0: podcasten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett nagy-nagy szeretettel. Köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
3: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy szokd meg te is. Szokd meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobile Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív média vezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
2: Terepmunka.
3: Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt, tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
2: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
3: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta, összesen már nem, 30 év. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, hogy én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. Sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alábbadok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
2: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep, hát pontosan, nem elveszi tőled pontosan. A munkát, hanem esetleg melletted
3: igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lyce visszanézett a Zámbó Istire, hogy hú, ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is ő hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen. Tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazás gátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. Te sose bánom egyébként. Hát gondolom, tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hogy hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
4: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
2: De hogyha a füredet is tegyük bele, így, mert abszolút, amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
4: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Athletics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
3: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
2: Mi a junior sumo Európa bajnokságban, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már múlt héten ez a helyes.
3: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfbal VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
2: ez is bridge-ezni.
3: Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a Párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg. Szóval... az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerél, de ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Marculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meg legyen, az meg legyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka, és egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártya, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az Atlétikai Szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben. Ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. De ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
5: Igen.
6: Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
3: Abszolút, nem. Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá, és ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni, tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translate fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, az felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika.
5: Áldás. Ez fantasztikus, tehát, egyébként.
3: Abszolút. Igen. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
5: hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos jegyzet.
3: lány vagyok én is.
2: Fiú, igen. A két fiú mindent telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
5: Hát ez a generációs különbség.
6: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
5: Minden. Ja, igen, gondoltam.
3: Igen. Na, hát akkor vizsgázzunk.
5: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos, igen, világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg
3: és
5: nagy fontos.
3: És volt évente három.
5: És évente három.
3: Egyszerre három.
5: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
3: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon, nagyon ismert, és régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
2: Ki?
3: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda
5: kapus. Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
3: Igen, a zseniális srác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában, igen, már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy hát igen. Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akkreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
3: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem
5: hát
3: óriás, és sőt, igen, a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval... és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén...
2: Mondjuk ez volt az atlétikai világbajnokság.
3: Így van,
2: most
3: így van.
2: Most pedig, ugye, igen.
3: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát olyan majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
6: és kellett... És nem engedi ugrani.
5: De énekelni, igen.
3: De nem az, hanem érted, nem kell ez, és egyszer csak Duplantis-a csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
6: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
3: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
2: De nem magam miatt. Azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
4: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jönne, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
3: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
2: szoktál
3: mondani...
2: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
3: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam de, szerintem.
2: De,
3: meg a, meg a másik az, hogy
2: még
3: megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális, tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Monteverestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez ilyen egyszerű. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok, az István könyvében sincsenek nagy dolgok, vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
2: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
3: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
2: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
3: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen? Mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Mobilpressnél, csupa egyenként. De nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt, tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és követette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szóviselgatját, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vestel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
5: Igen.
3: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális, igen, élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi, Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű nője sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
5: mondd el azért, melyik
3: ez a város. Szent Miklóson. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta, és utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített. A Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben. Tehát, hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy igen, akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdu B. István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdő csapatát kérem sorolni, ha 3-ra nem kezdi, el leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdő csapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, hogy valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
2: Bocsánat, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltak. Na, ezt meséltem.
5: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
3: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy négy magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a harmadik aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó. Jó, okay.
7: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
3: Szóval igazából... Tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ez muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom, mert ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod.
2: Mert, hogy
3: nem zavar, hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásolva, és akkor menjünk be a hardboardba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judó, vívás, minden, ami a hardboardban volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, ötödik sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón. Még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergő így felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
6: Magyarul
3: is.
6: Akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
3: Igen, és ezek szerint
6: volt magyarul.
3: Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városba nézelődni, addig Ildi a következő médiumokra fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
2: Egy kis elérhető sztárok.
3: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatón, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
2: Bocs, az volt a missziót, hogy
3: tőlük... Hogy én neki, tőlük valamit szerezzek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült neki, még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjúm van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat Isten nyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így meg ugye fel kell emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, Mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem. Mm. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most hálálkodok neki. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pont húsát. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Uh-huh. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, uh-huh. És egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokettálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lett a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban, ezt tegyük hozzá gyorsan, és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyeszónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt. Tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis a kezdet, tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább. Az egyik a Mixzóna menedzserem, Kukla Reni, elrohant és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a háta meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
5: Persze.
3: Szóval... hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Phelps-szel lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg, és tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a Mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a boltra fennem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
5: És Betlehem Dávidnak is segítettél.
3: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
5: Nagyon helyesek voltak.
3: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
5: Hajatok hasonló, úgyhogy a
3: igen.
5: Passzal igen. Segítettél picit.
3: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hol ülne föl, oké, elkísérjük, és ezek tök jók, tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
6: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
3: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jól belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
2: mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy, hogy lesz egy iskola is, ami a, vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
3: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, én a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a...
2: Hitelet van már szerintem.
3: De nem, hogy az, hogy biztos. Tényleg megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogy, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
2: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
3: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitman Emilnek ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönt marad a uh-huh. rostán. És írtam minden ki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. Mm. És már leírtam a többinél, mm-hmm. hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg mm-hmm. ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
6: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
4: Tehát ja, jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek a szót.
3: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát az egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek hát, adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
2: Igen. Szóval az iskola.
3: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát, miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem.
6: És úgy, akkor hogy... eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
3: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
2: hát
3: mindenkinek.
2: Hát alap.
3: Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor
2: nagyon, szerintem.
3: Hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk, tehát hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiában, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen, tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el, akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla, hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerős, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe, és mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen, és hogyha változni kell, és én szívesen ülök, én például most mondtam a búcsúbeszédembe a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kekeckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskolát, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és két év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, te, hogy olvastad. Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, mm-hmm. vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a Szabadságtérre, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, hát én együtt vezettem műsort a Komlósi belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csókom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki, szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az.
2: Ildi, ez már sajnos a végszó.
5: Hát sok sikert kívánok.
2: Köszönöm, hogy elmondtad.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetes kérdés, még nem volt itt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezerben, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Püzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban vendégünk Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa-kupáját.
3: Így van.
2: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Ezért különleges, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hát ilyenkor az ember, bár azt mondtad, már nem nagyon ünnepelsz, de hát egy picit úgy számvetést csinál családjával, elmegy egy étterembe, hogy otthon főznek, megbontanak egy pezsgőt, beszélgetnek, esetleg barátok látogatnak el, és meg is eljöttél hozzánk a stúdióba. Köszönöm, lesz valamilyen program egyébként?
3: Hát nagyon sok SMS-t kaptam, és különböző üzeneteket, úgyhogy a régi barátoktól, régi játékosoktól, volt játékosaimtól. Hát a program az tulajdonképpen annyi, hogy egy közös vacsora szűk családi körbe.
2: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
3: Igen, ez így van, hiszen én Alpáron születtem, bár ma már Tisza Alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
2: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
3: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
2: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
3: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom. Az iskolával mentünk le a Szigeti fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
2: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
3: Felkaival,
2: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
3: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
2: Azt hiszem, hogy az első edzőt Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
3: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedző. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
2: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
3: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpati Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
2: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
3: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
2: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
3: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erején akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, az amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából, tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flória arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
2: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
3: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzés, a bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubba focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is, persze nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
2: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját. És ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
3: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
2: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltuk Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
3: Csapó Dudi,
2: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
3: köszönöm szépen.
2: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
3: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
2: Így volt.
3: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
2: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
3: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
2: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
3: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. a győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
2: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
3: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott, ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is.
2: Nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
3: 30 éves lettem 76-ban.
2: Megszületett Tamás?
3: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közre játszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a Tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatabányai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
2: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
4: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem volt a minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köszönjük, van egy masszív korkülönbség. Legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. és hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
5: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
4: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oli elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
5: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
4: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva műten egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
2: Kemény Dénessel berajelmesebb beszélgetett, emlékszel a sztorira?
3: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a faragó tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
2: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
3: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
2: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát?
3: Igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, hát, hogy mondjam, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a magyar kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akart dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
2: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
3: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a hat olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
2: Mit érzékeltetek belőle?
3: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
2: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
3: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
2: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
3: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
2: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
3: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet, tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
2: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
3: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal. olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
2: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
3: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Bugyko Buginak nevezték. Tehát ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
2: Van a születésnapod, és ennek kapcsán Bera Emese kolléganőnk fölhívta Faragó Tamást is. Most hallgassuk meg őt.
6: A Zoli először is egy jó ember, tehát ott kezdődik, jó ember. Nem is tudom, hogy ha bár ne legyen erre büszke, szerintem mindenki szereti, de hát milyen ember az, akit mindenki szeret. De hát pontosan egy jó ember, aki ráadásul még értelmes is, intuitív is, és hát valóban nagyon sok időt együtt eltöltöttünk, sok-sok viccet meséltünk egymásnak, sok-sok sztori történik velünk, vagy történt velünk, és én azt hiszem, hogy a Zoli egy olyan karizmatikus személyisége a magyar vízilabda sportnak, aki mindenki szeretettel és megbecsüléssel gondol rá.
5: Úgy fogalmazott, hogy történik, vagy történt, melyik az igaz? Inkább a múltban volt ez erősebb kapcsolat, vagy ezért a mai napig fennáll?
6: Hát a Zoli egy olyan ember, legalábbis nekem egy olyan ember, aki a múltban is, és a jelenben is, tehát most is, amikor találkozunk, tényleg nagy-nagy szeretettel öleljük meg egymást, és úgy gondolom, hogy minden úgy kezdődik, illetve úgy folytatódik, mintha a fiatal korunkban valami beszélgetés abba hagytuk volna.
5: Sokan mondják róla, hogy nagyon jó a humora. Ez is egy olyan tulajdonság, ami miatt mindenki szereti?
6: Hát a humor, én azt gondolom az uszodában azért úgy emlékszünk azokra a játékosokra, akik nagy játékosok voltak, vagy jó játékosok, azok nagyon jó humoruk volt. Tehát aki nem értette a humort, ott már kicsit hogy gyanakodva néztünk rá, hogy akkor hát nem biztos, hogy azért jól tud vízilabdázni. Tehát ez egy alapfeltétel a humor, mert a humor az egyben azt is jelenti, hogy érti a szavak értelmét.
5: A mai napig, hogyha találkoznak, mert említette, hogy ez azért megtörténik, akkor vízilabdás történetek jönnek elő elsősorban, vagy vannak olyan egyéb történések, amiket ilyenkor mindig szívesen felidéznek?
6: Hát az Oliban az is jó, hogy nem kell feltétlenül vízilabdás történetekről beszélni. Tehát általában a sportolóknak mindig az a legnagyobb probléma, hogy nekiállnak nosztalgiázni, vagy sírni, hogy akkor miért nem sikerült, vagy panaszkodnak. Tehát az Olival pedig az ember, amikor találkozik, akkor a napi szinten egyszer csak minden, ami az eszébe jut, ami foglalkoztatja, vagy ami örömet adott neki.
2: Faragó Tamást hallottuk.
3: Hát Tono egy különleges figura volt a magyar vízilabdában, és Rajki Béla bácsi nagyon fiatalon bevette őt a válogatottba. Ugye nekem egyik kedvenc történetem a Tono, már a Rajki Béla nevezte őt Tonónak, tehát azóta tonozzák. És egy edzés közben a Béla bácsi egy kicsit idegesen rákiabált a Tonóra, hogy Tonó, nem tudom, ezt ne csinál, azt csinál, és a Faragó elkezdett úszni ki a medencéből, a medence partjára, és ismertük, hogy hát egy ilyen nagyon fura személyiség, ő már fiatalon is az volt, hogy Jézusom, hát meg fogja Béla bácsit ütni. Kiugrott a vízből, letérdelt a Rajki Béla elé, és azt mondta, Béla bácsi, üssön csak, ne utáljon. Tehát a tonó ilyen volt.
2: Kássa Zoltánnal beszélgetünk, aki ma ünnepli 80. születésnapját, és valahogy ezután a szövetségkapitányi lemondás után elkezdődött neked egy világpolgárság. Ha minden igaz, akkor Olaszország volt az első állomás, Szirakúza, innen nézve nem rossz hely.
3: Szirakúza, imádom Szicíliát. Ami a vízilabdát illeti, az nem volt egy nagy siker. Akkor az Ortigia Szirakúza az egyetlen első osztály csapat volt Szicíliába, tehát állandóan repülővel utaztunk föl Olaszországba. Liguriába már úgy vártak bennünket transzparensekkel, hogy Isten hozott benneteket Olaszországba. Nem volt sikeres. Sokat tanultam közbe, többet kellett volna edzenünk, csak nem kaptam elég edzésidőt, mert volt egy másodosztályú csapat is. Játékosaimmal egyébként később is nagyon jó volt a kapcsolatom, már amikor eljöttem, hívtak telefonon, és mondtam nekik, turistaként bármikor edzőként soha többet.
2: Visszatértél Magyarországra, és Szegeden fogadtál el egy edzői állást.
3: Hát igen, ez egy nagyon rövid, az talán 92, nem tudom. Akkor egy szezont voltam Szegeden, hát akkor egy ilyen középcsapat volt a Szeged, de azt tudom mondani, hogy minden munkánál, minden csapatnál az ember tanul valamit. Elkövet egy csomó hibát, amit önmagának be kell vallani, hát itt nem kell mea culpázni persze, de hát ez is egy mozzanata volt tulajdonképpen az edzői pályafutásomnak.
2: Aztán visszakerültél a Fradiba, ahol felnőtt, kicsit ifi, aztán megint felnőtt. Ez a fradizmus, ez az emberből soha nem múlik el, ugye? Tehát, hogyha valaki annyi időt eltölt játékosként egy klubban, akár Ferencvárosban, pláne, akkor edzőként, amikor visszatér, akkor minden újra előjön, nem?
3: Hát én több mint 20 évet töltöttem a Fradiba játékosként, edzőként. A legvégén még itt egy pár éve még az öreg fiúk megkértek, még egy évet velük is dolgoztam, ez már csak természetesen úgy hobbiból, de hát így velük is nagyon jó a kapcsolatom. Igen, a Fradi az valóban szokták mondani egy nagy család, hát a klubon belül más sportágbeliekkel is nagyon sokat találkoztunk, és ez mindig a közösség, az nagyon fontos. És hát a Fradi az meg egy intézmény volt. Ugye ebben az is benne volt, hogy nem is tudom, a Rákosi időszakban még a színét és a nevét is elvették a Fradinek, hiszen budapesti Kinizsi lett fehér-piros színnel, de hát aztán visszaküzdötte magát a klub, és valóban továbbra is én úgy gondolom, hogy vannak őrült fradisták. Én nem őrült fradista voltam, én csak mindig szerettem ott lenni és oda tartozni.
2: A Fradi követte egy Jadran Spliti munka, majd 2000-ben az Óbecséhez kerültél, és ott fantasztikus sikereket értél el. Itt lettél ugye Bajnokok Ligája győztes először.
3: Igen, nagyon érdekes volt a spliti kirándulás. A Jadran Split akkor arról volt híres, hogy 3 év alatt 5 edzője volt. Amikor oda mentem, akkor az előző 2 évben 5. voltak. Amikor engem kirúgtak, akkor 1 ponttal álltunk az első helyezett Mladosz Zágráb mögött, tehát akár bajnokságot is lehetett volna nyerni.
2: Hát
3: volt egy grémium, egy 5-tagú grémium, akik kicsit többet szóltak bele a vízilabdába, mint kellett volna. Én akkor, mikor elküldtek, mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok, hogy az itt töltöttem, tudom én 9-10 hónappal csúcstartó vagyok.
2: És következett az Óbecse, és 2000-ben kezdtél itt dolgozni, és Bajnokok Ligáját nyert veled a csapat. Ilyenkor hogy kezdi az ember a munkát? Oda megy, tök idegenek, akár több országból is jöttek. Egyáltalán milyen nyelven megy a kommunikáció?
3: Az a helyzet, hogyha az ember benne van a vérkeringésbe, a vízbe, ismertem a Becsei csapatot, jó csapat volt, erős csapat volt, hiszen Becsejen van, talán még ott van a szójaprotein, az egyik legnagyobb szójafeldolgozó üzem Európában, és az vezérigazgató vízilabda őrült volt. Tehát jó játékosokat szedett össze. Ugye én 99. szeptemberébe mentem, azért is érdekes, mert tavasszal volt az, amikor a NATO bombázta. Akkor még Jugoszlávia, aztán egy picit később meg Szerbia, Montenegro. Tehát én még úgy mentem oda, hogy amikor bajnokságot játszottunk, akkor a Montenegro is ugyanúgy a bajnokságban volt, tehát akkor még Jugoszláviáról beszéltünk, vagy Szerbia, Montenegról, már nem emlékszem. Tehát a játékosokat ismertem, tudtam, hogy nagyon jó játékosok, és korábban említettem, hogy az ember tanul minden. Mindenhol, akár sikeres, akár sikertelen. És azt láttam, hogy ez egy olyan csapat, ahol nem magyarázni kell meg, hogy úgy oda menni, hogy majd én megmondom, hogy milyen a vízilabda, mert ezek a játékosok tudták. Csak nemzetközileg nem sikerült az élre kerülni. És egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, talán azért, mert nem kezdtem el a főnököt játszani. És emlékszem, hogy az első nemzetközi mérkőzés a Bajnokok Ligájába, akkor jött a Mladosz Zágráb, ott még akadozott a gépezet, de már győztünk. És attól kezdve beindult a Verkli, és 84 mérkőzést nyertünk zsinórba, hazai és nemzetközi. Fantasztikus csapat volt.
2: Azt megfigyeltem, hogy a hideget valószínűleg nem szereted, mert a következő állomásod az Görögország és az olimpiákhoz, ami nem változott, hogy velük is Bajnokok Ligáját nyertél.
3: Hát, a probléma az volt, hogy a második becsei évemben szétesett. Mindig bizonytalan volt, hogy honnan jön a fizetés. Nagyon sok pénzzel maradtak adósak. A második évet úgy csináltuk, hogy nem kaptunk egy fillért se. Én már a szezon közepén a játékosokat megkérdeztem, hogy hagyjuk abba, vagy csináljuk végig a bajnokságot. A vicc az, hogy még így is bekerültünk a Final Four-ba még egyszer, csak ott már nem sikert. Ha az a becsei egybe maradhat, és az anyagi háttér rendes, az én nem tudom, 1-2-3 BL-t is nyerhetett volna, az olyan fantasztikus csapat volt. Az első évben a Vince Balázs és a Tóth Laci volt a két magyar, a két idegen légiós, a második évben a Bíros Peti és a Molnár Tamás, csak hát ott meg probléma volt a pénzzel. Nem csak én, a játékosok sem kaptak, tehát. És én úgy tudom, hogy ők adták meg a telefonszámomat az olimpiákosznak, a becseiek.
2: És ott milyen időszakot töltöttél?
3: Hát, nagyon érdekeset, és mindig vissza kell utalnom arra, hogy az ember mindig tanul. És én nem jól kezdtem az olimpiákosznál. Aztán rájöttem, hogy nekik annyira erős az egójuk, hogy ezt el kell fogadni, és ügyesen kell lavírozni egy kicsit. De nagyon jó játékosok voltak. Az olimpiákosz is az előző évben is bent volt a Final Four-ba, de ők sem tudtak nyerni. Tehát az az igazság, hogy minden csapatnál másmilyen edzői munkát kell végezni. Föl kell mérni a játékosok tudását, a csapat egységét, milyen a hangulat a játékosok között, és ehhez kell igazítani a munkát. És nagyon örültem, hogy Becsejen is, és az olimpiákosznál is sikerült ezt megalkotni, mert jó csapatokról volt szó. Csak éppen a végén nem tudtak győzni. Úgyhogy nagy élmény volt, jó játékosokkal mindig jó dolgozni, hát van, amikor össze kell rakni a csapatot. Persze közben akkor is kemény munka van.
2: Talán az olimpiákhoz volt az, amely csapattal magyar együttes ellen is, talán a Vasas ellen is játszottál, vagy ez egy másik csapatod volt?
3: Nem, hát egyébként is játszottam én a Fradi ellen is valahogy összekerültünk, még a Komjádiba. A Vasas ellen úgy játszottunk, hogy ugye nyáron volt ez a Final Four, ez itt volt Budapesten. A Jadran Split, a Posilipo, a Honvéd, ahol már akkor három olimpiai bajnok játszott. és az Olympiakos volt. Az elődöntőben megvertük az egyébként nagyon jó Dubrovnikot, és a döntőben a Honvéddal kerültünk össze, és hát nagyon jó meccset játszottunk, olyan 2,5 perccel a vége előtt 4 góllal vezettünk. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt.
2: Ilyenkor hogy állítja át az ember az agyát, hogy most egy görög csapatot vezet, egy magyar csapat ellen magyarként?
3: Igen, csak hát te azzal a csapattal akarsz győzni, amelyiknek az edzője vagy. Tehát én arra koncentráltam, hogy egy ilyen jó honvédot hogy tudunk megverni. És a Vasas úgy jött a képbe, hogy az ősz végén, tél elején visszajöttünk Budapestre, és az Európai Szuperkupát is megnyertük.
2: Később aztán a Vasasnál is voltál.
3: Igen, volt, egy szezonom volt a Vasasnál, az egy nagyon jó csapat volt, egy egészen döbbenetes hiba miatt nem kerültünk be a Final Four-ba, és így másodikok voltunk, hát ugye a Honvéd már akkor 6 éve együtt volt, rutinosabbak voltak. Az mindent eldöntő mérkőzésen az utolsó negyedben 3 góllal vezettünk ellenük, és döntetlen lett. Ezek a döntetlenek elkísérnek engem, úgy látszik.
2: Tamásról csak keveset beszéltünk, fiadról, aki ugye 1976-ban született. Szerintem most hallgassuk meg őt.
7: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy egy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
8: Játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
7: Hát, mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát, hogy biztos, hogy szakmai szemmel is nézte. Pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, de mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
2: Gergely István beszélgetett Kásás Tamás.
3: A Gergely Pista.
2: Ismerős volt a hang, gondolom. Szóval, hogy ugye Tamás nem szerette, hogyha te ott vagy az uszodában, amikor ő játszik. És nagyon sokszor elhangzott, hogy soha semmilyen közegben nem próbáltad őt tolni, nem próbáltad előnyükhöz juttatni, aminek azért van jelentősége, mert hosszú-hosszú időn keresztül együtt dolgoztál Kemény Dénessel, abban az időszakban, amikor a válogatottja 3-szor is megnyerte az olimpiát, és a válogatottban játszott Tamás.
3: Hát igen, ez egy nagyon ilyen értelemben egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Ő már kiskorában ugye a KSI-be játszott, és oda mentem a partra, akkor is mutatta, hogy menj el. Tehát, és ezt én elfogadtam, sőt, örültem neki. Mert aztán később mondtam, hogy nem foglak téged nyomni vagy segíteni, mert nem fognak szeretni az uszodába, hát én ismertem az uszoda hangulatát, apuka persze nyomja a kisfiát, és hál' Istennek nem volt rá szükség.
2: Eleinte ugye Kásás Zoli fia volt.
3: Így van.
2: Aztán te lettél Kásás Tamás apukája.
3: Pontosan, így fordult meg ez az egész dolog.
2: Ez egy nagyon megejtő kapcsolat és helyzet, de hogy láttad, hogy követted, Hogy értékelted ennek a csapatnak az egyetfejlődését ezen a 3 olimpián keresztül?
3: Hát az az igazság, hogy azt elmondhatjuk,

0: hanem a vízen kívül is megnyerte az olimpiákat. Tehát én a 12 év alatt nem hallottam diszonáns hangot. Soha nem mentek túl, persze, hogy cikizték egymást, meg szórakoztak. Soha nem lépték túl azt a határt, ami sértő lenne. És ez egy óriási dolog. Tehát és a Dénes is jól kezelte őket. Ez egy nagyon nagy titok volt, és ez volt az egyik titka a csapatnak, és a fejlődésben, hát ugye Sydneybe úgy mentünk ki, hogy Jézusom, mióta nem nyert magyar csapatbajnokságot, és két zakóval indítottunk. Tehát Sydneybe volt két vereségünk. Aztán jött az olasz meccs, amin eldőlt, hogy ötödik helyre játszunk, vagy megyünk tovább. És már ennek a csapatnak akkor olyan tartása volt, hogy amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor a Rudics, aki hát ugye másik ilyen világhírű edző volt, gyerek. Aki ellen én még 73-ban játszottam az első világbajnokságon, a Rudics volt az olasz válogatott edzője. És nyertünk simán az olaszok ellen, és mentünk tovább. Hát azt hiszem akkor volt a Dénesnek és a Tamásnak az a beszélget, már Dénes is ideges volt értelemszerűen, hiszen két zakó volt, tehát két vereség volt, és akkor Tamás, aki eléggé póker arccal játszott, mindig annyit mondott a Dénesnek, hogy nyugi, most kezdődik az olimpia.
1: Kemény Dénes azt mondta, hogy rád bármit rá lehetett bízni. Tehát ha kellett, akkor a konditermi edzést, ha kellett, akkor medencés edzést, hogy az ember hogy állítja át magát, hogy hát korábban én voltam a szövetségi kapitány, azért csak nyertem két BL-t csapatokkal, és akkor most olyan típusú munkát kell elvégeznem, amit mondanak nekem, hogy végezzem el. Te soha semmit nem szóltál vissza, elvégezted a munkát magas színvonalon.
0: Hát egyébként ez nagyon egyszerű. Annyit kell tudni, ahogy megyünk előre az időbe, egyre nagyobb a stáb. De mindenki a vezetőedző keze alá dolgozik. Valami akkor működik, ha egy főnök van, de jó a stáb. És nekem ez semmi, hát a Dénes semmi, olyan régóta ismertük egymást, és rengeteg dologban egyformán gondolkodtunk a vízilabdáról, hogyha ő azt mondta, hogy azt a négy embert vidd el, és ezt gyakoroljátok, akkor nem nézett oda, mert tudta, hogy úgyis értjük egymást, tehát azt fogom csinálni, ami kell a csapatnak, aztán ezt ő összerakta a csapaton belül. Tehát nekem igazából eszembe se jutott, az volt az élmény, hogy ezzel a csapattal én dolgozhattam, ezekkel a játékosokkal, tehát mindig egy főnök van, és ugyanis, hogyha a csapat győz, akkor őt ünneplik, de ha csak csapat kikap, akkor őt rúgják ki, nem a masszőrt.
1: Beszéltünk ugye a keretszűkítésről, ami mindig fájdalmas. Itt is több alkalommal előfordult. Dénes mindig azt mondta, hogy ő meghallgatott mindenkit, de végül is ő döntött. Ezeken a megbeszéléseken milyen volt a hangulat, anélkül, hogy bármilyen titkot elárulnál?
0: Azért nem tudok titkot elárulni, mert a Dénes ezt igyekezett nagyon szűk körben az adott játékosokkal megbeszélni. Tehát olyan volt, hogy nem volt itt kiteregetve, hogy most te ezért vagy azért. Volt olyan játékos, aki szinte úgy vett mindenki, hogy bekerül, aztán mégsem. És akkor a Dénes azt mondta, hogy én úgy éreztem, hogy ez a döntés a jó. És mint tudjuk, a győztesnek mindig igaza van.
1: Beszéltünk Sydneyről, ugye azt mondják, hogy megnyerni egy olimpiai bajnoki címet nagyon nehéz. Ennél sokkal nehezebb megvédeni. Hogy volt az négy évvel később?
0: Hát ugye a legérdekesebb dolog az, hogy mind a három olimpiai döntő másmilyen volt. Sydneybe a csapat, ahogy haladtunk előre, egyre jobban játszott. Hát a döntő az mámoros volt.
1: Ott voltam.
0: Az igazi döntő az elődöntő volt a szerbek ellen. Ami egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Az egy hatalmas győzelem volt. És ugyanazon a napon az orosz csapat a spanyolokkal egy iszonyú hosszabbításos meccset játszott, és hát kikészültek, nem tudtak cserélni.

0: élni. És a Fodorraj mi mondta, hogy én olyan nyugodtan aludtam, tudtam, hogy győzni fogunk. Hát persze, nem, de hát végül is az ott egy fölényes, nem is nyertek olimpiát ilyen fölénnyel. Szerintem a csapat a csúcson Athénben volt. Ott érték el korban, érettségben, fantasztikusan játszottak. Az átlag magasság a legmagasabb volt a magyar csapatnak az összes csapat közül, ami óriási előny. Hát a tudásról nem is beszélve, van nekem egy nagyon régi ausztrál ismerősöm, a Tom Hood, aki az ausztrál vízilabdázás atya. Annak idején ő segített engem, hogy kimehettem Ausztráliába. És ugye az olimpia közepén találkoztunk a faluba, és mondta, hogy de hát ti simán nyeritek ezt az olimpiát. Hát mondtam, hogy a jó Isten beszélne belőled. Azért én reszketek mindig. Én nekem kétszeresen szorult össze a gyomrom minden meccsen. Tamás jó játszik-e, és hogy győz-e a csapat. Úgyhogy a kintről a partról ez kegyetlenebb. Ha bemész a vízbe, addig ideges vagy, bementél, megnyugszol, mert játszanod kell.
1: És veled mi van? 17-ben még játszottál a Masters világbajnokságon, az ugye 9 évvel ezelőtt volt. Néha azt mondtad, hogy úgy érezted magad, mint a balta benne a vízben, hogy mostanában hogy telnek a napjaid?
0: Hát ez a 17-es, ez volt a, mondhatom azt a hattyúdal, 9 országból jött, egy ilyen nemzetközi csapatban játszottam, ugye ott 5 évenként, korosztályonként vannak a mérkőzések és a díj átadások. Hát itt egy, mindenhol, még Guam-szigetről is volt játékos. De hát ez volt a hattyúdal, azt hiszem. Az az érdekes, hogy nem is olyan régen, talán egy hónappal ezelőtt egy Jim Ferguson nevű amerikai játékos írt nekem, aki ellen Münchenbe játszottam. És a Jim azt írta, hogy jövőre nálatok van Budapesten a Master világbajnokság is, és mi 75 pluszba keresünk egy csapatot, tudom, hogy te balkezes vagy, hogy játszanál-e. Mondtam neki, hogy már ezt nem tudom vállalni, mert nem tudom gyorsan végigúszni a medencét, de hát, hogy ezt csak azért mondom, hogy ilyenek a barátságok, a sportbarátságok, hogy még egymás eszébe jutunk, és aztán még írtunk egymásnak, ami hát egy fantasztikus dolog, de már játszani nem tudok.
1: Egy kérdés még, hogy apunak szólít zömmel mindenki, hogy lettél te apu már egészen fiatalon?
0: Hát azért én nem fiatalon lettem apu, én a válogatottban lettem apu. Hát gondolom, a Tamás azért így szólt, hogy apu vagy apa. Aztán először a kis Gergő kezdte el itt egy kicsit ilyen ironikus, apu, hát te apu, így úgy, és de ez valahogy megragadt, és aztán elkezdtek a többiek is így hívni. Én voltam a legöregebb is, a Dénes is, a stáb is, úgyhogy a Dénes ma is apunak szólít, ha beszélünk, meg a többiek is, ugye, hát miután ma vagyok 80, rengeteg SMS-t kaptam, itt tudom én, Bíros Peti írt Egerből, hogy apu, Isten értessen, tehát ez megmaradt, és ez rajtam, ami egy nagyon-nagyon kedves és egy jó leső megszólítás.
1: Kásás Zoltán, boldog születésnapot, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szemületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást!
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst, bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok év nyomunk van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam föl a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember, nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jó, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igaz az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon
2: krémnek számító,
3: köszi, csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye a Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói Igen. olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz, pontosan, az a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kínai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogyha elúszik a hajó,
2: hogyan úszik. Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: nem tudom, hogy ez tudatos volt-e édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a Bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden kardnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világbajnoki sikerben fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vizen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén voltak az edzések, még ifjúkorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint tudom, délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mentem volna ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg
3: mondani, úgy hogy... motiválódni, hogy nincs aki húzzon, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen. Hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az igen. Edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy ott nincs
3: csoportokban. Igen, sajnos talán van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából,
2: ez
3: hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji. Mert hogy
2: családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül marad, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog volt.
2: Előtte neki meg volt Rio, illetve
3: Tokió. Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. Aztán, U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berecz Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a Vadnai Fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyerte, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berecz Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban, akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, hogy dehogy is, ezt majd megoldom. Aztán persze, hogy nem úgy lett.
2: Szembe jött, mi a valóság?
3: Valósága szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ban, az ő korosztályokban mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy be a mérce.
2: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, igen, ugye?
3: Pontosan. És teljesen, és sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
2: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
3: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
2: Az oxigéni hiányosokat?
3: Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
2: ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
3: Hogyne, teljesen érzed. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusom.
2: Uh-huh. Minden izmatot mozgatod.
3: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, amit levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kellene kezdeni, hullámszörfözni és 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza a vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flowba kerülj, azokkal a hullámokkal, szélerővel.
2: Miközben még dobog a szíved, a torkod
3: miközben
2: van.
3: Nagyon dobog, igen.
2: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatív egy nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
3: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, tehát közben egy stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
2: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültük, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy év versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatív egy stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
3: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
2: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
3: Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
2: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián, ez igaz?
3: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
2: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
3: Annyi a hajó, igen.
2: Annyi a hajó.
3: Igen.
2: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formába tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
3: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajószint a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, feje lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindezt a 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és
2: egy autó fölé lenyúlhat. És
3: pontosan,
2: simán.
3: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom, megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Nyilván a csigarendszerek,
2: ez a lézerhajó.
3: Ez a lézer,
2: ugye? Igen,
3: igen. Tehát
2: most már
3: igen, tehát azóta,
2: nevezzük.
3: De azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez az a hajó, amit...
2: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel
3: pontosan.
2: Ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
3: Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
2: Igen, vannak egy pár valamit. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg
3: igen,
2: tudod,
3: az igaz.
2: Sem mindenhol egyforma, tehát
3: igen.
2: Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
3: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szeretem, ezt meg lehet tanulni.
2: Meg lehet tanulni.
3: Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
2: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
3: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés. Tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
2: lesz
3: az ember.
2: Lesz belőle valami, igen.
3: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
2: kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
3: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe

0: ő vagy már, mint edző.
1: De olyan tapasztalatokat
0: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyekkor kerültünk ki az Olya Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt öten, hatan, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abból is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap.
1: Ami szintén nem kevés.
0: Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
1: 24.07, már ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
0: Igen, igen.
1: Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Eagle-ben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
1: Tehát a kiégés.
0: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én, tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távol lét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
1: igen,
0: tud lenni.
1: Igen, 12-ben egy, ez teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. De nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
0: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
1: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
0: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
1: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebe, és járhatsz rosszul, vagy jobban.
0: Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
1: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
0: Van olyan, igen.
1: Teste alá?
0: Azért hiába, ez egy őstablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sokat lenni, hogy a legrosszabb hajóban ne lehetne nyerni.
1: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
0: Azt vinni kell.
1: Azt vinni kell. Tehát az már úgymond a sajátod.
0: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
1: Most edzünk egyet.
0: Igen.
1: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szálazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy

0: Érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést, összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzésmunkában, akár a megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
1: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berez Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág, meg lehet,
0: hát
1: hogy
0: nálunk,
1: nem
0: de
1: jön.
0: Azért ez azért egy világsport, tehát
1: persze,
0: azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, meg szállítottad.
1: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
0: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor igen. is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
1: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
0: Azért mellesleg egy diplomát még így, mindezek a mellett az edzés munka mellett összeszedtél a BGR-en.
1: Igen, szeretem mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen uh-huh. azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
0: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy-egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
1: Igen, nagyon sok ilyen törzserűsítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankázni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha maxerűt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, uh-huh. úgyhogy kimondjak ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
0: Akkor és a gerinc akkor van igazán kitéve?
1: Igen, az a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, de azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
0: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
1: kilót. Igen, igen.
0: Hát a finom balansz akkor
1: azért. Ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, uh-huh. vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
0: Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, majd eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
1: Egy nap és
0: egy
1: két érem futam.
0: Két érem futam. Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
1: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tétversenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, és 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
0: Van belőle már.
1: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
0: Párizsban is, igen.
1: Negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az 5 napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És 4 napon át, mert az 5. napon 2 rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az 5. Uh-huh. helyre.
0: Igen.
1: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy 6., vagy 5., de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, uh-huh. hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Uh-huh. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem 4., és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamban, és akkor ugye a virtuális
0: átrendeződésben
1: 8. voltam hirtelen. De mentem, 8. De viszont az elsőtől a 8. szinte mindenki ugyanazon a ponton volt.
0: Döbbenet.
1: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát ugye a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az a mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
0: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
1: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó, tehát lehet érezni a hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
0: Egy év állsz a hajóval szinte.
1: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
0: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Miben lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
1: Igen, ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy egy alapkövel lesz a Los Angeles-i felkészülésen.
0: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már megcsináltad.
1: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a splitben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
0: Tehát nagyon nem engeded el magad.
1: Nem engedem el magam.
0: Aha,
1: igen.
0: Okay.
1: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
0: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles-i indulásodat?
1: Igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angeles-re. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angeles-re, akkor most kell jól menni.
0: Köszönöm szépen, Vadnai Jonatán volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztáznunk kell, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
3: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ezek a kérdésre én nem nagyon szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejön, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevezít egyből.
2: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
3: Igen. Tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, nem is tudom, hogy háromszámű gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálniuk ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint amatőr szinten csináltam.
2: Éve, ugye?
3: Igen.
2: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
3: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt lett volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportáként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
2: És a tendencia abban az irányba mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
3: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt így sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk a játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
2: Hát lehet, mint, hogy mondjuk könnyebb, mint egy FIFA-t, vagy egy Counter-Strike-ot, igen.
3: Igen, mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy így megmondott, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
2: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is így népszerű vagy híres lettél?
3: Hát igen, tehát hogy ez az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyel, meg az európai első helyel tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt mondja, hogy döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, ez nem akkor nagy különbség, de akkor ugye az a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön és tetszik. Hát igen, ez most...
2: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek így családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
3: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a GeoGuessr-t, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy na akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez érzés ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
2: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
3: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt, tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
2: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
3: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az görnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne. És ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, én magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így az egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jól, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
2: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
3: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoksi idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor még az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
2: Földrajzból gondolom 5-ös volt általános rend középiskolában.
3: Ha jól emlékszem, igen.
2: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni, tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézel egy képre is, és hogy akkor erről mit mondasz?
3: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni, én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy a jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve lelkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én, tehát én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a GeoGuessr figura lenni, abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
2: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsetbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Ugye ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
3: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye 5 körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember 3 kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az 5 körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfele megnyerte az első 2 kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, lehet látni, és nem mozgatod a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, tehát láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt 2 ember, aki pecázott, meg egy rakás fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én azt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam menni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tipp volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
2: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
3: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthagyom a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam
2: tehát
3: egy
2: ilyen... Tehát akkor mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
3: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még úgy, hogy utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom, így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokakon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt itt sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Mm. Tehát, hogy ilyen nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, csak hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy el is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
2: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
3: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, GeoGuessr-en belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
2: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
3: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
2: hát gondolom, növekszik.
3: Igen, hát ő most ugye most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor, hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy. És emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából ahhoz ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval én most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
3: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, hogyha nem lett volna GeoGuessr. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok, hogy ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abban, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy életem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
2: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye mind említette, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
3: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez így kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így éve így hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotípia olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
2: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
3: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportként tűzöm.
2: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
3: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra, ugye
2: így van.
3: S alakú kanyar.
2: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
3: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
2: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
3: Igen.
2: Ez ugye Belgiumban van.
3: Igen, és azt ugye így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon sznobol sokkal lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, most már nem foglalkozom.
2: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondolom tudod, hogy hol van Belgiumon belül is.
3: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
2: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenyem. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
3: Igen.
2: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
3: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros
2: hát szegély. Hát Olaszországra jellemző színek.
3: Igen, és ilyen sok.
2: De egyébként, hogy a környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
3: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk Észak-Olaszország, így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellnek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
2: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
3: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és igazából útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, hogy mondjuk így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni azzal, hogyha az ember csak ismeri a sportot.
2: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
3: Óriáskerék.
2: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
3: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
2: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
3: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk így a tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
2: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
3: Igen, valami nagyon obszkúr. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval az lehet, hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
2: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, így köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
3: Köszönöm, itt lettem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Super Pepe! 4

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága kedves hallgatók, elérkezett a pillanat 6 óra 4 perckor köszöntve mindenkit a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában. Kiemelten külön Csonka Zsófia úrasszonyt.
2: Úrhölgy, jó reggelt!
1: Úrhölgy,
2: igen,
1: stimmel. Nem asszony.
2: Nem. Na, és hallgatni Levente mester urat.
1: Köszönöm szépen, és itt van Szalai Kristóf.
3: Junior.
1: Junior, azt is lehet mondani.
3: Mit akartál mondani?
1: Azt, hogy régen, ugye mindig volt valamilyen tiszteletteljes megszólítás.
3: Igen, ezt erre voltam, vagyok
1: bocsánat,
3: kíváncsi.
1: Bocsánat, nagyságos asszony.
2: Igen, ehhez vagyok szokva, azért tudom, húztam fel ezt a szemöldökömet.
1: Valahogy igen. Nem, gondolkodom, hogy mik voltak, még persze, pár nyilván nagyságos úr, meg ilyenek, de hogy plusz extra módon, amikor emlékszem, amikor meg tényleg gyerek voltam, és mi imádtunk egyébként képeslapot írni, édesapám úgy próbált minket tanítani a földrajz ügyileg, hogy mindenhova képzétek el, ahova mentünk, onnan kellett küldeni képeslapot.
2: Mm-hmm.
1: Azt a képeslapot mi nyilván megkapta ő otthon, hazaértünk, megrökönyödtünk, képeslap, kiküldte, csak nem mi küldtünk, és úgy volt, csináltunk egy albumot a bátyámmal, képzétek el, innen is üdvözlöm édesapámat, fentről néz minket, vagy hallgat, hogy egyik oldalon ott volt Magyarország térképe, bejelölve, hogy honnan küldted a képeslapot, város, vagy város, fautok, mindegy, a megyenek a megyeszékhelye. Én mai napig felkelt a számom, hogy nyilván most már változtak, de annyira talán nem, hogy kb. El tudom mondani az összes megyét megyeszékhelyjel, ezért. És másik oldalon pedig ott oda volt beragasztva a nagy képeslap, és azt láttuk. Tehát így, és volt egy rengeteg.
3: De jó.
2: Én is mindig küldök képeslapot magunknak.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: Na, ugyanez megvan?
1: És ott volt, előtt eszembe a megszólításnál, amikor ugye írtam a nevet, a Harsányi Tibor, igen, akkor fölé írtam, hogy TC.
2: Így van. Uh-huh. Így is van.
1: A mai napig. Tudod, így hogy mit jelent, nem?
3: Nem.
1: De... Akkor 0630 55605, szerintetek mit jelent egy levelezésnél, egy címzésnél a TC?
2: Viszont most már egyértelmű a junior. Szerintem most már maradhatunk.
3: Igen, akkor maradunk ennél? Maradunk. Nem kapok valamilyen prominensebbet?
1: Majd figyelj, 10 óra előtt kapsz. Addig azért valahogy oda kell érni.
3: Egyébként teljesen helyes volt az úrasszony megfogalmazás. Húgom diplomosztályán voltunk nyár elején Miskolcon, és mindenkit szólítottak, ugye a DK, nem tudom, és mindenkinek 6 előneve volt, mielőtt eljutottunk a rendes nevig, és akkor minden nőt úgy szólítottak, hogy úrasszony. És akkor mondom, hogy mi van ilyen kifejezés? Mondták otthon, hogy régen valóban volt ez még, akkor használatos volt inkább ez az úrasszony kifejezés. Most már furábban hangzik, de még mindig elmegy ezek szerint ilyen diplomasztókon. Úrasszony.
1: Úrasszony, hát a megszólítás, hogy úr, és egy nem tudja, elválasztó rész volna, egy felde volna, és asszony talán, mert nem tudtad, hogy kinek is. Uh-huh. A legjobb egyszer kaptam egy levelet, és ugye olyan volt a név, hogy volt benne egy férfi keresztény, és meg egy nő. Uh-huh. És válaszolt, tisztelt uram, és visszajöttek, hogy nem. Én nem mondjam, tök mindegy, hogy nem, de László Ilona, hogy tulajdonképpen ő az Ilona. Jó, mondom, akkor elnézést írek, azt mondom, bocsánat. Na, arról beszéltünk, hogy korán régen mondta Zsolt, hogy tanította az ifjú tehetségeket, ugye van a célba lövése, nem tudom minek a fortéjaira, és aztán akkor mondtad, hogy mennyire fáraszt, és figyelj, rájöttem, a szülői lét ugyanez, hogy iszonyatosan el lehet fáradni ebben.
2: 24.
1: Igen. És én mindig azt mondtam, hogy a világ két legnehezebb szakmája, aztán majd cáfoljanak rám a hallgatók, vagy akár ti is. Az egyik ugye az asszisztens, vagy éppen a játékvezető nem tudsz jó döntést hozni. A világ egyik fele azonnal anyáz, a másik pedig azt mondja, jaj, de jó, nem tudom. A pályán meg pláne. Meg igazából én a dadát, meg óvónéniket, meg tanárokat mondanám, hogy az olyan idegörlő a gyerekekkel. De most láttam, a kisebb gyermekem ugye 12 uh-huh. éves lesz pénteken, no. és ne tudjátok meg. És én csak szimplán találkozom vele egy nap, uh-huh. mondjuk 5-6-7 órán, uh-huh. vagy 6-5, igen. Úgyhogy el tudom képzelni, hát uh-huh. ki lehet szegény Zsófi uh-huh. idegileg. Uh-huh.
3: Hogy ki vagy idegileg?
2: Nem vagyok idegileg, de valóban ez egy nagyon odaadó munka. amiben ilyenért ennyire picikkel még nekem
3: de
2: sem volt.
3: De most edzőtábor
2: dolgom.
3: Volt, vagy mi volt?
2: Nem edzőtábor volt, most bővítettük a szakosztályt, vagy most volt lehetőségünk tényleg jó pár év után először arra, hogy egy picit bővüljünk, és egy nyílt edzést tartottunk, ami nyilván nagyon nagy különbség, amikor a legfiatalabb versenyződ mondjuk 15-6 éves, és akkor megérkeznek az alig 10 évesek, akik nagyon kis pindurpandúrok még tényleg, és tényleg minden értelemben a egyrészt ugye más nyelvezetet, más nyelvezetet fogsz használni, hogy tehát ugye ez egy technikai sport, itt azért betöltött fegyverrel fog ő majd ott életében először, vagy lehet, hogy nem
3: hány
2: először.
3: Évesek? 9.
2: Hát 10. Éppen 10.
1: De és nincs, már töltött fegyverrel.
3: Persze, de ezt akartunk, hogy nincs ilyen szabály, mi gumilövedéke, vagy amivel nem lehet kárt okozni
2: nem,
3: a másikban.
2: Nem, azért ezt mondjuk így, ugye ez légfegyveres lövészet, tehát ez ugye ilyen értelemben.
1: Ez max megcsíp.
2: Hát azért annál több kárt lehet vele okozni, de hát nyilván ezért vagyunk mi ott szakképzett edzők, de hát ez egy per egyes foglalkozás, igen, hogy amikor a hatalmas örömben, hogy hoppá, találtam a táblát, akkor utána a töltött fegyverrel még elindul kifelé a kezem.
1: De az a Józsika háta.
2: Igen, de nagyon, nagyon élvezetes volt, de hát nyilván igen, ez egy odaadó munka.
1: Engem találtak el egyszer azzal a lövedékkel, mi az a szoknyás, hogy hívják, van olyan...
2: Léglövedék.
1: Valami, léglövedék. Azzal. Tulajdonképpen jó messziről nyilván, mentem táblát igazítani, és hátba lőtt.
3: De poénból?
1: De hátba lőtt. Igazából megcsíp.
2: Károsodást azért, hát...
1: Semmi.
2: Nem, mondjuk előtt, nem tudom, hány méterről találtak
1: azóta
2: el.
1: Azóta beszélek lengyelül, de
2: kínai akcentussal.
1: Figyelj, Zsófi, hogy jött egy hír hozzá, egy álom vált valóra.
2: Kinek az álma?
1: Magyar bajnok lettem sportlövészetben, a Steel Challenge Magyar Országos Bajnokságon 13 hónappal ezelőtt kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és azonnal beszippantott hatalmas megtiszteltetés példaképeimmel egy dobogon állni, akik magyar és Európa bajnokok, még most sem hiszem el, divízió nagy kaliberű pisztoly, optika, és ezt bizonyos Kassa Tibor tartja a kezében, és ő lett első. Hát most de, sok dolg jut eszembe.
2: Szeretném tisztázni, mielőtt belemennék.
3: Na ez hogy lehet
2: 13
3: hónap alatt a nulláról?
2: A hír további értelmezésébe. Nem, valóban. Viszont ez a dinamikus lövészet. Jó, tehát van az MSS, mint szövetség, és van az MDLS. Tisztelt úriember, az utóbbi MDLS keretein belül, tehát ez nem az olimpiai versenyszámok sportlövészete, ez a szituációs és dinamikus versenyszámok, tehát ez a tényleg, amit mondjuk a filmekben láttok, hogy lemennek a lőtérre este, és akkor mozgó célra, vagy bármire lőnek.
3: Hát az jó, az elég, ez, nekem az elég.
2: Igen, igen, nem? Tehát ugye szeretném így tisztázni, hogy ez merőben eltér a versenysporttól, az olimpiai versenysporttól.
3: De mégis rendezőben nem
1: magyarodott vagyok. Én azt hittem, hogy látom Kasszatévit, hogy viszi a magyar zászlót az olimpián.
3: De az esélytelen akkor, hogy ez nem is lehet olimpiai sportág, esetleg onnan át lehet-e menni a tiétekbe talán?
2: Nem. Vagy nem?
3: Nem?
2: Semmilyen.
3: Tehát ő nem indulhat majd el olimpián a közeljövőben.
2: Nem.
1: Mindegy, gyerekek, magyar bajnok.
3: Magyar bajnok lett. Tehát ez...
2: Így van, tehát, hogy ez
1: a múlt. Látod, itt egy hír, és egyből gondoltam rá.
2: Köszönöm szépen.
1: De komolyan.
2: Én is indultam tegnap egy versenyt.
3: Na, és?
2: Oda ez végén kirohantam, és egy minősítő versenyt én is lőttem a fegyvertartásim miatt, és hát meglepő módon megnyertem.
3: Tényleg?
2: Okay. Viszont megszorongattak, de megnyertem.
3: De megnyerted. Na. Ennek örülök. Hány ellenfél volt?
1: Egy?
2: Igazából nem tudom, mert ugye ez egy ilyen folyamatos verseny.
1: Nem
2: tehát...
1: jöttek át az ellenfél.
2: Négy órakor elkezdődik, és akkor addig tart, ameddig jönnek, és nekem meg ugye el kellett rohannom vissza a gyerekekhez, úgyhogy nem tudom.
3: Vagy te lelőtted, és aztán jöttek
2: a többiek. Én lelőttem, és végeztem a dolgomat, és már ott sem voltam.
1: Megjött a válasz a TC-re.
3: Igen,
1: látom.
3: Tisztelt cím. TC.
1: Ez jelenti. Igen, szóval volt az egésznek nem tudom, valahogy rangja.
2: Tisztelete.
1: Igen. Igen. Holott nyilván ezt már akkor tetted oda hozzá, hogyha már ismerted, kinek írod. Tehát amíg nem, addig nem biztos. Bár lehet, már megelőlegezték. És a múltkor hallottam valahol, nem tudom, mondtam már nektek, ahogy a kedves hallgatók tudják, ismerik-e a sztorit, hogy régen azért volt olyan szintű magázás, meg még otthon is. A lakásban, meg csomóan az édesapjukat magázták, még az én édesapám talán, hogy azért, mert hogy meg nem tudtad úgy a másikat elküldeni,
2: ez
1: megsérteni, bocsánat, a jó édes anyjával, ebben még semmi csúnya nincs, semmi, igen, hát Szerintem mondjuk azért már kitett, hogy ennyire ne legyünk. Na mindegy, mert hogy megkérem önt, uram, megtenné, hogy igazából az édesanyjukat, tehát ez hosszú, bonyolult, és akkor nem voltak ilyen típusú.
3: Azért az, az egészséges magázni saját szülődet, szülejedet, az egészséges dolog.
1: Miért egészségtelen?
3: Nem tudom.
1: Hát, ha nem egészségtelen, akkor sportlövő VB, csak hogy gyorsan átkösek, 16 fős magyar csapat utazik Dohába. A világbajnokságon minden egyéni olimpiai számban 3-3 kvótát osztanak a Los Angeles-i játékokra. Látom, a kvóta osztó asztal, tiszteletem, hogy kvótát kettő. Nehéz nekik most kvótát szerezni?
2: Hát ez most abszolút nem lesz egyszerű, hiszen ez a legeslegelső kvalifikációs verseny Los Angelesre, úgyhogy itt nulláról indul mindenki, tehát ez azt jelenti, hogy mivel minden versenyszámban 3-at osztanak, a dobogón álló versenyzők fogják megkapni a kvótákat kizárólag.
1: Ugye az automatikusan az előző mondjuk szezon, vagy előző nagy verseny olimpia győztese, meg világbajnok, azok nem jutnak ki automatikusan?
2: Nem.
1: Én azt csinálnám, ha valaki valamiben mondjuk 2025-ben első lett, tehát világbajnok, vagy olimpiai, ha van olimpiai bajnok, én öt, nem, tehát én egyszerűen levizsgáztam ötösre, akkor én jövőre ugyanabból.
2: Hát ez sajnos nem így.
3: De ez fociban sincs így, a világbajnok sem.
1: De ott is lehetne egy ilyen, az éppen aktuális világbajnoknak nem kell.
3: Mikor a BL győztes, az kvalifikálja magát egyébként a következő szezonban.
1: Tehát azért mondom, tehát nem újra kell nekik vizsgálni, ugyanazt csinálják. Uh-huh.
2: Ez egy nagyon érdekes pont, amit felvetsz, és ez egy örök vita a sportban, hogy teszünk-e kivételt, kap-e lehetőséget valaki? Ugye, hogyha hogy mondjuk azt mondjuk, hogy itt az origó, és mostantól kezdve mindenki.
3: Hol?
2: Ebben a pillanatban, hogy igen. Most te kimondtad ezt, és holnaptól így indulunk, hogy akkor aki mondjuk 2026-ban világbajnok lesz, az innentől kezdve a következő évi VB-re már automatikusan kvalifikál. Mondjuk beszéljünk futballról, hova kvalifikál? A 16-ba? A 8-ba? Uh-huh. Mit kap?
1: De ugyanúgy, a csoport közt. Tehát nem kell.
3: Semmi, az már túl erős. Nem, egy sima csoport
2: közt. Jó.
1: Kvalifikálja magát, hogy indulhat.
2: Ki mehet, oké.
3: Okay. De hogyha nagyon lazzák akarunk lenni, akkor jusson a döntőbe egyből, aki megnyeri, és akkor van többiek meg versenyeznek azért.
2: Oké, akkor viszont most muszáj visszalépnem az egyéni sportra, mert amikor egy, vagy maximum kettő ember képviselheti mondjuk Magyarországot, akkor ott már egy picit nehéz, hogyha valakinek fix helye van.
1: De én azt hiszem, túl bonyolítunk mindent, mint a kapcsolatokban, meg az életben.
2: Túl.
1: Aki
2: nem
1: megnyerte, az jövőre indul. Kész.
2: Hát, és
1: de forma. Kész, forma következő hanyatlás. Napi rendi pont, és tovább. Uh-huh.
2: Tehát, milyen
3: jó. Nem kell beszélni 5 percet.
1: Nincs csinálnám, akkor egy teljesen egyértelmű, egy bűneset vagy bűntény. Tök mindegy. Tehát elkapták, rajta kapták, bizonyíték minden. Ez futják a köröket, és akkor mondják, hogy az ügyészség terhelt, stb. Nem, ott volt, elkapták, bizonyíték.
2: Most nem a sportról beszélünk.
1: Mindegy, miről beszélünk. Hogy egyértelmű döntéseket hozzák. Itt van például egyértelmű a hír. Tehát még erről picit csámcsogtunk, hogy esetleg mi lehet itt a háttérben. Márko Rossi marad, nem marad. Már valakivel felvette az MLS a kapcsolatot, hogy esetleg kapitányváltás, ha nem megy úgy a csapatnak. Most itt van az MLS, elmondta a Nemzeti Sportnak, nem tárgyal senkivel a szövetség kapitányi posztról. Mindenki nyugodjon le, és két meccs, egy pont, nem feltétlen jó. A Nemzetek Ligájában már is szájra kaptak a pletykák Márko Rossi pozíciójára, és átlag Rebrov érkezhet.
2: Elég pikáns lenne.
3: Hétfőn, mint hogyha én pont azt mondtam volna, hogy Szerhij Rebrov szabad és érkezhet. Attól szerintem azért nem fogják most elküldeni, ha kikaptunk volna, akkor valóban lenne létjogosultság a két meccs, két zakóval.
1: Mert ez jobb a...
3: Így sem, de nem egyébként. Ugyanezt mondtuk hétfőn, hogy bármi van egyébként.
1: Kapjanak ki, mert...
3: Nem nézzünk ki jól, igen, nem nézzünk ki jól, és igazából az Észak-Írország, most őszintén néztük a meccset, de úgy...
1: Nem lehetne. Hát,
3: az nem annyira magasan kvalifikált az a csapat, igazából a labda átvételeken túl, már ezt sőt, talán mondani. Már ott is voltak problémák, és
1: nem is
3: így
1: kell
3: sem.
1: Igen. Nem néz ki. Viszont azt lehetett érezni Márko Rossi egyiket nyilatkozatából, hogy nem túl stabil, tehát mentálisan én azt láttam, hogy lelkek nem annyira, nincs túl rendben. Nyilván reagál egy csomót a kommentekre, ugye a szurkolók üzeneteire, a szurkolók beszólnak neki, ő kicsit visszaszól, hogy nem tud magyarul, tehát úgy mindenben egy picit, úgy nem tudom.
3: Nekem az nem volt szerencsés, amikor azt nyilatkozta, hogy nem volt szerencsénk az elmúlt két évben, de hát két évig nincs szerencséd a pályán, és három darab tétmeccset tudsz megnyerni két év alatt, az úgy kevés, nem?
2: az szerintem nagyon kevés, és ha már itt felmerült, ugye Serhii Vrevrov neve, ez szerintem a sportban nagyon-nagyon csúszós pálya, főleg itt a Kárpát-medencében.
3: Mármint?
2: Túl közeli. Tehát ezt nem hogy szeretik semmilyen sportban. Hogy... Igen, tehát hogy annyira terhelt itt a múlt ebben a pici részben.
3: Volt itt néhány éve a Fradinál, viszonylag sikeres
2: itt
3: volt.
2: Most a nemzeti válogatottról beszélgetünk, ami az országot képviseli. És amikor egy nemzetet képviselsz, ami, és megint mondom, kizárólag itt a közvetlen szomszédainkra gondolok, ez nagyon csúszós pálya a sportban. Nagyon sok edző, akik jó edzők, bölcsen amúgy általában pontosan ezért sokkal messzebb mennek. Ahogy szerintem Marco Rossi esetében is nagyon szerencsés, hogy ő ezért két országgal arrébről érkezett. Mert ott már nincs annyira közvetlen kapcsolat.
3: Hát meg körülötte a spanyol-francia, az igen, picit más igen, országok igen. Vannak labdarúgó minőség tekintetében.
1: Hát gyerek, én akkor is azt gondolom, hogy tehát azonos országból jöjjön, tehát abból az országból jön szövetségkapitány.
2: Ez lenne nyilvánvalóan, igen, a legüldösebb.
3: Általában ez így van.
1: De igen, de most ugye? Mostanában ez bukni látszik ugye a braziloknál, törököknél és rohadtnál. Szóval sok, mert nem egy-kettő van, hanem szerintem sok, aki, ahol nem, most nem tudom, hogy fejből az összes csapat.
3: Országnak szövetségkapitányát. Az angoloknál mondjuk pont egy német.
2: Igen.
3: Ugye? Na, hollandoknál pont Xavi, egy spanyol.
1: Tessék, tehát holland, török, igen.
3: Angol.
1: Igen.
3: Magyar.
1: Holland, magyar. Brazil, inkább azt keresi meg, ahol nem. Portugálok neki?
3: Hát ott Portugál, most Zsorus Jézus, de eddig a VB-n például nekik nem portugál szövetség.
1: Van egy itt,
3: portugál, spanyol, francia, német, most az osztrák, ezek tartják, tehát össze az argentin.
1: Spanyol.
3: De La Fuente, ez.
1: Azért meg is nyerték a VB-t. Tehát ennyi egyenes út. Tehát betennénk mondjuk Horváth Ferit, és már is, ha nem is VB-t, de mondjuk a kiutást.
3: Szóval odaérnénk. Bognár György. Emlékeztek, amikor elkezdett az a petyka járni, hogy Bognár, meg is kérdezték tőle, hogy na, és elvállal, és mondta, hogy ja, hát én alkalmatlan vagyok. Nem szakmailag, emberileg.
1: Nem, igen, mert... Igen,
2: én ezt annyira becsülöm, amikor valaki...
3: Ezt mondja?
2: Igen. Mert valóban, ugyanúgy, ahogy nem való mindenki vezetőnek, ami nem minősíti a szakmai minőségét, mert ez egy emberi minőség, amivel születsz vagy nem születsz. Én ebben nagyon hiszek. Főleg egy ennyire kiemelt, nagyon tényleg fókuszban lévő csapat esetében, mint egy futball nemzeti válogatott. Úgyhogy... Úgyhogy Levi elvállalnál.
1: Ez egy kicsit nekem, nekem olyan is, és mondjuk egyszer lett volna egy lehetőség, egy puertorikai hölgyel szorosabb kapcsolatban.
2: Azt hittem, hogy más lesz a mondat vége, hogy a puertorikai, nem tudom, rádióválogatott élére felkértek.
1: Ó, de egyébként szerintem én ilyen vatikáni rádiót csinálnék, ha nem lenne ennyire tipizált, vagy tematikus, de félre értével viccetve, hogy puertorikai hölgyel lehetett volna valami komoly, és nagyon, nagyon nem működött azért, mert hogy más nyelv, más gondolatiság, igen. Viszont volt egy olyan nagy szerelmem, ugye, aki ráadásul kanadai volt, és vele 3 évig működött. Nem voltak se nyelvi, semmi más problémák. Megoldottuk, jó, mert ott az apuka magyar volt. Képzeltek, anyuka Fülöp-szigeteki, apuka pedig magyar olasz. Tehát így, már ott is volt egy erős keveredés.
3: A hölgy meg kanadai.
1: És a hölgy meg kanadai, de erősen tudod, ez a vékony, húzott szem, nagyon szép lány volt, és ott elindult egy ilyen kapcsolat, úgyhogy ott nem állt közénk senki. Ez azok nem nagyon működnek szerintem a más országbéli kapcsolatok sem.
3: De komoly, ez tök jó. Úgyhogy Leviék ezért nemzetközi nyelvet használtak mindig.
2: És tudjátok, mi hiányzik nagyon ebből, és ez nagyon, nagyon jó irány, amit megpedzettél. És ugye mondtad, hogy legyen a nemzet fia, a nemzet válogatottjának vezetője. Például a viccelődés, vagy a has, tehát amikor vagy azt mondod, hogy na, nem tudom, frak, mit csinálsz ott? Ezt nyilvánvalóan egy külföldi frak soha nem fogja tudni mondani, és lehet, a junior. Lehet, ja, én azt akartam mondani, hogy...
3: De én azt hittem, hogy olyan öltözet, hogy fel kell venni a frak.
1: Hát
2: vagy
1: Mézga
2: család, Kriszta, mit csinálsz?
3: Ja, igen, én a ruha öltözetre gondoltam.
2: Igen, ezek a referenciák, hogy mondjuk kizárólag ugye anyanyelvi és kulturális környezetben tudnak ülni, ahol ez mond bárkinek bármit. De most, hogy megláttam az arcodat, és volt egy pillanatnyi félreértés, és fölmerült bennem, hogy értenék-e ez a nagyon fiatal generáció.
1: Nem is tudja szerintem. Senki.
2: Igen.
1: Hát, mondtam nektek, a múltkor kértem egy kávét valahol, és kérdezte a srác, 25 körüli, hogy akkor ennyi mondom, itt megállnánk, vágó úr. És láttam, hogy nem vágja a vágót, és én és mindenek mellett mondom, és tisztelettel,
2: hogy
1: ha nem is tud róla, igen, írni, érted, egy diplomamunkát, tehát azért azt, hogy Vágó István szerintem, jó, mondjuk én nyilván televíziózásban vagyok, és onnan jövök, de szerintem az alapvetően szerintem azt tudni kell,
2: hogy ki volt. A része például ez a mondat is, amit mondtál neki, tehát, hogy
1: micsoda?
2: Ez, hogy itt megállunk, Vágó úr.
1: Igen, de hogy...
3: Igen. Mondjuk ez nekem abszolút megvolt az, hogy én a ruhaöltözetre gondoltam, mert a frakkot felveszi mondjuk valaki, miközben humorizál az öltözőbe egy meccselőt. Abszolút megvolt tehát a műsor, tehát én ezeket imádom mai napig nézni, onnan, hogy leülök, és akkor nézem, ahogy Károly bácsék Irma nénivel ott szórakoznak. És akkor még
1: tudom a macskák neveit, vagy tudod?
3: De tudom. Lukrécia, egy, és a másik pedig...
2: Szerénke.
3: Így.
2: Na,
1: szóval nem tudják a frakot, meg is. Igen, az viszont tény, hogy persze csak...
2: Ezt más kultúrába jöve egyszer nem tudod ezeket az aranybányákat
1: kiaknázni. Hiába tanulod meg a nyelvet. Volt egy nagyon keres ismerős, vagy egy legnagyobb német autó gyár cégnél volt elnöki, tolmács, fordító, minden hibátlan, tényleg hibátlan beszél németül, és az égvilágon semmi gond, és azt mondja, most éppen Németországban dolgozik, azt mondja, hogy minden tud, mindent ért persze, de ha a kollégái úgy akarnak beszélni, hogy azt ő ne értse akkor németül, akkor
3: nem beszélni.
2: Ez így van.
3: Akkor meg tudják, hogy oldani. De érdekes.
1: Ilyen kis szóvirágokban nem tudom, kis időbújtatott. És azt hallom, meg tudom, mit mondanak, fogalmam sincs.
3: És egyébként még visszatérve, mert a Mézga családban pedig kibeszélt így angolul, ugye már is szomszéd mindig, amikor elutaztak valahova, és már a rendőrségnél találtak magukat. Hufnagel Pistához mentem volna, bárcsak feleségül, ugye ez volt mindig az ikonikus, mert ugye megvannak a kedvencem Mézga család különös kalandjai.
1: Tudod az egész családot, tudod?
3: Igen.
1: Na tessék, kezdve. Mézga?
3: Mézga Géza.
1: Feleség.
3: Felesége Paula.
1: Igen.
3: Aztán az egyik fiú Aladár, miért igen. Egyik, nincs másik. Lány, az egyik hölgy Kriszta, és neki is volt egy kis cicája, akit úgy hívtak,
1: na,
3: hogy...
1: ezt nem tudom.
3: Na? Zsófi, te voltál a cicás.
1: Volt. Blöki.
3: Blöki volt, az már amikor így Kübüki is bejött a képbe, az más. Volt cica. Egy cicája, a Maffia.
2: Kristóf, én leszek a junior. A maffia nekem az most
1: nem szeretem, amikor egyben megadják, még esély sincs gondolkodni. Maffia, így van.
2: Ugye? Én nekem tényleg azt mondtam volna, hogy Blökinél megálltam volna.
1: Így gyerek.
3: Úgyhogy azért itt van popkultúra, van filmkultúra.
2: Anna, látod? Ugye? Akkor gyakorlatilag megerősítettük a gondolatunkat, hogy tök jó lenne egy magyar ajkú vezér.
3: Úgyhogy engem szedjetek ki abból a fiókból, aki ezeket nem tudja.
1: Na,
3: köszönöm szépen.
1: Már kint vagy, fiókból kint.
2: Ez most nagyon jó teszt volt, mert a te korosztálya gyakorlatilag a válogatott magja, úgyhogy tök jó.
1: Nem tudom, te nem néztetek meccseket? Jön majd Dodi is, beszélünk már ki Dodi, majd kicsit nézegetjük majd. Meccseket, meg talán volt dartsba is bele tudtam kapcsolni. Ezt nem értem, ezt valaki mondja már el nekünk. Mindig azt mondják, hogy a darts ugye igazi kocsma sport, ez tulajdonképpen a megközelítése. Szerintem a világon annyi ember nem jár kocsmában, mint Magyarországon. Tehát nincs olyan bicikli, ami... Nincs olyan bicikli, ami
3: ott van.
1: Ott van.
3: Abba sem vagyunk jók.
1: Tehát rajta a gázpalack és egy ilyen sapkából készült nyereg kötött, nem tudom mi, nyeregpuhító, nem tudom mi, nem létezik.
3: Nem vagyunk jók benne.
1: Kinéznek a biciklik a dudával, meg a letámasztalakon, meg minden, meg a pezsgős dugóval a kormány végén, tehát ilyen nincs. És így tudunk elérni sikereket, szóval megmondom, kicsit meg vagyok lőve. Na jó, hogy jön majd Bánki Dodi, vele kiegészülünk, és beszélgetünk a következő órában, hiszen mindjárt félét, aztán Jürgen Klopp komoly szigorításokat eszközött a német válogatottnál. Ezzel
2: nagyon
1: kezdünk
2: tetszik.
1: Majd, és azért csak ide tenném, nagyon halkan és lágyan, hogy már készüljünk, hogy azért kíváncsiak, mert mindenhol vannak úgynevezett, szerintem ez most egy hülye szabály. Biztos, hogy van. Otthon, munkahelyet. A házassági szerződésről nem is beszélek, de azt is szívesen ide venném. És mindenhol van, ugye, meg ilyen belső. hát csak rátok meg a családra jellemző, tulajdonképpen ez, itt vedd le a cipőd, oda ne tedd azt, meg nem tudom, csak annyi mindent kapunk szerintem egész életünkben. Ezeket is örömmel hallgatnánk, meg egyébként tájékoztató jelleggel bátran elküldhetitek, hogy nálatok milyen hülye szabály van otthon, vagy emlékszem, hát most iskolába, hát gyerekek ott is, hát mi, tényleg, szóval gyűjtsük ezeket össze, jó? 0-30-55-55-60, azokat a hülye szabályokat, amelyeket ti sem vagytok megelégedve, de nagyon nem vagytok, jó? De az lehet, hogy nem nálatok, hanem valóban mentetek, és ott láttatok valami szerintetek.
2: Kénytelen, kelletlen, vállalni kellett.
1: Jó, mert mindjárt mondjuk, hogy Jürgen Klopp milyen komoly, szigorú szabályokat vezet be, amiket egyszerűen be kell tartani. Ez a legfontosabb, a hülye szabály, be kell tartsák. Aztán beszélünk majd arról, hogy mi lesz a Manchester City-vel, ott is komoly problémákat vélünk felfedezni.
2: Bizony.
1: Erős visszásságokat fedeztek fel, nem tudom hány évvel ezelőttre kutattak vissza, és aztán pedig hát persze 9 óra után, ami örök becsű és beszélővel ellátott, a László Csabánkat is hívjuk, úgyhogy 9 és 10 óra között majd ez vár mindenkit. És gyertek, egy perc múlva lesz fél hét.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. A tét a legrangosabb európai kupa sorozatba jutás. A 4 évvel ezelőtti magyar győztesnek a litván bajnokon keresztül vezethet az útja a csoportkörbe. Sopron Vilnius női kosárlabda Euróliga selejtező élőben ma 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Novemberben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, szigorodtak a politikusok megkülönböztetésre, jelzésekre vonatkozó szabályai, továbbra is kellemes, kora őszi az időjárás. Perc Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: November 4-től lesznek kutathatók az ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerinti iktatókönyvei kerülnek fel a nyitottakták.hu oldalra. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. A Fidesz kormányminisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén kell benyújtani, kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint a fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Kodruca Kövesi az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel, valamint a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, melynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még az idén az országgyűlés elé került.
0: Közlekedés.
2: Új terelést építettek ki az M1-es autópályán az M15-ös autópálya és Hegyes Halom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a jármű. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Zúzódás és rándulás a diagnózisból a Bendegúz sérülésével kapcsolatban. Spanyol és angol győzelem a labdarúgó nemzetek ligájában. A Veszprém a Barcelonával játssza a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjét. Meglepetés a férfi kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz, a magyar labdarúgó válogatott játékosa, akinek a hétfői északírek elleni nemzetek ligája találkozón sérült meg a bokája. Az egyelőre kérdéses, hogy a védő játszhat-e a soron következő Grúziával és Ukrajnával vívandó mérkőzéseken. A gól nélküli döntetlenre végződött belfasti meccsről a korábbi szövetségi kapitány Csábi József mondta el a véleményét.
4: Az elmúlt két mérkőzést egyrészt nem lehet összehasonlítani szerintem, mert nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma ellenfél. Az első az ukránokkal volt itthon, egy nagyon jó képességű játékosokból álló ukrán válogatott, magasabb a jegyzett, a világranglistán is előttünk álló, 32. ha jól emlékszem. Az északírek egy más stílusú futballt játszó csapat. Természetesen nem lehetünk elégedettek, én azt hiszem, és ezt most hallom itt jobbról balról, most ilyen gomba módra szaporodnak a kritikusok, bocsánat, így mondom, az okoskodók. Én azt látom, hogy sok minden nem változott a két mérkőzés alatt. Ez a trend látható a magyar válogatott játékánál, hogy egy picit más próbálunk játszani, mint évekkel ezelőtt. Egy ilyen labda pozícionált, felépítő, labdabirtokláson alapuló build-upokat próbálunk játszani, amiből hiányzik viszont én azt gondolom az úgynevezett penetrét része, tehát a racionalitás, a direkt játék, tehát hiányzik a labda nélküli megindulások, kapura lövések, beadások, labdával való rágyorsítások, egyezések, ami ugye futballnak egy kicsit a sava borsa. Jól mutat az adataink egyébként, de pontosan mondjuk a kaput eltaláló lövéseink ugye az kevés volt. A második félidőben azért ez már jobban nézett ki. Én egy picit ebben az Ozsvát beállását is éreztem, bár kényszerből, de jól tett a csapatnak, jó beadásai vannak, jól jönnek, centerezett. Lukács Zömmel jobb oldalról, de széléről indult, jó egyezett, beadások jöttek, tehát a második félidőben már a Milos is a bal oldalon többet tett hozzá, és jó beadások is voltak. Több labda tudtunk eljutatni a boxon belül, még mindig egy picit keveset érkezünk oda, talán a vége egy kivételével, ahol már emlékszünk, az Orbán is ott volt, és a lövését blokkolták. A direkt játékunkat hiányolom, az utolsó 20-30 percben ez már jelen volt, majdnem meg is lett az eredménye. Egyébként pedig nincs probléma azzal, amit mondtam, hogy egy ilyen labdapozícionált játékot akarunk játszani, sok kicsi rövid passzal, csak ebből kellenek a ritmusváltások, kellenek a megindulások. A második félidőben például a Milos bal oldalon 3-4-szer úgy beindult labda nélkül be az üres területre, ezzel tudja mozgatni a védő falat. Hogyha egy nagyon statikus a játékunk, 5 méter passz ide, 5 méter oda, lassan visszük át a túloldalra, akkor az könnyű lereagálni egy védelmi blokknak. Védelmi alakzatot tulajdonképpen csak mélység és szélességi mozgásokkal lehet megbontani, amit én hiányoltam már az ukránok ellen is az utolsó 20-25 perc kivételével.
3: A magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát Csábi Józsefet hallották. A labdarúgó nemzetek ligájának A divíziójában tegnap a második fordulóban a világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Horvátországot Sevillában, és Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában. A B-ligában Szlovénia 2-0-ra bizonyult jobbnak a vendég Észak-Macedóniánál, míg Svájc 3-0-ra nyert Skóciában. A C-ligában Finnország Fehér Oroszország 0-0, San Marino Albánia 0-3, Moldova Feröer 1-1, Szlovákia Kazahsztán 2-1, Bulgária Észtország 0-0 és Luxemburg Izland 0-3. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben szereplő Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: A Veszprém férfi kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgán együttesét az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmábek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. A holnapi döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. A férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában Budakalász Balatonfüred 26-40, Cegléd Eger 29-31, Deac Vecsés 34-21 és Várpalota Budai Farkasok 32-35. A győztesek, tehát a Balatonfüred, az Eger, a Deac és a Budai Farkasok csapata 16 közé jutott. Ahogy arról már beszámoltunk, a magyar női kézilabda válogatott a negyedik helyen végzett az Eurókupa múlt hétvégi romániai négyes döntőjében. Nemzeti csapatunk az elődöntőben a norvégoktól, a bronzmérkőzésen a románoktól kapott ki. Golovin Vladimir szövetségi kapitány német Kornélnak beszélt a torna tapasztalatairól.
5: Nagyon sok játékosod klubjába meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottba meghatározóak.
6: Hát nem veszik akinek... nevét, például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
5: de
6: játszik,
5: nem csak
6: például.
5: Ő, ugyanúgy a Vámos Petra. A Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármos, akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket. De látunk, hogy fáradtak voltak. Aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. A román meccsot már második fél idő is rosszul kezdtünk, de így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásba, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt, ott is már elment 4-e, visszazárkoztunk. Döntetlenre, utána megint elment 3-a, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
6: Ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved azért a 33 kapott gól? Mondhatjuk, hogy sok, vagy az nem sok?
5: Sok. Van olyan mérkőzések persze, hogy amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól az sok. Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. A mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani, nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Megyünk abba az irányba, azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett. Nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy hogy fog működni a kettire, ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labda eladás, amit tudtak, hogy a és jönni fog, nem oda kell adni. De amikor már fókusz nincs ott, mindenkit tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott. Mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakban látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válogatottnak jó. És mondom, a ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Utána beindult, és így, ahogy olyankor játékos, amikor válogatottban megérkezik, az nem dúzott tele az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne. Nekünk van ez a tapasztalat. voltunk. Higgye, hogy azt válogatottban sokszor láttunk, és nekünk van az a három nap, hogy ezt az embert talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit fog következni.
3: A Magyar Női Kézilabda válogatott szövetségi kapitányát, Golovin Vlagyimirt hallották. A férfi kosárlabda NB egy hatodik fordulójából előrehozott mérkőzésen az előző idény ezüstérmese, a Szolnok, meglepetése 91-90-re kikapott a vendég Kaposvártól. A somogyiak 22 év után távoztak újra győzelemmel a szolnokiak otthonából. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását a versenyen nem megfelelő sapka használat miatti kizárás ügyében. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyíltvízi úszó nem a kötelező határidőn belül adta be a dokumentumokat az Európa Kupa sorozat hétvégi horvátországi viadala után. Ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető. Sikeres hétvégét zárt a magyar triatlon sport. A világbajnoki sorozat spanyolországi nagy döntőjében Szalai Fanni a juniorok között aranyérmet nyert, az U23-as vegyes váltó ezüstérmes lett, Hóbor Zalán a 23 éven aluliaknál pedig a harmadik helyen zárt. A szövetség elnöke Kindl Gábor a világbajnok Szalai Fanni teljesítményét méltatta Regős László Pálnak.
7: Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Azt gondolom, hogy ő egy igazi sportember, aki elszántan, alázatosan, szerényen és rendkívül szorgalmasan készült erre a sikerre. Mindenkinek így teljesüljenek az álmai, mint Fanninak, hiszen neki tényleg nem csak a terve volt ez, hanem az álma is. Számunkra is egy óriási siker, és rendkívül büszkék vagyunk Fannira, és remélem, hogy ő is rendkívül büszke magára.
8: Nyilván, ha valaki megnyer egy junior világbajnokságot, látszik rajta az öröm is. Láttuk a képernyőn a befutón, hogy érthető módon teljesen oda volt az örömtől, de amit esetleg a kamerák nem mutattak meg, az milyen volt Fanni részéről, hogy ünnepelt?
7: Úgy ünnepelt, hogy már a verseny előtt tulajdonképpen felkészült arra, hogy a rajtnál eldönti a kérdéseket. Ez meg is történt. Ünnepelni nem igazán tudott a következők miatt, mert rendkívül sok gratulációt kellett fogadni a világ minden részéről. Tehát felnőtt ellenfelei, például Taylor Knibb, aki egy igen-igen komoly triatlonos hölgy, igen komoly eredményekkel, és Fanni le tudta őt győzni Tiszaújvárosban az idei világkupán, míg ő is gratulált neki, de gyakorlatilag ilyenkor az ünneplésre kevés idő marad, mert a gratulációkat kell fogadni, és interjúkat kell adni, aztán szerintem majd most kezdi el feldolgozni, hogy ez mekkora siker tulajdonképpen.
8: Mit jelent a magyar triatlon számára, hogy van egy ekkora tehetség?
7: Felelősséget legfőképpen, hogy továbbra is támogassuk az elit versenyzőinket, és támogassuk azt a hátországot, ahonnan a Fanni jön, és támogassuk mindazokat a sportszakembereket, akik segítik a munkáját.
3: A Magyar Triatlon Szövetség elnökét, Kindl Gábort hallották. 16 magyar versenyző indul a sportlövők első Los Angeles-i olimpiára kvalifikáló versenyén, a dohai világbajnokságon. Ott lesz a VB-n a párizsi ötkarikás játékokon szerepelt mindaz öt sportolónk, vagyis az olimpiai bronzérmes pisztolyos Major Veronika, illetve a szintén pisztolyos Fábián Sára Ráhel, valamint a puskás Péni István, Pekler Zalán és Mészáros Eszter is. A november 3-ától 13-áig tartó világbajnokságon valamennyi egyéni olimpiai versenyszámban 3-3 kvótát osztanak ki a 2028-as nyári játékokra. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia. Hámori Luca mindent kiadott magából a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon, melyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett, és már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szem előtt. Szőke Viktóriával beszélgetett.
2: Mindenképpen úgy indultam neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogy szerettem volna megmutatni azt, hogy mennyit dolgoztam az elmúlt hónapokban, és hogy mire is vagyok valójában képes. Én hittem abban, hogy egy érem biztosan sikerülni fog ezen az Európa-bajnokságon. Természetesen a fő cél az az aranyérem volt, és tényleg minden egyes mérkőzésemre így léptem be a ringbe, hogy az aranyig meg sem állok. Ugye sikerült bejutnom a döntőbe, ahova szintén elég magabiztosan érkeztem. Sajnos most az, amit ott teljesíteni tudtam, egy ezüstéremre volt elég, viszont úgy hagyhattam el a ringet, hogy tényleg én mindent megpróbáltam, és mindent kiadtam magamból, úgyhogy ezzel én már úgy érzem, hogy egy kicsit győztem.
3: Svájci lett, és lengyel lányon keresztül jutott el a döntőbe, ott pedig az orosz Aliya Aminyeva vert meg. Tulajdonképpen őt korábban gondolom, hogy ismerted, bár régebben láthattad versenyezni, hiszen az oroszok most értek vissza.
2: Így van, együtt még nem boxoltunk soha, de már többször láttam versenyeken. Őről azt kell tudni, hogy egyébként már világbajnok volt, tehát azért egy ismert név volt így a súlycsoportban. Én örültem neki, hogy összekerültünk, és hogy megnézhetem, hogy egy világbajnok ellen mit tudok nyújtani a ringben. Úgy néz ki, hogy még van hova fejlődni, de örülök, hogy így is kipróbáltam magamat, és most már tudom, hogy esetleg miben kell még fejlődni.
3: Még azt is említetted egyébként, hogy büszke vagy, és szerintem mindenki büszke rá természetesen, hogy újabb visszaigazolást kaptál ezen az Európa-bajnokságon, hogy jó az út, amin vagy, és hogy kik azok, akik melletted állnak a nehezebb pillanatokban is, kikre gondoltál itt?
2: Nagyon sűrű időszak van a hátam mögött, és tényleg nagyon kevés időt töltöttem otthon, folyamatos edzőtáborokban és versenyeken vettünk részt, és egyrészt ennek tényleg egy nagyon jó visszaigazolása, hogy jó úton haladunk, jó az a munka, amit végzünk a válogatottal. Az, hogy kikre gondoltam, természetesen a válogatottban a csapattársaim, az edzőim, a szövetség, illetve a családom és a

0: ahova szintén nagyon motiváltan és nagyon magabiztosan utaztam ki, viszont sajnos ott nem jött ki a lépés, ott a teljesítményemen is látszott, hogy sajnos valami félrecsúszott a felkészülésben. Abból nem fogok hazudni, nem volt egyszerű kiszakadnom, hogy mégis akkor min kellene változtatni, vagy hogy akkor ugyanúgy menni tovább előre és küzdeni, de hál' Istennek sikerült, és utána jöttek az apróbb sikerek, és hál' Istennek is sikerült most megfejelni az Európa-bajnoksággal.
1: Ugye az év elején volt lehetőséged egy legendának a termében edzeni. Az mekkora löketet adott, vagy mekkora önbizalommal övezett fel téged?
0: Már sokszor említettem, hogy az, hogy 5 hetet tölthettem Amerikában, az már csak mentálisan akkora doping volt szerintem számomra, hogyha nem csináltam volna semmit abban az 5 hétben, csak ott vagyok, és beszívom azt a levegőt az edzőteremben, már az szerintem nagyon sokat hozzám tett volna, de mellé még azt, hogy szakmailag is nagyon sok tudást tudtam elsajátítani, és tényleg egy teljesen más mentalitással tudtam hazautazni onnan 5 hét után, és hát a magabiztosságomon biztos, hogy nagyon sokat dobott, azt gondolom, hogy szakmailag is sokat tudtam fel, és ez hatása volt az elmúlt hónapjaimra.
1: Ugye nagyon népszerű sportoló vagy Magyarországon, és azért az ökölvívásban nemzetközi szinten is. Az igazán nagy berobbanás, az pedig azért a 2024-es Párizsi olimpián volt, ahol tényleg mindenki megszeretett téged, és azóta egyébként ez az út, ez mennyire sima? Vagy hogy látod, hogy esetleg téged látva mennyien jelentkeztek mondjuk ökölvívásra, mennyien kezdték el a hölgyek közül ezt a nehéz sportágat?
0: Én úgy tapasztalom, hogy egyre többen, például Kőszegen a kis városban, ahonnan jöttem, ott a klubban, ahol elkezdtem az ökölvívást, most már tudom, hogy 20-30 kisgyerek, kislány, kisfiú együtt járna a edzésekre, és tényleg nagyon jó látni, hogy talán egy kicsi közöm nekem is van ehhez, hogy tényleg miattam kezdték el ezt a sportágot, de nem csak Kőszegen, hanem hál' Istennek már itt Budapesten is van, hogy összefutok akár régi ismerőssel, vagy egy új ismerőssel, akik elmondják, hogy a gyerekük azért megy az edzőterembe, mert láttak engem a tévében, és azt szeretnék ők is csinálni. Ez mindig egy plusz motiváció számomra, illetve valahol egy felelősség is, hiszen azt gondolom, hogy most már egy példakép lehetek a gyerekek, és akár még a felnőttek számára is. Én próbálom a mindennapjaimat így élni, hogy tényleg egy példaképként, és a jót és a pozitívat mutatni az embereknek. Én azt gondolom, hogy ehhez még csak meg sem kell játszanom magamat, hiszen tényleg nekem ilyenek a mindennap, és én örülök, hogyha ebből át tudok adni bármit is, akár a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek.
1: Most a BVSC sportolója vagy, de azért mindig megemlített Kőszeget, hiszen onnan indultál, és most is a főtéren kivetítőkön figyelték az Európa-bajnokságot, és szurkoltak?
0: Valójában, tehát az, hogy honnan jöttem, most soha nem fogom elfelejteni, és tényleg nekem ott indult el az utam, és ezt soha nem is fogom elfelejteni. Ugye most már a BVSC-ben versenyzem, és tényleg ott is nagyon szeretnek, és ott is minden támogatást megkapok, de most is azért például az Európa-bajnokság után egyből Kőszegre mentem haza, és a városban nem tudtam úgy egy sarkot menni, hogy ne jött volna oda valaki és gratulált volna. Nem tudom, most ha jól tudom, nem voltak kivetítők, mint az olimpián.
1: De mindenképpen összegyűltek?
0: Igen. És tényleg rengetegen mondták, hogy nézték a mérkőzésemet és szorítottak, úgyhogy ez mindig nagyon jó érzéssel tölt el.
1: És az első gratulációt általában mindig, vagy az elsők között Ádám, a bátyád is ott van és gratulál, és elmondja, hogy mit látott, hogy a korábbi sokszoros bajnok.
0: Így van, legelőször általában a családdal szoktam beszélni mérkőzés után. Most hála Istennek a döntőn ott volt személyesen is a testvérem és apukám, utána utaztak és megleptek. Úgyhogy itt a legelső gratuláció meg a legelső ölelés az tőlük jött, hála Istennek. Aztán otthon pedig a család többi részétől és a barátoktól. De valahogy mindig az Ádám az, akit talán a legelső gratulációt vagy a legelső szavakat várom, és talán tőle esik a legjobban is.
1: És ő végigkíséri a pályafutásod következő részét is. Ugye ez az Európa-bajnokság, amit Szofiában rendeztek, az utolsó olyan világverseny volt, vagy nagy európai verseny, ahol még nem osztottak olimpiai kvótákat. Viszont jövőre már igen, és például lesz egy fontos Európa-játékok, ami tudod, hogy milyen egy Európa-játékok, hiszen már részt vettél ilyen megmérettetésen, illetve a világbajnokság is. És aztán nagyon hamar itt van már az olimpia. Sokat gondolkozol rajta már, hogy mi lesz, hogy lesz, mert hogy tudom azért, hogy a kaliforniai álom, ugye készült is egy ilyen portréfilmről, lehet, hogy azért mindig ott van, és ez szerint is dolgozol már?
0: Számomra is hihetetlen, hogy még csak most voltam Párizsban, de már arról beszélünk, hogy jövőre igen, kvalifikáció, és 2 év múlva már megint olimpia van. Igazából minden napom így indul, és így végződik, hogy Los Angelesre gondolok. Ugye jövőre áprilisban lesz az első kvalifikáció a világbajnokság, ahol a súlycsoporton

0: Van a döntőbe jutás jelenti majd az, hogy sikerül a kvótaszerzés, és hogyha esetleg ott nem sikerül, akkor majd a nyáron lesz az Európa játékok, ahol ugye 23-ban is sikerült nekem kvalifikálnom magamat. Én úgy tervezem, hogy szintén megint az Európa játékokon szeretnék kvótát szerezni. Nem bánom, ha esetleg a világbajnokságon már sikerülni fog, de én úgy tervezek, hogy az Európa játékokon. Igazából minden nap ezzel kellek, ezzel fekszem, és minden edzésen arra gondolok, hogy Los Angeles, és egyébként nem is tudom elképzelni, hogy ne legyek ott.
1: És azt szerintem így van mindenki, aki kedveli ezt a sportágat és figyeli a pályafutásodat. Egyébként mekkora falat a döntőbe bejutni a te súlycsoportodban világbajnokságon? Tavaly Kazasztánban volt a VB.
0: Igen, Kazasztánban lesz jövőre a világbajnokság. Óriási falat, tehát hogy tényleg azért az szerintem nagyjából egy 4-5 mérkőzés biztos nyerni kell ahhoz, hogy az ember döntőbe jusson, és tényleg azért a világbajnokságon rengetegen vagyunk egy súlycsoportban, 30-35-en biztos, és abból szinte majdnem mindenki nagyon jó, de hál' Istennek most már hiszem és tudom azt, hogy én is a legjobbak közé tartozom, úgyhogy úgy állok neki a világbajnokságnak, hogy semmi sem lehet, és nem kizárt, hogy ott leszek a döntőben, de azért azt tudom, hogy egy nagyon erős mezőny lesz, és nem lesz egyszerű.
1: A Kalifornia állom véghez vihetele mellett most milyen nagy feladatok várnak még Luca most a közeljövőben? Rád lesz egy profi gála is, amin elindulsz, és aztán még lesznek versenyek ősszel?
0: Most az elkövetkezendő 1-2 hétben csak ez a profi gála lesz, amin részt fogok venni, ugye életem második profi mérkőzése lesz, amire szintén készülök, de azt leszámítva, ha jól tudom, akkor november-decemberben lesz még egy-egy verseny, de azok már csak ilyen kisebb nemzetközi versenyek, és igazából már elkezdjük a felkészülést a jövő évi versenyekre, a kvalifikációra. Szóval pihenés nem nagyon lesz, edzőtáborokban biztos, hogy részt veszünk még mindig, de az, hogy ilyen nagyobb verseny, az már nem lesz, inkább ilyen kisebb állomások megint.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hámori Luca Szőke Viktóriával beszélgetett az ökölvívó EB-ről, érintve már a Los Angeles olimpiát is.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 perc 7 óra után járunk, szeptember 30-a van, egy kellemes szerda, jó idő lesz ma is, mint tegnap, és milyen csodás idő volt, nem? Hello Zsófi, hello Kristóf, itt van Csokar Zsófi, Szalai Kristóf, és persze, hogy itt van ez egy gyönyörű fiatal ember, egy nagyon érdekes mezben, Bánki Dodi, jó reggel!
2: Jó reggel!
3: Jó reggel, Magyarország!
1: Ú, de gyönyörű az a látvány, amit elém tártál, ebben az arany, de tényleg ebben az arany Fradi mezben, aranysas, egy jubileumi?
4: A legújabb.
3: Hát ahogy ne, hát Manu Miltiades tervezte Turul Madaras címerre, amely fogja a labdát, meg a Ferencváros.
5: Meg a pontokat.
3: Feliratú pajzsot. Meg a szívemet.
4: Görög tervezője volt. A Miltiades.
1: Tulajdonképpen 06-30-50, ne is foglalkozz vele, fiatal, még nem tudja, mit beszél. 06-30-55-55-6-05 az elérésünk, és az előbb ugye feldobtam azt a kérdést, hogy kinél otthon, kinél munkahelyen, iskolában, biztos mindenkinél volt már olyan fura, hülye szabály, amit hát egyszer el kell fogadni, de ez van. Ilyen házi rendnek is szokták ezt hívni, ha ezt így mondhatjuk. Mindenhol biztos, hogy van valamilyen kis, tulajdonképpen iratlan, de van, ahol le is írják ezeket a szabályokat. Jürgen Klopp is így tett, épp ezért kérdeztem a hallgatókat, hogy náluk milyen szabály van, amivel találkoztak, mondom, bárhol az élet területén. Ha van ilyen, és szerintetek fura, akkor írjátok le. Jó, 06-30-55-55-605. Na nézzük, hogy mit tett Jürgen Klopp egyébként. Hát elég nagy merítéssel válogat most a német válogatott házatáján. Őt igazából nem annyira érdekli a Nemzetek Ligája, mint minket. Nem tudom, hány 44, hogy hány játékost próbált?
3: 44-es keret.
1: És semmi baj, már béna voltam, nem baj, tehát a helyed mögötted ülnek. Jó, de csak olyan a következő.
4: Tudsz jönni jövő héten? Tudom, jó, akkor gyere.
1: Nem, az a lényeg, nem tudok, semmi baj, jön valaki más. Jó az én nagy merítés?
3: Persze, hogy jó. Hát nézzük meg a magyar válogatottat. Két alapembert nem tud nélkülözni, az ukrán hetet tud. A német meg 44-en, nem véletlenül 44-es keretet alakítok
1: ki. De miért nem csináljuk ezt? Olyan akadémiák vannak, annyi pénz ömlött a fociba, meg ömlik, hogy nem lehetett ezt el, bocsánat, nem akarok, meg blőd lenni, de hogy nem lehetett volna ezt előkészíteni? 10-20 évesek, mert már az akadémiák hullanának ki tömegesen a jobb-nagyobb játékosok?
3: 10 milliós nemzet vagyunk, azért a németek 70.
1: Hát most nem menjünk bele Szlovákiába, meg Csehországba, meg Romániába.
3: Meg Horvátországba.
1: Azért mondom, igen, meg Dánia. Tehát, hogy most azt szerintem nem lakosságszám, hanem valahogy...
3: Hát a minőség, igen, azt hiányzik.
4: Mondjuk Németországnak ugyanannyi pontja van, mint nekünk, úgyhogy...
1: Egy. Igen, de talán VB címekbe, EB címekbe, meg mi egyébkben nem feltétlen azonos. Na, tehát akkor Jürgen Klopp egyébként egyet adjanak nekünk át az 54-est, mert az minket illet. Na, szóval Klopp azt mondta, hogy szigorúbb rendszert vezet be a német válogatottnál, telefon stop, nem shop, mert valaki ezt félreolvast és ment vásárolni, és mondta, nem gyerekek, nem lehet vásárolni a telefont, le kell adni a telefont. Fodrász tilalom.
5: Zseni.
1: Például, és korlátozott családi támogatások is jönnek, vagy jönnek. Azt mondta Jürgen, hogy új időszámítás kezdődik itt a német labdarúgó válogatottnál. A német sportnaplap a Bild értesülései szerint a szakvezető nem bízza véletlenre a fegyelmet, és azonnal szigorú rendszabályokat vezetett be, hogy maximalizálja a fókusz és a valódi közösséget formáljon nemzeti csapatából. Válogatott futballban, ahol a felkészülés idő rendkívül szűkös, apró hibák is végzetesek lehetnek, Klopp éppen ezért a pályán kívül sem tűri a szétszórtságot, és határozott alapelveket fogalmazott meg a keret tagjai számára. Itt jön a lényeg. Na kérem szépen, egy. Közös és pontos étkezések. A játékosoknak elvárás szerint egyszerre percnyi pontossággal kell megérkezniük a kijelölt csapatvacsorára. A késés vagy szeparát érkezés nem elfogadott. Eddig ugyanaz, mint ami nálam a katonaságban, az Irinyi János laktanyában volt. Aztán, mérkőzés előtt telefon tilalom. Úgy, mint ahogy ugye most Kristóf sem telefonozhat, így ők sem. A találkozók előtt szigorúan tilos az okostelefonok használata. Klopp célja ezzel az, hogy a játékosok ne a közösségi médiát bújják, hanem egymással kommunikálnak, 100%-ban a meccsre koncentrálnak. Nem egyszerű vállalás ez 2026-ban. De majd erről beszélünk, mert lehet, hogy meccs közben használhatják. Ha nem tér ki a tilalom, akkor előfordul. Fodrász stop a csapathotelben. Nem tudom, eddig bejárkáltak a fodrászok, mi történt?
5: Hogyne?
4: Volt saját fodrászuk, persze.
1: Mindenkinek külön jön valaki?
4: Hát vagy volt mondjuk öt játékosnak volt egy. És ha összevesztek vele, akkor azt lecserélték, és akkor jött egy másik.
1: Na igen, a korábbi gyakorlata ellentétben tilos fodrászt hívni az edzőtáborba vagy szállodába, de eszembe nem jutott, mindegy.
3: Mire annak idején egy fodrász volt, Olá Lajosnak hívták, mindenkinek ő vágta a haját.
1: A sztároknak még a vágatott edzőtábor kezdet előtt el kell menniük a fodrászhoz, és gondoskodnunk kell a frizuráról. Kicsit óvoda szerintem. Na, korlátozott családi látogatások, például Nagelsmann esetében sokkal megengedőbb volt ez a rendszer, ezután pedig most Klopp jelentősen szigorította a családtagok jelenlétét a nagy tornák alatt, csak az mehet oda, akivel jóban van a játékos. Ja, nyilván nem, de hogy minimalizálja a külső tényezőket és a zavaró körülményeket. A német vágatott az elmúlt évek nagy tornáin felemás teljesítmény nyújtott, így Klopp érkezésétől nem csak taktikai megújulást, hanem csapat morál és a csapat szellem radikális megerősítését is várják a szurkolók. Hát röviden ennyi a hír, majdnem mindent beolvastam, elolvastam, lehet ezen csámcsogni, szerintem érdemes. Az, hogy mindenhol vannak ilyen szabályok, edzőtáborokban csapat, nád mi volt, amikor te voltál, milyen olyan szabályok voltak, amiket be kellett tartani?
3: Hát hasonló szabályok
1: miért
3: voltak.
1: Miért büntetés késésért?
3: Más időszakban. Azért nem szabad összehasonlítani, Levi, mert itt annyi pénzt keresnek, hogy soha nem tudják elkölteni.
1: Akkor mi értem a szabálynak?
3: Hát az, hogy legyen eredmény. Mert most nyilván a liberális mainstream fősik ideát, a szabadsággal, a szabadossággal nem egyenlő.
1: De meg lehet ezeket regulázni, most a halálkor
3: meg hát, hát persze, de hát nagyon sok probléma volt már. Tehát a legendás német disziplínre szükség van, és Jürgen Kloppra jellemző, már a Borussia Dortmundnál is jellemző volt, Liverpoolban is, hogy nagyon tud egységet teremteni, meg csapatkohéziót, és ez a célja a németeknél is, mert az angoloknál is, a németeknél is elég sok zűrzavart okoztak a vegek, meg a futballista feleségek.
1: Hát volt ez egyszer, nem emlékszem, nem tudom melyik meccs volt, amikor külön kamera állt, és mutatta a nézőtéren az angol vágatott focisták feleségeit.
3: Hát
1: és nem volt egy túl, nem tudom, extra meccs, és ezért számoltam, hogy 10-szer oda kapcsoltak, majd a pályán nem történt semmi, ott ők olyan csajok ültek, mondom, kicsit maradhatna ott tovább.
3: Hát ez volt a cél a rendező részéről, igen.
1: De ez zavaró. Pont olvastam, hogy valaki azt hiszem VB-n a meccs előtt megengedte valami szövetségi kapitány. Na most jöhetnek ma estére, mentek is a feleségek, mosolyogosan, nagy lendülettel megérkeztek, aztán bent voltak egy pár órát, beszélgettek a féreikkel, és akkor kócos hajjal, félrecsúszott rúzsos szájjal mentek haza. De utána jó eredmény született. Jó eredmény született.
3: Pici Pesti testvérem, erről egy fradi történet jut eszembe. Edzőtábor, Népliget, mindenki bezárva, nem voltam benne. Azon kivételek egyike, hogy nem voltam benne. Csicsolina, a legendás betődő művész fellépett itt Budapesten.
1: Igen.
3: Hát néhány játékos társam a Népligeti emeletről leereszkedve, mert meg akartam nézni Csicsolinát. Megboldogult Szűcs Lajos bátyám, aki a Rákosi Gyula bácsinak volt a segítője, megcsípte a srácokat. És nem itt jön a poén, mert jó, hát eltusolják senki.
1: Persze.
3: Lajos bácsi se csinált belőle egyet, Rákosi Gyula se. Erre a fegyelmi bizottság elnöke egy nagyon rossz arcú ember, 80-as éveket írunk, felelősségre akarta vonni a játékosokat, de elsősorban Szűcs Lajos, hogy mit keresett ének idején az udvaron. Na most el tudjátok érteni, Lajos bácsit ismerni kell.
1: Semmi köze hozzá, és azt kell mondani, de csak ott voltam. Persze, csak ott volt. Jaj. Nem lett belőle ügyelmi lett.
3: Nehogy volt, nem. Tehát nem a fegyelmi ügy lett, és ott küldt el a fegyelmi ülésen, és a melegebb éghajlatra az elnököt. Hát aztán nem lett, de Gyula bácsi nem csinált meg a vezetőség se ügyet belőle.
1: Igen, Csicsolina, ha valaki nem tudná, lehet, hogy nem tudta se, hogy ki volt, de
3: Staller Ilona,
1: színművésznő.
3: De egyébként volt a Staller nevű védőnk is, de semmi köze nincs. Most anyu.
1: Na, szóval igen, szóval rengeteg olyan szabály van, szerintem az életünket keresztül kasul. Tényleg szerintem keresztezik, mert mindenhol be kell tartani a szabályokat, de házirend így vagy úgy, látjátok, kijössz a kocsival az útra, már ott is a kereszt szabálya, eljössz ide, itt is vannak szabályok. Mindenhol vannak szabályok.
3: Igen, de nem szerintem... mindegy, hogy mikor levi, mert a világbajnokságra oda ki kellett vinni a hozzátartozókat, meg a családtagokat.
1: Hát nem kellett, de szerintem jó,
3: de
1: kiviszik.
3: Oda azért majdnem mindenki
5: kivitte.
3: Az 6-7. Na de itt most 6 napról van szó, vagy mondjuk 12 napról. De ott 6-7-ről volt szó, tehát egészen más. Én megértem Jürgen Kloppot, mert fegyelem nélkül nincs eredmény, mondom én örök bohémként, de de az eredmény mindent felülír, és ő ilyen, ő ebbe hisz. Nagyon sok problémát tudnak okozni a futballista feleségekhez, és főleg amióta már annyi pénzt keresnek, hogy tényleg sose fogy el.
1: Hát azt hiszem, hogy nézzük, az egy közös pontos étkezések, én érkezést olvastam, sok esetben ott is komoly büntetés jár, hogyha valaki késik az edzésről, nem?
3: Ez sem mindegy, mert van, ahol kötelező de... egységesen étkezni, van, ahol meg van egy ilyen svéd asztal, és bárki, bármi, van egy időintervallum, és a között kell...
1: De hogy az ennyire fontos, hogy együtt étkezzen? Nem tudom,
3: igen, fontos.
1: Talán Szobónál láttam, hogy lemennek szépen papucsba, kilenc csillagos szállodának felel meg az edzés központ, és akkor meg ölelkezik egyet a szakáccsal, kényelmesen leül, ott már várja a kerkez, akkor elkezdenek dekázni egy ilyen kupakkal, leülnek, esznek egy olyan bélszint, amit mi képen se láttunk soha, és aztán valami történik. Ott, és most nem is jönnek az eredmények, De hogy ettől függetlenül lehet összetartja.
3: Ja, az a lényeg.
5: Igen. És itt szerintem hangsúlyozzuk ki tényleg, és mi csinálunk a fényen rá, világítsuk meg azt a tényt, hogy csapatépítés. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy van egy Real Madrid, és oké, most nem vessünk össze klubokat válogatottakkal, de mégiscsak nem tudnak csapatot formálni mondjuk a Realból, és közben lehet, hogy a 44-ben alig lesz olyan nevű játékos, akire megfordulnál, hogy ki, hol, merre, meddig, de közben a csapategységből fakadó erő, ami mondjuk így nagyon sok esetben, pont az aranylabda kapcsán ti is nagyon sokszor mondtátok, hogy kit hiányoltok a listáról a tudása alapján, nem akkora név, nem akkora forma, hogy fölkerült volna a listára, ha bár adott esetben a tudása miatt odavaló lenne, és szerintem itt van a lényeg ez, hogy ő viszont berakja a csapatba, és lesz egy olyan ütőképes csapata, aki hát lehet, hogy nem lesz frissen nyírva a haja, de hozza a gólokat.
4: Ők a németeknél most nem tudom, hogy ki van a 30-as listában az aranylabda jelöltek között, talán egy,
1: Musiala,
4: talán egy, de most azért ez a német válogatott úgy megszűnt létezni 2014 óta, a VB cím óta, legalábbis sikerességében mindenféleképpen, úgyhogy el kellene szerintem az ilyen szabályok, főleg olyan játékosok, mint Taj, ez a neve.
1: Nem? Vagy
4: nem,
1: ki?
4: Taj. Ők szerintem még bele is ugranak.
1: Mi a tajszáma?
3: Ott már 2000-es években ilyen válságban német futball, aztán kijöttek belőle, és elsősorban az utánpótlás képzéssel, amit te is mondtál, Levi.
1: Ilyetetlen mennyiségű ember. Nyilván ezeket tehát rendszerbe kell tenni, hiszek persze. A rendszer igen. Szintű gondolkodásban, de ezekben az együtt való étkezések, nekem egy kicsit
5: nagyon fontos.
3: Most engem nem érdekelnek ezek a modern terminológiák, hogy csapatépítő, közösséget kell teremteni. Nem
5: ez ugyanazt jelenti.
1: Együnk, igen, beszélgessünk.
3: Ezek a szóbajnokságok.
5: Én most nem a látszat dolgokra gondoltam én is, hanem hogy tényleg a szó legnemesebb értelmében csoportot formálni.
1: Hagyjanak időt, mert emlékszem, amikor én katona voltam, és nem megyek be többszörűbe, de a kajával kapcsolatban, hogy leültünk, és ahogy leültünk, már oda jött valaki, bajtársak egészségükre föl. De mondom magam, most ütem le. Érte? És akkor ott nyert értelmet a kabátos hús kifejezés, mert ugye tettem a húsokat a kabátba a zsebbe, és útközben, közben mentünk, meneteltünk, megettük. Az úgy nem jó. Ha hagynak időt itt most ezeknek beszélgetni, meg kapcsolatba lépni, meg röhögni, meg nevetni, meg könnyed hangulatban menni edzésre, meccsre, akkor ennek látom értelmet.
5: De az ott van, csak a megérkezés az, amit ugye ő elvár. Itt azt mondja, persze, pontossággal kell megérkezniük a kijelölt vacsorákra. A késés, hogy a szeparált érkezés nem elfogadott, miről beszél? Ne klikkesedjél, így van, együtt érkezem meg.
3: Így van.
5: És tisztelem a keretet, amit elvárnak tőlem, nem késhetek egy percet sem.
3: Suzanne, ahogy a
1: késés az egyik legfontosabb, ugye, mert ugye egy valamiből nincs sem bolt, sem több az életünkben, az pedig csak az idő. Tehát én megbeszélem veled, hogy találkozunk ekkor, akkor nem késhetek. Ugye a múltkor is késtem, és mennyire ki vagyok ettől. És nekem egy visszatérő nagy gondom, hogy nem tudok. Pár perc mindig. És most amikor előbb érek oda, akkor akivel megbeszélem, ő jön később. Hát mondom, akkor én miért nem jöttem később? Szóval, de azt szerintem önmagunkkal kell ezt
3: hát az önfegyelem megoldani. És önuralom is nagyon fontos, de a fegyelem nélkül nincs eredmény. Emellett meg kell adni az autonómiát, a szabadságot a játékosnak, de ezt a pályán, meg a pályán kívül is, és Klopp megadja, nekem volt szerencsém találkozni vele még, amikor Mainzba.
1: Ugyanolyan magas életben, mint a tévében?
3: Hát meg egy rendkívül közvetlen, barátságos ember, de kőkemény.
1: Nem kérte tőle egy fogat. Annyi van.
3: Jó, minden hülyeséget.
4: Mert 100 foga van Jürgen Klopnak, és
1: létezik,
4: eddig egy álmegyes papírlap olyan fehér.
3: Nálam se kisvados egyik se, nem kell lecserélni.
1: Na jó, de most, de ott annyit egyet én kértem volna. Na mindegy, azt mondja Vani, hogy mérkőzés előtti telefontilalom.
3: Na jó, hát abban meg pláne. Hát az valami borzalom.
1: Ez
3: hát
1: én
3: nem tudok felszállni ugye a metróra, a villamosra, hogy ne a telefon nézze 10-9 ember.
1: Olyan szintű, nem is tudom, ki mondta egyszerűen Hajós András, az SMS-t nyak, mint beszél, mint ilyen olyan betegség tünet felmerülhet, mert mindenki, nézzetek meg, ha mentek, hallgatok az utcán, bárhol, mindenhol mindenki telefonon. De tényleg, itt is a parlament, mert nincs olyan helye a világnak, ahol ne, én motoroztam, meg motorozok sokat, mindig elmegyek az autók közt. Egyrészt innen üdvözlöm a miniszoknya feltalálóját, de nem is az a lényeg most, hanem gyerekek, mindenki SMS-ezget, meg videókat néz, meg TikTok, meg Insta. De várjál, mindenki. És az a szórakozik, a hatóság, hogy a 30-as táblánál egy-két barátomat, meg akár engem, mert 42-től megyünk 50 ezer forintra azon a megbünt. Tehát, hogy na itt például nincs rend, ebben nem látom a rendet.
3: Hát ebben nem is nagyon lesz.
1: Mindenki nem... telefon, de te úgy képzeljétek, nyilván ti is látjátok, meg ti is telefonoztok kocsiban, és én is néha ránézek, tehát magamról is állítom ezt a bizonyítványt, hogy egyszer viszont ha drasztikus büntetés lenne, senki nem csinálna.
3: De legalább téged nem lehet lehallgatni a motoron, vagy le lehet? Zugavolga rendesen.
1: Mindent hallok. Mindent. Szóval a telefontilalom, én egyetértek itt Klopp esetében, és azt mondja, találkozók előtt szigorúan tilos az okostelefonok használata. Most őszintén, nézzetek rám, tényleg komoly és őszinte választvárok. A WC-re mentek, visztek a telefont?
3: Ne, hülyeskedj már. Most ezt komolyan kérdezem.
1: Igen, vagy nem, nem kell
3: befolyásolni. De, hogy viszem már,
1: tehát akkor nem jó. Nem kell befolyásolni.
3: Most őszinte, kidobja valaki a parazsat közben, meg
1: nem kell, mert én viszem. Ne, igen, én viszem.
3: Nem mondod.
1: De nem minősítelek téged? Te se tedd ezt, légy szíves. Te?
4: Én igen.
1: Na, tessék.
3: Zsófi,
1: nézd, ő is. Te is. Négyből, gyerekek, na folytassuk mindjárt közben, valaki írt, hogy sziasztok, ma megyek Olála és Mesterfodrászhoz, írjálkünk Géza. Gyerekek, kíváncsiak vagyunk.
3: Ott van még a Blahán?
1: Nem tudom, hol volt, nem még. Kíváncsiak vagyunk, hogy viszitek-e a WC-re a telefont? Mennyire gáz, hogy mennyire...
3: Most a hallgatókat kérdezed?
1: Igen, hát persze.
5: Hogy átmennének-e a Kloppi szigoron?
1: Igen.
3: De semmi köze Klopphoz. Hát
1: de én azt mondom, hogy ez a probléma, tehát a telefont olyan szinten használjuk.
5: Erre térjünk majd.
3: Hát várj, a következő kérdés, hányan ejtették akkor be a csészébe?
4: Ez senki.
1: Ki, az miért? Ezt, akkor erre is válaszoljatok, amit Dori kérdez, hát, hogyha valaki bejtett.
3: Benne van a veszély.
1: De én nem, azt nem is tudom, hogy lehet, de jó. Hát nem tudom elképzelni, mert ha ott van előtte, nem. Szóval mindegy. Ne, igen, a lényeg az,
3: na
1: hogy...
3: Na de hát, ha a farzsebet beteszed, és előkészületek során azért lehet,
1: akkor tisztázzuk, tehát ki az, aki beviszi magával a WC-re, és a mobiltelefonját, és ott közben persze, nézd, mert ennek az a lényege, hogy egy percre sem válsz meg a telefonodtól, és ez egy szörnyű, tényleg egy fölé alárendelt, alá fölé rendelt viszony. Na mindegy, kíváncsi vagyok, úgyhogy
3: 06 30 55 65.
1: Vigyázzál, mert a statisztikai adatok azok nagyon-nagyon beszédesek. Most 4 emberből 3. Máté, te viszed a telefont a WC-re?
4: Biztos.
1: Is. Tehát 5 emberből 4.
3: Anyám.
1: Mindig meg kell átkezdni ilyenkor gondolni, hogy akkor most...
4: Én melyik a fordalommal szemben vagy?
1: És az a baj, hogy egyébként alapvetően neked van igazad, de mi sajnos ebben a...
3: Meg Klopnak.
1: Igen.
3: Hát egységet kell teremteni, és ahhoz együtt kell menni,
1: de
3: étkezni.
1: Mindjárt mutatjuk itt a felmérés.
5: És Géza válaszolt a kérdésedre, hogy mi mindig ott dolgozik, Lajos.
3: Tényleg?
5: Úgyhogy abban óriási. Is igazad volt, na. Tessék.
1: Na. Igen, tehát bizonyos Olá Lajos mesterfodrász, aki vágta annó, ugye, a Fradi focista.
3: Rajtam kívül.
1: Igen, hát az látszik is. Azért a kérdése rém egyszerű. Használjátok-e a telefont? Beviszitek-e a mobiltelefont a WC-be, a toalettbe? Jó, mindjárt folytatjuk, 2 perc van, lesz fél 8.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Spanyol és angol győzelem a Nemzetek Ligájában, novemberben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, folytatódik a kellemes őszi idő. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
2: A világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Horvátországot Sevillában, a labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A divízió második fordulójában. Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában. A B-ligában Szlovénia 2-0-ra bizonyult jobbnak a vendég Észak-Macedóniánál, míg Svájc 3-0-ra nyert Skóciában. Eredménytelenül zárult a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém férfi kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan együttesét az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmalbrek 5 gólt lőtt, Mikkel Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. A holnapi döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. A férfi kosárlabda NB1 hatodik fordulójából előrehozott mérkőzésen az előző idény ezüstérmese a Szolnok meglepetésre 91-90-re kikapott a vendég Kaposvártól. A somogyiak 22 év után távoztak újra győzelemmel a szolnokiak otthonából. A Kaposvár legjobbja a 20 pontig jutó Bullock lett. Dunics Branislav vezetőedző szerint a harmadik negyed kivételével kontrollálták a találkozót.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: November 4-től lesznek kutathatók az ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerinti iktatókönyvei kerülnek fel a nyitottakták.hu oldalra. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Mától újra teljes útvonalukon járnak a rákos állomást érintő vonatok. A hétfőn kisiklott tartálykocsikból átfejtették a petróleumot, a műszaki mentés további részét a hétvégén, illetve jövő héten végzik el. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohammed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párt színeiben nyerte meg a választást. Legfontosabb céljának a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége.
0: Közlekedés.
2: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M1-es autópályán Herceghalomtól, a közeli 1-es főúton Biatorbágytól és Biatorbágyról kivezető úton. Az M3-as autópályán Bag és Mogyoród térségében majd a bevezető szakaszon. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende átkelési szakaszán, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti környékén kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
2: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most pedig már túlhaladtuk, ugye a 7 óra 40, mindjárt 3-4-8 lesz, jó reggelt kívánunk. Hello, drága hallgatók, 06-30-55-55-605 és az elérésünk. Fontos, mert egyfajta tesztet hajtunk végre a szó, nem feltétlen ennyire zavaros értelmezésében, de csak úgy megkérdeztük a hallgatókat, hogy ők például beviszik-e a mobiltelefont a mellékhelyiségbe. Mert például ez egy fontos, szerintem kardinális része az életünknek most. Az, hogy Jürgen Klopp, ugye innen indultunk, ugye azt a szabályt hozta, hogy például nem használják a játékosok a találkozók előtt az okostelefonokat. Egyre több iskolában kell leadni, nem tudom, ki mennyire érintett, hallotta erről, le kell adni. Mindenhol vannak egyfajta szabályok, egyfajta rendszerek, azok pontjai, amit be kell tartani. Nem megyek nagyon messze, volt ilyen, hogy kisdobosok 6 pontja, úttörők 12 pontja, mindenhol valahol meg akarják szabályozni, minket akarnak egy rendszerbe belekényszeríteni, és sorolhatnám a közlekedéstől, a házassági szerződésen át. Szóval mindenhol van valami, mindenhol szabály. Valami jó, valami nem jó. Én egyébként attól voltam ki nagyon régen, amikor el kellett menni házi buliba, és hát 14 éves voltam, tehát pont nem most volt, hogy például le kellett venni a cipőt, és kaptam egy papucsot. És nem, és mondta, emlékszem a lány anyukája, de nálunk ez a szabály. És nálam ott kezdődött minden.
2: Nálam a fatalom teljesen ki volt ettől. Hát soha senki, azt mondja, ne viccelj már, nem azért jöttek, hogy én szokniban rohangáljanak meg, nem. De ma meg már mindenhol levetetik.
1: De hát szerintem normális, ezzel én egyetértek, utcáról beviszel, érted, egy csomó koszt, piszkot, nem tudom, cigicsikket a talpadon, és ott beűsz hozzá, és ott nem.
2: Most már bevett szokás, igen.
3: Nekem volt egy olyanom, egyébként nem tudom, nektek az megvan, ez szintén ilyen nem családi kör, de hogyha elmész valahová, akkor lehet-e enni a kanapén? Tévénézés közben.
1: Nem értem. A másik hűtőjében sem nyúlsz be, ha már itt tartunk.
3: De úgy nem, ilyen nasi megkínálnak,
1: de
3: azt
1: lehet. Ezek ilyen privát történetek. Hát, ha mi elmentünk barátaink, haverjaink lakásába, és ott buli volt, én mai napig nem, de összetén gondoltuk bele, belenyúltok más de ember lakásába, hűtőbe.
3: De én most nem ezt mondtam, vagy rosszul mondtam akkor? Tehát ha megkínálnak valami nasival, és a kanapé nehetsz tévénézés közben?
1: Mindenhol.
3: Hát nem
2: nagyon
3: nézek
2: másodtér. Nagyon színes társaság.
4: 10-ből 8-szor. Amúgy nem, annyira cukik vagytok, mert most csomó esetben, amit most itt elmondtatok, Dodi mondtál valamit, Levi azt mondja, ja, hát ez teljesen normális. Na pont ezért rohadt nehéz válaszolni erre a kérdésre.
1: Abszolút.
4: Mert amikor azt gondolod, hogy miért, semmilyen fura szabály nincs az életemben, és elkezded mondani a szabályokat az életem, és a másik azt mondja, hogy Jézusom, ti ezt így csináljátok.
1: Mindenhol vannak szabályok, hát és ezért baromi nehéz, például kapcsolatban összejössz valakivel, valaki jött egy valamilyen családból, 10-20-30 év, most én házasságról beszélek.
4: Igen.
1: És ő ott úgy eszi, ahogy például a zöld borsó füzeléket, és úgy
4: jobbra
1: teszi a szalvétát, ahogy tették neki 30 évig. És találkozik veled, aki nem úgy eszed a zöld borsó füzeléket, és nem úgy teszed a szalvétát.
2: De nem ártana etiketet tanítani egyébként a mai fiataloknak, mert például nem tudnak
4: teríteni. Dobjuk fel a klopnak. Hát igen.
2: Hogy melyik oldalon van a szalvéta, melyik oldalon van a
1: csésvilla. Bocsánat, ez csak egy példa volt, most nem akarok ebbe belemenni, csak hogy hozol valamilyen rendszert otthonról, mindenki amit, és talán találkozol valakivel, aki szintet szöges ellentéte. Most akkor...
2: Hát de például ilyen őség, ő a régi vagányok, szegény édesapám, Isten vigyázzon rá, megtanította például, hogy a sört hol igyam. Hát ahol fogom, mert ott a kevesebb szennyeződése, amikor mossák. Tehát a korsónak a fogom. Jaj. Hát a korsót.
1: Vagy például... Eltanított meg, hogy ott fogd.
2: Hát ott igyad, tehát ne ott, ahol tele van szennyeződéssel, hanem ahol a fogókája van. Jaj.
4: Amúgy ez a cipővel bemenés, számomra ez ilyen teljesen kizárók. Én is mindig leveszem másnál, és hát nagyon rosszul veszem, ha valaki nem veszi le nálunk. És képzeljétek, az amerikai kultúrában sok rokonom van, viszont az ellenkezője történik, mert ott ugye fapadlók vannak, és gyakorlatilag a szőnyeget időnként cseréled a teljes borítást. Ezért mindenki cipőbe jár mindenhova. És a vadonatúj, még az érkezésük előtti este is sikáltam a szőnyeknek a szélét, mert nem tudom, volt rajta egy olyan folt, amit biztos voltam, akartam, hogy kijöjjön. Megérkeztek másnap, és az első lépés az volt, egy ilyen nagyon jó dús szőnyegünk van, és elkezdtek menni rajta, és láttam, hogy így élvezik, ahogy a szőnyeg szálai mozognak, és hogy láttad, hogy így végig tapicskolnak, így még húzta is a lábát, Nem tudtam már hova nézni, szóval, nem. Hogy nagyon nehezek ezek.
1: Ez egy nagyon jó rossz például, de köszönjük, így van. Már úgy érte, hogy ilyet ne csináljátok.
4: Hát, hogy ilyet ne csináljátok. A szabály, igen.
1: Tényleg, ugye nekem van két gyerekem, ott öröktetnánk olyan szabály, most fogok is írni, most jó, hogy ez a téma. Fogok írni otthon egy házi rendet. Fogok írni. Ami azt jelenti, hogy, és ez nagyon fontos. Mondok egyet egyébként. Például cipőnél van az a cipőfűző, azért találtak ki, hogy kifűzni és befűzni. A cipősarka nem arra való, hogy a másik cipő talpával letapost. Ugye van ilyen? Tehát ez, és mi néznek rám, pedig a saját gyerekeim. A héten meg is kaptam a papírokat. Tényleg az enyémek. Nem, gyerekek, de miért? És valahogy csak azt mondják, hogy valahol, és ezt mondták a múltkor, anyánál nem kell. Ott nem lehet. És de? Na most ez megint más, hogyha ugye válás után vannak, hogy egyik szülőnél mi a rend, és a másiknál, úgyhogy pénteken együtt elmegyünk ebéden, és édesanyjával közösen fogunk hozni. Hát egyébként fontos kérdésekben ugyanazt mondjuk ezen.
2: Ez nagyon fontos.
1: Azt hiszi nekünk valaki, sziasztok, külön telefon van a WC-ben, ha már kérdeztétek. Az menő?
2: Lász meg ezt, mert őző félkarú rabló is van a WC-ben.
1: Ez nagyon erős válaszod, hogy elhatárolodom. Amióta ilyen jó a sportárja, azóta igen, beviszem magammal a WC-be, és hogy hallgassak titeket, írja Szabi. Hello Szabi, köszönjük! Nálam férfiként az a szabály, hogy este a konyhában rend legyen. Amúgy régen a WC-n a légfrissítőt olvastuk. Nagyon nagy. Ez ezer rögtönyt az előző. De tényleg az
4: tényleg.
1: Volt. Tényleg az volt. És volt, és mindig kellett légfrissítő a WC-be, és az ember vett egy. Ez nagyon nagy örület.
3: Igen. De ez nagyon rég, hát ma már légfrissítő, ma már nincs olyan. Van olyan, hogy van légfrissítő. Van.
1: Nincs illatosító neked?
3: Illatosított van benne, de egy külön. Fújni kellett, arra gondoltam, hogy azon nincs szöveg, amit lehetne olvasni. Tehát akkor
1: azon is van, fordíts meg. Minden van.
4: Tényleg, valóban.
2: Az a tuti a fújós.
1: De az borzasztó volt, tehát azt ne tudd meg, az milyen. Most már illatos, hát kis pálcákat tesz.
4: Gyerekkorunkban például, stb. Amikor tényleg még általános, apró általános iskolások voltunk a bátyámmal, és hát reggel, akinek előbb kellett indulnia a WC irányába, előtte még kirohant az udvarra, és behozta a friss újságot, és vitte magával. Tehát, hogy ne csak a légfrissítőt tudjuk olvasni.
1: De akkor úgy persze, még van, haverom, meg könyvek vannak a WC-ben, és mondom, figyelj, emésztésed, de mostanában...
4: És
1: egyébként, hogyha kiszámoljuk, hogy,
4: plusz kötetek.
1: Hogy hol hány percet töltesz a lakásban, akkor az életedben, akkor én szerintem a WC azért viszont jelentős részt szelne ebből a tortából.
3: Legkevesebb. Messze. Végveszed a szobáidat, hogy hol vagy a legtöbben. Biztos első olyan a nappali van, aztán van a hálószoba, mert ott mondjuk 8 órákat alszol.
1: Nem.
3: 7-8 órákat alszol.
1: Nappaliban alszol? Nincs hálószoba.
3: Aztán hálószoba, mert 7-8 órákat alszol. Akkor legyen a második a nappali, a harmadik meg konyha, hogyha összedobsz valamit, akkor sokkal több időt vagy.
1: De rossz sorrendez, fiatal barátom. Én nem kell még sokat. Nem, elmondom akkor az valós sorrendet, jó? A legtöbb első konyha. Második a Fradi, de majd ne lesz jobb. A második a WC.
3: Ne,
1: ez a többenet. És a harmadik, az pedig a nappali.
4: A nappali.
1: Igen.
4: Igen.
3: Miért rád is a második helyen van a WC?
4: Nem, azért ez...
3: Hát, Dodi nált, hogy
1: Hányatok már fel, ne egyetek ilyen álszentek. A leges legjobb. A férfi emberek, írjatok nekünk, légy szíves, hol van nyugalom a lakásban? Ezt kérdezi, hát csak a WC. Hát ahol senki ne... Először, amikor titokban dohányoztam, senki ne dohányozzon, legalábbis nem ajánlom, abszolút. És titokban akartam, mondtam ezt a sztori, csak ott édesapám, hogy Szent Móric cigaretta, szóval lenyúltam, mondom, keményen.
2: Barna cigi.
1: WC, igen, úgysem jön rá senki, és a kulcsukon, mint a Titanic gőz mozdul, jött ki, de olyan füst, hogy azt ne tudd meg. Ha letolnánk füstre, azt még mindig menne.
2: Ez csak akkor volt, amikor a repülőn még lehetett dohányozni, és akkor...
1: Jó, de rossz, de rossz.
2: Tehát, amikor már megtiltották, és utána és a WC-n, mindenki 6 WC volt a Boeingeken, és a nagy dohányosok mindig végigmentek, aztán mindegyik elkezdett
4: csipolni. És hogy nem, időről időre valaki bemondta, most bemondó vagy, kérjük az utasokat, hogy ne dohányozzanak, mert milyen büntetés van maga.
1: Azt írja valaki, teljesen egyetétek, sziasztok, nálunk egy a fontos nagyon, alapszabály fontos nagyon, hogy mindent a mosogatóba tehetek be, nem maradhat semmi az asztalon. Itt valaki itt adik, a konyhában a rend az nála nagyon, nagyon fontos. Ezzel, és iskolában azért milyen szabályok voltak? Most a Klopp ezt behozta, ennek örülök. Ugye nyilván akkor nem volt, ami kötelező volt, köpeny, kötelező volt beérkezni ugye úgy az iskolába, hogy nem is tudom pontosan hányra, de 7:30, 8:30, és a portás, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nap, vagy egy ilyen határőr, ott állt, 7:31, ellenőrző, már riadtunk, tehát mindenki. Aztán nem tudom, még nyilván a táskák használata.
3: Iskolában nem tudom, nektek volt-e, nálunk volt jelzőcsengő. Azt tudjátok, hogy micsoda jelzőcsengő? Mindjárt becsengetnek szól, egyébként.
4: 5 perccel.
3: 5 perccel az óra vége előtt elkezd csöngetni az a csengő, hogy mindjárt vége. És akkor elkezdtünk elpakolászni mindig.
4: És visszafele is igaz, hogy a szület.
3: Igen, elkezdtünk elpakolni. És akkor mondja talán, hogy micsoda, pakolunk volt, de az csak a jelző, az nekem szól. Mondom, nekem? Nem, neki. Hogy akkor már utolsó perceket meg kell húzni a végén még, amit kihagyott, azt nem. 1, 2, a másik 0. óra. Van értelme 0. órának? A 0. óra tesi volt nálunk ilyen.
1: Szerintem az jó. Kémiafaktor, hogy nekünk az volt, tehát a kémia 0. Hát sok értelme nincs, mert nagyon korán kell bemenni. Hát azt mondom, a reggeli rádiózás is én estére tenném, de nem lehet megoldani. Azért nem, tehát hogy...
4: Minden esetre Kloppnak ez a húzás, ez csodálatos. Egyrészt ugye Dodi is mondtad, hogy annyi pénzt keresnek, hogy nem tudják elkölteni. Hogyan tudsz mégis ezekből az emberekből közösséget, egymásért küzdő csapatot formálni, hogyha ha egyenlővé teszed őket, és így fogod tudni azzá tenni őket.
2: De lépjünk tovább egy picit, egy pár centit lépjünk előre. Mennyire boldogok ezek az emberek? Annyi pénzük van, hogy kilóra megvesznek bármelyikünket.
1: Igen?
2: De nem véletlen, hogy a telefon, a hidrogénszőke, feleség számít, a külsőség, utazás, de egy idő után már nem tudják mire költeni, és nincs minőség az életükben.
1: Ez a baj. Tehát
2: egy percig nem irigylem őket.
3: Nem csak az életükben, hanem a pályán sincsen minőség, mert olyan...
2: Na de Kloppnak ezért van igaza,
3: hogy ezt... Demotivált az összes játékos, aki ilyen milliárdos, mert igazából semmi nem tudja
2: már. De ezeket a multimilliómosokat egységbe kell tömöríteni. Tehát ezért vannak ezek a szabályok, meg ez a... fegyelmezés.
4: Meg hogy legyen motivációd.
2: Hát hogy
3: de olyankor már...
4: Tud küzdeni a másikért, meg egy közös célért. Nem tudsz motiválni,
3: amikor milliárdjaid vannak, és azokat kapod hétről hétre.
1: Én tényleg ezt mondom, mindig ezt szajkozom, és elnézést kérek emiatt mindenkitől, leginkább magamtól, hogy valami olyan bérplafont nem tudom, hoznék be szabály, nem lehet persze nyilván, hogy tehát egy embernél, főleg egy focisták, ráadásul nagyon fiatalon érkeznek meg ebbe az életszakaszba, hogy nem, én tényleg azt mondom, hogy nem tudja 22 évesen a heti több 100 millió forintot. Nem tudod felfogni, és nem tudod helyesen kezelni.
4: Ez igaz.
1: Biztos vagyok benne.
4: Viszont ameddig van nála többet kereső játékos, motivált marad. Ameddig van célja, hogy szeretne aranylabdát szerezni, szeretne világbajnokot lenni,
2: valahol
4: szeretne a nagyokhoz tartozni,
2: hidd el,
4: hogy a pénz az ott már nem lesz motiváló. És nagyon egyszerű, én Kloppnál tudjátok, milyen szabályt hoznék még be? Ebből a 44-ből ki az, akinek azt mondom holnap, hogy a válogatott összetartásokért és a válogatott meccsekért nem kapsz pénzt? Ki az, aki ott marad a kispadon?
2: A fiatalok, aki a Paderbornból meg az Elversbergből van beválogatva, az
4: abszolút.
2: Paderborn Elversberg. Egyébként azt is nézzétek meg, hogy milyen feleségekről van szó. Tehát ilyen cicababák a 70-80%-a, mint Harry Kane, meg Declan Rice, akik kitartanak a feleségük mellett már évek, évtizedek óta, az nagyon kevés, mint ahogy kevés az őszinte minőségi ember is, mert csak a pénz körül forog minden.
4: Hát ezért mondom, hogy ki maradna ott a kispadon, ha azt mondanád, hogy figyelj, közös államért dolgozunk, megvan a pénzed a bankszámládon, sőt már az unokáidnak is. Jössz vagy nem jössz?
1: Elmondom, tudod, te ülnél ott egyedül, meg egy kutya, a Bizsú. Így ülnétek ketten ott.
2: Bizsú.
1: Hát most csak mondtam, hogy higgyétek el, és nézzétek meg, hogy ez nagy probléma blöki. Most, és én szívesen beszélek erről majd a továbbiakban is, hogy a válogatottban való megjelenés, nyilván nemzeti öntudat, és ez nem kérdés, de nagyon meggondolják a klubok, a klub játékosai, hogy melyiket helyezik előtérbe. És persze most mindenki elmondhatja a sablonszöveget, nyilván a hazád a legfontosabb, és ez tök igaz, de én tudom, mert beszéltem, nem mondok neveket, válogatott játékosokkal, átgondolják, hogy nem feltétlen minden körülmények között rohanok a válogatotthoz.
2: De azért már a magyarra gondolsz?
1: A külföldi válogatásra nem vagyok jó.
2: De a magyar játékosok nagyon nagy öröme jönnek haza, mert itt azért feloldódnak, van egy kis kikapcsolódás, tehát ott azért telkiben egy nagyon szabad légkör van. Tehát azért azt szeretik. Más kérdés, hogy benne van a veszély. 12 nap alatt a sérülés veszély, és rengeteg pénzt veszít. Hát nyilván azt félti.
1: Hát ezt mondom, innen indultunk, hogy a pénz. Hogy
2: de a klubvezető is azt félti, Levi.
1: Hát persze.
2: Hát de rettegnek, 12 nap alatt 4 meccs. Hát most tessék, a Liverpoolban már ketten megsérültek. Isak meg Hakpo.
1: Mondjuk egyébként ez esetben teljesen mindegy.
2: Hát jó, hát de neked igen, de Iraolának nem.
1: Csak Szobi ne sérüljön. Na, azt mondja valaki, Jani, annyira jókat írtok, mert mondom, tehát néha meghatodom, mondjuk vannak ilyen értelmes és gondolkodó emberek. Őrkény Tóték című művében Tótla és az orvosnál arról val, hogy a Budi számára az utolsó menedék és a béke szigete, ahol az aklatás elől elrejtőzve szinte az édesanyja ölében érzi magát, írja Jani. Nem tudom, olvastátok-e, Őrkény
2: Tóték,
1: kifejezetten is ajánlom mindenkinek Őrkény mixált vonal, nekem nagyon bejön. Igen, ezért mondtam azt, szóval ott is mindenhol, valahol a nyugalmat keressük, és itt a férfi ember megtalálja.
2: Csak dobozolni ne kelljen.
1: Férfi ember megtalálja. Jut eszembe a WC, mikor akkor így engedjük el ezekkel a szabályokkal ezt a témát, de nyugodtan írjatok meg, hogy milyen furcsa szabályra találkoztatok már, hogy nálam például ha valaki elhasználja a WC-n a WC papírt. És ott marad az a papírkarton, ami már egy darab nincs. Az utána van, vagy nincs még WC az papír, az más kérdés, mert nincs, az a legszebb, amikor pingvin beérted, letoltasson a drága a kis gésában, egy ilyen 5-20 centis lépésekkel elmész valahogy a kéztörlőig a konyhába, és akkor menni vissza, majd megérkezik a gyermeked. Apa, semmi, megyek vissza a WC-re, szóval ilyenek vannak. Na, szóval az nekem egy nagyon fontos probléma, és emiatt és most a gyermekeimmel beszélni kell. Ha elhasználod azt a rohadt WC papírt, vedd le azt a kis barna kartont a végén, és tegyél fel egy újat, és még egy fontos dolog, Dodi, ne feledd, amire gondolsz, hogy a WC papír ereszkedése mindig a faltól távolabbi része legyen.
2: E rendkívül tartalmas témát szeretném lezárni azzal, kérlek, hogy akár étteremnél, akár bármilyen egyesületnél nagyon fontos jelzés értékű, hogy milyen a mellékhelyiség. Tisztaság.
1: Ez természetesen így van. Erről is fogunk majd egyszer értekezni. Köszönöm szépen.
2: Ne erről tessék.
1: Ja, van még egy gondolat itt gyorsan. Sziasztok, nem csak Klopp ismerte fel, hogy az okostelefon és a közösségi média pörgetése széttöredezi az összes fiatal és mindannyiunk figyelmét, teljesen egyetértek. Csak a telefonok letétele, elzárás az egyetlen megoldás ezt visszanyerni. Kötelező olvasmány Jonathan Haidt Szorongó nemzedék című könyve. Össze kell fogni szülőknek, törvényalkotóknak, iskola és klubvezetőknek, hogy korlátozzák a napi 7-8 óra pörgetéssel töltött időt.
2: Bravo, nagyon, én is egyetértek.
4: 100%-osan egyetértek.
2: Akkor már
1: Jonathan Haidt Szorongó nemzedék. Jó, jegyezzük.

0: meghívtam egy kávéra, beszélgetünk, kávéházban 2026, és? Tehát azért mondom, mellettünk ült egy négyfős család, mindjárt bemutatom nektek, négy fő, négy különböző telefon és vagy kütyű, fejhallgató és nem tudom, iPad, laptop, bármi, és mindenki úgy ült, és néztem, 10 percen keresztül egymáshoz nem szóltak.
1: Az étteremben?
0: A?
1: Hát ez már örülök. Hát én már örülök ettől. Hát ezért ez nincs
0: beszélgetés. Úgyhogy szorgalmazok és örülünk Klopp módosításának, meg házirendjének.
2: Én támogatom Jürgent.
0: Csak tudja betartatni, ez a legfontosabb.
1: Meg Jonathan Haidt is.
0: Jonathan Haidt.
2: Valaki szorongó nemzedék. Tudja tartatni, az ő lesz.
0: Meglátjuk. Ezt még
2: mert
0: nem tudjuk.
2: Mert pont, amit Dodi mondott, hogy ezért ő engedebben szabad teret, persze, és olyan engedett humorral. Ő az a született vezető, aki tényleg egy a nemzedékéből.
0: Oké, jó, mindjárt Manchester City-be folytatjuk, hiszen ott is van gond, hát hol nem, egyébként azért mondom, hogy gyerekek, senki, ha már telefon...
1: Olajozottan folytatódik nagyon a műsor.
0: De nem lehet, nincs megállás, ez olyan, mint a Fradi menetek.
2: Olajozottan, érted? Olajozottan.
0: Igen, de egyszerűen nem lehetünk ellen nélkül, nagyon nem lehetünk el mellett szó nélkül.
1: Szóval az olyan, de lennék szerint, de nincs mire.
0: Megkapargatták, nem annyira könnyű egyébként így beszélni, de megpróbálom. Szóval, hogy megkapargatták a felszínt, és hát lássatok család, van a City pénzügyi szabály megsértése kapcsán is egy-két fontos észrevétel. Nézzük meg, beszéljünk róla, ezzel folytatjuk. Egy perc van, lesz 8 óra.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebookon.

0: rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
5: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk is a ma reggelt itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában. Csonka Zsófival, szia Zsófi!
2: Hello, hello, Harsányi Levivel az élen.
1: Itt van Szalai Kristófunk, de tulajdonképpen mindenki, szia Kristi!
3: Sziasztok, hello, hello!
1: És Bánki Dodi, hello Dodi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt Magyarország!
1: Na hát többen üdvözlitek Jürgen Klopp szabályzási rendszerét, nyugodtan bátran vezessetek be ti is, mert kíváncsiak vagyunk, hogy nátok milyen szabályok szerint és mentén halad az életetek. Írjátok, van-e házirend, stb. Tényleg érdekel minket, köszönjük szépen, sok üzenetet kapunk, 0-30-55-55-605, most pedig elvickéljünk át tulajdonképpen a Manchesteri tó másik oldalára, mert hogy a City környékén, hát, hogy is mondjam, elkezdtek kutakodni, keresgélni emberek, mindig azt mondom, nem szabad belenézni a másik telefonjába, mert aki belenéz, ott valamit biztos talál, úgyhogy valaki belenézett a Manchester City telefonjába, képletesen értve persze, és a következő a helyzet, a Premier League hivatalosan is megerősítette, hogy független bizottság bűnösnek találta, ilyen van független bizottság, a Manchester City a liga pénzügyi szabályainak megsértésében 2009-2010, 2017-2018-as szezonok közti időszakban az eljárás során megállapították, hogy az angol klub fiktív szerződésekkel és álcázott finanszírozási megoldásokkal mesterségesen növelte bevételeit és csökkentette kiadásait, ráadásul az eljáró hatóságokkal sem működött együtt megfelelően. A független bizottság részletes jelentése szerint a Manchester City közel egy évtizeden keresztül szisztematikusan kijátszotta a bajnokság pénzügyi szabályait és szabályzatait. A bizottság megállapította, hogy a City ebben az időszakban fiktív szerződéseket kötött, veletek kötött, de lehet, hogy valaki, igen, több kereskedelmi partnerével, ja igen, és színlelt megállapodásokra támaszkodva fújta fel mesterségesen a bevételeit, miközben csökkentette a költségeit. Hát ez egy ilyen adóoptimalizálási technika, vagy nem is tudom, hogy mondják, ez jó filmet segítesz ebben. Az egyik ilyen Roberto Mancini szerződés, aki 2009 és 2013 között 3,5 évig irányította Kristóf az angol klubot. Az elemzett információk szerint Mancininek volt egy különös szerződése, hát itt kapcsolódik az előző témához ez a mostani, mely többet fizetett neki azért, mert úgynevezett tanácsadója volt az Al Jazeera-nak, egy Abu Dhabiban működő klubnak, mely szintén kapcsolatban áll a City tulajdonosával. Itt ez egy nagy család egyébként. Mansour Sheikel. Mancini mindössze évi 4 napot töltött az arab klubnál, és ezért összesen 1,75 millió fontot kapott, bocsánat, forintot, míg az angol csapat menedzsereként fizetése.
2: Igen, de a font egy
1: igen, mindössze 1,45 millió font volt, tehát kb. 1,5 millió font egész évre. 4 napra jutó szinte 1,8 millió font a történelem egyik legmagasabb jövedelme, fajlagosan ugyanis 18.229 font órabérre jön ki, ezen 7-8 millió forint. A vizsgálat szerint ezek a színlent kereskedelmi ügyletek egy összesen 830 millió font értékű úgynevezett álcázott finanszírozási rendszer részét képezték. A City honlapján reagált az ítéletre, közleményben úgy fogalmazott, csalódott és meglepődött. A Premier League vágyain ártatlannak tartja magát, az ügyek kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá. A klub kiemelte, éveken át tiszteletben tartották az eljárást abban a hiszemben, hogy a Premier League igazgató tanácsa és vezetősége függetlenül, pártatlanul és tisztességesen viszonyul a Cityhez. Hát eddig a nem rövid hír, azért olvastam fel szinte szó szerint, hogy ebből, azért ebből lehet szemezgetni. Ugye itt a Citynél, a Paris Saint-Germain és nem tudom melyik csapatoknál merült fel, hogy itt a vasárnapi családi ebédeknél a tulajdonosok valószínűleg egy asztalnál ülnek. Tehát amikor itt adnak, vesznek játékosokat, bocsánatot kérek, mint a tárgyakat, akkor ők ezt papíron egyfajta, nem tudom, rublikába beírva minősítik, alakítják.
2: Azt vigyem most én, nem, most tavaly te vitted. Biztos, jó, nagyon, na jó.
1: Igen, igen, add majd, de nem az én játékkal, de ezt a GI Joe-kat. Na, tehát, hogy körülbelül körülbelül ezt látom, és amikor ilyen szintű, hogy mondjam, pénzmozgás van, az ember legyen a talpán, ezt lekövetni egyetlen le tudja. Én gondolom, ezeknek a cégeknek is nagyon komoly adó, tanácsadók, szakértők, meg nem tudom, meg reklámszakemberek, meg igen, meg finanszírozási, hogy mondjam, szinte már csapatok jönnek létre, tímek, akik ezt megoldják, és aztán nem tudom, lehet ezt ilyen szinten, hogy mondjam, teljesen tisztán és tisztességesen művelni, meg nem is tudom, látjuk át szerintem. Tehát amik ezek buszosságban itt, az igazolások tekintetében, a finanszírozások területén, látjátok, álcázott finanszírozási rendszerek működnek, és növelni a bevételeket, csökkenteni a kiadásokat, ugye van ez a balansz, amit a FIFA meg az UEFA is előír, hogy ne vásároljanak többé, mint ami a kiadások, ugye ezt már azt hiszem Neymar esetében megsértették, arról sem nagyon hallunk és tudunk, hogy ott mi lett, szóval én szerintem ez egy jó hír, így elolvasni, meg egy picit elgondolkodni, hogy azért mi megy a nagyvilágban.
2: És nagyon csalódott vagyok amúgy, mert pont a Man City-ről már többször beszéltünk a pozitív példák kapcsán, hogy ő az egyik olyan klub, aki tudja növelni a bevételeit, miközben csökkenti a kiadásait. Úgyhogy most igen, én ezt nagyon szomorúan olvastam, igen, hogy igen, bocsánat, 115 vádpontban úgy gondolja az a független bizottság, hogy hát igen, valószínűleg nem.
1: Bocsánat, helyesbíteni magam, igen, nem ad optimalizásot, lehet én mondtam rosszul, bár szerintem itt akár ez is lehet ilyen cégeknél. Hanem a fizetési plafon, igen, sapka kijátszása, ugye, mert ez volt meghatározva, hogy nem lehet költeni bizonyos szinten fel. Aztán valahogy mégis megoldották, hogy akkor jön beérkező játékos, akkor annak a költsége, akkor levonandó majd a kifizetett játékosért fizetett összegért. Az sem teljesen tiszta számomra, lehet, hogy többet tudtok erről, akkor köszi, ha mondjátok, hogy amikor valakiért fizet egy klub egy összeget, az miből áll össze? Tehát azt halljuk, hogy nem tudom, Florian Wirtzért fizetett a Liverpool, nem tudom mennyit. 100 millió fontot, most mondtunk már, nem tudjuk. Hogy az kié, és abból mi, milyen tételben, kihez, vagy mihez? Céghez, csoporthoz, klubhoz, emberhez, közvetítőhöz.
3: Igen, nem úgy kell elképzelni, hogy amikor Neymarért kifizetett a PSG 222 millió eurót a Barszának, hogy bejelentik Neymart, és akkor másnap reggel 7 órakor csippan egy olyat a telefon, ez még Portugáliában is hallatszik a Barcelona számláján, hanem, mit tudom én, x évre, ez is le van kötve a szerződésbe, hogy 6 éven át fogják utalni azt a részletekben azt a pénzt. Tehát nem egybe elutalja mondjuk egy katari bank, ugye az volt a vevő, nem is a Paris Saint-Germain számla kivonaton megadva, és akkor mit tudom én, 6 éven keresztül fizet a PSG a Barcelonának, csak mondok valamit, hasonlóan ütök 2 forintot. És akkor úgy szépen dolgozza le azt a pénzt, amit kiadott egy játékosért. És előbb-utóbb ezzel is ki lehet valahogy játszani azt a rendszert, mint ahogy azzal is, hogy a Chelsea 6, 7, 8, 9, 10 évre igazol játékosokat, és hogyha azt leosztod évenkénti, nem tudom, pénzekre, akkor az még mindig nem üti meg azt a szintet, amiért később bajba lehet a klub, mint itt a City. Itt a legnagyobb probléma itt a Mancini-nek a szerződésével is. Ebből egyet ismerünk a 114-ből most, hogy Mancini több pénzt kapott az Al Jazeera tanácsadójaként, amikor 4 napot töltött a klubnál, meg hát egy Roberto egy Mancini tudod, milyen tanácsokat tud adni egy Al Jazeera-nak 4 nap alatt.
2: Al Dantére főzd a
1: tésztát. Én ezt nem mondhatom, de akkor az én véleményem szerint ezek nem létező szerződéseket. Kiírja talán. Azt nehéz ilyenkor megállapítani, hogy a papíron minden rendben van, és ki is utazott oda, elvileg el is végezte a munkát, az azt hiszem jogilag
4: milyen
1: az égvilágos.
4: Az Al Jazeera-nál 4 nap alatt.
1: De Dodi, ha te engem meghívsz, hogy menjek el hozzátok, és nézzem a kertet, napi 1 millió forintért, én oda megyek, nézem, te visszaigazod a teljesítés igazása, ott voltam, teljesítettem a szerzős feltételét, aztán már arról lehet beszélgetni, ahogy mondta.
2: Én a bokrokat nagyon tudom nézni, Dodi, hogyha engem is meghívnál.
1: Arról lehet, hogy milyen munka, ilyen munka. Hát, bocsánat, megint, tehát a papíron megállapodtak, ő oda ment,
2: így van, megcsinálta, elmondta
1: nekik, előre fussa hátulról, te hol vagy? Előre, akkor te menjél hátra. És mennyi egy millió forint. Köszönöm szépen.
3: Az megvan nektek, hogy a Premier League liga igazgatója mondta, hogy ez minden idők ever legnagyobb botránya, nem csak a Premier League-ben, hanem a világon. És a City még péntekig ugyan fellebbezhet. Tehát most van szerda.
1: Péntek 9 órakor megérkezik egy érdekes autóval, egy érdekes ember.
3: De azóta azt olvastátok, hogy a legnagyobb sztárok belengedték, hogy távoznak?
2: Hát mindenki? Még szép.
3: Tehát azonnal.
4: Ennél nagyobb dráma, hogy 7 bajnoki címet nyert a Manchester City. Mi lesz azzal?
2: Így van.
1: Ezekkel igen, és majd, aztán majd beszélünk.
2: És mi történt az elmúlt 10 évben? Engem csak azért, vagy nem az elmúlt 10 évben.
1: És még egy kérdés.
2: Hanem, hogy miért most vesszük ezt észre?
3: Ez már évek óta ott van a terítéken.
4: A Chelsea fölött is ott volt Damocles
2: Kardja. 9 évvel ezelőtti az utolsó szezon, ami zárta ezt az időszakot.
1: Gyerekek, tehát őszintén, tehát egy ilyen költségvetési klubnál van ilyen 10 a világon legalább.
4: Minden héten jöhetnek ki egy ilyen.
3: A legnagyobb klubok mind így hasonlóan működnek.
1: Most nem azt mondom, hogy tisztességtelenül dolgoznak, de tehát valamit szerintem, tehát rakosgatni kell egyik számlát ide, a másikat oda, és ez nem véleként itt tulajdonképpen egy csalás, hanem próbálnak ők is valahogy megoldást keresni bizonyos helyzetekre, mert őket is köti ez a, talán ugye ez a fizetési plafon, őket is köti nagyon sok minden, ha már itt Klopp rendszerről beszélünk, rengeteg szabály, törvény, előírás meg kell felelni. Igazolni kell, tehát oda sztárt kell igazolni, de most igazolná, de már nem lehet, mert hogy érted?
4: Nem akarom forgatni a kés se benne, se a Kristóban, de azért a Barcelonára is úszik az adósságban, meg a Real Madrid is.
3: De most már azért a Barcának jobban néz ki, mint mondjuk 6-7 éve, amikor tényleg nagyon gyenge volt a csapat, és Európa Ligában játszott.
4: De... Jó, hát te úsztak az adósságban. Én ugyanúgy.
1: Fogalmunk sincs, hogy mi megint a háttérben. Hát
4: gazdasági szakemberek, adószakértők, halvány fogalmunk nem lehet,
3: amikor
4: hogy milyen simlik mennek.
3: Összeül 100 ügyvéd, üljön össze 2. Tehát 100, hogy tudja egymást meggyőzni 100 ügyvéd? Vagy ez, mit tud az első a 99-nél többet, vagy jobban?
1: Mondom, és nagy tiszteltel és minden ügyvédet, tényleg mindenkit nagyon kedvelek és szeretek. Volt nekem olyan szerződésem, mondjam, a rádióváltásom, hogy leültünk az egyik előbb kellett eljönni, szerződést felbontani, hát nem tudom, hogy lehet, oké, akkor jöjjünk. A régi rádióm, az új rádióm is képviseltette magát ügyvédekkel, és megjelentem én az ügyvédemmel, barátommal, és megjelent az ügyvéd barátunk, akivel minden héten találkozunk és együtt focizunk.
3: Aha.
1: Kimentünk egy kávéra, és mindenki megbeszélt, hogy mit szeretnénk. Majd bementünk, leültünk, hivatalos szerződés, felbontás, jó van, hozzájárulunk így és így. Mi elfogadjuk? Ügyvédem, igen, elfogadjuk, köszönjük, kezet fogni, mindenki ment tovább. Itt szerintetek, amikor a City ügyvédje találkozik, a nem tudom, a független bizottság ügyvédje, akivel együtt diplomázott, akivel együtt tették le. Na, hát szerintetek, itt meg kell állapodni, ez a lényeg, hogy valahogy úgy állapodjanak meg, hogy szerintem sem a klub, sem a játékosok ne sűrjenek. Majd mondja a Kristó, ennek az lehet a vége, hogy innen a Citytől egyet nem tudom, van-e ott még, talán a Haaland egyedül.
3: Nem, vannak azért még a sztárok, de a Haalandot konkrétan már megkeresték több klub, hogy akkor őt innentől kezdve. Igen, tehát Real Barca Arzenáról cikkeznek, és hogyha őt, akkor másokat is megkörnyékeznek azzal, hogy onnan most talán könnyebben lehetne játékost elhozni, hiszen pénz szűkében lehet. Már nem olyan értelemben, hanem hogy bevételre van szüksége a Citynek. Aztán megérkezik egy holnap egy újabb főszponzor, és ad egy olyan bevételi forrást a Citynek, hogy megvannak.
1: És akkor azt mondják, ezt a véletlen. Hát igen, mi tűltünk, és
4: meg az is. És az is, hogy Pep most ment pihenőre.
3: Na ez nem véletlen. Viszont Guardiola nyilván tudta, hogy ő.
2: Pont ezt
3: akartam
2: én is.
3: Amikor felröppentek a hírek, hogy már a City tavaly, vagy 2 évvel ezelőtt is jöttek ilyenek, hogy bajból lehet a City, Guardiola mondta, hogy ha kiderült, hogy őt átverték, akkor ő azonnal lelép. És ő most nyáron távozott is a Man City-től, és most pedig oda kerültek a bíróság elé ezek a papírok, hogy a City-vel baj lehet. Na, és ő pedig...
1: Nagyon nehéz gyerekek. És erről beszéltünk itt a pénz nagysága, meg megjelenése a sportágokban, és úgy általában szerintem az életben ilyen mennyiségben az egyszerűen porrázóz minden normális gondolkodást, meg élethelyzetet. Nem tud úgy kezelni azt a szituációt, amiben vagy. Amikor ennyi pénz, ennyi pont, ennyi megfelelés, ennyi kényszer, nem is tudom elképzelni viccen kívül, hogy egy ilyet, hogy tudnak működtetni egy ilyen City. Nem is tudom, mi ez már, milyen konglomerátum. Tehát egy olyan cég, hálózat, hogy egyszerűen szinte átláthatatlan. Nyilván ez a cél alapvetően, hogyha esetleg van egy ellenőrzés, akkor ott se tűnjön fel, mert valahogy egyébként most tényleg nem védve őket, meg a többi nagy klubot, de nekik is ott sakkozgatni kell, tudod, egy kicsit ide teszem, hogy még
3: de én nem tudom elképzelni, hogy valaki olyan hülyék dolgozzanak ott, hogy valahogy ez félrecsúszson. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen minden szépen lepapírozva, szép, hogy gaz, hát a FIFA-ban én nem tudom elrontani gyerekek ott. Ne vicceljetek. Hát ott kírja, hogy túllépted azt a mennyiséget, amit elköltetsz. Jó, akkor eladok 2 játékost. Nem tudom elrontani.
1: Ezen egy picit bonyolultabb, mint a te FIFA-d, a 15. kerületben az árnyas köz 28. Én azt gondolom, hogy egy kicsivel bonyolultam a sztori, viszont akik ott ülnek, ők is fifázgatnak, ők szó szerint.
4: Hát de most gondoljatok bele a Manchester United szurkolókba, hogy azt mondja, City szurkolók, aztán Manchester kék. Egy évtizede, nem?
3: Igen.
4: És akkor azt mondják, hogy ezért kék a United szurkolók, hogy ennyivel több pénzetek volt, és a pénz által
3: jó, jöttek. Hát ha valaki, akkor United azt nem mondhatja, hát ugyanannyi pénzt, hanem többet költött ő is minden évben, és ott meg gyakorlatilag semmi siker nem volt rá. A United az gyakorlatilag olyan, mint az olvad beton, hogy ami, ha belemegy valami, akkor ott is marad.
1: Azt jelenti, sziasztok, majd ha a City tulajdonosai egy kisebb összeget befektetnek a Manchester infrastruktúrába, utána majd mindenki happy lesz.
3: Így.
1: Ez általában így szokott történni, csak szólok előre, hogy majd szól a City vezetőségi kör, tulajdonosi kör, hogy úgy gondoljuk, hogy az egész manchesteri úthálózatot, a tömegközlekedést, és még nem tudom mi, közösségi házakat, parkokat, területeket a City kontójára szeretnénk. Ráadásul úgy, hogy például a rakétás játszóteret Holland nyitja meg. Hátul pedig a beton pingpongasztalt fémhálóval, nem kisebb személyiség, mint Donnarumma hol van?
3: Ott.
1: Donnarumma. És akkor így egy kicsit... Na, igen. És mindenki örül, átrálják a szalagot, és igazából tudjátok, mi történt?
3: Háttér alkú.
1: Semmi. Így van. Úgyhogy remélem, hogy nem lesz ebből a Citynek problémája, mert honnan elindul.
4: Vagy a dominó elf. Hogy jön a többi.
3: Viszont igen, tehát hogyha a City elindul, akkor elindítod egy olyan laminát, ami elvezethet oda, hogy mi lesz a végkimenetele. Még ezt szabad, de Fred Levy, az lesz a vége, mint az amerikai kluboknál, hogy fizetési sapka, és minden évben bármelyik csapat versenyezhet végül a bajnoki címért. Az NHL-ben ugye úgy van, hogy a legutolsó választhat, az mondjuk foci nyelvre átforgatva, a legutolsó csapat választhatja ki a legjobb játékost, odaigazolhat mondjuk Holland. És akkor előbb-utóbb mondjuk kialakulhat egy olyan BL, tegyük fel egy BL alapszakasz, hogy mindegyik csapat esélyes a győzelemre, nem csak az a négy, amit most minden évben volt meg tudunk ilyen nevezni.
4: Ugyanis a 70-es években például, ez amikor nem volt ennyi pénz. Egy Újpest Bek elődöntő.
3: És az nem lenne rossz, hogy az
1: Ajax volt most kimondani, nem?
4: Nem. Ja. Szóval figyelj, Levi, mi abba korban jöttünk, amikor a magyar ember elsősorban a magyar csapatoknak szurkolt, és szurkoltunk az Újpestnek. Meg utána a Kispestnek és Vasasnak is, ez nem is volt kérdés, ez már csak ma betődik fel, hogy ilyen, hogy lehetett.
3: Szerettél volna mondani még közben.
1: Azt, hogy mindjárt jövünk vissza, úgyhogy maradjatok velünk, mert mindjárt fékrend, és aztán pedig beszélünk erről, igen, hogy egyrészt a többi nagy klub most mit érezhet, mert ha ezt a Cityvel megmerik tenni, már úgy megmerik, hogy egy ilyen ellenőrzés alá vetik, akkor szerintem felkészült egy pár csapat, ahol én gyanítom, hogy körülbelül ugyanez az
3: elv. Hol vannak még a rabok? Nem csak a Citynél, hanem a...
1: Rabok? Börtönben.
4: PSG.
3: Paris Saint-Germainnél.
1: Ja, persze, akár így is. Jó, szóval 0-30-55-55-65 a számunk, mindjárt jövünk ezzel a témával, ha van észrevételetek, gondolataitok, akkor bátran, nyugodtan küldjétek, örömmel olvasjuk, mindjárt jövünk vissza a folytatásban, 5 perc múlva lesz, 8:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A Bajnokok Ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Veszprém Barcelona lesz a férfi kéziklub VB döntőjében. Budapestre látogatott az európai főügyész. Folytatódik a kellemes őszi idő. Petsz Gábor Olivér vagyok. Jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: A világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Horvátországot Sevillában, a labdarúgó nemzetek ligájában az A divízió második fordulójában. Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában. A B-ligában Szlovénia 2-0-ra bizonyult jobbnak a vendég Észak-Macedóniánál, míg Svájc 3-0-ra nyert Skóciában. A Veszprém férfi kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a kuwaiti Burgan együttesét az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmálbek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgrén pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. A holnapi döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. A férfi kosárlabda NB egy hatodik fordulójából előrehozott mérkőzésen az előző idény ezüstérmese a Szolnok meglepetésre 91-90-re kikapott a vendég Kaposvártól. A somogyiak 22 év után távoztak újra győzelemmel a szolnokiak otthonából. A Kaposvár legjobbja a 20 pontig jutó Bullock lett. Zunis Branislav vezetőedző szerint a harmadik negyed kivételével kontrollálták a találkozót. Kikapott és kiesett Juhász Dorka csapata az észak-amerikai női kosárlabda liga negyed döntőjében. A Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként, és 2-0-ás összesítéssel búcsúzott a rájátszástól. A magyar válogatott kiválósága 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labda szerzése volt. A párharc első mérkőzésén 91-75-re nyert múlt vasárnap a New York Minnesota-ban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Kodruca Kövesi több miniszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még az idén az országgyűlés elé kerül. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Zsesuf repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétatámadások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Nem találtak robbanóanyagot a nyugat-angliai Fairford légitámaszponton lefoglalt furgonokban, közölte a brit rendőrség. Vasárnap 3 gyanús járművet állítottak meg, amelyek az amerikai légierő által használt támaszpont felé tartottak. A 3 sofőrt és a 2 utast őrizetbe vették, majd feltételesen szabadlábra helyezték, miután a tűzszerészek kizárták a bombamerénylet lehetőségét. Az autoriter vezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója.
0: Közlekedés.
2: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében aszfaltoznak, ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot lezárták. A munka csütörtök délutánig tart, és most legalább 3 kilométeres torlódást okoz. Lassulásra, torlódásra kell készülni az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalomtól az M0-as autóútig. Sokan kerülnek az 1-es főúton is, így ott is torlódásra kell készülni. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 16-os kilométernél a műszaki hibás személyautót elvitték, de a több mint 6 kilométeres torlódás a reggeli erős forgalomban lassan oszlik fel.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt még mindig! Hello, drága hallgatók! 8 perc állunk, fél 9 után 06:30, 55, 55, 6, 05-ös az elérésünk. Csonka Zsófi, Szalai Kristóf
2: és Bányi Levi.
1: És Bánki Dodi.
3: Harsányi Levi.
1: Jó reggelt, igen, így vagyunk négyen, így rohanunk előre, és próbáljuk megfejteni itt a Manchester City körüli helyzetet. Nagyon komoly vizsgálat után vagyunk, illetve vannak a független bizottság tagjai, akik alapvetően ez az elsődleges és az első döntés vélemény, hogy bűnösnek találták a Manchester City-t, bizonyos ilyen átszázott finanszírozási rendszer használt, és egy kicsit még komplexebb, de több pontban.
2: Mint egy 115 pontban.
1: Úgy érezték, hogy megsértette bizonyos működési elveket, szabályokat, és hadd ne soroljam. Azt mondják, hogy felkészülnek a nagy csapatok, ugye úgy most kicsit aggódhat ez esetben mondjuk a Real Madrid, ezt jelzik a Paris Saint-Germain is, ha úgy alakul, mert hogy ugye ott is elkezdtek vizsgálódni. Az is ugye kilátásba helyezték, hogy elveszik az addig, ez idő alatt ugye 2009 és 18 közt megnyert bajnoki címeket, ez szám szerint ugye 6-ot jelent, ha jól számoltunk.
4: Guardiola 6-ot, meg még Mancinival is nyertek 7, olyan 7 bajnoki.
1: Akkor 7-et.
2: Liverpool, Manchester United örülhet.
1: Miért?
2: Hát akkor ők.
1: Nem, ők voltak a másodikok, vagy igen?
4: Volt, ők is voltak.
1: De mindegy is. De hogy azt szerintem, azt gondolom, ne örüljünk más, nem tudom, ilyen kudarcák, meg ilyen helyzetének.
2: Így szörnyű kapni amúgy.
1: Igen, nem tudom, hogy kaptatok-e már valakit, hogy ő kiesett, vagy jogtalanul nyerte meg, és itt van, te másik voltál, itt van, tessék, 4 hónap múlva teleti az első, és ezt átadják neked az egyik kávézó, ugye, nyilván a Svécia mellett. Köszönöm. Hát annak annyira, hogy nem tudtam örülni. Szóval azért itt az is, ezt is jelentheti, bár azt gondolom, hogy én egyet nem adnék vissza, bármi történik. Már egyet biztos nem, akkor
3: semmi,
1: így mondom.
3: Te, ami a pályán elért eredmény.
1: Amikor nyertek 3-2-re, és a United játékosai már öt lefújták a meccset, és Rooney meg Ferguson várták, és
3: Dzeko
1: fejes, és aztán pedig a végén 90.
4: 6-7-8.
1: És Crystal Palace, amit kivel játszottak, nem is tudom akkor, de hogy... És
4: vezettek, Queen's Park Rangers.
1: Queen's Park. És a 93-ban...
3: Aguero.
1: Az, gyerekek. Azt nem
3: az
1: adom.
3: Fantasztikus volt.
4: Az olyan hidegrázós volt, igen. Azt nem is tudom, hogy lehetett megélni ott szurkolóként ezt élőben, hogy 90. percben még vesztésre álltál, 2-1, és csak akkor vagy bajnok, ha nyersz. 90.
3: De
4: perc
3: teljesen
4: még...
3: sima meccs volt, igen. A Man City-nek.
4: Persze, City QPR, tehát ugyanúgy kell elképzelni, hogy a mai játékban
3: semmi nem kellett.
4: 2-1-re a 90. percben még vezetett a QPR.
3: Bizony.
4: És 91-ben egyenítettek, és aztán 96-ban Balotelli
3: nagyon
4: nagy. Későt egy olyan statisztika, hogy egész Manchester City is ott léte alatt egy darab asszisztot adott, akkor Aguero-nak. Azt, hogy lepasszolt Aguero-nak.
1: És azt akkor be. Én szerintem, hogyha ők az életük filmjét pergetik, de hát a Dzeko-nak is, nem tudom, pedig azért őt is egy-két gólt.
3: Na de pont ez a jelenet mutatja Levi, hogy a pályán elért eredményt nem szabad megváltoztatni, mert abban semmi köze nem volt az adó tanácsadónak, meg a gazdasági szakembernek, meg a tolvajlásnak, meg hogy mennyi.
1: Azt, akik szerintem csinálták, hogy a pénzügyi szakembereket meg kell bezetni, de ők nyilván azt mondják, hogy ők ezt azért csinálták, mert neki meg azt mondta Adu Lepszem Halab, hogy most nem tudom, hogy ezt így rendszerbe old meg papíron, a számok legyenek jók, és meg szeretnénk igazolni Hollandot egy 10 évre.
4: Igen, és ezt meg is tették.
1: És akkor most... Igen, most ki a hibás, hogy kit hibáztatsz, vagy kit nem. Egy biztos, hogy a csapatot, a játékosokat, a szurkolókat én semmi körülmények közt nem. Tehát ami nálam, ami a pályán született eredmény nálam, az ott nem is kőbevésve, de fűben nyírva legyen ott, hogy egyszerűen azt nem lehet. Azért a játékosok megdolgoztak, és bocsánat, hogy ezt mondom, de amikor itt van ez az ukrán-orosz háború, magunk köz zárója kezdődik, hát ezt már rég le kellett volna zárni, ha egymásnak akarnak esni, senki ne háborúskodjon. De
3: hát ilyen, nagyon akarnak.
1: Hát de valami miatt nem akarják, és nem akarok párhuzamot vonni. Ez valakinek az érdeke, hogy ez így történik. És akkor megint kik a szenvedő alanyai, bocsánat, a sportolók, hogy nem tették ki, nem tudom, az orosz zászlót, hanem miköze a nem tudom, egyik teniszezőnek néztem szegény, meg a másiknak a ahhoz, hogy mi történik az országban, igen, politikusok mit találnak. Szóval nem, itt is, és itt a cég vezetői, a klub vezetői kitalálták ezt, mert leültek, akkor hogy tudunk mi még több játékost, még több pénzért, még jobban ide csábítani, hát sehogy, mert már hogy elértük ezt a bérplafont, akkor oldjuk meg.
3: Na de itt az élő például megnyomorítanak embereket, hogy ilyen eltiltások, hogy ismerünk csomó olyan barátunk van, Levi, akik a 84-es Los Angeles-i olimpiára nem mehettek ki politikai
1: Nekem nem mondta, hát nekem elmondta a Növényi Norbi, most név nélkül, nekem elmondta, hogy bent ült, és ez a Buda István nevű valaki.
3: Konvétszókoló volt Budapista bácsi, igen, OTSA elnöke, igen.
1: Igen, nem minősítsük, hogy föl se állt a lába fent az asztalon, és egy nemzeti akkor népsportot olvasott, és úgy mondta a Növényi Norbinak, hogy nem megyünk. Na, most erre mi a válasz?
3: Hát ez körülbelül ilyen mély csend.
1: Na, tehát kb. Igen, hát azon gondolkodott, hogy az asztal melyik részét törje el a hátán Buda István úrnak, és a többi, és a többi. Úgyhogy dolgozott 4 évet. Akkor született az egyik gyereke. Nem volt ott az első lépéseinél, az első szavainál, mert hogy meg kell védenie az olimpiai bajnoki címét 80-ban, ugye nyert Moszkvában, és nem sikerült. Na, tehát a sportolókkal nem lehet kiszúrni. Na, nem tudom, hogy mi lesz majd itt a végső döntés.
2: Szerintetek, oké, beszéltünk az előbb Gárdi óráról, hogy ő valószínűleg ezért is, ki is jelentette, hogyha megtudja, akkor ő azonnal megy. Lehet, hogy ő előbb megtudta. Például Rodri esetében ez előfordulhat, hogy ő ezért távozott?
1: Nem, a Rodri élete szerződését kapta, mert ilyen rossz játékkal, ilyen jó csapat soha nem fog elhívni. És akkor itt van a Gordon gyerek, és aki tegnap...
4: Rodri, hát egy rossz játékkal.
1: A Rodri rossz
4: játékos. A világ egyik legjobb.
3: Nem lehet volna a Man City bajnok nélkül.
1: Dehogy is, gyerekek. Hát 1 évig nem játszott, senki nem vette észre.
4: Akkor nem is lett bajnok a City.
1: De nem azért, csak rossz
3: összefüggés.
4: Rodri, sőt, volt olyan bajnoki cím a Citynek, hogy csak akkor nyert meccset, amikor Rodri pályán volt, és
3: hát
4: akkor lett
3: a adatok, de egyébként a tények is ezt mutatják.
1: De nem látjátok a Barszába, hogy játszik most?
4: Nagyon jól.
1: Na igen?
4: Veresen a csapat, kezdő a srác, jó futballista, aranylabda listán is most ott lesz a háromba.
1: Akkor Gordon is azért jó, nem? Tehát azért
4: hát ő nem, az teljesen már.
1: Tegnap is lőtt gólt az angol válogatottban. Akkor milyen jó, de azért, mert a Barszába.
4: Nem, hát nem. Rodri azért Rodri.
1: Ezt viszont alva fel kéne írni, hogy felírod, nincs egy...
2: Nem tudom, nem tudom, már írom Rodri is. Azért, na, kell pontosan írni.
1: Na, a dolog lége nem ez, hanem hogy elindulhat egy játékos, hogy mondjam, áramlás, és már több...
2: Hát meg, hogy kinek a szerződésében van kilépési záradék? És hát az ilyen esetre szól.
1: Illetve még hát azért sok-sok kérdés van itt meg, amik megváltozását nem tudjuk, de egy biztos, hogyha ezt jóvá hagyják. Hívjuk
2: föl Hollandot.
1: És ez elindul. Akkor, ja, és mennyire hién a világ meg a rendszer.
2: Oly.
1: Itt van ez a kis botlás, hívjuk így. Már most olvastam, négy nagy klub is jelentkezett akkor vinni a játékosait.
3: Hát mert abban híres. Van egy olyan póló, az a márka, amin a krokodil van. Abba járnak. Igen. Nem?
2: És akkor még ott vannak a kártérítések a riválisoktól. Hogyha ugye bűnös, akkor...
1: Na, miért gondolsz?
2: Hát ez esetben nyilvánvalóan, hogyha most őt bűnösnek találják, és ő csalt,
1: igen,
2: akkor kártérítést kell fizetnie azoknak a kluboknak, akikkel szemben ő... Tehát, hogy még most... Ugye előtte beszéltünk arról, hogy elveszik adott esetben a trófeákat, de ezen felül viszont, ami fixálható, az az, hogy anyagilag ez rengetegbe fog kerülni.
4: Azóta mindenki nyilatkozgat edzők, tehát Mourinho-tól kezdve Pochettinon át, hogy amikor ők ott voltak és harcoltak a City-en, Pochettino például azt mondta, hogy 2019-ben ők új stadiont építettek éppen, ugye ahova már beköltöztek azóta, emiatt nem költhettek annyi pénzt, mert nem volt rá keret. De viszont abban az évben mentek a bajnoki címért a City-vel, és bejutottak a BL döntőben, ugye, amit elvesztettek később a Liverpool-lal szemben. De hogy most azt mondja, hogy ha az a 114 szabály azt nem szegte volna meg, vagy ha ők is megszegtek volna, vagy ha ők is megszegtek volna valamit, akkor lehet, hogy most nem.
3: De csak lehet.
4: Pók van benne csak lehet. A kabinettjükben, a trófeagyűjtő kis szekrényükben, hanem trófea is.
3: De bizonyíthatatlan, úgyhogy ezek itt maradnak is hipotézisek.
1: És
3: Mourinho mit mondott?
4: Mourinho szintén, hogy az a 2018-es második helye, az neki akkor jár aranyéremként.
3: Az a legnagyobb, José. Mindig 200 milliót oda tettek a üzenet.
1: Szerintem nem volt a City.
4: United, és United lett a második, és azt ő mai napig azt mondja, hogy
1: az... Jó, a helyi tornyban van, tehát bárhová
2: megy.
1: De honnan pénzt elhoz, de eredmény szinte semmi.
2: Ahogy van, persze. Mert erről beszéltem az előbb, a kártérítés, hogy a legtöbb, tehát legkevésbé a trófea fog itt bárkit érdekelni, viszont a trófea, az esetleges megnyert trófeával járó bevételek, igen, a kiesett szponzori szerződések, TV-szerződések.
1: Mi lenne, kivennénk a pénzt úgy az életünkből?
2: Nagyon kevesen maradnának a kispadon. Erről beszélünk két órája.
1: Nem úgy, hanem úgy hát azért,
2: az
1: nem lenne miért
2: kártérít.
3: Az élet innentől kezdve, hogy felmerült benne, történelmi személyiség lett én nálam. Lenin pont ugyanezt mondta.
1: Én vagyok. Én egyébként kicsit vagyok Lenin. De hogy...
3: Ezek a bankjegy.
1: De most
3: őszintén. Ő sem látott bankjegyet.
1: De most én szenkívül, én kicsit a politikáról is ezt gondolom, ha nagyon belegondolunk, hogy de hogy mi szükség most ilyen szempontból a pénzre?
4: Hát azt már filmben leforgatták, Lopott idő a címe. Az se jobb.
1: De mit, mi nem jobb, vagy mitől lenne rosszabb, vagy jobb?
4: Hát azt tudjátok, a Lopott idő című film, nem tudom, nem, mondom, a hallgatóknak elmondom, hogy az nincsen pénz, nincsenek bankjegyek az életben, abban egy fiktív világban, hanem ott Justin Timberlake egyébként a főszereplője, hanem van itt a felkarnál, nem az alkarnál, bocsánat, van egy számsor, egy nagyon hosszú, és pörög az időt
2: egy
4: lefele.
2: Egy beépített
4: másodpercenként, igen, megy lefele, és ott például az a gazda, így van, minden idővel fizetsz, bárhova, hogyha veszel lent a büfébe egy kávét, vagy éppen autópályamatricát, akkor azért mind levonnak, mit tudom én, egy órát. Vagy egy kávéért 2 percet.
2: 3 perc,
4: és akkor így fizetsz, és ott az a gazdag, akinek nagyon-nagyon sok ideje van, szinte voltak ilyenek, hogy neked, te hány éves vagy? Hát én már 3500 éves vagyok, mert annak annyi ideje volt, hogy olyan sokáig tudott élni, és ott az volt a szegénység jele, hogyha valaki futva közlekedett.
3: Hú, mi is sprinteltünk volna a
1: levélből. Hát ez túlvisz az én gondolataimon.
4: Persze, csak hogy van egy ilyen.
1: Nem akarom, hogy egy kávér fizessünk 7 perccel, vagy ilyesmi, de jó, meg film egyébként jól sállom mindenkinek, hanem úgy gondolom, hogy ha kivennénk, megszűnnének ezek a nagyon nagy szint különbségek, hogy akkor a látod, a ruházat, a mindenfajta költség, a vagyon, ne ez határozom meg embereket.
3: Meg akkor var se legyen, meg közösségi média, akkor lenne jó, és milyen jó volt az előbb leülni, beszélgettünk 10 percet.
1: Hát nem? Mi ketten, mert a Zsófi meg a...
2: No, mi is benne voltunk az első részében.
1: Hello, ide valaki, Tellók és a barátok, pénteken csodás mérkőzésre melegítettünk be, a Rónci úton a haladás szavára, egy kezdő sípszó, 15 óra, aztán gyerünk, ígyunk, vége,
3: 24
1: játékosok, létszám a 74 fő, telefon senkinél, sehol, eltiporra, minden, döltünk, fetrengtünk, mint az állat. Köszönjük szépen, szép napot, J és F írtanek.
2: Na tessék, itt a válaszod.
1: Amire?
2: Arra, hogy mi lenne pénz nélkül, hogyha nem a pénz viszi oda, hanem a többi ember, akivel szeretnél időt tölteni, és a jó érzés, és a szórakozás, és a közösség élmény megélése, akkor itt.
1: Kérdezek én valamit tőletek, jó? Hogyha van egy lehetőség, nem vagy a játszótán, és oda megy, eléd, odállítanak elétek 10 darab embert. Jó? Mindenki 1 darab fehér pólóban, és egy kék nadrágban.
3: Zöldben nem lett.
1: Mindenki zöld atlétában és kék nadrágban. Ott állnak előttetek, és választanod kell barátot. És elkezdtek beszélgetni. Na. Senkiről nem tud semmit. A 10 ember között van egy taxis, van egy szakács, van egy milliárdos befektető, van egy olyan gazdag, aki örökölt, mondjuk 100 millió eurót, van egy fodrász, van egy masszőr, és sorolhatnám. Tehát ilyenek vannak. És elkezdesz beszélgetni. A pénz alapján fogod eldönteni, kinek mennyi vagyona van?
3: Biztos, hogy nem.
2: Soha.
3: Na, hát az akkor... életben meg se fordul a fejembe.
1: Szerintetek azt választanátok, akinek kevesebb pénze van, vagy azt, akinek több?
3: Nem. Nem kell tudni, hogy ki milyen anyagi...
1: Nem tudod.
3: Na, akkor az emberi minőség. Tehát, hogy mennyire néz a szemedbe, mennyire...
1: Jó, akkor tovább viszem, akkor szerintetek, akit kiválasztotok, akivel jó beszélgetni, igen, aki szerintetek megfelelő társpartner, barátban, ő a vagyonos részből kerül neki, vagy azok közül, akik hétköznapi...
3: Nem vagyok benne biztos, sőt, inkább afelé hajlok, hogy nem a vagyonos részből kerül neki.
1: Többiek esetleg?
3: Mert több az emberi benne. Mert a pénz, meg a hatalom nagyon-nagyon el tud...
1: Kiöli az emberi?
3: Hát igen, legalábbis én ezt látom.
1: Én is így vélem.
4: Szerintem inkább a vagyonos nálam.
3: Mert?
4: Én azt nem tudom.
3: A legtöbb manír, meg a legtöbb gőg benne.
1: Lehet, hogy ezért, mert hogy át akar verni. Tehát eljátsza, hogy neki...
2: Én azt tudom, hogy...
1: A kettő közt.
2: Nem.
1: Ha nem?
2: hanem ha már oda jön, hogy ő beáll ebbe a játékba, akkor már jó fej. Tehát az a manír, az szerintem kevésbé lesz ott, ha vagyonos is. Tehát azért van a vagyonosnak olyan része, aki fölépítette magát a nulláról, és ők szerintem fantasztikus emberek.
3: Nem az a többség, Zsófi.
2: Értem, csak azért mondom, ha már ő vállalná azt, hogy fölveszi a zöld inget meg a kék nadrágot, és beáll a tízbe, és nem tudod, hogy ő a taxisofőre, akkor szerintem nagy forma lehet.
1: Kicsit belegondoltam, hogy ebből csinálni egy tévéműsort, nem nagyon rossz, nem?
3: Igen.
1: És ki kellene választanod, hogy nem csak kinek van a legtöbb pénze, de ki?
3: Meg
1: egy rangsort állítani. És csak,
3: nem csak rangsort, azt, hogy megtippelni, hogy mi a hivatása.
1: Hát
3: az, vagy miből
2: ez szerintem sokkal, igen.
1: A hivatását is, oké. Okay. Hát, de hogy azt...
4: Nézéséből?
3: Meg ajánlásából.
1: Ezt meg nem hallottuk, igen, de hogy nem, kicsit beszélgetsz vele napokat, ott vagy,
3: igen,
1: heteket, egyél így
4: és megtippelni a foglalkozását, illetve, hogy vagyonos-e vagy
1: sem. Hát nagyon nehéz, hogy most
4: az nagyon nehéz.
1: Vagy mindegy, azt szerintem...
2: Az életkörülményeit azért azt igen,
1: leginkább az, hogy egy gazdag, tehát egy vagyonos emberrel beszélgetsz, vagy bár megint...
3: De akkor most van egy ilyen társas játék is szerintem, fedőnév, vagy valami ilyesmi?
1: Nem tudom. Na minden esetre érdekes lenne. Nem tudom, hogy jól választanánk-e.
3: Igen, és ez engem is érdekel.
1: Én szerintem ki tudnám szűrni, hogy kinek van több pénze, mint nem.
3: De engem meg nem a pénz érdekelne, hanem hogy milyen, hogy mi a hivatása.
1: Engem se, ez lenne a játék lényeg, hogy kiszűrt, hogy kinek van a legtöbb pénze. Meg tudnám szerintem különböztetni az, akinek sok pénze van. Aztán könnyen lehető, akinek sok pénze van, és nagyon tanult, és akkor félrevezet.
2: Hát ez az.
1: De az élet egyszerű dolgait kérdezik. Az élet egyszerű dolgait. Tényleg volt egy olyan film, hogy hogy szerepet cseréltek, egy nagyon gazdag, nem tudom milyen iparmágnás csávó lefekült egy homeless helyére, elkérte a ruháit, őt pedig tovább küldt, hogy menjen be. Nem tudom, egy amerikai film, az is nagyon érdekes. Úgy tudnál úgy állni az a nagyon, nagyon gazdag ember, de egy biztos, hogy nagyon érdekes beszélgetések lennének. Mindenki zöld atléta, kék nadrág, és dumcsizatok.
4: Egyetek, hát nem tudom, igyatok. Szerintem
3: ebből... Érdekes
1: meg lenne. Megeszi a velős pacolt az, aki addig csak bélszint látott.
3: Hát igen.
2: A szalontüdő lenne az utolsó próba.
1: Hát amúgy valaki azt írt, az a kedvenc étele, ezt nem tudom elképzelni. Amennyit én kivittem az étterembe ilyet, meg minden is menjünk meg, tehát velős pacolok, meg
3: ilyenek. Hát az hogy...
1: Azt mondja valaki, sziasztokannál, négy klubnál minden rendben van, akik vinni akarják a City játékosait.
2: Jó kérdés.
1: Ez a négy klub, egyébként Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Hú, gyerekek, hát én szerintem sehol nincs rend, és az előbb, nem tudom, egy pár perc említett, ugye ügyvéd, de mennyire van jóban, nagyon jóban vannak, de szerintem akár normális is lehet, hogy itt ezeknek a kluboknak a vezetői, a tanácsadói, az ügyvédjei ugyanúgy beszélgetnek, ahogy most mi, csak nincs mikrofon. És ugyanúgy meg fogják azt szerintem beszélni, senkit nem akarok ezzel megbántani, nem akarok összeesküvés elméletet gyártani, hogy meg fogják azt beszélni, hogy jogilag ezt hogy lehet úgy megoldani, hogy igazából ne sérüljenek a nagy klubok, a szurkolók ugyanúgy menjenek ki meccsekre, mert ez is nagyon-nagyon veszélyes. Egy ilyen klubot így ketté törsz, akkor egyrészt jöhet a többi klub is, na és hát a szurkolók, és az egész, ez a cirkusz, amiben vagyunk, ez az egész látszat valami.
3: Hát persze. De ami fontos, a pályán dőljön el minden.
1: Igen.
3: Ne a
1: zöld
4: asztal. Ne az asztalnál.
1: Abszolút.
2: Egyetlen egy szempont, megmondom őszintén, ami felmerült bennem, ahogy beszélgettünk erről, az amúgy szerintem nagyon nehéz témáról, pontosan az elmondott okok miatt nehéz témáról és összetett témáról, hogy egész egyszerűen az a tény, hogyha ez mégis kiderül, hogy ez valóban ennyi csalás felhalmozódott, amit ez szerint nem tudott elfedni, még az a rengeteg megszerzett plusz pénz sem, az azért nekem egy pici hitet ad abban, hogy talán elkezd kitisztulni a futball
4: világa. Sőt, ezért nem szokták feljelentgetni egymást, egyébként a bankok se, szövetkezetek se, mert ha valakinél van valami, nyilván azon tudják, hogy a másiknál ugyanúgy megvan az, tehát
1: Ez olyan, mint létezik olyan kapcsolat, amiben a két fél közül soha nem csalja meg az egyik a másikat. Ez egy olyan kérdés, amire szerintem egyértelmű a válasz.
3: Maradjunk, annyit változott a világ, anyáink idejében nem volt olyan, hogy házassági szerződés. Ma meg már nincs olyan házasság, ahol nincs. Körülbelül ennyit változott
1: a világ. Hát ez a gondolat az elég, hogy valaki azt mondja, írja nekünk, hát hogy...
3: De pénz, minden a pénz, minden.
1: Kinek van ránézése több pénze? Óra, cipő. Jó, de ez egy olyan játék lenne, ahol most itt egy zöld, ugye, atlétában, Csodi kérésére, és egy neked. Kék nadrágban.
2: Mindenki egyenöltözetben, egyenórában és cipőben.
1: Nincs óra, cipő.
3: Azt a papucsot hagyjad az annyira.
1: Akkor nem papucs.
2: Akkor
1: legyen cipő. Jó, akkor legyen cipő. Tehát a lényeget megfogtuk. Tehát legyen cipő, de az is mindenkinek ugyanaz.
2: Hogy menjen a zöld atlétához, jó?
1: Viszont akkor menjünk tovább, jó? Kíváncsiak vagyunk, hogy ti egyébként ki tudnátok-e választani? Na, de jó, ez nekem tetszene.
3: Ez nekem is tetszik.
1: Igen, majd lépek ez ügyben. Hát, hogyha ezt le lehet gyártani, mert szerintem érdekes lehet, főleg a nézők szempontjából. De te meg tudjátok-e azt állapítani valakiről, hogy sok pénze van, vagy kevés, vagyonos, vagy nem. Ugye ez Berki Krisztián mondta, bocsánat, Isten nyugosztalja, hogy mindig úgy jelent meg, elhitetve a többieket, neki sok pénz van, és ő mindent.
3: Várj, én is vettem Krisztiánt, én dolgoztam is vele.

0: csomó ismerősük, hogy látod azt valakiről így első ránézésre, hogy ez egy tehetősebb, vanyosabb, vagy nem, vagy csak eljátsza, hogy az sem igaz, amit kér. Szóval, hogy mennyire vagyunk tisztában.
1: Csak megismételni tudom, játékosként nem láttad rajta. Vezetőként meg láttad, hogy van pénz.
0: Ezt nem tudom, most nem is akarok szegény elemzésébe belemenni, mert nem lehet, szóval ez egy példa volt. Legyen akkor Jack Hugh, akiről beszéltem, egy skót ember. Tehát, hogy Jack Hugh-ról, aki úgy néz ki, hogy látszólag minden rendben van, és tökéletes, és csili-vili, kocsi, óra, és közben pedig semmi nem az övé.
1: Ilyet láttam Pesten, ezer is egy ilyen Mümayer volt, ilyen eljátszotta, hatalmas vetítő, eljátszotta az Arzen Lupint, és egy forintja nem volt.
0: Igen. Hát ez, hány ilyen van is, bocsánat, nehogy a hölgyek magukra vegyék. Hát hányszor kértek kölcsön ruhát másoktól? Jelentek meg ismerkedni, megismerkedtek, visszakérjön a ruhát, de már sikerült horogra akasztani az úriember.
1: Meg olyan is, aki a New York Times-t kiolvasta, aztán beült a Gerlitzálló presszőjébe, és wow, és elkezdte a napot.
0: Na, mindjárt hívjuk László Csabát, megkérdezik őt is erről, és sok minden másról, és hamarosan vele beszélgetünk, pontosan 9 óra.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport.

0: Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így, hogy 9 perccel elmúlt 9 óra, mindenkinek nagyon kellemes jó reggelt. Még mindig itt a fedélzeten. Hasítunk előre, sziasztok, imádjuk ezt a triót, hajrá fiúk, üdv egy hallgató. A trió az már is egy kvadrofon, tehát négyen vagyunk. Itt van Bárki Dodi is ma reggel. Hello Dodika!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Itt van Csonka Zsófi.
3: Hello, hello, jó reggelt, sziasztok!
1: Szalai Kristóf.
4: És Harsányi Levi.
1: És úgy lesz a 3-ból 4, egyből 5. És itt van László Csaba is velünk. Hello Csaba, jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó reggelt.
1: Köszöntelek, nagyon kellemes reggelt kívánunk. Hogy vagy, drága Csabám, így ma reggel?
5: Hát, meg vagyok. Mindig azt mondom, hogy minden reggel, amikor fölkelek, az egy örömünnep. De szerintem mindenki így van vele, mert egy új nap.
1: Új remények, új esély. Így van, igen. Nemzetek ligája ma nincs. Tudsz ma pihenni egy kicsit. Aha. Figyelj, beszéltünk itt ma egy-két ilyen szabályról, házirendről, nem tudom miről, mert Jürgen Klopp, és kíváncsi vagyunk a te véleményedre. Egy kicsit megrendszabályozta, de legalábbis pontokba szedte, hogy mit szeretne, mit vár el a német válogatott játékosaitól. Van ilyen, hogy telefonhasználat, vagy szinte annak teljes csökkentése. Aztán van olyan például, hogy a családtagok ne annyira látogassák meg a játékosokat bizonyos helyzetekben. Egyszerre kell érkezni, meg étkezni. Szóval csomó minden. Tehát mi is egy-két ilyen házirendet, szabályt is felvonultattunk az életünkből. Te hogy látod a te edzői, nem tudom, életedben, eddigi tapasztalatod alapján, mennyire kellett komoly rendszabályozásokat véghez vinned, beiktatnod, illetve tulajdonképpen mi az, aminek te örülted, a játékosok nem?
3: Igen.
5: Hát először is azzal kezdeném, hogy ez tipikusan német. Én is a német futballon és a német futballba szocializálódtam, és ugye ott végeztem az edzői iskoláimat, meg a kölni főiskolát, és nekem ez nem új. Azért nem új, mert én mindig azt mondom, hogyha a pályán eredményes akarsz lenni, akkor a pályán kívül először kezdődik, és ott kell fegyelmezetnek lenni. Hogyha a pályán kívül nem vagy fegyelmezett, akkor hogy akarsz a pályán belül fegyelmezett lenni? Azon kívül a követelések, igenis vannak szabályok, a labdarúgásnak is vannak szabályai, mit be kell tartani. Kész, 11-es, szöglet, stb. Vagyis összességében én azt mondom, ez egy logikus dolog, hogyha ezt a Jürgen Klopp megcsinálja. Engem az a zavar, igen, hogy ilyen dolgokkal eddig a Német Szövetségnél nem foglalkoztak.
1: Biztos,
3: hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy ugye a germán iskola, de hát Nagelsmann váltott a Klopp, tehát akkor ő mit csinált eddig?
5: Ez a nagy kérdés, ami bennem is felmerült, hogy hogy van ez, és tényleg a Nagelsmannnál volt az, hogy amikor azt hallottuk, hogy hány barátnőt vagy a felesége is biciklivel megy edzésre, és ő is biciklivel megy, és minden feleség ott van, és a gyerekek játszanak, és játszótér van, játszószoba van kialakítva a szállodába, stb. Lényegében láttuk az eredményét, igen, Nagelsmann már nincsen, és a német válogatott nem jó szerepelt, hanem mondhatjuk azt, hogy leszerepelt. Lényegében én minden csapatnál először megnéztem, hogy milyen szabályok vannak, aztán utána vagy elvettem, vagy még valamit hozzátettem, és mindig azt mondom, hogy nem csak ezek a szabályok nem csak pénzről szólnak, az élet egy egész nagy szabálykönyv. Ha kimegyünk közlekedni, akkor
1: ezt
5: is
1: mondtam,
5: szabályok
1: igen,
5: vannak, stb. Hogyha otthon leülsz az asztalhoz a gyerekeiddel, gondolom ti is a családdal, akkor azt mondod, hogy telefon nincs, félretesszük, most együtt vagyunk, mindenki arra. Vagyis összességében valamilyen formában szabályozod az életedet. Nem azért, hogy rossz legyen, hogy jobb legyen, hogy könnyebb legyen, hogy tudjál előre mozogni, előre. Vagyis a szabályok azok nem negatívak.
3: Hát van, azok a biztonságot hozzák el a keret miatt.
1: Van, hát vagy nem. Van, egy barátom kiköltözött nagyon távoli szigetre, és ott könyvelő, és azt mondja, hogy figyelj, amikor, csak figyelj a szabályokat, akkor kelek, amikor akarok, akkor dolgozom, amikor úgy kell, vagy éppen van időm, akkor eszem, iszom, amikor eszembe jut, akkor megyek be a tengerbe fürdeni, amikor kicsit felhevült a testem, de nulla szabályok is. Tudod, milyen jól lett, tudod, milyen nyugodt?
2: A természeti népeknél mindig így volt.
1: De olyan nyugodt, azt nem tudom elmondani. Tehát, nem. Ha kellenek a szabályok, ez egy Szerintem egy kicsit, nem feltétlenül valid kérdés, de...
5: Azt akartam kérdezni, hogy nyugdíjas?
1: Egyébként nem, csak ebből, na ebből a szorításból menekült el, hogy mindenhol, nem. Ugye könyvelő, tehát adó, beval, idő, kifogás. Lead, szóval, hogy ugye elege lett a szabályok.
5: Kicsi édes levékén mindenre van kifogás, érted? Mindenre van kifogás, mindent meg lehet magyarázni. Lényegében én úgy gondolom, hogy ha eredményes akarsz lenni, akkor igazából ezeket a szabályokat be kell tartani. Hogyha a pályán mindenki azt csinálna, amit akar, akkor hát vér folyna, mondjuk azt.
3: Ne felejtsük el, hogy ez a munkájuk ezeknek az embereknek, ők ezért kapják a pénzt, hogy elvégezzék a munkájukat.
1: Lesz, a mi adófizető,
3: ráadásul.
1: Hogy ez is.
5: Én mondok nektek egy nagyon furcsa, dolgot, hogy mennyire minden társadalomban, már olyan értelemben minden országban tényleg nagyon nehezen veszik a játékosok azt, hogy a szabályokat vezet be, és olyan szabályok, amik ezzel nem találkoztak. Most nem mondom, melyik csapat kelet-európai csapat van, úgyhogy mindegy, hogy ki mire gondol, mert több kelet-európai országban dolgoztam. Én ugye elmondtam, hogy szeretném, elmondtam a klub tulajdonosnak, hú, ez nagyon jó, hát ez szenzációs. Vagyis arról egyszerű dologról beszélek, azt néztem, és azt figyeltem meg, hogy az előző edzőknél tízkor kezdődött az edzés, vagy 10:30-kor kezdődött az edzés, és a játékosok általában 4:11-kor érkeztek, gyorsan utána mentek is haza, nálam másképp van. Én úgy gondolom, hogy nem úgy gondolom, nálam 8:30-kor találkozunk, 8:30-9-ig reggeli van, utána egy külön foglalkozás, játékosokkal beszélek, gyúrok, mindenki készül az edzésre, van egy ilyen pre-training, vagyis az pre-prevention training hívom szép magyarul, ahol sérülés megelőzés már ott bemelegít, ez vagyis összességében 8:30-től már 4:11-ig foglalkozás van. 4:11-kor bemegyek az öltözőben, mindenki fel van készülve, már megcsinálták azt a bizonyos edzést, utána kimegyünk a pályára, és nem ott kezdünk el gimnasztikázni és nyújtani. Na most, hú, ez a szenzációs. Na most egy hét után jött a klub tulajdonos, hát Csaba, ez nagyon jó, de már jöttek és panaszkodnak, hogy
1: ez így nem
5: el kellene vinni. Igen, nem tudja már elvinni a gyereket az óvodába, a felesége az át kell szervezni az egész családi életet, de hát minek kell most már reggeli, nem lehetne kicsit később, mondjuk, hogy 10 óra, vagyis hogy 9:30 fok, ez nem.
1: De ez a válasz, hogy határozottan, hogy nem. Igen.
5: De akkor utána eltett 3 hét, és kinek eltett 3 hét, még a 2 hét pluszba, eltett az 5. hét, és jött az elnök Csaba, megbuktatnak a játékosok. Nem bírják, nem, ez nem jó, csináljunk valami más, találják ki valami más. Én tudom, hogy, és végül kiveszített, kompromisszumot kötöttem magammal, nem buktattak meg a játékosok, végül is eltelt egy 1/2 év, visszatértünk a 8:30-hez, és lassan megint, de kellett egy 1/2 év, amíg de mondom, az első reakció az volt, hogy nagyon jó, utána nem tudom elvinni a gyerekemet, vagy a feleségemet, le kell tegyem a munkáját, stb. És ilyenkor tudjátok, mit gondolok? Ezeknek az embereknek a saját mesterségük, szakmájuk, a futballuk másodlagos.
3: Így van, te jó, hogy kimondtad
5: ezt. Ez így van. Nem kell itt, hogy a kritika az fontos, ebből lehet tanulni. És én még elmondtam az játékosoknak utána, hogy figyeljetek, megkérdeztem egy játékost, nem is egyet, többet. Édesapád, édesanyád hol dolgozik? Vagy épp a feleséged hol dolgozik? Most nem mondom, hogy hol, elmondták. Hányra megy be dolgozni? Mikor kezdjük a munkaidőt? 8-kor. Mikor kell föl? 6:30-kor, mert el kell menjen a buszhoz, és mikor megy haza? Ledolgozza a 8 órát? Igen. Mert utána jött az, hogy miért maradunk. Én konkrétan mondom, hogy minden játékosnál nálam 3:30-kor volt az, amikor elhagyott a klubnak az edzőközpontját, ha már volt edzőközpont. Hát ez hosszú, hát ez nem lett. De volt ebéd, de nem.
1: Szerintem csak, hogy
5: ez a 2 óra, uraim, 2 órát foglalkozok a munkámmal, mert hülyeskedjünk, és azt
2: mondjuk, hogy Csabi,
5: nem, vagy, szerint... nem, azt írt belőlem a A
3: traumáit előbújtak.
2: Én azt javaslom neked, mint
1: menjen orvoshoz.
2: Az a futballista, aki a feleségére hivatkozik, hogy ne legyen reggeli, az a stoplis cipő cseréje vietnámi papucsra.
5: Így van.
1: És nem tudsz olyan szabályozni, pont ez a lényeg egyébként, ami mindenkinek tetszik. Biztos mindig lesznek olyan, akik nekem ezt ne így, a másiknak meg az a jó. Most akkor azt kell hozni, amit mondtál, hogy 7 órakor bejönnek, és akkor elkezd.
5: Nincs olyan társadalmi szabály, aki mindenkinek tetszik. Higgyétek el nekem, de a közösségnek kell megfelelni, és ha eredményesek vagyunk ezekkel a szabályokkal, és a hárman mérgelődnek, itt érdekel, hogyha 20 elégedett, és 20 ezer ember a stadionba elégedett, és tudjátok, mi a legfontosabb? Mikor tartom meg a munkámat, ha a meccs után az elnök is elégedett, vagy a tulajdonos. Akkor tudom, hogy van még egy hetem.
4: Az is csak győzelem után mindig.
1: Kb.
4: Csaban át voltak olyan szabályok, hogyha már Skóciában dolgoztál, fontban tudom mondani, Steven Gerrard egyébként nem csak német szokás, csinálta ő is az Aston Villánál, amikor dolgozott, hogy mondtad itt, hogy 3:30-ig ott kellett maradni, volt ebéd. Gerrardnál olyan szabályok voltak, hogyha ott hagytad az asztalon a tányért, 100 font.
1: Nagyon jó.
4: Egy ilyen.
1: Nagyon
4: hogyha jó. Ott hagytad a poharat, szuper. 50 font. Hogyha nem...
1: És ha villát?
4: Hogyha nem az ötven, hogyha nem a
2: de megfelelő... nem a tengerpartit.
4: Ha nem a megfelelő öltözékben voltál az ebédnél, akkor 100 font. Ilyenek. Voltál ilyen kevésbé népszerű?
5: Igen. Én megmondom őszintén, hogy kicsit személyes, mert utálom a fürdőpapucsokat, és utálom, amikor...
1: Én is!
5: Szóval amikor megjelennek a videózás van, vagy mindenki föl van öltözve úgy, ahogy illik, abból a szempontból, hogy az edzés időpontján most azt mondom, hogy nem futballcipőbe jössz, de a szabály volt, hogy sportcipőbe és bekötve, nem a fűzőr lóg és rálép, és ezt a játékosokat.
1: Úgyhogy a trehányság, persze.
5: Mindenki
2: Gábi nem fűzi be, soha.
5: Nincs papucs sportcipő, és annak megfelelően utána leteszed a papucsot, tudod mire használt, amikor zuhanyzol, hogy ne legyen gombás a körmöd. Érted?
1: Hát ez már higiéne. Neked volt olyan szabály, ami az életedben volt, és nagyon nehezen szoktad meg? Amit neked kellett betartani? Iskola, otthon, házirend, bármi?
2: A jobb kormány.
1: Az, igen.
5: De úgy összességében én szabályszerető ember vagyok.
1: Igen, de volt olyan, amire nem tetszett?
5: Ami nem tetszett. Nem, összességében nem tudok arra válaszolni, egy értelmesen nem tudok válaszolni.
1: Tehát akkor
5: ami nem tetszett, megmondom.
1: Ami nem tetszett, az
5: nem tetszett, hogy este, amikor lényegében besötétedett, akkor otthon kellett legyek, és nem lettem ott a focipályán, mert ott a focipályán volt minden gyerek.
2: Hát de ez még Székelyföld, ez még hogyja Székelyudvarhely, nem?
1: Na jó, de nekem az nem tetszett, amikor azt mondta édesapám, 9-kor le kell feküdni. Érted? És a kulcsokon keresztül néztük a Dallas-t.
5: Igen. De ugye
1: sose láttam, hogy kivel beszélt a jockey.
5: Ami nem tetszett, hogy hazarohantam, és az első az volt, hogy le kell zuhanyozni, meg kell mosakodni, nem lehet úgy beérni.
1: Ez még a másik.
5: És utána megértettem, hogy igen, normálisan ez egy jó dolog, ezt a szülő tanítja meg a gyerekének, mert nem úgy, ahogy vagy, bedölök az ágyba. Ha már focisztál, egész nap utántál, akkor tartsd azt a szabályt, ami nálunk.
1: Zuhanyzást nem szeretik a gyerekek. Igen.
5: De ez nem tetszett
1: akkor végül is. Igen, hát, mert mindenhol van ilyen. Hát sajnos ezt nem tudjuk kikerülni. Mit szólsz,
5: tudjátok?
1: Na.
5: Mondja, nem, nekem, ami nem tetszik még, na. Ami történt Manchester City-ben.
2: Na, pont ezt akartál előre.
1: Igen, ez
5: nem tetszik.
1: Nekünk se tetszik.
5: Hát gondolatolvasó.
1: Nekünk se tetszik ez.
5: Megmondom őszintén, ma reggel átnéztem az összes sőt,
1: dokumentumot a Citynek?
5: Kikérted? Francia, nem, hát van vagy 100.
3: Na, és mit ír a nemzetközi sajtó?
5: Mindenki, és országtól független, még az Amerikai Egyesült Államok, vagy ugye van ott is Citigroup lényegében, hogy a legdrasztikusabb büntetést várják, és szerintem, vagyis a legdrasztikusabb az lenne, hogyha mindent ugye elvennének, vagy megsemmisítenék a győzelmeket.
1: Hova sorolnák őket? Hát ezt nem lehet.
5: Hát nem tudom, de az angol liga most nagyon-nagyon-nagyon meg akarja mutatni.
1: És akkor mi van a többi klubban?
2: Így van. Mi van a többivel? Hát Domino elv.
5: Most, hogy meg fogják csinálni, vagy nem, az az ő dolguk. Én csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy az empátia, az ellentét, az ellenségeskedét meg kell büntetni, példát kell statuálni. Azt nem tudom, hogy az angol liga mennyire fog elmenni.
1: Akkor a világ örült meg.
3: Ráadásul nincsenek rákötelezve, hogy átvegyék, tehát Championship sincs rákötelezve, hogy átvegye egy megbüntetett klubot.
5: De Skóciában emlékeztek a Rangers-re, ott voltam, átéltem. A Rangers-nél sokkal kevesebbért, ugye amatőr státuszba sorolták a Rangers-t. Lényegében a sport klubok most azt mondanám, hogy 99%-a ugye azok arra szavaztak, hogy igen, ezt mindegy, hogy Rangers vagy nem Rangers, ha ez megtörtént, akkor legyen így, és a szabály mindenkire vonatkozik, szabály mindenkire vonatkozik.
1: Igen, és ezt mondjuk el még egyszer.
5: Igen.
1: Tehát magyarán senkire nem vonatkozik. Mindenkire, akire akarják, szerintem pont ez a... Hogyha szintén ráhúzzák, és erről beszéltünk, és akkor készül az Arsenal, a Real, a Barcelona, a Paris Saint-Germain, Ferenc, vagy a...
5: Mindig fegyelmezlek, és megint jövök az életből. Nincs olyan, hogy kicsit lopok, sokat lopok. Lopás az lopás. Nem?
1: Így.
5: Vagyis én nem tudok különbséget
3: tenni. Tökéletesen mondod, hogyha, így van.
5: Hogyha most mondhatok egy nagyon érdekességet ezzel, most így eszembe jutott, hogy lopás. Hogy mennyire különbözőek, és mondtad ezt a...
4: Te most élőben vagyunk.
5: A szabály. Tudom. Ne. Afrika. Igen? Vezetőnő, és nem tudom, vagy $10 ott hagytam az asztalon. És azért tettem az asztalra, mert a gyerek ment reggel iskolába, és valamit be kellett fizetnie, és hogy ne felejtsük el, legyen ott a $10. Reggel nézem, nincs. Kérem, elvetted? Mész vele? Nem. Hová lett? Összessége mondom, a házvezetőnő elvette.
1: Ne.
5: És igen, de várjatok. És én megértettem utána, és most mondom a nevét, Caroline, mondom, Caroline, láttad? Igen. És mondja, hogy elvette. És
3: látom, mondom, is kösz.
5: De ez lopás. Azt mondta, nem, te ott hagytad, te engem azzal provokáltál, hogy én azt elvegyem, ha nem, akkor tedd el a fiókba, de ami a földön van, amit találok,
3: Na, így jönnek a kulturális különbségek, igen.
5: Így van, és nem tudtam haragudni rá, mert utána néztem, beszélgettem emberekkel, mi lett volna az, hogy most elküldöm, nem. Abszolút nem. Megértettem, és ebből a szempontból például a kölcsön. A szövetségnél a titkár kért tőlem $1000. És én azt hittem, hogy igen, hogy megvan. Szóval adtam $1000 neki. Megköszönte, egy hónap múlva kérdem, hogy mi van. Azt mondja, hogy mi, hát idat, nekem adtad, nem?
1: De csúnya!
5: Ezek a tanuló pénzek.
4: Ez hol? Ez hol?
5: És Afrikában.
2: Uganda.
5: És mai napig, becsület számra, a tegnap előtt jött egy volt játékosom, nem is tudom, hogy azt sem tudtam, hogy hirtelen ki az, és coach, tudsz költeni nekem ennyi és ennyi, nagy pénzből volt szó, mert üzletet akarok, és szeretnék, nem kapok a banktól. Visszajöttem, hogy nem.
1: Ez a legegyszerűbb.
3: Megtanultad.
5: Megköszönte, és mondta, nincs semmi gond, oké, majd kérek, vagyis megpróbálok máshoz.
4: Ilyenek vannak.
5: Igen, összességében ezek kulturális különbségek.
2: Ezzel ilyen. Van olyan egykori játékos, aki kölcsönkért, nem adta meg, nem is egy, mondjuk nem is járhat közénk a Fradi öreg fiúba, és utána, amikor visszakérte, aki kölcsön adott neki, azt nem kell annyit tippmixelni. Na?
5: Durva. Én nem csak ezzel azt akartam mondani, hogy ugye ez is szabály, megtanultam, hogy nem. És már Zsófi ezt szereti, én nagyon sokszor elmondtam nagyon sok helyen, hogy a nem, az nem negatív.
3: Így van. Mi mondtam, hogy védesd le. Látod, akkor tudsz kölcsönadni játékosodnak.
1: Ráadásul nem az igen. Na most egy kis csendes nap lesz így, ugye nem, nincs Nemzetek Ligája, és amíg felszolgálják az utolsó menüt is a háttérben, azért megkérdezem, hogy tegnap volt egy Zöldfoki szigetek és a Ruanda mérkőzés, ha már Afrikát említetted, úgyhogy mondta a Dodi, kérdezzem meg, mert nála is kiverte a biztosítékot, és Ruanda megverte Zöldfoki szigeteket. Hogy ez mekkora meglepetés ez?
5: Nem kellett annyit védekezni, és ők a védekezésben jók, és onnan építeni a játékot. Hát, ha már meglepetés, mert Ruandának a válogatottja nem egy Afrikában egy top válogatott.
1: Hát is,
5: én Ruandát személyesen szeretem, többször voltam Ruandában, Kigali, főváros, top hely, komolyan mondom, top hely.
1: Tudom, biztonságos?
5: Valami más.
1: Most?
5: Igen, egyik legbiztonságosabb afrikai ország.
4: Hát, sőt, hát az Arsenal egyik főszponzorként hirdeti a vállán, hogy Visit Rwanda.
1: Igen? Hát szegények a háború miatt magott az volt.
5: Hát ez volt
1: más. Igen.
5: Mindegy etnikai.
1: Az kemény. Szóval nyert, azért ez egy meglepetés volt tegnap az Afrika kupában.
5: Amikor félváról veszük, én megmondom nektek őszintén, hogy nagyon-nagyon dukkolok, hogy Grúziát tudjuk legyőzni, de attól függetlenül a két első mérkőzés nem tetszett nekem semmiféleképp, nem csak az eredmény miatt, úgy összességében, és most ez a harmadik mérkőzés nagyon-nagyon-nagyon fontos.
1: Bízunk ebben, az is nem mentünk bele nagyon értékelésbe, hiszen sajnos nincs mit, ezért nem értékeltük nagyon ezeket a meccseket, viszont jönnek majd holnap után, mikor játszunk?
4: Pénteken,
1: jó, akkor pénteken majd izgulhatunk. Csabi, neked köszönjük szépen, további jó pihenést és feltöltődést és bármit, $10.
5: És munka?
4: Ezeret meg kölcsön se.
1: A beszélgetésünk lényege. Köszönjük, szia Csabi!
4: Szia Csabi!
1: Köszönjük szépen, mindjárt folytatjuk, fél perc van lesz, 9:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Spanyol és angol győzelem a Nemzetek Ligájában, elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói, tovább tart a kellemes őszi időjárás. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
6: A világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Horvátországot Sevillában, a labdarúgó Nemzetek Ligájában az A divízió második fordulójában. Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában. A B-ligában Szlovénia 2-0-ra bizonyult jobbnak a vendég Észak-Macedóniánál, míg Svájc 3-0-ra nyert Skóciában. A Veszprém férfi kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a Kuwaiti Burgan együttesét az egyiptomi klub világbajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmábek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgrén pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. A holnapi döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. A férfi kosárlabda NB1 hatodik fordulójából előrehozott mérkőzésen az előző idény ezüstérmese a Szolnok meglepetésre 91-90-re kikapott a vendég Kaposvártól. A somogyiak 22 év után távoztak újra győzelemmel a szolnokiak otthonából. A Kaposvár legjobbja a 20 pontig jutó Bullock lett. A Szolnok finn légiósa Alexander Madsen orrtörés miatt kihagyta a bajnokit. Klubja azt közölte, egyelőre nem tudni, mikor lesz újra bevethető. Kikapott és kiesett Juhász Dorka csapata az Észak-Amerikai Női Kosárlabda Liga negyed döntőjében. A Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként, és 2-0-ás összesítéssel búcsúzott a rájátszástól. A magyar válogatott kiválósága 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labda szerzése volt. A párharc első mérkőzésén 91-75-re nyert múlt vasárnap a New York Minnesotában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatás köréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulusz a többi közt azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham a BBC-nek nyilatkozott a munkáspárt hétvégi kongresszusa után. Mint fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben.
0: Közlekedés.
6: Az M5-ös autópályán több helyen mozgótereléssel sávlezárás mellett dolgoznak. A főváros felé Újhartyántól az M0-as autóútig az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. Az ellenkező Röszke felé vezető oldalon Inárcs és Lajosmizse térségében is tart a munkavégzés. A torlódás mindkét szakaszon 1-2 kilométeres. Dolgoznak napközben az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé. Halásztelek térségében a külső sávot lezárták. Két sávon halad még a forgalom, de a belső sávot is le fogják zárni.
0: Időjárás.
6: Ma is napos, kellemes időnk lesz, helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős lökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok, drága hallgatók! Mindjárt 3:40, 10, elérkeztünk az utolsó részhez a műsornak, ugye 6-tól 10-ig minden reggel, Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. Egy csodálatos kvartett jött ma össze, mondhatni egy Bartók Vonos 4-es, de nem. Éppen ezért nem tudom ki ebből mit vállalna. Voltatok már ilyen komoly zenei koncerten? Mennyire ihlet meg titeket?
2: Hát én itt semennyire, gyakorlatilag a legtávolabbik pont.
1: Csak opera, ilyesmi, nem.
2: Tőlem.
1: Dodi?
2: Nem.
3: Koncerten én sem voltam, de viszont mint Schwab gyerek kötelező volt zongoráznom, meg németet tanulni.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább akkor a kérdés válasz.
4: Hát mivel én 4 hangszerrel játszom és zenei általánosban jártam, ezért viszonylag fontos a zene az életemben. És a válaszom az, hogy igen.
1: És tetszett?
4: Imádom.
2: Miért te ilyen operás vagy?
1: Én nem.
2: Vagy Bartók Vonos 4-es?
1: Egy ismerősöm apukája játszott a Bartók Vonos 4-es, most egyszer elmentünk megnézni az akadémián. Annyira nem jött be, hogy azt nem tudom elmondani.
2: Na.
1: Tehát, hogy... Így. De most nem azért, nem, szerintem ez vagy tetszik, vagy nem történet. A balettel ugyanígy vagyok, távol operában sem nagyon értem, hogy mit énekelnek, de ott... De ott
4: külön az, műfaj, igen.
1: De ott a könnyebb vonalat, azt szeretem, azt kedvelem. Tehát ezeket... Jó, csak kérdeztem. Jó, hát akkor viszont menjünk haza. A dolog lényege, hogy csodás volt a... Csodás, biztos, hogy jó, valakinek tetszik, csak mondtam, hogy nekem nem.
2: Ilyen
1: jó, akkor viszont mindenkinek nagyon szép napot kívánok, drága hallgatók, meg nektek is, tök jó volt. A mai reggel is nagyon érdekes témákat érintettünk, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és a hallgatóknak is tetszett, ennek meg extra mód, mert ilyenkor jó, hogyha elér az üzenet a hallgatóinkhoz, és ők is látják, érzik azt. Aztán bízunk abban, hogy a City elítélése, megítélése nem lesz olyan, hogy az más csapatokra, meg egyébként magára az egyetemes labdarúgásra rossz hatással lesz, de majd várjuk meg itt a vizsgálatok véget, bár szinte ezeket már ugye befejezték, csak hogy milyen ítéletet hoznak.
4: Hát a nemzetközi sajtó, hogy László Csabától hallottuk ezt így a, hogy is mondjam, fókuszba rakta ezt a témát, és egyöntetűen elítéli, és vért követel.
2: Hát, a Juvét kivágták annó 2006-ban 20 éve. Uh-huh. Egy nagyon csúnya másodosztályba tették őket.
1: Igaz,
2: vissza.
1: Igen. Mi lett itt a méltó büntetés? Mi várható? Nem tudom,
4: de minimum pontlevonás, igen.
1: Gondolom.
4: Minimum az büntetés,
3: meg hogy nem igazolhatnak bizonyos ideig, de igen. A pályán elért eredményt nem szabadna megváltoztatni, szerintem.
1: Azt a kéz, aki átmenne egy 14 éve ezelőtti aranyérmet.
2: Ne.
4: Hát de nem is az, hanem lehet, hogy tényleg a pénzbüntetés, vagy mondjuk most, ez lesz a része.
3: Azért, hogy... vagy most akkor azért egyet ne felejtsetek el. 20 bajnoki címe van a Manchester Unitednek, 20 a Liverpoolnak. Ez megváltozhat, hogyha netán olyan adminisztratív döntést hoznak.
1: De nem ugyanan értékű lenne az, amit így csak nem, úgy oda dobnak? Nem. Nyilván, hogy nem.
3: Nem, ami a pályán elért eredmény az a...
1: Meg egy ilyen klubot, hogyha pénzre büntetnek, hát...
2: De hogyha oda vernek nekik egy 40 pontos büntetést mondjuk, akkor már mindjárt ott
3: hát
2: vagy,
3: hogy mi értelme van?
2: Minusz 30 vagy, és akkor kiesel gyakorlatilag a versenyben. Volt már ilyen?
1: Vagy egy évig 6 játékossal játszhatnak, szóval
3: azért
1: lehetne.
3: Nem, hát az igazolásokban, hogy nem igazolták.
2: Tavaly az angol másodosztában volt egy klubban, ki úgy esett ki, hogy márciusban szerezte pluszba az első pontjait, mert minusz 20-szal indult.
1: Igen. De nem, azt hiszem éppen maradt, hogy valami has, nem tudom mi volt. És nézem, mondom, végig nyeri a meccseit, és minusz 4 pont. Mondom, miért? Igen. De volt egy haverom úgy úszott, hogy ellenáramozott medencébe, hogy nem akarsz úszni. Nem, ez így a jó. De a hülye néz, hogy úszol, és nem haladsz, érted? Minden is.
2: És ez, hogy ma nincs meccs, és ma nem tudsz mit nézni, tehát elviszik a főműsor, mondjuk, hogy a főműsor számról a figyelmet, a klubfutballról, az nincs, a fő termék. És barátságos Nemzetek Ligája meccseket játszanak, úgyhogy gyakorlatilag senki nem veszi komolyan a meccseket. És még úgy is van egy nap, hogy nincs meccs. Tehát ez teljesen, olyan nincs, hogy ne legyen valami. Egy afrikai nemzetek kupáját lehet felmutatni ma 8-21-es EB-selejtező mellett. Tehát, hogyha már elviszik őket, nem 2 hétre, most már 3 hétre, remélem nem lesz jövőre 4 hét leállás, hogy akkor legyen mindig valami, amit lehet nézni az embereknek, hogyha kiszedik azt, hogy...
3: Van ma, Fradi Linci ékorong.
2: Fradi, ide akartam kivinni, hogy ezért kell járni. Fradi ékorongra, mert ékorongra járni.
3: Menő! Hallod? Szerzett.
1: Jó is. Összebeszéltetek?
2: Jó is. Igen.
3: Ne, ez a szlogen.
2: Ez a szlogen.
1: Ja, nem is tudtam.
3: Nem
1: tudtam?
3: Igen.
1: Persze. Jégkorongra.
2: Fradi jégkorongra járni, menő.
4: Menő.
1: Ez lett a szlogen?
2: Ez az új szlogen.
4: Amikor befelé mész, kifelé jövő.
2: Köszönjük szépen. Aha.
1: Ki talált ezt ki? És mennyi időt
3: jelen pívó, jed motor.
1: Erre mondta egy kedves barátom, egyébként nagyon jó, de ő mondta, nem akarom a nevét említeni, mert ismert ember, ha alszom is, tudok hasonlót. Úgyhogy ez egy fantasztikus...
2: De a lényeg az az, hogy egyszerű legyen, nagyszerű, és olyan, hogyha álmodból, ha már alszol, ha álmodból felkeltenek, is tud.
1: Egyébként ilyen szempontból, most tényleg megdicsérlek, mert az ember azt gondolja, hogy hú, most nagyon nagy...
3: Jól csinálja egyébként a Kristóf.
1: Azt még nem mondanám, de hogy...
3: De én járok hokire.
1: Hát,
2: tényleg, te nem jársz Levi ott, azért az más műfaj.
3: Amikor meglátjuk, tudod mi a szlogen? Teszem, veszem, Méla eszem.
1: Jártam én a MAC mérkőzésre, amikor megalakult, akkor én sokat voltam, sőt a közönsége is volt egyfajta kapcsolat. Na, de ennek örülök, úgyhogy Fradi, vagy mi? Fradi?
2: Fradi jégkorom, bejárni menő.
1: Fradi, bejárni menő. Oké, akkor ez legyen.
2: Ez lesz ma este.
1: Na, gyerekek, igen, szlogen ide, szlogen oda, mi is megyünk, de oda, nem minden, és holnap reggel 6-kor újra Nemzeti Sportrádió, Sportreggel, csodás napot mindenkinek.
3: De ez a Bartók Vonos 4-es hogy jutott eszedbe?
2: Csak úgy.
1: Fogalmam nincs, hogy négyen vagyunk, úgy.
3: Ja, hogy arról.
1: Négyen vagyunk, értem. És egyszer elmentek, és nagyon Gábor barátom apukája ott játszott, nézzük meg, és hát ez nem is tudtam, hogy... Tehát,
3: nem ragadott meg.
1: Hát az öngyilkosság 27 módját átgondoltam, hogy mivel egy...
4: Jó, de ez attól függ, hogy mit játszanak, na. Azért azt mondjuk ki.
1: Hát nem.
4: Tehát itt nem a felállással van a gond.
1: Hát nem Beatles-t játszottak, az tény, meg nem.
3: Na, hát amikor annak, hát a tantikám az akkor átvágott a tarkomra, amikor a Füredi szelyet a Fradi indulót kezdtem zongorázni.
1: Várjál, ez nem rossz, az én véleményem, nekem nem tetszett, de ettől még kiváló zenészek, nem az a helyzet, meg ne sértődjünk.
4: Nem, csak
1: meg.
4: Azt mondom, hogy nem a felállás feltétlenül nem tetszik
1: pont
4: neked.
1: Pont zongora nem is volt, így van.
4: Hanem amit előadtak.
1: Nekem nem fogott meg ez a műfaj. Ennyi. Az okay. Egyetlen, nem semmi több. Na, de akinek tetszik, menje meg egyébként, próbáljátok ki, szerintem. Hát akár az is lehet. Bár fura volt, hogy az egyiknek volt a vonóban egy 20 000-es, de
3: azt hiszem... Én apám is toltam emelé.
1: Képzeld ilyen komoly zenei koncerten ott a vonóban egy
2: 20 000-es.
3: Tette, szegény pater. Anyu már emeket, ne szepi, nem lesz holnap mint főzni. Megszólalt a prímás, azt mondja. Te gyártod ezt, testvérem, ezt a bankét?
1: Na gyerekek, na csodás szép napot kívánunk, mindenkinek találkozunk holnap.
2: Azért ma tanultam valamit.
1: Melyiket?
2: Hát a TC-t.
1: A tisztelt címet?
2: A TC-t. Igen,
3: várj, tisztelt cím. Tudod, mi volt, amikor megcímeztük? Utána, és B-neje, azt tudod, mi volt?
2: B-neje?
3: Vagy MB-neje.
1: Bőkezű.
3: Nagyra becsült neje.
2: Nagyra becsült.
3: Vagy becses.
2: És mi volt még a...
1: Becses.
2: Amit
1: becses
2: még volt egy verzió?
4: Hát a feladó volt, ugye.
2: De az hogy volt?
3: F-a.
4: Ezért csak általában mindenki feladó a kedvenc...
2: alattvalója.
4: Fa szimbólumát odarajzolta.
1: Igen. Hát fa?
4: Fa szimbólum.
1: Igen.
2: A túlsődő.
3: Jó, nem teszik oda, hogy a szervezetnek a rövidítését.
1: Mindenféleképpen. Úgyhogy tényleg nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, és hát búcsúzunk, ahogy szoktunk. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szalek Kristóf, Csonka Zsófi és Bánki Dodi nevében a műsorvezető, ez én lennék, Harsány Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, úgyhogy szép napot kívánok mindenkinek. Jól éreztetek magatokat?
2: Nagyon
1: sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Műsorajánló. Férfi jégkorong. Az osztrák túra után ezúttal hazai jégen rázódna bele a bajnoki idénybe a fehérvári hoki csapat. A két együttes hasonló formában várja a találkozót. Fehérvár AV 19, Villach osztrák jégkorong bajnoki mérkőzés élőben ma 19 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 1896 és 2024 között 33 nyári olimpiát rendezhettek volna, de a két világháború miatt csak 30-ra kerülhetett sor. Ezek közül három nagyon régi, még térben és időben is kissé kontrollálatlan volt. Az 1900-as párizsi májustól októberig, az 1904-es Saint Louis-i júliustól novemberig, az 1908-as londoni áprilistól októberig tartott, a későbbiekben már kicsit körülhatároltabb keretek között zajlottak az események. Ezt a három időben fegyelmezetlen olimpiát nem számolva, a további megrendezett 27 játékok közül áprilisban tartották az 1896-os Athénit, októberben az 1964-es Tókióit és az 1968-as Mexikóit, novemberben, decemberben a Melbourne-it és 21-re került sor a klasszikus európai nyárban, vagyis júliusban, augusztusban. Na most, akik fejben összeadták a felsorolt olimpiákat, miközben én beszéltem, azoknak feltűnhetett, hogy kettővel kevesebb került szóba a megrendezett 30-nál. Igen, ezt a kettőt azért hagytam a sor végére, mert szeptemberi olimpiákról van szó. Az egyik a 2000-es Sydney szeptember idusán kezdődött, a másik a szőuli 1988. szeptember 17-én és október 2-án ért véget. A következő két órában ez utóbbiról lesz szó. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az utolsó olyan olimpia, amelyen hazánk még a szovjet birodalom gyarmataként vett részt, sok magyar sikerről emlékezetes. Időrendben haladva idézzük fel az eseményeket, kezdjük 1988. szeptember 21-ével szerdával. Szöulban délután 1 óra volt, az első számú úszásfogyasztó országban, az Egyesült Államokban még előző nap este, vagyis főműsoridő, nálunk pedig hajnali 5 óra. Egészen pontosan 4 óra 52 perc volt, amikor 400 vegyesen medencébe ugrott Szabó József és a szám abszolút esélyese Dargyi Tamás.
3: És a második rajtjó vakuk villannak, kezdődik a pillangóutás. Az a szám, amely David Wartonnak erőssége. David Wharton pillangón és gyorsan jó. Tehát nem kell nagyon megijednünk, amikor most azt mondom, hogy a hatos pályán úszó David Wharton vezet második külsőt, talán még az egyes pályán úszó Bermel is valamivel előbbre van Darnynál. Darny és Szabó teljesen együtt. Első helyen szerintem Wharton fordult második helyen kül, harmadikon Darny és Szabó talán együtt. Így van. De ez nem baj, ez így alakulhat, ez így történhet. David Wharton vezet továbbra is. De most már csak egy gondolattal vezet, mert Patrick Kühl rettenetesen rájött. Darnyi Tamás jelen pillanatban maga biztosan a harmadikon, Szabó József a negyedik helyen fekszik. Rövidesen vége lesz a pillangó úszásnak, rövidesen letudják a 100 métert. Wharton fog elsőként fordulni. Nagyon kíváncsi vagyok Wharton idejére, amely 58,17 század másodperc. Ez bizony jobb idő, sokkal jobb idő, majdnem egy teljes másodperccel jobb idő, mint az előfutamban. Darnyi 59,0.

0: a négyet úszott, ez viszont jobb darnyinál, mint amikor a világcsúcsot úszta, és most jön a hátúszás. Az a hátúszás, amely viszont darnyi erőssége. Darnyi már ráúszott Patrick Kühlre, David Watson még egy gondolattal vezet, talán ebben a pillanatban Darnyi Tamás átveszi a vezetést, vagy együtt vannak David Watsonnal. Szabó Józsefet a 4-5. Helyen látom jelen pillanatban. Darnyi fordul elsőként 150 méternél, kitűnően jön el a faltól. Kitűnően jön el a faltól Darnyi Tamás. A elrugaszkodása a faltól kitűnő volt, hiszen most már majdnem egy testhoz Darnyi Tamás előnye. A második helyen följött Kühl, a harmadikon David Watson, és továbbra is az 5. nem most már a 6. helyen van Szabó József. De neki jön majd a megváltó mellúzás. Semmi baj. Darnyi Tamás nagyon magabiztosan vezet. Egy testhoz Darnyi előnye. Darnyi egy pillanatra hátra néz. Ne nézz hátra, Tamás. Erőt adnék neked, Tamás, de neked nem kell erő. Kitűnően fordul el. Az időeredmény pedig 2 perc 1,76 század másodperc. Kérem, több mint 2 teljes másodperccel jobb, mint amikor a világrekordot úszta Strasbourgban. Következik a mellúszás. Szabó Zsónak szurkolunk, hogy jöjjön föl, jöjjön föl. Darnyi egyébként magabiztosan vezet. Egy testhoz az előnye Patrick Kühllel szemben. Watsonra azért vigyázni kell, mert Watson szédületes hajráember, neki még a gyorsúszás az erőssége, a hátat utálja, de hát le is maradt. Le is maradt, és Szabó ebben a pillanatban az 5. helyen látom, Darnyi Tamás az első helyen, Darnyi most fordul 250 méternél, aztán következik az újabb forduló Patrick Kühl, David Watson, és szerintem a 2. pálya fordul talán 4. Így van, gyere Joe, te is gyere Joe, mind a ketten, gyertek magyar fiúk, Darnyinál nagyon magabiztos az előny, hiszen most már legalább másfél testhosszal vezet Patrick Kühl előtt, és lassan-lassan talán a harmadik, nem még a 4. Szabó József, második helyen továbbra is Patrick Kühl, de Szabó szerintem rövidesen befogja David Watson. Azt a David Watsont, aki az viszont félelmetes hajráember, megtették rögtön a 3. 100 méter, Darnyi Tamás, most fordul, nézzük az időt, 3:15,96, félelmetes idő, 3:17,31 volt akkor, amikor a világrekordot úszta, és második helyen fordult természetesen Patrick Kühl, harmadikon Szabó József, Darnyi, utcahosszal vezet Tamás, utcahosszal vezet Tomi, jaj, de ragyogóan megy el, kitűnően 2 testhossz az előnye, a második helyen még mindig Kühlt látom, de a harmadik helyért nagyon nagy csatában van Szabó József. Darnyi megfordul az utolsó 50 méterre, ezt most már nem lehet ülve nézni. Gyerünk Tamás, a harmadik helyen fordul Szabó József, nem a második helyen. Oj, de szépek vagytok gyerekek, de remekül csináljátok. Darnyi Tamás, az őtől már nem lehet elvenni az aranyérmet. Kizárt dolog, hogy el lehessen. A második helyért nagyon nagy csata Watson és Szabó József között. Darnyi félelmetes előnnyel vezet, ezt nem gondoltam volna, csodálatosan vezet. Most még 2 karcsapás, még egy, és olimpiai bajnok Darnyi Tamás. 4:14,75 század. És a második helyre följött Watson, a harmadik Battistelli, és 4. Szabó József. Fölállnak az emberek, és mindenki egy fiúnak tapsol. Darnyi Tamás, olimpiai bajnok. 4:14,75 század másodperces időeredménnyel. Tamás mutatja a kamera, és csak azért könyörgöm, Tomi, mosolyog, neves, tombolj, örülj! Olimpiai bajnok, megvan az első aranyérem! Szabó József egyébként 4., Szabó Csónak is nagyon-nagyon szívből gratulál az ember, hiszen 4:18,15 századdal, és most mosolyog Tamás, de nem mosolyog, neves, tombolj, Tamás! Jaj, Istenem! 4:14,75 század mától kezdve a világrekord, amelyet egy magyar legény tart, egy 21 esztendős magyar legény, Darnyi Tamás. Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt, aranyére!
1: Ez volt 1988. szeptember 21-én. Egy nappal később 3 magyar arany és 2 ezüst is született a szöuli olimpián. Ebből 2 arany 6 percen belül. Egy sportág, egy versenyén, hát ekkor még volt ilyen. Az öttusáról van szó. Magyar idő szerint hajnali 2:14 szerezte meg a második szöuli aranyunkat Martinek János, majd 2:20 harmadmagával a harmadikat is. Aki számára ezt magyarázni kell, annak röviden. elsőként szakította át a célszalagot, ezzel olimpiai bajnok lett Martinek egyéniben, és a 3-1 nemzetből érkezett öttusázó eredményét összeadva csapatban is eredményt hirdettek. Martinek után 6 perccel érkezett célba a harmadik beérkező magyar Fábián László, és ekkor dőlt el a csapat arany sorsa javunkra. Martinek futását közvetítette a rádió annak idején a virrasztó magyaroknak.
0: Beérkezett Martinek a stadionba. A legenda hírvívőről jut eszembe, aki 5 veszélyen és szóban átír céljához, teljesíti feladatát. A maratoni hírvívő is egy nagy győzelemről, a mások diadaláról számolt be egyetlen szóval, mielőtt lerogyott. A szőhuli muszkétások legjobbja saját győzelmének hírét hozza. Aztán meglátjuk, hogy lerogyik-e, nem tudom. De győztem, jelenti majd a célba érkezés után. Nem is a lába hozza, hanem a szíve. Alig hiszem, hogy pontosan tudná, mi is zajlik körülötte. Életének nagy napja ez. Óriási oxigénadósággal birkózik, de a gondos fölkészítés ellátta tartalékokkal. Néhány méterre az olimpiai bajnoki címtől Martinek, az ünnepléstől, az ujjongástól, a válveregetéstől, az öleléstől. Levegőt ezzel a legnagyobb óhaja, meg az, hogy írjen már véget az összes közül legkeményebb próbatétel, amelynek végén azonban ott várja őt a diadal, a siker. Martinek János, gyere János, gyere János, hátra néz egy pillanatra még, és látja, hogy előnye az őt üldöző Vaktang Jagorasvilivel szemben elég tetemesnek mondható. És Martinek most a közönség diadalmas, köszöntő tapsa közepette, még tesz egy szép kört itt bent a puha, süppedős, füves pályán. Örülj Magyarország, Martinek János bent van a cél közelében, hátra van még körülbelül 150 méterre, és ő lesz az olimpiai bajnok. Egy újabb magyar aranyérem, gyere Martinek, gyere Martinek! Óriási előnye van, micsoda tudású fiú ez. Kérem, Martinek János, aki 10 másodperc hátránnyal indult nagy ellenfele Vaktang Jagorasvilivel szemben, és kint a pályán 4000 méter megtétele után megverte a nagy ellenfelet. Jönnek az olaszok, ők üldözik Martineket. Martinek azonban már csak 40 méterre van a céltól. Remek finist vág ki, integetnek, lengetik a zászlókat, a magyar zászlót, és olimpiai bajnok Martinek János. Bravo Gianni, bravo Gianni, a nyakába ugrik török doktor Török Ferenc kapitány, és leteperi a magyar fiút, leteperi örömében, és sírunk valamennyien. Hajrá, magyarok!
2: Napra pontosan emlékszel, hogy mikor akasztották a 2 aranyat a nyakadba?
3: 88. szeptember 23-án.
2: Milyen nap volt az?
3: Látod, erre már nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen nap volt.
2: Gondoltam, azért annyira bevésődik, hiszen az ember életében nem minden nap adódik, hogy a világ tetejére szólítják.
3: Igen, de ha valaki elmegy egy versenyre, főleg olyanra, ami 5 napos, akkor szinte majdnem mindegyik, általában a versenyek hétvégén vannak, tehát ilyenkor nekünk az az 5 nap hétvégét jelent, ezért nehezen tudjuk megkülönböztetni azt, hogy konkrétan a vége az mikor fejeződött be.
2: Nem is volt olyan régen, és akkor még egészen másféle öttusát műveltetek. Nem is középiskolás fokon.
3: Elmondhatom magamról, hogy még a hagyományos 5 napos öttusát, aztán később pedig már az egynapos öttusát is űztem, és hát nem is olyan rég fejeztem be.
2: Össze tudod hasonlítani, melyik volt a jobb, melyik volt a szebb?
3: Mind a kettő a maga nemében szép, és mindegyiknek vannak megfogó pillanatai. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a hagyományos öttusa jobban vonzotta a versenyzőket olyan értelemben, hogy akkor elmondhattuk azt, hogy jaj, de jó, hogy verseny van, mert akkor nem kell naponta 4-5-öt edzeni. Most már az új öttusában nem várják annyira a versenyzők a versenyzést, hiszen a 4 nap alatt komplett 3 versenyt kell megcsinálniuk, és ez terhelésileg egy kicsit nehezebb, mint a hagyományos.
2: Egészen más beállítottság, egész más lélek kell az új öttusához.
3: Természetesen, hiszen míg a régi öttusánál nap mint nap egy-egy sportággal szemben kellett felejthetetlen pillanatot, egy felejthetetlen időt hozni, addig most nincs idő arra, hogy ráhangolódjunk egyik számról a másikra, hanem folyamatosan követik egymást a versenyszámok, és ezáltal nem lehet már annyira szétbontani a számokat, hanem egységében közösen kell velük foglalkozni.
2: Biztosan vissza szoktad pergetni magadban, hogy mi is történt akkor ott Szöulban. Emlékszel arra a pillanatra, amikor szinte biztos voltál benne, vagy legalábbis érezted, hogy itt most megcsípheted?
3: Ez a 4. nap. Öttusába sosem lehet biztosra menni, akkor is, meg hát később is a lövészet volt az a bizonytalan pont, ahol szoktam nagyon jól lőni, szoktam gyengébben lőni, és ez mindig egy kérdőjel volt. Akkor szerencsére abban az évben második legjobb legeredményesebb lövészetét hajtottam végre. Ezzel igaz, hogy egy helyen hátrébb szorultam, tehát visszaestem az elsőről a másodikra, de a papírforma alapján a futás előtt ki lehetett számítani, hogy az én győzelmem várható a következő napon.
2: Hiszen annyira jó futó voltál, és tudtad, hogy a mögötted téged üldözők milyen képességűek, már a negyedik szám végén a zsebedben érezheted az aranyat, de erről nem szabad volt beszélni.
3: Igen, hiszen azt mondják, hogy előre nem iszunk a medverbőrére, épp ezért előre nem mondhatom azt biztosra, mert volt még egy 4000 méter, amit meg kellett tenni.
2: Nem is akármilyen, nem síkfutás, hanem komoly emelkedőkkel és lankával tarkított terepen.
3: Úgy is hívták, hogy cross country, tehát hogy terepfutás. Manapság azzal, hogy közelebb kerüljünk a nézőközönséghez, a futószámokat beviszik a belvárosba, és ott igazából nem találkozunk olyan meredek emelkedőkkel, lejtőkkel, ami megmozgatná igazán az izomzatot. Tehát mostanában a pörgősebb, a gyorsabb tempójú a síkfutás dominál az öttusában.
2: Mennyire változott meg az életed, hogy olimpiai bajnok lettél?
3: Úgy érzem, hogy sok mindenben megváltozott. Elsősorban erkölcsileg lehet azt érezni, hogy az olimpia az nagyon sokat nyom alatba. Anyagilag nem mondhatnám, hogy nagyon-nagyon sokat, de azt lehet mondani, hogy egy átlag emberként tudok élni, tehát nem kell nélkülöznöm. Felfogásban is azt hiszem változtam, hiszen onnantól kezdve már egy, mondhatom azt, hogy egy komolyabb, érettebb és tapasztalatokkal bővült versenyző vált belőlem.
2: Ha belenézel a tükörbe, nem akárki vagy, tetszel magadnak? Kihúzod magad, és azt mondod, hogy én már letettem Magyarország asztalára valamit.
3: Azt hiszem, a tükörben nézek, ezt konkrétan nem is mondhatnám ki, és nem is tenném meg, mert nem vagyok olyan. Szeretnék olyan maradni, mint amilyen az érmek előtt voltam. Az a Martinek János, aki nem volt olimpiai bajnok, úgy érzem, hogy ha ez meg tudok maradni, akkor mindenkinek a szeretetét magamévá tehetem, és nekem ez jelenti a legtöbbet.
4: Most pedig következzék a csapat másik két tagja, Fábián László és Mizsér Attila.
2: Fábián Lászlóhoz nem volt valami kegyes a sors. Egy abszolút biztos aranyérmet, egyéni olimpiai aranyat vett el tőle.
5: Ez ugye feltételezés, bár valóban nem voltam rossz a megelőző években, 83-ban, illetve 84-ben.
2: Mindenki azt mondta a világban az öttusázók között, hogy Fábiánnak anélkül oda lehetne adni az olimpiai aranyérmet, hogy kiutazzon Los Angelesbe.
5: Nehéz ez a kérdés, ezen rágódni és ezen tépelődni, ugye borzasztó nehéz, pláne 15-16 év távlatából. Valóban jó sanszom lett volna a győzelemre, de nem szabad ebből foglalkozni. Amikor abba hagytam az öttusát 1994-ben, kvázi meghúztam a vonalat, összeadtam az érmek számát, a győzelmeket, és azt kell mondjam, hogy remélhetőleg itt sem kell szégyenkeznem.
2: Ezek között az érmek között melyik a legfényesebb, a te értékrended szerint?
5: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert egy bronzérem is lehet borzasztó fényes valami miatt, egy kemény év, vagy egy kemény felkészülés, vagy nagyon-nagyon erős verseny végén, de hát ugye az emberek általában aranyérmekben gondolkoznak, és az aranyérmeket szoktuk nehezen vagy bután sorba rakni. Én úgy gondolom, hogy természetesen nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a Budapesten nyert egyéni világbajnoki érmem, ami a legkedvesebb. Szóval természetesen azért, mert az a 10 000 ember, aki aznap kint volt a lovardába, vagy az a 60-70 ezer, akik végig az 5 nap alatt kint volt, vagy az a 10 millió, aki végig küzdötte, illetve szurkolta velem azt a ötös a világbajnokságot, az mind magyar, és ez azért nekem egy nagyon kellemes emlék.
2: Érdekes, hogy nem azt a momentumot említed, amikor Szöulban a világ tetején álltál. Igaz, hogy másod magaddal.
5: Ezért mondom, hogy butaság és nehéz dolog összehasonlítani az aranyérmeket. Valóban szakmailag azt tartom természetesen a egyik legfontosabb állomásnak, de hogyha az érzelmeket lehet belekeverni abba a 12 aranyérembe, amiről most esetleg beszélünk, Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, akkor egy kicsit érzelmesen a budapestit említem, de hát a szakma természetesen egyértelműen a csúcsot mindenféleképp az olimpiai csapat aranyéremnek tartja.
2: Lesz-e folytatása ennek a fényes sorozatnak? Potenciálisan mindenképpen.
5: A gyerekekre gondolsz, akkor én szeretném, ha szeretnék a sportot, ez látszik már rajtuk, tehát a víz az már elemük.
2: Nem... Te is úszóként kezdted?
5: Így van, én is úszóként kezdtem, mint ahogy a testvéreim, négyen, mind a négyen úszóként kezdtük. Egyikünk se vitte sokra az úszósportban, de én úgy gondolom, hogy egy borzasztó nagy alapot adott a sporthoz és az élethez, a kitartás és a küzdeni tudás, és azt hiszem a biztonság miatt. Nem minden áron szeretném, hogy sportolók legyenek, és nem minden áron szeretném, hogy öttusázók legyenek, de a szívem azért nagyon boldog lenne.
2: Nem szakadtál el az öttusától, nem szakadtál el a sporttól, van viszont valami, ami megint csak abba a kategóriába tartozik, hogy nem dédelgett téged az élet. Elkezdtél egy szenzációs sorozatot, a Sztártusát, vagy hogyan nevezhetnénk más szóval.
5: Öttus a nagy díj talán, azt hiszem ez így vonult be most már a hazai és a nemzetközi sportéletben is. Valóban tavaly évben már Sztártus a néven folyt. Ennek azért a hiányosságok egyértelműen az okai. A Nemzetközi Szövetség azért fölkarolta ezt a versenyt, és egy hivatalos számmá tette az öttusának, tehát ebből a szempontból én nagyon büszke vagyok, mondhatom, harmadik gyermekemre, aki a világban megmutatta már, hogy érdeklődnek iránta, nézik, nem is kevesen nézik a versenyeit, Las Vegastól Rómáig, Budapesttől Darmstadtig voltak már versenyek. Én úgy gondolom, hogy az öttus a sportnak egy olyan show eleme, olyan száma, ami még könnyebbé, még érthetőbbé teszi azok számára, aki esetleg sosem láttak ilyen versenyt.
2: Rizsa, mennyire voltál attól Szöulban, hogy te léphess a dobogó tetejére?
6: Én is győzni mentem oda, akár egyéniben, akár csapatban, vagy ha lehet mind a kettőben természetesen. A csapatunk nagyon erős volt, akkor már több mint egy éve veretlenek voltunk a Fábián Lacival és Martinek Janival így trióban összeállva. És hát egyéniben is mind a hárman értünk el világkupa sikereket évközi versenyeken, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a hárman, de még rajtunk kívül is jó néhányan a mezőnyben úgy rajtoltunk ott Szöulban az olimpián, hogy győzni megyünk.
2: Végül aztán a nyakadba is akasztottak egy aranyérmet. Szélesen mosolyogtál akkor, amikor eljátszották a himnuszt, aztán egy kicsit megilletődött is voltál, de az arcodon azért felfedezni véltem egy apró kis ráncot, amely a csalódottságot fejezte ki, hogy egyéniben nem sikerült.
6: Végül is olimpián negyediknek lenni egyéniben az szerintem nem egy rossz dolog, azért azon nincs mit szégyenkezni, de a teljesítményemben nem voltam elégedett. Én mindig arra törekedtem, hogy a teljesítményem az olyan legyen, ami bennem van. Tehát amire én képes vagyok, azt szerettem volna minden versenyen megmutatni. Ez nem mindig sikerült így, sajnos Szöulban sem. Ráadásul pont a legerősebb számomban, az egyik legerősebb számomban a lövészetben, mondjuk úgy, hogy bucskáztam egy elég nagyot. 191 kört lőttem, akkor ugye még ez a régi forgó táblára robbanó fegyverrel lőttünk azt a 4x5 sorozatot. És hát én lőttem 200 kört is, de mondjuk a tőlem megszokott az a 195-198 kör közötti eredmény volt, ehhez képest a 191 durván 100 ponttal kevesebb, szóval akkor már is dobogos lehettem volna, ha csak annyit lövök, amennyi a reális képességeim alapján bennem volt. De mondjuk azért még hullottak apró pontok itt-ott-amott. Lényeg az, hogy úgy unblock a teljesítményem, nem lehettem maradéktalanul elégedett, és hát hogyha tényleg ilyeneket véltél felfedezni, akkor jól láttad valószínűleg, mert azért ilyen szempontból nem voltam 100%-ig elégedett magammal.
2: Azóta viszont senki se tartja számon, hogy Mizsér Attila egyéniben vagy csapatban volt-e olimpiai bajnok.
6: Itt Magyarországon egy sajátos helyzet, hogy itt az olimpiai bajnokokat dicsfény övezi, mindenki tud róluk, mindenki olvas róluk, szeret róluk hallani és olvasni. És hát ilyen szempontból valóban teljesen mindegy, hogy egyéni vagy csapat olimpiai bajnok az ember. Én azért különbséget teszek, tehát azért a kettőt egy icipicit el lehet választani, bár a csapat eredményben ugye benne van az egyéni teljesítmény.
2: Mondd, igazságosnak tartod azt, hogy valójában a csapat aranyérem hirdetés előtt csupán egy matematikai művelet szükségeltetik?
6: Nézd, ez a sportág, ez annak idején így alakult ki, jó néhány évtizeddel ezelőtt. Igaz, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság éppen ezért vette le a műsorról a hagyományos csapatversenyt, talán majd valamikor lehet, hogy már Athénba sikerül fölvetetni a műsorra, hogyha ügyesen fog lobbizni a Nemzetközi Ott és a Szövetség a váltóversenyt, mint csapatversenyt. De éppen, hogy folytassam a gondolatot, éppen ennél az oknál fogva törölték a műsorról, ugye, mert nem volt külön versenyszám, és akkor gyakorlatilag egy teljesítményre két érmet lehetett kapni. Én nekem ez így tökéletesen megfelel, szóval lévén, hogy mi ebben nőttünk bele, és így szoktuk meg, hát ez nekünk természetes volt, ugyanakkor egy picit meg lehet érteni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság álláspontját is, hogy ha már érmet osztanak, akkor az legyen egy külön versenyszám. Hát Istenem, az olimpián most így néz ki az ötös, ettől függetlenül a VB-ken és az EB-ken, mint hogy bizonyára mostanában is figyelték itt a médiákon keresztül, vannak ezek a hagyományos csapatversenyek, hála Istennek.
2: A világ legjobb öttusázói közé tartoztál hosszú éveken át. Neked szinte járt ez az aranyérem. A civil életedben az, hogy aranyérmes vagy, tehát a világ egyik legjobb pentatlonistája, segített?
6: Azt mondom, hogy igenis, meg nem is. Szóval éreztem az előnyeit is, de mondjuk a civil pályámat, tehát a bankszakmán belül olyan kézzelfoghatóan sok segítséget nem adott ez a dolog.
2: Fölkészített viszont valamire, hallatlanul állóképes vagy, és nagyon bírod a gyűrődést.
6: Ez így van, szóval a mindennapok gyűrődései során én ezt érzem azért, hogy az a kitartás, meg az a fajta szorgalom, meg esetleg mondhatom azt is, hogy fegyelmezettség, amire a sporton keresztül szertettem, hát ennek hasznát veszem a mindennapokban is, a munkám során is, meg egyébként is.
1: Az utóbb hallott beszélgetések 12 évvel a befutó után készültek, vagyis az ezredfordulód, és mivel én megtaláltam a Népsport, akkor még így hívták a sportnapilapot, másnapi számát, ebből is idéznék néhány mondatot. Ezt írta a Népsport. Dr. Török Ferenc rohant Martinek felé, összeölelkedett az egykori és a néhány másodperces olimpiai bajnok. Aztán Mizsér, fantasztikus, a 14-ről a 4. helyre futott fel. Majd hamarosan Fábián is berogyott a célba, nagyon kifutotta magát. Olimpiai bajnok a csapat is, ordítja Buzgó József, miközben patakzanak a könnyei, de bőgünk itt többen is, meg lett férfiak. Török Ferenc arcád is összefolyt a könny az izzadsággal, az utolsó kilométert szinte együtt futotta a versenyzőivel. Felborult a rend, a kordonon sorra ugrálnak át az emberek, gratulálni a fiúknak. Hát ezt írta a Népsport annak idején 1988-ban a két öttusa aranyat hozó napot követően, majd egy érdekes telefonhívás sorozatot is tettek a szerkesztőségből, ugyanis a sportolók szüleit hívták fel, és nagyon érdekes, hogy például mit mondott annak idején Fábián István, Fábián Lászlónak az édesapja. Sajnos a futást korábban rendezték, mint tudtuk, és aludtunk a közvetítés alatt. 2:30-kor a rádiósok keltettek fel bennünket, és mondták el a jó hírt. Bementünk a rádióba, és beszéltünk Lacival. Annyit mondott, úgy volt, ahogy megbeszéltük, öreg. Hallgassuk meg, hogy mit mondott Fábián Lászlónak az édesanyja, Fábián Istvánné.
7: Az utóbbi napokban nem sokat pihentünk, mert minden hajnalban hallgattuk a rádiót. A férjem szabadságot vett ki a verseny idejére. Amióta elkezdődött az öttusa, sem ő, sem Laci nem borotválkoztak babonából. Bejött.
1: Ők voltak Fábián László öttusa, csapat olimpiai bajnoknak a szülei, aztán hallgassuk meg, hogy mit mondtak a Martinek szülők. Először Martinek Jánost hívta fel a Nemzeti Sport, elődje a Népsport. Mi az első hat közé vártuk Janit, és számunkra is meglepetés, hogy olimpiai bajnok lett. Jó érzés volt, amikor reggel az újságos felhozta a 3. emeletre a Népsportot, és az állt benne. Martinek János és az öttusa csapatunk aranyérmes. Ezt mondta Martinek Jánosnak az édesapja, és most hallgassuk meg, hogy mit mondott az édesanyja a Népsportnak annak idején 1988-ban. Idézzük Martinek Jánosnét.
7: A fiam győzelme utáni első napon virágeső hullott ránk. Eljöttek hozzánk az edzői, a versenyzőtársai, a barátai, és az iskolában, ahol dolgozom, a munkatársaim is virággal fogadtak. Mit mondjak még? Nagyon boldog vagyok.
1: Ő volt Martinek Jánosné, a Nemzeti Sport elődje, a Népsport hívta fel 1988-ban, minután a fiú két olimpiai aranyérmet is szerzett 6 percen belül öttusában. Ez volt 1988. szeptember 22-én, magyar idő szerint éjszaka, és azon az őszi csütörtökön már munkaidőben jött a 4. szöuli magyar arany is. Sike András ért a csúcsra birkózásban, kötött fogás 57 kg-ban.
0: Siki Andrisnak gratuláció! Mert nézzük az eredményeket. A japán Nakadónét 6-0-ra verte, micsoda különbség. A kínai Yan Changling ellen 10-2-re vezetett, amikor két vára fektette. A nyugatnémet Yildiz 5:30 másodperc elteltével 5-1-es sikervezetésnél leléptették. Salah ellen 4-0, illetve 16-0 az eredmény. Most pedig 9-0-nál egyszerűen a bolgár feladta. Fantasztikus teljesítmény ez. Majd, hogy nem hegedűs csabai méretű, mint amilyet 1971-ben a szófiai világbajnokságon produkált, és íme örömmámorban rohan oda Sike, ezt nem látják otthon a televíziónézők, rohan oda örömmámorban a magyar tábor elé, egy hátraszaltót csinál. Gratulálunk Sike András, magyar zászló a kezében, körbefutja az A szőnyeget, nem azt a szőnyeget, ahol győzött, hanem a semleges szőnyeget, a magyar szurkoló tábor előtti szőnyeget, és hadd mondjam el, hogy előtte már hegedűs Csaba nyakába ugrott Sike. Hely, azt a kutyapályát!
4: Szóval, Sike András Szöulból, a birkózó teremből.
8: Második és ötödik hely közé voltam betervezve.
9: Mit jelentett a számodra, hogy hát igazából az addigra már kétszeres világbajnok Komáromi Tibortól, vagy éppen ugye a 86-os budapesti világbajnokság győztesétől, a mostani főtitkártól Gáspár Tamástól várta mindenki azt, hogy a birkózó sport hozza a maga aranyát. Ezzel hogy voltál, hogy hát de én is itt vagyok, egy Sike András, mégis mit képzeltek, vagy pedig úgy voltál vele, hogy ez leveszi a válladról a terhet?
8: Különösebben nem zavart, hogy őtőlük várták a jó eredményt. Úgy gondolom, hogy abba a csapatba rajtuk kívül legalább 5-6 ember volt beleértve engem is, akik éremesélyesek voltak. Úgy érzem, hogy ha egy kicsit szerencsésebb, talán a Bódi Jenő is érmes lehetett volna, a Takács Jani is. Szóval nagyon jó csapatunk volt akkor. Hál' Istennek én lettem pont Szöulba, akinek sikerült, de nagyon jó csapatunk volt abban az időben. Két csoportra volt hozva a mezőny, tehát A és B csoportra, és nyilvánvaló, hogy nem volt mindegy, hogy melyik csoport az erősebb, melyik a könnyebb. Az igazság, hogy akkor még nem is volt ennyire sűrű a mezőny, mert a Szovjetunió felbomlásával most iszonyatos, hogy milyen jó birkózók vannak már egy-egy világ meg olimpiai bajnokságon. De hát azért voltak ott jó emberek. Az én ágamra került a 87-es világbajnok francia versenyző és a világbajnoki második német versenyző. Azon kívül a későbbi olimpiai bajnok, aki aztán a atlantiai olimpián a Rebka Attilát verte elő, akkor még fiatal volt, a lengyel Volni. Volt az én ágamon egy jó képességű finn, aki szintén Európa-bajnok volt előző évben. A másik ágon viszont a szovjet, bulgár és koreai volt. Jobban örültem ezeknek, mert igazából a szovjetekkel nem nagyon szerettem birkózni. Elégedett voltam a sorsolással, és sikerült a németet is megvernem. A franciát elvert előttem egy iráni, vagy iraki, nem is tudom, és akkor utána én azzal birkóztam a döntőbe jutásért.
9: És a döntőben is elkerülted végül is a szovjet versenyzőt, de hát az, aki egy szovjetet meg tud verni, ő csak nagyon jó birkózó lehet.
8: Balov. Ő 85-ben világbajnok volt, és azon a világbajnokságon az első fordulóban birkózott velem. Ott 4-0-ra vert el. És utána én nem is láttam őt, a bulgárok mást hoztak. Meglepetés volt, hogy őt hozták az olimpiára. De aztán nagyon simán vette az akadályokat, a másik ágon elverte ő is a szovjetet, a koreait, és simán döntős volt. Itt tartottam nagyon a meccstől, de úgy gondoltam, hogy vissza tudok neki vágni 3 évvel előtti vereségért, és hál' Istennek sikerült.
9: Hát méghozzá elég alaposan sikerült, azt hiszem, hogy olimpiai döntőben nem szokás valakinek ennyire kikapni, mint ahogy a bulgár kikapott tőled.
8: Igen, nagyon megleptem ezzel az emelés-pörgetés kombinációval, az első menetben kétszer is meg tudtam csinálni vele, ő se számított erre. És utána a második menetben már lényegében nem történt semmi, sőt ő egy idő után vissza is lépett a mérkőzéstől, de már nem hiszem, hogy történt volna bármi is abban a menetben, mert már én a eredményt tartottam volna. És úgy éreztem, hogy nem tudta volna már azt a nagy pont előnyt behozni. Én nagyon jól tudtam elviselni ezt, hogyha komoly tétért tudtam birkózni. Tehát inkább voltam egy olyan versenyen gyengébb, aminek igazából nem volt tétje. De hogyha komoly tétét kellett birkózni, akkor az mindig plusz energiákat mozgósított bennem.
1: Az 1988. szeptember 17-e és október 2-a között rendezett szöuli olimpia első 6 napján Magyarország 4 aranyérmet harcolt ki. Szeptember 21-én Darnyi Tamás 400 méter vegyesúszásban, aztán szeptember 22-én előbb Martinek János öttusában, majd 6 perccel később a férfi öttusa csapat, Martinek János, Fábián László és Mizsér Attila összetételben, és még aznap olimpiai bajnok lett birkózásban, kötött fogásban, 57 kg-ban Sike András. Aztán a folytatásban 1988-ban született még 7 magyar aranyérem. Hamarosan azokat is felelevenítjük.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: A Nemzeti Sportrádió
10: rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
11: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
14: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
15: Veszprém-Barcelona döntő lesz a férfi kézi klub VB-n, ismét elkészült a leggazdagabb magyarok listája. Szép napos idő van. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
14: Sporthírek.
15: A világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Horvátországot Sevillában, a labdarúgó nemzetek ligájában az A divízió második fordulójában. Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában. A B ligában Szlovénia 2-0-ra bizonyult jobbnak a vendég Észak-Macedóniánál, míg Svájc 3-0-ra nyert Skóciában. A Veszprém férfi kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan együttesét az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmábek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgrén pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. A holnapi döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. A férfi kosárlabda NB1 hatodik fordulójából előrehozott mérkőzésen az előző idény ezüstérmese a Szolnok meglepetésre 91-90-re kikapott a vendég Kaposvártól. A somogyiak 22 év után távoztak újra győzelemmel a szolnokiak otthonából. A Kaposvár legjobbja a 20 pontig jutó Bullock lett. A Szolnok finn légiósa Alexander Madsen orrtörés miatt kihagyta a bajnokit. Klubja azt közölte, egyelőre nem tudni, mikor lesz újra bevethető. Kikapott és kiesett Juhász Dorka csapata az észak-amerikai női kosárlabda liga negyed döntőjében. A Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként és 2-0-ás összesítéssel búcsúzott a rájátszástól. A magyar válogatott kiválósága 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labda szerzése volt. A párharc első mérkőzésén 91-75-re nyert múlt vasárnap a New York Minnesotában.
14: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
15: Az új dörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi közt azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. A tegnapi zárt ülésen szó volt a csádi misszióról is, amire mintegy 4 milliárd forint közpénzt költöttek el. Minősített információk lévén a miniszter a részletekről csak a bizottság tagjainak számolt be, de megjegyezte, mivel az országgyűlés jóvá hagyta a költségeket, az ügyben nincs lehetőség feljelentésre. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozta, mindenkinek tudnia kell, hogy kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárd forintra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt üggyel, valamint Jellinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő.
14: Közlekedés.
15: Dolgoznak az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében. A külső sávot lezárták. Két sávon halad még a forgalom, de később a belső sávot is lezárják. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon dolgoznak Inárcs és Lajos Mize térségében is. 1-2 kilométeren lassulás, torlódás tapasztalható. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Aszfaltoznak az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében. Egy sávon halad a forgalom és a torlódás 3 kilométeres.
14: Időjárás.
15: Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
14: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Az 1988. szeptember 17-e és október 2-a között rendezett szöuli olimpia első hat napján Magyarország 4 aranyérmet harcolt ki. Darnyi Tamás úszásban, Martinek János öttusában a férfi öttusa csapat, Martinek János, Fábián László, Mizsér Attila összetételben és Sike András birkózásban. Az ötödik arany szeptember 23-án, az első teljes hét péntekén született az uszodában, és némi meglepetést is okozott nekünk Szabó József 200 méter mellúszásban.
16: Szabó egyenesen, úgy, ahogy ő szokott, néhányan beragyasztanak, mármint Szabó József, a másik Szabó már behajolt. És a rajt jó, nem ugrott ki senki. Kedves hallgatók, következik 2 perc, 11 néhány másodperc. A világrekord 2 perc 13,34 század másodperc. Az Európa rekord, amelyet Szabó József tart, 2 perc 13,87 század. És amikor már 25 métert maguk mögött tudnak a versenyzők, akkor a hatos pályán úszó Valeri Lozsik áll az élen. Méghozzá meglehetősen nagy előnnyel, amennyit 35 méteren mondjuk szerezni lehet, körülbelül annyi előnnyel. Ő fordul elsőként, és közben nézem, hogy hol lehet Szabó József. Szerintem Szabó Jó a harmadik, nem, a negyedik helyen fordul. És továbbra is Valeri Lozsik az, aki az élen úszik. A második helyen ebben a pillanatban a négyes pályán úszó Gillingenet látom. Nézem Szabó Pétert, ő az egyes pályán egyelőre a hatodik, hetedik helyen fekszik. Szabó József pedig továbbra is az az érzésem, hogy most egy kicsit jönne föl a harmadik helyen, de talán már a másodikra tornázta föl magát. Valeri Lozsik azonban nagyon magabiztosan fordul elsőként. Elsőként ő, másodikként lehet, hogy csak a szívem mondja, Szabó Józsefet láttam. Csak a szívem mondja. Egyébként Lozsik 1 perc 3,86-tal fordult, Szabó József 1 perc 4,81-el. Ez két teljes másodperccel, majdnem két teljes másodperccel jobb, mint amit az időfutamban úszott. És Szabó Péter jelenleg a hetedik helyen. Szabó József pedig megkezdi a hajrát, hosszú hajrát, mint úgy látszik. Lozsik még vezet, Szabó József azonban mellette. Akkor, amikor 130 métert tettek meg, Lozsik előnye fogy, de jön, rettenetesen jön a brit Gillingham is. Akkor, amikor 150 métert tesznek meg, talán Joe érinti elsőnek a falat. Én úgy láttam, nem, a tábla másképp látja, a tábla még úgy látja, hogy Lozsik vezet 2/10 másodperccel. Én másképp láttam, és Szabó József jön föl, Szabó József most már átvette a vezetést, most már egészen biztos, hogy vezet 175 méternél. Gyere Joe, gyere Joe, gyere Joe! 175 méternél fantasztikus előre tett szert. Milyen rakétákat gyújtottál be, Jóska? Fantasztikus rakétákat, és a második helyre följön Gillingham, de ki figyel a második helyre, csak az elsőre figyelünk, akkor, amikor egyre jobban jön, de rettenetesen jön Gillingham, vigyázz Joe, nagyon vigyázz, nagyon nagy verseny, az utolsó befutó ebben a pillanatban, Szabó József olimpiai bajnok, második Gillingham, bravo, bravo, bravissimo! 2 perc 13,52 század másodperc, új Európa rekord, bravo Joe! Aj, de szép!
0: Az ötös pálya, egy újabb arany, az arany kollekcióba, ott a túloldalon lobognak a magyar zászlók, így van ez, jó gyerekek! Szabó Péter egyébként 2:17,12-vel a 8. helyen végzett. Szabó József 2:13,52 másodperces eredménye, tehát új Európa rekord és olimpiai aranyérem a jutalmat. Drága Szabó apuka, ugye megvigasztalódott, ugye már magának sincs semmi gondja, amiatt a negyedik hely miatt ott az országos bajnokságon. Ott teszi a pokol, akkor, amikor olimpiai aranyérmet visz sok-sok ezer kilométerről haza a srác. A második helyezett egyébként Gillingham 2:14,12 úszott. A harmadik helyre pedig, én nem is figyeltem a harmadik helyet, férfiasan bevallom, Sergio López előre settenkedett, a negyediken Berroman, a világranglista első, és Szabó Joe megrázza az öklét, bravo Joe, nagyon jó volt, nagyon szép volt.
17: Szöulban pár nappal a verseny előtt találkoztunk, és rajtad nem látszott lámpaláz, rajtad nem látszott semmi, egyszerűen repkedtél.
18: Lehet, hogy jól tudom titkolni, de azért bennem is vannak azért. Nem, voltak, meg még most is vannak ilyenek, csak talán úgy nem annyira mutatom, vagy úgy próbálom magamat úgy akkor kivonni a forgalomba.
17: Hogyha Szabó Józsefet most meglátják valahol 2000 júniusában, akkor még mondják azt, hogy hát én emlékszem erre a fiatalemberre, aki 1988 olimpiai bajnoka volt?
18: Hát nem hiszem, mert ugye vannak azért az úszásban állam eredményesebbek, Darni Tamás, Egerszegi Krisztina, és ugye őket inkább az emlékezetükbe vészték szerintem, aztán engem nem annyira.
17: Te hányszor szoktad megnézni az olimpiai aranyérmedet? Szoktad megnézni? Sűrűn forgatod?
18: Nem sűrűn, de jól esik megnézni, szóval egy olyan plusz erőt jelent. Mikor megnézem, fölállok, és akkor utána bármivel.
17: Tudod, nekem még egy dolog emlékezetes 1988-ból, ha nem tévedek, augusztus tájékán volt a magyar bajnokság. És amikor te negyedik lettél ezen a magyar bajnokságon, akkor édesapáddal találkoztam, aki azt mondta, hogy török úr, hogy lesz ebből olimpia? Olyan kétségbe esve, emlékszem, még az arcára is emlékszem, hogy ilyen kétségbe esés ült ki az arcára, hogy hogy lesz a gyereknek ebből olimpia? Te annak idején, amikor negyedik volt, akkor megfordult a fejedből, hogy olimpiai bajnokként jössz haza, mit te 22 hónap múlva?
18: Megfordult, mert azért az volt a cél, hogy olimpiai bajnok legyek. Csak egy kicsit akkor ott egy kicsit talán úgy elcsúsztam, mert az augusztusban az a magyar bajnokságon nagyon rosszul szerepeltem, tehát ott magamhoz képest meg ott valahogy nem az jött ki belőlem, amit kellett volna. És azért tűnt úgy talán, hogy az egy kicsit mély ponton vagyok, de szerencsére utána lementünk Fűzfőre, és Tamás bácsi az megmutatta, hogy hogyan kell felkészülni, mert ott még egy utolsó nagy rohamot tettünk, és ugye sikerült.
17: Te, ha én jól emlékszem, te valami olyasmit mondtál akkor nekem, hogy össze kellett rakni az úszásodat. Hogy a fenébe ezt? Többször mondják, mert Rózsa esetében is sokszor hallom, hogy Szécsi összerakja a mozgását, az úszását. Mi történik akkor? Ezt soha nem tudtam megfejteni. Ezt kérdeztem az öregtől mindig annak idején, és akkor elkezdett a makrociklusról, a mikrociklusról beszélni, és ettől a pillanattól elvesztettem a fonalat.
18: Na hát én is csak megpróbálom akkor megmondani, mert szerintem ott a mellúszásnak a mozgása, ugye az technikailag az a legnehezebb mozgás, az úszó, amit csinál. A mellúszás az a legnehezebb. Most ha ott a mellúszása, hogy van ugye az kar és láb tempóból áll, és az a kettőt ugye úgy össze kell hangolni, hogy az egyszerűen egy folyamatos mozgás legyen a vízbe, és úgy ússza az ember, hogy ne ilyen zakatolosan, hanem szépen, mint hogyha a hullámokon siklana át, tehát egy ilyen hullámzó mozgásba kéne úszni, és szerintem az az, ami nem jött olyankor meg.
17: Nekem még egy fölfoghatatlan volt a te pályafutásodban, 86-ban úgy lettél világbajnok, mint a csoda. Aztán 87-ben már megszoktuk, ugye, hogy hát ha világbajnok, akkor Európa bajnok, és aztán 88 olimpiai bajnokság. Miért nem lett ebből még egy olimpia például, hiszen 92 még a te korodban elérhető lett volna.
18: Igen. Talán azért nem, mert 19 éves koromban, ugye, amikor megnyertem mindent, utána úgy éreztem, hogy nekem így elég volt. Nekem most nem az, hogy ugye a versenyeket nem akartam már nyerni, hanem inkább az volt, hogy már nem vettem olyan komolyan az úszást, ahogy kellett volna.
17: De mondd is, ezt megbántad, hiszen tulajdonképpen miért bántad volna meg? Megnyertél mindent, amit meg lehetett nyerni. Az életben megtaláltad a helyedet, jókedvű vagy most is. Tulajdonképpen nem kellene ezt megbánni, de Mit érzel te belül?
18: Mostani leszemmel azért még azért nekivágtam volna annak a 88-tól 92-ig. Így is nekivágtam, csak ugye nem úgy teljesítettem, hogy szerettem volna. Tehát talán mostani agyammal azért úgy csináltam volna, hogy talán még meg is feleljek azért. Mert azért jó lett volna.
1: Szabó József 1988. szeptember 23-án szerzett aranyérmet, másnap szombaton a Tornacsarnokban megszületett a magyar csapat 6. aranyérme is. Szeptember 24-én Borkai Zsolt tornában lólegésben bizonyult a világ akkori legjobbjának.
19: Borkai Zsolt most 4 év munkáját kell, hogy igazolja. Borkai Zsolt, aki egy kicsit még mindig fájlalja a lábát. Borkai Zsolt, aki a csapatversenyek másnapján már ismételten edzett. A gyakorlata egy sivadóvándor 2 körrel hátra, majd fölvándorol a kápára, a kápán Tomasz körök, úgyhogy egyik kápa a 2 keze között van, és Tomasz körzéssel csinál egy orsót. Ez az újítás a gyakorlatában a világbajnokság óta is megkezdte. Simán lendül a test egy gyönyörű tartással, végigvándorol, megvan a sivadóvándor, megvan ez a bizonyos 2 keres befogás is, eddig hibátlan, nagyon szép tesztartással, most a Tomaszollók gyönyörűen egymás után, csak úgy villan a 2 láb, a közönség nyílt színi tapsa fogadja, most egy pici bizonytalanság sajnos nála is volt. Aztán tovább remélem nem fáj a lábot, Zsolt. Egy pici-pici bizonytalanságot éreztem. Lassan közeledünk a leúráshoz. Az egész 30-35 másodperc, nem több annál. Ezért a 35 másodpercért, és megvan a leugrás, és sikoltanak. Zsolt keze a magasban. És az a 30-35 másodperc, ez 4 év munkáját igazolhatja. És talán, nagyon bízom benne, hogy a pontozók is méltányolják. És nézzük! A pontszáma 19-9-50, ez Zsolt, ez aranyérem, Zsolt, ez aranyérem.
20: 1988 Szőul, Borkai Zsoltnak a legemlékezetesebb éve, amit eddig élt?
21: Ez azért így túlzás, ha a sportot nézzük, akkor mindenképpen a legemlékezetesebb természetesen, de azért az életnek vannak más örömei is, de mondom még egyszer, hogyha sport, akkor mindenképpen.
20: Te azért úgy utazhattál Szőulba, hogy az esélyesek között tartottak számon, mert már egy évvel korábban, 87-ben Rotterdamba úgy berobbantál.
21: Igen, ez így van, esélyes voltam, természetesen a VB-t előtte nyertem, de azért hozzátartozik az is, hogy 88. januárjában engem megoperáltak, sőt egymás után 2-szer megoperáltak a vállammal, tehát még tulajdonképpen az év elején még a kiutazásom sem volt biztos. Ugye volt egy vársérülésem, amit még korábban szereztem 86-ból, szóval nem volt a 100%-osan tuti a dolog, hogy én megyek az olimpiára, aztán ahogy úgy teltek a hetek, úgy egész jól javult a vállam, és tényleg fantasztikusan megoperálták, idézőjelben ugye a fantasztikusan, mert azért jobb lett volna, ha nem kellett volna megoperálni, de mindegy, az a lényeg, hogy aztán végül is, amikor kint voltam, természetes esélyes voltam, de hát ugyanúgy, mint bármelyik más sportágban vannak esélyes emberek, de esélyesek közül sem mindenki nyert.
20: Ráadásul, ha valahol igazán nem sokat jelent az esélyesség, akkor az a torna, mert egy annyira szubjektív sportágról van szó, azt mennyire tudtad akkoriban földolgozni? Szóval mennyire tudtad, hogy nem csak rajtad múlhat ez a siker, kell azért a háttérben is a jó diplomata munka, sportdiplomata munka, lobbizás?
21: Nézd, én nem foglalkoztam ezzel a dologgal. Én egyel foglalkoztam, hogy edzek, tornásszak, és csinálja meg a gyakorlatomat. Tehát abban az időben, időzélben mondom még ezt csak, hogy abban az időben, a tornászok nem azzal foglalkoztak, hogy most ez a vezető, vagy az a vezető, hogy teszi, mint teszi a dolgát, vagy a pontozóbírók, hogy teszik a dolgot, hanem azzal foglalkoztak, hogy megcsinálják a gyakorlatot, és ez volt a lényeges dolog.
20: Azért az nem volt annyira egyértelmű, hogy te a lovon jutsz majd a csúcsra, mert amennyire én emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem, azért neked a nyújtón is volt egy nagyon jó gyakorlatod.
21: Igen, de hát igen, 85-ben végül is ott nyertem Európa-bajnokságot, az volt az első felnőtt nagy sikerem nyújton. Az igazság, hogy nyújton valóban esélyesebbnek tartottak korábban, csak a válsérülésem miatt, ami aztán közvetlenül az Európa-bajnokság után jött, jobban, de 86-ban sérültem meg, és ez mindig kikiújult. Azt az elemet, ezt az egykorú visszafogást már nem igazán tudtam csinálni, emiatt egyértelmű, hogy egy kicsit visszaesett ez a szer. Hát annyira visszaesett, hogy végülis 87-ben azért a világbajnokságon bronzérmet szereztem, de mégis aztán ugye a lólengés lett a főszám.
20: Szőul egy eléggé különleges verseny volt a számodra, túl azon, hogy olimpiai bajnok lettél, de hát mégiscsak 3-an álltatok a dobogó tetején, igen, amikor az eredményhirdetés volt.
21: Ez így igaz, így igaz. Pontosan azért, mert pontozás a sportág, én ebbe beleszólni nem tudtam semmiképpen sem. tehát 3-10-est adtak a döntőben a bulgár versenyzőn, a Gereskovnak és Bilozercevnek. Nézd, én úgy gondolom, hogy ha ketten álltunk volna, akkor az már szépítette volna a dolgot, de visszaemlékezve a Nobel-díjat sem csak egy ember kapja meg. Én úgy gondolom, hogy ez nem rontott az értékéből, és nem is ront aznak, hogy hárman álltunk fent. Szubjektív sportágban pontozók éppen akkor úgy gondolták, hogy most ennyi embernek kell odaadni az olimpiai aranyérmet.
20: Hogy sikerült ez a gyakorlat?
21: Szóval éppen jó múltkor beszéltem a volt szövetségi kapitány a Gordán Dezsővel. Én magamat nem akarom értékelni, talán az ő szavait mondanám. Ő úgy gondolja, hogy három közül én csináltam a legjobb lólengés gyakorlatot, nem tudom. Igazából nem tudom. Megcsináltam, na, az a lényege a dolognak. Aztán így alakult. Érdekes dolog egyébként, az olimpia után ugye az olimpiai bajnokok lehetőséget kaptak, hogy az utolsó úgynevezett aranygéppel jöjjenek haza. Nekem egy vágyam volt, hogy minél gyorsabban hazaérjek Magyarországra, vártak a barátaim, vártak a szüleim, szóval az lebegett, hogy minél gyorsabban haza, és hát ahogy tudtam, egyértelmű 2-3 nappal azután, hogy megnyertem az olimpiai bajnoki aranyérmet, én jöttem is haza.
20: Neked mi maradt meg Szöulból?
21: Elsősorban nem igen pozitív dolog. Tehát azért nem pozitív dolog, mert ugye köztudott, hogy én lesérültem a szabadon választott gyakorlatoknál, és a bokám az 2-3-szorosára dagadt. És kérdéses volt egyáltalán, hogy járni tudok-e, tehát éppen föl tudok-e ugrani valahogy a lóra. Tehát ilyen szempontból ez bennem nagyon megmaradt, mert hatalmas fájdalmakkal csináltam végig a olimpiai bajnokságot, tehát a döntőt. Végül is ez a negatív dolog. Pozitív dolog pedig, én úgy gondolom, mint minden embernek, bár ez már eléggé elcsépelt, de nem lehet igazán elcsépelt a magyar himnusz, amikor ott állsz fönt a dobogó tetején. Tehát azt mondta nekem annak idején valaki, hogy egy sportolónak mindig akkor van igaza, amikor fönt áll a dobogó tetején, na akkor nekem igazam volt.
1: Az 1988-as szöuli olimpián az első három magyar arany hazai idő szerint éjszaka hajnalban született. A negyedik sikélyé csütörtökön munkaidőben, vagyis már nagyon vártuk a hétvégét, hogy nyugodtan szurkolhassunk itthonról, mert 1982 nyara óta már 5 napos munkahét volt Magyarországon, így az emberek többsége szombaton vasárnap szabad volt. Borkai szombaton lett olimpiai bajnok, majd jött a vasárnap úszódöntőkkel is végre emberi időben. Szeptember 25-én Darnyi Tamás délelőtt 1 órával ugrott a medencébe, abszolút esélyesként.
3: Most nagyon szorítsunk, 2 percig nagyon szorítsunk, mert elindult a mező. A pillangó következik, és nem mondok sokat, hogyha azt mondom, hogy Vadim Jaroszcsuk fog a pillangó után vezetni. Vadim Jaroszcsuk vezet, hogyha itt lenne David Larson, aki ugyancsak nem kvalifikálta magát a legjobbak közé, akkor vele vívhatna nagy harcot, így azonban harc nélkül vezet Vadim Jaroszcsuk. Méghozzá milyen nagy előnnyel, 1 testhosszal vezet Tamás előtt. Bízunk benne Tamás, hogy most jön majd a hátúszás. Nagyon jó volt Tamás fordulója. Egyelőre azonban az 5. helyen fordult, és most szerintem körülbelül a 4. helyen lehet. Mert nagyon jól jön a 7-es és a 8-as pálya, Hannemann és Bruce is. Sőt, Tamás mellett a 3-as pályán úszó Patrick Kühl. És nagyon sok az előnye Vadim Jaroszcsuknak. Vadim Jaroszcsuk 1 testhosszal vezet, még mindig pedig a hátúszáson Tamás hozott rajta valamit. Vadim Jaroszcsuk hátrafordul, Tamás nem fordul hátra. Tamás másodiknak fordul, 57-33 az időeredménye 100 méternél, amely azt jelenti, hogy közel 1 másodperccel jobb az ideje, mint a délelőtti előfutamban volt, a délelőtti időfutamban. Most már mindenképpen a 2. helyen van Tamás, és a mellúszásból megtettek 25 métert. Rájön Tamás Vadim Jaroszcsukra, a 22 esztendős katonatisztre, a moszkvai fiúra, aki egyébként mindig Tamás mögött végzett idáig. A mellúszásban még vezet Jaroszcsuk, de nagyon jön a 3-as pálya. Patrick Kühl is kitűnő mellúszó. Talán a 3. helyen fog Tamás fordulni. Azt hiszem a 3. fordult az utolsó 50-re, és gyújtsd be a rakétákat, Tamás! Gyújtsd be a rakétákat, szükség van rá, hiszen Jaroszcsuk az első, és Kühl a 2., de most már ezt csak múlt időben mondom, mert Darnyi begyújtotta a rakétákat. Rakéták, rakétái ezek, nem is bombák, valósággal, hiszen akkor, amikor már csak 20 méter van hátra, Darnyi vezet méghozzá lassan, 1 testhosszal vezet, nem lehet tőle elvenni az aranyérmet. Kérem szépen, megvan a 7. magyar aranyérem ebben a pillanatban. Olimpiai bajnok Darnyi Tamás 2 perc 17 század másodperccel, és hogy az epertortán még hab is legyen, az aranyérmet még meg is fejeljük valamivel. Új világrekord, Darnyi Tamás, a 2-szeres olimpiai bajnok, a 2-szeres világrekorder. Kérem szépen, a kalapomat lengetném, ha lenne,
0: Így nincsen, csak meghajolhatok egy nagyság előtt. Kérem, Tarnyi Tamás, 2/17 század másodperccel olimpiai bajnok. Tehát az, ami 1985 óta mindig sikerült, a duplázás, a kettőzés, 85-ben a szófiai Európa-bajnokságon, 86-ban a madridi világbajnokságon, 87-ben Strasbourgban az Európa-bajnokságon, a sikerült a sportolók legnagyobb, legszentebb találkozóján, az olimpián is. Olimpiai bajnok Darnyi Tamás, 2/17 század másodperccel, meddig lehet ezt még lefaragni? Meddig lehet ezt még lefaragni? Biztos 2 perc alá is lehet. Második, Patrick Kühl, a német demokratikus köztársaság versenyzője, 2/1,61 század másodperc, és tessék hallgatni ezt a tapsot! Darnyi Tamást köszönti ez a taps. A vastaps most már nem is elsősorban az olimpiai bajnoki címet, hanem a világrekordot.
1: Ez volt a harmadik magyar úszó arany Szöulban, majd 1988. szeptember 25-én vasárnap gyorsan megebédeltünk, mert délután 1 órával jött egy újabb magyar érdekeltségű döntő. Egy kislány úszott, akit az olimpia előtt senki nem ismert itthon, hát akkor még elég csekély tájékoztatást kapott a közvélemény a sportolók többségéről, nem volt a kereskedelmi tévék, kereskedelmi rádiók, olimpia előtti beharangozó műsorok, nem voltak bulvárlapok, csak a szocializmus építését buzdító lózungok az egy pártot kiszolgáló sajtótermékekben. Viszont Szászháton a kicsi lány már nyert Szöulban egy ezüstöt, így megismertük Egerszegi Krisztina nevét. Aztán 2 perc alatt egy ország kedvence lett örökre.
2: Rögtön az első

0: lőbb a falat, és a faltól sokkal jobban jött el Cornelia Zirch. Most már az előnye vagy fél testhoz, akkor, amikor 75 métert tettek meg. A harmadik helyen a hármas táján úszó Zimmermann található. És Cornelia Zirch még mindig vezet, akkor, amikor a versenyzők most már úgy 85 méter tájékán járnak, de az előnyek Egerszegi Krisztinával szemben mint egy fejhosznyi csak, és Egerszegi nagyon szépen jön föl, jaj, de szépen, egyszerre érintik a falat, olyannyira egyszerre, hogy 1 perc 2,79 század másodperc, Zirch 1 perc 2,99 század másodperc, Egerszegi Krisztina ideje, és ez sokkal, de sokkal jobb, mint a délelőtti időfutamban úszott idő. Egerszegi Krisztina, hogy tartja magát ez a kislány az NDK vízitorpedókkal szemben? Hogy tartja magát? És még mindig együtt Cornelia Zirchel. Katalin Zimmermann a harmadik helyen, és most szerintem, vagy megint csak a szívem mondja, nem merem mondani, hiszen a túloldalon vannak, de szerintem vezet a pici lány, vezet, elsőként fordul, 1 perc 35,88 századdal. A műsorközlő emeli a hangját, a riporter is emeli a hangját, hiszen jön Egerszegi Krisztina. Előnye fél test volt, és most már, mintha Cornelia Zirch leszakadni látszana. A második helyre Zimmermann jön föl, és Egerszegi Krisztina. A legszebb, a legnagyobb reményeinket talán túlnövi ez a pici lány, gyerekislány. Egy test volt az előnye Egerszegi Krisztinának, ez meg fogja nyerni. Egy csapás, még egy csapás, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok. Hát ilyen nincs, és mégis van. Hát ez fantasztikus!
1: Hát ilyen nincs, és mégis van. 1988. szeptember 25-én vasárnap a világ sporttörténelmének egyik legemlékezetesebb győzelmét láthattuk, és a magyar média történelem egyik legtöbbet idézett mondatát hallhattuk Török Lászlótól. Utóbbi már, mint Török Laci, a mai visszajátszásban már nem lesz, az előbbi viszont igen, egy hosszabb riport következik vele hamarosan.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nehéz eldönteni, melyik magyar olimpiai bajnoki cím a legkedvesebb az ország többségének, hát nyilván ez szubjektív. De van egy, amelyik valószínűleg mindenki szívéhez közel áll. Egy 1988-ban 14 éves kicsi lány Egérke néhány perc alatt a sportág óriásává és egy nemzet kedvencévé vált, amikor a kelet-német úszó hölgyek előtt elsőként ért a célba, a szöuli olimpián. Aztán 4 évvel később szerzett 3 újabb olimpiai aranyat, majd 8 év múlva még egyet. Immáron Krisztina királynőként. Így aztán, amikor Molnár Dániel 2001-ben a már visszavonult Egerszegivel beszélgetett, 5-szörös olimpiai bajnok volt, és egy gyermek boldog édesanyja.
3: Mindig voltak és mindig lesznek hölgyek, akiben az egész világ szerelmes. Egy ilyen hölgyet már egészen pici lánykora óta ismerünk, imádunk és szerelmesek vagyunk belé. Úgy, ahogy csak egy tündért lehet szeretni. Egerszegi Krisztina az egész ország egérkéje, 1981-ben a budapesti Spartakuszban kezdett el úszni. 5 évvel később, még csak bajnoki ezüstérmes, de 1988-ban Szöulban 14 évesen a 206 olimpiai bajnoka. A női hátúszást ettől kezdve róla nevezik el, pontosabban róla szól. Bondban már 100-an és 400 vegyesen is aranyérmes, és ez így megy szinte kihagyások nélkül 1994-ig az atlantai olimpiáig, ahol persze ismét nyer. A magyar úszósport legfényesebb csillaga a magánéletben ugyanolyan boldog és sikeres, mint az uszodák világában. Egy gyönyörű kisgyermek édesanyja, a Halhatatlanok klubjának tagja, a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, aki mégis akkor kapta a legnagyobb kitüntetést, amikor egy egész ország szeretett belé, és ez a szerelem azóta is tart. Azért nem mindegy, hogy az ember melyik 200-as döntőben indul, 88-ban vagy 96-ban.
4: Nem, mert 88-ba és 96-at hasonlítjuk, akkor ugye azt mondjuk a kezdet és a vég. Nem mindegy, hogy ugye amikor még esélytelenül indul el valaki, vagy akkor, amikor már elvárják tőle, hogyha elindul, akkor aranyérem.
3: És mekkora differencia azért a 88 meg a 96, mert az egyikben senki nem várta el, a másikban pedig már talán nem annyira várták el.
4: Már hogy 96-ban nem várták el?
3: Hogy már talán nem annyira, próbálok finoman fogalmazni.
4: Szerintem meg épp az, hogy elvárták. Akkor már elvárták, hiszen előtte ugye 92-ben és megnyertem a 207-et, és akkor már automatikus volt, hogy 96.

0: ha én indulok, akkor ott nekem nyernem kell.
1: Legalábbis jó lenne, hogyha nyernél, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ez már a szögre akasztása az igen. úszócipőnek. Van úszócipőd?
0: Nincsen. Nem nincsen? Cipőbe úsztam. Hogy? Úszódresszem van, amit szögre akasztottam.
1: Milyen dresszben úsztál?
0: Mind a három olimpián másba, és mind a három megvan. 88-ban beúsztam, ugye akkor az bejött az a fürdőruha, de mire 92 eljutottunk ugye az olimpiára, előtte 91-be kaptunk mi az EB-re egy nagyon jó dresszt, ami bevált, ugye, mert akkor úsztam világcsúcsot, és hát akkor az lett 92-be, úgymond az olimpiai mez.
1: A menő.
0: És igen, és 96-ig meg már megint bejött egy másik, úgyhogy akkor meg már egy harmadik volt.
1: Ennek különben az áramvonalban, meg a közegellenállás szempontjából volt jelentősége, vagy pedig az, hogy még szebbnek mutatott?
0: Nem a szépséget, hanem hogy érezte magát benne az ember. Tehát az, hogy beugrott a vízbe, és tulajdonképpen úgy érezte, hogy nincs ott, mert amikor úgy érzi az ember, hogy ott lebeg mellette a fürdőruha, az nem jó.
1: Voltak és vannak nők az egész világ történetében, akikben mindig szerelmes volt az emberiség. Tehát mondjuk az ókorban, vagy a történelemben Szép Helénába és Kleopátrába, az irodalomban általában Rómeó Júliájába, vagy Beatricébe, a filmvilágában Marilyn Monroe-ba, Brigitte Bardot-ba, Gina Lollobrigidába, és a sportvilágában, azt mondom, nyugodtan mondhatom, hogy talán Vilma Rudolfba és Egerszegi Krisztinába.
0: Ez hogy? Megtisztelő. Ez megtisztelő, de szerintem azért nem így van.
1: Nem így van?
0: Nem. Jó, elképzelhető, hogy így van, de ha azt vesszük, akkor az mégse lehet olyan igazi dolog. Mint sportoló, mint úszó lehet belém bárki is szerelmes, mert mind ember igazándiból azért nem ismertek, vagy nem ismernek.
1: Ilyen földön túli szerelemre gondoltam.
0: Igen,
1: tudod?
0: De ez szerintem azért az eredményeknek a hatása is.
1: Hát ahogy elnézem,
0: sokat...
1: se kancsol nem vagy... Nagyon jó a frizurád.
0: Én sokat gondolkoztam azon, nekem egy ideig a kedvenc színészem volt a Kevin Costner. És pont azon gondolkoztam, hogyha egy egyszerű átlagember lenne, mondjuk nem egy filmcsillag, aki elmenne az utcán, akkor lehet, hogy észre se venném, vagy nem venné észre az ember.
1: Megütötte a fülem különben, hogy sokat gondolkoztam.
0: Igen,
1: azért
0: szoktam.
1: Az nők részéről kérlek szépen egy olyan fura megjegyzés, mióta gondolkodol?
0: Ezt így pontosan nem tudom megmondani, de mondjuk amikor úsztam, ugye a vége felé már akkor is volt ilyen időszakom, mert például tudom, hogy arra jöttem rá egy idő után, hogy azt a pillanatot kell megélni, amiben van az ember. Tehát nem előre kell gondolkozni, nem visszafele, hogy az milyen jó volt akkor, hanem pont abba a pillanatba kell, hogy jól érezze magát, mert utána később ugye arra a pillanatra fog visszaemlékezni, hogy akkor milyen jó volt.
1: Világos. Ez már tulajdonképpen Fauszti gondolat, de hát magában a költészetben, irodalomban, nagy emberek gondolatában mindig az szerepel, hogy most állj meg pillanat.
0: Igen, csak ez tavaly volt pont karácsonykor, ugye a karácsonyra az ember nagyon készül. Én nagyon szeretem a karácsonyt, ugye azért, mert a szeretet ünnepe, a család ünnepe, és mindig nagyon készülünk rá. És akkor ugye lakás csinosítgatása, mézes kalácssütés, karácsonyfa díszítés, stb.
1: Saját kezűleg?
0: Igen.
1: Mézes kalács?
0: Igen, igen.
1: Igen.
0: És 24-e, ugye amikor eljött az első nap, és este lett, vége lett, ajándékozás, minden megvolt, és akkor mondtam a páromnak, hogy nem mondom, most már vége a karácsonynak, holott mennyit készül rá az ember. És akkor mondta nekem az Ádám, hogy igen, de hát még csak 24-e van, azért még van két nap belőle, meg hát azért nem erről szól. És tényleg igaza van, csak ugye annyira készül rá az ember, hogy ez a három nap az nagyon gyorsan elszáll.
1: Igen, de ebből a szempontból meg Balczó Bandinak kell igazat adjak, aki azt mondja, hogy soha nem a verseny volt számára az igazi, lelki kihívás, hanem mindig az addig végzett munka, a fölkészülés, hogy mit tettem meg annak érdekében, hogy valahol ott legyek a legjobbak között.
0: Igen, de a karácsonynál van egy, hogy készül az ember, ugye, hogy meglepi a többieket. Vagy hogy mit fognak szólni mondjuk a fához, vagy ehhez ahhoz, és amikor ugye ez a pillanat elmúlik, akkor onnantól kezdve úgy nem az, hogy üressé válik a karácsony, mert jönnek a rokonok, meg megyünk a rokonokhoz, stb. Csak elmúlik ez a varázsa, hogy ugye ez a titokzatosság.
1: De ez majdnem mindenben így van. A sportsikerekkel is, hogy amikor az ember célba ér, akkor egy pillanatra föllobban a láng, és akkor egyszer csak megszólalt a csengő, és ez a csengő, ez már nem a Jézuska csengettyűje volt valamikor hajnali 4-6-kor vagy 5 órakor.
0: Igen, és fél 5-kor.
1: Fél 5-kor?
0: Fél 5-kor, igen.
1: És Krisztának minden nap fel kellett kelnie 20 éven át, vagy 16 éven át.
0: Igen, de tulajdonképpen a csengő az elején nem nálam szólalt meg, hanem az anyunál, és az anyu ébresztett minket utána. Aztán később már is húztam fel órát, hogy tudjam, hogy még hány perc van addig, amíg az anyu bejön és felébreszt. Nekem jó emlékeim vannak olyan értelemben, hogy ugye ha megszokja az ember, akkor nem nehéz, tehát nem olyan nehéz fölkelni. Tudom, hogy mindig volt, hogy még visszaaludtam volna, de amikor már egy megszokásból van, akkor egyszerűbb. És az anyu mindig csinált reggelit, teját, akkor utána mindig, amikor elindultunk, lekísért, mert ő akkor levitte a szemetet, ugye. Ezáltal nekem azért pozitív volt az egész. Az elején metróval jártunk a nővéremmel, később lett az, hogy az edzőm vitt.
1: Kis Laci.
0: Igen. Aha. Aztán utána meg már magamtól mentem.
1: Metróval honnan?
0: A déli pályaudvartól. 83-tól mentünk át a határútra, tehát akkor nyílt meg a Spartakusznak az uszodája,
1: előtte
0: és előtte
1: volt?
0: A Szigetre jártunk.
1: Ja, előtte a Szigetre. Uh-huh.
0: Amikor mi a Szigetre jártunk, akkor még nem volt délelőtt, tehát nem volt reggeli edzés, hanem délután volt, és 83, amikor megnyílt a Spartakusz uszoda, utána, tehát akkor kezdődtek igazándiból a reggeli edzések, mert mi általános iskola harmadik osztályában mentünk át pont azért oda egy közeli iskolába, hogy ugye az edzésről minél később tudjunk elindulni.
1: Hamar beletörődtél? Vagy hamar megszoktad ezt az egészet?
0: Meg, mert nagyon szerettem csinálni. Nekem először 94-ben volt az, amikor úgy nagyon elég volt, és nem akartam
1: már. Ja, már a vége felé.
0: Igen.
1: Neked el lehet árulni a korod. Nem vagy egy kifejezett matusállam. 74-ben születtél. Alig voltál 12 éves, amikor már országos bajnokságon bronzérmet nyertél, meg IBV-n azt hiszem 2 vagy 3 aranyérmet.
0: Igen, ez 86-ban volt, méghozzá Bukarestbe.
1: Ahogy én visszaemlékszem rád, volt egy ilyen relatíve egykedvű, barna hajú kislány, aki úgy természetesnek vette, szóval nem ugráltál, meg viháncoltál, meg nem tudom én mi, hanem olyan egykedvű kislány voltál.
0: Ez azért érdekes, igen, mert ki tudom fejezni az örömömet, de akkor, hogyha mondjuk a szeretteimmel vagyok, ugye akkor is az volt, hogyha hazajöttünk a versenyről, ha már ott voltak az anyujék, vagy ha leúztam a távot, és az edzőmmel találkoztam, akkor már sokkal másabb volt, mint ugye ott a vadidegen közönség előtt. Soha nem voltam az a típus, hogy késztetést érezzek, hogy most elkezdek öklözni, pedig nagyon örültem, és tudom, hogy ezt mindenki a szememre vetette mindig is, hogy soha nem mosolyogtam, meg soha nem örültem, de mindig is örültem neki, csak belül örültem.
1: Felállsz 14 évesen ugye a rajtkőre, a közé a két hatalmas német lány közé, ha jól emlékszem rá, Krisztin Otto volt az egyik, a másiknak nem emlékszem a nevére.
0: Katarina Zirk volt.
1: Mennyivel verted meg őket?
0: Másodpercben nem tudom.
1: Nem?
0: Nem. Hosszabb volt az előnyöm, mint benyúlás.
1: Ezt a Szőgút vissza lehetne idézni?
0: Úristen, nagyon régen volt már.
1: Nyolcadikos vagy ekkor, vagy első gimnazista?
0: Nem, utána mentem gimnáziumba, tehát akkor fejeztem be a 8-at. Én novemberben kezdtem el akkor az iskolát, mert miután hazajöttünk az olimpiáról, szünet volt.
1: Bepótoltad mindig a lemaradást, vagy pedig?
0: Hát nálunk úgy volt, hogy edzőtáborba az én edzőm, az a drága ember, ő kikérdezte tőlünk az anyagot.
1: És mindenhez értett matematikához, fizikához, kémiához?
0: Nem is a matematika, de például ugye a történelem, a magyar, tehát ezeket, amit ugye a könyv alapján ő tudott követni, azokat.
1: Na most végül is Szőult nem idéztük akkor vissza.
0: Igen.
1: Vagy nem is nagyon van mit visszaidézni?
0: De van, csak azért nehéz, mert amikor én abba hagytam az úszást, akkor én így lezártam ezt a korszakot magamba, és amikor így visszagondolok rá, akkor számomra teljesen olyan, mintha két különböző ember lenne. Tehát, mintha nem is én úsztam volna, olyan furcsa.
1: Egyébként is van egyfajta ilyen fejlődési vonal az életedben, hogy két ember, az egyik, aki mérhetetlen mennyiségű aranyat nyer, hát az országos bajnokságok számát ugye azt lassan 1000-ben lehet meghatározni. A világversenyeken elért aranyak számát több tucatban lehet meghatározni. Volt olyan Európa-bajnokság, ahol 3 vagy 4 Európa-bajnokságot nyertél. 100 hát, 200 hát, 400 vegyes, és még 200 pillangó, ugye?
0: Igen.
1: Ugye az volt a maximum azért egy világversenyen. Van egy külön raktáratok, egy ilyen repülőgép hangár például, ahol az érmeket, meg a kupákat, serlegeket, ajándékokat tartod?
0: Hát ez most lehet, hogy furcsán fog hangzani, de egy dobozban vannak, és fönn vannak a padláson. Illetve az olimpiai, világbajnoki, tehát ezek a nagyobb érmek, azok el vannak téve egy fiókba, de nincs kín egy se. Most megint azért, hogy miért?
1: Megint egy latin közmondás, amelyik azt mondja, hogy sunt lacrimae rerum, hogy a tárgyak könnyezni képesek. Legalább néha meglátogatod őket a dobozban, vagy a padláson?
0: Nem azért vannak eltéve, hogy teljesen elfelejtsem az egészet, vagy hogy ne lássam őket, hanem azért, mert hogy ugye amikor mi elköltöztünk Érdre, mert amikor Pesten voltunk, akkor még akkor kim volt, akkor nem sokkal később úgy családom lett, mert hogy férjhez mentem, és úgy voltam vele, hogy hát, hogy szeretnénk babát, és hogyha nekünk lesz majd egyszer gyerekünk, illetve gyerekeink lesznek, akkor én nem szeretném azt, hogy különbséget tegyen a gyerek, az apukája és az anyukája között. Tehát általában ugye most pláne fiunk van, és egy fiú azért az apukájára néz fel, ugye ő a példaképe. És az egyik az, hogy nem akartam azt, hogyha majd ő elkezd sportolni, akkor azt láss, hogy az anyukája mit ért el, és akkor az, amit ő elér, az még semmi ahhoz képest. A másik meg az, hogy ne az legyen, hogy most különbséget tegyen, hiszen az apukája is ugye egy olyan értékes ember.
1: Kriszta, őrület különben. Hát te olyan filozófus vagy, hogy Pláton és Arisztotelész vagy Voltaire megirigyelhetne. Ezt te mind magad találtad ki, vagy valaki javasolta neked?
0: Nem, ez magamtól. Magamtól. Mert ugye mindenki azt mondja, hogy de hát tegyem ki, mert hogy az milyen szép, meg milyen jó. És tényleg szép, meg jó, meg biztos, hogy egyszer majd, ha Bálint nagyobb lesz, akkor meg fogja nézni, meg látni fogja, meg tudni fog róla, de én már nem ebbe élek. Uh-huh. Úgyhogy ezért.
1: Na most akkor én is őszinte leszek, ugyanis ha a jó Isten engem most 30 évvel fiatalabban szerencséltetne, hogy a férjed legyek, akkor én sajnos vagyok annyira önző, hogy azt mondanám, hogy Kriszta, ezeknek nem a dobozban, meg a fiókban, meg a padláson a helye, mert én magam büszkélkednék vele, hogy valaki, aki hozzám tartozik, annak ilyen kincsei vannak.
0: Igen, de én meg olyan akaratos vagyok, hogy engem ezzel nem lehetne meggyőzni. Mert én azt mondanám, hogy én meg azt szeretném, hogy a dobozba.
1: Akkor az egész filozófia, mint a dominó, dugába dől.
0: Igen.
1: De azért ezeket meg kellett szerezni valahogy. Szerencsére az a jó ember, akiről te beszélsz, bizony elmondta, hogy nem is olyan jó ember ő, mint amilyennek mi hisszük. Valahogy kordába kellett tartani. Te melyik stílust képviselted a kordában tartandók között?
0: Én mindig azt mondtam, hogy soha nem lennék edző, mert nem lenne jó edző belőlem, mert az egy edzőnek, egy jó edzőnek, szadistának kell lenni. És ez vonatkozik Laci bára is. Ő, amikor én ezt először mondtam, akkor tudom, hogy neki ez nem esett jól. De így van, mert pláne aki átélte ezeket, tehát sportolt, és ugye ő is úszó volt, ő tudja, milyen az, amikor mondjuk egy versenyző fáradt, vagy nincs kedve éppen úszni. És hogyha alapozás van, akkor nem teheti meg, hogy azt mondja neki, hogy jó, akkor menjél haza. Van olyan időszak, amikor azt lehet mondani, hogy persze, akkor pihenjél, de egy alapozás alatt nem, és általában ezek az érzések az alapozás alatt jönnek, mert az a legnehezebb. Ugye ő akkor nem azt mondta soha, hogy jó, akkor pihenjél, kislányom, vagy akkor elengedem az edzést, hanem akkor még keményebben odaállt.
1: Volt neki állítólag egy ilyen mértani eszköze.
0: Sárga botja.
1: Sárga botja.
0: A sárga botja, igen.
1: Amit leginkább persze Güttler Karcsi szeretett, hogyha megtáncoltatott rajta néha.
0: Hát azt nem hiszem, hogy a Karcsi szerette, hogy megtáncoltatták rajta.
1: De azt mondta, hogy ő még volt, amikor kérte 26 évesen, hogy egy kicsit ösztökélje. Téged is kellett ösztökölni néha?
0: Én szerencsére nem találkoztam a sárga bottal össze soha.
1: Be sem mutatkoztatok egymásnak?
0: De így messziről.
1: Magyarán, hogyha a sárga bottal nem kerültél közelebbi ismerettségbe, akkor ez azt jelenti, hogy te olyan fegyelmezett voltál, hogy végigcsináltál mindent. Jaj, szó nélkül.
0: Megpróbáltam megcsinálni, igen, de mondjuk nem tudom, mi lett volna, hogy én a sárga bottal kapom, akkor biztos hazamegyek is. Szerintem versenyző típustól függ, tehát van olyan, akit ösztönözni kell, van olyan, aki megcsinálja magától. Eleve az, hogy oroszlán vagyok, az elég sok makacságot ad, és ezt a tulajdonságomat, az anyútól örököltem azt, hogyha valamilyen célt kitűz maga elé, akkor azt véghez viszi és megcsinálja.
1: Olvastam valahol, hogy például elhatároztad, hogy lehetőség szerint nem lesz belőled két mázsa, és nem engeded el teljesen magad, ennek eddig tökéletesen megfeleltél, de azért az aerobik, meg a futás, az ugra-bugra, az nem mindig.
0: Nem, a futást nem szeretem, azt nagyon nem szeretem. Annak idején, amikor úsztam, és akkor is volt nekünk a futófolyosón ilyen bemelegítő futás, ami nagyon rossz volt. Ettől függetlenül kaptam egy futópadot.
1: Ádámtól?
0: Igen. Nem, én szerettem volna. Mert eljártunk futni, csak az volt nekem a bajom, hogy ugye, ha rossz az idő, vagy bármi történik, akkor ugye az ember nem megy kifutni, mert azért szakadó esőben mégse, és azért mozogni kell. Úgyhogy utána azon gyakoroltam. De például a tornával, így az úszás abbahagyása után nem volt. Tehát nem volt olyan, hogy lusta lettem volna benne. Mindig volt ilyen kis vitatkozás magamban, hogy akkor ma kihagyom, akkor nem, azt meg kell csinálni, nem, akkor ma kihagyom, és akkor végül győzött az, hogy megcsinálom, és ha már elkezdtem, akkor soha nem volt az, hogy most a felénél abba hagyom, akkor végigcsináltam.
1: Zene kell alá?
0: Ezeken a kazettákon általában van.
1: Azért nagyon érdekes a veled való beszélgetés, mert az az Egerszegi Krisztina, akit én megismertem, befelé örülő kislány volt, ez a mai Egerszegi Krisztina pedig hallatlanul bölcs, puritánságában, egyszerűen érthetetlenül puritán ember. Szememben te a világ legjobb női sportolója vagy, de azt hiszem, hogy nem csak a magyarok szemében, hanem úgy általában. Mert 3 olimpián keresztül mindig a csúcsra érkezni egy olyan nehéz sportágban, mint az úszás, még egy Don Schwallander vagy egy Mark Spitz sem tudta ezt produkálni. És ugyanakkor a mentalitásodban, magatartásodban semmiféle olyan hivalkodó nincs. Ami azt jelenteni, hogy te vagy a világ legjobb úszónője, a világ második legjobb sportolója.
0: Igen, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy ha elír az ember valamit, az nem csak egyedül magának köszönhető. Van egy út, és ugye én mondjuk a szüleim nélkül, a nővérem nélkül, az edzőm nélkül, az úszótársaim nélkül ezeket az eredményeket nem biztos, hogy elértem volna. Tehát nem én vagyok magamba egyedül. Jó, hogy én úsztam a versenyen, én nyertem meg a versenyt, na de ugye a felkészülés alatt azért ott álltak mögöttem mások is, akik támogattak, segítettek.
1: Életed csúcspontja akkor ezek szerint nem is Barcelona?
0: Hát életem csúcspontja a Bálint.
1: Nem volt véletlen a kérdés.
0: Igen.
1: Nem volt véletlen,
0: igen.
1: De sportcsúcspontja...
0: Az egyik, mert aztán reméljük lesz más is, és akkor...
1: De sportcsúcspontja mindenképpen Barcelona.
0: Ez érdekes, mert én nem azt tartom csúcspontnak, tehát a sportpályafutásomnál, hanem a 91-es aténi Európa-bajnokságot, mert hogy ott úsztam 2 világcsúcsot.
1: Az még mindig érvényes, az a 2.05...
0: 2.06.62.
1: 2.06.62.
0: A 200 hát,
1: igen. Ez még mindig érvényes,
0: igen.
1: Ugye? Ez a világrekord.
0: Igen.
1: Mennyire közelítették meg?
0: Hál' Istennek nem nagyon
1: végre
0: volt.
1: Valami emberi, drága Krisztám, és nem pedig egy olimposzi istennőnek a szavát hallom. Hál' Istennek nem nagyon. Amiben van egy kis káröröm, van egy kis féltékenység, ugye az a világ.
0: Nem, ez érdekes, mert amikor ugye az ember tart egy csúcsot, hát emlékszem, amikor a 100 hátat megdöntötte a kínai lány, az hát nem esett jól. De akkor még ott volt, hogy a 200 hát ott van. Azért úgy benne van mindig az öröm, amikor verseny van, 200 hát van, és úgy nem nagyon közelítik meg az időt.
1: Akkor úgy látszik, hogy valami, ez mégiscsak ragaszkodsz.
0: Hát persze.
1: Ez a világrekordhoz.
0: Igen.
1: Ez a
0: még egy 50-60-70-100 évig.
1: És igen. Aténból például, most már látom, mert azért valamennyire szeretnék a versenyekről is kapni egy kis ízelítőt. Atén például hangulatában is olyan, Európa-bajnokság 3 arany, 100 hát, 200 hát, 400 vegyes.
0: Igen, de ez általában ugye közrejátszik azt, hogy szerepel valaki. Azt tudom, hogy Laci bá mindig mondta, és ez tényleg így volt, ugye akkor is 400 vegyesen indultam, a 400 vegyes nagyon sikerült, az volt a legelső számom. Utána jött a 100 hát, és mindig az utolsó volt a 200 hát. És ez általában így van, hogyha az eleje jól sikerül, akkor még egy kis löketet kap az ember, és akkor onnantól kezdve már még jobban szárnyal.
1: Két edzőtábor is volt, ami számomra is ismert. Az egyik Dél-Afrika kaszinójával, vadrezervátumával, a tengerrel, és Ausztrália a maga exotikumaival. Melyikre hogy emlékszel vissza?
0: Számomra Dél-Afrika kedvesebb, mint Ausztrália. Mert arra emlékszem, hogy Ausztráliában volt az, hogy voltam úgy edzőtáborban, hogy én voltam egyedül lány, és azért az nem volt jó. Szóval hiába pátyolgattak a fiúk, azért az nem olyan jó. Dél-Afrikában meg hát ugye ott már két válogatott volt, oda Lacibá versenyzői mentek, és akkor több lány volt. Igen.
1: Kik voltak még? Kik voltak lányok veled?
0: Hát a lányok között volt a Lakos Gyöngyi, a Fábián Kata, akkor a vége felé már ugye volt az Ági.
1: Hamar át tudtál állni a sportoló munkára?
0: Igen. Igen, ebben volt szerencsém, hogy eleve, amikor abbahagytam az úszást, akkor nagyon elég volt az úszásból. Másik oldalon megtaláltam azt, be ugye később utána találkoztunk az Ádámmal, és akkor belekerültem egy olyan társaságba, ahol jól éreztem magam, és egyáltalán nem vágytam vissza a régibe.
1: Uh-huh. Egy pillanatra visszatérek még azért Atlantára, ahol ugye mind a 7 aranyat én magam is megverseltem, hát ismered, amit írtam rólad, a 4 soros. Elmondom azért, hát ha valaki nem ismeri, Kriszta királynő ékszere 4 aranyérem, fénylik egy csillaga, indul a 200 hát, lebben a tündér, ó, milyen isteni tempó, mond a csodákat, látod-e könnyeden át. Hát ugye akkor azért valóban egy kicsit megríghatott téged az aranyérem, meg azt hiszem, hogy egy hatalmas kő leesett a szívedről, vagy a válladról ezzel az aranyjal, ezzel a 200 hát aranyjal, ami a búcsú volt.
0: Igen, de én az olimpiára már úgy mentem ki, hogy ha nem sikerül, ha sikerül, ott akkor is, tehát akkor is az utolsó verseny, mert először azt a 94-ben szerettem volna abba hagyni, csak ugye akkor nem úgy jött össze, és akkor adtam még magamnak 2 évet.
1: Neked már akkor is erőtöd volt?
0: 94-ben nagyon, igen.
1: Már Rómába is úgy mentél?
0: Igen. Utána végülis az volt, hogy én kihagytam egy fél évet, januárba kezdtem el, és januárban, amikor elkezdtem, akkor sokkal több kedvel kezdtem el. Tehát akkor úgy, lehet, hogy azért, mert tudtam, hogy már csak, mit tudom én, másfél év van hátra, és akkor így megy lejjebb.
1: Ádámmal hol ismerkedtél meg? Itt Veresegyházán?
0: Nem, de végülis a munkám kapcsán, mert amit csináltam, gyerekprogramot, a végén van mindig egy ilyen 3 napos túlélő verseny a résztvevő gyerekeknek, nem mindenkinek, csak aki a döntőbe bekerül, és ők szervezték a döntőt, és mi ott találkoztunk.
1: Az, hogy a gyerekekkel hogy kell bánni, ez valamiféle ösztönös érzék volt benned?
0: Azt nem tudom, hogy a gyerekekkel ugye hogy kell bánni, mert amíg nincs gyereke az embernek, addig csak gondolja, hogy mi a jó. Amikor már van gyereke, akkor meg csinálja azt, ami szerinte jó, na de hát aztán majd kiderül 18 év múlva, 20 év múlva, hogy az jó volt-e tényleg.
1: Szeretted azt, nem? Már a gyerekekkel ezt a játékot.
0: Igen.
1: Nem hiányzik mostanában?
0: Dehogy is nem. Nem, mert most van egy saját, aki végülis eléggé leköti az időt. Van vele mit foglalkozni, úgyhogy nem cserélném vissza.
1: Te választottad a Bálint nevet.
0: Közösen, mert azért kellett az, hogy az apukának is tetszen. De úgy volt, hogy ha fiú lesz, akkor én írtam össze neveket, ha lány lesz, akkor az Ádám válasz, de ahhoz is én írtam össze neveket, és akkor így közösen kiúzogattuk, ami nem tetszik, és ami megmaradt.
1: Milyen a családi munkamegosztás?
0: Én vagyok a Bálinttal a legtöbbet, mert én vagyok otthon vele, mert az Ádám dolgozik, de ettől függetlenül ő sokat segít, tehát hogyha hazajön, akkor a fürdetés, közös fürdés van, a két fiú közösen fürdik. Tulajdonképpen úgy vagy, amiben tud, ő segít.
1: Ő mit csinál?
0: Neki van egy cége, és ilyen kalandtúrák, a cégtréningeket csinálnak.
1: Nincs semmiféle kismamafóbiád, vagy szóval, hogy mondjuk idegesítene a gyerek, vagy most már, mert hallottam olyat, aki...
0: Nem, hát olyan van, amikor egy kicsit úgy fáradtabb az ember, és akkor nehezebben bírja. Vagy amikor úgy belegondol, hogy ugye egyel ilyen idézőjelben nehéz, akkor mi lesz majd, ha kettő lesz, vagy ilyenek vannak?
1: Könnyebb lesz.
0: Vannak,
1: mert
0: igen.
1: Akkor a kettő elfoglalja egymást. Tapasztalatból mondom.
0: Igen, hát én a nővéremnél látom a helyzetet, mert ott úgy van, hogy a nagyobbik az tündéri jó gyerek, és a kisebbik az meg egy nagy ördög. De szabályosan. És ugye hát a Klári már a nagyobbiknál megszokta, hogy akkor ezt nem csinálja, és a kicsi meg dettó az ellentéte, és ő a földet rámolja, a növényt tépkedi.
1: Bálint, úgy, hogy van az unokatestvérekkel?
0: Ő nagyon jól megvannak, mivel egy ikerházban lakunk, ezért sokat vannak együtt, és ő magától megy át, mert kinyitja a garázsajtót, átmegy a garázson, és akkor bekopog, és ott beengedik, és akkor ő átmegy szomszédolni, vagy hirtelen jön három gyerek hozzá, hogy visszahozza két unokatestvérét.
1: És ha van egy kis szabad időd, amikor egyedül vagy, bár ilyen azt mondom, hogy szinte nincs is.
0: Nincs. Néha úgy mondom az Ádámnak, hogy kérek egy hét szabadságot, én elmegyek egy hétre.
1: És de akkor hová mennél és mit csinálnál?
0: Hát ez az, hogy ezt csak mondja az ember, mert ugye egy nap után már biztos az lenne, hogy a hiányoznak és nem tudna. De úgy néha úgy vagyok vele, hogy igen, jó lesne egy kicsit, hogy nem kell odafigyelni. Kiülne az ember a kertbe, mondjuk épp ilyen jó idő lenne, hogy nem szakadna az eső, és olvasna.
1: Ki szokott mesélni Bálintnak?
0: Én.
1: Te? Miket mesélsz neki?
0: Mesekönyvekből szoktunk olvasni este lefekvéskor.
1: Saját mesét? Saját életedből, amikor Kriszta
0: picilányból. Azt még nem.
1: De jön majd az is?
0: Hát szerintem akkor, amikor már egy kicsit nagyobb.
1: Uh-huh. Mikorra jön a következő?
0: Hát szeretnénk.
1: Aha.
0: Szeretnénk.
1: Tehát várható. És mennyi a végállomás?
0: Így pontos számot nem tudok mondani, mert úgy vagy ember tervez, Isten végez. De hát azt mindenféleképpen szeretnénk, hogy testvére legyen. Aztán, hogy egy, kettő... Hát. Mondjuk olyan túl sok nem, tehát olyan túl sokra
1: nem. Szabadszobat éppen nem
0: példakép. Igen.
1: Igen.
0: Igen,
1: de nem azért 3-4-5 akár lehet is.
0: Hát azért az 5 az sok. A 4-en is már gondolkozom.
1: Hát akkor maradj.
0: Igen.
1: Jó, vagy 3 a magyar igazság, 1 a ráadás. Köszönjük szépen.
2: Egerszegi Krisztinával Molnár Dániel 2001-ben beszélgetett, és ezt követően az úszás királynőjének még 2 gyereke született, vagyis bejött, amit Dani mondott, 3 a magyar igazság, legalábbis a gyerekek számát tekintve. És az 1988-ban még kicsi lányként diadalmaskodó Egerszeginek összesen 5 karikás bajnoki címe van, viszont még nem fejeztük be annak az olimpiának az arany leltározását, ahol az elsőt nyerte. Úgyhogy hamarosan ismét az 1988-as játékokat idézzük a visszajátszásban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Az Intermaus 007-ese.
5: Jelszó! Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
4: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
6: Grabowski, megsebesült?
5: Nem szokásom.
4: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
6: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
4: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
8: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Az 1988. szeptember 17-e és október 2-a között rendezett szöuli olimpia első teljes hetének végén Magyarország már 8 aranyéremnél tartott. Darnyi Tamás úszás 400 méter vegyes, Martinek János öttusában, a férfi öttusa csapat, Sike András birkózásban, Szabó József úszásban, Borkai Zsolt tornában, Darnyi Tamás úszás 200 méter vegyes, és Egerszegi Krisztina úszás 200 méter hát bizonyult a világ akkori legjobbjának, tehát már 8 aranyérmünk volt az első teljes hetet követően. Csoda volt ez a 8. aranyérem az akkor 14 éves Egerszegi Krisztáé, de csoda volt a karda válogatotté is, hiszen gyakorlatilag elvesztett finálét fordítottak meg a magyarok, ráadásul a szovjetek ellen, akik ugyebár akkor még nem is sejtették, ezen a néven utoljára indultak olimpián. Ez egy sokáig emlékezetes, fantasztikus döntő volt a magyar válogatott, abszolút a padlóról kelt fel, és akkor ismételten vegyük elő a mai nemzeti sportnak az elődjét, a népsportot, és hallgassák meg, hogy mit írt annak idején az 1988-as szöuli kard döntőről a Sport napilap. Utoljára Varsóban vívott egymással a két csapat, akkor a magyar csapat győzött. Igaz, hogy a szovjetektől hiányzott, Mindirgaszov, tőlünk pedig Gedővári és Nébad. Csütörtökön este Szöulban viszont nem volt hiányzó. A döntő nehezebben kezdődött, mint a délelőtti mérkőzések. 0-2, aztán egy Nébad győzelem, aztán 1-4, Nébad győzelem, majd 2-5. De hogy micsoda küzdelem, azt az is jelzi, hogy az első hét csörtéből 6-5-4-re végződött, csupán Nébad nyert 5-3-ra, mégpedig Pogoszov ellen. És az első hét asszóban mindössze kétszer fordult elő, hogy valamelyik vívó két tussal vezetett. 2-5-nél érezni lehetett, hogyha Szabó kikap Pogoszovtól, elúszott a mérkőzés. Egykori olimpiai bajnokunk, Kárpáti Rudolf ekkor kiment a teremből rágyújtani. Ebben csak az az érdekes, hogy amúgy hosszabb ideje nem dohányzik. Ó, csak egy-két slukkot szívtam, mondta a döntő után, aztán eldobtam. Muszáj volt valamit csinálnom, valamit tennem. A pástra elvégre nem mehettem be segíteni. Nem biztos, hogy emiatt, de Szabó 4-4-nél egy feltartó szúrással hozta a mérkőzést. Nébad következett Burcev ellen, és Nébad jött is, bár nem igen számítottunk rá. Az előző csörte végén ugyanis ártatlan helyzetben megsérült a bal combja. Mi történt? Kérdezte tőle a döntő után mindenki. Megcsúszott, megbotlott, vagy valami rándulás? Nem emlékszem, csak belenyilalt, aztán már feküdtem a kispadon, és kezeltek. Nébad sántikálva következett, ki is kapott 5-2-re. Miért engedte vissza a Nébadot? Kérdezték a döntő után többen is Kovács Tamástól. Mert vissza akart menni minden áron és győzni. Viszont nem sikerült neki győzni. Aztán másoknak sem. Szabón kívül. És már 8-4-re vezetett a szovjet csapat. Az ellenfél energikusabb, gyorsabb, pontosabb volt. Lényegében minden veszve látszott már. Akkor jött a fordulat. Nébadot le kellett cserélni. Bejött Csongrádi, és 5-3-ra megverte Mindirgaszovot. Aztán Szabó 5-2-re Burcevet, majd Bujdosó is 5-2-re Pogoszovot. És már ott tartottunk, hogyha Gedővári megveri Álsánt, megvan az olimpiai bajnoki cím, hiszen a nagy hajrában a találat arány is kedvezőre fordult. Ez valóságos hőskköltemény. Szárnyalt a lelkünk. Később Nébad prózai magyarázatot adott. Az ilyen nagy hátrány esetén elsősorban azért dolgozik az ember, nehogy az ő csörtéje hozza meg a vereséget. Inkább tehát a félelem hajtja az embert. Hitt abban, hogy 4-8 után nyerni tudunk? Szólt a kérdés a szövetségi kapitánynak. Nem a végső győzelmen gondolkodtam, hanem azon, hogy mindegyik mérkőzésünket megnyerhetjük. Az viszont a fejemben volt, hogy a sok 5-4-es eredmény miatt még minden lehetséges. Hát igen, ez valami egészen elképesztő győzelem volt, ezt idéztem a 1988-as sportnapilapból, a Népsportból, és azt hiszem, hogy ezek kellettek is ahhoz, hogy a következő perceket megérthesse mindenki, aki akkor még nem volt szurkolói korban. Tehát akkor 8-4-re vezetett a szovjet válogatott, mindössze egy asszót kellett megnyernie a szovjeteknek, és ők az olimpiai bajnokok, nekünk pedig az összes asszonkat meg kellett nyerni az olimpiai bajnoki címhez. Hát, ez összejött. Hallgassák meg, hogy 12 évvel később hogy gondolkoztak a hősök. Erről a fantasztikus mérkőzésről először Nébald Györgyöt hallhatják, utána sorrendben Gedővári, Bujdosó és Csongrádi következik.
10: Egy tiszta találat kell, egyetlen tiszta találat. Hát kérem, óriási verseny ez, óriási. Magam se hittem volna, hogy a gödörből, akkor, amikor már 7-3-ra is vezetett a szovjet csapat, még ki tud jönni a magyar válogatott, és meg tudja szerezni az esélyt, hogy egyszerre vágva most valamelyik oldalra döntsön a zsűri. Nem döntenek, egyik oldalra se, földobják a lapocskát. Háj, ettől féltem. A kedvezményezettség Alsán oldalán, és Gedővárinak most védeni kell, és csak utána visszavágni. Nincs más megoldás. Itt a támadónak van igaza, egyetlen tus dönt az olimpiai aranyérem sorsáról. És a rajta után elindul a szovjet. Gedővári vajon átveszi a támadást? Vajon két üteműnek ítéli-e meg a szovjet vívó támadását a zsűri? Nem mer dönteni a zsűri?
11: És megvan, olimpiai bajnok Magyarország, olimpiai bajnok a magyar kardválogatott. Rohannak a pást, a Gedővári elmerte vállalni ezt a kockázatot, kedves hallgatók, hogy elővágott a szovjet vívónak akkor, amikor elindult. Elővágott, és az elővágás ül, tusaránnyal 8-8-nál, mi vagyunk a jobbak.
12: Azt hiszem, hogy a szóli olimpia csapat kardöntőjének ön volt az egyik főszereplője.
13: Ha lehet főszereplőnek nevezni azt, aki a felénél abbajta tunék, gyakorlatilag két győzelem után a harmadik asszomba lesérültem, és helyettem Csongrádi Laci állt be, és mint a, már tudjuk, az eredményt nagyon jól helyettesített, ha szabad így mondani. Ez is szinte sorsdöntő asszó volt, hiszen 8-4-re vezettek a szovjetek. Kellett 4 asszót nyernünk ahhoz, hogy olimpiai bajnokok legyünk, ebből a Laci egyet nyert helyettem, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt és a Laci előtt is.
12: Gondolta arra valaha, hogy mi van akkor, ha nem sérül meg és ön vív tovább?
13: Hát az az igazság, ez így eszembe se jutott. Én úgy érzem, hogy jó formában voltam én is, elég jó formában volt a csapat is. Azért mondom, hogy elég jó formában, mert azért a 8-4 azért az nem azt jelenti, hogy kirobbanó formában voltunk, akkor lettünk volna abban, a mi vezetünk 8-4-re. De hát, mint ahogy látjuk, több példa is mutatja, egy versenynek akkor van vége, hogyha lefújja a bírom. Mondjuk fociba itt is 8-4, az mondjuk ritkaság, hogy innen föláll egy csapat. Én azt hiszem, hogy együtt volt a csapat is, a közönség is nagyon jó volt, mindenki nekünk szurkolt, így sikerült ez a bravúr.
12: Volt olyan pillanat, mikor azt hitte a döntőn, hogy már elúszott?
13: 8-4-nél megfordult a fejembe, én megmondom őszintén, amikor lejöttem a pásra, akkor azt mondtam mindenkinek, hogy egy-egy asszó van hátra, mindegyiket meg kell, arra az egyre figyeljen oda, nehogy azt mondják, hogy olyan rossz érzés lejönni vesztesen, mert hogyha valaki kikapott, akkor abban a pillanatban az olyan, mintha elvesztette volna az olimpiai bajnokságot, hiszen ő vívta akkor az utolsó asszót, és nincs tovább. Tehát ennél nincs rosszabb érzés. Azt mondtam, jó, lehet, hogy kikaptunk 8-4-nél, de ne rajtad menjen el, úgy álljál föl mindig. És mindegyik valahogy úgy érzem, hogy tényleg így állt fel a pástra, és azt az egy asszót hozta. Aztán, amikor az utolsó asszóba a Gedővári Imre vívott, és vezetett ellene, azt hiszem, 3-1-re az Ásán, akkor már nagyon úgy éreztem, hogy tényleg visszajöttünk és nyerhetünk, akkor viszont azt mondtam, hogy most már, ha idáig fölküzdöttük magunkat, akkor nem nézem meg, ahogy kikaptunk erre. Kimentem a teremből, kisántikáltam, és hát onnan úgy hallgattam az aréna zúgását, mert abból is le lehetett mérni, hogy kiadja a tust, hiszen ha mi adtuk a tust, akkor üvöltött mindenki, az oroszok adták, akkor csendesebb volt.
12: De mit csinált kint a folyosón? Ült?
13: Nem, a folyosón ott bicegtem jobbra-balra, hát azért ideges voltam, ülni nem tudtam. És aztán végül is kiegyenlített az az Imre, az utolsó tus előtt a kedvezményezettség az alsánál volt, tehát a mindent eldöntő tusnál, és akkor azt mondtam, hogy erre viszont kíváncsi vagyok, hogy most kikapunk vagy nyerünk, és kezdtem el úgy, ahogy berohanni, de annyi ember állt előttem, hogy én végül is direktben nem láttam a tust, amit adott a Gedővári Imre.
12: Le tudott egyáltalán rohanni? Amikor Gedővárit a levegőbe dobálták, ő nem is volt ott?
13: Én aztán az az igazság, amikor már a levegőbe dobálták, már nem szaladtam oda, mert eltöltött egy olyan öröm megnyugvás, hogy fogtam, és akkor már tényleg leültem. Úgyhogy akkor így jött ki rajtam, azt hiszem az öröm, hogy leültem, és el voltam ott magamban.
10: Földobják a lapocskát. Háj, ettől féltem. Ettől féltem. A kedvezményezettség Alsán oldalán, és Gedővárinak most védeni kell, és csak utána visszavágni. Nincs más megoldás. Itt a támadónak van igaza, egyetlen tus dönt az olimpiai aranyérem sorsáról. És rajta után elindul a szovjet. Gedővári vajon átveszi a maga támadást? Vajon két üteműnek ítélje meg a szovjet vívó támadását a zsüri? Nem mer dönteni a zsüri. És megvan!
11: Olimpiai bajnok Magyarország! Olimpiai bajnok a magyar kardválogatott! Rohannak a pásra, Gedővári elmerte vállalni ezt a kockázatot. Kedves hallgatók, hogy elővágott a szovjet vívónak akkor, amikor elindult. Elővágott, és az elővágás ül. Tusaránnyal 8-8-nál, mi vagyunk a jobbak.
14: Meghallgatva újra ezt a fölvételt, amely rólad szól, és a ti dicsőségetekről, nem emelkedik még meg egy kicsit az adrenalin szinted?
15: Dehogy nem. Amikor meghallgatom, vagy megnézem esetleg videón, hogyha a kezembe kerül a felvételt, akkor hát ideges leszek azonnal, de ott egész más volt magán az olimpián.
14: Hiszen akkor egyetlen egy tetre, egyetlen egy akcióra koncentrálsz az ellenfélre. Mondd, látod az arcát egyáltalán? A szemét?
15: Csak a szemét nézzük az ellenfélnek. Legalábbis aki rutinosan vív, az a szemét nézi, és abból lehet reagálni az ő mozdulataira. Lehetett látni. A sápadságát azt nem.
14: Valami egészen földön túli állapotban vívtál, mintha a pást fölött lebegtél volna. Transzban, azt is mondhatnám. Azt hiszem, bűvölted egy kicsit Alsánt.
15: Én az Alsánnal szerettem vívni azelőtt is, és elég sokaszot vívtunk egymással. A szerencsém az volt talán az asszóba, illetve az utolsó túsba is, hogy az Alsán félt az egész asszó folyamán. Ezt lehetett érezni rajta.
14: Te nem féltél?
15: Nem, hisz olyan gyorsan történt az egész, hogy vezettek 7-3-ra, hozzá kell tenni, hogy abból volt 5 vagy 6-5-4-es vereségünk, ami nyugodtan lehetett volna fordítva is. És pillanatok alatt 4-8-ról a srácok a kitűnő vívással, a Csongrádi László, Bújdosó Imre, a Szabó Bence, aki egyébként is kitűnően vívott a döntőbe.
14: Hát Nébald is tagja volt a csapatnak, csak őt le kellett cserélni sérülés miatt.
15: Igen, és ő is nagyon jól vívott egész nap folyamán. És talán ezt, hogy a Nébald Gyuri, aki egy húzó embere volt a csapatnak, sérülés miatt 3 hétnél cserélni kellett, és bejött a Csongrádi Laci. Ő annyira fölhúzta a csapatot ezzel a beállítással, hogy nem tudta képzelni, hogy kikapunk. És pillanatokat ugye győztek előttem a srácok, ezért csak ott álltam a páston, hogy most már csak nekem nyernem kell, teljesen mindegy, hogy mire, mennyire. És hát végül sikerült.
14: Imre, nem nyomja agyon a versenyzőt a teher, az a súly, ami a válladon van, hiszen ott a helyszínen, hogy őrjöngtünk a lelátón, látja a világ ezt a döntőt, Magyarországon milliók hallgatják, közlekedési dugó volt éppen emiatt a közvetítés miatt, nem akartak bemenni az emberek az alagútba, meg akarták várni a végét, tehát hallatlan terhelés ez, egyetlen ember vállán, el lehet ezt viselni?
15: Szerintem doppingolja az embert, mert egyrészt ekkora közönség előtt, mint ami ott Szőulban volt, soha nem vívtunk. Voltam olimpián egy páron, meg világbajnokságon is, de ilyen hatalmas közönség, és ugye ez olyan időpontban volt, amikor a magyarok is már szabadok voltak, mert lementek a napi versenyek, és tele volt magyarral a vízilabda csapattól kezdve, az összes sportoló, aki tehette, átjött oda hozzánk, és közel volt a faluhoz a vívóterem, de eszméletlenül doppingolta azt hiszem az egész csapatot. Igazából el nem tudtuk képzelni, hogy kikapunk, avval együtt, hogy nem álltunk jól. Szerintem földobott. Én igazából nem voltam izgatott maga az utolsó asszó alapján. Izgatott akkor vagyok, amikor meghallgattam ezt, és azt a tust megítélni, amit a Bertyi az utolsó tust megítélt. Én nem hiszem, hogy én, mint zsűri, megítéltem volna.
14: Nem adtad volna meg magadnak.
15: Igen.
14: Egyébként te voltál a legöregebb róka a magyar delegációban, tehát talán hozzá voltál már szokva a nemzetközi atmoszférához is, ehhez a nagy-nagy teherhez.
15: Igen, egyrészt a legidősebb olimpiai bajnok voltam Szöulban, hisz 37 éves voltam, ez volt az utolsó asszóm is a versenyzői pályafutásom vége volt. Erről mindig az jut eszem, hogy az Egerszegi Krisztina 14 évesen nyert olimpiát, ő volt a legfiatalabb olimpiai bajnok, de még annyi szál köt az Egérhez, hogy ő akkor született, amikor én megnősültem. Úgyhogy érdekes volt, hogy két olimpiai bajnok egy csapatba, ő akkor született, amikor én nősültem, én 37 éves voltam. Ezt utána még évekig mindig, amikor az Egér versenyzett, ugye én is sportvezetőként voltam még kint két olimpián, mindig meglátom az Egért versenyezni, mindig eszembe jutott a szöuli olimpia.
16: A lassan egy évtizede Németországban élő Bujdosó Imre következik.
17: Volt ott 6 darab 5-4-es vereségünk, ami azt jelentette, hogy éppen hogy hajszálon csúsztak el ott a mérkőzések, ami azt jelenti, hogyha már 3-ot fordítva lett volna, ami egészen más eredmény lett volna. Mint ugye az életben mindenhez szerencse is kell, és a végén összességében nekünk volt több szerencsénk, de ott a mérkőzés elején sajnos nem mellettünk állt.
18: És miről esett szó 4-8-nál?
17: 4-8-nál volt, hogy a Gyuri megsérült, gyakorlatilag egy kényszerű cserét kellett, hogy végrehajtson Kovács Tomás szövetségi kapitány. Ami lehet, egyébként hozzáteszem, hogy nagyon sokat lendített, mert hát ugye a Csongiról mindenki nagyon tudja, hogy nagyon harcos, nagyon kemény kis emberke volt, és valahogy onnan úgy zsinórom ez minden.
19: Nekem az egyetlen olimpián volt, és volt olyan szerencsém, hogy sikerült azt hiszem a legszebb eredménye hazajönni. Amit lehetett, azt kihoztam ebből a lehetőségből.
20: Szerencse volt?
19: Ez mindenképpen szerencse. Azt hiszem, hogy azért ezt nem lehet letagadni. Az én pályafutásom, meg az én szerepem ebben az egészben egy picit talán tőlük eltérő. A szakemberek nem bennem látták a nagy megoldást, soha nem látták bennem a nagy megoldást, és valahol mégis az élet hozta, a szerencsém volt, hogy a nagy megoldás valahol mégis tőlem indult, vagy belőlem robbant ki.
20: A döntő is ez segített, a te fanatizmusod, amikor fordítottunk?
19: Én azt hiszem, igen. Amikor én ott szerephez jutottam a döntőben, akkor szinte senki nem gondolt arra, nem is gondolhatott arra, hogy ott mi még nyerhetünk.
20: Te gondoltál rá?
19: Nem. Nem, én ott arra gondoltam, hogy én nyerjek, és volt bennem egy olyan kép, hogy tudjuk azt, évvégén általában mutatják a sporteredményeket, és mindig az utolsó mozzanatokat mutatják. Mondom, ha már kikapunk, akkor engem nem utassanak.
20: Mi volt az első pillanat, amikor megfordult a fejedben, hogy itt akár még az arany is meg lehet?
19: Ez folyamat volt itt, nem tudom. Nyilván, amikor már egy-két mérkőzés volt vissza a végétől, akkor már hittünk benne, de igazából az Imre, a Gedővár Imre mérkőzése volt. Abban egy élet sűrűsödött össze abban a meccsben. Fantasztikus volt az, hogy egy ilyen képességű sportoló, aki tudtuk, hogy az utolsó lépéseit teszi a vívópáston, nyerhette volna nekünk a csapatot. Úgy is indult, hogy nyeri, aztán elbukja, aztán visszahozta a halálból, aztán utána igazságosan, igazságtalanul újra hátrányba keveredett, újra kiegyenlítette, majd a végén penge élen táncolva neki sikerült.
2: A kartcsapat csodás győzelme volt a 9. magyar aranyérem Szöulban az 1988-as olimpián, és szokás szerint még előtte voltunk a kajakkenu küzdelmeinek. 1988. szeptember 30-án Gyulai Zsoltnak szurkolhattunk kajak egyéni 500 méteren. Vas István Zoltán közvetítette azt a döntőt.
21: Gyulai Zsolt a 2-es pályán, ami azért jó, mert közvetlenül mellette az NDK-s téle, és azért rossz, mert McDonald elég távol esik tőle, és Puszev is elég távol esik tőle, és most már elrajtoltak, Zsolt jól kapta el a rajtot, és érzésem szerint rögtön az érre is tud vágni. Igaz, ilyenkor még nagyon nagy kockázat azt mondani, hogy érre, micsoda idegfeszültség lehet ezekben a fiúkban, hogy jól el tudják kapni a rajtot, hogy jól el tudjanak rajtolni, hogy jól vágjanak neki az 500 méteres távnak. Csupa felszólító mód a szervezet ilyenkor. A központi idegrendszer újabb és újabb parancsokat ad ki. Mozgósít olyan energiákat, amelyek talán nem is léteznek. McDonald, az új-zélandi, hihetetlen energiával vág az élre, a második helyen érzésem szerint a mi Zsoltunk, Gyulai Zsolt, és amikor elérik lassan az első 150 méter végét, Zsolt rázárkózik McDonaldre. De nagyon jó jön ott a négyes pályán az Ausztrál Hunter. Szerintem túlságosan erősen kezdett, kétlem, hogy bírni tudja. Ha igen, akkor az komoly meglepetés lenne. McDonald a fekete mezes, kopaszodó, szőkehajú, szemüvegben versenyző, új-zélandi fiú, iszonyatos iramot diktál, és amikor elérik a 250 méter, Gyulai megelőzi őt, Gyulai Zsolt megelőzi őt. Egyelőre szép, nyújtott tempóban evez, nincs baj, nem esett szét a ritmusa. És Gyulai Zsolt vezető pozícióban, McDonald a második helyen, Zsolt az Isten szerelmére, tudod, hányan vannak veled, olyan emberek, akik az életben nem beszéltek veled, akik talán még az arcvonásodat sem tudnák felidézni, azok is mind-mind neked szorítanak. Zsolt, legyen benned erő, legyen benned erő, mert nagyon erősen jön McDonald. Zsolt egyelőre vezető pozícióban az 500 méteres versenyben, amikor közeledünk a célhoz. McDonald azonban nagyon szorosan versenyben van vele, Zsolt már csak 100 méter van hátra, Zsolt az Isten szerelmére, ott állt a nagy siker küszöbén. Ezt már nem lehet elveszíteni, a tiéd lehet a siker, amit a sportoló elérhet. És a tiéd, olimpiai bajnok Gyulai Zsolt, egy alig több mint egy hetes kislány, boldog édesapja, csak nem elsírja magát, mert a magyarok számára megszerezte a nyitószámban az aranyérmet.
2: Gyulai Zsolt 1988-ban nem csak egyédiben, hanem négyesben is aranyérmes lett. Csipes Ferenccel, Hódosi Sándorral és Ábrahám Attilával. Ők nyerték a 11. magyar olimpiai bajnoki címet Szöulban. A következő két beszélgetés 12 évvel az olimpia után készült. Először Ábrahám Attilát, majd Csipes Ferencet hallják.
0: Olimpiai bajnokságot nyerni az mindig hatalmas boldogság, de talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy neked ott Szöulban arra a négyes sikerre akkora szükséged volt, mint egy éhezőnek egy falat kenyére.
1: Így van, mert három számot is indultam az olimpián, mind a háromba elméletileg volt aranyére meséljem. 500 párosban Ábrahám Attilával harmadikok lettünk, egy szerencsétlen pálya beosztás miatt. 1001-esben ezüstérmes voltam előző évben, és egy gyakorlatilag nyertem már egyéniben világbajnokságot, négyesben is, párosban is, és hát ott is első kettőre volt esélyem, de ugye egész évben nagyon jó formában voltam, tehát az arany nekem állt igazság szerint, és a döntőben egész egyszer lemerevettem. 800-ig vezettem, és úgy lemerevettem, hogy mai napig nem tudom, hogy miért, ilyen apró sejtéseim vannak. Ott az a lényeg, hogy 9-ként alig bírtam bekeveredni. Rá másfél órára volt a négyes, ahol már 4 éve nem kaptunk ki, és nem csak én, de a társaim is izgultak, hogy most ez múló rosszul lét, vagy hogy hát mi az Isten volt velem. De gyakorlatilag a négyesben semmi bajom nem volt, és majdnem, hogy rajtszélgyőzelmet arattunk.
0: Az nem lehet, hogy pszichésen roppantál össze? Tehát, hogy túl izgultad? Mert hogy akkora volt rajtad a nyomás, a lelki terv, hogy neked így győzni kell, te vagy a kajak király, stb.?
1: Nem volt. Hát előző évben ezüstérmes voltam. És gyakorlatilag már mindent megnyertem, amit lehetett. Tehát...
0: Csak az olimpiát nem.
1: Na de ennyirevel akkor az első VB-n is rájöhetett volna ez a terv, meg a másik VB-n is, és soha nem volt a mai napig se előtte, se után, tehát nem voltam soha ilyen pszichés, tehát gyakorlatilag én mindig úgy voltam vele, ha már ott vagyok, én, itt nekem veszteni valóm nincs. Abszolút nem volt ilyen teher, főleg úgy, hogy második időt mentem a középfutamba, tehát semmi okom nem volt rá. És ha valaki ilyen pszichés gát van, az nem 800-nál, hanem az már se tud rajtolni.
0: Úgy hallottam, hogy az 1-es után majd, hogy nem úgy kellett a többieknek, tehát a másik háromnak életet lehelni belé, tehát hogy te ott totál padlót fogtál, és teljesen magad alatt voltál, és nem volt túl sok idő arra, hogy téged úgy összekaparjanak. Aztán sikerült.
1: Ez tényleg így volt. Hát marha nagy csalódás volt ott hirtelen. Tényleg úgy voltam vele, hogy tényleg féltem, hogy a négyese jön össze, és akkor az ember most 4 évig megint várhat. Az a másfél óra, az rettenetes volt. Egészen addig, amíg vízre nem szálltunk négyesbe, és akkor ott eveztem újra, mentünk rajtgyakorlatot, bemelegítettünk, és éreztem, hogy semmi gondom nincs, úgyhogy... De maga az, amíg az öltözőbe ott pihentem, az tényleg kegyetlen volt. Én azt nem is tagadom. Tehát gyakorlatilag én megjártam a poklot, meg a mennyet. Hát ha egy olimpiai 9. helyet pokolnak lehet nevetni. Tehát gyakorlatilag a 4-es után szerintem még felszabadultabb lettem volna, mint ha megnyerem az 1-est is. Mert akkor olyan, hát simán jött ezt is, mind a kettőt bepuszítam, és akkor... De így, hogy gyakorlatilag tudom, hogy benne van a pakliba ilyen is, hogy lehet, hogy előző nap te vagy a legjobb, meg másnap te lennél, de aznap agyonvernek, és rá azért másfél óra múlva sikerül még a csapatban is nyerni. Tehát gyakorlatilag még szerintem jobban örültem így. az olimpiai győzelemnek.
2: Az 1988. szeptember 17-e és október 2-a között rendezett 24. nyári olimpián hazánk 11 aranyérmet, továbbá 6 ezüstöt és bronzérmet nyert. Vagyis a magyar sporttörténelem egyik legsikeresebb olimpiája volt. Egy különleges, egzotikus helyszínen. És mivel maradt a visszajátszásból még egy kis idő, és mivel itt van előttem az 1988. október 3-i népsport, hadd idézzem belőle a záró ünnepség történetét. Elérkezett a búcsú napja a 24. nyári olimpiai játékokon Szöulban. Harang kondulása jelezte a záró ünnepség kezdetét az olimpiai stadionban.

0: haladó zászlóvivőknek. 160 nemzeti olimpiai bizottság küldte el versenyzőit Szöulba a minden idők legnagyobb olimpiájára. A koreai ABC rendje szerint jönnének a versenyzők, de hamarosan fékezhetetlen karnevállá alakul a felvonulásuk. Együtt az olimpiai család. Fogják egymás kezét, hand in hand, ahogy az olimpia népszerű dalában is éneklik, táncol az egész sportoló folyam egymást nyakában, győztes és vesztes, még a kabala babák is integetnek, maszkok, dobok, csörgők és sípok, lánc-lánc, eszterláncból áll a világ. Hittük-e korábban, hogy így ünnepelhetünk? Franciák dobálják magasba a zsirárdi kalapokat, kánkánt járnak a hűvös angolok, miközben mindenhonnan hodori integet. Műsor a műsorban. Egy olyan műsor, amelyre nincs forgatókönyv, nincs dramaturgia, hirtelen születik és hirtelen hal el. A szöuli olimpiai szervezőbizottság elnöke Park Se-jik lép a mikrofonhoz. Kinyitottuk az ajtót, és most becsukjuk. De az ajtó azért van, hogy holnap újra kizárhassuk. A győztesek és a vesztesek könnyei együtt folytak itt Szöulban, mégis azt hiszem, mindnyájan csak nyertünk. A harmónia, a haladás és az erő olimpiája volt ez. A szeretet és a remény éltett bennünket, hogy 4 év múlva a barcelonai kandeláberben újra felgyullad a láng. Hála mindazoknak, akik mindent megtettek azért, hogy sikeres olimpiát rendezhessünk. Ezután Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori elnöke veszi át a szót. Köszönöm a versenyzőknek, a vezetőknek, a nézőknek és a sajtó munkatársainak ezt a sikeres olimpiát. Külön szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni Szöul lakóinak és a szervezőbizottságnak. Hát idáig a korabeli népsportból vett idézet, és idáig tartott a visszajátszás mai műsora. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A bajnokok ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni?
5: Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaimmal a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 métert tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jött, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt viszont, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
4: Tehát minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempóban, mellúszás?
5: Hát nem mellúszás, mert az ötösházban gyorsan úszik, a legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
4: Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig

0: Egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös.
1: Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távúszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri-Nápolyi nem hivatalos világbajnokság, mert a hosszú távúszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világ. Ugye az 33 kilométer a tengerben, minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
0: Mekkora családban voltak testvérek?
1: Igen. Volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályámhoz, hiszen ő kezdett el utusázni először, a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt az úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a győri ötusa atya meglátta, és kérdezte tőle, hogy nem akar-e ötusázni. Hát kérdezte, hogy mi az, ugye, mert fogalma nem volt. Hát amikor a lóhoz eljutottak, akkor rögtön azt mondta, hogy de igen, és hát azóta is tart a szerelem az ötusával és a lóval. Ő már sajnos nincs közöttünk, viszont a fia folytatta a pályát, hiszen ő most a lóversenynek a igazgatója, és ő irányítja a magyar lóversenysportot. Nagy örömünkre, hiszen gyerekkorától is úgy nőtt föl, hogy sport, ötusa, kajak, és a lovak, és a lóverseny, és most az ő pályája így beteljesedett ezzel, hogy ezt a pozíciót tölti be.
0: Mivel teltek a gyerekkor évei, és ez most Győrben volt, vagy Győr mellett?
1: Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim, édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Bencés gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a nyolcadikat elvégeztem, akkor följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, hogy miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsihoz a Csepe, elve, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balczó Bandival, Németh Ferivel.
0: Olimpiai bajnok ötusázók.
1: Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fákja Földi, Sárfalvi Béla, Illényi Pali, azért sorolok olyan neveket is, akiknek nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balczó Bandiéké, és ezt szoktuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
0: Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
1: Ez természetesen pont véletlenül jön így össze, hogy a uszodában, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember és segít. Hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
0: Ezt a szüleitől örökölted, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű, ezt sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben pont nem szabad gondolkodni.
1: Hát is. Eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség, és a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhár György tollából a Nemzeti Sportban, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármasatár hegyi kilátóhoz a császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy a egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra sem volt pénze. Tehát egy dolog számított az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt szívtuk magunkban már a családtól, és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbálja eredményt elérni.
0: Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a hármas határhegy tetejéig.
1: Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösnál meg különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni, természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, ugye az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésem része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
0: 2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
1: Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindjárt meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és így utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi, jó barátom, aki az egész területé volt felelős, mondta, hogy azt vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
0: Hiszen egy mobil medence volt.
1: Hiszen egy mobil medence volt, mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések. Hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli úszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett ráadásul. Szóval nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.
0: Aztán jöttek a tömlők, tűzoltóktól.
1: Igen, és hát amelyre én kiértem a medencéhez, addigra Bíró Sanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összeszedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét. Akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gondja legyen, akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötösa versenyt rendelt, vagy ötösa versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy minden féle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
0: Életet nyertek ugye az időnyeréssel.
1: Pontosan, és a Mauro barátunk Olaszországból, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni, a víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol bekövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól, a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert ha még valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
0: Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946 született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal járunk.
1: Igen, én 4 éves voltam, amikor Zuglóból oda költöztünk, mert államosították édesapám pékségét, és lementünk az agárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokain haladva, de alapjában nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, idézőjelben helybeliek, de hát helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztem, egyszer csak szeptemberben kiürült az egész helység, egész nyaralótelep, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, amilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végigcsináltunk. A kerteli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert gyereknek az élete is zajlik.
0: Manapság azért nem.
1: Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérrel, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem, fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy hogy jöttök haza. Hogy títhattalak volna el benneteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek. Na.
0: És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
1: Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért a élettörvényei érvényesültek, a nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett, egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymás, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
0: És gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
1: Hát ez pontosan úgy, mint később az Ötusában. Ugye itt nem lehet olyan nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 versenyt nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig ráisan kell értékelni a dolgokat. Igen, ez egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
0: Most akkor térünk vissza Németh Ferenchez, Balcó Andráshoz és hát Benedek Ferenchez, a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt?
1: Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepeli gyárból a Csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetesen a lövőedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Közben a szertárt is kezelte, közben a szülőkkel tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztal szerűségűben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg irogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siposban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes szeruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt bekövetkezni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden évvégén csinált minden korosztályra egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémásolatok vannak belőle.
0: És ugye átlátszó a pausz papír, amennyire
1: igen, de abból lehet fémásolni, és akkor egy ilyen barnás papír jön ki ebből, na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
0: Már amikor az Újpesti Dózsában edzősködni az kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
1: Egyik pillanatra a másikra edző lett belőlem, hát még akkor itt egy mondatot, hogy hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert ez egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a Ganz villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnök ember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát úgy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem. Nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
0: Mint üzemmérnök, ha jól olvasta.
1: Igen, mint üzemmérnök úgy működtem ott a Ganz villanyban, de az első hívószóra eljöttem. és hálát adhatok a sorsnak, és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne az villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet voltam, de egyetlen egyszer se jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek. Melyek a dötösár? Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauzra és a fénymásolatokra, én ugyanezt folytattam a első csoportomban, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fénymásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik, hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, az nagyon ritkán kap visszajelzés menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban a egri edző táborban, amikor fölfutottunk a hegyre, és csak egy korcsvidet lehetett inni a kútnál. De az XY-on az 2-t ihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt az, most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
0: Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
1: Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a...
0: A Dúzsa, legendás edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
1: Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájunk sportbeli atya, középiskolai negyedikesek voltunk, és hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürremat könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na, akkor ezt olvasd el. Hát mondom, hát olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 ezer tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra, és én a bácsival színházba is kellett járni, ha akartunk, ha nem, megvette a junior válogatottnak a színházért, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen, lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk meg, hogy láttunk, és ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a réten voltam, vagy edzésen voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Mindenevő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor még inkább leteszem.
0: A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
1: Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert neki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa. Természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és két gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem él. Ugye ablakot se szívesen csukott be, mert azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdeket, az ötusa története, ötusa eredményei, edzés módszerei, és stb. Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel, okostelefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember, nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni. Erika Táska írógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam lecserélni a telefont. Jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okostelefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vezetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggeledzést tartani, utána nézői elmennek az iskolába rendesen.
0: Délután... Ment a Trabanta?
1: Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant kombi volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabant óra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük, még amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a hármasat hely kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, ők előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni iskolából, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, ha kellett, oda mentem értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berenek Feri bácsi is vitt bennünket.
0: Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
1: A jó kifogás sose rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobb van, de amikor szakvezető lettem, akkor tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszodába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. És évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, ha más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmeletti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell aranyrajtkövetnek lenni a medencében, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
0: A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában is, mert ez megmaradt határozottan az emlékeimben?
1: Hát én alapjában azt mondom, hogy vidám ember vagyok, és alapjában ő egy kedves ember. Most nem tudok rá jobb kifejezést mondani. Akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidám az ajtót az élet. De hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, már olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem. Ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst, rangos elismerést kapott a Semmelweis Egyetem, tovább tart a szép tavaszi, szép őszi idő. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
4: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Indítványozta az ügyészség Hankó Balázs az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterének letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járás bíróság. A volt kormánypárti képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, hogy kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Folytatódik a fővárosi átkelők őszi tisztítása. Ma éjjel a Vár alagutat, holnap éjszaka pedig a Lánchidat és a Városligeti hidat takarítják a szakemberek. A környéken átmeneti forgalomkorlátozásokra kell számítani. Meghatározott ideig ingyen használhatják a MOL Bubit a Budapest Go bérletesek. A BKK közölte, havonta 10 alkalommal fél óráig díjmentesen kölcsönözhetik a társaság klasszikus kerékpárjait azok, akik legalább 30 napos bérletet vásárolnak a Budapest Go alkalmazásba. A felhasználók a regisztráció után e-mailben kuponokat kapnak, amelyekkel érvényesíthetik a kedvezményt. Ebösszeírást tartanak több fővárosi kerületben. A 3., a 6., a 7., a 8., a 13. és a 15. kerületben élő kutyatartók érintettek. Aki nem szolgáltat adatokat, állatvédelmi bírságra számíthat. Ebösszeírást 3 évente tartanak. Agyonlőtték a legrégebbi bolgár futballklub tulajdonosát, Ilian Filipov üzletemberrel a lakásában végeztek. A gyilkosság éjszaka történt a Bulgária középső részén fekvő Plovdivban. A hatóságok lezárták a város ki- és bevezető útjait. Meghalt Kárpáti Miklós újságíró, az MTI egykori belpolitikai főszerkesztő helyettese. Pályafutását 1968-ban a Közért újság és a Volán hírlap munkatársaként kezdte, majd 1972-től a Magyar Távirati Irodánál, később pedig a Magyar Hírlapnál és a Köztársaság című közéleti hetilapnál, valamint a Napi Gazdaságnál is dolgozott. Kárpáti Miklós 76 éves korában, szeptember 20-án hunyt el.
2: Közlekedés.
4: Az M2-es autóúton Vác térségében burkolati jeleket festenek. A Vác-Kosd és a 2-es főúti végcsomópont között napközben egy-egy sávot lezárnak, ezért jelzőőrös irányításra, valamint néhány perces várakozásra és kisebb torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében továbbra is dolgoznak a belső sáv zárása mellett. A torlódás 2-3 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében folytatják a kaszálást. Sávlezárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán Komárom és Tata csomópontok között Budapest felé. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométer között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom.
2: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős lökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyol és angol győzelem a labdarúgó nemzetek ligájában. A Veszprém a Barcelonával játssza a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjét. Meglepetés a férfi kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó nemzetek ligájának A divíziójában tegnap a második fordulóban a világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Horvátországot Sevillában, és Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában. A B-ligában Szlovénia 2-0-ra bizonyult jobbnak a vendég Észak-Macedóniánál, míg Svájc 3-0-ra nyert Skóciában. A C-ligában Finnország-Fehér-Oroszország 0-0, San Marino, Albánia 0-3, Moldova, Feröer 1-1, Szlovákia, Kazaksztán 2-1, Bulgária, Észtország 0-0 és Luxemburg, Izland 0-3. A magyar válogatott, mint ismert, hétfőn gól nélküli döntetlenre végzett Észak-Írországgal a Nemzetek Ligája B divíziójában, és két meccsből egy pontot szerzett eddig. A belfasti összecsapásról a korábbi szövetségi kapitány Csábi József mondta el véleményét.
2: Az elmúlt két mérkőzést egyrészt nem lehet összehasonlítani szerintem, mert nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma ellenfél. Az első az ukránokkal volt itthon, egy nagyon jó képességű játékosokból álló ukrán válogatott, magasabban jegyzett a világranglistán is előttünk álló, 32. ha jól emlékszem. Az északírek egy más stílusú futballt játszó csapat. Természetesen nem lehetünk elégedettek, én azt hiszem, és ezt most hallom itt jobbról balról, most ilyen gombamódra szaporodnak a kritikusok, bocsát, így mondom, az okoskodók. Én azt látom, hogy sok minden nem változott a két mérkőzés alatt. Ez a trend látható a magyar válogatott játékánál, hogy egy picit más próbálunk játszani, mint évekkel ezelőtt. Egy ilyen labdapozicionált, felépítő, labdabirtokláson alapuló build-upokat próbálunk játszani, amiből hiányzik viszont én azt gondolom az úgynevezett penetrét része, tehát a racionalitás, a direkt játék, tehát hiányzik a labda nélküli megindulások, kapuralövések, beadások, labdával való rágyorsítások, egyezegyezések, ami ugye futballnak egy kicsit a sava borsa. Jól mutat az adataink egyébként, de pontosan mondjuk a kaput eltaláló lövéseink ugye az kevés volt. A második fél időben azért ez már jobban nézett ki. Én egy picit ebben az Ozsvát beállását is éreztem, bár kényszerből, de jól tett a csapatnak, jó beadásai vannak, jól jönnek centerezett. Lukács zömmel jobb oldalról, de széléről indult, jó egyezett, beadások jöttek, tehát a második fél időben már a Milos is a bal oldalon többet tett hozzá, és jó beadások is voltak. Több labda tudtunk eljutatni a boxon belül, még mindig egy picit keveset érkezünk oda, talán a végeik kivételével, ahol már emlékszünk, az Orbán is ott volt, és a lövését blokkolták. A direkt játékunkat hiányolom, az utolsó 20-30 percben ez már jelen volt, majdnem meg is lett az eredménye. Egyébként pedig nincs probléma azzal, amit mondtam, hogy egy ilyen labdapozícionált játékot akarunk játszani, sok kicsi rövid passzal, csak ebből kellenek a ritmusváltások, kellenek a megindulások. A második fél időben például a Milos bal oldalon 3-4-szer úgy beindult labda nélkül be az üres területre, ezzel tudja mozgatni a védő falat. Úgyhogy egy nagyon statikus a játékunk, 5 méter passz ide, 5 méter oda, lassan visszük át a túloldalra, akkor az könnyű lereagálni egy védelmi blokknak. Védelmi alakzatot tulajdonképpen csak mélység és szélességi mozgásokkal lehet megbontani, amit én hiányoltam már az ukránok ellen is az utolsó 20-25 perc kivételével.
1: A magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Csábi Józsefet hallották. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben szereplő Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Gruppal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején. A brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Veszprém férfi kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgen együttesét az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmálbek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. A holnapi döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. A férfi kosárlabda NB1 hatodik fordulójából előrehozott mérkőzésen az előző idény ezüstérmese, a Szolnok meglepetésre 91-90-re kikapott a vendég Kaposvártól. A somogyiak 22 év után távoztak újra győzelemmel a szolnokiak otthonából. Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként az észak-amerikai női kosárlabdaliga negyeddöntős párharcának második mérkőzésén, és meglepetésre 2-0-ás összesítéssel már a rájátszás első fordulójában kiesett. A magyar játékos valamivel több mint 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labdaszerzése volt, de sem pontot, sem pedig lepattanót nem szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Egy-egy arany, ezüst és bronzéremmel zárta a magyar válogatott a múlt héten a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságot. Az 57 kg-os Kuhta Vladislava megnyerte súlycsoportja küzdelmeit. A kazak származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással verte az orosz Ljudmila Voroncovát, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca viszont nem bírta szintén orosz Azalia Aminyevával, pontozásos vereséget szenvedett, és ezzel ezüstérmesként végzett, de így is karrierje első dobogós eredményét érte el felnőtt EB-n. A plusz 80 kg-os Szira Zsófia pedig bronzéremmel térhetett haza a kontinens viadalról. A Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Kovács István, Urbán Ádámnak értékelte a csapat szereplését, elsősorban Kuhta Vladislava kiváló teljesítményét.
3: Maximálisan elégedett vagyok. A magyar csapat fantasztikusan jól szerepelt. 12 évvel ezelőtt nyertünk utoljára Európa-bajnoki címet, most Kuhta Vladislava olyan meggyőző ökölvívással ment végig, de az egész éve ilyen volt már Vladának. A braziliai világkupától kezdve itt a Bocskai emlékversenyen, a magyar bajnokságon, Usztiban sehol nem talált legyőzőre, és most is ez a 4 mérkőzés, ez nagyon magabiztos volt tőle. Most jelenleg ő a nem hivatalos világranglistán a 8. helyen van, illetve volt az Európa-bajnokság előtt. Szerintem most ott van a világ első 3 legjobb bunyósában, tehát tőle bátran kijelenthetjük, hogy akár érmet is várhatunk majd az előttünk álló olimpián.
4: Oroszt vert a döntőben. Hogyha az ember csak ránéz az éremtáblázatra, ugye azt látta, hogy magasan az oroszok a legjobbak. Mi egyébként hetedikek lettünk, 18 nemzet szerzett érmet. Szerintem ez megsüvegelendő teljesítmény. Vladislavánál mi az, ami így összeállt, és tényleg a világ legjobbjai közé vitte most?
3: Vlada körülbelül másfél évvel ezelőtt még a magyar bajnokságot sem tudta megnyerni. Tehát amikor ő Magyarországra érkezett 3-4 évvel ezelőtt, akkor egy munkát elkezdtek, amely nem biztos, hogy jó irányba haladt. Én nem akarom teljes egészében csak ezt a dicsőséget Emmanuel Renzininek, a szövetségi kapitánynak tulajdonítani, de ez biztos, hogy akik beálltak a munkába és akik elfogadták őt, azoknál nagyon nagy a növekedés, nagyon látható a fejlődés, a Szakapistitől kezdve, de talán még Hámori Lucát is ide lehet venni, Akilop Filipen keresztül. Saját maguknál lényegesen jobb teljesítményt tudtak már az idei évben kihozni, körülbelül egy éve dolgoznak együtt a szövetségi kapitánnyal, és hogy mondtam, Vladánál is ez az óriási ugrás, ez az egy év alatt történt meg. Annyira kinőtte most már szerintem akár Európát, hát itt most ezen az Európa-bajnokságon olimpiai résztvevőket, világbajnoki dobogósokat, Európa-bajnoki dobogósokat vert meg, nagyon meggyőző ökölvívással. A 4 mérkőzésen talán egyetlen egy olyan menet volt, amikor mondjuk nem ő volt talán a jobb, vagy nagyon egált boxolt. A döntőben is olyan szinten iskolázta le a 2021-es olimpián még remekül szereplő orosz versenyzőt, hogy nem is volt kérdés. Tehát nála nem izgultunk az eredményhirdetést, annyira egyértelmű volt, hogy ő ezt a mérkőzést megnyeri. Én azt hiszem, hogy nagyon jó úton van az egész csapat, dacára annak, hogyha a hiányérzetről kell beszélni, akkor az a férfiak teljesítménye. Ott van egy-két srác, akitől talán többet vártunk, illetve volt egy olyan mérkőzésünk, Szaka Pisti, aki szerintem a döntőig menetelhetett volna, vagy akár meg is nyerhette volna. Egy azeri ellen szerintem az egész Európa-bajnokság, nem szeretem ezt a szót, hogy csalása, de a legnagyobb tévedése volt. Mi természetesen reklamáltunk, de óvni nincs mód és lehetőség, úgyhogy érem nélkül maradt a fiúcsapat, viszont 3 érmet hoztak a lányok.
1: A Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét, Kovács Istvánt hallották. Sikeres hétvégét zárt a magyar triatlon sport. A világbajnoki sorozat spanyolországi nagydöntőjében Szalai Fanni a juniorok között aranyérmet nyert, az U23-as vegyes váltó ezüstérmes lett, Hóbor Zalán a 23 éven aluliaknál pedig a 3. helyen zárt. A szövetség elnöke Kindl Gábor a világbajnok Szalai Fanni teljesítményét méltatta Regős László Pálnak.
5: Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Azt gondolom, hogy ő egy igazi sportember, aki elszántan, alázatosan, szerényen és rendkívül szorgalmasan készült erre a sikerre. Mindenkinek így teljesüljenek az álmai, mint Fanninak, hiszen neki tényleg nem csak a terve volt ez, hanem az álma is. Számunkra is egy óriási siker, és rendkívül büszkék vagyunk Fannira, és remélem, hogy ő is rendkívül büszke magára.
6: Nyilván, ha valaki megnyer egy junior világbajnokságot, látszik rajta az öröm is. Láttuk a képernyőn a befutón, hogy érthető módon teljesen oda volt az örömtől, de ami amit esetleg a kamerák nem mutattak meg, az milyen volt Fanni részéről, hogy ünnepelt?
5: Úgy ünnepelt, hogy már a verseny előtt tulajdonképpen felkészült arra, hogy a rajtnál eldönti a kérdéseket. Ez meg is történt. Ünnepelni nem igazán tudott a következők miatt, mert rendkívül sok gratulációt kellett fogadni a világ minden részéről. Tehát felnőtt ellenfelei, például Taylor Knibb, aki egy igen-igen komoly triatlonos hölgy, igen komoly eredményekkel, és Fanni le tudta őt győzni Tiszaújvárosban az idei világkupán, még ő is gratulált neki, de gyakorlatilag ilyenkor az ünneplésre kevés idő marad, mert a gratulációkat kell fogadni, és interjúkat kell adni, aztán szerintem majd most kezdi el feldolgozni, hogy ez mekkora-mekkora siker tulajdonképpen.
6: Mit jelent a magyar triatlon számára, hogy van egy ekkora tehetség?
5: Felelősséget legfőképpen, hogy továbbra is támogassuk az elitversenyzőinket, és támogassuk azt a hátországot, ahonnan a Fanni jön, és támogassuk mindazokat a sportszakembereket, akik segítik a munkáját.
1: A Magyar Triatlon Szövetség elnökét, Kindl Gábort hallották. Holnaptól szombatig a budapesti négy nemzet tornáján szerepel a magyar női jégkorong válogatott. Nemzeti csapatunk sorrendben Szlovákia, Japán és Franciaország ellen játszik. Berta Regő Farkas összeállításában megszólal együttesünk kanadai szövetségi kapitánya Dylan Collins és a keret két csatára Seregély Mira, valamint Tamás Helga.
7: I think we made a huge step forward this year. We were obviously very disappointed to not be promoted.
8: Delaney Collins szövetségi kapitány szerint rengeteget fejlődött idén a magyar női jégkorong válogatott, ugyanakkor csalódott, hogy nem sikerült a feljutás az elitbe. A nemzeti együttes áprilisban a budapesti divízió 1/A világbajnokságon mindössze egyetlen ponttal maradt le a visszajutásról. A magyar csapatra hamarosan új kihívás vár. A hétvégén a Mátyásföldi négy nemzet tornán bizonyíthat. Seregély Miráék augusztusban Füssenben kezdték az idényt a Nemzetek Európai Kupáján. A három mérkőzésből a norvégok elleni találkozót 8-0-ra megnyerték, míg a franciáktól és a németektől 1-1 góllal kaptak ki.
9: Egy nagyon jó tornát zártunk Füssenbe, nagyon jó mérkőzésekkel, főleg a Németország elleni utolsó, igaz, hogy egy 1-0-ás vereséggel zárult, de rengeteg jó dolog van benne, olyan szituáció, és olyan dolgokat csináltunk, amiket tovább kell hozni ide és folytatni, beilleszteni a játékunkba és ugyanúgy gyakorolni, mivel erre fogunk tudni építkezni, és ez fogja megalapozni a teljes a jövőben.
8: A tapasztalt játékosok mellett feltörekvő tehetségek is lehetőséget kapnak. A 23 fős keret legfiatalabb tagja a mindössze 15 éves Tamás Helga. A 2011-es születésű csatár az év elején az U18-as válogatottal bennmaradt az alcsoportban a korosztályos VB-n. Augusztusban pedig a felnőttek között is bemutatkozott.
9: Nagyon kedves volt mindenki, nagyon sok lány van, akiket még kicsiként néztem akár a Vasasban, hogy játszanak. Szembe ültek velem az öltözőbe, rájuk néztem föl. Nagyon jó érzés itt lenni közülük, nagyon kedves volt mindenki, folyamatosan tanácsokkal látnak el, építő kritikával.
8: Tamás Helga és a válogatott csütörtöktől a négy nemzet tornán folytatja. Sorrendben Szlovákia, Japán és Franciaország lesz az ellenfél a Mátyásföldi jégcsarnokban.
1: 16 magyar versenyző indul a sportlövők első Los Angeles-i olimpiára kvalifikáló versenyén a Dohai világbajnokságon. Ott lesz a VB-n a párizsi ötkarikás játékokon szerepelt mind az öt sportolónk, vagyis az olimpiai bronzérmes pisztolyos Major Veronika, illetve a szintén pisztolyos Fábián Sára Ráhel, valamint a puskás Péni István, Pekler Zalán és Mészáros Eszter is. A november 3-ától 13-áig tartó világbajnokságon valamennyi egyéni olimpiai versenyszámban 3-3 kvótát osztanak ki a 2028-as nyári játékokra. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Hey, Fonzie!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristó, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Golovin Vlagyimirt, a Magyar Női Kézilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát. Elsőként köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és épp, hogy a késő éjjeli órán megérkeztetek Romániából, nyilván egyet már aludtál, de hogy itt vagy nálunk, ennek mindenképpen nagyon örülünk. Az arcodon nem tudom, hogy mi az, amit látok, a fáradtság, a két mérkőzés keveredése, mert egy kicsit ilyen egykedvűen érkeztél. Ugye ez egy Eurókupa 4-es döntő volt, sose jó két vereséggel zárni egy négy csapatos tornát, viszont én sokkal inkább szeretném meglátni ebben a tornában a pozitívumokat, mint sem a negatívumokat. Úgyhogy első körben egy ilyen általános benyomással kezdjünk, kérlek, hogy összességében, hogy a hosszú idő után találkoztatok, szóval így az összképet, ha nézzük, inkább félig tele van az a bizonyos pohár, vagy félig üres, milyenek az első tapasztalataid?
2: Hát köszönöm a meghívást, igen, mert nemrég találkoztunk, együtt utaztunk visszafele, igen. Hát az azt mondom, hogy pozitív. 5 hónap után találkoztunk, nagyon jó munkát végeztünk. Nem csak azt, hogy megmondjuk, mit csináljanak, hanem tényleg így közösen ezen dolgoztunk, hogy jobb is jobb legyen ezt a válogatott. Hétvége nem így sikerült, és talán a hétvége nem is mutattunk azt, amit még hét elején volt, hogy mit tudunk. Valakitől többet kaptunk abban a meccsekben, valakitől a kevésbé. Azt mondom, hogy ebben a csapatban azt a teljesítmény, ami volt, az még 30% az sajnos az ott valahol maradt. Sokkal jobban tudunk játszani. Most keressünk az okokat, hogy miért. Könnyű megmondani, hogy az 5 hónap, az nem igaz. Bármennyire, ha megnézünk az ellenféleket is, a románoknak is volt egy rossz félidő, itt a dánok ellen, a norvégoknál is ugyanúgy a dán. Igen, most az a időszak, amikor tényleg megnézünk, hogy ki hol tart, mondjuk a csapaton belül a játékosok, hogy hol tart a csapatmunka.
1: Nem most kellene őket elkapni majd decemberben, mert hogyha minden igaz, mind a 3 csapattal találkozunk, akik itt voltak most Bukarestben, vagy adja a jó Isten, hogy találkozunk.
2: Igen, igen, igen. Mi is azt tudjuk, és tudjuk, hogy az nem egyszerű feladat, de ezeket a mérkőzéseket mutatják, hogy mit kell idézőjelben javítani, és voltak olyan dolgok, amikkel nem is kellett foglalkozni még márciusban, áprilisban, az működött, de most látunk, hogy az ennyire nem. Az fel kell frissíteni azt a rendszer, hogy mindenki vegye át, azért nem ugyanazt csinálunk mondjuk a klubok. A klubba is teljesen más kérésé lehetnek a játékosokhoz. Csak egy példa, most a Kruiber Ketté, most a Fradin nagyon nem is védekezik, vagy a jobb szélsőt védekezik. A válogatottban neki mondjuk a kettes védő, az a fix pozícióban, meg a támadás, az mind befolyásolja a válogatott, az ő teljesítménye meg a válogatott eredményességét, de megláttunk, és tényleg a Kettitől sokkal többet kaptunk, mint vártunk.
1: Hát ha már őt említed, és muszáj közbeszólnom, és elnézést kérek emiatt, erre van magyarázatod, hogy ez mitől van? Mert hogy az a Kluiber Katrin lépett pályára Bukarestben, akit szerintem az elmúlt, hát remélem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy naptári évben nem láttunk. Tehát a Fradiban voltak fel-fel lángolásai, de ennyire jó meccsei, hogy összességében ugye itt a két mérkőzés alatt 27-szer próbálkozott, 20 gólt szerzett. Amikor égett a ház, egyértelműen vette hátára, vagy próbálta a hátára venni a csapatot. Hát olyan, mintha kivirult volna, vagy hirtelen, mint egy ilyen virág, de tényleg ezt tudom mondani, aki kivirul, vagy szárnyal. Szóval, hogy ennek volt olyan, aki azt mondta, így az ismeretségi körömben, és sokat szokott kézilabdával foglalkozni, hogy Golovin Vlagyimir az oka, és hogy a két edző között keresendő különbség. Nem azt kérem, hogy Jesper Jensen bármilyen tekintetben is minősíts, de hogy valamilyen megoldás kell, hogy legyen arra, hogy ott nem tudja megmutatni azt, amit itt meg sokszorosan meg tudott mutatni.
2: Figyelj, nagyon régen ismerem a kettőt, tudom, hogy neki mi az erősségét, és nekünk az ki kell használni. Ő meghatározza a játékosoknak a válogatott. Nem csak ő egyedül, sokan vannak így.
1: Most már lassan 10 éve, ugye 2018-ban lettetek junior világbajnokok, szóval azért ez nem kevés idő.
2: Azt nem kevés idő, és higgye, hogy az ember is, amikor már Hát ennyi időt dolgozunk, már tudom, amikor Fradi meccset nézem, látom az időkérést, tudom, hogy mi folyik ott a fejébe. Azért persze nem akarok befolyásolni, nincsen semmilyen hatásom a kollégákra, a klubokra. Találkozunk, beszélünk. Most nyáron, amikor elkezdtek a felkészülés, voltam a Jensennél, nagyon konstruktív, jó beszélgetés volt. Ő így látja azt az egészet, azt a Ferencváros abba a formába, ahogy meccsel, ahogy játszanak. Ő bízik ebből, hogy az lesz a jó a Ferencvárosnak. Megértem, hogy ennyire nem érdekel, hogy most a válogatott, magyar válogatottnak, hogy mi biztos, hogy...
1: Nagy a különbség a Fradi és a válogatott játéka csak Lujber Katrinra lebontva egyébként, mert hogy a laikus vagy az átlag szurkoló azt látja, hogy ott van jobb átlövőben. Esetleg a hosszú oldalról, bár itt a válogatottban nem cserélt, a Fradinál ugye a hosszú oldalról, vagy a rövid oldalról mindenképpen cserélik. Nagyjából, hogyha nagyon-nagyon le akarok csupaszítani dolgokat, az átlag néző ennyit vesz észre belőle. Mennyiben másabb az ő játéka a Fradiban, vagy a feladatai, mint itt a válogatottban?
2: Más feladata van a Fradiba, más feladata van a itt.
1: Válogatottban.
2: Más játék maga. A kettének a labda nélküli, a sebessége az, ami meghatározza. A ketté nem egyszerű játékos, hanem nálam a zseni közé tartozik, azért ő szabályokat tud felülbírálni. És így, hogy ebből eredményes, és akkor visszajön a szabályba, ő meg betartja. A váratlan megoldása, ami az szerintem nem mindenkinek a fejbe születnek, ő nála. Benne van a rizikofaktor is a hibái, de most a kézilabda nem így, hogy ott elengedjük, hanem persze, hogy számoljunk, hogy pozitív legyen. Az ő védekezése a kettesbe, az a termete alapján, ő nem nagyon tud faltolni. Bármennyire voltak olyan mérkőzések, amikor már ordítottam ő rá, hogy engem nem érdekel, már kezdjél faltolni, de az ő játéka, olvassa a játékot, a labdaszerzéseket, jó helyezkedik, de most az nem működik így, hogy az mindig fejbe, azért a többség, a mozgás, az gerincvelőben van, az be van idegeződve, az be van gyakorolva, és ha te ezeket nap mint nap nem csinálod, akkor ez kopik.
1: És ez nem csak ráigaz, hanem sajnos van más is, aki támadásban is ugye kevesebbet játszik. A norvégok ellen kezdődött ugye ez az Eurókupa 4-es döntő számunkra. 27-23-as vereség, 17-13 volt a félidőben, tehát egy nagyon jó második félidő, extra jó védekezéssel, 10 gólon tartva a norvégokat, igaz, hogy ők is 10 gólon tartottak minket, vagy a lányokat, viszont ami ebben a meccsben dühítő lehetett, most mondtam a pozitívat első körből, a kezdés, hogy egy kicsit olyankor kezdett el megnyugodni a társaság, vagy kézilabdázni, vagy azt csinálni, amit tud, amikor 15-8 volt már, és 7 góllal elléptek a norvégok, és mintha az a nem tudom, képzeltbeli teher lekerült volna a vállakról. Mennyire értesz egyet azzal, amit mondok? Tehát, hogy a kezdésnél olyan kicsit olyan gyermeteknek tűnő hibák, vagy ez az 5 hónap számlájára írandó inkább, vagy a kettő között mi? Mert ugye a vége egy nagyon szoros mérkőzés, egy jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok a véleményre, hogy mennyire árazza be ezt a jó meccset utána az, ahogy a dánok számomra teljesen megdöbbentő módon lesimázták a norvégokat, de maradjunk először a mi meccsünknél és a kezdésnél.
2: Meglepett engem is. Bármennyire, ha megnézed, igen, lehet, hogy az a norvég, de az öltözőben teljesen másról beszéltünk. Tisztában vagyok, hogy nehéz őket legyőzni, de pályára így leptünk, hogy az a mai napon az meg fog sikerülni.
1: Hiszen már nincs Oftedán, nincs Lunde, tehát hogy azért ez egy jó csapat, de Mörk sem a, hogy mondjam, nem a 18. születésnapját ünnepelte, nem a 19-et, nem olyan régen is.
2: Jó játékosai vannak. Valami miatt ott nem, de figyelj már, ott is kezdődött, azért kihagytunk a helyzeteket. Azért az, ha másképpen kezdesz, ha belövőd, akkor az teljesen más. Ha belövőd, akkor még mindig a 10. percben, meg egy gólosra oda-ide, vagy mondjuk ha oda, de itt 4. percben már 5-1 volt.
1: Igen.
2: 6. bocsánat, valahogy így, de előtte kihagytunk 2 helyzetet, kidobtunk 2 labdát, az 4 gól, az bőven, az, és a meccs előtt is nyilatkoztam, hogy ő velek szembe, ha hibázol, abban a pillanatban megbünteti. És a másik, hogy most a maga lerohanási rendszer is megváltozott. Régen, amikor már ő rájuk készültünk, akkor lehetett mondani, hogy mi fog bekövetkezni. Itt az egyetlen, ami ebben marad, hogy vagy Brésztól, vagy a másik lövő érkezik középen, ez lőni fog. Nem, most valahogy játszanak ezt a kézilabdát, ami annó meg a magyarokra volt jellemző. De most nem ennyire sablónosok lettek. Tényleg már jó, persze, hogy a Réstádon keresztül megy minden, ő dönti mindennel, a meccseket is, többi segítettek, és mondtam nekem, az első fél idő a technikai hibák meg a labdaeladás azt, ami nagyon szúrta a szemét.
1: 17-16-nál a második fél idő, amikor egyre sikerült visszajönni, ott miben látod azt, hogy nem sikerült a csapatnak átlépni a saját árnyékát, mert ott nem sok hiányzott hozzá. Én azt mondtam a lányoknak, de aztán utána egy picit mosolyogtak ezen a felvetésen, hogy ők ezt így nem érezték, mint hogyha így megijedtek volna, hogy úristen, itt vagyunk, és úristen, mi lesz, hogyha kiegyenlítünk. És mondták, hogy nem, Kornél, szó sincs ilyesmiről, viszont magyarázat mégse jött arra, hogy most jó, nyilván ott a közvetlenül a meccs után feldobott a hangulatban adrenalin, stb. Persze, hogy nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, de talán így egyet aludva a történtekre neked már van magyarázatod.
2: Nem hiszem, hogy most itt a Mennyország kapujába, és akkor megállunk, nem. Az nem hiszem, hogy az volt. Az így, hogy Réstád faktor. Szerintem az volt. Az ugyanolyan maradt, de ha megnézed a kapura lövéseket, amit következtek onnan, az már 10 vagy 9-esen kívül volt. Két passzba, folyamatosan a passzívnál, senki más nem akart már a kapura nézni, és már ugyanolyan mérkőzés volt egyszer, Norvég-Román Európa kupába, ott is jó kezdtek, utána a románok utalértek, X-nél időkérés, Réstád faktor, nyertek 3 góllal. Az egyetlen, amit fontosnak, nem egyetlen, sok minden, ott kell majd azt javítani, de ha olyan szituáció mondjuk alakul a Európa-bajnokságot, akkor erre már kell begyakorolni egy pár olyan dolog, hogy hogyan tudunk a Réstádot kivenni a játékba mondjuk.
1: Nem lesz egy könnyű feladat, viszont hallgassuk meg Kluiber Katrint, hogy ő hogyan is nyilatkozott kimondottan a Norvégia elleni mérkőzés után, nagyon-nagyon röviden ezt idézzük most fel.
3: Te személy szerint is rengetegszer találtál be. Hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
4: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullámvölgy, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni. De én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiről nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
3: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
4: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődni kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
1: Mintha csak lehet, hogy én már belemagyarázom, sokat beszéltük, de a hangján hallatszik, hogy teljesen más hangszínen, hanglejtéssel beszélt Kluiber Katrin egy vesztes meccs után is, mondta a válogatottban, ugye sokat beszéltünk erről Golovin Vladimirral, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya itt a stúdióban. A második mérkőzés az Eurókupa bronzmérkőzése volt a házigazda Románia ellen. Nem nagyon kell ezt, én azt hiszem, hogy túlragozni. Beszéltünk is ott a helyszínen is erről, Böde Bíró Blanka is említette, de a csapat is tisztában van azzal, hogy azért ez egy különleges meccs. Nagyon nem hiszem, hogy kellett bárkit is motiválni, ellenben mennyi energiát veszített a csapat az első napon. Azért az, hogy 24 órán belül kell két nagyon komoly meccset játszani két jó csapat ellen, azért az fizikailag nagyon-nagyon embert próbáló.
2: Hát egyértelmű, tudtunk, hogy milyen mérkőzés van ránk, de igazából olyan mérkőzéseket, hogy mi volt, meg az engem se érdekel. Azt tudtam, hogy fáradtak vagyunk, ezért nagyon jó erőlíti stábunk van, vagy a Martin nevével, a lányok mindig minden feltört, láttunk, hogy fáradtak, de nem azt, szerintem nagyon jó kezdtünk, az a játékba védekezésbe.
1: Jól is nézett ki, ugye 10
2: hétre is sikerült vezetni. A Zsófé védésével. A fél idő vége volt, ami igazából azt onnan elindult, azt egy kis zűrzavar.
1: Ugye Pinte a érkezésével, ugye hozták az óriási tornyot oda középre, és egyszerűen a második fél időben Osztázét is megtalálták, de addig, amíg Osztázéval játszottak, ugye ő volt a kezdőbeállójuk, kevésbé működött. Az, ami nekünk egyébként, mint magyar csapat gyengeségünk, ez a beálló körüli védekezés, ez korábban is sok fejtörést okozott, vagy problémát okozott, de valahogy Pinte a érkezésével, meg aztán itt teljes mértékben, ahogy mondod, ilyen káoszos alakult, és aztán a második fél időre sajnos már Osztázét is megtalálták rendszeresen.
2: Hát igen, mondom, az jött a fáradtság, és visszatérjünk, még csak egy, azt mondom, hogy oké, mindegy, hogy mikor te játszol meccset előtte, vagy nem, mondom, hogy nagyon sok játékosod klubjába a meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
1: Hát nevezzük, akinek... nevén például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
2: de
1: játszik.
2: De nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra, az ugyanúgy, a Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármas, akiknek idézően meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de most így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha van olyan, ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásban, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4, visszazárkoztunk a döntetlenre, utána megint elment 3, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
1: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved? Azért a 33 kapott gól, az sok? Azt mondhatjuk, hogy sok? Vagy az nem sok?
2: Sok.
1: Sok?
2: Sok. Az biztos, hogy sok. Van olyan mérkőzések persze, hogy olyan, amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól, az sok.
1: Úgyis, hogy jól indult a kapus.
2: A Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. Azt a mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Ha az megyünk abba az irányba, hogy azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki, hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Az ugyanolyan, ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, de és nagyon nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy az, ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy fog működni a Ketti, erről beszéltünk, de ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményezett, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladást, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott, mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakban látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a ketti ügyre már nem csak, már volt a simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony, utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válgatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit sok fog következni.
1: Most a hétvégén kiderül, hogy hogy sikerült, mert amúgy Fradi CSM meccsön majd, amit a zöld-fehérek nagyon-nagyon szeretnének megnyerni, ugye ez egy nagyon fontos nekik a Bajnokok Ligája csoportjában. Szóval 33-30-ra nyert Románia, és ezzel így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurókupában. Rögtön a mérkőzés után, miközben a csapat még egy picit lógatta az orrát bent a pályán, és mielőtt még beértetek volna az öltözőbe, sikerült pár szót váltanom Pálinger Katalinnal, a szövetség alelnök asszonyával, aki nagyon-nagyon-nagyon kritikusan és markáns véleményt fogalmazott meg.
5: Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki ez a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna 2-t, már ahol tartottunk tavaly. És hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mintha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy ő válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabad idő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatott bejátszhassanak.
1: Nem biztos, hogy a lelátóról könnyebben nézni egy mérkőzést, vagy megélni. Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a stúdióban. Akit hallottunk, ő Pálinger Katalin, a szövetség alelnöke. Nem hiszem, hogy kézilabdás berkekben bárkinek is be kell mutatni. Anélkül, hogy most megneveznénk bárkit is, mert hogy ez egy csapatjáték. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hadd használjam a király többest. Azért ezek nagyon erős szavak Katitól, Pálinger Katalintól, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó, tehát hogy ő ezek szerint akkor látott hozzáállásbeli problémát, vagy mire utalhatott szerinted, amikor azt mondta, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó?
2: Hát gondolom, én is beszéltem vele meccs után, azért együtt busszal utaztunk, tudom, hogy milyen a Kati, hát ő ami az eszély, az ki is
1: szívén
2: mondja.
1: Szívén a száján, így van.
2: Az biztos. Még anno, még 22-es EB előtt, vagy 21 után, amikor beleállt, hogy fizikálisan gyengék vagyunk, az tényleg, most azt mondom, fizikálisan nem vagyunk gyengék. Mondom, itt a meccs terhelés, az biztos, hogy hiányzott itt a hétvégén, de többi meccseket megnézünk, a fejmérések, mi sok mindenbe zárkoztunk az elithez, az biztos. Az hiányzott játékidő, azért belefáradtunk ebből. Igen, ő nekem is említette, hogy nem látta, hogy mindenki égne, mint az űrölt, hogy nem látszott, hogy mennyire akartunk volna, hanem olyan, mint a beletörődtünk volna. Nem értek vele egyet, ha így látszik. Az egyértelmű, tudom,
1: és
2: hogy...
1: És én sem feltétlenül láttam ezt kívülről, de ő nagyon-nagyon feszült volt. Ami igen. Viszont tény, ugye, hogy ilyen nagyon, hogyha most ezt mondod, hogy az nem látszott, hogy mint az őrült, tehát ilyen sok esetben ilyen érzelemmentesnek tűnt a csapat, holott úgy ugye említetted, hogy egy repülőgéppel jöttünk haza, akikkel 2-3 szót váltottam a repülőtéren, most egy játékos nem fog érte megharagudni, ha mondom név szerint is Hásfalvi Júlia, teljes mértékben ki volt azon. Lehet, hogy nem látszott rajta az, hogy ő ide nekem az oroszlánt is így kifelé, de belülről borzasztóan bántott ez az egész dolog, ami történt. Tehát ez azért egy nehéz kérdés, hogy nem biztos, hogy minden esetben az látszódik kifelé, amit belül érez egy játékos.
2: Ne higgye, hogy nem, és higgye, hogy nagyon fájt nekik. Adott napon megtettek, amit tudtak, tudják, hogy többet tudnak, és az is biztos a szégyen érzés ez érkezik, azért nem egyszerű, akarom, nem, magamtól többet. Itt a nagyon jó csapatról beszélünk.
1: Ráadásul és az fejlődnek a románok, ugye? Tehát, hogy azért a legutóbb már csak öt, idézőjelben csak öttel nyertünk, ugye Debrecenben 2024-ben, amikor bronzérmesek lettetek, még ugye 10 gól volt közte, igaz, akkor mi voltunk hazai pályán. Rotterdamban egy éve ilyenkor 5 gól, egy nagyon-nagyon kemény jó mérkőzésen, tehát, hogy azért azt sem lehet elvenni tőlük, hogy ám nagyon-nagyon komolyan fejlődnek.
2: Nem, ott fejlődnek, és ha megnézed, most az új kollégával más stratégiát választotta ki, még amikor annó 10 gól volt, akkor inkább lövők voltak. És a másik, a idéző nekik az a szerencséje, hogy még 3 év ezelőtt a román válogatott játékos elég játszottak román bajnokságban. Voltak a kluboknál, a nagy kluboknál, de elég játszottak. Ugyanúgy cserék voltak, hogy 5 percre, 10 percre. Most én beszéltem velük, nekünk van ismerőse, aki ott van abba a csapatba. Nem, ők játszanak, ők nagyon komoly bajnokságba, komoly perceket töltenek. Az biztos, hogy fejlődik. Az ugyanúgy van rutinos játékosok, de vannak sok fiatal. Ha megnézed, 2 sorral játszotta azt a Európa kupát. Van, ahol nagy lövők vannak, van, aki inkább előnyszerzés, beálló betörés, összetett játékot játszanak, és tényleg az a kollégával már lassan 2 éve együtt dolgoznak, fejlődtek, de engem az se érdekel, fejlődjenek, nekünk már saját játékot kell játszani, és amit meg a Kati is említett, nem tudom most az, de tényleg már olyan, nem égtünk 100-on. Azon a mérkőzésen nem látszik, amikor még minden jónak nagyon örültünk, igen, amikor ez, támogattunk, igen, volna
1: ez
2: egymást.
1: Ez az, ami Rotterdamban egyébként megvolt, és egy jó kezdéssel sikerült elvenni decemberben Hollandiában a románok kedvét, hogy nagyon komolyan megérezzék azt, amit itt ugye megéreztek az első félülő végén, amikor ugye visszajöttek, ott nem,
2: igen,
1: volt mit
2: megérezni.
1: Igen,
2: de már így kezdti, és utána ez megszűnt. Mert te jó kezdti azon a mérkőzésen, minden, amit megbeszéltünk, működött. A Zsófi nagyon szépen azt védett, utána jött egy kis zűrzavar, az ugyanaz, az meg kellene nézni, és meg kell vizsgálni. Mondom, most mesterséges intelligenciát is használunk itt erőléti dolgokkal.
1: Nagyon kedves, engem nyugodtan nevezhetsz a nevemen, nem kell mesterséges.
2: De igen, az, és abban a pillanatban az meg tudjuk alapítani, hogy mi következett itt a más, vagy első fél idő végén, meg a második fél idő elején.
1: Vova, azzal mit lehet kezdeni Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk a stúdióban, hogy hadd legyek most egy picit szurkoló, és hadd mondjak egy szurkolói általánosságban inkább szurkolói véleményt, de tőlem sem áll távol, nem szeretnék se bántani, se sérteni senkit, ahhoz már régóta ismerjük egymást, hogy olyan, mintha balátlövő pozícióban lennénk a leginkább elmaradva a korábbi évek Farkas Ágneshez, Tóth Tímeához, Zácsik Szandrához, hogy ne menjek nagyon vissza az időben képest, és se nem bántva Kucora Csengét, vagy éppen Csíkos Lucát. Látod-e, te érzed-e ezt, hogy az, aminek a jobbkezes átlövő, amiből elvileg a legtöbb kellene, hogy legyen, talán, mintha ott vagyunk a legjobban meglőve, Faragó Lea, mint hogyha valamilyen, tehát amíg Kluiber Katrin felszabadul a válogatottban, addig Faragó Lea meg úgy érkezik meg, mintha az esztergomi felszabadultságát Esztergomból nem tudná kihozni, és mintha ott a Suzuki Arena oda láncolná, és amikor ide jön, akkor mármint a válogatotthoz, feszült, görcsös ennek a keveredése. Nem tudom, érzel ebből bármit, amit most így összefoglaltam?
2: Igen. Balátlő. Mindegy, ebben országban nagyon szeretik a kézilabdát. Ikonjai voltak, akit sok-sok éven keresztül nagyon komoly teljesítmény nyújtottak. Mindig a következő hozzájuk hasonlítjuk, és ugyanaz az eredmény, teljesítmény elvárjunk. Ha az mindig így állunk hozzá, és nekem a legnagyobb példája, hogy amikor még utánpótlásban dolgoztam, még annó meg a Fradin, amikor becsöppentem abba a női kézilabdába, ha majdnem 3 évente volt egy új görbic. Soha nem lett új görbic ezekben a játékosokban, akinek megmondtak, hogy ő bele lesz.
1: Mennyire mondták, nem lesz. Tényleg.
2: Nem lesz. Nem lesz farkasági, nem lesz. Azt, aki van, azt kell szeretni. És higgyetek, hogy a Csengét ismerem ugyanúgy még utánpótlásban, nagyon mellettem, tudom, hogy mire képes, utóbbi idő kevesebb mutatja, mire képes. Ugyanúgy küzdködik ő is időjátéka, azért az a 2 év, amit Thüringerbe történt, az olyan szerepet, az segítő szerepet kapott. Most itt a Bukarestben, bajnokságban játszik, de ugyanúgy válogatottban még kimagaslónak kell lennie.
1: Nehéz.
2: Nehéz, és így, hogy az ugyanaz, most a Keti is ugyanolyan cipőben van, de nem ennyi hosszú ideig, de most próbálunk az is. A 2 fiatal, idéző egy korosztály, a Csikos meg a Faragole, az ugyanaz a Siminek a korosztálya. Ezek együtt játszottak, Európa bajnokok voltak a Szilágyi Zoltánnál. Tényleg tehetségesek. Leát nem tudok megérteni, azért szerintem még tehernek ezt a válogatott. És már voltak olyan játékosok, akik klubjában nagyon jól tud teljesíteni, itt meg nem. Bízom benne, hogy rövid időn belül az meg változni fog, azért ő bebizonyította, hogy nagyon komoly csapatok, a Győr ellen is tud nagyon komoly teljesítmény nyújtani, és a Győr, ha mondjuk, az ugyanaz, az válogatott szint. A Luca más, a Vácot egyedül kellett sok minden megoldani, sok gólos volt, maga a játéka az más, most játéka javult itt a Thüringer, ahogy oda érkezett, már összetettebbnek láttunk ezen a héten is, és jobb is volt, mint a Lea itt az edzéseken belül, de a mérkőzésen ugyanolyan, mint a nem tudom, kis teher vagy nem, és mi itt a szakmai stában nem azon vagyunk, hogy ekkora teherről rájuk rakjunk, lehet, hogy saját magának rakja, és nem tud vele birkozni, és lehet, hogy nem csak ő így van, és mondom, az válgatottban az nem U9, nem osztogatnak játékperceket.
1: Bizony.
2: Itt amikor kapsz ezt a 5 percet, akkor valamilyen szinten teljesíteni kell, és mondom, a Luca abban a szempontban még kiemelkedő, azért valaki még emlékszik bronzmeccset, sokszor már meséltem, lehet, hogy már mindenki tudja. Igen, ő bronzmeccsen volt nagyjából 7 percet a pályán, így bekövetkezett, hogy a labda eladással kezdte, a Ketté megtámogatta, hogy semmi baj, odafigyeljünk, lőtt 2 gól, 1 góllal nyertünk. Ennyi szerepe volt. Ha ő azt tudja megérteni, hogy nekem ha 5 percem van, akkor az megcsinálom, óriási segítek majd a csapatnak a végén. És most, ha megnézünk ebbe a csapatba, ha így, aki már bizonyított, hogy képes olyan csúcs teljesítményre, amit most az egész ország elvárja, hogy még egy érmet szerezzünk, mi még nem vagyunk ott, hogy azt a érmet szerzünk, az még pont plusz tehert oda ad. De az a csapat, ha összeállna, tud nagyon jót játszani, de még nem kész vagyunk. Ahogy te is mondtam, 2 kupa meccsen hullámzó volt a teljesítményük, de nagyon. És azt a hullámzó teljesítmény az első meccs Montenegro ellen nem tehetjük meg. Azért itt nagyon kiegyenlített a mezőny. És az is érdekes, hogy mindig mondtak, hogy a norvég a kimagasló, utána van 3-4, a francia, a svéd, dán, még valaki, most a német válogatott nagyon jó, de szerintem most azok csapatokat felsoroltam, adott napon mindenki tud legyőzni, és ha megyünk lejjebb, ott is van olyan 6-7 csapat, ami adott napon bárki tud lenyőzni, és megnézett most válogatott 7 alatt, a németek, a VB ezüstérmesek játszottak, spanyolok, aki nagyon lent voltak, az első meccs 3 góllal nyertek, második kikaptak 5 góllal.
1: Franciák ugye nagyon megverték a svédeket. Talán a svédek egy picit, mintha kezdenék kikopni, és nem akarok veled vitatkozni itt a nagyon nagyok közül, de hát őket sem lehet leírni, viszont sajnos az időnk annyiban véges, hogy a végtelenségig tudnánk beszélni, de most lassan át kell adjuk majd a helyünket a folytatásnak. Két dologról beszéljünk még, kérlek.
2: Szóval nem akarsz velem beszélni.
1: Nem, én lennék a legboldogabb, ha csak és kizárólag a kézilabdáról beszélhetnénk, de akkor az SMS falunk felrobbanna, és a hallgatóink, akik mondjuk nagyon szeretik a labdarúgást, vagy a kosárlabdát, joggal tiltakoznának. Juhász Kata személyében csiszolatlan gyémánt talált a magyar női kézilabda beállós pozícióban?
2: Figyelj, nagyon
1: mert, hogyha már beszéltünk ugye az új görbicekről, tudod, igen, hogy Kulcsár Anita óta mindenki azt várja, hogy legyen egy új Kulcsár Anita. Szánszándékkal azért kérdeztem így, hogy csiszolatlan gyémánt, mert ez egy sarokpont, vagy egy kardinális kérdés, hogy legyen támadásban, védekezésben egyaránt jól használható beállunk.
2: Figyelj, biztos vagyok benne, hogy találtunk nagyon motivált, 92,5 fekvenyom, 100 a cél, a belső motiváció óriási szinten. Most a Debrecenben van a sérülése.
1: Jó volt az edzője, a klub edzője, jól dolgozik?
2: Igen, de pont azt akartam kiemelni, hogy sérülése után mennyire lehet látni, hogy mennyire fejlődik. Meg nincs kész. És vannak olyan dolgok, amit a Zoli is folyamatosan javítja, ezért beszélünk. Igen. Fejlődő. Oké. Csak jó. Mondom, már mindig azzal beszélünk, hogy Görbic ha szeretetet kap, akkor még több motiváció lesz, vissza kell adni, akkor sokkal jobban tud majd működni.
1: Pontosan ezért kérdeztem, és már figyeltem is arra, hogy véletlenül nem is akartam hasonlítani, hanem direkt így. Kicsit a folytatást nézzük, ugye decemberben jön majd Nagyváradon az Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései, nagyon bízunk benne, hogy Kolozsváron aztán a folytatás, ahol terveink szerint már Romániával, Romániával, újra Norvégiával lehet majd küzdeni. Az addig vezető úton én úgy tudom, hogy lesz egy franciák elleni páros meccs, remélem jól mondom, és bólogatsz itt velem szemben. Egy október vége felé, valahol október közepe vége felé itthon Magyarországon. És
2: hét múlva, igen, csütörtök ez magyar.
1: Egy pedig kint náluk Franciaországban.
2: Igen, utána van még egy egyértelmű, de visszatérve beállósokhoz, van nálunk meg a Smolik Apolloni is, ami ugyanolyan termette ugyanazt, és tényleg nagyon ügyesek. Még fiatalok, és bízunk benne, hogy valamikor magyar válogatottnak nem lesz gondja beálló játékkal, amikor már ők tényleg már rutinnal, meg mindennel fognak rendelkezni.
1: Nem szereted azért, de tudod, itt mindenki olimpiában gondolkozik, úgyhogy még van rá egy szűk két évük.
2: Nem
1: akarom elviccelni a dolgot.
2: Nem, hát egyértelmű, de higgye, hogy ők is így gondolkoznak, mindenki gondolkozik abban a 4 éves ciklusban, valakinek oda sikerült jutni, valakinek nem, valaki fejlődik, mindegy. Mi azon vagyunk, hogy tényleg legjobbak legyünk. Van nálunk ami tehetség, de sok meló is van, és mondom, az a hét vége, nagyon sajnáltam azt a 20-30 szurkoló, aki minket elkísért, és ott nem tudtunk neki, nem csak őróluk beszélni, de ott voltak mellettünk, és támogattak minden, nem szereztünk neki sok örömet azzal, de ő mindig mellettünk vannak, és az nekik mély tisztelettel, hogy igen, idő, minden pénzszánya, hogy ott legyen, és
1: azt tudod egyébként, hogy ők úgy állnak össze, hogy fradisták, győriek, váciak, tehát hogy amikor a piros-fehér-zöld színeket meglátják, olyankor nincs, valami kis csipkelődés van, tehát most a repülőtéren, mert hogy egyébként ők is, vagyis a csapat, a csoportjuk egy része ugye velünk utazott, vagy együtt utaztunk haza, és akkor ott ilyen pici csipkelődés, egyet-kettőt hallottam, de amikor válogatott van, akkor nagyon helyesen csak és kizárólag válogatott.
2: De az egy normális, bizony, de nálam meg így normálisabb, amikor 60 perc van, akkor legyen fradista, legyen a győri szurkoló, de amikor azt a 30 vagy 60 perc eltelt, amikor kimész, akkor már legyen ember. Azért értem sok minden, de nem, mondom, minket az nem most csak voltak. Az, amióta a szövetségi kapitány az ott a folyamatosan, ahogy csak tudnak, mellettünk állnak, és szurkolnak nekünk, és tényleg óriási is köszönöm nekik, és így, hogy a lányok nevében is ugyanazt tudok mondani. Azért voltak 20-an, nem volt tehát ház Romániában, de lehetett őket hallani is. És mondom, az kiemelkedő, és azért is mindenkinek fáj, hogy így sikerült ez a hétvége, De ahogy mondtad, hogy inkább most, mint a mondjuk Európa-bajnokságon,
1: ezért mondtam,
2: így van. Munkánk még van, már látunk, hogy mit, azért a szurkolók, meg te is látod, meg a Kati is, mindenkinek van véleménye az egészről, nekünk még szakmai stábbal az minden információ fel kell dolgozni, és elindítani, terelni abba az irányba, hogy olyan csapatunk legyen most, amilyen volt még 2 év ezelőtt, és itt a legnagyobb idéző olyan, hogy mindenki a magyar válogatottat méri mindig, nem tudom, amikor még anno a világbajnok ezüstérmes, olimpia ezüstérmes, de az teljesen más már válogatottak. Azért oké, és az a válogatott mostani nem ugyanazt, ami volt 24-ben. Mi dolgozunk azért, hogy ugyanolyan formába érkezünk erre a Romániaire, a Európa-bajnokságba, hogy olyanak legyünk, mint ott. És most láttunk, hogy mi hiányzik. És ha klubban lennék, az egyszerűbb feladata lenne. Azért itt megvizsgálta, és azon a következő héten dolgozó. Most nem 5 hétről beszélek, vagy 5 hónapról, most 3 hét múlva találkozunk. De román meccset lezártunk, megbeszéltünk az öltözőbe, de az nem elemzés. És egy órakor mindenki kiszállt a gépről, és már ment, ahova merre lát. Itt a válogatott azért nem egyszerű.
1: Igen, ezt mondom a hallgatóknak, hogy olyannyira ment, amerre lát, hogy a Magyarországon játszó északi különítmény, tehát a Ferencváros és a győri dán-norvég játékosok is ugyanezzel a géppel jöttek, és mindenki, ahogy a szövetségi kapitány mondja, tényleg az volt, hogy a repülőtéren egy gyors puszi, és aztán utána klub kötelezettségek, hiszen jönnek, ahogy mondtam, a hétvégén már BL mérkőzések. Szóval Vovát akartam mondani, de nem becézünk, hanem Golovin Vladimir itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Elnézést, hogy picit túl csúsztunk, és mindenféle műsor szerkesztési keretet fölrúgtunk, de hát még annyi kérdésem lett volna, amit majd egy következő alkalommal tudok föltenni. Nagyon szépen tényleg köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és várunk vissza legközelebb is.
2: Köszönöm a meghívást, és nyugodtan mondjad a Vova, az már olyan viszonyban vagyunk.
0: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
7: Női kosárlabda. A tét a legrangosabb európai kupasorozatba jutás. A 4 évvel ezelőtti magyar győztesnek a litván bajnokon keresztül vezethet az útja a csoportkörbe. Sopron Vilnius női kosárlabda Euróliga selejtező élőben ma 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm az utánpótlás sportontú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a Vasas Óbuda 18 éves U20-as és felnőtt válogatott röplabdázója Csereke Zsófia, illetve a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, az U20-as női válogatott szövetségi edzője König Gábor. Mindkettőtök számára meghatározó volt ez az elmúlt nyár, a mögöttünk hagyott nyár, úgyhogy közben már mindjárt kezdődik az új klubszezon, de arra kérnélek, hogy kicsit tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott hónapokra, hiszen Gábor, te az U18-as válogatottal értél el történelmi sikert, hiszen az EB-n bronzérmet szereztetek, te pedig Zsófia debütáltál nyár elején a felnőtt válogatottba 18 évesen, rögtön viszonylag nagy szerepet is kaptál az elején, aztán bekerültél az EB keretbe is, és ott lehettél ilyen fiatalon a felnőtt Európa-bajnokságon. Gábor, kezdjük először kicsit az U18-es Európa-bajnoksággal. Mennyire volt ez a siker meghatározó a te eddigi edzői pályafutásodban?
2: Nyilván nagyon, mert ugyanúgy, ahogy mindenki más, aki ebbe a sportágba kicsit is belelát, azt tudja, hogy ez az érem, ez nem egy olyan érem, ami egy kötelező érem volt, hanem egy olyan, amit még előtte soha senki nem csinált meg. Mint úttörő, nyilván hatalmas élmény, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy napi szinten nem nézem vissza akár a bronzmeccsünknek az utolsó pár pontját, vagy akár azt a bolgárok elleni mérkőzés utolsó szettjét, ahol három meccslabdát hárítva is jöttünk vissza. Szerintem a YouTube megtekintésnek a fele az lehet, hogy tőlem van, mert még a mai napig tényleg majdnem napi szinten valamennyi labdamenetet visszanézem.
1: Igen, hát a teremszakág utánpótlás EB-nek történetében most először sikerült magyar csapatnak érmet nyernie. A lett-litván közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon, aminek úgy vágtatok neki, hogy előzetesen, ahogy említetted, amikor beszélgettünk, hogy a top 8-ba kerülés lehet reális cél. Ehhez képest összeért egy bravúros harmadik hely. A torna előre haladtával éreztétek, hogy ebben akár több is lehet?
2: Igen, nyilván. Azt láttuk, hogy a csoport az biztos, hogy kiélezett lesz, hiszen a másik csoportban volt azért a két top favorit, az olasz és a török válogatott. Viszont a mi csoportunk meg azért volt érdekes, mert tudtuk, hogy itt bárki bárkit elkaphat, és ez így is lett, azért volt egy kis körbeverés. Amikor ugye a negyedik-ötödik mérkőzés naphoz elérkeztünk, akkor azért úgy lehetett látni, hogy ha mindenki úgy akarja, akkor igen, akkor tovább lehet jutni. És ahogy azt akár ott nyár végén, amikor hazajöttünk, akkor is több interjúban kihangsúlyoztuk, hogy ránk tényleg igaz volt az, hogy evés közben az étvágy. Az utolsó mérkőzés a csoportban, ugye a bolgárok ellen, az tényleg abszolút a mi kezünkben volt, szóval tudtuk, hogy ha nyerünk, akkor tovább jutunk, ha nem, akkor viszont nagyon kell számolgatni, vagy esetleg teljesen elszállunk. Még a forgatókönyv is jó volt.
1: Viszont mégiscsak a korosztályos VB címvédő bolgárokat kellett ez legyőzni, méghozzá nem is akárhogyan, 0-2-ről meccslabdákat hárítva.
2: Igen, hát az első két szett az két szoros végjátékban, de elment, és utána hát varázsütésre megváltozott a játékképe, lehet, hogy lekerült egy kicsit a teher a lányokról, és aztán igen, az ötödik szedben nagyon jól kezdtünk, aztán beragadtunk, ott volt 14-12 is az állás, volt 15-14 is az állás, és aztán 15-14 után egy hátsó soros támadással és két óriási blokkal fordítottuk meg a meccset. Mint mondtam, nagyon sokszor visszanéztem a meccset, nekem a mérkőzés után tűnt föl,

0: Hát 2-1 volt az egyik, de igen. Tehát 1-1 után 2-1 volt oda, de a legutóbbi kijutás az igen, az 0-2-re volt.
1: Na, igen. És utána volt hátra még a bronz meccs, mármint volt az elődöntő előbb, amit vereséget szenvedtek a törököktől, és aztán pedig a bronz meccs a franciák ellen, akikkel találkoztatok már a csoportkörben, egy ötszettes meccsen, akkor alul maradtatok, de a bronz meccsen, ami végül fontosabbnak bizonyult, sikerült nyerni. Mennyit jelentett ez a győzelem a bronz meccsen és a megnyert érem?
0: Én azt éreztem, hogy amikor már éremért játszottunk ugye kétszer is, és nem elmenve a törökök elleni meccsen, ugye ott csak és kizárólag az olaszoktól vesztettek szettet addig. Nekünk ez sikerült, és az első szettben is nagyon közel jártunk a részsikerhez, de jobb csapat volt a török, és azt éreztem, hogy azon a meccsen tudatosult először a lányokban, hogy itt, hogyha esetleg nyerünk, akkor döntő is, és hogy az mekkora. És én ott éreztem először egy kicsi görcsösséget, viszont a bronz meccsre meg abszolút eltűnt ez. Én azt is éreztem, hogy nagyon szeretnének visszavágni azért a meccsért, amit ott elbuktunk. Ott is 0-2 volt egyébként, ott visszajöttünk 2-2-re, és az ötödik szedben is jól álltunk, de gyálásba beragadtunk, és sajnos az előtti mérkőzésen kiderült, hogy a második számú feladónkat nem fogjuk tudni használni. Ezért nem tudtunk kettős cserét se csinálni, és ezáltal elég limitáltak lehettek a befejezési lehetőségeink. Így elment az a meccs, viszont ezen a mérkőzésen úgy mindenki azt akarta, hogy mi nyerjünk, és hát hogy mit jelentett, nyilván maga a megnyert meccs az mindig jó, de az, hogy ez egy éremmel is párosult, hát azt bevallom őszintén, azért az EB után még egy olyan 3-4 hétig nem igazán tudtuk hova rakni, hogy ez mit jelent. Egy dolog biztos, hogy az fontos volt, és ezt a lányoknak is kiemeltem, hogy ezt az érmet nagyon becsüljék meg, mert ilyet még nem hozott haza senki.
1: Zsófia, te 2008-as születésüként éppen lemaradtál erről a sikerről, hiszen ebben a 2009-es tízesek voltak benne, de milyen volt kívülről ezt követni számodra, miközben éppen te egyébként a felnőtt válogatottal készültél ezekben a napokban?
2: Én mérhetetlenül büszke voltam a csapatra, ugye nekem vannak olyan csapattagok, akik ezelőtt az én csapattársaim is voltak, és sokszor így azon kaptam magam, hogy úgy nézem a meccseket, mint egy ilyen büszke anyuka. Néha szerintem még az ő csapatuknál is jobban izgultam a meccseken, az összes meccset persze végignéztem. Olyan érzés volt őket látni, megszerezni a harmadik helyet, mint hogyha én is ott lettem volna, és én is így velük lettem volna, hát lélekben velük is voltam. Megcsinálták, és tényleg elmondhatják magukról, hogy ők az első olyan csapat, akik EB érmet szereztek. Egy kicsit azért ott volt bennem az is, hogy ez akár én is lehettem volna, de...
1: Meg jó lett volna ott lenni akár.
2: Azért elég jó lett volna ott lenni, de így is nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Viszont így is volt dolgod a nyáron. Térjünk rád személyesen. Ez az elmúlt egy év, ez egy nagy változást hozott el a karrieredben, hiszen te Újpesten nevelkedtél, aztán tavaly nyáron igazoltál a Vasashoz, és kerültél az első csapat a Vasas Óbuda keretéhez, ahol már játszottál is rendszeresen az Extraligában, de emellett a fiók csapatban, a Vasas SC-ben is sokat szerepeltél, és tavasszal jött a meghívó a klubszezon után a felnőtt válogatottba. Az mennyire ért meglepetésként ilyen fiatalon?
2: Hát én nagyon, nagyon nagy meglepetésként ért, mert én arra számítottam, hogy így, hogy korosztályváltás volt az utánpótlás válogatottban, így szabad lesz az egész nyaram. És nagyon meglepődtem, hogy behívtak a felnőtt keretbe is. Persze nagyon örültem neki, az elején még el sem tudtam hinni, de nagyon örültem neki.
1: És mire számítottál, és ahhoz képest mit kaptál?
2: Először is arra számítottam, hogy bemegyek, és akkor nyilván inkább a cserejátékosok közé soroltam volna magam, és egyáltalán nem számítottam arra, hogy Ali lehetőséget ad arra, hogy kezdő legyek. Nagyon nagy meglepetésként ért ez a kezdőség.
1: Igen, Alessandro Chiappini szövetségkapitány nagyon hamar megadta neked a bizalmat. Az elején ugye felkészülési meccseken is volt a Mevza torna, és utána pedig készültetek az Európa Ligára, ahol szintén szerepeltél, és ezeken a meccseken viszonylag gyakran kezdőként kaptad meg a lehetőséget. Ezt hogyan élted meg?
2: Hát én nagyon hálás voltam a vezetőedzőnek, hogy ennyire bízik bennem, hogy ennyi bizalmat ad, és bízik abban, hogy én kezdőként is helyt tudok állni, és hát próbáltam élni is a lehetőséggel, és szerintem viszonylag jól sikerült élnem vele.

0: milyen belecsöppenni a felnőtt válogatott öltözőjébe 18 évesen. Nyilván azért ez egy viszonylag fiatal csapat volt most ezen a nyáron, hiszen az említett U18-as EB bronzérmes csapatból is többen ott voltak. Így, hogy egy fiatal átlag életkorú csapat volt, könnyebb volt beilleszkedni?
1: Igen, illetve az idősebb csapattagok is nagyon könnyen befogadtak, és tényleg úgy kezeltek, mint hogyha én már ott lettem volna a tavalyi szezonban is, és emiatt nagyon könnyűnek éreztem a beilleszkedést.
2: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Önök továbbra is az Utánpótlás Sportmonitor magazin műsorát hallják. A vendégem a Basa Sógudat 18 éves úszas és felnőtt válogatott röplabdázója, Csereké Zsófia, illetve a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, az úszas női válogatott szövetségi edzője, König Gábor. Zsófia, folytassuk a felnőtt válogatottban szerzett élményekkel, hiszen te ott voltál a nyárvégi felnőtt Európa-bajnokságon Isztambulban, de előtte ott voltál az Európa Liga menetelés során is, amikor is döntőig jutottatok végül, ami egy rendkívül sikeres szereplésnek mondható. Összességében mennyire volt ez egy nagy siker a csapat számára, mennyire vagy elégedett a szerepléseddel ott?
1: Én amúgy összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Egy kicsit sajnálom a Svédország elleni meccset, ugye az 3-2-es meccs volt, és szerintem felül tudtunk volna kerekedni a svédeken, főleg a kecskeméti összecsapásban, és azt eléggé bánom, hogy ott sajnos vesztettünk ellenük, de ennek ellenére nagyon meg vagyok elégedve, mert szerintem nagyon jó csapatjátékot játszottunk, meg a saját teljesítményemmel is elégedett vagyok.
0: Az Európa Liga után neked már egyértelmű cél volt, hogy az EB keretbe is beverekedhessd magad?
1: Igen, én ezt egy nagyon nagy célnak tűztem ki. Úgy voltam vele, hogyha az Európa Ligán is azért kezdőként léptem a pályára, akkor nagyon reméltem, hogy az EB keretbe is bekerülök.
0: És ez végül össze is jött. Ott lehettél a Vasasból többet magaddal az Európa-bajnoki csapatban, amelyet végül a magyar válogatott ugyan nyeretlenül zárt, de gondolom ez egy fiatal játékos számára önmagában nagy élmény, hogy ott lehet egy ilyen Európa-bajnokságon, és például a törökök ellen játszott Isztambulban, tehát ház előtt. Hogyan élted meg ezt az EB-t?
1: Hát én szeretném kiemelni mindenképp az első két meccset Lengyelország, illetve Törökország ellen. Mindkét meccset úgy éltem meg, hogy egyszerűen az elején még el kellett hinnem, hogy hol vagyok most, főleg a törökök ellen. Ugye egy 14 ezer fős csarnokban játszottunk, ami tele volt török szurkolókkal. Nekem ez egy életre szóló élmény marad. És még a mai napig, hogyha visszagondolok rá, kicsit nehezen hiszem el, hogy tényleg ott voltam, és tényleg világsztárok ellen játszottam, mint például Melissa Vargas vagy Zach Ragunas. Zach Ragunas egyébként a példaképem, így a centerek közül. Nagyon hálás vagyok, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen érzés a példaképed ellen játszani.
0: És meccs közben mennyire nehéz az embernek ettől függetlenítenie magát?
1: Ki tudtam zárni, hogy ki kellene játszunk. Úgy álltam hozzá a meccshez, és szerintem az egész csapat is úgy állt hozzá a meccshez, hogy mindegy, ki az ellenfél, mi megmutatjuk azt, hogy mi mit tudunk, aztán meglátjuk, hogy ez elég lesz-e hozzá, hogy megnyerjük a meccset, vagy nem.
0: Viszont azt gondolom, hogy csapat szempontjából összességében ez kicsit csalódottan ért véget az Európa-bajnokság, hiszen nem nyertetek meccset, de egyénileg pedig jól sikerült. Félig üres, vagy félig tele a pohár számodra?
1: Nekem félig tele, mert ugyebár nem nyertünk sajnos meccset, és nagyon bánjuk főleg a Lettország elleni meccset, hogy ez sajnos 3-2-vel végződött a lettek számára. Viszont azért félig tele a poharam, mert szerintem nekem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megmutatkozzak világszinten vagy Európa szinten, hogy én milyen játékos vagyok, és bemutatkozzak. Szerintem nagyon sok tanulságot tudok levonni ezekből a meccsekből.
0: Gábor, az elmúlt két évben a Vasas fiók csapatát irányítottad az Extraligában, ami kizárólag fiatalokból állt, és azokból a fiatalokból mostanra jó páran ott voltak a felnőtt válogatottban ezen az Európa-bajnokságon. Ez mennyire fontos visszajelzés számodra, és hogyan követted az isztambuli torna eseményeit?
3: Néztem, természetesen néztem, ott izgultam én is a televízió előtt, az összes mérkőzést visszanéztem, amit nem tudtam élőben, azt megpróbáltam utána utólag megnézni. Hát nyilván nagyon jó érzés, mikor kint voltunk Kecskeméten még a felkészülés ideje alatt, és Kecskeméten láttam, volt olyan szett, ahol őt olyan játékos volt, aki tavaly még a fiók csapatban volt egyszerre a pályán, az azért úgy megdobogtatta az ember szívét, de természetesen ez nem feltétlenül csak és kizárólag az én érdemem, hanem egyrészt a klubvezetőké, hiszen azért voltak olyan játékosok, akik más klubtól jöttek, illetve hát azért edző kollégák is tettek hozzá az utánpótlásba, úgyhogy most az, hogy ők speciál pont a fiók csapatból voltak, az nyilván egy részsiker. De egyébként egy jó visszajelzés, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Azért sajnálom, hogy ez nem folytatódik, legalábbis nem ott, nem azon a szintéren, hanem egy kategóriával lejjebb ugye az NB1-be. De hát ez volt a deal, ez volt a megállapodás a szövetséggel, viszont én azt gondolom, hogy ez egy sikeres két év volt, hiszen láthattuk Isztambulban azokat a játékosokat, akiknek megadták ezt az esélyt. Úgyhogy szerintem ez erre mindenképpen jó volt.
0: Talán a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy a Vasas SC mint fiók csapat az elmúlt két évben ugye az Extraligában szerepelt, ahogy említettem, viszont mind a két évben alanyi jogon kivívta a bennmaradást. Az első évben 8. helyen, a második évben pedig 6. helyen. Viszont ennek ellenére a következő szezont már a másodosztályban kezditek meg, ahogy te is említetted amiatt, mert a szövetséggel annó így történt a megállapodás, hogy ez két évre szól ez a vállalás. Két év után hogyan értékeled ezt a periódust, milyen tanulságokkal szolgált, illetve mennyit tudtak ebből profitálni a játékosok?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sikeres, és szerintem, hogyha a szövetségen belül is megkérdezzük ennek a létjogosultságát, akkor biztos, hogy mindenki csettint, hogy ez egy jó döntés volt, és mindenki rázza a fejét, hogy igen, ez egy jó döntés volt. Visszajelzésként azért szerintem az nem rossz visszajelzés, ami például a felnőtt kerettel volt, vagy éppenséggel az U18-as válogatottban is óriási segítség volt, hogy olyan tapasztalatokkal mentek föl játékosok pályára, amit mondjuk egy U17-es bajnokságban, vagy egy U20-as bajnokságban nem feltétlenül tapasztaltak volna meg. Az, hogy ez a két év úgy sikerült, hogy alanyi jogon nem is estünk ki, az szintén szerintem egy elég jó jel arra, hogy ez egy jó gondolat volt a szövetség, és a Vasas részéről is, hogy elvállalta. Ha tovább folytatódott volna, de hát nyilván nincs ilyen ha, és mondjuk a játékos keret is olyan, én nem tartom valószínűtlennek, hogy ez évről évre egyre magasabb szintre jutott volna ez a csapat, de nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy ebből a csapatból vagy élcsapathoz, vagy pedig a saját élcsapatunkba, az első számú csapatunkba kerültek föl a legnagyobb tehetségeink, szóval az út az megnyílt előttük, mindig is tudtuk, hogy igazából kirakat leszünk, és onnantól kezdve, hogy ha mi jól teljesítünk, akkor igazából árukat rakunk a piacra. Itt a kérdés mindig az, hogy a saját felvevő piacunk, vagy esetlegesen egy külső piac jön és viszi el a játékosokat, de annak örülök, hogy a legtöbb játékos azért inkább tovább ment a felnőtt keretünkbe, vagy éppen maradt ott, de annak is nagyon örülök, hogy tudtunk ettől függetlenül még további extraligás csapatoknak, vagy esetlegesen NB1-es csapatnak, még ha riválisnak is játékosokat adni.
0: Az egész fiók csapat projektnek az volt a létjogosultsága, ugye, hogy az utánpótlásból kijövő játékosoknak még az extraligában való szereplés túl nagy lépcsőfok rögtön, pláne úgy, hogy ki lesz az a klub, aki meg is adja a lehetőséget számukra. Nyilván hibázni fognak az elején, meg kell adni nekik a bizalmat, illetve türelmet. Nálatok erre meg volt a lehetőség az elmúlt két évben, de vajon ki lesz az a klub, vagy melyik lesz az a hely, ahol innentől meg fogják adni a jövőben?
3: Csak egy gondolatra visszatérve erre, hogy a fiatalok, én azt gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalás ebben az volt, hogy azért az Extraligában elég elterjedt az, hogy számos külföldi van a csapaton belül, itt csak és kizárólag egymásra támaszkodhattak a fiatalok. Szóval itt nem volt olyan, hogy azért igazolunk egy külföldöt, hogy eldöntse a meccset. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megtanuljanak ők meccset nyerni, és ne az legyen, hogy tudják, hogy van mellettük valaki, aki majd úgyis megnyeri a meccset, ha én jól csinálom a saját dolgomat, akkor ő majd eldönti. Ez szerintem egy óriási különbség, és itt tényleg csak és kizárólag ők voltak. A kérdésedre pedig a válasz az, hogy én azt hiszem, és azt gondolom, hogy haladunk arra fele, abba az irányba, az Extraligába, hogy most már tényleg észre kellene venni, hogy vannak magyar játékosok, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a külföldi játékosok igazából már inkább tűzoltó szerepek, mert nem feltétlenül olyan minőségűek, mindenhol a játékosok, amit egy saját nevelésű, vagy egy magyar saját nevelés, nem feltétlenül klubban, de máshol felnevelt játékos ne tudna megtenni. Fog hibázni, ahogy te is mondtad, biztos, de ezzel nincs is gond. Én azt gondolom, hogy ha 16 évesen valaki eléri a pályája csúcsát, akkor nem vagyunk jók, és ez azért már egyes alkalomakkor bebizonyosodott, hogy vannak olyan játékosok, akik túl korán elérik azt a átugorható, még átugorható kis akadályt, vagy szintet, de aztán nem tudnak tovább lépni. Vannak olyan játékosok, akik véleményem szerint kevesebb szerepet kapnak, mint amennyit kaphatnának. Nem feltétlenül vannak előttük sokkal jobb játékosok, viszont ha a magyar röplabdának akarunk jót tenni, akkor kéne, hogy játszanak. Egy picit talán ezért is rossz belegondolni abba, hogy mondjuk a fiók csapat egy osztályjal lejjebb, de vissza kell, hogy vegyen. Mert mi, illetve tavaly még ugye a TF volt az, aki csak és kizárólag magyar játékosokból állt, ez a két csapat tudta megadni a fiataloknak azt a lehetőséget, amit esetlegesen máshol kevésbé kaptak volna meg.
0: A Vasasban szerencsére megkapták a lehetőséget, gyakran az első csapatban is megkapják a lehetőséget. Zsófia, te ahogyan Újpestről egy évvel ezelőtt a Vasashoz kerültél, hát viszonylag hamar a Vasas Óbudában is megkaptad a bemutatkozási lehetőséget, és szerepeltél gyakran, ami az ország első számú csapata már évek óta. Milyen volt belekerülni ebbe a csapatba?
1: Amikor megkeresett a Marci azzal, hogy...
0: Sarlós Márton ügyvezető.
1: Igen. Számítanak rám a Vasas Óbudába, akkor először nem is hittem el, mert nekem a Vasas az mindig egy ilyen nagyon jó csapatnak számított, hát nem véletlen. Mindenképp élni akartam a lehetőséggel annak érdekében, hogy minél többet fejlődjek. És hát a csapatba bekerülni az nagyon jó volt, de az elején még azért eléggé izgultam. Mindenképp azt akartam, hogy a legjobb formámat lássák, de viszonylag könnyen be tudtam illeszkedni, mert nagyon segítőkészek voltak a csapattársaim, meg a klub is, meg az edzők, meg a stáb. Így viszonylag könnyen be tudtam illeszkedni. És szerintem a tavalyi csapatunk az nagyon, nagyon jól összekovácsolódott a szezon végére, és nem csak csapattársakat, de barátokat is szereztem mellette.
0: Szerettél volna minél hamarabb megfelelni, felnőni a feladathoz?
1: Igen.
0: Mennyire hamar sikerült felvenni ezt a tempót?
1: Viszonylag hamar fel tudtam venni a tempót, viszonylag hamar meg tudtam mutatni így, hogy mit tudok, illetve szerintem Janis, a tavalyi vezetőedzőnk is viszonylag sok játék lehetőséget adott nekem, és nem számítottam, hogy ennyit kapni fogok, megpróbáltam élni a lehetőséggel.
0: És ugye párhuzamosan játszottál le a fiók csapatban is, a több játék lehetőség reményében. Mennyire nehéz ide-oda ugrálni néha egyik csapatból a másikba?
1: Voltak decemberben olyan meccsek, hogy úgy nézett ki a nap, hogy nem tudom, délután 4-kor játszottam a Vasas Óbudával, és azt követően pár óra múlva meg már a Vasas SC-vel játszottam ugyanúgy. Tehát dupla meccseket játszottam, nem tudom, egy 3-4 héten keresztül, és ez nyilván nagyon megterhelő volt, meg ott mentálisan is oda kellett figyelni arra, hogy ezt a helyén tudjam kezelni, de szerintem jól sikerült. Visszagondolva hálás vagyok annak, hogy kétszer annyi meccs lehetőséget, meg játék lehetőséget kaptam, és szerintem ez hozzátett azért a fejlődésemhez jócskán.
0: És emellett a nyarat szinte végig dolgoztad a válogatottban. Gábor, mennyire kell erre odafigyelni, hogy amellett, hogy megadjátok a lehetőséget a fiataloknak, azért ne legyenek túl terhelve sem?
3: Ha valaki már a felnőtt mezőnyben van, akkor ez a heti egy, hogyha kupa van, heti kettő. Nyilván a Vasas esetében, hogyha mondjuk BL volt, akkor is szintén ez a heti két mérkőzés az, ami a maximum azoknál a játékosoknál, akik a fiók csapatban nem játszottak vissza. Ezt azért szerintem tavaly jól kezeltük, tehát Jánisszal meg volt köztünk az a fajta kommunikáció, hogy ki éppen mennyire van megterhelve, de ugye az utánpótlás válogatottba akár a januári EB-s elejtező, ugye a nyáron az EB, és hát ezeknek a játékosoknak ugye a teljes szezon, az EB felkészülés, és utána a felnőttben az EB felkészülés, aztán utána egy nagyon-nagyon minimális pihenő után vissza a klubcsapathoz, aztán utána be az U20-ba, akik végignyomták májustól augusztusig majdnem ezt a, sőt, hát augusztus közepe végéig ugye az EB-vel, azoknak ezért szerintem nem egyszerű, éppen ezért szerintem nagyon nincs egyszerű helyzetben most az U20-as válogatott se. A jelenlegi 13 fős keretből én gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy szerintem nincs két egyformán fizikálisan vagy mentálisan egyforma játékos, és azért ez egy nem egyszerű helyzet. Ez az edzőtábor nem is arról kell, hogy szóljon, hanem az ő mentális és fizikális egészségük megőrzéséről. Nyilván ebből kellene kihozni majd valamit. Látszik a lányokon, hogy azért hosszú volt a nyár, pont idefele beszélgettünk is erről, hogy azért ehhez nincsenek hozzászokva. Volt már hosszú felkészülésük EIOF-ra, Európa-bajnokságra, 4-6 hét, de én azt gondolom, hogy 2 hónap, vagy 2,5 plusz Európa-bajnokság még soha nem szerepelt, és azért egyrészt ez fizikálisan is, de mentálisan is kivehet, és hát a hosszú távú következményei sosem egyszerűek, hiszen nyilván a lendület még sokszor tovább viszi őket, de azért valahol valamikor ki fog jönni valamiféle fáradtság, ez ha később jön ki a szezon során, az sem jó, de hogyha mondjuk most az U20-as EB-s elejtezőn, akkor se feltétlenül.
0: Igen, hiszen újabb sűrű szezon áll előttetek, nem csak klub szinten, hanem a korosztályos válogatottakkal is. Az elején említettük, hogy az U18-as válogatottra nyáron EB bronzérmesek lettetek, annak köszönhetően kijutottatok a jövő nyári U19-es VB-re, az európai ranglistás helyezésetteknek köszönhetően pedig az EIOF-on is ott lehet jövőre az U18-as korosztály majd, és eközben pedig van még egy U20-as EB-s elejtező. Hát hogyan lehet ezek között balanszírozni?
3: Nyilván az, hogy kijutottunk a világbajnokságra, és hát európai negyedik rangsorban most jelenleg az U18-as válogatott. Hát, hogyha most nem jutnak ki az EIOF-ra, akkor nem tudom, hogy milyen eredmény kell hozzá, szóval én azt majdhogy nem borítékolnám, hogy ez egy EIOF részvétel is. Ugye 2023-ban volt egy hasonló nyár, amikor volt egy ifjúsági olimpia, és 2 nappal később egy U19-es világbajnokság. Nem volt egyszerű menedzselni. Én azt gondolom, hogy a hírek hallatán, hogy valószínűleg ez a világbajnokság nem Európában lesz, hanem vagy Távol-Keleten, vagy pedig a tengeren túlon Amerikában. Ha a két verseny ennyire közel van egymáshoz, akkor nyilvánvalóan ugyanazzal a kerettel nem lehet megcsinálni. Illetve van most ez az Európa-bajnoki selejtező az U20-szal, és egyébként, hogyha sikeres a kvalifikáció vagy egyenságon, vagy pótselejtezőn, akkor 2027 nyarán egy U20-as Európa-bajnokság is van, Máltán is, Olaszországban, ahol ugye a 2008-9-es korosztály vehet részt. Az EIOF-on a 2009-2010, és az U19-es VB-n pedig a 2009-2010, ami azt jelöli, hogy a 2009-esek mind a két korosztályban jelen lehetnének. Na most ezt beosztani, úgy szervezni, hogy jut is, marad is révén, szóval itt priorizálni kell majd. 3 olyan felkészülés van, ahol ezek a lányok érdekeltek lehetnek. Na hát itt jön majd a szóba az, hogy akkor a szövetség mit priorizál, mik legyenek a főbb irányvonalak, amiket kell majd követni, és aztán majd amikor az idő azt hozza, akkor majd le kell ülni, és akkor meg kell mondani, hogy ki hol, kire mi hol számítanak. Nyilván, ha már kijutott az ember az a világbajnokságra, akkor szeretne nyilván nem pofozóképként kimenni. Hát ez majd egy hosszú megbeszélés lesz szerintem, és hát remélem, hogy ez egy olyan kis fejtörés a szövetségnek, ami egy jó eső kellemes fejtörés, egy kellemes, igen, mert azért erre nem sokszor volt példa.
0: Néhány évvel ezelőtt még azért csak vágyalom volt, hogy ilyen problémái legyenek a magyar női röplabda utánpótlásnak, de szerencsére most már vannak. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Juhász Dorka csapata búcsúzott az észak-amerikai női kosárlabdaligában. Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként az észak-amerikai női kosárlabdaliga negyeddöntős párharcának második mérkőzésén, és meglepetésre 2-0-ás összesítéssel már a rájátszás első fordulójában kiesett. A magyar játékos valamivel több mint 11 percet töltött a pályán. Ez alatt két labdaszerzése volt. Orrcsonttörést szenvedett Alexander Madsen, a bajnoki ezüstérmes Szolnok férfi kosárlabda csapatának finn játékosa. A nyáron szerződtetett 31 éves légiós ez és közben egy ütközés következtében sérült meg. Emiatt egy éjszakát kórházban töltött, és ki kellett hagynia a klubja tegnapi bajnoki meccsét, amelyen a szolnokiak 91-90-re kikaptak a vendég Kaposvártól. Újabb világbajnoki címet nyert Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes, többszörös VB aranyérmes, világcsúcs tartó, szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban zajló világbajnokságon az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel bizonyult a legjobbnak. A magyar sportolónak ez a második mélységi világbajnoksága. Az elsőn összetettben győzött, holnap után a páros uszonyos kategóriában indul. A szerb Sredjan Jovanović vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Marco Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált meccset.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva a Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt közölte, hogy javaslatuknak része lesz a hazai szakszervezetiség erősítése is. A részleteket az érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki. Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint. A közmédia figyelő felmérésben 2025 és 26 1-1 szeptemberi hetét vetették össze. Megállapították, hogy mostanra kiegyensúlyozottabb lett a politikai szereplők megjelenése, nagyobb teret kaptak a független szakértők, több hírforrást használtak és többféle politikai álláspont jelent meg a híradóban.
0: Közlekedés.
2: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Aki teheti, az a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható, holnap is legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél, észak általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható. Szépkor ősz időre számíthatunk a következő napokban is, reggelente több felé fagypont körüli hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai adásunkban Kanadából kapcsoljuk a felnőtt és az U20-as válogatott kiválóságát, Songot Domant, akinek a játékjogát, mint ismert, a Buffalo Sabres szerezte meg az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL játékos bőrzején a drafton idén júniusban. A 18 éves magyar válogatott jégkorongozót az NHL draft 5. körében az összesített 156. helyen választotta ki a Buffalo. Ezzel 24 év után lett újra magyar nemzetiségű kiválasztotta a világ legerősebb jégkorongligájában. Azóta azt is tudjuk, hogy Songot Domant a kanadai kiemelt junior bajnokságban az OHL-ben szereplő Sioux Greyhounds-ban játszik ebben az idényben. Érdekesség, hogy a világ egyik, hanem a valaha volt legjobb jégkorongozója, a kanadai Wayne Gretzky szintén itt pallírozódott ifi korában. Songot Domant sem tudja még, hogy mikor tud hazajönni majd a válogatottba.
2: Más egy hetes összetartásra innen elmenni a jetlaggel együtt, és nekem elsősorban itt kell bizonyítanom, de nyilván, ha én el tudok menni bármilyen vállalatotra, akkor szívesen megyek.
1: A 18 éves Finnországból a tengeren túlra igazoló játékosunk elmondta még, minden egyre jobb meccsről meccsre Kanadában, és ebből sokat tud majd építkezni. A Buli mostani adásában elsőként a női válogatott rutinos védőjét, Maier Fruzsinát kérdezi a szövetség sajtómunkatársa Kaposi Dávid, hiszen a kisebb generációváltáson áteső csapatunk csütörtöktől 3 napon át Mátyásföldön mérkőzik. Sorrendben Szlovákia, Japán, végül Franciaország ellen. Kezdés csütörtökön este 6:30-tól Szlovákia ellen a nagyon hideg mátyásföldi jégcsarnokban. Halljuk Maier Fruzsinát.
3: Egy hosszú utazás után érkeztél ide a válogatotthoz, Berlinben jártatok. Mennyire nehéz ilyenkor egyébként, hogy rengeteget buszoztok, rengeteget utaztok szezon közben, és ugye mellette kell ugye a csúcs teljesítmény nyújtani a Német Ligában?
4: Nem egyszerű, de ilyen ez a show business igazából, amikor nekivágtunk ennek a szezonnak, nagyon jól tudtuk, hogy nagyon sok utazás fog ránk várni. Ez volt az első hosszabb túránk ugye Berlinbe. Fele jó, fele kevésbé jó. Szerűen sikerült ez a hétvége. Hétfő hajnalban értünk haza, volt egy kis időnk aklimatizálódni, és most meg már itt vagyunk, úgyhogy belevetjük magunkat a munkába, mert tudjuk, hogy egy kemény hét előtt állunk.
3: És ugye nem ez az első szezonotok a Német Ligában a Hockey Klub Budapesttel. Te hogy érzed saját magadon, hogy mennyit adott hozzá az, hogy hétről hétre ilyen szintű ellenfelekkel lejátszhattok?
4: Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat ad a teljesítményünkhöz is, illetve remélem, hogy itt majd a válogatott beli szereplésünkhöz is, hogy ilyen szinten tudunk játszani minden héten átcsoportos ellenfelek ellen, úgyhogy ez mindenképp pozitívum, és hála jó Istennek mindig kiki mérkőzéseket játszunk, úgyhogy nincs időnk lazítani.
3: Az augusztusi válogatott tornát meg összetartás még kihagytott a kisebb sérülés miatt. Áruld el, hogy most már akkor teljesen jól vagy, 100%-os állapotban vagy?
4: Mondhatjuk, hogy 100%-os vagyok a helyzethez képest. Ugye nem lehettem ott augusztusban a csajokkal, de követtem a mérkőzéseket, láttam, hogy jó úton tartunk, és azt is, hogy próbálták kivitelezni a taktikai elemeket, úgyhogy ezen a héten ezt a munkát folytatjuk, és ezekre a dolgokra építkezünk.
3: Ugye 3 kemény ellenfél, ez 2 nagy rivális, ugye a szlovákok meg a franciák, akikkel áprilisban is játszottatok, illetve az átcsoportos VB-re készülő japánok. Összességében milyen tornára, milyen meccsekre számítasz?
4: Nagyon erős 3 mérkőzés előtt állunk, és ugye az se könnyíti meg a helyzetet, hogy ezt 3 nap alatt kell lejátszani. Próbáljuk a legjobb teljesítményünket előhúzni, és megszorongatni őket, és nyilván az a fő cél, hogy mind a 3-szor sikerre hagyjuk el a jeget.
3: De egy kicsit átalakult itt a női versenynaptár, ilyenkor szeptember végén, október elején nem szokott válogatott torna lenni, mennyire nehéz erre így fejben átállni, hogy most már itt vagyunk, tényleg még gyakorlatilag most kezdődött a szezon, de már a második torna kell helytállni.
4: Ugye mi ezt már tudtuk júliusban, hogy átalakult a programot, lehet így fogalmazni, igazából számomra ez nem egy olyan nagy változás. Így is mérkőzéseket játszunk, és ez szerintem egy plusz dolog, hogy a nemzeti színeket képviselhetjük egy hétig.
3: Mivel lennél elégedett a hét végére, itt a torna végére?
4: 9 ponttal elégedett lennék. Úgyhogy az lenne a fő cél. Meglátjuk, hogy ebből mennyi jön össze, de szerintem először is magunkra kell koncentrálni, illetve arra, hogy kivitelezzük a taktikai elemeket minél jobban.
1: Majer Fruzsinával Kaposi Dávid, a Magyar Jégkorong Szövetség sajtómunkatársa beszélgetett. Női jégkorong válogatottunk tehát csütörtökön 6:30 Szlovákia ellen kezdi újabb felkészülési mérkőzés sorozatát a helyszín Mátyásföld. Szongoddomán az észak-amerikai profi jégkorongligában az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres magyar tehetsége gólt szerzett a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített fiatalok számára kiírt felkészülési mérkőzésen, majd további lehetőségeket is kapott, így érthető, hogy a bő egy hónapos tapasztalatairól is beszélt Kohári Bencének, amikor a közmédia riportereként Bence felhívatta Dománt. Előjáróban még azért elmondom, hogy a 18 éves, 34-szeres válogatott Szongoddomán már július elején az NHL-es klub a Buffalo fejlesztő táborában tartott sajtóértekezeten elárulta, minden bizonnyal az OHL-ben szereplő Sue Greyhounds együttesében folytatja majd az idei szezonban, ez így is lett. Halljuk tehát Szongoddománt, a riporter Kohári Bence.
5: Szongoddománnal beszélgetünk, aki nagyjából egy hónapja már Kanadában tartózkodik a Sioux Greyhounds csapatánál, és hát van miről beszélni szerencsére veled. Igaz, a nyáron már találkoztunk, és elmondtad akkor az elvárásaidat, hogy milyen elvárásokkal utazol Kanadába. Hogy sikerült az elmúlt egy hónapban felvenned a kanadai életritmust?
2: Én azt gondolom, hogy itt ugye családnál kell laknom. Nagyon jó családot fogtam ki, és tényleg nagyon szép helyen lakom, úgyhogy az a része teljesen rendben van. A hoki része meg egyre jobb, azt tudom mondani. Nem megy zökkenőmentesen. Ha őszinte vagyok, akkor még egyelőre nem vagyok megelégedve a meccsekkel, amik eddig voltak itt, de abból tudok építkezni, hogy egyre jobb minden meccsről meccsre. Azt gondolom, hogy még sokat kell beleszoknom ebbe a játékstílusba. Sokkal támadóbb hoki, mint Finnországban, sokkal kisebb a pálya, keskenyebb. Olyan szempontból kevesebb időd van, kevesebb helyed van a koronggal felvinni, szóval azt gondolom, hogy ebben még sokat tudok fejlődni, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatunk is van. Szóval jó a versenyhelyzet a csapaton belül.
5: Ezt jó hallani, hogy vannak kapaszkodók számodra, még hogyha vannak bizonyos nehézségek is. Még a játék előtt egy picit a kanadai életritmusra kérdeznék rá. Ugye említetted, hogy egy családnál laksz, ahogy ilyenkor szokásos, hogy segítsenek a csapathoz érkező játékosoknak segítsenek belerázódni az ottani körülményekbe. Hogy néz ki egy tipikus napod, amikor mondjuk nincs mérkőzés, csak edzés van? Mennyiben különbözik attól, amit mondjuk Finnországban tapasztaltál?
2: Nyilván itt már úgy edzünk, mint egy profiligába, szóval mindig délelőtt vannak az edzések. Kb. Úgy néz ki, hogy 7 körül felkelek, 8 körül felvesznek a csapattársaim edzésem mellett, mert itt nekem még nincs jogosítványom, és körülbelül ilyen 9:30-kor elkezdődik egy videóval az edzés, mindig kielemezzük az előző meccset, vagy mi lesz azon az edzésen, mit fogunk gyakorolni, és utána van egy bemelegítésünk, az mindenki egyénileg, és akkor egy jég, és egy jég után egy száraz, és akkor igazából ilyen 12:30 körül végeztél az napra. Legtöbbször elmegyünk enni a csapattal, vagy csapattársakkal, akkor utána délután ott pedig szabad. Sokszor csinálunk valamit így a csapattársakkal, akár csak átmegyünk valakihez, vagy ilyesmi. Egy héten egyszer kell, hogy mondjam, ez ilyen iskolával kapcsolatos, hogy egy héten egyszer keddenként van 2 óránk edzés után, amikor csak tanulni kell, szóval ezt elvárja a csapat is, és akkor ott be kell lőni a terembe, és akkor muszáj a sajátodat tanulni, amit van. Például én a magyar csinálom, szóval azt tanulom.
5: Akkor tulajdonképpen még az iskolapadban is vannak kihívások. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy odakint is a magyar tananyagot tudod kivinni és továbbvinni. Beszéljünk akkor viszont, ami igazán fontos számodra, a jégkorong. Ugye volt a szezon első 2 meccsét már lejátszottátok, és ez alatt nyertetek egy mérkőzést méghozzá a Saginaw Spirits ellen büntetők után, viszont egy vereség is becsúszott a Sarnia Stings ellen. Elsőként azt kérdezném, amit említettél nyáron is, hogy nagyon azt tapasztaltad, hogy nagyon-nagyon fanatikusak az emberek ott a Sioux Greyhounds városában a csapattal kapcsolatban, hiszen az az egyetlen csapat a városban, illetve egy nagyobb területen csak az az egyetlen jégkorong csapat. Ez így volt ezeken a hazai mérkőzéseken is?
2: Igen, tényleg belecsöppettem itt az első meccsre, felemelő érzés volt ott játszani. Amilyen show van előtte, hogy bemutatják a csapatot, himnuszt eléneklik, szóval tényleg már arra hasonlít, mintha egy NHL-ben lennél, vagy egy európai topligában, és az telt ház volt, szóval 5000 ember majdnem, és más volt játszani egy finnó 20 után, jobban hasonlított mondjuk egy VB-re, amikor telt ház volt Svájcban mondjuk. Igen, tényleg itt a városban megyek egy Sioux Greyhounds-os pulcsiba, és elkezdek beszélni veled, hogy hú, hogy vagy, te ott játszol, és akkor honnan jöttél, nem tudom. Úgyhogy tényleg mindenki ismeri ezt a csapatot, és az már egy ilyen nagy dolog itt, hogy ott játszol.
5: Milyen benyomást keltett a kanadai jégkorong, illetve ha szabad rá kérdezni, akkor melyek voltak azok a hiányosságok még, amik feltűntek neked, és amikben fejlődni szeretnél?
2: Mondom, hogy a meccs ritmusa egy nagyon más itt, mint akár Finnországban, akár Európában. Azt gondolom, hogy ez nem azért, mert Finnországban gyengébbek a játékosok annyival. Azt gondolom, hogy ez sokkal védekezőbb centrumú a finn, taktikusabb, sokkal jobban megvan mondani, hogy mit kell csinálnod. Itt meg sokkal több az ügyesebb játékos, az okosabb játékos, szóval sokat engednek a játékosoknak, akár ilyen szabadon, hogy a te döntésedben múljon, hogy mit csinálsz. Ezt meg kell szokni, de azt gondolom, hogy nincsen problémám semmilyen sebességbe, skillbe, vagy fejbe itt a többiekhez képest. Annyi, hogy még én vagyok itt az egyetlen, aki nem játszott ezt a stílust, amit meg kell szoknom.
5: Emellett, hogy a Sioux Greyhounds-szal elindult számatokra az idény, egy másik számunkra is, meg gondolom számodra is rendkívül izgalmas eseménnyel indult az ősz. Szeptember 13-án és 14-én pályára léptél a Buffalo Sabres csapatában, az NHL-es csapatod, ugye, amelyik ledraftolt téged, játszott két mérkőzést a Boston Bruins ellen, és bár itt elsősorban ugye a fiatal játékosok kaptak lehetőséget, hogy megmutassák a saját tudásukat, mégiscsak egy NHL-es csapatnak a mezében jégre lépni az egy egészen különleges érzés lehet. Számodra milyen volt ez megélni?
2: Ez egy nagyon jó 4 nap volt ott Buffalo-ban, és tényleg mindig jobb, nagyobb, ügyesebb játékos, idősebb játékosok ellen vagy velük játszani. Ugye itt nekünk a fél csapatunk, vagy több mint a fele AHL-es volt, aki már tavaly ott játszott, ami ugye már egy profi liga, az NHL küszöbek. Úgyhogy a Bostonnak meg körülbelül az egész csapata az volt, voltak játékosok, akik már NHL-be is játszottak. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon jó szint volt, amit ott játszottunk, és láttam, hogy miben kell, miben vagyok lemaradva hozzájuk képest, vagy miben vagyok jó ott is. Azt gondolom, hogy ez tökéletes volt erre. És nem elfelejtve, tényleg egy nagyon jó érzés volt egy Buffalo mezbe játszani, és nyilván magamnak is, meg családomnak is, akár a magyaroknak is azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt, amit így hallottam.
5: Igen, hát említetted, hogy valóban jelentősen nívósabb mezőnybe csöppentél ott, elég csak kiemelni James Higgins-t, aki a második mérkőzésen, amit 4-3-ra Boston nyert, mindegyik gólt ő lőtte bostoni oldalról, viszont te is betaláltál, lőttél egy gólt az első meccsen, illetve volt egy értékesített büntetőlövésed a szétlövésnél a végén, a második mérkőzésen meg volt egy gólpasszod, külön kiemelt téged egyébként a Buffalo Sabres-nek a weboldala, mint az egyik legjobb teljesítménynyújtó játékost ezen a két prospect mérkőzésen. Te hogy élted meg? Te is elégedett voltál a saját teljesítményeddel?
2: Azt gondolom, hogy sosem vagyok elégedett a saját teljesítményemmel, de volt sok jó dolog, amire tudok építeni. Azt gondolom, hogy nekem munkamorállal sokkal többet bele kellett tennem, és azt bele is tettem. Nyilván volt rengeteg hiba is a meccseken, akár korongvesztés, vagy valami, amit nem engedhetek meg magamnak, nagyobb szinten akarok játszani, de igen, az megmutatta, hogy a kemény munka kifizetődött, lőttem egy gólt, és aztán meg egy asszisztot is, de az büntető, az már ráadás volt, de azt gondolom, hogy ami megmutatta, az, hogy bíztak bennem az edzők. Nagyon sokat játszottam, és tényleg minden szituációba kipróbáltak, mert látták, hogy mindenre vevő vagyok, és mindent próbálok a legjobban végrehajtani, szóval szerintem ezt, amit tovább viszek, hogy így kell, az most eltekintve attól, hogy most pontokat csináltam, gólt lőttem, az a lényeg, hogy a munkamorálomat és az, hogy mindenhol tudok játszani, azt megmutassam.
5: Ha már kiemeltek egyébként a cikkek téged, te konkrétan személyes visszajelzést kaptál, akár a Buffalo-i edzőktől, akár a Sue Greyhounds-hoz visszatérve?
2: Ott az edzőktől ugyanezt kaptam, itt igazából elmondtam, hogy tetszik nekik a munkamorálom, ezeket a korongvesztésekre, meg még korongmenedzselésre kell figyelnem. Nyilván csomó dolgokba fejlődnöm kell, de ha így edzek minden nap, akkor ezzel nem lesz baj.
5: Így legyen. Van-e bármi cél, amit csapatszinten megfogalmaztatok a szezonra? Ugye azt tudni kell a Sue Greyhounds-ról, hogy többek között Wayne Gretzkynek is ez az a csapat, ahol Wayne Gretzky nevelkedett ifi korában, és aztán a sportág legnagyobb legendájává vált. Szóval vannak elvárások a klubnál. Ti erre a szezonra milyen célokat tűztetek ki magatok elé?
2: A célunk az, hogy egy egyszerűbb hokit játszunk, és kiszámíthatóak legyünk, mármint a saját csapaton belül, és ledolgozzunk minden másik csapatot. És azt gondolom, hogy van 4 jó, nagyon jó sorunk, ami nem sok csapatnak van a ligába, szóval még a 4. sorunk is meghatározó tud lenni, és azt gondolom, hogy erre kell építenünk, és ez a célunk, hogy minél tovább eljussunk, és tényleg nagyon jó brigád jött össze, mint idősek, mint a fiatalok, nagyon jó szintet képviselnek. Nekem is meg kell küzdelem a helyemért, és ez mindenkiről elmondható, szóval azt gondolom, hogy ez visz egy csapatot előre.
5: Te egyébként odakint a klasszikus pozíciódban centerként játszol, illetve melyik sorba osztottak be téged így a szezon elején?
2: Most igazából mindenhol próbálgatnak, de centerbe. Elmondták nekem, hogy azt látják, hogy én centerbe tudok a legjobban játszani, a legértékesebb lenni a csapatnak. Voltam én 2. sorba, 3., 4., úgyhogy mindenhol előnybe, hátrányba, de ez még csak az első 2 meccs volt, 68-at játszunk az alapszakaszba. Gondolom, hogy én edzek, ahogy tudok, és akkor meg fogják nekem adni a legjobb lehetőségeket.
5: Zárásként kitérnék a magyar válogatottra is, amelynek novemberben, illetve decemberben is lesz majd Nemzetek Európai Kupája mérkőzése. Először ugye november 2. és 8. között, aztán pedig december 7. és 13. között. Azt látod-e már esetleg, hogy lesz-e időd, lehetőséget hazajönni ezekre a mérkőzésekre? Beszéltetek-e már erről, vagy egyelőre csak a klubra koncentrálsz?
2: Igen, egyelőre csak a klubra koncentrálok. Nagy eséllyel ilyen váltott szünetekre innen nem lehet elmenni, mert itt akkor nincs szünet, mint ahogy Európában volt, és ez is más, egy hetes összetartásra innen elmenni a jetlaggel együtt, és nekem elsősorban itt kell bizonyítanom, de nyilván, ha én el tudok menni bármilyen váltottra, akkor szívesen megyek. Például lesz az U20 VB, de tényleg még sokkal múlik a csapaton, itt a GM-en, hogy mit beszél az ottani edzőkkel.
1: Az 56-os messzámú és piros-fehér-zöld színű korcsolyat cipőben játszó Szongott Domán Kohári Bencével beszélgetett Kanadából. Kiegészítésképp elmondom, hogy a GM az általános menedzsert jelenti a jégkorongban is, azaz a klub és a hazai szövetség vezetői tárgyalhatnak majd Szongott Domán válogatott beli sorsáról, hogy Szongott játszhat-e az U20-as VB-n vagy éppen a magyar válogatottal a jövő májusi elit világbajnokságon a felnőtteknél, ahol ugye Norvégia és Kazaksztán lesz a két utolsó ellenfelünk, ellenük kell kiharcolni a bennmaradást, sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobb 16 között a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, ezúttal majd Düsseldorfban ellenfeleink között lesznek az amerikaiak, a kanadaiak, a csehek vagy éppen a szlovákok. Visszatérve Szongott Dománhoz, ő a 4. magyar jégkorongozó, akinek az NHL-es jogát lefoglalták. 1999-ben Grösöl Tamásét az Edmonton Oilers, 2000-ben Super Leventéjét a Calgary Flames, 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars szerezte meg a játékos bőrzén, vagyis draftolták. Végül azonban egyikük sem lépett jégre a ligában, Super Levente 9-szer cserekapusként a kispadon szerepelhetett. A buli végén megköszönöm a figyelmüket, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A Bajnokok Ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás Arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás szeptember 30-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő, valamint Andar Rihárd és Egréder István hangmérnök kollégáimmal számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szó lesz kosárlabdáról, hiszen megérkezett már a stúdióba Balogh Judit korábbi válogatott játékosunk. 16 órától természetesen jön majd a Nemzeti Sportkör, 17 órától hallhatják a Víz Összeköt magazint, az utolsó fél órában pedig a kézilabdáé lesz a főszerep, hiszen a Veszprém férfi kézilabda csapata a klubvilágbajnokság döntőjére készül. Ez lesz tehát a mai menü a Hazafutásban. Adásainkat követhetik a 105.9-en, az m4sport.hu-n és a nemzetisport.hu-n. Ha bármelyik beszélgetésről lemaradtak volna, akkor visszahallgathatják a mediaclick.hu-n, illetve Spotify oldalunkon is. És ahogy itt a hosszú bevezető elején mondtam, itt van már velem a stúdióban Balogh Judit korábbi válogatott 223-szoros válogatott játékos és edző. Szia, köszöntelek!
2: Szia, én is köszöntelek téged is, meg a nézőket is.
1: Hát hihetetlen kimondani, hogy 223-szoros, illetve edzőként is rengeteg évet eltöltöttél a kosárlabda mellett, szinte tényleg így az életed összeforta ezzel a sportággal. Annó gyerekként gondoltad volna, hogy ilyen sikeres leszel ebben a sportágban?
2: Nem, hát nyilván senki nem úgy kezdi, hogy milyen sikeres lesz. Meg hát azért azok más idők voltak, tehát... Aki nálam azért fiatalabb, mondjuk nem kevéssel, például mint te, az ugye el se tudja képzelni, hogy gyerekként mi mennyit mozogtunk. Tehát, hogy a lakótelepi gyerekek, azok egész nap kint voltak a játszótéren, anyuka kiabált le az erkéről, hogyha kész volt a vacsora, de gyakorlatilag mi folyamatosan mozgásban voltunk. És azt gondolom, hogy én is, meg a többiek is, akik ott együtt bandáztunk, nagyon sok sportágban sikeresek lehettek volna, ha elkezdenek sportolni.
1: És neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod? Egyébként én is szerencsésnek érzem magam, mert olyan korban nőhettem fel, amikor még nem volt internet vagy közösségi média, én is rengeteget mozogtam egyébként, és automatikus volt az, hogy elmentem sportolni, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod?
2: Teljesen véletlen. Totális véletlen az egész. Nem sportoltam egyesületben semmit egészen 10 éves koromig, kicsit balettoztam, mert hogy az volt ott a nagy tétényben, hát az már majdnem egy falu volt, tehát Budapest faluja, és hát ez volt a művelődési házban, balettozni lehetett, és teljesen véletlen a kosárlabda. Az úgy történt, hogy a Beacban éppen szerveződött egy ilyen utánpótlás képzés, ahol két nagyon lelkes edző járta az iskolákat, akik ugye ebbe a körzetbe tartozhattak valamennyire, és hát eljöttek egészen nagy tétényig, és ott válogattak, de akkor még nem volt szokás ilyen fiatalon kezdeni, és ők a 6. osztályosokat, a 12 éveseket kezdték el nézegetni, kiválasztani, ott kezdték el reklámozni az egyesületet, és a nővéremet vitték el. Mert a nővérem magas volt, arra már senki nem gondolt, hogy egy centit nem fog nőni 12 éves kora után, de magas volt, és az ő osztályából vittek el sok-sok gyereket, ami azt jelentette, hogy én otthon maradtam egyedül, és nagyon rossz voltam. És akkor elküldtek a szülők, mondták, hogy vidd magaddal ezt is itt, mert nem bírunk vele. És akkor először nem akartak bevenni, mert kicsi voltam, fiatal voltam, és akkor mondták, hogy hát jobb lenne, ha otthon maradna ez a kisgyerek. És akkor az apukám nagyon karakán volt, és mondta, hogy jó, de ha ő otthon marad, a másik is otthon marad. És hát így vettek be a csapatba.
1: Úgy tűnik, ez egy jó példa. Nekem is a nővérem kosárlabdázott, és aztán én is úgy csöppentem bele ebbe a sportágba.

0: De te viszonylag 13 évesen fiatalon ugye tudtál már a felnőtt csapatba bekerülni, és ott közöttük játszani. Ez mekkora volt? Mennyire volt nagy falat? Vagy szerinted mennyire jó, hogyha egy ilyen fiatal bekerül rögtön a felnőtt csapatba?
1: Hát ha a mai gyerekeket nézem, vagy a mai sportókat, azt mondom, hogy nem jó. Mert akkora terhelés különbség, hogy gyakorlatilag sérülés nélkül ezt nagyon nehéz megúszni, de akkoriban ez nem így volt, hiszen a felnőtt csapat is csak 3-4-et edzett, úgy ment meccsre, hétvégén dupla fordulók, rá kellett pihenni, tehát hogy igazán nem volt sokkal több az a terhelés, mint amit az utánpótlásban kaptunk. Az, hogy magasabbak voltak a játékosok, még csak erősebbek sem, mert ugye teljesen más világ volt. Szóval nem tudom, nekem olyan természetesnek hatott, és olyan sose gondolkoztam azon, hogy ez most mekkora nagy dolog.
0: És emlékszel arra, amikor legelőször behívtak mondjuk a felnőtt válogatottba, hogy az milyen érzés volt, vagy akkor?
1: Igen, tudom, nem akartam menni. Erre emlékszem, Igen. Hogy nem akartam menni. Igen, mert nagyon féltem, hát hány éves voltam, 16? De még 17 se.
0: Nagyon fiatal.
1: Igen, 16 szintén. Éves voltam, és egy teljesen idegen környezet, egyetlen egy csapattársam sem volt a csapatban. Olyanok voltak benne, akik ugye jóval előttünk voltak a tabellán, és borzalmasan féltem, és nagyon nem akartam menni.
0: Szerinted mi az a tulajdonságod, ami azért így sikeressé tett? Mert téged így ismerve, te nagyon maximalista vagy, nagyon érdeklődő vagy, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hány diplomád van, ez is szerintem fantasztikus, hogy azért a tanulás sem hanyagoltad el így a sportpályafutásod mellett. Szóval mi lett az a tulajdonságod, ami tényleg azért elég magas szintre elvitt?
1: Talán az ilyen... Nem szép szó, hogy mindenen átgázolás, de igazán az egyik, ami miatt szerintem előrébb, gyorsan jutottam előre, az, hogy én soha nem akartam sportoló lenni, én soha nem akartam élsportoló lenni, én nem akartam válogatott lenni, én csak szerettem játszani, és szerettem ott lenni, és szerettem a sikert, azt ugye nagyon, az a mai napig így van, hogy a siker az a legfontosabb, és talán ez a sikerészség, de nincs mellette az a, vagy nem volt soha mellette az a fajta stressz, hogy nekem ezt muszáj elérni. Hanem csak az öröm.
0: Szeretetből és örömből, igen, egyébként szerintem is így lehet sikereket elérni. Valahol azt olvastam, hogy azt nyilatkoztad, hogy fontosnak tartod, hogy valami maradandót alkoss az életben. Mit gondolsz, ez sikerült? Mert egyébként, mikor egyik kollégám megtudta, hogy jössz ma behozzám, akkor így rögtön rám írt, és akkor így mondta, hogy hú, a Bubu jön majd behozzád, hogy nagyon szerettem a játékát. Szerintem maradandót alkottál, ezt kijelenthetjük, nem tudom, te hogy érzel ezzel kapcsolatban.
1: Nem hiszem, tehát hogy mit tekintünk maradandónak, nyilván valami olyasmit, ami több generációra előre is valami hatása lesz, vagy valaki hasznát veszi, vagy valakinek örömet okoz. Most szerintem a sport nem ilyen. Tehát a sport az tipikusan olyan, hogy az emberek abba hagyják, és egy generációval később már senki nem tudja, hogy ki volt. Nekem például nagyon-nagyon megdöbbentő volt, amikor a TFN, a csoporttársaim, akik jóval fiatalabbak voltak nálam, például nem tudták, hogy ki az a Temesvári Andrea. És akkor engem nagyon megdöbbentett. A hallgatóim később, ugye, mint tudom, 10 évvel később már nem tudták ki az Egerszegi Krisztina. Tehát a sport itt Magyarországon nem lesz maradandó, mert nincs, aki ápolja a hagyományokat, nincs, aki a köztudatban bent tartsa ezeket az embereket, és szerintem ez nagyon nagy baj a mi sportunknál, tehát ezzel biztos, hogy nem lehet maradandót alkotni. Nem tudom, még nem sikerült maradandót alkotnom, de dolgozom rajta.
0: Igen, ugye azt is beszélgettük még így a műsor kezdet előtt, hogy neked számos diplomád van, és hogy fontosnak tartotta tényleg a tanulást így az élsport mellett is, akkor soroljuk fel, mik ezek, néhányat tudok, de azért megleptél most a legutóbbi, hogy legutóbb mivel foglalkozol.
1: Hát az első az a történelem szak volt, tanári szak, hittem benne, hogy tanár akarok lenni, tehát ez volt. A következő az az angol nyelv és irodalom szak volt, és akkor a TFN, ugye van egy BS cím testnevelő edző, ezen van egy testnevelő tanári mester és egy szakedzői mester, és van egy PhD-m is.
0: És amit mondtál nekem, hogy most belső építészet?
1: Nem, most lakberendezést tanulok éppen egy-két éves képzésen.
0: És miért nem lett belőle tanár? Hogyha nagyon szerettél volna az lenni.
1: Végülis lett, tehát valamilyen szinten azért 14 évig tanítottam, csak nem a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban. Hát amikor már úgy alakult az életem, hogy most lehetnék tanár, akkor azért a közoktatás nem volt a legjobb állapotban, tehát nem volt semmiképpen vonzó. nyilván azért nem. Aztán valahogy a felső oktatás az beszippantott egy darabig, csak aztán hát ott is olyan, hát olyan irányba fordult a dolog, ami már nem tudott felhőtlenül örömet okozni.
0: Mert hogy a pedagógiai érzék azért kell az edzősködéshez is.
1: Hát nyilván.
0: Szóval nem tudom, edzőként mi az, amit figyeltél ebből, vagy mi az, amit tudtál hasznosítani akár tényleg a pedagógiai pályáról?
1: Hát szerintem kezdőedzőként nyilván rengeteg hibát elkövettem én is, mint mindenki, de aztán talán ott félúton kezdtem megérteni, hogy a mai fiatalok nem olyanok, mint mi voltunk, és hogy hogyan kellene hozzájuk közelíteni, hogy mi az, amire pozitívan reagálnak, mi az, amire negatívan reagálnak, hogy mennyit jelent, hogy ki mit hoz magával, mondjuk az előző csapataiból, hiszen a Beac az tipikusan olyan volt, hogy jöttek az emberek, nem magának termelte a játékosokat. És akkor szép lassan szerintem megtanultam azt, hogy hogyan lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, amiben megbíznak bennem, de mégsem vagyunk haverok.
0: Igen, egyébként ez is egy érdekes mesdje, ami nagyon nehéz lavírozni ennek a mentén. És ez mennyire volt egyértelmű, hogy edzősködsz majd, ha pályafutásod befejezése után?
1: Semennyire.
0: Semennyire.
1: Hát én mindig mondtam játékosként, én soha nem leszek edző, az biztos. Én mindig ezt nem tudom, több nyilatkozatban is benne volt. Aztán hát úgy alakult, hogy amikor abba hagytam Sopronban, akkor Sopronban nem kínálkoztak lehetőségek. Ígéretek voltak, mielőtt abba hagytam, de aztán amikor odaálltam, hogy na itt vagyok, tessék, akkor ugye hát mindenki hátat fordított, és akkor határoztuk el, hogy mindenképpen visszajövünk Budapestre, és ez volt az a pillanat, egy ilyen nagyon szerencsés pillanat volt, hogy az elhatározás után 2 héttel a Muszbek Mihály engem megkeresett a Beacból, hogy lenne kedvem hozzá. És hát mivel más lehetőség nem volt, nyilván igent mondtam, de közben meg nagyon elkezdett érdekelni a dolog. Tehát onnantól, hogy egyáltalán csak beszélgettünk, nem volt se szerződés, se semmi, se komolyabban, onnantól nagyon elkezdtem erre készülni, hogy, és rengeteg ötletem volt, és minden, szóval, hogy utána meg így beszippantott az egész.
0: És mik voltak ezek az ötletek, vagy miben láttál mondjuk hiányosságot tényleg egy-egy csapatnál, amiben kellett fejlődni, akár a Beacnál is?
1: Hát szerintem nekem kellett a legtöbbet fejlődnöm edzőként, hogy ne a hozott, megszokott dolgokat csináljam és csináltassam, hanem merjem használni az önálló ötleteimet. És amikor elkezdtek saját ötleteim lenni, saját feladataim, saját taktikám, amit én találtam ki, és hát egy picit tesztelni kellett nyilván a csapaton, én onnantól éreztem azt, hogy most megérkeztem, és edző vagyok, és amikor a tanítványaimnak próbáltam ezt átadni, hogy nem ásolják a régi edzőket, mert halad a világ, halad a sportág is, hanem találjanak ki új dolgokat, próbálják adaptálni a saját csapatukra, és amikor azt láttam, hogy oda jön hozzám egy hallgatóm, aki 10 éve volt hallgatóm, és összefutunk egy eseményen, és azt mondja, hogy hát ő hálásan köszöni, mert annyi jó ötlete van, és vitte be a csapatába, és annyira élvezik a tanítványai az edzéseket, hogy nem unalmas, pörgős, mindig új, akkor azért úgy érzem, hogy talán egy kis hatásom volt erre.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt nyitott a környezeted erre, akár mondjuk a hallgatók erre az újdonság bevezetésére, vagy tényleg erre az új szemléletmódra, mert nem minden edző szereti mondjuk az újdonságokat bevezetni, de mennyire volt akkor ezek szerint a te környezeted nyitott erre?
1: Hát mindig úgy kezdődött, hogy először el kellett fogadtatnom magam, hogy nőként én azért értek ehhez a sportághoz, ez volt az első mindig. Utána el kellett fogadtatni, hogy nem biztos, hogy minden úgy jó, vagy nem is azt mondom, hogy jó, mondom, hogy más, vagy lehet jobb. És akkor ezen még elvitatkozgattunk pár hétig, és amikor megjött a hallgatóknak az első ilyen váó érzés, hogy csinált valamit, és ami új, és más, és tetszett a többieknek, és mindenki nevetett, és baromi jól szórakozott, amikor csinálta, akkor érkeznek meg, hogy talán lehet, de azt kell mondanom, hogy minél magasabb szinten edzősködik valaki, annál kevésbé vevő az újdonságokra. Tehát annál standardebbek az edzései, annál inkább ugyanazt csináljuk, amit én gyerekkoromban csináltam, ami nem tegnap előtt volt. Szóval hogy inkább azok nyitottak, akik alacsonyabb szinten dolgoznak, ami szerintem baj.
0: Hát nyilván fiatalabb korban még ki kell alakítani mindenkinek a saját stílusát, vagy nem tudom, lehet, hogy amikor meg már eljut az ember egy bizonyos szintig, akkor már megvannak a saját kis berögződései, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Mondtad, hogy nőként azért elfogadtatni magadat nehéz volt. Nem tudom, hogy látod így a női férfi edzők helyzetét, mennyire nehéz akár tényleg női edzőként dolgozni, nagyon sok férfi edző is van, bár mondjuk a női mezőnyben azért keves, vagy hát kevesebb talán a férfi edző, azért most már jelennek meg tehetséges fiatal női edzők is, szóval hogy látod ennek a helyzetét? Kérdeztem egyébként pont a múltkor azt hiszem a Rátkai Esztert, hogy ő mit lát, mi a különbség mondjuk egy női és egy férfi edző között, nem tudta megfogalmazni, azt mondta, nem is gondolkozott még ezen el, de hogy nyilván van különbség a kettő között, szóval ezt hogy látod?
1: Hát a női mezőnyben konkrétan, ha jól, most jól emlékszem, kettő női edző van a 11 csapatra, szóval nem, nincsenek női edzők. Férfi mezőnyben egyetlen egy női edző sincsen, talán még a másodosztályban sem, ott volt egyszer-kettő. Csak azért tudom, mert a PHD részben erről is szól, hogy mik a különbségek, tehát nem, még mindig nem elfogadott, különösen ugye a fiú játékosok, vagy férfi játékosok azok, akik mit tudhat erről egy nő most, és pedig azon kívül zsákolnak, azért sok különbség nincsen a kettő között, de ez tényleg probléma a nem csak női edzők, női vezetők is. Tehát ha megnézzük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét, akkor az első nőt azt a szakmai bizottságban találjuk, annál följebb nincsen nő, nem is volt soha. Egyszer volt a kislenke, akit rövid úton eltávolítottak mindenféle ürüggyel. Na most a szakmai bizottságról csak annyit kell tudni, hogy nincsen semmilyen döntési jogköre, javaslat tevő jogköre van, amit utána a férfiak az elnökségbe általában leszavaznak. Tehát, hogy azért ez még nem általános. Szerintem a férfi és a női edzők között van nagyon sok különbség, és ezt a kutatásom is egyébként kimutatta. Egyébként fönn van az interneten, bárki elolvashatja. Hogy a nők sokkal empatikusabbak, ami szerintem nagyon fontos. Tehát sok mindenen vitatkozunk ma a sportban, és nagyon sok írás jelenik meg, hogy hogyan bánnak a sportolókkal az edzők. És hogyha megnézzük a kommenteket, akkor a férfiak azok, akik ezt normálisnak találják. És azért a női lélek az nem ilyen. Tehát egy lánynak belegázolni a lelki világába, az nem csak a sport teljesítményére hat ki, hanem a személyiségre. Tehát olyan szinten lehet személyiséget rombolni, amit föl sem érnek az edzők. Ezen kívül szerintem a nők, egyébként az jött ki a kutatásból, hogy amúgy meg kemények. Tehát, hogy nagyon kemények a női edzők. Tehát, hogy követelnek jobban, mint a férfiak, viszont sokkal empatikusabbak. Tehát megértik, hogyha valakinek problémája van, vagy most nem tud edzésre jönni, vagy nem tud úgy teljesíteni. Szerintem az ideális kombináció ez egy férfi és női edző egymás mellett. Mert teljesen más szemlélettel állnak hozzá, mást látnak, még a taktikában is teljesen más látnak. És ez lenne a jó kombináció, az, hogy melyik van elől, az meg végül is mindegy.
0: Ez azért is sajnálatos, amit mondasz, hogy mondjuk akár a vezetőségben sincs elég nő, mert egyébként meg a női szakák szerintem az elmúlt évtizedekben sokkal sikeresebb volt, mint a férfi, és akár mondjuk volt játékosoknak a tapasztalataira lehetne hagyatkozni ebben a sportágban. Engem azért érdekel nagyon sokszor a ti véleményetek is erről a sportágról, vagy hogy merre halad egyáltalán, vagy hogy látjátok, mert szerintem ezeket a tapasztalatokat abszolút érdemes lenne használni és megfogadni. Te is mondtad, hogy nagyon sokat változott a kosárlabda, szerinted mennyit változott így mondjuk akár az elmúlt 20 évet nézzük.
1: Nagyon sokat, nagyon sokat. Tehát azért akkoriban egy-egy jó játékos, sztárjátékos el tudott vinni a hátán egy csapatot. Ma ehhez már három se elég. Tehát sokkal több kell, sokkal fizikálisabb a játék, sokkal több a hiba benne pont ezért, mert hogy ugye gyorsabb. És például, ha a két csapat nincs jó formában, akkor kb. Nézhetetlen. Tehát akkor iszonyatosan gyenge színvonalú tud lenni. Viszont a taktikában talán jóval taktikusabb, azért régen nem használtunk ennyi elemet a taktikában, mint most. Tehát, hogyha most a legutóbbi VB-t is megnézzük, akkor láttuk a különbséget a között, amikor egy csapat csak rohan és gyakorlatilag tüzel, meg a között, hogy tud szépen taktikusan játszani, és valahol a kettőnek az ütközését is láttuk, hiszen láttuk, hogy az amerikaiak sem tudtak, mint kés a vajban végigmenni ezen a VB-n, mert igenis a taktika és a kicsit lassabb, megfontoltabb játék az ugyanolyan eredményes lehet.
0: Igen, és nagyon érdekes, hogy minden egyes mozdulatot kielemeznek, csiszolnak, illetve az egyéni képzésekre szerintem most már, ha én visszagondolok, amikor én játszottam, akkor az nem volt annyira jellemző. Egyéni képzésekre szerintem most már azért nagyobb hangsúlyt fektetnek.
1: Igen, de én nem vagyok biztos benne, hogy ez jó. Tehát, hogy azért ez egy... Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az európai kosárlabda sokkal taktikusabb. A taktika az azt jelenti, hogy 5 ember együtt dolgozik. Ha valaki csak egyéni képzésen vesz részt, és labdát vezet, és dob visszalépésből emberül a hátán, stb., hogy fog beilleszkedni ebbe a taktikus játékba? És ugye a játék kapcsolatok azok nem kerülnek gyakorlásra egy egyéni képzésen, habár az egyéni képzés nem azt jelenti, hogy egy ember van, és egy emberrel dolgozunk, hanem azt jelenti, hogy az egyéni hiányosságokon vagy erősségeken dolgozunk tovább. Tehát ez nem zárja ki, hogy több játékos legyen egy egyéni képzésen, és mondjuk játékkapcsolatokat is gyakoroljanak, csak ezt sokan félreértik az edzők közül is. És én például nagyon hiányoltam, és ezen a VB-n is látszott, hogy például a magyar játékosoknak mennyi eladott labdájuk van, hogy gyakorlatilag a passzkészség az a 0 és az 1 között valamennyi érték, de inkább a 0-hoz. Tehát, hogy nagyon gyengén passzolunk, mert egyéni képzés van. Amin labdát vezetnek, a háta mögött, lába között, nem tudom én hova pattogtatja a labdát, holott a modern játékban néhány leütése van egy játékosnak, nem 12, és nem tudja átvenni 4-szer a lába között, mert teljesen felesleges, ugyanakkor meg passzolni nem tud, ami azért nagy baj.
0: Igen, azért ez csak egy csapatsport, az összeszokottság hiánya az hamar kiütközik. Egyébként most a bajnokság első fordulójában is látszott, hogy ugye sok csapatnál azért voltak játékos cserék, és azért az összeszokottság hiánya miatt azért itt is voltak meg nem értések és érdekes szituációk. Na, hogy látod még ezt a világbajnokságot? Tényleg hova vártad ezt a csapatot a VB előtt? Szerinted pont jó helyen van a 8. helyen az a válogatott így a világ mezőnyében, hogy látod ezt?
1: Hát én azt láttam, hogy ugye a világbajnokság egy picit kezd a kézilabdához hasonlítani, hogy EB-t nyerni nehezebb, mint VB-t, mert hogy rengeteg gyenge csapat volt a mezőnyben. Talán nem olyan rettenetesen gyengék, mint a kézilabdában, de azért voltak teljesen esélytelen csapatok. Tehát hiába volt Afrika bajnok Nigéria, ha jól tudom, tök utolsó lett, mert mindenkitől nagyon-nagyon kikapott, és nagyon nagy csalódást okozott például. És hát a csoportot látva én úgy gondoltam, hogy ott második helyen biztos, hogy tovább lehet menni, mert a másik két csapat az gyengébb lesz, és ez így is lett. Szerintem a japánok is nagyon-nagyon lefele mennek az olimpia óta, tehát ott sikerült építeniük egy csapatot, aztán kicserélődött, és valahogy lefele mennek. Én egy picit sajnáltam azt, hogy európai csapatok ellen nem lehetett többet bizonyítani. Mert ugye végső soron valahol itt van a mi helyünk, és nagyon sok múlik a csoport beosztáson, nagyon sok múlik az ágrajzon, hogy ki hova kerül, és mennyi esélye van arra, hogy például döntőbe jusson. Ez kétségtelen, hogy utána nyilván az az ág, az amerikai ág jó, hát erősebb volt a 4 közé jutásért. Én azt hiszem, hogy ez egy picit eredményben túlteljesítés volt, mutatott játékban nem. Tehát azt gondolom, hogy ez a csapat ezt tudja. Tehát nem volt bravúr győzelem, és nem volt nem várt vereség sem.
0: És akkor ezek szerint még mindig az amerikai és az európai régió, aki világszinten mondjuk jónak számít?
1: Hát nagyon úgy látszik, hogy az ausztrálok is kínlódnak, mert eddig azért ők ott voltak nagyon. Most úgy látszik, hogy annyira már nem tudták összeszedni a csapatot, vagy túl sokáig tartották benne az idős játékosokat, mert hát ugye még az elmúlt években ott azért 35 fölött is voltak játékosok. És igen, ezek után, tehát utánuk meg ott vannak az európai csapatok, akik viszont egyre erősebbek, ahogy mondjuk a németeket senki nem várta oda, ahova értek, olaszoktól senki nem várt ilyen jó szereplést, és hát a hagyományosan jók, mondjuk a belga, francia, spanyol az ugye hagyományosan jó, szóval szerintem erősödik az európai mezőny is.
0: Igen, ugye a top 4-ben 3 európai csapat volt, és hát a nyakunkon az Európa-bajnokság is hamarosan indulnak majd a selejtezők. Szerinted ki az, aki még húzó embere lehet ennek a válogatottnak most ebben a korosztályban, vagy ebben a korban?
1: Aki még nincs ott, vagy aki már ott van, csak
0: aki már
1: még
0: ott
1: nem.
0: Van, vagy mondjuk akár a szélesebb válogatottban is?
1: Hát én azt mondanám, hogy túl sok játékos nincs, aki toporogott a válogatott küszöbén és be kéne engedni. 1-2 talán igen, akik talán korral oda tudnak érni. Nekem a legnagyobb kedvencem a Dulpanka, megmondom őszintén. Volt játékosom válogatottban és kicsit a beacban is, de ő az az all-around játékos, aki igaz, hogy néha hebrencs, de úgy megtestesíti azt, amire szükség van védekezésben, támadásban, úgyhogy én picit sajnáltam, hogy őt kevesebbet láttam a pályán. Igazán jó a csapatnak az összetétele, mert a zöme a csapatnak a 98-99-es korosztályból kerül ki, akik most nagyon jó kormán vannak. Tehát ez a 27, én azt szoktam mondani, hogy a kosárlabdában 27 éves kor az, amikor eléri valaki a csúcsot. Tehát, hogy ott már csak rutinosabb, jobb nem lesz, rutinosabb lesz, és akkor valahol elkezdődik a hanyatlás ilyen 30-32 éves kor körül, de hogy odáig el kell menni a 27 éves korig, hogy rutinban, hogy tapasztalatban ott legyen, és ez a csapat most ott van. Én igazán olyan nagyon sok fiatalt nem látok, hogy úgy be tudnának lépni ebbe a körbe az elkövetkezendő 1-2 évben.
0: Na, hamarosan majd erről is beszélünk, illetve az utánpótlás kérdésről is érdekel véleményed, majd még beszélünk a közelgő Európa-bajnokságról is. Balogh Judit a vendégem, most azonban következnek a hírek.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
2: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
3: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Szerb játékvezető dirigálja a Magyar-Grúz Nemzetek Ligája mérkőzést. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként az észak-amerikai női kosárlabdaliga negyeddöntős párharcának második mérkőzésén, és meglepetésre 2-0-ás összesítéssel már a rájátszás első fordulójában kiesett. A magyar játékos valamivel több mint 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labda szerzése volt. Orcsontörést szenvedett Alexander Madsen, a bajnoki ezüstérmes Szolnok férfi kosárlabda csapatának finn játékosa. A nyáron szerződtetett 31 éves légiós edzés közben egy ütközés következtében sérült meg. Emiatt egy éjszakát kórházban töltött és ki kellett hagynia a klubja tegnapi bajnoki meccsét, amelyen a szolnokiak 91-90-re kikaptak a vendég Kaposvártól. Újabb világbajnoki címet nyert Törőcsik Zsófia. A világjátékos győztes, többszörös VB aranyérmes, világcsúcs tartó, szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban zajló világbajnokságon az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel bizonyult a legjobbnak. A magyar sportolónak ez a második mélységi világbajnoksága. Az elsőn összetettben győzött, holnap után a páros uszonyos kategóriában indul. A szerb Sredjan Jovanović vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Márko Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált meccset.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, hogy Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály mellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, hogy észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Izraelben vizsgálják, hogy terrortámadás történt-e a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen. A Flydubai járatán a két pilóta vitája verekedéssé fajult, percekig nem válaszoltak a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utas szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. Szemtanúk szerint az egyik pilótát az utasok tették ártalmatlanná. Sérült társát kórházba vitték. A CNN és a BBC is arról ír, hogy a másodpilóta késsel támadt rá a kapitányra, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg a hatóságok.
0: Közlekedés.
4: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es felé a 3-as kilométernél baleset történt, egy sávot lezártak a torlódás, egy 2 kilométeres.
0: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, hasonló, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél, éjszak általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható, szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, reggelente többfelé fagypont körüli hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 15 óra 35 percon a hírek után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem a stúdióban Balogh Judit, korábbi 223-szoros válogatott kosárlabdázónk. Hát beszélgettünk itt a világbajnokságról, ugye a szeptemberi berlini világbajnokságról. Szerinted mi annak az oka, hogy 98 óta nem volt válogatottunk világbajnokságon, vagy mármint a női válogatottunk világbajnokságon, miért kellett erre ilyen sokat várni?
6: Hát más volt a kvalifikációs rendszer, tehát ugye nem volt selejtező, hanem automatikusan az Európa-bajnokság kvalifikált, és hát azok az EB-k nem sikerültek jól, ami éppen kvalifikált. Szerintem ez lehetett az oka, de nyilván az is oka, hogy beérett egy generáció, aki egyébként nagyon tehetséges játékosokból áll, és az utánpótlásban is hát azért lehetett látni, hogy ebből lehet valami, és főleg, hogy egy korosztály. És szerintem ez sokat számít. A kérdés az, hogy ez sikerül-e szinten tartani.
5: Igen, mert a legutóbbi Európa-bajnokságon szintén nem volt kint a csapat, 2027-ben ismét lesz egy Európa-bajnokság, arra azonban előbb selejtezőt kell játszani a magyar válogatottnak. Ugye ennek a kontinens tornának majd 4 ország ad otthont közösen, Belgium, Finnország, Svédország és Litvánia, és a magyar női válogatott az N csoportban szerepel a selejtezőben Németországgal, Portugáliával és Dániával, és a csoportok első 2 helyezettje jut ki az Európa-bajnokságra. Hát ugye a németek ott vannak, akik most a világbajnokságon a legjobb 4-ben bent voltak, szóval mennyi esélye lesz szerinted a válogatottnak kivívni az EB részvételt? Azt mondtad, hogy ugye EB-t nyerni nehezebb, mint akár világbajnokságot.
6: Igen, hát azért a dánokat nem ismerjük, mert nem voltak a kosárlabda térképén eddig. A portugál csapat egyébként nem rossz, de azért messze van a magyar csapattól. Szerintem a nagy kérdés az, hogy hol lesznek ezek a selejtező ablakok, illetve hogyan tudnak eljönni a játékosok. Ki engedi, ki nem engedi, ki lesz sérült, ki nem lesz sérült. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat fog számítani, hogy mindenki ott tud-e lenni ezeken a mérkőzéseken.
5: Azt is beszéltük, hogy hát már érintettük pár mondat erejéig, ugye az utánpótlás, és te is mondtad, hogy a 27 éves korosztály a legjobb, amikor ugye a lányok a legjobban tudnak teljesíteni. Hát nyilván a nőknél a gyerekkérdés is egy idő után majd bejön, mondjuk 30 év fölött. De ilyen szempontból tényleg, akár mondjuk nézzük ezt a magyar bajnokságot, és ugye most pár válogatott már azért külföldön játszik, mondjuk Kisvirág Spanyolországban, Lelik Réka most ugye Isztambulba igazolt, nagyon sokan viszont ugye a magyar bajnokságban pallérozódnak, szóval szerinted milyen az a magyar női bajnokság most?
6: Szerintem nagyot változott a tavalyi évben, tehát már tavaly is, azzal, hogy láthatóan elfogyott a pénz a klubokban. Elfogytak a szponzorok, valahogy nem sikerült átcsoportosítani a pénzeket, és gyengébb külföldiek jöttek. Tehát ugye azt láttuk, hogy elfogytak a sztár külföldiek, egyre gyengébbek lettek, egyre kevesebb van belőlük egy-egy csapatnál, és így a magyar játékosok sokkal meghatározóbb szerepkörben kellett, hogy fellépjenek a mérkőzéseken, és ez abszolút látszott akár a válogatott szereplésén is, hogy igenis képesek rá, megkapták azt a fajta mérkőzés terhelést évközben, ami szükséges volt ahhoz, hogy sorozatmeccset lehessen játszani, és hát rutint szereztek, mert ez nagyon-nagyon fontos. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy játékos az mondjuk a garbage time-ban, tehát a kuka időben van-e pályán, vagy pedig a végjátékban, amikor nagyon-nagyon fontos, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez segítette a válogatottat, nem kicsit.
5: Magyar Biancával is beszéltem pár napja, ugye még így a bajnokság indulás előtt a Szekszárd edzője, ha már így beszélgettünk a női edzőkről, ő az egyike azoknak, aki ugye nőként helytáll edzőként is. És ő is azt mondta, hogy ugye Szekszárdban abszolút a magyarokra szeretne építeni. Hozzájuk érkezett egy amerikai center, ha jól tudom, és egy kubai center, de egyébként rajtuk kívül abszolút így a magyar magra építene, ez akkor ez tényleg a magyar válogatottat építheti, hogyha megfelelő játékperceket kapnak a játékosok. Hát nyilván a mérkőzés helyzeteket azt mérkőzésen tudja gyakorolni az ember, és nem az edzések közben. Ilyen szempontból a válogatottnak hasznára válhat.
6: Hát abszolút hasznára válhat, mert ugye a válogatottban egyetlen egy légiósra van lehetőség. Most azt hagyjuk, hogy Yvonne Turner-e a legjobb légiós ennek a, tehát hogy ilyen típusú játékosra van-e szükség, vagy más típusú játékosra, de az biztos, hogy az a rutin, ami megszerezhető a meccseken, az éles helyzetekben, a végjátékokban, az semmi nem pótolja. Tehát ott lehet edzésen gyakorolgatni, meg lehet edzésen ilyen helyzeteket fölállítani, de mindenki tudja, hogy nincs tétje. Még egy éles mérkőzésnek van. És én azt láttam a lányokon ezen a VB-n is, az első meccset kivéve, mert arról szerintem azt dobjuk a kukába, és ne beszéljünk róla, azt láttam, hogy van önbizalmuk, tehát hogy vannak olyan emlékképeik, hogy ez nekem már sikerült, amit tudom én ennek a meccsnek a végjátékában, és látszott, hogy nem úgy keresik magukat a pályán, meg azt se tudják, merre van előre, hanem hogy nagyon-nagyon magabiztosak voltak. Tehát az első meccset kivéve én egy nagyon magabiztos csapatot láttam a pályán, nagyon magabiztos játékosokat.
5: Ami különösen fontos, azt gondolom, mert hát tudom, hogy milyen mélyről jöttek vissza, miután elvesztették ugye az olimpiai selejtező tornát, azért onnan visszatérniük mentálisan elég nehéz volt. Azt is mondtad, hogy nem látsz olyan fiatalokat, akik azért így kopogtatnának még a válogatott ajtaján, fiatalabb korosztályban, vagy mondjuk utánpótlás válogatottakból. Hogy látod az utánpótlás helyzetét most Magyarországon?
6: Hát én azt látom, hogy a TAO azért nem váltotta be a reményeket, tehát ne higgyünk a statisztikáknak, mert azok ugye, hát tudjuk, hogy ceruzával születtek, amit ki lehet radírozni és át lehet írni, tehát én biztosan tudom, hogy kevesebb gyerek sportol, nem hogy több lett volna, hanem kevesebb a gyerek, kevesebb a kosárlabdázó, kevesebb a női kosár, vagy a lány kosárlabdázó, és hát azért a mennyiség az szükséges a minőséghez mindenképpen, meg hát ugye minőségben is nagyon nagy különbségek voltak a TAO-ra, azért fölépült egy csomó klub, ahol nem volt semmilyen minőség, és olyan meccseket kellett játszani, aminek totálisan semmi értelme nem volt. Na most a rutint azt a mérkőzések során lehet megszerezni. Tehát az a játékos, aki csak edz és nem játszik, soha az életben nem lesz jó játékos, mert nincs meg a meccs rutinja. Tehát ezt nem szabad lebecsülni már a fiataloknál sem. Ettől függetlenül nyilván ki lehet termelni játékosokat, mert ahogy Szabó Johnny bácsi, aki nekem még edzőm volt, és ő egy nagy legenda a kosárlabdázásban, az egyike volt azoknak a szakembereknek, akik az 50-es években elkezdtek amerikai szakirodalmakat fordítani. És nekem ő még volt edzőm, és mindig azt mondta, hogy a tehetség az a gazból is előre tör. Tehát én hiszek ebbe, hogy nincsenek sztáredzők, nincsenek sztárklubok, hanem vannak jó képességű gyerekek, jó képességű fiatalok, akiket nem kell tanítani. Tehát akik eljönnek edzés, és maguktól tanulnak. Hát én is ilyen voltam nagy részt, hogy utánoztam. Megnéztem, hogy mit csinál a Borka Ági, és megpróbáltam leutánozni. Ma már erre sokkal több lehetőség van, hiszen nyitott a világ az internettel, bárkit le lehet másolni. Tehát igazán nem hiszek ebben, hogy sztáredzők nevelik a játékosokat, nem megtalálják, vagy elviszik valahonnan a jó képességű gyerekeket. És ilyenek mindig lesznek.
5: És ezeket a jó képességű gyerekeket hogy lehet ott tartani a sportág mellett? Mert van, aki azért így menet közben kihúlik, abba hagyja, azt gondolja, hogy másfelé szeretné vinni az életét. Hogy lehet őket ott tartani?
6: Azt is problémának látom, hogy szinte minden sportágnak ugyanaz kell. A magas, erős, ügyes, jól koordinált gyerek, tehát versenyezni kell a többi sportággal is, például a kézilabdával, vagy akár a vízilabdával, de már az atlétikával is, tehát hogy van egy ilyen típusú verseny. A másik pedig amiről már beszéltünk, hogy az edzők hogyan tudják ott tartani a gyereket. Nyilvánvalóan nem fog ott maradni egy gyerek, ha minden nap sírva megy haza az edzésről. Mert csúnyán beszéltek vele, mert bántották a többiek, mert nem kapott elég játék lehetőséget, tök mindegy, hogy miért. vagy unalmas volt az edzés, vagy el se jött az edzőnéni, vagy bácsi. Tehát, hogy szerintem ebben az utánpótlás edzőknek borzasztó nagy felelősségük van. És azért azt se felejtsük el, hogy egy tehetséget nem elég megtartani, kell köré egy csapat, mert különben nem tud versenyezni. Tehát, hogyha 7 gyereket elüldözünk a csapatból, mert nem foglalkozunk velük, mert kiabálunk velük, szidjuk őket, akkor az egy sem tudott maradni. Tehát valahogy ezt kéne megérteni, hogy ez egy játék. Tehát ez egy sportjáték, ezt játszani kell, ezt nem tanítani kell, ezt játszani kell. Van nekem egy nagyon kiterjedt játékgyűjteményem, amit kifejezetten, hát a kosárlabdában is, de egyébként más sportákban is alkalmazható. Rengeteg játékot gyűjtöttem, és találtam ki az évek során, amik tanítottam. Például tervem azt is, hogy ezt valahol közzé tenni, hogy adjak az edzőknek muníciót ahhoz, hogy lehet megtanítani valamit indirekt módon. Tehát nem úgy, hogy most sorba állunk, és akkor mindenki dob egy zicsert, és utána 10 percig átcsorog a sorban, hanem hogyan tudunk úgy ismétlés számot adni, hogy a gyerek nem veszi észre, hogy ő most tanul. És szerintem a mai gyerekek az internetes játékokkal, a rajzfilmekkel, a filmekkel gyakorlatilag egy olyan pörgős életet élnek, vagy annyira igényük van arra, hogy minden pillanatok alatt változzon körülöttük, és minden pillanatban valami érdekes legyen, hogy nem lehet a régi módszerekkel ma tanítani. Tehát új módszerek kellenek, amikor pörög körülöttük minden. Egyszer voltam egy edző továbbképzőn, tartottam előadást, és kihívtam egy random gyereket a csoportból, hát ilyen 10 év körülöttek lehettek, 8-10 évesek, és kihívtam, és megkérdeztem, hogy mit szeret a legjobban az edzésből. Hát minden gyerek ezt mondaná, hogy a játékot. Tehát amikor játszunk. És játszani nem csak 5-5 ellen lehet, nagyon-nagyon sok játékot lehet játszani, amire felnőtt 30 éves játékosok sikítva játsszák, mert annyira élvezik. Szóval valahogy ebben is kell egy szemléletváltás, hogy nekünk kell alkalmazkodni a gyerekekhez, a tanítványainkhoz, akárkihez, nem nekik hozzánk.
5: Igen, ez egyébként érdekes, hogy hogyan lehet lekötni a gyerekeket, hogy manapság ugye tényleg az internet világával, meg hogy annyi minden változik körülöttük, ugye az iskolákban is le vannak terhelve, hogy lehet őket lekötni. Szem Kökény Bea mondta egy interjúban szintén, hogy ha már a labdajátékkal nem lehet egy gyereket ott marasztalni, például a kézilabda is, vagy a kosárlabda is tipikusan ilyen, hogy ugye labdát kapsz a kezedbe, és az azért szerintem élvezetesebb, mint csak simán futni vagy úszni monoton módon, akkor azért az elég nagy feladat tényleg manapság.
6: Hát igen, belegondolunk abba, hogy mi történik egy testnevelés során. Tehát, hogy mindenki szeret szekrényt ugrani, meg kézen átfordulni? Nem, senki nem szeret kötélre mászni, senki nem szeret. Tehát, hogy igazán az edzésben is ez a probléma, hogy olyan módszerekkel tanítunk, amilyenekkel még engem tanítottak, amikor ez nem volt probléma, mert a gyerek azt mondta, amit mondott az edző. De ma már ez nem így van. Tehát, hogy sokkal érdekesebbé kell tenni az edzéseket, sokkal változatosabbakká, és erre rengeteg jó módszer van, egy pici fantázia, egy kicsi merészség kell hozzá. Tehát, hogy valaki kitaláljon egy feladatot, ami érdekli az ő saját csoportját, tehát teljesen arra szabva, ez le kell ülni, az első biztos sokára lesz meg, de utána, hogy az ember elkezdi csinálni, már pikpak ki tud találni egy olyan feladatot, ami például az adott csapatára, ha problémát lát a csapatában, itt nem vezetnek a gyerekek bal kézzel labdát, akkor kitalálok egy olyan játékot, nem helyben vezetjük a labdát negyed óráig, hát ki szeret helyben labdát vezetni, hanem kitalálunk egy olyan játékot, amiben kénytelen a bal kezét használni, mert ez a szabály például. Tehát, hogy vannak módszerek, csak nincsenek elég merész edzők. Tehát nem tudom, miért gondolják, hogy ő nem tud jót kitalálni. Bárkit ki tud jót, és nincs jó meg rossz. Mert ha nem válik be, eldobjuk és kész. Csinálunk egy másikat, tehát kockázata nincsen.
5: Van olyan edző, aki azt mondja, hogy a tehetséges gyerekeket külön kellene választani a kevésbé tehetségesektől, hogy fejlődjenek, mert hogy az is gond sokszor, hogy elkallódnak a tehetségesek a kevésbé tehetségesek mellett. Erről mit gondolsz?
6: Én nem gondolom, hogy elkallódna. A tehetség a gazból is kinő, és ez tényleg így van. Tehát ezt nem gondolom, és a tehetségnek is ugye látnia kell, hogy ő jobb, mint mások. Tehát, hogy ő többet tud, és ez minél többre sarkalja, ez is kell. Szerintem a legnagyobb hiba az, amikor a tehetségeket ugye összegyűjtik ezek a kialakított központok, ott kallódnak el igazán. Mert ott ő már nem lesz a kiemelt tehetség. Lehet, hogy pályára se kerül, lehet, hogy 2 perces játékos lesz. ami egyrészt mentálisan rendkívül megterhelő, tehát pszichésen ezt a nyomást, hogy én itt voltam, 40 percig játszottam, itt meg kettőt játszom, itt számított, hogy mit csináltam, ott nem számít, hogy mit csinálok. Tehát rengeteg ilyen tehetséges gyereket veszítettünk már el, és veszítünk el nap mint nap, mert a nagy klubok elviszik, mindent ígérnek, a szülő bedől neki, a gyerek bedől neki, és két év múlva már nem látjuk sehol. Erre eszméletlenül sok példát tudnék hozni a fiú meg a lány mezőnyből is.
5: Nincs sikerélmény, és aztán azért hagyja abba, igen.
6: Hát sikerélmény sincs, meg nem tud fejlődni egy olyan környezetben, ahol nem kap lehetőséget.
5: És a szülők szerepéről mit gondolsz? Amikor én ugye elkezdtem ezt a sportot, akkor nekem édesanyámnak eszébe se jutott volna, hogy lejöjjön edzésre, és mondjuk ott utasításokat adjon az edzőnek sokszor, vagy szóljon, hogy engem rakjanak be a csapatba. Manapság már ez is elég gyakorinak tűnik. Nagyon sok sportágban tartanak ilyen szülőedukációkat. Ezekről mit gondolsz, vagy hogy látod most ezt a helyzetet?
6: Nagyon nagy probléma. A szülők problémája az szerintem az egyik legnagyobb probléma. Viszont egy valamit azt tudatosítani kell minden edzőnek, hogy a szülő a gyerekének a legjobbat akarja. Lehet, hogy nem a legjobb módszerrel, de őt csak és kizárólag ez a cél vezérli. És akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Hogy tényleg azt akarjuk, hogy a mi gyerekünknek jó legyen. Csak a módszerek nem feltétlenül jók. Én szerintem a szülőket ott helyben, tehát egy-egy edző tudja lefektetni a szabályokat, hogy mik a szabályok, hogy azoknak milyen következménye van, és akkor nem lesz ennyi probléma, de a szülőket megfékezni nem nagyon tudjuk, mert az iskolában sem tudjuk, tehát az edzésen sem fogjuk tudni. Meg kell próbálni elmagyarázni, hogy mi miért van, és következetesnek kell lenni. Tehát szerintem az is baj, hogy az edzők nem következetesek. Kivételeznek azért, mert valaki tehetségesebb, azért, mert ki a szülője, azért, mert nem tudom, ezért szeretjük, mert hosszú haja, mert rövid, és kivételezünk, és szerintem senkivel nem szabad kivételezni, különösen nem a tehetséggel. Mert a tehetség át fog kerülni egy olyan környezetbe előbb-utóbb, ahol be kell tartani a szabályokat, és nem fogja tudni, ha nincsen rászorítva már kiskorába. Én például folyamatosan békaügetésre voltam ítélve, mert nem csináltam, amit az edző mondott, mert rosszalkodtam, mert pattogtattam a labdát, mikor beszélt, és én állandóan békaügettem.
5: A fegyelem az nagyon fontos egyébként szintén. Szerinted most erősebb vagy gyengébb a bajnokság? A női bajnokságról beszélek, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
6: Hát ez egy jó kérdés, szerintem kiegyenlítettebb, tehát több jó csapat van, még nem közelíti meg a férfi mezőnyt, ahol gyakorlatilag bármi lehetséges, de most talán azért több jó csapat van. Az, hogy színvonalban jobb vagy rosszabb, hát ha nemzetközi meccseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy rosszabb, hiszen nem jutnak el a csapataink odáig, mint mondjuk az elmúlt években a top légiósokkal. Ebből a szempontból lehet, hogy rosszabb, de abból a szempontból, hogy kiegyenlítettebb, abból a szempontból, hogy több játékost lehet bedobni a mély vízbe, abból a szempontból biztos, hogy hosszabb távon előremutató.
5: Szerinted melyik csapat emelkedhet majd ki az idei szezonban?
6: Fogalmam sincs. Nem tudom, szerintem akármelyik és bármelyik. És azért ne felejtsük el, hogy nagyon hosszú az átigazolási időszak, tehát februárban még lehet igazolni, tehát van arra lehetőség, hogy mondjuk légiósokat hozzanak, vagy légiósokat cseréljenek, ami teljesen átalakíthatja az egész mezőnyt.
5: És a nemzetközi porondon, nem tudom, hogy látod, ugye este érdekel lesz majd a Sopron is, illetve a Diósgyőr is az Euroliga főtábláért, hogy látod az ő esélyeiket, illetve így a nemzetközi porondon a magyar klubok helyzetét?
6: Hát mivel nem indultak el a nemzetközi mezőnyben a klubok, tehát ez a két csapatunk van, aki versenyben van, ebből egy vagy kettő, vagy egyik egy sem megy az Európa kupába, aki kiesik, de én nem gondolom, hogy most kiesnének, mert gyenge ellenfeleket kapnak, tehát azért az nagy meglepetés lenne, a hazai pályán kiesnének. Ettől függetlenül a nemzetközi mezőnyt is látni kell, tehát hogy ez egy magyar sajátosság, hogy elfogyott a pénz, vagy máshol is elfogyott a pénz, hiszen ezt nem azt látjuk, hogy mondjuk a török klubok nagyon tökerősek, ezt látjuk, a franciák nagyon jók, de igazán bármi lehet, és annak az ellenkezője is.
5: Igen, ez mennyire baj, hogy mondjuk akár egy Pécs nem tudott indulni nemzetközi porondon, ezért ilyen hagyományokkal rendelkező klub, meg azért nyilván megnyerték a bajnokságot. Én azt gondolnám, hogy ez nem mondanám tragédiának, de azért ez baj, hogy nem tud elindulni nemzetközi porondon.
6: Hát baj, mindenképpen baj, De azért ez a finanszírozásnak is a hibája, hogy gyakorlatilag a szponzoráció az leépült. Ez teljesen leépült a magyar sportban, és nagyon nehéz lesz visszaépíteni, mert a szponzorok ugye majd adok TAO pénzt, akkor azt leírja a adójából, vagy az adóalapjából. Tehát, hogy az a baj, hogy ez megszűnt teljesen. És abban a pillanatban, hogy bizonytalanabb lett a gazdasági helyzet, most ez történik, hogy keressük a szponzorokat, vagy nem merjük bevállalni, mert nem tudjuk, hogy lesznek-e szponzorok. Tehát én ebből a szempontból megértem, meg plusz hozadéka egy klubnak nincsen ebből. Tehát semmivel nem lesz neki jobb. Ez egy presztízs kérdés gyakorlatilag. Én annak is örülök, hogy legalább kettő az Euroligában kipróbálja magát.
5: Reméljük, hogy a főtábla össze is jön majd nekik. Egyébként egy ilyenfajta átrendeződés azért a többi országban is látható. Olaszoknál is rendszeresen küzdködnek pénzügyi hiányokkal, illetve hát, hogy az orosz klubok nem indulhattak az utóbbi években, ugye nemzetközi porondon, illetve majd decemberben dönt a Nemzetközi Szövetség arról, hogy akár a válogatottak is indulhatnak-e bármilyen Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Az oroszoknak a hiányát hogy látod? Ők mennyire hiányoznak akár tényleg, mondjuk egy EB-ről, VB-ről?
6: Hát nyilván hiányoznak, mert nekik is volt egy jó generációjuk, ami azért lassan kifutóban van, és hát nem tudtak vele, ugye nekik a 98-as lett világbajnok utánpótlásban, hiszem U21-es világbajnokságot nyertek, és hát ez a korosztály most gyakorlatilag így kifutott anélkül, hogy lett volna versenye a felnőttben. Szerintem mindenképpen hiányoznak, de azért klubszinten orosz klubokat beengedni szerintem nagyon rizikos, mert senki nem fog oda menni játszani. Tehát az iszonyat rizikós, az, hogy válogatott szinten beengedik-e őket, ez megint egy más kérdés, és hát ez politika, ez nem a sportról szól.
5: Igen, nyilván a gazdasági környezet is sokat számít. Szerinted egyébként a magyar kosárlabdának mi lehet az erőssége? Mindamellett, hogy most számos gyengeséget is soroltunk, illetve mondjuk a pénzügyi hiány is probléma lehet, de mondjuk mi az, ami a magyar bajnokságnak az erőssége, vagy a magyar kosárlabdának az erőssége volt, és egyébként a jövőben is hasznosíthatjuk?
6: Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy egy-egy országnak az erőssége. Szerintem nagyon sok függ a nemzetközi környezettől, tehát nem mindegy, hogy kik ellen játszunk, vagy éppen milyenek a többiek. Ahogy mondjuk a 80-as években, meg még talán 90-es évek legelején ugye EB bronzok voltak itt a lányoktól, de nem volt ennyi erős csapat, mert hogy Nyugat-Európa csak akkor kezdett el kosárlabdázni. Ma ugye ők már uralják az egészet, tehát hogy kell egy ilyen nemzetközi környezet is. Szerintem abszolút erősség egyrészt a hazai légiósok meggyengülése, de az is, hogy exportálunk végre játékost. Tehát eddig csak importáltunk jobbnál jobbakat, de most mennek exportra, és teljesen más légiósként játszani egy klubban, mert ott muszáj teljesíteni. Tehát itthon ugye lehet kicsit úgy a langyos vízbe lavírozni, de ott nem lehet. Tehát az kőkemény dolog. A légiós bármikor le lehet cserélni. A hazait nem, mert nincs más a helyére. De a légiós bármikor, és muszáj nekik akár minden edzésen bizonyítani, minden mérkőzésen bizonyítani, és ezért én mindig örülök, hogyha egy játékos külföldre megy, és most teljesen mindegy, hogy melyik osztályba, vagy milyen szintű játékos, de az biztos, hogy az ő fejlődésében az egy nagy lépcsőfok.
5: Neked annó milyen tapasztalat volt tényleg a franciaországi légióskodás?
6: Hú, nagyon fura volt. Nagyon fura volt, főleg az első évben, mert hát az kőkemény. Tehát az minden edzés vére ment. Minden ez. Soha senki nem kérdőjelezte meg az edzőt, soha senki nem mondta az öltözőbe, hogy hát ez hülye, ez miért csinálja ezt meg azt, hanem kijöttek az edzésre, és egyszerűen ott vére ment minden. Ott nem lehetett lógni. Hát én itthon azért szerettem lógni az edzéseken, de ott nem lehetett. Kőkemény volt az egész, iszonyú tudatosak voltak. Tehát mindenki tudta, hogy miért jött az edzésre, és 100%-ban elvégezte a munkát, és soha nem nyafogott. Ott nem volt nyafogás. Itthon, hát tudnék mesélni.
5: Akkor is azért volt különbség a két ország között.
6: Abszolút,
5: ezek szerint.
6: Igen.
5: Most azért elszakadtál picit a kosárlabdától, vállalnál még bármilyen pozíciót, szerepet ebben a sportágban, a jövőben?
6: Nem tudom, gondolkoztam már ezen. Megmondom őszintén, hogy gondolkoztam rajta, nem tudom, nem vagyok biztos benne, vagy nem tudom, annyira átrendeződött az életem, és annyira nem csak az, hogy más irányt vett, hanem például az időbeosztásom teljesen más. Tehát tök fura otthon lenni este, hétvégén, elmenni színházba, ide-oda, ezt csinálni, azt csinálni, ami nem volt, gyakorlatilag 10 éves korom óta, és én ezt most rettenetesen élvezem.
5: Igen, hát az edzői lét is hasonló a játékos léthez. Balogh Juditnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és beszélhettünk a magyar kosárlabdáról, illetve a magyar női kosárlabdáról. Örülök, hogy itt voltál velünk.
6: Igen, köszönöm a meghívást.
5: A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc van, a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel folytatódik, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt vannak már velem szemben vendégeink, Göbölyös Gábor, az MTI Sport szerkesztője, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Piller István, az MTI Sport szerkesztője. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Nagy a csönd,
1: igen. Igen,
2: ilyen csöndben
1: Marco tudja, hogy így. Elvárások vannak a csapattal is, hát ugye ennek következtében vele is, hogy a két mérkőzést egy kalap alá vegyek, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem szereztünk gólt, ez elég sok mindent elárul az úgynevezett előrejátékról, a támadójátékról. Úgyhogy ennek a következménye ugye egy árva pont. Na most két olyan csapatot nem sikerült legyőznünk, amelyeket le kellett volna tulajdonképpen. Azért mondom lassabban, mert én mint szerkezeti hibákat véltem felfedezni, de hangsúlyozom, beszélgetünk. Tehát nyilván a Rossi gondolhatta ezt másképp. Én azt hiányoltam, hogy ha nekem a centerem hiányzik a Varga Barnabás, tehát most visszamegyek a gyökerekhez. Mert sajnos ugye egy válogatott nem lehet tartalékos, de hát azért tudjuk, hogy az volt. Akkor nem biztos, hogy megváltoztatom az egész csapatjátékát, akkor lehet, hogy csak a center próbálom pótolni, és akkor én a Szalait játszhatom, a Paksi Szalait. Tudnék, akkor lehet, hogy nem kell megborítani az egész felállást. Ugyanakkor megértem a Marco Rossit, ugye ő játszotta, tehát akkor biztos úgy gondolta, hogy ezeket a hatalmas ukrán bekeket, középső védeket majd akkor átjátsz ez a két gyors ember, tehát a Lukács, illetve a Regis Damir. Na most ez nem sikerült, ráadásul a Regis meg is sérült. Tehát én mondom, maradtam volna abban annál a megoldásnál, hogy a Szalait játszatom, mert akkor csak egy centert kell, elvben csak egy centert. A Varga Barnabás nem tudott, de egy hasonló stílusú játékost hozok be helyette. A másik mérkőzésen még azt kell mondjam, hogy kimondottan érthetetlen volt számomra, hogy miért nem a Szalaival kezdünk, amikor ott aztán halálbiztos, hogy az északiek ellen ott fejelgetni kell rendesen.
2: Tehát ez is ez a Szalai?
1: Tessék?
2: Hány centis?
1: Ez 190 igen. Fölött magas. Van, hanem 194. Tehát ez egy magas ember.
2: Ez egy alátkérdezés volt.
1: Jó, nem, tehát azt akarom, értem azt a logikát, van abban logika, hogy alacsony súlypontú játékosokkal megmalmozzuk a nagy darab védőket, de ez már nem jött be az ukránok ellen, tehát mindegy, én így láttam. Innentől kezdve nekem ez volt az alapproblémám, hogy nem kizárólag a Vargát helyettesítettük. A második mérkőzés már ráadásul sérülések, tehát ott már abszolút kényszerhelyzetben volt a rossz. Azok is megsérültek, akik addig nem.
3: Én az ukrán meccset, ugyanebben a felállásban voltunk itt egy héttel ezelőtt, és én pont azt mondtam, hogy kénytelenek vagyunk lejjebb adni az elvárásokból. Tehát nekem nem voltak nagyon magas elvárásaim, de az egy pontnál magasabbak voltak. Ha én is ilyen időrendi sorrendben mondom akkor, tehát én az ukrán meccsen azt éreztem, hogy az első fél idő az nem volt rossz. Csak ugye hátrányba kerültünk, és én ott azt éreztem a rosszin, hogy picit átváltott egy ilyen pániküzemmódba. Nagyon hirtelen jött sok csere, komoly változtatások a taktikába, és ez nem jött be. És az ukrán, vagy az északír meccsre már ugye bejöttek a sérülések, és ott én is azt éreztem, hogy nekem például ott Szoboszlai Dominiknak a játéka nagyon-nagyon hátravont volt. Lehet, hogy az volt a cél, hogy ne kapjunk gólt. Ugye a Séfer András el is mondta egyébként, hogy a legfontosabb az volt, hogy ne kapjunk gólt. De azért én, tehát hogyha nem is tudom, nekem a Ibrahimovic története jutott eszembe, hogy amikor ő mondta azt a Barcelonában, hogy vettek egy Ferrarit, és úgy kezelik, mint egy Fiatot. Hát nekünk azért van egy Ferrarink, akit nem biztos, hogy a középhátvéd mellett tudunk a legjobban hasznosítani, még akkor is, hogyha jó passzai vannak. Lehet, hogy tényleg ez egy ilyen biztonsági egypont volt Észak-Írországban, de ugye ehhez meg az kéne, hogy legyőzzük itthon a grúzokat.
1: Bocsánat, itthon megvered az ukránt, akkor ezzel a kinti egyponttal semmi hát probléma nincs. Akkor tökéletes
3: van. De, akár. De tehát a hazai verességgel mentünk bele ebbe a meccsbe. Persze. Ami szerintem ettől függetlenül hozható lett volna. Nem lett volna egyszerű, de egy kicsit agilisabban kellett volna szerintem törekedni a három pontra, és nem arra, hogy megusszuk kapott gól nélkül, mert azért ez az ír csapat, hát azért láttuk, hogy nem virtuózokban áll összességében.
2: Nekem más jutott eszembe, a Gangsta Zolinak volt az a reklámja, egy szerencsejáték, hogy fiam, beadod, és utána rámutat meg, és be is fejeled. Tehát, mint a Szoboszlaival állandóan mindent meg akartunk volna oldani, tehát te add be, és még te is fejezd be. Kiismerhető volt a játékunk, vérszegény is. Én főleg az ukrán, tehát a igények, nyilván nem verességgel akartunk kezdeni, de legalább az egy pont meglegyen. Mind a két meccsen egyébként

0: egyébként utálom ezt a várható gólszám, meg nem tudom micsoda, meg, de a helyzeteink megvoltak. Ha az ukránok ellen az első két helyzetet beverjük, volt köztük félig üres kapu, tehát olyan, ami abszolút zicsernek minősíthető, az bement volna, akkor nem biztos, hogy ennyire fájt volna például Varga hiánya. Mert ezokat be lehetett volna lőni Varga nélkül is. Én úgy éreztem azokat a helyzeteket, és akkor teljesen más hangulattal zárjuk le a pénteki ukrán meccset, és más hangulatba utazunk el Belfastba. Úgy gondoltam, hogy otthon tudunk szerezni mondjuk 7 pontot, ez már nem jöhet össze. Észak-Írországban akkor lett volna jó az X, ha az ukránok ellen legalább egy pontot szerzel, és bárhogy számoltunk, hogy mi lehet a Georgia elleni hazai meccset, mindenféleképpen feljutásnál, ittmaradásnál, vagy kiesés, elkerülés, ezt 3 pontnal veszi mindenki. És most ebben az állapotodban egy kicsit megsebezve, azt nem akarom elhinni, hogy tanácstalanul várjuk, de az, hogy a pályán kívül is egy kapitánynak kell lenni, a Szoboszlai bent a pályán próbál az lenni, de egyelőre még a sereg nem úgy hallgat rá. Látom, hogy integet, menjél följebb, adnám, nem mindenki, valaki szépen elfut a szélen, és akkor lövő szögből inkább megtorpan és beadja, és várja, hogy majd a második hullámban érkező Szoboszlai, utaltam itt a gangsta poénra, majd előre adja, majd utána is fogod. Nem. És itt az írek, ha másban nem, a gyorsaságban azért jók voltak, elvettek minden gondolkodás időt, és nagyon a végén, és még így is volt esélyünk győzni, ott a végén volt az a tűzijáték a kapunál, óriási lett volna. Az, hogy a szerencse, mert erre is kitértek többen, főleg a kapitány úr, a szövetségi kapitány, az meg forgandó, és valamikor az elmúlt időszakban volt, most nincs, attól még ugyanúgy kell dolgozni, hogy bízzál abban, hogy majd esetleg egy ilyen 0-0-ás meccsnél a végén betalálsz, vagy egy 0-1-nél a végén betalálsz. Volt rá esély.
1: A következőt szeretném megjegyezni. Vitatkoznék én azért azzal is, hogy az ukrán meccsen olyan sok helyzetünk volt, aztán beszéltünk az Északír meccsen a úgynevezett helyzetekről, hogy én azt gondolom, hogy a Lukácsnak az a megoldása, amit Winkli kapufával fejezett be, az előtte egy parádés ráfordulás volt. Az úgy lett helyzet, hogy ő bravúrosan rá tudott erre fordulni. Nekem a helyzet...
2: Alacsony XG volt alapvetően.
1: Jó, majd erre mondok. Szerencsére nem lehet csúnyát mondani a rádióba. Tehát magyarul azt a csatár bravúrosan teremtette meg magának, és rálőtt azon lehet nekünk sziszegni, hogy sajnos a Winkli kapufára ment. Ezen kívül egy olyan helyzet volt ennek az XG-ja egy, ugye, amikor a ból elég került a
0: labda. Tehát az a 100%. Is lehetett volna.
1: Az a 100%. Az volt tulajdonképpen a hiba. A Lukácsi az bravúra bemegy. Tehát magyarul én egyetlen egy 100%. Aztán tudok még mondani, akkor áttérnék az Északír meccsre, amikor azt mondtad a végén a helyzet, az már azt hiszem a Báránynak ott nagyon a feje fölé jött a labda, tehát onnan már csak úgy lehetett fejelni, hogy sehogy. Tehát, hogy ott már nem reméltem gott. Volt a Vitálisnak, rögtön a beállítása után, ha jól emlékszem, ugye vitte fel a labdát, és volt egy lövés, ami mellé ment, a jobb kapufa mellé ment a kapusor, de nem kellett beleavatkozni. Ezen kívül én most hirtelen nem láttam helyzetet. Itt van az alapprobléma, és ez nem a Rossi hibája erre. Ember nincs, aki kitaláljon valakit. Nincs megfelelő csatárunk akkor, hogyha a legjobb anyag megsérülnek. Ez szerintem olyan kérdést vet fel, ami nem a holnap utáni mérkőzést kell megbeszélni, előtt kellene megbeszélni, hanem, tehát a csapatnak, hanem gyakorlatilag ez a magyar labdarúgásnak a rákfenéje. Az utánpótlás képzés egyelőre még nem érett be, tehát gyakorlatilag nincsenek olyan emberek, akiket elő tudok venni, hogyha a legjobbjai megsérülnek, akkor azt mondom, jó, nem arról beszélek, hogy úgy kéne felépülni az utánpótlásnak, hogyha egy center sérül meg, egy center takasztok le az U23-ból, vagy az U21-ből, ha egy baloldali középpás, akkor ugye a játékrendszer ugyanaz, meg a hollandoknak azért néha, vagy az Ajaxnak régen ment, most mindegy, de erről van szó, nálunk nincs. Az akadémiára jön egy ügyes gyerek, és itt ugye beszéltünk arról, és hirtelen most itt visszaváltok, hogy ugye, mert én is azt mondtam, hogy center esett ki, centert kellett volna pótolni, és ezért mondtam én a Szalait. Ugye ott van a Kovács Bendegúz esete, akiben érthető okokból a rossz, nem bízik, ugye, mert Hollandiában nem játszik, hol játszik a csapatában, hol nem. Ha megnézi az ember róla, vagy a tisztelt hallgatók a videót, az nagyon jó, tehát látni, hogy nem egy nagy mamlaszról van szó, egy játékügyes, technikás, utolsó passzai is vannak, fejjel egészen kiváló, de megértem a Rossit, aki egyébként mindig óvatos emberek, tehát újoncok avatásától, notabene azt, hogy mondjam egyébként, hogy mindig jó emberekhez nyúlt összességében, de megértem, hogy amíg eddig eljut a döntésig, addig rágja magába, tehát magyarul nincs olyan ember, ez pedig a magyar utánpótlás képzésnek a hibája, ennyi. Na most akkor el lehet kezdeni a kerekasztal konferenciát, de most nem menjünk bele, mert az hosszú, és nem erről szól a Nemzetek Ligájáról, de itt van az alapprobléma. Tehát lehetsz te Rossi, lehetsz te bárki, ha kidőlnek az alapembereid, lasszúval nem találsz.
3: Bocsánat, tehát hogy én is majdnem, hogy ugyanerre a következtetésre jutottam a két meccs alapján, tehát látható volt, hogy nekünk nincsen 20 olyan válogatott szintű játékosunk, akit mondjuk a közönség, a szurkoló azt szeretné, hogy olyan teljesítmény legyen tőle, hogy abból 6 pont lesz Észak-Írországban. A Rossi egyszerűen rákényszerül arra, hogyha valakinek van egy, nem tudom, 2 jó hónapja a magyar NB1-be, akkor azt kénytelen behívni, mert látja
0: de
3: azt,
0: de nem állítja
3: hogy...
0: be?
3: De mondjuk például a Jureket behívta, és egyébként nem is volt rossz szerintem. De nagyon sok olyan játékos
1: hát,
3: van,
1: ez a nem is volt rossz, bocsánat, azt hiszem a Nemzeti Sport olvasói nem igen díjazták.
0: Tehát a hátsó, is
1: finoman a hátsó régióban van.
3: De a gólövő is a vezetőjének 2 jó hónapja volt tényleg a de NBA-ben. Mikor,
0: ha nem kockáztat, akkor megígyelsz két meccset, és alig
3: ő erre kénytelen. Tehát normális esetben mondjuk a válogatottba úgy tudsz bekerülni, hogy jó vagy utánpótlás szinten, folyamatosan jól játszol a klubodba, nálunk meg a szövetségkapitány rákényszerül arra, hogy egy rövid periódus után valakit behívjon. Tehát a Csinger is például, aki egyébként szerintem nem játszott rosszul, ő is most kezdte gyakorlatilag a karrierjét, tehát a Győrben jó volt egy évig, most elment Hollandiába, játszik, és ez tök jó minden, csak válogatott szintre, egy komoly válogatott szintjére, nem ez a belépő. De Magyarországon igen, mert nincsen
1: megfelelő utánpótlás. Csinger jó szerintem.
0: De jó, ha látja, hogy nincs helyzetünk, akkor más posztra behoz valakit, azok, akik lenn ülnek a padon, és közben van egy-két jó hónapjuk, de már kerettagok ülnek a padon, kit teszek be? Tehát nem de azt, akiben lát, még az NB1-ben is látok benne egy gólt.
3: De ugyanezt beszéljük, persze, csak nálunk ez muszáj.
0: Ilyenkor kell kockáztatni. Ráadásul csapatot is kéne építenünk.
3: Ez nem kockáztatás, kényszer.
0: Kényszer. Nem lépte meg? Nem lépte meg? Hozzon be egy csatárt. Hozzon le, nálam ez. De kapanyér is elsülhet, de ezek a játékosok már egy-két hónapja bizonyítanak az NB1-be. Magasak is akiket szobahoztunk, tehát 190 fölöttiek, ehhez nyúlok. És most például a Rossin az, hogy ha valaki mondjuk sérült lett volna eddig, de most már be tudná hívni, akkor azért nem játszottja, mert az elmúlt 2 hónapban nem játszott sem ennyit. Tudunk itt jó pár ilyen példát mondani, hogy kihagy valaki újra bizalmatoknak, és tök jó fog menni 1-2 meccs alatt is. De mondom, ha már behívja azért, mert jól szerepel, jól vágdossák a gólokat, látja, érzi, hogy nincs helyzetünk se, akkor figyelj, állj be, próbáld azt nyugodtan, amit otthon csinálsz, hát ha bejön. De ha olyan posztra hozok be, ahol esélyem sincs, sokkal kevesebb gólos játékosok az elmúlt 1-2 hétben, 1-2 hónapban, akkor abban kevesebb gólszerzési lehetőséget látok, mint az, aki lehet, hogy válogatott szinten nem bizonyított, de most meg baromi jó felpörgött állapotban van, és esetleg még extrát is tudna nyújtani, hogyha
3: beállítanák. Persze, tehát ebben egyetértünk, ezt beszéltük.
1: Én még egy dolgot megjegyeznék, ugye, hogy ez a szegény ember vízzel fősz probléma. Hogy ott van a Szoboszlai Dominik, akinek egyébként én szerintem úgy unblock, hogy az egész világba 10-es pozícióba kéne játszani. De legrosszabb esetben 8-asban. Ez egy támadó típusú középpályás, aki egyébként sokat fut, És aki egyébként a magyar válogatottba lassan egyébként azért, mert ő látja, hogy hol vannak a problémák, tehát ugye hibáztattuk a Liverpoolba az Arne Slotot, hogy miért teszi be jobbekbe, hát azért tette be jobbekbe, jobb hátvédnak, ugye, mert játék intelligenciában megüti azt a szintet, és ugye kényszerhelyzetben volt a Liverpool, de hagyjuk a Liverpoolt, beszéljünk rólunk. Tehát nyilván nem lehet a 8-as, 10-es szerepbe játszatni, illetve lehetne, akkor lehet, hogy előfordulhat, sőt biztos, hogy lukak keretkeznek a középpályán hátrébb. Na ezért van az, hogy a Szobó fogja magát, és tulajdonképpen a saját lelkiismeretére hallgatva megy, amerre kell, ahol úgy érzi, hogy lukakat kell betölni. Na most ez nagyon jó, és tud is játszani.
3: Igen, csak ezzel, egyik luk helyett jön a másik.
1: Így van, csak ezzel az a probléma, hogy a ő játékereje is végez, tehát szétforgácsolja magát. Abban a pillanatban, amint a legjobb játékosunk szétforgácsolja magát, nem tud ő sem kiemelkedőt nyújtani. Itt is van egy probléma. Egy kérdés még feltehető, amit egyébként éppen a Szoboszlai mondott, nyilván egy kicsit magára utalt, csak ugye nem lehet magára utalni, hogy most azok bizonyíthatnak, ez volt még a sorozat, a Nemzetek Ligája sorozat előtt nyilatkozott, a sajtótájékoztatón, és ezt mondta, amikor már szakmai részre került sor, ugye, mert volt más is, de ezt most hagyjuk, hogy akkor most megmutathatják azok, akik bekerülnek a csapatba. Igen, meg kellene mutatni, csak itt is van egy probléma, hogy szóba került a Csinger Márk. Én úgy gondolom, hogy egy középpásnak vagy egy védőnek könnyebb a válogatottban első alkalommal szerepelni és jól játszani, vagy gyökeret ereszteni, jó, már nem első alkalommal, mindegy, tehát mondjuk 10 alatt, mint mondjuk egy csatárnak, mert az egy egész más típusú játékot igényel, ez egy sokkal kreatívabb, összetettebb, ott faragják az embert, azért védekező középpályás vagyok, akkor én faragom inkább az ellenfelet, de most nem akarom félrevéni, de nehezebb, tehát a meccset eldöntő típusú játékosnak sokkal nehezebb a helyzete újoncként, és nehezebb az, hogy egyszer csak följöjjek, mint amit a Szoboszlai csinált Izland ellen a 2020-as, aztán 21-ben játszották, Európa-bajnoki pótselejtezőn, hogy a végén berúgta. Hát kéne ilyen gyerek még, na de nincs.
4: Csalótai Márknak volt egyébként egy érdekes publicisztikája a nemzetisport.hu-n, ugye 4 kérdés Márka Rossihoz, nagy részét már egyébként érintettétek ti is, többek között első kérdése az volt, hogy mennyire vált be Szoboszlai Dominik szabadabb szerepköre. Következő kérdése az volt, miért nem kap esélyt Szalai József, az mit Gábor is említett. Harmadik kérdés, opció volt a rutin bevetése a széleken. A negyedik pedig, hogy felül lehet-e írni a Márka Rossi féle játékperc szabályt, ezeket hogy látjátok?
1: A
3: játékperc szabály, az mit akar, elnézést?
0: Hát az, amit én pedzegettem, hogyha nem játszik valaki, akkor...
1: Kovács Bendegúz.
3: Ja, hogy azt.
1: Ugye a Kovács Bendegúz példája.
0: Igen. Egyébként közben, az ne hát felejtsük,
3: amíg nulla gólosok vagyunk, bocsánat, a sorozatban, addig szerintem bármilyen szabályt föl lehet rúgni.
0: Na, és nálunk, mit beszélgettünk Szoboszlóra, a georgiaiaknak is van egy világsztárjuk, legalább akkor a sztár, mint Szoboszlai, és ez a georgiai válogatott úgy léphet itt pályára, hogy érzi, hogy ez a mostani magyar csapat nem duzzadt szét az erőtől, hogy finoman fejezzem ki magam. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az itthon tartjuk a 3 pontot. Tehát ez egy nagyon sorsfordító meccs lesz, mert ha nyerünk, akkor még saját magunknak kibrusztolhatjuk, hogy a felső kettőben legyünk. Ha itthon nem nyersz a georgiaiak ellen, akkor meg alul kell majd összeszedni azokat a pontokat.
1: A konkrétizáljuk, ugye akkor ez a játékpercek vonatkozott most a Kovács Bendegúz, én azt gondolom, ugye, mert ő az AZ-ba...
4: Vagy akár mondjuk Tóth Alex, tehát ugye aki tétmeccsen nem
1: jó, Tóth Alex helyzete érdekes, sem. Ugye a Bournemouth-ban, ugye ez egy érdekes szituáció, én például játszottam volna a Tóth Alex-et. Ha most itt konkrétan ez a kérdés, hogy kivel állok föl, akkor vele állok föl. Mert azért ez egy olyan dolog, hogy mondjam, ugye nincs a lábában meccs, ezek jó hangzanak, de aztán kiderült, mert egyébként azt hiszem a Cvitkovics Péter mondta, mint szakértő, hogy mindenki meglepődött, hogy milyen jó beszállt a játékba. Hát erre persze, azt mondom, persze futballista nincs a lábában meccs, de azért fölvette a ritmust, és volt benne akarat. Igen, és ráadásul pont egy olyan csapat ellen játszottunk, ami a brit stílust képviseli, ami ő egyébként a brit edzésből jött, a Bournemouth-ból. Tehát ez logikus lett volna. Tehát ezt aláírom.
0: Mert hogy már az edzések is olyan minőségűek, hogy felkészített.
1: Erről van szó. A másik dolog, hogy hogy hangzott, mert bocsánat, ez az opciós dolog, mert...
0: Rutin elfut széleken.
4: Széleken, rutin. Igen. Opció volt a rutin bevetése a széleken.
1: Na, akkor ez annyi, akkor ha megmagyarázhatom, annyiban igazol engem, ugye, mert fölállsz két csatára, csak maradjunk az ukrán mesnél, fölállsz, kezdesz a két csatárral, a Redzsicsel, az egyik oldal, a másik oldal Lukáccsal, most, hogy nagyon leegyszerűsítem. Tehát ilyen, ha ez ilyen kétéknek nevezhető. A elgondolás, amit az opció, akkor azt mondom, hogy meghagyom azt, amit én is mondok, hogy a centerem sérült meg, a Varna Barnabás. Játszottam helyett a Szalait, és ahogy szoktam mondani, fel le mind a vasaló, a futni tudó középpályások, szárnyát, ezt hívják most szárnyjátékosok, azok mennek előre, tehát ebbe van ráció, csak aztán a Bollát letiporták mondjuk a második meccsen rögtön az elején, amire egyébként kiállítás járt volna, ugye testvérek között is, ezt meg kell, hogy mondjuk zárójelbe, de ezt most hagyjuk, mert ez már megint csak a múlt. Hogy elő ki tudná ezt játszani, ez nagyon érdekes, mert lehet, hogy a Nagy Zsolt például a bal oldalon, mert a jobb oldalon lehet, hogy a Bolla még tud játszani, most akkor, ha holnap utánra térünk át, előfordulhat, de lehet, hogy olyan embert kell játszani. Bal oldalon egyébként a Kerkez is tudna, mert szerintem neki jobban megy az előrejáték mostanában, pontosan, mind a védekezés. Abszolút. Csak hát ez sajnos nem a brazil válogatott a Roberto Carlos esete, de egyébként most komolyra fordítva, a Nagy Zsolt egészen kiválóan meg tudja oldani ezt a dolgot.
3: Egyébként a jelenlegi helyzetben én el tudnám képzelni, nem, pont nem biztos, hogy Rosszitól, de normál esetben el tudnám képzelni, hogy egy ilyen meccsen, ahol nem azt mondom, hogy ezen dől el a sorozat, de azért most tényleg valahogy ki kéne zökkenteni a csapatot az egészből. Én abszolút el tudnék képzelni egy Kerkez, egy ilyen baloldali támadó,
1: abszolút, és akkor a Nagy Zsoltot visszaviszed a Nagy Zsoltot elvileg, hát, a hátsó.
3: Mondjuk, vagy
0: nem, valami. 4-5 poszton is változtathatunk. Az északírek eszembeni meccsen.
1: Eszembe jutott még valami, ugye szóba került a Kvaraceli, a Hücsa Kvaraceli neve. Hát gyakorlatilag ő rontott el az északírek elleni meccs, ez kihagyta a 11-est.
3: Igen.
1: Tehát
3: igen.
1: Most ha nézzük, tehát a nagy sztár, egyébként végignéztem a meccset, nehéz volt, mert nem volt egy igazán jó meccs, ezt most adjuk, de ő is egyébként egy szorult helyzetben volt, ráadásul rosszabb, ilyen szempontból rosszabb pozícióban, és most összehasonlítom a mi jó futballistánk a Szoboszlaival, de rosszabb helyen játszik, mert ugye ilyen bal elől, bal szélső, vagy ilyen csatárék, és próbált mindig húzódni vissza, látszott, hogy iszonyúan kimba van, mert segíteni akar, de azt is tudta, hogy neki nem ott kéne játszani, hanem neki elől kéne játszani. Tehát ez a kettőség fölőrölte, mondjuk nem ezért adta ki a 11-est, mennyire rosszul rúgta, de lám. Ez az az eset, amikor az emberen óriási felelősség van, bár szerintem azért ezt kezelni kell tudni egy PSG játékosnak, és akkor ilyenkor hibázik.
4: Igen, ugye nekik is van egy sztárjátékosuk, hát ugye Kvaraszélia nyilatkozta az, hogy támadásban szeretnének előrelépni, hát ők ugye mondjuk az ukránokkal azért döntetlent játszottak, egy-egyes döntetlent, ha jól emlékszem, hát nem tudom, mennyire készülnek ellenünk, vagy mit várhatunk tőlük itthon?
0: Érezhetik azt, hogy mi most nem vagyunk top formában, és ez veszélyessé teszi őket. Szerintem a nagyon pici hiányzott, hogy az első meccsen ne bukjanak, 99. percre kapták a gólt. Tehát ott azért ők nem állnának a nagyon rosszul két döntetlennel, nekik nyilván a bennmaradás a cél, de nyilván most ránéznek a magyar válogatottra, tehát gólt se lőtt még, minden adott, hogy az ő motivációjuk jobb legyen, nekünk pedig ezt már említettem az adás elején, ez a meccset, ha valaki nem magyar érzelmüként nem 3 pontra írja be, akkor ebben a sorozatban nem nagyon tud mit kezdeni.
3: Igen, de egyébként én azt láttam a többi meccsen, hogy azért eléggé betesz a játéknak az, hogy most 4 meccset játszanak gyakorlatilag 2 hét alatt, tehát nagyon sok ez a 0-0, 1-0, ilyen nyögvenyelős meccsek, az ukránok 10-et cserélnek az első meccshez képest, tehát
4: igen.
3: Így ez a színvonalnak szerintem
0: mindenki már... Mindenki a VB után, ezt így mindenki ilyen harmadik szintnek kezeli a VB, EB selejtező.
3: Persze, csak nekünk ugye az EB-re való kijutás szempontjából azért hát, elég fontos sorozat, meg úgy, hogy egy éve nem játszottunk tétmérkőzést, tehát ezek, ez most nekünk nem egy harmadik pont, sajnos.
0: Nem, nekünk lenne, mindig, a VB után a mindig kényszer van, de ez bármilyen sportágra igaz. Mi mindent, még a Euró Kupa, VK, nem tudom milyen sorozatokat is mi a legkomolyabban vesszük. Más akkor építkezik, és utána majd a VB-n, EB-n meg learatja a babérokat.
3: Én valahogy azt szeretném egyébként, hogy egy felszabadult játék legyen, mert ne egy ilyen görcsös, izzadságszagú valami, mert ezt nem csak akkor lehet jó eredményt elérni.
1: Kollégám Nagy Zsolt ma írt egy jegyzetet, és az volt az egésznek a rezüméje, hogy unalmas ez a fajta játék. Persze unalmas is, hogy jobb lenne egy gólgazdag mérkőzés. Nem így írt, hogy akár még kikapni is mondjuk 5-4-re. Ezt nem mondanám, hogy jobb lenne kikapni. Igen, nagyon szürke. Egyébként az egész csoport szürke, tehát ha megnézzük a meccseket, tehát az első fordulóban, hogy az előbb említettük te Georgiának mondod, én mindig Grúziának, de most hagyjuk. Tehát a grúz északír meccs egy halál rossz mérkőzés volt.
3: Nagyon.
1: Akkor a miénk se volt az ukrán meccs egy top, hogy így fejezzenek, az északírekeni meccsünk szintén nem volt a topon. És egyébként a másik oldalon volt akkor grúz-ukrán, ugye? Igen. Hát az is, hát nem igazán tetszett, hogy finoman fogalmazzak, de nem akarok most csúnyán
0: mondani. 8 fél időből, ha egy volt jó ebbe a csoportba.
1: Így van.
0: Mit mondott a fiad nekem, elmondtad, hogy a kollégák vagyunk a Göbivel, hogy
3: mi lehet. Az 5 éves gyerköccön mondta a 13. percben, hogy ez egy nagyon rossz 0-0 lesz, mondta az északi
0: meccsre. Mondta egy szakértő, de hát az 5 éves. Mindegy. Tehát egy gyerek érezte, hogy ezen a meccsen nem szaggatják szét a istrángot.
4: Grúzok elleni meccs előtt mondott valamit a fiad?
3: Még nem. Majd
4: kíváncsi lennék a véleményére ezek
3: de
4: után.
3: De amit mondott a Gábor, én nagyon megnéznék egy 5-4-et, tényleg. Tehát azt hiszem, mindenkinek jó lenne, csak nyerjünk 5-4-re,
1: hogy
3: vereség legyen. De erre lenne szüksége szerintem a fiúknak is. 5-0,
0: ha már 5-0 kelljen 5-0.
3: Van egy kicsit nagy a különbség.
4: Támadók nélkül ráadásul persze. Ilyen, hát meglátjuk pénteken tényleg a magyar válogatott.
0: Szerintem 3-4 helyen változtatni fog legalább a kapitány. De nem tartom kizártnak, hogy 4-5 helyen az északírekhez képest. Húzzon bátran. Ez így letargikus. Tehát valami sokkoljon egy kicsit.
3: Hát ő sokkolni nem fog tudni, tehát most már nem tud olyan meglepetést húzni.
0: Rakjon be olyanokat, akiket eddig nem mert.
1: Majd hírek után beszéljünk még erről, meg gondolom most jönnek ugye a hírek lassan.
0: Ezt is mi olvassuk föl.
4: Így van, nagyon Gábor, köszönöm szépen, hogy bemondtad, akkor most következnek az órára, a hírek, bocsánat. És innen folytatjuk hamarosan.
5: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi jégkorong. Az osztrák túra után ezúttal hazai jégen rázódna bele a bajnoki idényben a fehérvári hoki csapat. A két együttes hasonló formában várja a találkozót. Fehérvár AV 19, Villach, osztrák jégkorong bajnoki mérkőzés élőben ma 19 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti Vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Szerb játékvezető dirigálja a Magyar-Grúz Nemzetek Ligája mérkőzést. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
7: A szerb Sredjan Jovanović vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Márko Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlen játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált meccset. A Ferencváros női vízilabda csapata 25-4-re győzött az Eger vendégeként a vízilabda OB egy hetedik fordulójából előrehozott mérkőzésen. A fővárosiak az első negyed után már 10 gólnál jártak. Az FTC mai sikerével az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett 4 vereségük van a bajnokságban. A korábbi világelső Arina Sabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei VTA a világbajnokságán, amelyet Indian Wellsben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott az idény legjobb 8 teniszezőjének szezonzáró viadalán. 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. Tavaly Rybakina éppen Sabalenka ellen nyerte meg a VB-t Riádban, az idei világbajnokságon még csak a kettejük részvétele biztos.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. A képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ÁSZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott párt finanszírozásnak nevezett ügyéről. És azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van. A Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatásokra is kiterjed. Az ÁSZ azt is hangsúlyozta, hogy az MNB és alapítványa ügyében korábban vizsgálatot indított és feljelentést tett. Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt közölte, hogy javaslatuknak rész lesz a hazai szakszervezetiség erősítése is. A részleteket az érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki. Az új uniós szintű kommunikációs rendszert hozza létre a sürgősségi szolgálatok számára az Európai Bizottság. A javaslat szerint válsághelyzetben is használható, biztonságos csatornákat alakítanának ki, mások mellett a rendőrség, a tűzoltók, az orvosi szolgálatok és a polgári védelem számára. A tagországok közötti rendszer akkor is biztosítaná sürgősségi szolgálatok közötti kommunikációt, ha a hagyományos megoldások épp nem állnak a rendelkezésre.
5: Közlekedés.
7: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es felé a 3-as kilométernél baleset történt, egy sávot lezártak, a torlódás már 4-5 kilométeres.
5: Időjárás.
7: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk országszerte, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz, helyenként a szél megerősödik, Sopron környékén megerősödik, északáltában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, reggelente többfelé fagypont körüli hőmérséklettel.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 16 óra 37 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör Göbölyös Gáborral, Turi Gáborral és Piller Istvánnal. Az előző fél órában a magyar labdarúgó válogatottról beszélgettünk, hát menjünk tovább a csapatsportokkal, mégpedig kézilabda, ugyanis a Veszprém férfi kézilabda csapata döntőt játszik a klubvilágbajnokságon, az ellenfél pedig a címvédő Barcelona lesz. Hát ugye veszprémieknél minden évben nagy a fogadkozás, hogy szeretnének tovább jutni, és minél több trófeát begyűjteni. De 2027-ben lesz 50 éves a klub, hogy látjátok? Sikerülhet ez nekik, klubvilágbajnokságot be tudják-e húzni? Mit gondoltok?
0: Jó, ez a klub VB, mert kicsit kizökkensz a bajnokok ligája menetelésben, a hazai bajnokságokban, viszont a mezőny meg olyan, hogyha mi így veled, Dóri, összeállunk négyen, nem lennénk utolsók. Valószínűleg van egy ausztrál egyetemi csapat, tehát nem engedem össze a nem tudom én, a macöreg fiúk jégkorong csapatát NHL-es csapattal. Tehát a Veszprém az a világ élmezőnyéhez tartozik, ez az ausztrál, mert ez selejtező. Tehát miért nem maguk között selejteznek? Két fontos meccsed van, azt lehetett tudni, hogy majd a Füchse Berlinnel nyomsz egyet, végjátékban sikerült megnyerni, így aztán döntős a csapat, és azt is tudtad, hogy remélted, hogy döntött játszok, onnan meg a Barcelona, és ez fog történni. És itt viszont le lehet mérni, a Berlin ellen nagyon jó, hogy ha nem, alig vezetett a Veszprém, szinte a legfontosabb pillanatban sikerült behúzni azt a meccset, mert inkább a németek irányították a játékot, de aztán jó hajrával visszajött a meccsbe a Veszprém, és megnyerte. A túloldalon a Barcelona van, viszont a Veszprémnek át kell ugrania az árnyékát, nem a klub VB-n, hanem a bajnokok ligájában, hogy végre egyrészt a négyes, a Final Four-bot legyen különbe, és én ott voltam azon a meccsen, amikor a Kielcétől elbukták jelentős előnyről a nagy döntőt, tehát a B-et, és a Veszprém nem ezzel akar vigasztalodni egy ilyen klub VB-vel. Tehát akár itt első vagy második lesz, egyébként már korábban nyerte meg ezt a sorozatot, de a legnagyobb trófea, amit kerget már, és volt ott döntőben nem is egyszer, félfülle már a kezében volt a kupa, ez kell. De arra viszont ez a Berlin, és a majd csütörtökön a Barcelona meccs, jó lesz, hogy milyen töltettel mész a PL további fázisába a Szegedről, mert most ne is beszéljünk, mert nekik még a Final Four sem sikerült soha. Tehát ez kellene a Szegednek átugrani, nagyon nehéz egyébként. A Veszprémnek sikerült. Most, hogy az elmúlt szezonban nem jött össze a BL, most így belátható időn belül, tehát most így szeptember vége, október legején egy klub VB-vel lehet vigasztalodni, vagy legalábbis jó felmérni, hogy a szezon ellen részében jó kiinduló pont van-e a BL végjátékára.
1: Imre Bence, ezen a klub VB-n a Burgán kuwaiti csapat 44-19-es legyőzése után azt nyilatkozta, hogy hajtani kellett, hogy olyan legyen, minden jó edzés. Ez egyfelől mindent elmond erről az egész dologról, de aztán komolyra fordítom, mert ő is nyilván komolyan gondolta, csak ugye azért ez a kuwaiti ellenfél, ez elég komolytalan volt ilyen szinten, tehát ez a macőreg fiúknak a jégkorong csapata, a nem tudom, a Stanley Cup-a győzte, hogy én abból próbálnék, hogy mondjam, a fegyvert kovácsolni erre a leendő, ugye arra nem fognak adni az évfordulóra, nem fogják odaadni sem a négyes döntőt, se pedig esetleg a kupát, hogy a Veszprém jubilál, hogy ugye a bajnokok ligájában a csoportban megverte a Füchse Berlint kint Berlinbe, és utána én szerintem a berliniek egy kicsit úgy jöttek ide, hogy na most akkor visszavágnak. Tehát ennek az egész ennek a, hogy mondjam, ez hirtelen a klubvilágbajnokságnak, ugye, mind a futballban, én számomra olyan nagy jelentősége nincsen, viszont a berliniek nem akartak két zakóval a hátuk mögött ugye nekivágni a úgymond a jövőnek, nem a saját jövőjüknek, hanem olyan szempontból, hogy a Veszprémtől nem akartak kétszer egymást kikapni, mert az otthoni vereség azért Berlinben lehetett az, hogy kisiklás, de teljesen mindegy, hogy te most az utolsó pillanatban lőtt góllal, pontosabban egy Nielsen nagy védéssel pluszban verted meg a klub VB-n a Füchse Berlint, 2-0 ide. Tehát ez nagyon fontos dolog, mert várható azért, hogy a Berlin az új kiírás ellenére elvergődik a végére. Kérdésed az, hogy a Barcelona ellen mire lesz ez elég, nem tudom, és azt sem tudom, tehát most azt tippelem, hogy a Veszprém bejut a négy közé a Bajnokok Ligájában, és egyébként a Barcelona is. De hogy ott mi lesz, azt nem tudom megmondani, de szerintem senki nem tudja megmondani. Ott minden számít, mert egyébként említve, nem tudom, ez 16-ban volt ez a Kielce elleni? Uh-huh. Vagy 11, nagyon régen volt, 16-ban. Ez a Dujshe Bajev féle Kielce volt, ugye? Igen. Jó, mindegy.
0: Legyen kollégák, kimentek a fél időben, komolyan, mellettem ültek, elment.
1: Olyan borzalom még egyszer nem történhet. Nyilván ez olyan, mint egy nagy boxban, egy nagy pofon, hogy benne maradt a Veszprémiekben, de ezek már nem azok a játékosok zömmel. Aminek örülök egyébként, hogy itt a nagynevű Burgan ellen, a Kuwait ellenfél ellen, ugye Imre Bence is játszott, Gáncs Pető a magyarok közül nagyon sokat, Ligetvári, jó mondjuk
4: volt
1: általában.
4: Igen,
1: jó, persze. Csupa sztárcsapat is nevet, de igen. De el kell menni, le kell játszani, ha úgy adódik, meg kell nyerni. Adnak érte valami kis pénzt, Alamizsnál
3: nem
1: gondolom.
3: Nem is keveset, ha jól emlékszem.
1: Persze.
3: Úgy indult el ez az egész.
0: Persze, nyilván. Újabb piramisát.
1: Nyilván.
4: Szereméljük, semmi vírus nem szednek ott kint Egyiptomba össze, mert az lenne még rossz, hogyha a csapat összeszedne valami. De hát én is azt gondolom, egyébként nekik a Bajnokok Ligája a fő cél. Ez egy mérföldkő lesz.
0: Ez körülbelül olyan, hogy jó, nem a saját pénzeden kimehetsz egy jó éghajlatúba, játszol 2-3 tingli-tangli meccset. Tehát ne sérülj meg, mert ráadásul nem, hogy ügyetlenek az ellenfelek. És akkor még akkor jó, kapsz ennyi pénzt, de akkor játsz legalább két jó meccset. Berlin-Barcelona, és akkor de Berlinnek még ennyi se lesz, mert neki csak egy jó meccse van. Mert a harmadik helyért se fogom velőt rázóan nagy meccset játszani. Kizökkensz, elmész, mint amikor szezon közben megengedni a munkáját, hogy mondjuk egy-két hét szabit kivegyék. Körülbelül ez, de jó, azért vannak feladataid. És kapsz érte pénzt.
4: Jó, hát ezekre a mérkőzéseken is végig kell majd menni, tehát nyilván azért nem sétagalop, de reméljük azért minél jobb helyezést ér el a Veszprém. Hát menjünk tovább, mert még számos témánk van. Hát tovább folytatódik itt ugye a Fábián Bettina Betlehem Dávid féle kizárás, ugye nem megfelelő úszósapka miatt kizárták őket a Rezenaci világkupáról. Hát már eleve ez az alaptörténet elég érdekes, most azért az Európai Úszószövetség is fogadkozik, hogy nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat, hogy mi alapján hozták ezt a döntést. Nem tudom, mi erről az egészről a ti véleményetek, eleve fura, hogy egy ilyen megtörténhet. Köbít, ahogy látod.
3: Hát ez a kabaré. Tehát ugye én úszással...
0: Dottat tudsz nevetni ezen.
3: Úszással foglalkozom, nagyon sok nyíltfizi úszóversenyen jártam már, és pont tegnap fölhívtam a Dávidot, kicsit beszélgettünk, és én mondtam neki, hogy ugye a nyíltfizi úszóversenyen nem egyszer előfordul az, hogy valakiről leesik a sapka, és úgy úszza végig a versenyt. Igen. És kérdeztem, te mondom, és hogyha ledobod a sapkát a rajt után, hát figyelj, te igazából igazad van, mert semmi nem lett volna. Ráadásul egy olyan versenyről beszélünk, ugye itt az a probléma, hogy a szponzornak a logója az most a jobb oldalon van, vagy a bal oldalon van. Egyébként az égvilágon senki nem közvetít ezt a versenyt, aminek a két legnagyobb sztárja egyébként a magyar úszók voltak. És én egyébként el fogom mondani, mert ez még nem hangzott el, tehát van az ügynek egy olyan háttere, hogy ugye Fábián Bettina a 2024-es Párizsi olimpián nagyon beteg lett, ugye ahol ötödik lett a Szajnába, nem sokkal később, vagy már talán akkor is lehetett tudni, hogy idén 26-ban Párizsban lesz az Európa bajnokság, és néhány úszó Fábián Bettinával az élen, és a Dávid is csatlakozott ehhez, petíciót indítottak el annak érdekében, hogy nekik ne kelljen a Szajnába úszniuk, ezt végül lesöpört az asztalról az Európai Szövetség, és egyébként, tehát nem fogok összeesküvés elméleteket gyártani, de amióta ez megtörtént, azóta viselkedik velük szemben így az Európai Szövetség. Ugye említetted ezt a magyarázó dokumentumot, amit nyilvánosságra is hoztak, és akkor az volt az egyik probléma, hogy nem a csapatvezető adta be az óvást. Hát nem volt velük csapatvezető, mert ugye ők a saját felkészülésükbe illesztették bele ezt a versenyt, ketten voltak ott, tehát
4: meg hogy nem 30 percen belül adták be, hanem tovább.
3: Egészen szürreális.
0: Saját bankkártyájukról vették le az óvási 500-500 eurót.
3: Tehát az egész történet szerintem az úszósportnak úgy, hogy van árt. És bárkivel csinálták volna meg, tehát hogy ezt az, nem tudom, olaszokkal, németekkel csinálták volna, akkor is felháborító lenne szerintem.
4: Egyébként de nekem is.
1: Nyilván nem csinálták volna meg, mert ez egy nagy, ezt nem hallottam, ez egy nagyon jó magyarázat. Pontosan, ugye a European Athletics ellen szólt ez tulajdonképpen ez a dolog, ugye, hogy Párizsban nem akarok úszni a Szajnában, mert már volt problémám, holott itt a vízzel volt a probléma, nem az európai szövetséggel. Csak ugye gyakorlatilag megsértődhettek, hát kikérik maguknak, ugye, mint úr, európai urak, és utána hivatkoznak mindenre. Egyébként nyilvánvalóan nem hazudnak, hogy később adták be a... Eleve szerintem a fölháborította a szövetséget az is, hogy fölmertek lebbezni. Vették a bátorságot, hogy fellebbeztek, és innentől kezdve azt mondták, hogy úgymond fekete popsink van, és innentől kezdve nem engedtek ebből a dologból. Egyébként felháborítónak tartom, én nem elsősorban azért most, persze ez is, hogy mondjam, tehát ugye ez pénzdíjas verseny volt, járt érte, ez nem az, persze nagyon fontos lenne, de itt most tényleg az igazságérzetünk is. Nyilván ez van, de az nem, de azt mondta az Európai Szövetség, hogy ezt nektek. Nem is a két versenyzőnek, hanem tulajdonképpen a magyaroknak.
3: És egyébként nagyon érdekes, mert az Európai Szövetség oldalán a verseny előtti felvezető cikknek az angol címe, az magyarra fordítva van, egyáltalán úgy hangzott, hogy két sztár, Fábián és Betlehem a nem tudom, hogy mondjam, a főszereplője a Horvátország Európa kupának, tehát hogy még erre ők jók voltak, és aztán ez történik. De egyébként nem sokára jön ide Sós Csaba, akiről szerintem szintén fogunk erről beszélgetni.
0: Egyébként nem mi udvaroljuk állandóan körül a nemzetközi, meg az Európai Úszószövetséget, tehát versenyeket hozunk.
4: Jobb-nagyobb világbajnokságokat rendezünk.
0: De az, hogy sapka miatt, megint egy viccet, a nyuszika, hogy van rajta sapka, nincs rajta, tehát teljes. Én ügyeltem aznap, amikor történt ez, és a Csurka Gergő, a sajtófőnök, a magyar szövetségnek küld, és olvasom, és mi ez? Tehát ilyen előfordulat, hogy az, hogy fordítva veszem föl a sapkát, ráadásul egy olyan sapkát, amit a Nemzetközi Szövetség ad oda, saját magát járatja le ennek a sportágnak a nemzetközi vagy európai vezetői, hogy ha ilyen előfordulat. Legfeljebb az, hogy legközelebb figyeljetek már oda, de most nem veszem el tőle, főleg ezzel a két magyar versenyzővel reklámozzák a versenyt. Tényleg vissza kell magam fogni, mert nem biztos, hogy jó szavak jönnek ki. Ne, egyszerűen nevetséges. De olyan fokon, hogy mondhatnám, hogy vérlázító, de az akkor minősíteném a versenyt is. Szerencsére ez nem egy olimpia vagy világbajnoki futam volt, hanem egy alsóbrendű verseny, de könyörgöm, ez a két versenyzőt ráveszem, hogy megjelenjen. Nyilván azáltal, hogy csak ők mentek el, ez is jelzett, hogy ez a verseny nem a legkomolyabbak közé tartozik, de ezzel együtt, ha én meghívok ilyen minőségű olimpiai helyezetteket, érmeseket, akkor azokat becsben tartom, tehát nem persze, ezeket abszolút. El fogom ijaszteni akkor. Te ekkora balfék vagy, többet mi nem megyünk oda. Tehát nem ez a kettő, hogy a Magyar Szövetség kollektíve nem küldünk akkor versenyt kis versenyekre, ahol esetleg lehetne promotálni a kisebb nemzeteknek versenyeket. Hát ide hívnám a Michael Jordant, és meg se kínálnám egy üdítővel. Utána azt mondanám, hogy hát rossz ujjadra húztad a gyűrűt, menjél haza, és nem fizetlek ki. Tehát egyszerűen kabar.
4: Meg hogy ennek milyen üzenete van, mert az Európai Úszószövetség ezzel pont, mert nem tudom, példát akarsz tatuálni, hogyha felemeled a szavad valami
0: szemben, ami
4: igazságtalansággal szemben, akkor egyébként ugyanerre gondoltam én is, tehát nekem ugyanaz a véleményem tökéletesen, amit a Göbi is mondott, hogy valószínű, ez nyilván ugye a Betty tényleg petíciót indított, meg többször beszélt erről, ugye Párizsban rosszul lett, most legutóbb, amikor szintén a Szajnában kellett úszni, nem is vállalta az egyénit. Igen. Csak ugye
0: mondom, mi körülvaroljuk ezeket, mert ide hívjuk, már itt van az irodájuk, nem?
3: Az a Világszövetség.
1: Az a WA, ez pedig az IA. Ugye?
0: De biztos, hogy teszünk valamit, hogy az Európai Szövetségnél is azért versenyeket rendezünk meg ilyenek. Szóval...
4: Hát érdekes szituáció.
0: Remélem visszakapják mind az érmeiket, mind a pénzdíjokat, mind az óvásra befizetett zsét.
4: Hát majd kiderül, igen, Sós Csaba érkezik majd 5 óra után, ő is beszélni fog erről a témáról, de menjünk még tovább pár perc erejéig. Térjük vissza a labdarúgáshoz, mert ugye a Premier League hivatalosan is megerősítette, hogy a független bizottság bűnösnek találta Manchester City-t a liga pénzügyi szabályainak megsértésében. Ez is egy egész érdekes történet.
0: Tizenéves.
4: Igen, nem is fiatal sztoriról van szó. Ez is egy érdekes történet, tehát itt többen nyilatkozta, például Roy Keane is azt nyilatkozta, hogy a Manchester United korábbi csapatkapitánya volt, ugye a brit ITV Sportnak azt mondta, ha az érintett időszakban lett volna a City játékos, akkor a szerzett érmeit kidobná kukába. Szóval hát érdekes a helyzet a Szigetországban is, nem tudom, hogy látjátok ti ezt a történetet. Mi lehet ennek a következménye, ugye még döntés nincs a Manchester City-vel kapcsolatban?
3: Ugye most az interneten nagyon sok ilyen mém indult be ezzel kapcsolatban, hogy az Everton hasonló szabályszegés miatt, ahol azt hiszem csak 25 millió font volt a deficit, kapott egy 9 pontos levonást, és akkor ebből nagyjából kiszámolták, hogy a Citynek egy nem tudom 250 pontos levonás kellene.
4: Itt ugye 900 millió fontról van szó, ha jól olvastam.
0: Növekedtek az összegek.
3: Nagyon furcsa egyébként az egész, tehát hogy oké, a City az egyik leggazdagabb csapat, annyi pénzt költ gyakorlatilag, amennyit akar.
0: Ezért szerintem a pénzbüntetésnek, ha lesz, akkor olyan összegnek kellene, hogy fájjon egy...
3: Oké, de ha megnézed a világfutballt, a Barcelona úgy működött, vagy lehet, hogy még most is úgy működik, hogy milliárd eurós tartozásokat görget maga előtt. Ugyanaz igaz a Real Madridra is, tehát hogy... Zlatan Ibrahimovic szólalt meg az ügybe egyébként egy néhány órával korábban, hogy ő nagyon csodálkozna azon, hogyha ebből kizárás lenne, mert akkor olyan piacokat engedne el a Premier League, hogy az, ami elképesztő. Tehát az ázsiai piac...
1: Csengakassa.
3: Így van. Legnépszerűbb csapatáról beszélünk. Az, hogy meg Roy Keane kidobná az érmeit, hát az nem tudom, tehát azért azokat az érmeket a játékosok
0: pont a pályán szerezték meg. Ő nem tehet róla, tehát itt gyakorlatilag a menedzsmentről van szó. Hány vádpontot, tehát ilyen 100 fölötti bűnpontok voltak, nem? Tehát egészen, és az, hogy ez most derül ki, vagy most születik egyetlen arra való döntés, hogy tényleg ti a 2009 és 18 között, nem tegnap előtti, akkor ti nagyon rosszak voltatok. Most visszamenőleg volt persze, olaszban is kizárás.
3: Oké, de itt nem meccseket vettek, tehát hogy ezek ilyen könyvelési szabálytalanság.
0: De akkor ne a játékosokat vem, akkor azt a menedzsmentet tiltsam el, ha még egyetlen a sportág. Egyébként vannak olyan sportolók is, akiket úgy tiltanak ki, hogy már effektíve visszavonul, csak azért jelen legyen, hogy többet te már nem, ne is gondolkodj arra, hogy akár befektetőként visszagyere. Nagyon nehéz lesz ebbe igazságot hozni, mert nyilván a piacot megvédik, tehát egy City kizárása, vagy másodosztályba sorolása valószínűleg egy év alatt visszajönne, de menet közben most zárod ki, tehát belenyúlnának BL-ekbe, nagyon sok minden.
1: Ki kell számolni.
0: Úgyhogy 10 évvel ezelőtt.
1: Azt kell kiszámolni az okosoknak a brit szövetségbe, hogy mennyi az a pont levonás, ha büntetni akarnak, hogy mennyi az a pont levonás, amely hány pontot kell levonni ahhoz, hogy még beférjen a következő igény, tehát a Bajnokok Ligája indulók közé. Ezt tartom a elképzelhető.
3: Oda beférjen, azt
1: persze,
0: hogy
1: mert az a
0: legjobb 25 persze. 75 pontot szerezhetsz, akkor levonunk mondjuk.
1: Erről van szó. Tehát erről van szó, hogy tehát majd ki lehet azt úgy csakkozni, hogy azért, ha jól szerepel a City, akkor még befér az első ötbe, ugye? És akkor BL induló vagy, de kétleném, mert ez kettős dolog, mert lehet, hogy nem jutsz be.
0: Hát igen. Hát tehát lehet, hogy a következő szezonra lesz érvényesített.
1: Igen.
0: Úgy kezdett, hogy mínusz 24.
1: De mínusz 24-el azért nem fogod kezdeni, mert azért azzal nem fogsz bejutni az első ötbe.
0: Jó, mondtam valamit, de mondta, pláne. Hogy 200 pontot kéne
1: jó,
0: levonni
1: persze,
0: az
1: persze,
0: ember.
1: Persze, csak persze, a matek mondom, én azt mondom, itt kell okosnak lenni, aki megmondja az angol szövetségbe, hogy mennyit vonjunk le azért, hogy ezek még ott legyenek a BL kvótába beférjenek. Tehát a pont levonást. Ezt nem tudom, ezt senki nem tudja megmondani egy brit bajnokság.
3: Én pont azt számolnám ki, hogy ne üssenek be még egyébként, mert az lenne az igazi büntetés, hogyha Ja, ne essen ki, de hogy ne menjen
1: igazi,
3: a BL-be.
1: Igazi, másik... igazi büntetésre azért nem tudunk beszélni, mert az per pillanat a kizárás.
0: Figyelj, hogyha annyi pénzem lenne, mint a Manchester City tulajdonosának, akkor neki nem fáj szerintem a BL-ben szerzett pénz egy-két évig.
1: De itt nem erről van szó.
0: Nem csak, meg piacot veszteszed, az rendben
3: de
0: van.
3: De nem csak, hogyha mondjuk de... nem vagy BL-be, akkor az egy komoly dominó hatást is indíthat. Tehát akkor lehet, hogy a Haaland el fog igazolni.
0: De utána vissza fogom venni, mert lesz arra pénzem, hogy visszavegyem.
1: Miért vennéd vissza? Teljesen átalakulnak az erőviszonyok. Tehát ha megborítod az erő, akkor megborítod az erő, fölösleges. Tehát magyarán én azt mondom, hogy ha látszatbüntetést akarnak adni, akkor ez a látszatbüntetés, annyi pontot kell levonni, amit még be tudnak hozni, úgyhogy a BL belinduljanak. De már erre is szerintem a tulajdonos húzna a száját.
4: Meglátjuk, hogy több hónap várható még ugye a döntésig. Ennyi fért már a mai Nemzeti Sportkörbe. Göbölyös Gábornak, Turi Gábornak és Piller Istvánnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit szeptember 30-án. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
4: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
3: A következő több mint 30 percben pedig úszni fogunk. Na,

0: Érzések mennyire nyomják el az aktuális dolgokat?
1: Hát nem csak nosztalgia, azért sokakkal kapcsolatban marad az ember, meg látja őket tévében, olvas róluk, tehát mondjuk, hogy a olimpiáknak volt az évfordulója, de ott volt a Jónyer Pista is, a nagy kedvencem, és rengetegen mások, és valóban felemelő volt, hiszen ezt a díjat még ott a Kőbárita kaptam meg, és Gémesi polgármester úr, úgyhogy egy nagyon elit társaságba kerültem be, felemelő volt valóban.
0: Akkor váltsunk egy picit aktuális dolgokra. Eredetileg csak medencés dolgokkal foglalkoztunk volna, de az elmúlt, hát most már 72 órában elég sokat foglalkozott a magyar sajtó azzal a bizonyos sapka mizériával, csak a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, volt egy hétvégi horvátországi nyíltvízi Európa Kupa verseny, ahol Fábián Bettina ezüst, Betlen Dávid pedig bronzérmet szerzett. Legalábbis ők úgy érezték, aztán sapka ügy miatt mind a két magyar versenyzőtől utólag elvették az érmet, utána a Magyar Szövetség beadott egy beadványt, az Európai Szövetség kiadott egy nyilatkozatot, hogy miért vették el az érmeket. Nem biztos, hogy ezek az ügyek jót tesznek a sportágnak, főleg két ilyen versenyzővel kapcsolatban.
1: Megmondom, ezt nem nagyon értem. Tehát az való igaz, hogy egyfelől nekem kötelességem, hogy milyeinket védeni. De nem azért mondom, hogy valami diplomatikus magatartást tanúsít, csak ez pofátlanság, tudnik, a helyiektől kapták ezt a sapkát. A más pedig volt egy olasz versenyző, aki ugyanilyen volt, azt meg nem zárták ki.
0: Dávid pont egy ilyen fotót tett ki a közösségére.
1: Most ez is, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt van, mert ugye a Nemzetközi Úszó Szövetségen bal oldalt szokott, itt az Európa ez a jobb oldalra rakta, de hát tőlük kapta a sapkát. Tehát ki figyeli, mikor ott van 40 ellenfele, és éppen földolgozza a fejébe, hogy ez a következő két órában hogy ússza le azt a 10 kilométert. Nem beszélve arról, hogy az is, ez nem szép dolog egy sima versenybe se, de hát ez egy pénzdíjas verseny. Ez nagyon súlyosan sérti az ő érdekeiket, nem nagyon értem, szerintem lesz még ennek folyamánya.
2: Ilyen esetben kapitány úrnak egyébként van valami teendője, vagy csörög a telefon? Hogy kell elkezdeni? Ez egy nyíltvízi
1: kapitány, külön van a Gellért Gábor, hát jobban jártak volna, ha én vagyok az. Tehát ennek lesz még folytatása.
0: Hát reméljük, hogy pozitív folytatása lesz majd. Na váltsunk akkor medencére, és hogyha már itt olimpiákról beszéltünk, akkor hát most már kevesebb, mint két év van hátra Los Angelesig, és egy kisebb fajta magyar küldöttség járt az elmúlt hetekben Los Angelesben, méghozzá 12 magyar úszó töltött 3 hetet az olimpia helyszínén. Nyilván itt sok szempontból lehet fontos egy ilyen utazás. Milyen tapasztalatokról számoltak be főleg az edzők, illetve a versenyzők?
1: Mindenki értse, aztán nem Los Angeles, Irvine volt. Ez azért érdekes, mert azért egy olimpiát valaki néz, én is úgy vagyok más sportággal, mikor kezdődik a 100 sík döntő, beülök egy sörrel, aztán nézem, hogy ki nyer, de amögött rengeteg teendő van. És nem csak edzőnek, kapitánynak, versenyzőnek, hanem a háttérszemélyzetnek is. Na most ezek közé, ez Párizsban zseniális volt, ha érdekes, majd egyszer erről beszéltünk, az szerintem plusz 2 arany volt. Ez nagyon, nagyon meghatározó. És ráadásul egy ilyen helyen, ahol jelentősen eltér az időzóna, itt van egy akklimatizációs edzőtábor. Itt 10 nappal előtte fogunk kimenni, ez egy régi történet, hogy miért ennyivel kell, és abból 1 hetet valahol el kell tölteni. Na most ezért 25-30 fővel megyünk. Annyi a csapat, nem úgy, hogy valahol kapunk 2 pályát. Az olimpia helyszínére nem mehetünk, mert ott, mint a heringek, ott azt ki kell választani, hogy mikor tudok beugrani a medencébe, hogy ne valakinek a fejre ugorjak, ott edzeni nem lehet. Valahova el kell menni, nyilván nem túl messze ugyanabban az időzónában, ez így volt Japánban is, egy Koriyama nevű kisvárosban voltunk, azt is előtte kipróbáltuk. Itt most ugyanez megy, ugye nyilván Amerikában is úgy van, mint nálunk, hogy nyáron nincsen egyetem, tehát az egyetemi helyszínek ezek nagyon klasszak. Mondjuk tavaly például ott egy világkupa egy középiskolában volt, tehát itt uszodáik az ő nekik vannak.
0: Hát tudjuk, milyen az úszósportjuk egyébként.
1: Így van, úgyhogy a szálloda volt érdekes, meg az étkezés, és azt kell mondjam, hogy jó volt a tapasztalat. Volt olyan is, ami változtatunk, és meg fogunk nézni más helyszínt is a közelbe. De a lényeg az, hogy ez ilyen próbaedző tábor, ahol amikor élesbe megyünk már az olimpiára, kipróbált, megfelelő, minden szempontból ideális helyszínre menjünk.
0: Tehát úszodát és szállást is.
1: is, meg hát a kaja sem mindegy, tehát hát már magyar gyerekeknek szólt, azért kicsit másabb az ennivaló, meg nem az a szokásuk, tehát ott van mondjuk a szállodában reggel, az nagyon eltér a miénktől. Az nem valószínű, hogy nekünk megfelelő lesz. Elképzelhető, hogy viszünk
0: szirupos palacsinta és mi egymást, tehát erről van szó,
1: erről van szó, ami úgy nem rossz, ha mi ketten kimegyünk nyaralni, de mondjuk így versenyzőknek azért, akinek ott egy hetet edzeni kell, még és utána az olimpiai döntőre fölállni, nem oké. Ugyanakkor a főétkezés, és az biztos dolog kell,

0: hogy majd viszünk szakácsot, meglátjuk még. Japánban nem kellett, Párizs egészen más történet volt, úgyhogy ezért voltak kint az úszóink, és ha már kint voltak, természetesen edzettek is.
1: Szerintem azért röviden el lehet mondani, hogy Párizsban ugye az a plusz két arany, amit említett a kapitány, az ugye annak volt köszönhető, hogy privát apartmanokat, lakásokat foglalt a szövetség közel az úszodához. Hasonló intelmekkel néztek körbe egyébként a most kintiek? Nézték, erre. Hogy mondjuk az, ugye a SoFi Stadiumban lesz, mi beszéltünk arról, hogy nem lehet az olimpia helyszínen úszni, mert ugye ez egy amerikai futballstadionban lesz majd egyébként. Tehát azt a terepet
2: nem hangzik rosszul.
1: Már felmérték, ott, akik most ott voltak, vagy erre most nem, még nem volt idő?
0: Azt a terepet mértük, hogy szerencsére előtte lesz Budapesten egy VB, ahol azért a 20-25 ezer néző meg lesz, de hogy szokják az 50 ezeret is, ki kellett menjenek egy amerikai futballmeccsre.
2: Nagyon helyes.
0: Hogy a hangulatot szok. Hát ez a szakma, de most nevethetünk rajta, én annyira nem ismerem ezt a játékot, nem hoz lázba, én mondjuk egy jégkorongra szívesebben meg vagy kosára, ha már arra jár az ember, de itt nyilván ezért mentek ide, tényleg ez volt a főcél, természetesen nyilván élvezték is a mérkőzést, de az egy megint másik történet lesz, hogy amikor bemegyünk Los Angelesbe, akkor hol fogunk lakni, mert ugyanaz lesz a probléma, ami Párizsban volt, és ezért volt ő egyébként ez a török Enikőnek a szövetségbe, aki a anyánk helyett anyánk neki jutott eszébe, mert kiállt a férfiaknak, nem jut ilyen eszébe. Ő két évvel előtte már kiment egy emberrel, ki voltak hárman vagy négyen, megnézték, lemérték, egyszerűen normál apartmanban voltunk, ahol tele volt mindenféle étteremmel a környéken. Gyakorlatilag gyalig volt nekem olyan 8 perc, a normál embernek 5-6 perc.
2: Az a semmi kategória, ezt
0: az a semmi kategória, ahelyett, hogy naponta kétszer oda-vissza egy-egy órát utazott volna, összesen napi 4 órát.
2: A sátorbuszhoz alkalmazkodni, vagy a kisbuszhoz, ami
0: viszi. Meg az elején ott eltévedt még a sofőr, mert minden országból jöttek, nem ismerték a GPS. Volt ott sok baj, mi ebből kimaradtunk. Nyilván mindenkivel nem tudjuk megtenni, akkor a büdzsénk nincsen, de az esélyes úszóink, például a német Nándi, amikor a döntő előtt volt, ő is ott volt az apartmanban. Úgyhogy ez is most zajlik, az egy másik történet lesz, hogy Los Angelesben ez hogy lesz leszervezve, de ez is folyamatban van, de ez az edzőtábor, ez az aklimatizációs helyszínünket nézzük.
2: És ha jól láttam, akkor itt a tenger vagy az óceán is ki lett próbálva. Legalábbis ilyen videókat láttam fent a
0: hát, az mert a nyílt oldal. Víz az ott lesz, mert a nyílt víz az ott is nyílt, és megint más. Tehát ugye érdekes, ez a Szokolai Lacinak lesz kihívás, de hát ő ezt úgy néz ki,
2: ezt a Dunán jó. Nehéz lesz most kitalálni.
1: Biztos, hogy megoldja.
0: A Szokolai meg fogja oldani, de ugye Tokió meg az volt a baj, őrült meleg volt a víz. Ezért volt az, hogy ugye eljártak hévízre edzeni, mert ott volt ilyen meleg
2: 30
0: víz.
2: Fölötti volt, emlékem
0: szerint. Így van, és ezért reggel 4-kor edzettek, mert máskor ugye a közönséget engedsz, lementek, ezt reggel 4-kor ott edzettek. Ugye a Párizs előtt meg hát elmentek Százhalombattára, ott a sodráson, vissza lehet nézni, de a többiek elmennek a medgyesbe súlya, ezek meg mintha a medencébe lennének, olyan stabilan fordultak meg. Ez aranyakat hoz, muszáj ezt csinálni.
1: Ebben az amerikai edzőtáborban egyébként milyen munkát végeztek a sportolóink? Ugye néhány héttel voltunk a Párizs Európa-bajnokság
0: hát
1: után.
0: Ez csak nekünk néhány hét, Amerikában meg lehet kérdezni, a Kós hazajött Párizsba az olimpiára, és két hét múlva már ott volt az egyetem, indult, azt kellett edzeni. Ez ahhoz képest még plusz két héttel indultunk, úgyhogy az a 3-4 hét pihenője mindenkinek megvolt, úgyhogy már elkezdte a munkát is, ilyenkor alapozás zajlik, beláttak keményen, sokat úsztak, ez ilyenkor unalmas, dögnehéz, ez van, de ezt meg kell csinálni. Úgyhogy
2: ez az alapja, tehát senki nem szereti az úgynevezett kilométergyűjtés, de hát ugye azt tudjuk kivenni, amit beteszünk.
0: Én szerettem, mikor úszó voltam, mert hullottak ki mellőle, mint a legyek, örültem neki, úgyhogy ez is embere válogatja, de nem azt az unalmat meg fájdalmat, hogy bejár. Igaz, akkor tanultam meg fejbe a logaritmus táblázatot, volt rá idő.
1: Ott voltak helyi ellenfeleink most egyébként, vagy magunkban voltunk?
0: Nem találtunk versenyt, szerettünk volna, de nem találtunk.
1: Nem versenyre gondoltam, hanem edzőpartnerekre.
0: Nem volt. Egymás, hát azért voltak 12.
1: Igen.
2: Nincs most előttem Kalifornia államnak a térképe, de ez az Irvine, ez nagyjából mennyire lehet a...
0: Hát ez egy busztávolság, normál busztávolság, talán másfél-két óra. De hát Tokióban például az a Koreamából repülővel volt egy óra, még kiket menne. Ja nem, busszal jöttünk ott is, akkor Covid miatt nem állhatott meg, na hát erről tudnék mesélni, de ezt majd egyszer stand-up comedy-be, hogy ott mit lehetett a buszon csinálni, meg hogy kellett, de illetve egy helyen megálltak, de megmondták, hogy hova lehet menni, tehát ki volt jelölve az út is, de az egy 5-6 órás út, ezért közelebb lesz.
2: Hogyha már Amerika visszamentek az úszóink, azok, akik egyébként ott töltik az idény nagy részét, akár az említett Kós Hubert, vagy éppen Sárkány Zalán. Róla pont láttam egy fényképet, hogy rajta voltak a kis gyűrűk, amiket itt az egyetemmel megszerzett. Róluk vannak esetleg friss hírek, mindenki rendben van, mindenki elkezdte a munkát, van, aki az utolsó évét.
0: Ott az a baj, ha róluk friss hír van, akkor baj van. Mert egyébként ott annyira stabil, szigorú rendszer szerint évről évre ugyanakkor vannak a dual meetingek, a szomszéd, a közös edzés, ugyanakkor vannak a felmérők, ezek pontosan tudják, ezek dolgoznak. Ha hírjön róluk, akkor van baj, az azt jelenti, hogy valószínűleg valami sérülés, mint ahogy szegény Mináró volt idén, tudtuk is rögtön.
1: Egyébként csak annyi a Hubival kapcsolatban annyi hír volt, hogy lesz október végén egy meghívásos verseny, ahol ilyen gyengébb neveket fognak összeszedni, mint a Leon Marchand, Gretchen Walsh, és a két illedeki, és ott fog majd versenyezni legközelebb, amennyire jók az információim.
2: Hogyha ugrunk egy jó nagyot az Amerikai Egyesült Államokból, a másik, a már emlegetett Ázsiába és Japánba, hát egészen elképesztő eredményeket lehetett olvasni az Ázsia játékokról. Itt egy 13 éves kínai lány minden idők második leggyorsabb úszását produkálta 200 vegyesen, megdőlt a világcsúcs férfi 200 mellen, és hogy számogattam majd több mint 6 tizeddel, ami azért nem kevés. Amikor ezeket a híreket hallja Sós Csaba, akkor milyen gondolatai vannak?
0: Hát őszinte leszek, de ne tartsanak nagy képenek. Az egyik, hogy annak idején sem elmondtam, a Milák esetében tök mindegy, hogy ki mit úszkál, meg hogy jön, megy. Ha ez felkészül és oldális csúcsformában van, akkor teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, megver mindenkit. A Kós, ezt most is állítom, nem akarok illúzió romboló lenni, nem volt csúcsformában az Európa bajnoksága. De akkor az a világcsúcs kísérletét úszta, ráadásul úgy úszta, hogy nem szokott, ahogy ő nem tud. Ha visszanézik, amikor világbajnok lett, olimpiai bajnok lett, ment a mezőnye, vagy volt, hogy előtte voltak, és a hajrában mindenkit bedarált. Most meg elkezdte tiszta erőbe, ezt nem tudja úszni. Ezt vissza lehet nézni, a világkison, a világcsúcsát úszta Budapesten, ugyanígy úszta, így nem szabad. Na most így úszott 1.52-3-at, az azt jelenti, hogy olyan 1.51 fél körül tud. Ha ezt normálisan úszta le, és megfelelő ellenfél van.
2: Igen, az világcsúcs
0: körül. Nem, az azon belül van masszívan, és szerintem annyit nem fog tudni senki a földön. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban én úgy látom, hogy a magyar siker attól függ, hogy a két sztárunk hogy tud felkészülni, és ugyanez igaz a nyílt vízre is.
1: Igen, egyébként ugye az, amiket a számokat Emil említett, meg a többi száma is, pont érdekes, hogy nem a magyar sikeres számokban születtek ezek az eredmények.
2: Most nem feltétlenül ezek a most mi számok.
1: De összességében mindent arra mondani, hogy ugye Párizsban egyetlen egy darab ázsiai aranyérem volt, 100 gyors, szerintem arra mindenki emlékszik, hogy milyen körülmények között született.
0: Az amerikai is csak 2 volt. Igen. 800, de az mindent európai
1: nyert. De ez az ázsiai játékok, ez egy jelzés lehet egy kicsit, hogy
0: nagyon akarok köteket.
1: Vegyük fel a kardot.
2: Egy picit köteketetünk
0: jók
2: szerintem.
0: Jók voltak mindig. Én emlékeztetnék arra, amikor a Gyurta 12-ben világcsúcsot nyert Londonba, igen, és 3 hét múlva szintén egy fiatal japán megjavította a világcsúcsát. Hát remekkor kell úszni, nem tudom, ezek miért most vannak csúcsformában, nem tudom hova tenni. A más megadom, a fő kell állni a többivel egy az egybe, aztán versenyezni kell. Az nem ugyanaz, mint amikor előmegyek szűzvízen, és 4-5 méterre mindenki előtt vagyok. Meg eleve harmadjára kell leúszni, amikor már az elődöntőben nem könnyű tovább jutni, a döntőbe jutáshoz meg nem lehet gatyázni, tiszta erőből kell menni. Aztán még akkor majd harmadjára osztják az érmet, úgyhogy hasonszörűekkel meccselek. Itt nem voltak hasonszörűek, 4 másodperce vert a következőt, ami olyan időeredmény volt, amit már nem tudom, hogy Gyurta 20 éve úszott. Tehát az idő kiugró meg nagyon komoly, de hogy ez majd mire lesz elég egy világverseny döntőben, az egy másik műfaj lesz.
2: Hát nyilván, amikor komoly ellenfelekkel kell versenyezni, meg mondjuk ott van egy bevonulás, mellette egy olimpiai bajnok, egy másik olimpiai érmes, egy világbajnok, 25 ezeren vannak, és egyébként először vagy ilyen versenyen.
0: Ugyanak... És tudod, hogy 4 év múlva lehet korrigálni, ha nem sikerült.
2: Na, ez meg a másik. És van olyan szám, ahol a döntőbe jutás igazából már egy hatalmas eredmény. Azért, amikor az ember azt olvassa, hogy egy 13 éves kínai lány 5 tizedre van két illedeki világcsúcsától, az ilyenkor elgondolkodtató, hogy valóban ennyire tehetséges valaki, és csak csúcsra járattak az edzői, mert innen azért tovább lépni, és hát 13 éves kislány.
1: Ez... Tavaly döntős volt Szingapurban egyébként, tehát már akkor nagyon
2: ő volt a sztár,
1: úgyhogy most már...
0: Azért magyarként hagyták egy megjegyzést, nekünk is volt 14 évesen, az meg is nyerte az olimpiát.
2: Szóval?
0: Igen. Ez meg csak második a világbajnokságon, de azért még előtte vannak bőven. a pillangósról beszélek, a vegyes úsz az közele van ehhez, de hát 14 éves úszom nekünk is, ott ez 13, no.
2: Egyébként pont az idei Európa-bajnokság mutatta meg azt, hogy nem véletlenül lett kicsit kibővítve a magyar csapat, mert olyan fiatalok tudtak bekerülni, akik közül volt, aki megmutatta az oroszlán körmeit, úgyhogy nem is azért hoztuk fel az ázsiai eredményeket, hogy itt most elkezdje mindenki aggódni, hogy Atya Isten majd mi lesz itt Los Angelesben, csak látjuk azt, hogy mindenki dolgozik azon, hogy majd 28-ban jó legyen.
0: Itt mindig brutális konkurencia volt, tehát ebben a tekintetben nem akarok a sportágok köz különbséget tenni, nem is lenne szép, de csak az atlétika mérhető az úszáshoz, az meg még ilyenebb. Tehát futni mindenki tud a földön.
2: Bárhol, ez igaz, nem mindegy, hogy milyen
0: szóval
2: gyorsan.
0: Annál nincs nagyobb konkurencia, nem létezik nagyobb konkurencia a földön, szóval az atlétikában is ugyanez van, de mondhatnám a tornát és sok más sportágat, ez van, ilyen lett ez az atomkor sportja, itt nagyon kis különbségek vannak, ez régóta megfigyelhető, ez a professzori munkámban volt a fejlődés trendek vizsgálatánál, gyakorlatilag a töredéke ma már a legjobb, és a döntőbe jutáshoz szükséges időközti különbség, mondjuk Szöulban még 200 férfi mellen volt 7 másodperc, az első meg a nyolcadik közt, itt meg 7-10-et. Szóval itt már nem ugyanaz, itt már aki bejött a döntőbe, erre mondtam, hogy ott megnyerni, ott vagy nagyon sokkal jobbnak kell lenni, vagy ott a hasonszörűek közt nem egyszerű műfaj.
1: Én egy kicsit a következő időszakról szeretnék kérdezni, ugye nem olyan régen elfogadták az ön egyik felterjesztését, hogy sok versenyre fogunk járni, ezzel lehet igazán rutint szerezni, kezdődik a rövidpályás szezon, rövidpályás világkupa, és igazából csak 2 magyar lesz. Ennek mi az oka, hogy alakul akár majd a rövidpályás VB-re a csapat? Mi a következő néhány?
0: Az, hogy ez a 3 verseny, ez Baku, Tashkent és Aszkana. Meg lehet nézni, aki akarja a repülőjáratokat, mikor mennek. Ezek éjszaka mennek, mint hajnalba érkeznek. Mondjuk Aszkana az brutál messze, az 6-7 óra. És ott 1-2 nap van köztük, átutaznak, kiesik az alapozásból 2-2,5 hét, ez nem olyan könnyű. Aki megy, az sem megy végig. Tehát a pápai csak az utolsóra megy. A pápai Olivér, a Senánszki Petra lesz valószínűleg elmegy Tashkent és Asztana, de Bakuba ő se. Ő is egy hetet áldoz rá. De ami a lényeg, hogy viszont a komplet csapat elmegy az amerikai bajnokságra december elején. A VB-t kihagyjuk, a 2 legnagyobb megy minden bizony a rövidpályás VB-re, és összes többi az amerikai bajnokságra, ami ugyanakkor van.
1: A 2 legnagyobb a Kós Hubert Sárkányzalára?
0: Nem, a Milákra gondoltam. Nem biztos, de ha akar, ő megy.
2: Tehát az a terv, hogy ketten mennek a világban.
0: A Kós megy, az biztosan tudom, a világ ha akar, megy. Én azt gondolom, hogy akarni fogja, de őt a US Open-re nem vettem figyelembe. Tehát ha ebbe az időben versenyző, oda megy. Az egész válogatott, a többi része az meg Amerikában megy, mondjuk körülbelül a fele az ott kint várja őket, mert ott tanul. Tehát különféle városokba jönnek, de itthon is az a maradék 8-10, azzal megyünk.
1: Az mennyivel van a VB előtt? Nincs előttem a
0: az ugyanakkor van telében, mint a világbajnokság, igen.
1: Akkor december 1-6.
0: Hát 2-5 ez, mert ez egy rövidebb verseny.
2: Nagyon izgalmasan hangzik, hogy egy komplett magyar válogatott ott lesz a US Open.
0: Ott. Az rendes verseny. Nyilván itt most nem megyünk ki 10 nappal elő, mert nem csúcsformába kell lenni. 2 nappal előtte mennek, viszont ennek meg lesz az előnye. Hát azért elég mocsok vagyok, mert ugye itt az előfutam alatt, ami a gyengén szokott lenni, magyar idő szerint akkor van délután. Ezek akkor fognak jól úszni. Ezek be fognak jutni a döntőbe, és ott fognak szenvedni, de írdatlanul szenvedjenek, tanuljanak meg ilyen szituba nyerni. Érthető vagyok, ugye?
2: Abszolút, abszolút. Melyik városban lesz 20-ban a szó?
0: Austin, Texasban, igen.
1: Kós Hubi hazai versenye lehetne, hogyha nem menne a VB-re.
0: Jó, hát neki van szponzori kötelezettsége is, tehát szerződés miatt is. De én még egyszer azt gondolom, hogy a Milák ezt fogja kérni, de ha valamit ekkor kér, az a verseny lesz.
2: Jardos vagy?
0: Ez 50 méteres az amerikai. Méteres.
2: Tehát ez klasszikus nagybedences.
0: Ez rendes verseny.
2: Hát akkor ott azért lehet sok mindenre számítani.
0: Bizony.
2: Izgalmasan hangzik. És akkor a teljes repertoár lesz a versenyprogramban.
0: Ott végig megy minden.
2: Viszont ez azt is sejteti, bár nyilván az amerikaiaknál akár 3 csapatot is ki lehet állítani, hogy ott sem mindenki megy a VB-re, hanem lesznek sztárok, akik ott maradnak.
0: Az egyetem miatt nem annyira jó azoknak se. Tehát most átmegy a világ másik végére, neki is kéne akklimatizáció, nem lesz rá módja. Így milyen 3-4 napot kibírnak, de egy hetet nem. Egy hetet nem, tehát nekik sincs annyi idejük, és nem csak az amerikaiak lesznek ott, hát 1000-1200 úszó kapott ösztöndíjat a világból. Tehát ott lesznek oroszok, izraeliek, egyiptomiak, Tunézia, Tunéziának olimpiai bajnoka van, tehát te nem akármilyen mező lesz.
1: És egyébként ugye egy ilyen verseny szerintem elképesztően motiváló lehet annak, aki mondjuk nem volt ott a párizsi elbén, tehát nem biztos csapattag, számukra van esélybe kerülni egy ilyen együttesben, hogyha valami alatt lát a kapitány?
0: Hát most nem.
1: Tehát akkor most nagyjából most a párizsi csapattal számolhatunk ezen a jogosszópanán.
0: De ha valaki decemberben olyat úszik, azonnal bekerül a válogatottba, tehát az ajtó nyitva van. Az ajtó nyitva van. Valószínű egyébként, hogy az amerikai bajnokságra a legfiatalabbakat nem viszem el. Nekik ez még sok lenne, tehát a Pápai Olivér, a Kertész Boronka, meg a Kokas Fanni nem fognak jönni, az Antal Dávid se. Ráadásul nekik itthon pont akkor a rövidpályás, korosztályos magyar bajnokságon, meg az egyesületnek nagyon nem mindegy, meg itt azért sok számot úszhat, meg a fiatalnak ez a nyüglődés kiutazik, két napú a verseny a világ legjobbjaival, még nem ez az övék, ami nekik kell. Úgyhogy de rajtuk kívül megy az összes felnőtt.
1: Ez a döntés egyébként a jövő évi budapesti világbajnokság miatt született meg? Mert az is ugye nagy medencés, tehát egy nagy medencés versenyre megyünk egy erős verseny.
0: Nem, a VB-t ki akartam adni. Egyszerűen amiatt akartam kiadni, hogy ha azt akarjuk, hogy komolyan veszünk, mert különben nincs értelme kimenni egy világbajnokságra, ki kell menni 10 nappal előbb. Most lemegy ez a verseny egy hét, hazajön még egy hét, mire visszaaklimatizálódik, és akkor jönnek a karácsonyi események, amikor mindenki főszed 3-4 kilót, utána jön az új év, gyakorlatilag 4-5 hét kiesik a felkészülésből. Nekem aggasztó, nagyon rossz ebbe az időpontban ilyen helyszín egy világverseny. Ezért akartam, hogy ne oda menjünk. És Amerikában még egyszer mondom, azok nem világbajnokok, nem kell egy csúcsforma, sem olyan elváráson. Nem lesz, versenyezzenek sokat, meg kerüljenek be a döntőbe, aztán ott kilódják meg a maguk dolgát, ismerjék meg azt az érzést, és másnap jövünk haza. Tehát december 5 vége, 6-án jövünk haza.
2: 2-3 nap, aztán lehet folytatni
0: magát. Így van, így van. Úgyhogy ezért volt ez döntés. Nyilván benne van a budapesti VB, és én jobban örülök, amikor ilyenkor decemberben 50-esbe úszni kell, mert egyébként itthon még a cikluszáró versenyeken ott lehet VB szintet és minden mást úszni.
2: Arról nem beszélve, hogy biztosan lesznek olyan számok a US Open-on, ahol gyakorlatilag VB szintű mezőny lesz.
0: Ha vagy erősen, mert a VB-n csak 2 amerikai indulat, itt meg 802. Ez így szokott lenni, komolyan mondom. Tehát ezért olyan baj, mert Amerikában aki kijut, azok olyan biztos úszók.
1: Hogyne.
0: Nem azért, mert ők zseni, de azok olyan kiválasztódáson jönnek keresztül, hogy azok nem szoktak hibázni.
2: Hát ugye Hubi mesél arról mindig, hogy ott egy edzés olyan, mint egy olimpiai döntő.
0: Erről van szó.
2: Tehát ott nyilván, aki már egyszer oda, akire felfigyeltek, és tényleg versenyzik, nekik ott már sok újat nem lehet mutatni versenyzésből.
0: Hát
2: és
0: az megy nagyba ott, ami itthon mázi, hál' Istennek Veszprémbe alakul ki. Mert csak idézőben csak a Rasó volt egyedül ott magával ki, aztán jött a Betlem, aztán ment ugye a Kalmár Ákos Bajára, majd a Sárkány Zalán, szóval ezek, mikor már együtt edzenek, azok ott ütik, vágják egymást. Könnyebb is egy úszónak, mint amikor egy komoly terelésért magát kell megerőszaknom, vagy lemegy és nyomja a többi is. Egy egész más szituáció. Ráadásul hát ezek fiatalok, ez versenyhelyzetben van, ott inkább meghal, de azt nyomják.
2: 2027 Budapest, ezzel biztos sokat fognak találkozni majd a magyar úszók, ahogy közeledik majd a jövő nyár. Nagyon izgalmasan hangzik, és nyilván itt most sok mindent alá kell rendelni annak, hogy ott majd a válogatott jól szerepeljen. Sós Csaba fejében megvan már az ideális felkészülési menet, akár tavaszi versenyek, mi egymásnek, hogy hogyan lehet majd bekerülni a budapesti csapatba, mert házagazdaként nyilván vannak kvázi, vagy lehetnek előjogaink, de azért magasra kell tenni a lécet, gondolom én, hogy ne ajándéknak tűnjen egy-egy indulás.
0: Magasan is van. Itt már nem én válogatok. Tehát itt megvan a nemzetközi szövetség szintű, de ami általában egy középdöntős idő. A másik tudomást kell venni, hogy ez a váltók tekintetében olimpiai válogató lesz. Tehát itt a VB-n az első 12 váltó az biztos indul az olimpián, és rajtuk kívül még a legjobb 4. A mit tudom én, jövő és szebb március 1-től, mit tudom én, 2028 június valahanyadáig megúszni. Nyilván itt el fogom indítani a váltókat is. És akinek megvan a szintje, hogy nevezhető, azt nevezem. Aki nem, azt meg akármit csinálok, kilöki a rendszer, akkor se csak egy századdal rosszabb, nem engedi. Tehát ott megvan, hogy a regisztrálva van az eredmény, én csak a neveket írom meg a versenyszámot, vagy kijön egy ábra, hogy nem indulhat, vagy pedig befogadja és berakja a sorba őket. Tehát itt már nem én fogok válogatni, itt akinek megvan a szint, de azt el fogom indítani, és ugyanez lesz az olimpián. Most nagyon nehéz kijutni. Most nagyon nehéz kijutni egy olimpiára, és aki oda kijutott, azt be fogom nevezni. Itt az EB-n volt, hogy én tudtam üzenni azzal, hogy keménykedtem, hogy mit várok el attól, aki a csapatba kerül, és talán nem volt butaság.
2: Hát egy olimpiai ciklus felénél szerintem ez egy teljesen érthető döntés, illetve akinek komoly céljai vannak, az csak lapozott egyet és beleállt a munkába.
0: Így van.
2: Milák Kristófot szóba hozta már a kapitány úr. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon pozitív dolog volt látni őt újra nagy medencében úszni, akár a váltóban, akár egyéniben. Most halljuk, hogy kacérkodik a rövidpályás VB-vel. Mik azok a hírek, amit vele kapcsolatban most el lehet mondani, mert mi azt látjuk, hogy ez a srác komolyan gondolja, hogy ott lesz a következő olimpián, és szerintem mindenki, aki nagyon kedveli a magyar sportot, az ennek szurkol.
0: Hát meg mi is. Hát ez odáll, akkor mindenkinek vége van. És hát nyilván tartanám azt, hogy csak az elnök meg a klub elnöke, illetve az edzője nyilatkozik róla, de nem teszek, hogy mintha nem tudnám, hogy mi van. Nyilvánvalóan a korábbinál nagyságrenden jobb esély mutatkozik arra, hogy a következő évek világversenyen indul. És ha indul, akkor általában az szokott lenni, én azon rögök. Ott a helyszínen is, meg ha visszanézem, és az a század gyors feltem, úgy láttam, hogy az oroszok nyertek, de valahogy ennek áll meg mindig előbb az óra. Tehát mi lakúszik, akkor az nyer.
2: Hát igen, azért az egy elképesztően komoly úszás volt, és most kapott is egy, hát nem akármilyen díjat, magyar örökség.
0: Hát azt mondják, hogy az akadémián rég látta két percekig tomboló vastaps. Ott a elsősorban a tudomást, meg a kultúrát szokták kitüntetni. De én is azt gondolom, hogy ilyen teljesítmény, azért történelem, 100 éve van ebből, ugye 26-ban mi rendeztük az elsőt Budapesten, és a 100 év alatt nem volt 100-as gyorsváltónk aranyérmes. És ez most azért Európa
2: most van. Most így végig gondolva ez pedig igen. Hát azért mindig voltak olyan generációk, ahol össze lehetett pakolgatni.
0: Voltak is jók, de arany nem volt. Érmek voltak, de arany nem volt. Ráadásul ugye az ismert előzmények miatt, hogy így áll föl a váltó, úgy áll. Hát még délben nem tudta senki. Mi már tudtuk, de ugye meg volt mondva, hogy nem mondjuk el senkinek, csak az érintetteknek. Ugye nekem le kell adni írásba, de fél hatig lehet változtatnom rajta. Döntő fél hétkor kezdődött, tehát fél hatig senki nem tudja meg, sehonnan. És ugye fél hatkor, mikor kijött, hát na aztán akkor így robbant minden az internettől kezdve. Jó volt látni. Na, szóval megfelelő előzmények is voltak, várakozások, bejött aranyra, szóval az jó történet volt.
2: Hát meg ilyenkor gondolom a riválisok is.
0: Nem örültek.
2: Igen, mondta a kapitány úr, hogy felrobbant az internet ott a helyszínen, azért gondolom, hogy a
0: nem örültek az ellenfelek, nem örültek.
1: Amikor van egy ilyen váltónk, akkor az mennyiben, és most tegyük fel azt, hogy Kristóf folyamatosan vállalni fogja ezt a váltót, mondjuk a jövő évi VB-n és az olimpián is, az mennyiben változtat felkészülésen? Arra vagyok kíváncsi, tehát mondjuk egy amerikai váltó, hogy áll össze, összeteszik nagyjából a 4 legjobb úszót, valamennyit biztos, hogy gyakorolnak, de hogy egy magyar váltó, hogyha egy ilyen négyes együtt tud maradni, akkor nekik sokat kellene gyakorolni. Ugye beszéltük pont Párizsban, hogy az amerikaiaknak a világcsúcsa az nagyjából másfél másodperc van. Nándi is mondta, hogy ebben legalább még egy másodperc volt a váltások miatt, meg volt egy leesett sapka is a vízbe. Tehát, hogy nekik mennyit kell még plusz munkába beletenni ahhoz, hogy a világ egyik legjobb váltója legyen.
0: Ugye hát most nyilván az.
1: Most Európa
0: hát
1: a legjobb váltója, papíron.
0: Ez a világ egyik legjobb váltója most is, és nagyon közel vannak a világcsúcshoz.
2: Hátborzongat ezt hallani.
1: Pekingi-Cermodresses amerikai világcsúcs Phelps-e.
0: A helyzet az, hogy azért a váltó nem olyan egyszerű, hogy tűnik, és a Milákról nem akarok én nyilatkozni, mert egyesség van, annyit azért elmondhatok, hogy nekem számomra teljesen logikus volt, hogy az EB nem akar váltót úszni. Nézzék vissza, azért 4 egyéni számba indult, a logika szerint ott ő is arra számított, hogy történt is, mindegyiket 3-szor kellett leúszni. Abból 3 számát, 9 úszást a 100-as gyorsváltó előtt. És ebbe benne volt a főszám a 100 pillangó. És nézzék meg, az előző nap a 100 gyorsan az egyes pályán úszik, alig jut be. És ott úszik egy nagyot, szerintem ott billent át ő benne is, hogy érezt, hogy hoppá, megy ez is. Hát ha így ez, azt ő is elkezdett kalkulni, akkor nyerhetünk. és akkor már ő is másképp gondolkozott, meg tudta azt, hogy az első szám a 100 pillangó, és az utolsó a 100 gyors. Most neki, ha van másfél óra, az nekünk pihenő van másfél év. És akkor döntött úgy, szerintem teljesen logikus volt számomra, amit ő előtte gondolt, meg ahogy ott közben változott a véleménye, meg ami történt. Ez teljesen magyarázható és logikus, mint ahogy egy-két kapufát rúgtam Párizs előtt, amit feltételeztem, hogy nem jól alakulnak a dolgok, azt azért annál jobban alakultak, de itt ez teljesen érthető volt. Teljesen érthető volt, és meg is csinálta. Megjegyzem, az IFI-be is játszottunk már így, ott a 4x200-as gyorsváltó nyert Indianapolisban, junior világcsúcsa, ugyanígy 1/100 az amerikai, és 2/2 az orosz előtt, de azt őszintén mondom, azt az orosz csapatot nekem odaadják egy órával előtte, akkor azok nyernek. Nagyon nem mindegy, hogy állnak föl. És egyszer majd beszélhetünk erről, sok szempontja, nem szabad hullámba menni. De a végére olyan kell, aki a szorosban nyerni tud. Hiába ugyanolyan jó úszó. Ezért járok
2: ez ki, egy szakma?
0: Ja, ezért járok ki egy ifi ebbére is figyelni, hogy ott mi történik, ezek hogy viselkednek ilyen feszült helyzetbe. Mert ott azért pörög minden. Szóval ott azért van, aki néha gyengében úszik, hogy éli meg. Akkor van, aki meglepetésszerre úszik, akkor az hogy hat a másikra. Szóval van itt sok okosság ebbe, de egy biztos, hogy ez nem a legjobb felállásunk volt. Ez a négy a legjobb úszónk, de ennél van.
1: A sorrend.
0: Igen, a sorrendben van jobb ötlet.
2: Hát akkor ezt az ötletet nagyon reméljük, hogy majd legkésőbb Budapesten látni fogjuk az MVM Dómara a jövő évi világbajnokságon. Sós Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és mesélt nekünk a magyar úszókról. Göbi és Gábornak, Göbinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az adásban. Kedves hallgatók, a Víz Összeköt adása ezzel véget ért. Két hét múlva találkozunk legközelebb, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emir is búcsúzik. Viszont hallásra!
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Az Intermaus 007-ese.
5: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
4: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
6: Grabowski, megsebesült?
5: Nem szokásom.
4: Az egerek egyetlen reménysége.
5: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
4: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Ma még regisztrálhatnak a civil szervezetek az SZIA 1%-ára. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyezték. Ebösszeírást tartanak több fővárosi kerületben, a 3., a 6., a 7., a 8., a 13. és a 15. kerületben élő kutyatartók érintettek. Aki nem szolgáltat adatokat, állatvédelmi bírságra számíthat. Ebösszeírást 3 évente tartanak. Felvonulással, hagyományőrző kulturális programokkal, koncertekkel, valamint borászati és gasztronómiai bemutatókkal várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a Tokaj-hegyaljai szüreti napokon. lesz fényfestés, kézműves foglalkozás és vásár, borudvar, valamint idén is megtartják a hagyományos szőlő összeadási ceremóniát. Vasárnap délelőtt népzenei produkciókon és táncházban is részt lehet majd venni.
3: Közlekedés.
7: Korábbi baleset és terelés kiépítése miatt több mint 10 kilométeres a torlódás az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a Lállósávon halad a forgalom. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bak térségében a 37-es kilométernél kigyulladt egy jármű, egy sávot lezártak ott, a torlódás 2-3 kilométeres.
3: Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
9: A Hazafutás utolsó fél órájában kézilabdáról lesz szó. A Veszprém férfi kézilabda csapata csütörtökön döntőt játszik a klubvilágbajnokságon, ahol az ellenfél a címvédő Barcelona lesz. A finálé előtt Imre Bencét Szilágyi Dóra kérdezte.
10: Te hogy vagy, hiszen az Al-Ahli elleni mérkőzése rosszul lét miatt pihentettek inkább, de hát azóta már láttunk játszani.
11: Igen, köszönöm szépen, illetve köszönjük a csapat nevében, jól vagyunk. Voltak egészségügyi problémák, igen, páran egy ilyen vírus átfutott rajtunk, egy-két napos szerencsére mindenkin egyelőre úgy néz ki, úgyhogy nem olyan komoly, ez benne van, főleg mikor azért egy messzi kontinensre jövünk, és egy messzebbi országba, ezek benne vannak, hogy az ételek kicsit másabbak, vagy egy vírus az nagyon nehezen kikerülhető, úgyhogy párunkon átfutott egy ilyen gyors vírus, de most már minden rendben, úgy néz ki a csapat nagy részével, illetve most már azért úgy nincsenek egészségügyi problémák, úgyhogy azt szerintem a döntőre mindenki bevethető lesz.
10: Ugye ez a klubvilágbajnokság Kairóban van. Milyen egyébként ott az ellátás, milyen a rendezés? Számodra ez az első klubvilágbajnokság, amin te részt veszel. Milyen kiszakadni ebből a bajnokság BL ritmusból?
11: Igen, ez egy kicsit furcsa, hogy úgymond 10 napra így eltűnünk szinte, és te úgy ott hagyjuk a bajnokságot és a BL ritmust. Ez nyilván fura mindig, szerintem mindegyik csapatnak, aki ebben van, úgy ennek a három európai csapatnak, de igazából semmilyen extra, igazából vagy kicsit olyan, hogy vannak könnyebb meccsek, vannak olyan nehezebb meccsek, úgyhogy igazából nyilván nem könnyű, meg 10 nap azért nem egy rövid idő úgy eljönni, de tényleg azért jöttünk, hogy megnyerjük a tornát. Az ellátás meg úgy a rendezés az rendben van, tényleg egy nagyon komoly komplexumban lakunk, illetve játszunk, úgyhogy igazából ezzel semmiféle probléma nincsen, úgyhogy tényleg minden úgy zajlik, ahogy terveztük és ahogy szeretnénk.
10: Ugye a legszorosabb mérkőzésetek a csoportban a Füksze Berlin elleni győzelem, amelynek nagyon izgalmas végjátéka volt, végül 34-33-ra a Veszprém nyerte meg. Emlékezzünk egy picit vissza erre az utolsó egy percre. Milyen volt a például Remilly talpról eresztett rövése, és aztán pedig, hogy a végén a kapuban Emil Nielsen hozta a slusszpoént, és így nyertetek a Füksze Berlin ellen.
11: Nagyon hullámzó meccs volt az elején, ugye vezettünk, jól kezdtük a meccset, mint a Berlinben, de most nem az volt, hogy végig mi diktáltunk, hanem szinte végig a Berlin vezetett, és mi futottunk az eredmény után, aztán a végén felülrőltük őket. Igen, azért az lehet, hogy nagyon több forgatási lehetőség van, főleg úgy belső posztra gondolok most, hogy tényleg ott az nagyon fontos ilyenkor, hogy forgassák a játékosokat is, és nálad meg ezt szinte egy sor végig tolta belül, és hát ez látszott is a végére, azért ők elfáradtak, úgyhogy szerintem ez volt a döntő momentum ott azon a meccsen, örülünk, hogy a végén mi tudtunk újítani, de nyilván sok mindenbe fejlődni kell a játékba, de ez is jó, hogy úgymond nem egy olyan nagyon-nagyon jó játékkal tudtunk meccset nyerni egy Berlin szintű csapat ellen.
10: Ahhoz mit szóltatok egyébként, és ez már most például a Veszprémtől független, csak azért tegnap volt egy meglepetés ebben a csoportban, hiszen a Füchse Berlin kikapott az Al Ahlitól. Azt tudom, hogy Gidzel nem játszott, a világ egyik legjobb, hanem a legjobb játékosa Matthias Gidzel, de mit gondoltok, mit csinált a Füchse Berlin az Al Ahli ellen. Mondtuk, láttátok azt is, a meccset?
11: Igen, néztük, vagy hát én néztem, volt, aki nézte, azt tudom, volt, aki nem annyira. Igazából úgymond számunkra ez már úgy egy mindegy meccs volt, de nyilván ez egy meglepetés, de az hozzátenném, hogy Matthias Gidzel nem játszott ezzel a meccsen, szóval kicsit a Berlin már szerintem a hétvégi bajnoki, vagy egy hétvégi játszanak, már arra koncentráltak, hisz azért, ha megnézzük, hogy nekik mi a fontosabb, hogy itt harmadikok legyek, vagy ötödikek a klubvilágbajnokságon, vagy nyerjenek Bundesligába, akkor azt gondolom, hogy már az utóbbit választanák, hogy tök mindegy, úgymond a helyezés itt a klubvilágbajnokságon, csak a Bundesligába érjenek el jó eredményt a hétvégén, egy fontos meccs van nekik, azt tudom idegenben, az sose könnyű, úgyhogy szerintem ők már fejben már kicsit ott vannak.
10: Ha a csoportmeccsekre még visszatérünk egy mondatban, akkor a Füchse Berlin elleni mérkőzés volt a legkiélezettebb, és az a csapat, amelyet a legjobban ismertek. Ugye itt volt egy Sydney elleni győzelem, az Al Ahlival is játszottatok, és akkor a legutolsó csoportmérkőzés az a Burgán elleni volt, ez a kuwaiti csapat. Milyen stílusokkal találkoztatok? Milyen volt ilyen csapatok ellen pályára lépni? Azért ezt tudjuk, hogy ez mindegyik egy nagyon sima győzelem volt, de milyen kézilabdával találkoztatok?
11: Igen, igazából más felfogások, de nyilván azért nehéz most ebből nagyon sokat levonni. Ugye az Al Ahli nem voltam, talán igazából az a két mérvadó meccs volt az Al Ahli és a Berlin elleni meccs, mert a másik kettő az tényleg szerencsére, illetve tényleg annyira sima volt, hogy nagyon nehéz önkövetkeztetéseket levonni, hogy milyen stílus igazából. Kicsit azt mondom, hogy néha ilyen adhok jelleggel játszottak, szóval valami csak történjen, aztán valahogy lőjünk egy gólt, kicsit ilyen érzésem volt az másik két meccsen, de igen, a másik két csapat, az Al Ahli az egy nagyon kompakt, ugye spanyol edzővel, egy jó kis csapat, úgyhogy tényleg egy jó erőt képviselő csapat. A Berlin meg tudjuk, hogy szeret futni, német rendszerre építenek, és tényleg 60 percen át megpróbálnak futni, tök mindegy, hogy fáradtak vagy nem.
10: A mely csapat pedig még nagyon szeret futni, az a Barcelona, és ugye a párosítás a döntőben az a 2025-ös fináli visszavágója gyakorlatilag, akkor a Barcelona kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra nyert a Veszprém ellen. Emil nézem még a túloldalon, egyébként a győztes oldalon állt akkor, majd most kiderül holnap, hogy melyik oldal lesz az övé, hiszen most már ugye a Veszprém kapuját védi. Mit gondolsz, mi szól a Veszprém mellett a Barcelona elleni döntőben?
11: Én nagyon-nagyon kiélezett döntő lesz, nagyon hasonló a két csapatnak a szintje, azt gondolom, hogy tényleg tudásban nagyon hasonló, szinte ugyanaz a szint, ilyenkor ilyen pillanatok döntetnek egy-egy meccsen, akár egy jó kapus teljesítmény az egyik oldalon, egy jó, tényleg jó védekezések, ezek nyilván kulcs fontosságok lehetnek, illetve hát nyilván így ezáltal az, hogy használja ki az adott csapat a helyzeteit, kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen lesz. Nyilván egy tételbíró nagyon fontos meccs mind a két csapatnak, és egy nagyon jó felmérő, hogy egy szezon elején, hogy ki hol tart, és meg kell még fejlődnie a csapatoknak, vagy az adott csapatnak. Minden meccsen igazából mi is szeretnénk futni, szerintem ez most is így lesz, azért a Barcelona is szeret gyors játékot játszani, úgyhogy szerintem nem lesz gond a rohanással, lesz biztos. Most lesz majd videózás, edzés, alaposan felkészülünk belőlük, aztán még egy kicsi pihenő, és tényleg maximális koncentrációval és energiával várjuk majd a mérkőzést.
10: Ahogy mondtad, hogy még videózás lesz, tehát természetesen majd még most fogjátok kielemezni, de azért azt mondjuk már kijelenthetjük, vagy ez már azért így ismeritek, hogy például Fabregas beálló játéka nagyon fontos lesz mondjuk, de hát azért ott a belső posztokon is van bőven variálási lehetősége a Barcelonának.
11: Persze, igazából ez azért nagy részt nyilván van egy videó, de mindenki tudja az ellenfél erősségeit, úgyhogy ez most is így lesz. Tényleg azon, ami ilyenkor nagyon-nagyon újat nem lehet mutatni, nyilván mind a két csapat próbál felkészülni maximálisan, aztán meglátjuk igazából, ez így működik. Nehéz tényleg újat mutatni a csapatoknak, főleg amikor ennyiszer játszanak pár éven belül, vagy egy éven belül egymással. Úgyhogy meglássuk, főleg azért nagyon sok játékos volt, aki Barcelonában játszott tőlünk, meg voltak játékosok, akik meg Barcelonában játszottak, és akik most játszak Barcelonában és a Veszprémben játszott.
10: Emil Nielsen egyébként azt mondta, hogy a Veszprém még csak a lehetséges csúcs teljesítménye 60-70%-ánál jár. Te hogy látod ezt a kérdést?
11: Igen, ez valóban így van. Én is azt érzem, hogy még van a csapatban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt tényleg ki is tudjuk-e hozni, ez a legfontosabb. Ez nyilván nem egy olyan egyszerű dolog, ez nyilván mondjuk, hogy 60-70% mondjuk, de azt gondolom például, hogy Berlinben meg tényleg már több is volt. Nagyon fontos, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet. Nyilván 100%-ot nagyon nehéz játszani mindig, mert az szinte hiba nélküli. Azért ez nagyon ritka a mai kézilabdában.
10: Egy hónap alatt már volt mondjuk hibátlan 8 gólos meccsed is. Döntő pillanatban például belőtt 7 méteres, amióta a Veszprém színeiben játszol, hiszen azt azért elmondom hallgatóknak, hogy tavaly még a Kielben játszottál, és most igazoltál a Veszprémhez, de aztán volt olyan rangadó is, amelyen pedig nem kaptál szerepet. Azt jól érzem, hogy még keresed a helyet, keresed az önbizalmadat ebben a csapatban?
11: Igen, ezt mondhatjuk így. Nyilván egy új csapatba érkeztem, kell egy kis idő, vagy kellett egy kis idő. Aztán szépen lassan, fokozatosan most már úgy érzem, hogy elkezdtem felvenni a ritmust. Nyilván ez mindig változó, hogy mikor, hogy megy a játék, próbálom mindig a legtöbbet nyújtani. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Kielben is így indult, hogy nehezen az eleje. Bízom, hogy itt is ugyanolyan folytatás lesz, mint Kielben. Csak kíváncsian várom a következő időszakot.
10: És milyen fogadtatásban részesültél itt, amikor megérkeztél Veszprémbe? Milyen csapathoz érkeztél?
11: A közösség az egy nagyon összetartó, és kevés új játékos jött, szóval azért meg kellett találni a közös hangot a srácokkal, ami megvolt, de nyilván egy ilyen közösségben, amikor kevés játékos jön, akkor kicsit talán nehezebb beépülni, de azt gondolom, hogy szép lassan, fokozatosan mindenkivel megtaláltam a közös hangot. Azt gondolom, hogy befogadtak, elfogadtak. Igen, ez a teljesítmény alapján is múlik, ez az így van a csapatoknál általában, hogy azért kell teljesíteni az új játékosoknak, hogy meg kell mutatni, hogy miért vagyunk mit, úgyhogy ez ilyen dolog. A közönség pedig az tényleg a szurkolók nagyon-nagyon szuperek, most is itt vannak velünk páran, úgyhogy tényleg innen is köszönjük nekik, és tényleg fantasztikus, hogy ide is elkísérnek minket.
10: Milyen a kapcsolatod például a pasztársaddal, Janis Lennel, és például mondjuk a másik oldalon játszik még egy magyar szélső, Gáncs Pető Máté?
11: Ugye Máté eredetileg ugye a másik oldalon játszik, de vele különösen nyilván jó a kapcsolatom, hisz ugye azért fiatal magyar, tényleg nagyon-nagyon berobbant a mezőnkben, és tényleg nagyon jól játszik folyamatosan hétről hétre. Janisszal is nagyon szuper, talán az egyik legjobb a csapatban a viszonyom vele, illetve Mátéval is, úgyhogy tényleg szerencsére a Janisszal egyben megtaláltam a közös hangot, ez nyilván fontos, mikor érkez egy új csapatba és egy új posztársad van, úgyhogy Janis az tényleg nagyon kedvesen és segítőkészen állt hozzá.
10: Ez a Barcelona elleni mérkőzés, ez egy olyan döntő, amely akár mondjuk a BL-ben is lehetne egy csoportmeccs is, de akár egyébként egy döntő is. Milyen egy klubvilágbajnoki döntő, miben különbözik más-e, mint mondjuk egy csoportmeccs a Bajnokok Ligájában?
11: Nyilván az atmoszféra az nem feltétlenül olyan, mint egy BL meccsen, ugye azért kevés nézően ezt látjuk, de azért mégis úgymond azt gondolom, hogy ennek a klubvilágbajnokság lett az utóbbi időben egy ilyen kis
10: szezonindító rangja.
11: Igen, hogy egy kicsit ugye a csapatok még komolyabban veszik, ugye nyilván ezt azért sejti, meg tudja mindenki, hogy azért ugye azért kluboknak pénzdíjára, ami nyilván az sosem olyan rossz, hogy egy klubnak, hogyha hogyha minél több összeget tud szerezni egy ilyen rangos tornán, de nyilván mindenkünk játékosoknak nem azért jövünk ide, hogy pénzt szerezünk, hanem azért, hogy megnyerünk egy ilyen tornát, és megverünk két olyan csapatot, most itt nyilván az európaiakra gondolok, akik azért rangosak és nívósak, úgyhogy mi tényleg azért jöttünk, illetve Paszki azt is kérte, hogy azért jöjjünk ide, hogy nyerjük meg ezt a tornát. Mutassuk meg, ez egy abból a szempontból meg egy jó mentális felkészülés, hogy kicsit talán akkor majd tartanak tőlünk, de nyilván teljesen más lesz majd az év vége, vagy a szezonban a BL meccsek. Végén mindenki a Final Four-ba szeretne eljutni, talán mindegy csapatnak ez a célja, úgyhogy ez a fő célja, de ez mellette egy ilyen kis keményebb, meg nagyobb részcél, hogy például itt a klubvilágbajnokságon győzzünk.
9: Ez volt már a Hazafutás, hamarosan érkezik Balogh Balázs a körkapcsolással, ahol élő közvetítést hallhatnak a Sopron Vilnius női kosárlabda Euróliga selejtezőről. Én Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A Bajnokok Ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök pedig Egréder István. Nézzük, mit is kínálunk a mai körkapcsolásban. 18 órától közvetítünk kosárlabda mérkőzést, a Sopron Vilnius női Euroliga selejtezőt. Kommentátorunk Tóth Béla, Károly Andi pedig a szakértőnk a helyszínen várja már a szót. Aztán 19 óra 15 perctől jégkorong közvetítésünk is lesz, Fehérvár Filak mérkőzés az osztrák bázisú jégkorongbajnokságból, Virányi Zsolt jóvoltából. Interjúkat hallgathatnak majd a Netrix Sport és az Innováció konferencia sajtótájékoztatójáról, valamint labdarúgással is foglalkozunk, hiszen szünnap után parázsmeccsekkel folytatódik a Nemzetek Ligája. Aztán pedig a kézilabda klubvilágbajnokság döntőjére készülő Veszprém csapatától is hallhatnak nyilatkozatot Imre Bencétől, végül a Víz Összeköt magazin is színesíti a körkapcsolás programját. Most azonban, ahogy említettem, kosárlabda Sopron Vilnius női Euroliga selejtező. A helyszínen kapcsoljuk Tóth Bélát és Károly Andrát. Sziasztok!
4: Szia Balázs, köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! A tét a főtáblás szereplés a női kosárlabda Euroliga 2026-27-es idényében. Ehhez az egymérkőzéses selejtezőben a Sopronnak a vendég Kibirkstis Vilnius együttesét kell legyőznie. Egy mérkőzésből áll a párharc, amely csapat ezt a mai találkozót megnyeri. Az tovább jut az Euroliga csoportkörébe, a vesztes pedig az Eurókupában folytathatja majd. A litván bajnok a selejtező előző körében a lengyel Poznányt 91-69-re verte hazai pályán, tehát a vilniusziaknak már van tapasztalatuk az Euróliga selejtezőjében. A Sopron ebben a szakaszban csatlakozik be, mert hogy kiemeltként várta a selejtező második fordulóját. Ugye magyar bajnoki bronzérmes a Sopron, viszont annak köszönhetően indulhat a legmagasabb szinten, mert hogy a Pécs magyar bajnokként visszalépett a szerepléstől. Már megvan a kezdőtöse a magyar együttesnek, Mása Jankovicssal, Lackó Sárával, Zala Friskoveccel, a friss szerzemények közül ott van a pályán Neka Ezigbo, valamint az a Kennedy Todd Williams, aki szintén ezen a nyáron csatlakozott Gáspár Dávid együtteséhez. Sopron Vilnius mérkőzés, tehát a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. A csapatok már felálltak a feldobáshoz, kezdődik a mérkőzés hamarosan. A három játékvezető egyaránt hölgy, jelen a Tomics Horvátországból, Bulgáriából Svetlana Stojanova érkezett, még az osztrák Romana Rácár, ez a játékvezetői hármas tehát. És egyelőre várkozunk, úgyhogy Károly Andrát, állandó szakértőnket már meg is szólítom, hogy Andi, mit vársz a mai találkozótól?
5: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Alapvetően azt várom ettől a találkozótól, hogy a Sopron tényleg mindent megpróbál, annak ellenére is, hogy lehet, hogy nekik kedvezőbb lenne az Európa kupában való szereplés, pont abból kifolyólag, hogy nagyon új a társaság, de ennek ellenére mindent el fog követni azért, hogy Euroligában a főtáblára kerülhessen.
4: Justina Miknajtek 2 pontosával kezdődött meg a mérkőzés, úgyhogy az első litván támadás az eredményes, 2-0-ra vezet. a Kibirkstis gárdája. Lackó sáránál a labda, soprani akció, viszont Lackó kezéből Vadu ellopja a labdát, sikerült valahogy elcsenni Vadunak, és aztán az indítást azt befejezte ő, ezzel az itzerrel már 0-4. Jó néhány légiósa van a litván együttesnek, van egyébként francia játékosa, amerikai játékosa, és a már említett Zoe Vadura kiemelten figyelni kell, mert hogy a Poznan ellen 21 pontot szerzett összességében. Lackó Sára kintről dobja rá, a hármas az elsőre nem jó, a lepattanó viszont éppen Neka Ezigbónál köt ki, aki meg feldobja a labdát a gyűrűbe, úgyhogy ezzel megvan az első magyar pont. 0-4 után 2-4, de még mindig a litvánok vezetnek, és egy betörés követően a palánk alatt a magyar szabálytalanság, Daugile Usse dobhat majd kettőt. Nagyon nagy tempóban kezdődik a mérkőzés, Andi.
5: Igen, az érezhető, hogy mind a két csapat neki akart esni az ellenfelének, hogy akár már a mérkőzés elején egy nagyobb különbséget alakítson ki. Szerencsére Usse a 35-ös száma litván légiós, azért nem a pontdobásairól híres, és most büntetőből is egy elég érdekes kísérlete volt.
4: Nagyon érdekes dobó stílusa van Daugile Usse-nak, viszont a lepattanó, mert hogy a második büntetője is kimaradt, a lepattanó az végül is soprani kézről vágódott a játéktéren kívülre, Vadu bedobja, és aztán a palánk alatt egy újabb szabálytalanság, ezúttal viszont Masha Jankovics üt oda ellenfelének, Naya Beckernek, utóbbi egy kanadai válogatott játékos, 18 pontot ért el a Vilniusiak soraiban a Poznan elleni Euróliga selejtezőn. Az első büntető is itt is kimarad, úgyhogy egyelőre a büntető vonalról nem feltétlen eredményesek a litvánok. Megint csak következik tehát Becker, ez már kiköt a gyűrűben, úgyhogy 5-2 a Vilniusiak javára. Masha Jankovics indít, ő a Guernica Biscaya.

0: körben a Poznan ellen. Egy betörés Friskovectől, Lackóval ez a váltás nem jó, úgyhogy megint hozhatja a labdát a Vilnius, ez viszont egy honvába holt indítás, méghozzá Naosia Wulfolk részéről, ő egy amerikai hátvéd, ugye amerikai, francia és kanadai játékos is van a pályán a vendégeknél, természetesen a litvánok mellett. Lackó Sára viszi át a labdát a támadó térfélre, soproni akció, 2,5 perc telik el a mérkőzésből, 8-4-re vezet a hazai csapat a vendég együttes a Sopronnal szemben, ez csak vágyálom lett volna, hogy a Sopronnál az előny. Friskovec a saját lepattanójáért meg, aztán a palánk alatt kioszke Ezigbónak, egyelőre az amerikai, nigériai magas ember, az kifejezetten jól mutatkozik be soproni színekben, miközben egy vilniuszi hibát követően viszi egészen faltig a labdát Todd Williams, úgyhogy jöhet majd két dobással az amerikai játékos. A nyári szerzemények közül Kennedy Todd Williams ott a pályán, egy amerikai hátvéd irányító a Sopronnál. Ugye Ezigbót említettem, ő nigériai center, a madridi Estudiantes együttesében játszott az előző idényben, és jól mutatkozott be a Cegléd elleni bajnokin is. Ugye egy tétmérkőzés már van a Sopron háta mögött, de hát a Cegléd elleni magyar bajnokit az 90-66-ra fölényesen magabiztosan megnyerték. Az első büntetője Kennedy Todd Williamsnek végül is rosszul sül el, a második az viszont hosszú, a lepattanó a Soproné, össze kellene gyűjteni a labdát, ez Friskovecnek sikerül, harmadik idénye már Sopronban, beláll a hármasba Todd Williams, viszont a gyűrűről a palánk mögé perdül a labda, 8-6-ra vezet a Vilnius, 3 perc telt el a mérkőzésből, és ezzel párhuzamosan zajlik a DVTK találkozója, szintén ott is a tét az Euróliga főtábla. A Crvena Zvezda vendégeskedik Miskolcon, a harmadik percben járva 6-5-re vezet a belgrádi együttes. Kinti dobás megint, ezúttal a vilniusziak kanadaia Becker próbálkozott. Hosszú volt ez a kísérlet, úgyhogy a Sopron támadhat az egyenlítésért. Friskovec beláll a hármasba. Nem, ez rövid volt, meg belülről is dobta el a szlovén válogatott játékosa. A lepattanó ráadásul a litvánoké. Egy betörés most. Aztán a 2-2 végén sikerül Oszénak, a közeli nem sikerül. Igazából viszont falt miatt jöhet majd 2-vel a litván magas ember. 8-6, 4 pontos litván előny. Erre számítottál le, Andi?
1: Hát alapvetően talán igen, de arra nem, hogy mondjuk most már harmadszor állnak oda a litvánok a büntető vonalra, és mind a három egy elrontott 2-2 védés következménye volt. Ezzel valamit nagyon kezdenie kell a Sopronnak, mert üres oldalon, mármis hogy gyenge oldalon, ahol csak ugye két játékos, illetve két védő helyezkedik el, nincs besegítési lehetőség, ott játsszák a 2-2-t, kisegít a center védője, és a leválás simán meg tudják passzolni, úgyhogy ezzel mindenképp valamit muszáj lesz kezdenie a Sopronnak.
0: Daugile Usse mindkét büntetője a helyére került, 10-6 a Vilnius javára, 4 percen túl a mérkőzésből, újabb litván támadás, a kinti dobás az hosszú Wulfolktól, viszont Usse összegyűjti a palánk alatt és visszaemeli, 4 pontos émáron a litván magas ember és 12-6-ra vezet a Kibirkstis. Soproni támadás, Jankovics teszi tovább a labdát a frissen becserélt Angyal Barbarának, Angyal Barbara átdobja a gyűrű fölött, a lepattanó viszont a Soproni, visszaemeli, aztán Ezigbó, újabb lepattanó, és ott már egy támadó, illetve egy védő szabálytalanság után jöhet majd Masa Jankovics miatt. Masa Jankovics jó voltából a Sopron, méghozzá a támadó térfél alafonaláról Becker ütött oda ellenfelének, és Beckernek ez az első személyi hibája a mérkőzésen. Támadásban marad a Sopron, 10 másodperc maradt a támadó időből, Friskovec a 3 pontos vonalon kívül, szemben a gyűrűvel, egy bejátszás a festéken belülre, Ezigbó közelről, ez sem jó, a saját lepattanójáért, aztán meg a nigériai, összegyűjti, Todd Williams betörése, fölteszi, viszont ez is a gyűrű széléről pattan ki. Igaz, a lepattanóért megharcolunk, és Todd Williams-el szemben történt egy szabálytalanság,

0: úgyhogy marad a labda a Sopronnál, büntetőszett 2 dobással Todd Williams következik tehát. Második hibája már Beckernek, mert őrá fújták a játékvezető hölgyek a legutóbbi szabálytalanságot. 12-6-ra vezet a Kibirkstis együttese. Lassan eltelik a mérkőzésből 5 perc. Todd Williams első büntetője kiváló. Az előző idényben belga bajnok lett a Mehelennel, az Eurókupában is szerepelt Kennedy Todd Williams, 18 pontot és 8 lepattanót átlagolt a második számú európai kupasorozatban. A második büntetője is a helyére került Todd Williamsnek, 8-12, magyar szempontból tehát 4 pontos hátrány. Hogyha légiósokat figyeled, Andi, akkor az elmúlt 5 perc alapján kitett rádió benyomást a Sopronból.
1: Alapvetően igazából olyan nagyon mély benyomás még egyikőjük sem. Az nagyon lejön a játékáról a Sopronnak, hogy a négy légiós az, aki a megoldó szerepet viszi idén, legalábbis eddig. Ugye egy bajnokit játszottak le eddig a magyar bajnokságból, illetve hát ez a találkozó van, és... Ugye a magyar bajnokin 4 légiós 60 pontot dobott a csapat 90 pontjából. Úgyhogy mind egyelőre ők azok, akik a legtöbbet vállalják. Ugyanakkor azért, hogyha Sopron eredményes akar lenni, akár már csak ma is, a magyar játékosoknak muszáj lesz szerepet vállalniuk.
0: Egy magyar játékos van ott a pályán a Sopronban jelen pillanatban, Angyal Barbara. Vilniuszi támadás. A büntető vonal közeléből dobta el a labdát Labuckieni. Ez hosszú volt, ez a két pontos kísérlet, úgyhogy a lepattanó az már Friskovecé, támad a Sopron. És végül is tényleg támadó szabálytalanságot láttam, bizony így volt Masa Jankovics-tól.
1: 8 másodpercet fújtak, hogy nem vitték át a támadó térfélre 8 másodperc alatt. Én is egyébként azt hittem, hogy azt fújják le, ami
0: Jankovics elég látványosan dobta el magától a riválisát, de akkor 8 másodperc.
1: Igen, de még azelőtt történt az, hogy a 8 másodperc lejárt.
0: Tehát ez sem jó, feltétlen nem kedvező magyar szempontból, és mutatja azért a Sopronnak a gondjait a támadási építés korai fázisában ez a jelenet. Paliulite kezében a labda, 3 pontos kísérlet, homály. 7-ből 5 sikeres triplája volt egyébként Dominika Paliulitének a Poznány elleni Euróliga selejtezőn. Egyelőre ezt a kiváló dobóformát kintről nem teljesíti Sopronban. Angyal Barbara viszi át aztán a támadó térfélre. Soproni akció 4 pontos hátrányban. Friskovec 3,5 perc még az első negyedből. Azért a soproni szurkolótábor is hozzáteszi a magáit. Nagyjából félház itt a Novomatic arénában. Az alafonal közelében kezdett cselezgetni ide-oda Todd Williams. Végül is ez nem volt jó döntés. Szerelték őt, és aztán végigviszi Paliulite. Ezt a kontrát befejezi egy 2 pontos akcióval, így aztán 14-8-nál, tehát 6 pontos Kibirkstis előnynél kér a mérkőzés során először időt Gáspár Dávid, 3 perc, 16 másodperc van még hátra az első negyedből. Na hát, hogy látod, Andi, milyen gondjai vannak most a Sopronnak, akár támadásban, akár védekezésben, mert az jól látszik, hogy a mérkőzést jobban kezdte a Litván együttes.
1: Ugye védő oldalon már említettem ezt a 2-2 védést, hogy fel kell erősödniük ebben. Támadó oldalon egyébként érdekesen veszem tudomásul azt, hogy azért a Sopronnak igaz, hogy a válogatottból utolsó pillanatban maradt ki két játékos, Lackó Sára és Tóth Franka, de azért sokkal több idejük volt együtt készülni a teljes csapatnak, mint mondjuk a Diós Győrnek. Természetesen a Diós Győrt most nem látom játszani.
0: 13-11-re vezet a Zvezda, 7. perc a mérkőzésen, úgyhogy 2 pontos hátrányban a miskolciak.
1: Igen, de furcsa azt látni egyébként, hogy nagyon az az érzésem, mint hogyha a csapatjáték, mint csapat, nem, valahogy még nem áll össze. Folyamatosan az van bennem, hogy úgy egyénileg próbálkozik mindenki valamit megoldani. Ugye most Kennedy Todd Williamsnek az volt most pont a hátránya, hogy betört alapvonalon, senki nem mozdult, és abból még próbált valamit, és abból adta el a labdát.
0: Pedig aztán, ahogyan említetted, legalább egy hónapja együtt készül a csapat, és a légiósokat is hamar kiszemelte és le is igazolta a Sopron erre az idényre. Friskovec középtávolija lejön a gyűrűről, a lepattan a Soproni, aztán Angyal Barbarát rántja vissza, egész pontosan Zoé Vadu, a francia hátvédje a vilniuszi csapatnak, első hibája ez Vadunak, egyébként a negyedik vilniuszi személyi ebben a negyedben. Oldalról dobhatja be a labdát Angyal Barbara, a Vasas Akadémiában játszott az előző idényben. Megfordult ő már itt Görmoson, Sopron megyében. Ugye a Győr játékosa volt, most egy kinti kísérlet, és elsüllyed a gyűrűben. Angyal Barbara triplája, 14-11 tehát, de vezet még a Kibirkstis. Hozza át a labdát a fekete mezes vilniuszi gárda. Labucki Jené játsza be a festéken belülre, Osze tud-e vajon gyűrű felé fordulni ott Ezigbo mellett, végül is másodjára is feltette Uszi, viszont az sem volt sikeres, és a lecsorgoz már Friskoveci, aki végigviszi, egy pöcigés után ott a közeli, méghozzá Todd Williams részéről. Jól sült el ez az időkérés, mert most egy 5-0-ás futásban a Sopron, és már csupán egy pont a hátrány. Most a védekezésen a hangsúly, vilniuszi támadás, Labucki Jené nem tud gyűrű felé fordulni, viszont egy labda nélküli szabálytalanság. Mieszko Nikjét úgy tűnik, hogy Todd Williams akadályozta abban, hogy kifusson a festéken kívülre az alapvonal közelében. 2 perc van még hátra az első negyedből, ez a negyedik soproni csapathiba ebben a negyedben, Todd Williamsnek pedig a második. Cserél mind a két együttes, lemegy a pályáról Soproni oldalon Todd Williams, valamint Ezigbo, érkezik két magyar játékos, Lackó Sára, valamint ott 24-essel Tóth Franka. A labdával megint a vilniusziak, egy kinti kísérlet, ez végül is széles, viszont a lepattanó az a litvánoki Labucki Jené emelte vissza Wolfolk kísérletét, és ezzel hát végül is ennek az 5-0-ás soproni futásnak vége szakad. 16-13 oda, viszont egy szép betörés Mása Jankovics-tól, és ezzel megint csak egy duplával jelentkezik a szerb játékos, illetve most először szerező mezőnykosarat a mérkőzésen. Vilniuszi kinti dobás, valóban nem sül egyelőre a keze Paliulitének, ez is széles volt, és 16-15-re vezet akkor a Vilnius, amikor egyrészt érkezik a pályára soproni oldalon egy újabb cserejátékos, Sinka Szofi, aki Zala Friskovecet váltja, úgyhogy most már jó néhány magyar játékos Gáspár Dávid együttesében fönn a pályán, és támad a Sopron azért, hogy átvegye a vezetést a mérkőzés folyamán először. Angyal Barbara szemben a gyűrűvel, a festéken belülre cselezi magát, ott kiosztja a körtéből, Jankovics, ez a tripla kísérlet lejön, a lepattanó pedig a Kibirstisé, végig lehet akár vinni ott Paliudtének, sikerül is neki. Úgyhogy nincsen soproni vezetés, 3 pontos soproni hátrány van ellenben. Egy bejátszás megint a palánk alá Tóth Frankának, akkor ezek szerint magyar kézről pattant ki, ezt jelzik a játékvezetők. 51 másodperc maradt még az első negyedből, 3 ponttal 18-15-re vezet a vendég Kibirkstis Sopronban a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Egy mérkőzésen dől el a párharc, ezt a találkozót kell megnyerni az Euróliga csoportkörhöz. Egy betörés a festéken belülre, méghozzá Galvanauskaitétől. Jól védekezett most a Sopron. A labda Jankovicsi levisz az alapvonalig, aztán átdobja a gyűrű fölött, de már falt volt vele szemben. Dobhat majd 2-t a szerb játékos a vonalról. 1/2 perc maradt még az első negyedből. Lendületes játékot játszik mind a két együttes, és valóban törekednek arra, hogy hamar befejezzék a támadásaikat. Izgatottságot vagy feszültséget látsz-e bármelyik együttesen?
1: Alapvetően nem látom, hogy nagyon idegeskednének. Az, hogy egy kicsit össze-vissza a játék mindkét oldalon, az abszolút látszik, de szerintem mindkét csapat erre számított. Azért még tényleg nagyon a szezon elején vagyunk, ritkán fordul elő az, hogy szeptember végén élet-halál meccset kell játszani az Euróligában, bár még csak a selejtezőben, de akkor is. Ugye ez a világbajnokság miatt alakult így, hogy fel kellett gyorsítani ezt az időszakot. De most a játékvezetők sem tesznek hozzá ahhoz, hogy gördülékenyen menjen a mérkőzés.
0: Egy újabb soproni faltot vettek észre, Angyal Barbara első hibája. Ő egyébként a litván csapat hátvégének, Wulfolknak csapott oda, így aztán jöhet most az amerikai két büntetője. Az első az a helyére kerül. 11 pontot ért el, és 11 gólpasszt osztott ki a Poznány elleni selejtező mérkőzésen, tehát dupla-dupla Nasja Wulfolk részéről. 20-16, a második büntető is sikeres volt, és egy gyors soproni akció. Még a végén Angyal Barbara majdnem egy betörés követően az Itzert értékesítette, de majdnem. Ott van ez a kis kiegészítő szócska a mondatban, és ez azt jelenti, hogy 20-16-ra vezet a Kibirkstis együttese Sopronban, akkor, amikor véget ér az első negyed, a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében, tehát 4 pontos litván előny, 10 percet követően. Itt most pihennek a felek 2 percen át, eközben egy áttekintés a Diósgyőr jelenleg is zajló mérkőzésére. Az első negyed vége felé járva 18-17-re vezet Diósgyőrben a Cerevenes Zvezda együttese, nagyjából együtt zajlik a két mérkőzés, a magyar szempontból két számunkra fontos mérkőzés. Ugye itt annyit érdemes még tudni az Euróliga selejtezőről, hogy 4 csapat jut be a selejtezős szakaszból a főtáblára, és csatlakozik a már főtáblás 12 együtteshez, aztán 4 tagú csoportban csatáznak azért a csapatok, hogy bejussanak az Euróliga következő fázisába. És akkor Andi, hogyha ránéztél a statisztikára, akkor mit látsz, mi az, amit kiemelnél a Sopron játékából?
1: Leginkább a lepattanókat, ami így mérkőzés közben is nagyon érezhető volt, hogy a támadó lepattanókat szedi vissza a Vilnius. Ugyanakkor a Sopron is szedett, szó se róla, mert 8-5-re vezeti ezt a statisztikát, de a másik oldalon több olyan lepattanót leszedett, amit értékesíteni tudott, aztán értem ez alatt a második esélyt a Vilniusi csapat, és ezt alapvetően érezhető a Vilniuson az, hogy sokkal inkább játékban van, jobban, ugye nekik már hamarabb kellett formát időzíteni az előző körre.
0: Sopronnak is volt egy tétmérkőzése, igaz, a Cegléd elleni bajnoki talán nem készít fel erre a szintre.
1: Azt gondolom, hogy a magyar bajnokság úgy összegészében sajnos nem készít fel az Euroligára, sem egy éles válogatott szereplésre, de hát abból kell kihoznunk a legtöbbet, amink van. Úgyhogy ilyen szempontból azért az, hogy a Vilnius már egy Euroliga mérkőzést selejtezőt lejátszott, az mindenképpen az ő javukra szolgál.
0: Második negyed elkezdődött, tehát ez a játék rész is. Az első soproni támadás az végül is dobás nélkül fejeződik be. Slabuckienét sikerül végül is kizárni a játékból, nem tudja a saját lepattanóját összegyűjteni, és a gyors rohanás végén egy vilniuszi szabálytalanság Lackó Sárával szemben jöhet majd oldalról Paliulite faltját követően a Sopron, már a támadó térférről. 20-16-ra vezet a vilniuszi gárda, jó lenne soproni kosárral indítani ezt a negyedet. Friskovec osztja ki a bal szélre Lackónak, Lackó hárompontos vonalon kívül még, vissza a Friskovecnek, 10 másodperc marad a támadó időből, lesz a bejátszás a festéken belőle, Jankovics gyűrű felé fordul, ütöttek vele szemben, tehát jöhet majd két büntetővel Masa Jankovics, 26 éves szerb játékos, egyébként a válogatottban is bemutatkozott már Szerbiában. A Biszkaja együttesében az előző idényben 14 pontot átlagolt, és 6 lepattanót is begyűjtött rendszeresen mérkőzésenként. Jöhet itt az első büntetője, az rendben van, ahogyan egyébként a korábbi büntetőzése folyamán is eredményes volt Masa Jankovics. És jöhet a második. Jankovics egy pattanást követően emelte rá a kosárra. Ez nem volt jó, de a lepattanó a Soproni, a sarokból aztán Angyal Barbara visszanyújtotta a gyűrű felé, ez meg hosszú volt, és a lepattanó már a litvánoké. Jöhet aztán a feketemezes vendég együttes egy bejátszása az alafonal közelében Labunicki-ének. Rá is emeli a lepattanó Lackóé. Most a magas emberek nem tudják a közeli kísérleteket jól befejezni. A túloldalon egy távoli kísérlet Lackó sárától, a gyűrűtövéről jött ki. Tényleg nagyon gyors a tempója a mérkőzésnek. Szinte egyik együttes sem tölt sok időt az ellenfél tér felén. Wulfolk, egy bejátszás megint a festéken belőre Galvanauskaitének. Lepattanó most a Soproni. Három dobása maradt ki a második negyed elején a vendégeknek. Jankovics, ezt jól lenne kihasználni. Jankovics betörés, átdobja a gyűrű felett, aztán a lecsorgó az Labuckieni kezében köt ki. 2 perc lassan eltelik ebből a játék részből, és egyelőre mezőnykosár nélkül. Megpróbál Paliulite cselezgetni a 3 pontos vonalon kívül, aztán odaér a festék mellé, lépés volt már a részéről. Csak nem akart szabadulni a labdától, de hát ezt most megköszönjük. A Soproniak követték őt folyamatosan, és végül emiatt a támadó hiba miatt jöhet a saját alafonaláról a Sopron, miközben a vendégek mestere 2 cserél, Vilius Stanisauskas, egy 38 éves edző, szövetségi kapitány is hazájában. Az előző idényben az első Kibirstas szezonjában bajnok és kupagyőztes lett Litvániában, és a legjobb 16 közé juttatta a csapatot az Eurókupában. Soproni akció, Friskovec szórja el, az alafonalról emelte volna vissza a labdát, aztán Galvanauskaitė, nem is tudom, hogy itt a Soproni hibát adja-e vissza, minden esetre kivezette a labdát a játéktéren túlra, meg Wulfolkot sem sikerült pontosan megjátszani. Jöhet így aztán Soproni, és tényleg most flúgos futam itt a második neger elején, jó lenne ezt egy Soproni kosárral lezárni. Mezőny kosárra várunk túl 2 percen ebben a játék részben. Friskovec vele szemben egy litván, Friskovec rámeli, ez így 2 pontos, gyönyörű. 19-20, viszont továbbra is 1 pontos Soproni hátrány, illetve most már 1 pontos Soproni hátrány. Jöhet a Vilnius, úgy tűnik, hogy a Soproni védekezés mintha feljavult volna, de ezt majd elmondja Károly Andrea, hogy így látja-e ő is. Miközben támad a litván együttes egy betörés, Galvanauskaitė, ez is kimarad, ez a közeli, és én úgy látom, hogy Uszek kezéről pattant ki, így van, jöhet a Sopron, úgyhogy Andi, felkeményedett a soproni védekezés?
1: Alapvetően nekem is ez volt az érzésem, már az előző negyedben is volt egy ilyen időszak, és azt kell mondjam, hogy ez annak volt köszönhető, hogy Ezikbó volt a pályán, mert amikor Jankovicsnak kell 2-2-t védeni magas poszton, ott abban mindig belecsúszott hiba. Nagyon puhán váltott ki, vagy nagyon sokáig kimaradt, és az embere leválás után megkapta a palánk alatt a labdát. Úgyhogy szerintem pont ezt érzette is, hogy most Jankovics leült.
0: Itt a lehetőség, hogy Todd Williams révén átvegye a vezetést a Sopron, a hazai gyűrű most nem segít, a lepattanó a miénk, Ezikbó földobja a labdát a gyűrűre, ez is lejön, Todd Williams gyűjti össze. Na és akkor negyedik kísérletre jó lenne akkor kosarat elérni, Ezikbó cselezget ott a festéken belül, ez sem jó ez a dobás. Egy támadáson belül 5 kísérlete, illetve 4 kísérlete volt a Sopronnak, és egy sem jó. A túloldalon viszont Meskonyite most véget szakít annak a vilniuszi eredménytelenségnek, ami 4 percen át húzódott ebben a negyedben. Támad a Sopron 22-19-es hátrányban, Lackó kintről, hosszú ez a tripla kísérlet. Áj, de jó lett volna kihasználni ezt a vilniuszi akadás most a támadó gépezetben, mert tényleg 4 percen át nem dobtak kosarat ebben a negyedben a vendégek. Most viszont ott van a labda Bekernél, egy betörés, kioszkja a palánk alatt. Ez sem jó Meskonyitétől, a lepattanó miénk, óriási a harca pályán, test a test ellen, Lackó viszi át, Todd Williams nem áll bele a hármasba, a palánk alatt viszont Sitku és Ezikbó, hát Sitku zicsere kimarad. és ez tényleg tiszta dobó helyzet volt, erre nem is találok szavakat, miközben Friskovec terül el a padlón, de nem volt támadó szabálytalanság, csak tényleg megpróbálta a végletekig kitartani, méghozzá a vendégek 13-asa Wulfolk mellett, aki most minden fizikai paraméterét kihasználta ahhoz, hogy végül is átvigye a labdát a támadó térfélre. Cserél a litván csapatnál Stanisauskas vezetőedző, és jöhet most az oldalról bedobott labda, Paliulite, aztán Becker, ott a bal oldalon egy kísérlet kintről, lesz homály, de odaütöttünk, bizony odaütöttünk, ezek szerint Zoé Vadunak, ami hiba, mert így hármat dobhat a francia hátvéd.
1: Érdekes, mert Vadu egyébként mondta is Friskovecnek, hogy nem volt semmi, és még vágott is egy olyan arcot, hogy hát barátaim, hogy ezt befújtátok Falknak, mert Friskovec igaz, hogy nagyon-nagyon közel ugrott fel Vaduhoz, de még pont érintkezés nélkül el tudott slisszanni mellette.
0: Annak ellenére, hogy látszott, hogy ez egy rettenetes kísérlet.
1: Igen.
0: Vadu első büntetője jó. Azért hiába lepődött meg Zoé Vadu is azon, hogy ez végül is falt. Nem könyörül meg a Sopronon, és most már a második büntetőjét is értékesíti. 7 pontos immáron, és lehet 8 pontos is Zoé Vadu. Lesz is, és a soproni hátrány immáron 6 pont. Hát itt volt azért a második negyed első szakaszában egy olyan periódus a mérkőzésnek, amikor jó lett volna a litván hibákat kihasználni. 5 perc telt el ebből a negyedből. Todd Williams, soproni akció. Vissza Angyal Barbarának. Angyal Barbara 8 másodperc marad a támadó időből, bevisz a festéken belülre. Aztán szabálytalanságot fújnak vele szemben. Talán jobb lett volna, hogyha tovább engedik a játékvezetők, mert Ezigbo aztán teljesen tiszta dobó helyzetet értékesített. Így viszont dobhat Angyal Barbara 2-t. Mert hogy úgy ítélték meg a játékvezetők, hogy már dobás közben szabálytalankodtak Angyal Barbarával szemben. 25 éves válogatott hátvéd, ahogyan említettem korábban, a Vasas Akadémiától érkezett a soproniakhoz. A Cegléd ellen 5 pontot gyűjtött, valamint 5 gólpassz a neve mellett Angyal Barbarának, aki az első büntetőjét azt most ebben a pillanatban a gyűrűbe helyezi, jöhet a második, és immáron 4 pontos marad Angyal Barbara, mert a második büntetője kimarad. 25-20 a Kibirgstis Vilnius javára, van még hátra bő 4 perc a nagy szünetig.
1: Ilyet se sokat láttam még táblán, hogy az összes pontdobónak 4-4-4 pontja van
0: a Sopronnál. Egyébként a litvánoknál 2 játékos nem tudott csupán kosarat szerezni, Sopronnál 5 játékos az, aki ért már el legalább egy kosarat a mérkőzésen. A legeredményesebb a maga 8 pontjával Zoé Vadu, tehát a litvánok francia hátvédje. Megint a Vilnius áll fel akcióhoz. Uszep pacsizik össze Zoé Vaduval az alapfonalhoz közel. Sitku Zsuzsa számára egy időre befejeződött a mérkőzés, mert érkezik a helyére Masa Jankovics, cserél tehát Gáspár Dávid. Zoé Vadu a támadó térfél alapfonaláról kidobja a labdát, hát ez most megint egy ki nem kényszerített litván hiba. Nem számított Becker arra, hogy hozzáérkezik majd a labda. Jöhetünk most, mármint a Sopron következik a saját alapfonaláról. És érezhető az, hogy van hiba folyamatosan a litván csapat játékában, csak ezt jó lenne kihasználni. Megint Todd Williamson ott a festék mellett a bal oldalon, pattogtat, aztán visszajátsz a labdát Angyal Barbarának, egy betörés a 3 pontos vonalon belülre. 6 másodperc maradt a támadó időből, Angyal Barbara egyedül akarja megoldani. Végül is megint csak sikerült szabálytalanul megállítani Angyalt. Viszont nem volt dobás, úgyhogy az alapvonalról következik majd a soproni csapat. Mick Knighte szabálytalankodott egyébként Angyallal szemben. A litván játékosnak ez az első hibája a mérkőzésen. Todd Williams hajítja be a labdát, Ezigbóval a váltás, sarok tripla a jobb oldalról. Rövid volt, a lepattanó pedig így Vadué, aki áthozza most már a Sopron térfelére. Vadu kíséri őt Angyal, végigviszi a francia és be is dobja. Így horogdobással Vadu, 27-20, 7 pontos a soproni hátrány, és én nézem a jegyzeteimet, az eddigi legnagyobb litván vezetés. Ugye 19-25-nél volt 6 pont, most 7 pont a differencia. Todd Williams az alafonalról egy betörés, és aztán Ezigbo kísérlete közelről kimarad. Nagyon rosszul dobja a közelieket, akár Ezigbo, akár Sitku gyakorában. Sopron dobó hatékonysága egyelőre rémes ezen a mérkőzésen. És a Vilnius még messzebb léphet el. Becker a festék mellett, mögötte Jankovics. Becker gyűr felé fordul. Nem volt sikeres ez a kísérlet. A lepatanó Todd Williams-i. Bő 3 perc még a nagyszünetig. Soproni akció. Todd Williams végigviszi. Hát addig sanyargatták, amíg végül is nem fújtak a játékvezetők egy faltot Williams-el szemben. Úgyhogy jöhet majd a soproni gárda. De hát itt összességében nehéz most pozitívumot találni a hazai csapat játékában. Andi, feladom neked a leckét, hogy hát, ha te tudsz.
1: Nem próbálnék meg egyelőre pozitívumot találni, inkább csak amit látok, azt próbálom átadni, hogy...
0: De azért nyugtass meg minket, hogy vannak pozitívumok.
1: Vannak természetesen, jó. De azért annak ellenére, hogy azért tudott együtt készülni ez a csapat, még a csapatjátékot azt továbbra is hiányolom, és nagyon az az érzésem, hogy mint hogyha ha mindenki egyéni játékot játszana, valaki ez oda kerül a labda, akkor megpróbál valamit megoldani. A többiek állnak egy helyben és nézik, hogy mi történik, és hogyha valamelyik amerikaihoz bekerül a labda a palánk alá, onnantól már a passz az elvétve létezik mindenáron. Meg akarják oldani, amit egyrésztről értek, mert mégiscsak ők a légiósok, és valószínűleg ők is pontosan tisztában vannak azzal, hogy ez a csapat egy formálódó csapat, fiatal magyarokból áll, új érkezésű magyarokból áll javarészt, úgyhogy azért vannak ők itt, hogy megoldják a helyzetet, de meg kell találni a középutat a légiósok használata, most értsük jól, használata és a magyar játékosok hozzáadott értékek között.
0: Itt még a második negyedből 3 perc van hátra, Miskolcon 4 perc maradt a nagyszünetig, és a DVTK már vezet 26-22-re a szerb Crvena Zvezdával szemben. Az első negyedet 18-17-re nyerték meg a belgrádiak, most 5 ponttal nyeri a második játékrészt a DVTK, úgyhogy ott sikerült a magyar csapatnak a fordítás, hát ha itt Sopronban is összejön mindez. Igaz, az úgy nem fog menni, hogy Todd Williams elvéti a büntetőjét, már pedig az elsőt azt nem tudja a helyére küldeni, és a másodikat sem. Nem jól büntetőzik a Sopron. Az első negyedről van igazából statisztikot, a büntetőzés az 3 per 6, tehát 3 pont is benne maradt, és ez csak nőtt a második negyedben. Vadu kintről, gyönyörű tripla, és ezzel 10 ponttal vezet, akkor, amikor 2 perc, 40 másodperc van hátra, a Kibirkstis. 20-30. Litván vezetés tehát. És ezt most meg kellene fogni a Sopronnak, nem szabad, hogy nőjön a különbségek. Kinti tripla, kiváló! Angyal Barbara! 23-30. Tudunk kintről dobni mi is, Angyal Barbara 7 pontos már. 7 pontot dobott eddig ebben a negyedben a Sopron, azért ez sem ablakba való teljesítmény. Wulfolk háta mögött egy védővel, végül is gyűrű felé fordul, és jó a középtávoli. 23-32, 9 pontos litván vezetés. Marad még 2 perc a nagyszünetig, ezt kellene most minél jobban megtolnia a házigazdának. Angyal ki a jobb sarokba, Todd Williams nem tör be, hanem inkább visszaosztja Angyalnak. 6 másodperc marad, na mi lesz a játék? Angyal egyedül van, nem segít neki senki, megindul egyedül a palánk felé. Nem volt végül is a befejezés jó. Helyzetbe került Angyal, de éles szögből az alafonal közeléből kellett valahogy kosárra dobnia, és ez nem vezetett eredményre, úgyhogy megint Vilniuszi támadás. Tovább teszi a labdát Becker, Vadu nagyon szépen megjátsza itt a bal oldalon. Becker, aki a betörés követően nem tud kosarat szerezni, Tóth Franka gyűjti be a labdát, Todd Williams tiszta dobó helyzete, az ígyszert azt értékesíti az amerikai, 25-32. De így is a litván csapat vezet, és most időt kér A mérkőzésen másodjára Vilius Stanisauskas, a vendégek szakvezetője, ugye korábban már fejtegette itt a soproni pozitívumokat, vagy a soproni mérleget összességében a litván időkérés folyamán, Andi. 7 pontos a hátrány, de az jól látszik, hogy ha már a légiósokról beszéltünk a Sopronnál, hogy viszont a litvánoknál a légiósok viszik a prímet.
1: Ők abszolút viszik a prímet, és ugye előbb Vadu dobott egy egészen extra 3 pontost, az előző találkozón 21 pontot dobott. Úgyhogy ez várható volt, hogy ő jó teljesítményt fog hozni. És egyébként pont az előző védekezés, illetve támadás soproni részről mutatta azt meg, hogy lehet ez ellen a Vilnius ellen jól játszani, mert Tóth Frankának volt egy nagyon szép centervédése. Mindenféle falt nélkül megállította az emberét, leszette a lepattanót. Két leütés után ívelte föl a labdát az induló Todd Williamsnek, és indítás kosarat dobtak. Úgyhogy az átmeneti játékot is lehet használni a gyors átmenetet védekezésből támadásba. Csak hát ahhoz, ami a legelső, hogy jól működjön, az a védekezés.
0: A Sopronnál 36 mezőnydobásból 9 volt sikeres, úgyhogy itt valóban javulnia kell a házgazdának. Vilniuszi támadás az időkérést követően, az alapvonal közelében Wulfolk kivár, aztán kosárra tör és faltal együtt szerezek közelít. Ezzel a duplával tehát megint csak 9 pont a differencia, de lehet akár 10 is, hogyha plusz egyet bedobja a vendégek egészen kiváló teljesítményt nyújtó amerikai hátvége, Nasja Wulfolk, 6 pontos imáron. 1 perc maradt még ebből a negyedből, mérkőzésen a második játék részhez, és a nagyszünetig mindenképpen 10 ponton belül kellene maradnia a Sopronnak, és valóban ahogyan eddig kinéz ez a mérkőzés, az soproni szempontból nem túl kecsegtető a folytatásra nézve, de hát lehet javulni. Wulfolk a plusz egyet azt a helyére küldi, megint 10-zel vezet, 35-25-nél a vendégegyüttes. Soproni akció, Todd Williams, Friskovecsel a váltás, még kívül Friskovec, nincs megint senki a segítségére. Angyal visszakapja a Friskovec, a 2-2 a végén, Friskovec a festéken belülre ér, és a palánk sem segít, újabb mezőnykísérlet maradt ki. Soproni oldalon és a Vilnius most azért támad, hogy ne siess el a dolgokat, lassítanak a felező vonal közelében. Labucki enetette tovább, aztán Wulfolknak, Wulfolk megindítja az akcióját, és közelről, ember mellől bedobja az újabb duplát. Úgyhogy ezzel 12 ponttal vezet a Kibirkstis, maradt 10 másodperc a második negyedből. Jankovic, Todd Williamshez kioszki a labdát az amerikai, Angyal Barbara hármasa, hát most mint egy falat kenyér, úgy kellett mindez. A végén pedig itt a Duda szó. 10-en belül marad a Sopron ennek az angyal triplának köszönhetően, a második hármas angyal Barbarának, de hát ő egymaga alig ha csinál nyarat a soproni őszben. 37-26 oda vezet tehát a litván Kibirkstis egy teljes félidőt követően, és Andi hogyan összegeznél itt a nagyszünet legelején.
1: Ahogy kezdte a Sopron ezt a találkozót, ahhoz képest minőségében tudott javítani a második negyed végére, de ugyanakkor látszik az, hogy milyen hibáik vannak, és hogy mi az, amin kell még javítaniuk. Ugye legfőképpen a védekezés, és ami még szembetűnő, az a Vilnius átmeneti játékában az 1-1 védés eléggé gyenge volt ebben a félidőben, és szerintem most így hirtelen 4 olyan kosár van így előttem, amit úgy kapott a Sopron, hogy ahogy felhozták a labdát, egyből 1-1-be megverték valamelyik soproni játékost, és tudtak dobni egy zicsert. Ezt semmiképpen nem szabad engedni. Ugye a lepattanó az, ami nagyon hiányzik, bár ez is egyébként javult itt a második negyed végére, és hát azt forszírozni, hogy gyors, könnyű kosarakat tudjanak dobni, amit itt ezen az oldalon a Vilnius nem egyszer végre tudott hajtani, de a soproni részről szerintem
0: hát lehet javulni.
1: Két darab, úgyhogy van.
0: De Gáspár Dávid rendbe teszi majd itt a sorokat, azt hiszem a nagyszünetben. Egy fél időt követően Sopron Kibirkstis 28-37, 9 ponttal vezet a litván csapat a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében, a Szó Budapesté.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szerb játékvezető dirigálja a Magyar-Grúz Nemzetek Ligája mérkőzést. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A szerb Sredjan Jovanović vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Marco Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált meccset. A Ferencváros női vízilabda csapata 25-4-re győzött az Eger vendégeként a vízilabda OB1 hetedik fordulójából előrehozott mérkőzésen. A fővárosiak az első negyed után már 10 gólnál jártak. Az FTC mai sikerével az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett 4 vereségük van a bajnokságban. A korábbi világ első Arina Szabalanka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán, amelyet Indian Wells-ben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott az idény legjobb 8 teniszezőjének szezon záró viadalán. 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radvanska volt képes. Tavaly Rybakina éppen Szabalenka ellen nyerte meg a VB-t Riyadban. Az idei világbajnokságon még csak a kettejük részvétele biztos.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A kormányfő szerint a tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Seszták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. Hozzátette, a nyomozókat, ügyészeket, bírákat a kormány meg fogja védeni, ahogy a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait is, a megfélemlítésük ellen pedig minden törvényes eszközzel fellépnek. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmire nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök is arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházást tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég, amely a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna, 40 milliárd forintos befektetéssel 140 munkahely létesítését ígérte. Mesterséges intelligencián alapuló hangos könyv platformot fejlesztettek a látássérültek számára. A Voice nevű szolgáltatáson keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen férhetnek hozzá a felolvasott kiadványokhoz. A rendszer mesterséges intelligenciával olvassa fel azokat a könyveket, amelyekhez nincs emberi narráció, de a platform a hagyományos hangos könyveinek jelentős részét továbbra is színészek olvassák fel. Jelenleg több mint 12.500 cím érhető el, a kínálat az év végére 40.000-re bővülhet.
0: Közlekedés.
1: Korábbi baleset és terelés kiépítése miatt több mint 10 kilométeres torlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom.
0: Időjárás.
1: Hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. Észak általában 4-11, holnap délután 22-26 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 58 perc van, folytatódik a kosárlabda mérkőzés. A Sopron-Vilnius összecsapás, már is kapcsolunk a helyszínre Tóth Bélához és Károly Andreához.
3: 5 másodperc a híja, és kezdődik a második félidő, vagyis a harmadik negyed Sopronban. Zala Friskovec, Angyal Barbara, Neka Ezigbo, Masa Jankovics és Kennedy Todd Williams. Ez a kezdőtöse most ebben a játék részben a hazai csapatnak. 37-28-ra vezet a Kibirkstis együttes az Euróliga selejtezőjében. 9 pontos hátrányból remélhetőleg megkezdi a felzárkózást a Sopron. Angyal viszi végig ki a bal sarokba, aztán onnan Friskovec fordul rá, és a körtéből a dupla. 37-30, ez jól kezdődik most ez a játékrész a magyar szempontból, ezzel a Friskovec 2 ponttal. Figyelni kell arra a Nosia Wulfolkra, aki az egyik legeredményesebb és legveszélyesebb játékos a litvánoknak. Ő osztja most ki a labdát a palánk alá Daugile Usénak, aki közelről nem hibázik. Duplára dupla a válasz, 39-30 oda. Magyar támadás, ad egy elzárást Ezigbo Angyalnak, ebből nem lesz helyzet. Angyal újabb elzárás kap, a kettő a végén. Ezigbo dobja rá fent, méghozzá 3 pontos vonalon belül már, de ez a kísérlet hosszú, végigviszi Vadu, és ez egy extra dobás. Az alafonalról betörve, a bal oldalról támadta a kosarat, és hát egészen káprázatos mozdulattal emelte fel a labdát a gyűrűbe. 30-41, úgyhogy hiába itt Friskovec duplája. Hamar vége szakad a soproni örömöknek, és már 11 ponttal vezet a litván együttes. Gáspár Dávid alig, hogy egy perc telt el a harmadik negyedből, időt kér. Andi, mit sugal mindez?
4: Számomra azt, hogy nem találta még meg magát ez a csapat. Angyal Barbinak volt, ugye dobott Friskovec egy kosarat, és utána a következő támadásban Angyal Barbinak volt egy 2-2-je, ahol rosszul váltottak, és ott maradt egyedül. És ahelyett, hogy beleállt volna, eldobja ilyen 4-5 méterről, lepasszolta Ezigbónak a labdát, ami egyáltalán nem volt indokolt, simán vállalhatta volna. Hát ugye itt jön elő az, hogy még mennyire egy Sopron szinten nincs önbizalmuk a magyar játékosoknak, vagy hát jóval kevesebb, mint kellene. Úgyhogy ezen kell nagyon-nagyon sokat dolgozni önmagukon, hogy ha ők Sopron játékosok, akkor ők azért vannak itt, mert őket akarták ide igazolni, és mindenkinek pont ugyanakkor a szerepe és felelőssége van a csapatjátékban.
3: Az időkérés követően a Sopron akció Todd Williams kezéből nem sikeres, miközben a túloldalon elszorják a labdát a litvának, Williams ki a jobb oldalra, Friskovec, jó a hármas! Mint szomjazónak a sivatagban egy korty víz. 33-41, tehát még így is 8 pontos a differencia, de most Friskovec, hát fogalmazzuk úgy, hogy lélegeztetőgépen tartja a Sopront. A labdával most már megindul a bal szél irányába Angyal Barbara, lelassul a labda Ezigbo kezében, illetve az akció is, Todd Williams betörését követően közben nyúlnak a vendégek, Williams megint a labdával a festék mellett, rá tud-e fordulni, Angyal a hármas lesz széles, lepattanó Bekeré, aki átviszi most már a Sopron tér felére, Vadu, ő meg kivár, hogy felérjenek a csapattársak, és aztán Uszéhoz emeli oda a labdát. A litvánok érezhetően most nem gyorsítják a játékot, megfordul aztán Wulfolk, már szemben majdnem a palánka, kiosztja a bal szélre egy betörés követően, hát mekkora folyosó volt ott McKnighténak, a közelie szerencsére sikertelen, a labda a Soproni. Tényleg szinte vörös szőnyegen sétálhatott végig McKnight-e. Túloldalon már Todd Williams, hát előtte nincsen vörös szőnyeg. Wulfolk viszont ott van, és valahogy testel, de blokkolja ellenfelét Wulfolk. jöhet majd az alapvonalról a Sopron Wolfolknak a második személyi hibája. Legtöbbel egyébként Pali Ulite áll hárommal, tehát nincsen soproni játékos három hibával. Todd Williams dobhatja be a labdát. Jó lenne közelebb lépni Friskovec a sarokban. Friskovec végigviszi helyzetig, onnan osztja ki Jankovics. Gyönyörű dupla, más a Jankovicstól. 41-35. Némi kép, tehát kapaszkodik a Sopron. De megint a labda Vekernél, a vendégek támadása Wolfolk. Közel a felezővonalhoz. Fenn magasan vált a másik légióssal, Vaduval. Wolfolk a palánk alá osztja le a labdát, egy pattintott átarás követően teszi fel a duplánt Daugile Usse, ráadásul falttal együtt a két pontos. Dobhat plusz egyet majd Daugile Usse. 35-43-nál történik mindez. Usse pedig azért szépen lassan 10 pont közelébe ér. Guggoló pozícióban Gáspár Dávid szemléli a történéseket. Nek a Ezigbónak el kell könyvelni időközben a második személyi hibát, és Usse tényleg a büntető vonalról halovány teljesítményt nyújt. A lepattanó a soproni. Todd Williams, Jankovics még a három pontos vonalon kívül a bal szélen. Friskovecnek ad egy elzárást. Friskovec nem jó a kettő, de végül Friskovec egyedül akarja megoldani. Kioszkja a szélre, és onnan Tóth Franka emeli rá. Hosszú a hármas. Todd Williams bent tartja? Hát mintha vonalra lépett volna, de játékban a labda. Soproni akció, Todd Williams visszaemeli Friskovecnek, 4 másodperc marad, rá kell dobni. Friskovec kényszerből a hármast elvállalja, Jankovics dobja vissza. Ezzel a duplával 37-43, 6 pont közelében maradott a Sopron basket. Masha Jankovics 8 pontos már is, egy Friskovec labdaszerzés. Végig lehet vinni, Jankovics, szép! Ez a dupla azt jelenti, hogy 4 pontra csökkenti a hátrányát a Sopron. Hát nem meglepetés, hogy a Kibirkstis időt kér. Eltelt a harmadik negyedből 4 perc, 43-39-re még így is a litvánok vezetnek, de most mintha a Sopron megtalált volna valamit. Mi az, amit megtaláltak? Andi.
4: Az, hogy gyorsan tud.

0: Hogyha nem is lennének annyira a csapatjátéknak a részei, és most, hogy itt Friskovec dobta ezt a kosarat, és utána ugye időt kért a Vilnius, mentek le az időkérés, ez a soproni lányok, és Kennedy Todd Williams olyan örömmel az arcán ment oda örülni a többiekhez, hogy nagyon jó volt ezt látni, hogy egyébként ott van ez a csapat összetartás, csak még egyelőre ez így a pályán nem feltétlenül jön ki.
1: Csiszolódni kell. Litván időkérés követően Usse a közelben a palánkhoz. A dupla nem jó. A játékvezető pedig itt a litvánoknak ítéli a labdát elsőre, én úgy látom. És bemutatják a szabálytalanságot, a labda pedig a soproné, úgyhogy ez így teljesen jogos. Daugire Usse volt az, aki a már meginduló soproni akciót még megakadályozta. Soproni szurkolótábor talán a mérkőzés folyamán először a hangját azt most érezteti. Soproni akció azért, hogy tényleg egy labdán belülre felzárkózzon a házigazda. Egy elzárás Jankovicstól, ami nem az igazi ott Todd Williams mellett, de végül Jankovics kerül a földre. Mindez történik a jobb oldalon. A harmadik csapathiba a Kibirkstis neve mellett már ebben a negyedben. Egyébként a játékrész feléhez érünk. 4 ponttal vezet a Kibirkstis. Nincsen sok kosár a mérkőzésen. Soproni akció. Angyal Barbara labdával. Todd Williamshez. 6 másodperc marad. Williams! Nem jó ez a dupla, pedig aztán tényleg az alapfonali betörés az működőképes volt. Meskonite szerezte meg. Aztán a felező vonal közelében a szabálytalanság Tóth Frankától Wulfolkkal szemben. Nem lenne jó, hogyha most a vilniusziak visszatalálnának valahogy a saját játékukhoz.
0: Ez egyébként okos volt, hogy ezt a támadást megállították, mert Faltba még nagyon jól állt a Sopron, és...
1: Mindössze a második.
0: Igen, és el akarták kerülni azt, hogy lendületet kapjon a vilniuszi csapat.
1: Wulfolk ezzel a 2 pontossal viszont pont ezt a célt szeretné elérni, hogy lendületbe jöjjön a Kibirkstis. 45-39, visszaáll a 6 pontos differencia. Todd Williams fönn még nagyon távol a palánktól. Angyal a 3-as lejön, hosszú volt. Vaduról majdnem kipattan a labda, Wulfolk megmenti. Meskonite, ő meg átviszi a Sopron tér felére, sőt helyzetig viszi. Gyönyörű a blokk aztán, de aztán a fújás. A játékvezető talán megint könnyű síppal fújta be ezt a soproni faltot. Kimaradt Meskonite kísérlete közelről, és azt követően jött a fújás, hogy a labda már a lepattanó fázisban volt, és Kennedy Todd Williamsre fújták a faltot a játékvezetők.
0: Ezeket a késletetett fújásokat nem fogom soha megérteni, hogy megvárják, amíg kosár születik, illetve nem. Ha nem születik kosár, akkor befújják a faltot. Hogy most falt vagy nem falt. Attól nem lesz értékesebb vagy kevésbé értékes egy falt, hogy egyébként bedobták vagy nem.
1: Meskonite az első büntetőjét értékesíti, és a másodikat is. 39-47, úgyhogy most hirtelenjében erre a soproni kisebb föltámadásra egy 4-0-ás futással válaszol a Kibirkstis. Ezt kellene most mi hamarabb megszakítani. Angyal Tóttal a váltás fölül. Angyal a bal szélre mozog ki, kap egy elzárást, ebből nem lesz dobóhelyzet. Jankovics kiosztja a jobb szélre, onnan a kísérlet, a 3-as az hosszú Friskovectől. Visszaemelni még Angyal. Vadu csapott rá egyébként a kezére, de megint késve fújták be ezt a játékvezetők, ezért a méltatlankodás. Angyal Barbara dobhatja be ellenfél csapat alafonaláról. Angyal vissza egészen Lackóhoz. Lackó 8 másodperc marad a támadó időből, kiosztja a bal szélre, Jankovics nem áll bele a 3-asba, közelebb lép. Így a jó, mert ebből lesz egy 2 pontos. 41-47, 6 pontos a soproni hátrány. Jönnek most azért előre a feketemezes vilniusziak. Jankovics időközben már 12 pontot termelt. Paliulite odaosztja a labdát Vaduhoz.

0: Vadu szemben megáll Lackóval, elvállalja a hármast, gyönyörű. Hát azt kell, hogy mondjam, tényleg Vadu extra teljesítményre képes a mérkőzés némely szakaszában. Ezzel a triplával most különlegeset alkotott. Helyzetből, tehát helyzetből sem tud eredményes lenni Zoe Vadu. Ráadásul mindezt követi egy hanvába holt soproni támadás. 41-50-nél megint azért támad a vendégegyüttes, hogy hirtelennyében 10 pont fölé nyúljon el. Végig viszi Paliulite, lelassítjuk végül is őt. Paliulite, nincsen társakit megtalálni, majdnem eladja. Végül megmenti a labdát Labuckienyé, és aztán a palánk alatt a váltás Labuckienyé és Meskonyité között. A litvánok időközben észrevették, hogy elfogyott a pálya. Ott találták magukat a soproni alapvonalon túl. Jöhet aztán Angyal Barbara vezetésével a soproni támadás. Angyal. Jankovic kéri el, Jankovic a jobb oldalon, vissza Angyalnak, Angyal kanyarodna rá a gyűrűre, fújást követően a falt. Bemutatják végül is itt a játékvezetők Beckerre ezt a szabálytalanságot. Nyan Beckernek ez a harmadik személyi hibája a mérkőzésen, Angyal Barbara pedig dobhat majd kettőt. Az első az jó, időközben talán érdemes áttekinteni arra, hogyan áll a DVTK. A nagyszünetben 36-30-ra Diós Győr vezetett a Crvena Zvezdával szemben. Euróliga selejtező az a mérkőzés is. A harmadik negyed hetedik percében 48-42-re viszont a belgrádiak vezetnek, úgyhogy a harmadik negyed az egyelőre szerb örömjátékot hoz. Második büntetője jó volt Angyalnak, 43-50. Vezet a litván együttes támadásban is a vendégek. Becker hármas kísérlete hosszúnak bizonyul. A lepattanó Friskovecé, soprani akció. Megint csak az árkózásért. Lackó a festékből, rövid lepattanó Vadué. De erre a lecsorgó labdára három fekete mezes vendégjátékos robbant rá. Ez is azért jelzés értékű. Vadu pedig itt 8 másodperc az egész biztosan letel, de ezek szerint egy, igen, Vadu egy szabálytalanságot reklamált volna a játékvezetőnél, de egész egyszerűen nem tudta 8 másodperc alatt átvinni a labdát a támadó térfélre. Úgyhogy a játékvezetők ezt fújták le, és emiatt a labda soproni. Gáspár Dávid pedig cserél, Todd Williams érkezik a pályára, valamint Ezigbo, de még Jankovics és Angyal. Mit szólsz ehhez, Andi?
1: A játékvezető nagyon teátrálisan addig nem engedte be a két, jó, természetesen ez a szabály, hogy nem léphetnek be a pályára, de még a mozdulatot csak kezdhették el, hogy lépnének előre. No, ez volt a legfontosabb ezen a mai találkozón.
0: Friskovec a labdával a jobb oldalon, soproni támadás, Ezigbo, Lackóval a váltás, Lackó az alafonarról. Onnan is jöhet majd, mert szólt már a síp. A Kibirstisznek ez az ötödik csapathiba, úgyhogy végül is mindez már büntetőkké minősül. Az első hibája Giedre Labuckienének ezen a mérkőzésen. Ránézek az eredmény jelzőre. Három hibánál Kennedy Todd Williams a soproniaknál. Az első büntetője Lackónak a helyére kerül. Wulfolk, Naya Becker, valamint Dominika Paliulite, aki három hibánál a vendégegyüttesből. Lackó második büntetője is. Első ér a gyűrűben, 45-50, 5 pontos. Tehát a litván vezetés. De hát szinte az egész mérkőzésen a litvánok vezetnek, sőt, egyszer sem volt az előny a Sopron kezében. Na, talán majd a legvégén, az számít. Wulfolk festéken belülre pattintja a labdát, és ez így a soproni. 45-50 a mérkőzés állása, amikor a szó a budapesti stúdiói.
2: Hamarosan kapcsolunk vissza majd Sopronba, de bekapcsolódik egy jégkorong mérkőzés is a közvetítésben, hiszen ott van Székesfehérváron Virányi Zsolt, a Fehérvár a Filagárdájával mérkőzik meg az osztrák bázisú jégkorongligában. Szia Zsolt!
3: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat a Met Arénában, a kezdő ötösök már ott vannak a jégen. Néhány másodperc és megkezdődik a mérkőzés. A hatodik forduló az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban, a kilencedik Fehérvár, a tizedik Villak ellen. A kék-sárgák, a vendégek eddig 5 mérkőzésüket idegenben játszották le, tehát folyamatosan idegenben, egész pontosan 4-et, ez az ötödik. Ez sem egy hagyományos felvonás, és a legutóbbi három idegenbeli meccse közül egy pontot érő vereség, szétlövés után, illetve legutóbb a Vorarlberg ellen idegenben nyert a Fehérvár. Bízzunk a jó folytatásban, de hát még nagyon az elején vagyunk, nem csak a mérkőzésnek, ami majd mindjárt kezdődik, hanem az egész alapszakasznak is. Kosárlabda.
0: Igen, a lepattanó az valahogy a litvánok, igen, Labocki Jenni megharcolt ezért, és a labdát odaítélik a játékvezetők egy soproni faltot követően a vendégeknek. A helyzet változatlan, 5 ponttal vezet a Kibirkstis, 48,6 másodperc maradt még a harmadik negyedből, és mivel megvan az ötödik soproni csapathiba, így Labocki Jenni hiába még a védőtérfélen történt fele szemben a falt, jöhet két büntetővel. És folyamatosan azért a harmadik negyedben az a forgatókönyv, hogy 10 pontos hátrány közeléből a Sopron visszalép 4-5-6 pont hátrányba, de ott megint csak a vendégek tudnak újítani. Ezt kellene valahogy megtörni. Labocki Jenni első büntetője értékesítve, a második az kimarad. Úgyhogy most 45-51-nél a soproni támadás. Egy triplával egy labdás lehet a különbség. Tóth Franka teszi tovább, Todd Williams megindul be középre, visszakapja aztán a labdát Friskovectől, valakinek el kell vállalni, 5 másodperc marad, nem jó a váltás Ezikbo és Todd Williams között a festéken belül, a labda a litvánoké, 20 másodperc marad a negyedből, és egy tripla érkezik Wolfolktól. Csupán 2 pontos mutatják a játékvezetők, nem, 3 pontosnak ítélték, én szerettem volna csak azt látni, hogy rálépett a vonalra. 54-45, és tényleg megint az a forgatókönyv valósul meg, Andi, amit mondtam, hogy 10 pont közelébe visszatornázza magát valahogy a litván együttes.
1: Igen, pont akartam mondani, hogy legalább most már oda eljutunk, hogy legalább 4-re visszajön a Sopron, de most ugye megint kaptuk ezt a hármast, és megint egy olyan előzte meg, hogy Ezikbo megkapta a pozícióba a labdát, és Lackósára kint volt alapvonalon, bal oldalon a sarokba, és annyira adta volna magát, hogy a pozícióból oda kilője, de nem őt választotta, hanem Todd Williams-t kereste meg valahogy, amiből aztán egy eladott labda lett.
0: Két litván volt egyébként Williams is közte.
1: Igen, igen. Mindig a csapatjátékhoz tudok visszakanyarodni, hogy még mindig azt érzem, hogy annak kéne sokkal gördülékenyebbnek lennie.
0: Ezikbo dupla közelről, Friskovec hármas az lejött a gyűrűről, Ezikbo visszatette a labdát, és ezzel tehát 47-54, 7 pontos a differencia, 7 pontos a soproni hátrány, így fordulnak az záró játék részre a csapatok, hogy a Kibirkstis vezet a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Itt, amíg 2 percen át pihennek a játékosok, addig a szó a jégkorong csarnoki Virány Zsolt.
3: Harmadik perc a mérkőzésen, előbb Kulman a centerből közelről kotorta a korongot az ellenfél kapusának a mamutjára. Nagy védés volt, szép ellentámadás, mert hogy eddig a Fillag beszorította a Fehérvárt, most is ott a fehérvári kapu előtt a korong, aztán megpróbáljuk ott kihozni. Azt nézem, hogy melyik sorunkon éppen a jégen. Ambrus Csongorék, ez a negyedik, Fehér Kolossal és Molnár Zéténnyel a FEHA 19-ből ide került játékosokkal, mert hogy 4 csatár között 2 center hiányzik a fehérváriaknál. Igazoltak egy 26 éves kanadai, de ma még nem játszott Michael Farren. Csatár gondok, mert hosszabb ideig kidőltek a csatárok. Na most figyeljük, hogy Kurát kap egy jó korongot a jobb szélen, a palánk mellett, aztán nem centerezi be, neki kellene persze bemenni középre. Akár ott Hári János is, az Ördögfiók, a rutinos játékosunk, még mindig Kurált, aztán Csík egy keresztlabda, lövés és nagy védés. Méghozzá a Mamuttal, a térd védővel védett, nem kicsit, ha jól látom, akkor éppen a kék-sárgák, fantasztikusan védő kapus a rutinos, mert mindkét kapus Kanatta az amerikai, illetve Svette szintén már túl vannak, de hát most egyelőre Kanatta az amerikai védett egy nagyot. A negyedik percben 0-0 marad a mérkőzés állása, Rauhenwaldnak volt helyzete, illetve Rauhenwald helyzete mellett Kulmala próbálkozása is szintén, tehát egy-egy komolyabb helyzet itt és ott is, nem beszélve a mostani lövésről. Megpróbálta Csík, szép volt a keresztlabda jobbról balra, és aztán egyből lőhetett. Itt a negyedik percben továbbra is 0-0, és akkor még egy kicsit várunk, aztán amint jeleznek a kollégák, megyünk vissza a kosárlabda helyszínre. Ott a kapu mögötti próbálkozás, jó, nem tudják betenni, lövésre vissza a kapu mögül, ez nagyon jó, most jól védekezik a Fehérvár, és jövünk előre, méghozzá ott van Terbocs is fenn, a 30 éves elragadott a semleges harmadban, a palánk mellett jobb oldalon, aztán Páterka az Újpestről érkezett játékos, Terbocs jobbról balra, és ott a kék vonalnál egy pici hiba, sajnos nem volt jó a korong kezelése Zlatinak, a kanadai játékosnak, ő is új igazolás, nem sok új játékosa van a Fehérvárnak, hiányzó annál több, ahogy mondtam, míg a másik oldalon a csapat fele kicserélődött a tavalyi szezonhoz képest, a Fehérvár bejutott a négy közé, a Fillák nem, a nyolc között búcsúzott egy visszakorong vonákkal, de nincs lövés, most a kék vonalról van, és van kosárlabda is marad a 0-0 az ötödik percben, Tóth Béla.
0: És egy soproni labdaszerzés követően Jankovics, kemény ütközés. Ezigbo az, aki letarolta, illetve őt tarolták le. Nézem itt azért a fejleményeket, hogy a játékvezetők is így látták-e, de Sopron dobhat majd. Itt a hozzánk közelebbi palánknál volt ez a kemény ütközet Ezigbo és Uszek között, és a litván magasember kapja meg a második személyi hibáját. 54-47-re vezet a Kibirstis Sopronban a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében, és egy áttekintés Miskolcra, akkor amikor ott megkezdődik lassan, illetve megkezdődött a zárójáték rész, annak a második percében tart a találkozó. DVTK Crna Zvezda 53-55, 2 pont a hátránya tehát a Diósgyőrieknek. Mind a két Euróliga selejtezős párharc egy mérkőzésen dől el. Itt is amelyik csapat megnyeri a találkozót, az az Euróliga csoportkörében folytathatja. A vesztes az Európa Kupa végül is csoportkörében, alapszakaszában folytathatja a nemzetközi szereplést. Mind a két büntetője kimarad Ezigbónak, viszont a túloldalon Lackó megkaparintja a labdát egy igen kockázatos keresztpassz követően, a palánk alatt Jankovics, ez a dupla jó. 49-54, most Jankovicstól érkezik az extra, és a hazaiak szerb játékosa 14 pontot tett már be a közösbe, ezzel a legeredményesebb soproni játékos Angyal 12 pontnál még hozzá hasonlóan 10 pont fölött. Litván támadás, sikerül valahogy kiütni Meskonite kezéből a labdát, de szabálytalanul, úgyhogy dobhat majd kettőt Meskonite, ezért tüntet a soproni közönség. Egy perc telt el a zárójáték részből, Sopron Kibirstis 49-54, de most a pontokat a vendégek gyarapíthatják. Addig pedig, amíg ez megtörténik, reméljük, hogy nem, addig a szó megint csak a jégkorongé.
3: Ahol a 40 másodperces kereskedelmi szünetből még 10 másodperc hátra van, 0-0 a mérkőzés állása, és újabb nagy gólhelyzete nem volt, de nagyon-nagyon vigyelni kell az osztrák csapat a Fillak támadójátékára. Most is ott vannak a mi harmadunk, a mi kapunk előterében a bedobásnál, és így a 7. percben 0-0-nál azt kell most kiszurkolni, hogy a korong hozzánk kerüljön a bedobást követően. Ha jól látom, Kulmala nem tudta elhozni a korongot, de aztán csak visszakerül hozzánk, és így akár előre is játszhatnánk. Egyelőre 0-0-nál ez egy lassú támadás, szövés kosárlabda.
0: Mind a két büntetője remek volt Gabiá Meskonitének, ezzel 7 ponttal vezet a Kibirgstis. A támadás a Sopronnál, Angyal távolról Homály, a lepattonó Meskonité, aki előtt ott a folyosó, hogy végigvigye, végül Vadúnak önzetlenül lekészíti a labdát, és a betörés követően Vadúval szemben a szabálytalanság, oldalról jöhet majd a litván együttes. Ez a második hibája Mese Jankovicsnak és a Sopronnak is ebben a negyedben. 7 pont a hátrány, és hátra van még 8,5 perc a mérkőzésből. Ez továbbra is olyan távolság, amit a Sopron el tud tüntetni akár 1-2 perc leforgása alatt, de hát rendre válaszolnak a litvánok. Vaduk kinti dobása nem jó, aztán valahogy visszapöcizi, egyébként Jankovics segítségével Usze. Tehát, hogyha itt Jankovics nem csap rá ellenfele kezére, akkor biztos vagyok benne, hogy ebből nincsen 2 pontos, plusz egy meg biztos, hogy nem, mert a plusz egy ugye azért jár, mert végül is góljó faltnak ítélték a játékvezetők. Usze jöhet tehát a plusz egyel, rossz dobás, úgyhogy marad a 9 pontos soproni hátrány, de most a sárgák, tehát a hazaiak gyorsítanak. egy fenti váltás Angyal és Jankovics között. Angyal betörése, kioszti a labdát, Ezigbó lesz-e belőle hármas kísérlet, arra kellene törekedni talán. Jankovics most már a festéken belül. Jankovics kiadja a jobb szélre, Friskovec rövid a hármas. Viszont a lepattanó az a miénk. Hát ez most egészen szerencsés mozzanat magyar szempontból. Angyal megint elvállalja a hármast, homály. Úgyhogy ez sem sikerül, ráadásul a labda a vendégeké. Vezettek a litvánok 58-49-re, szűk 8 perc még a mérkőzésből. Jégkorong.
3: A Larochelle hozta ránk a fráz, de maradt a 0-0 a 8. perc legvégén. Most is éppen játék megszakítás és bedobás lesz majd a Fillak kapuja előtt, tehát Fehérvár-Fillak 0-0, mert hogy Larochelle előbb a jobb szélen elviharzott, és bizony egy szép csellel lövőhelyzetbe került, de aztán túl cicomázta, és lövés helyett igazából ott ki tudott a Bárdal nyúlni a bottal, a mi kapusok Krei Jóla, és aztán megúsztuk az ellentámadásból, jutottunk el a Fillak kapujához, a bedobás csak másodjára lehet elvégezni a fehérvári játékost. Elküldik onnan német Kristófot, Kulmala jön a 8. perc végén, tehát 0-0 kosárlabda.
0: 7,5 perc még a mérkőzésből, a labda megint a litvánoké. Paliulite küzdött meg ezért, és ő viszi át a támadótérfélre. Usze lépés volt, de a labda végül is a Soproné a kezébe kerül. Friskovec, jó a hármas! 52-58, 6 pont a hátrány így is, de hát rendre, hogyha valakiben extrát lehet érezni Soproné részről, az Zala Friskovec, a szlovén légiós. Litván támadás, Paliulite kiosztja a festéken belül, úgy tudja visszapattintani a labdát Uszénak, hogy Usze körül két soproni játékos ott van, mind a ketten legalább egy fejjel alacsonyabbak, mint a litván magas ember, és végül megoldja a közeli helyzetet Usze, mínusz 8 soproni szempontból. Lackó végigviszi, kioszki aztán Jankovics, az alafonnal közeléből a betörés, elválasztják a labdától a szerbet, és akkor így a litvánok akár helyzetig vihetik. Vadu egy remek átadás az alafonnal közelébe, aztán a betörés az Meskonitétől nem tökéletes, ráadásul lépést fújnak a játékvezetők, ezzel következhet a Sopron. Bő 6 perc van még hátra a mérkőzésből, Sopron Basket, Kibirkstis Vilnius, 52-60 a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében, Jégkorong.
3: Hári és Kurált marad a jégen, 0-0 a 9. percben, és itt vagyunk ember előnyben, mert hogy kis bizony fogással levitte a jégre, szabálytalanul 10-dél, és így kiállított a kanadai játékos, aki a második szezonját tölti a Fillakban. 2 perces kiállítás, 2 percig ember előnyben, és az ember előnyből kellene gólt szerezni és vezetést szerezni a Fehérvárnak. 1:30 még hátra van, a buli után elhoztuk a korongot, fel tudunk állni, jó lenne egy lövőhelyzetet, ez Zloty a védő, Csík is ott van, de egyelőre Zloty cselezget, és aztán most onnan Kulman akár lőhetnek, középről vissza Zlotynak a jobb oldalra, megint középen vagyunk, ott McPherson, McPherson Hárinak, Hári most nagyon-nagyon távolodik a lövőhelyzettől, jó, védekeznek vele szemben az osztrákok, Hári, és akkor most itt a kapu mögül a Hárinak akár kapásból lövés is lehetne, Csíkbe áll a kapu elé, és a rossz passz kint a korong sajnos vissza, egészen Rejó állig marad, így a 0-0 a Fehérvár Gáz meccsen kosárlabda, illetve a Fehérvár Fillak mérkőzésen itt Fehérváron kosárlabda.
0: Itt időkérés zajlik, méghozzá magyar Gáspár Dávid szól a játékosaihoz. 62-52-re vezet a Vilnius csapata, tehát 10 pontos a differencia, akkor, amikor még a mérkőzésből 5 perc, 50 másodperc van hátra. Az ezzel párhuzamosan zajló találkozón DVTK Crvena Zvezda 60-55, tehát ott 5 pontos magyar előny, úgyhogy a záró játék részben még csak kosarat sem szerzett a belgrádi együttes. 6 perc van még hátra ott a mérkőzésből, tehát nagyjából egyszerre fog véget érni a soproni és a miskolci csata. Na de hogy milyen előjelekkel, pozitív vagy negatív előjellel magyar szempontból, az még egyelőre nyitott kérdés. Az tény, hogy itt most tényleg hosszú idő után ismételten 10 ponttal vezet a Vilniuszi gárda, és ez a hosszú idő az nagyjából azt jelenti, hogy ebben a negyedben még nem volt a két együttes között ekkora differencia. 62-52, mérkőzés eddigi legeredményesebb játékosa maga 18 pontjával, a Kibirkstis francia hátvége Zoe Vadu, és az időkérés követően az első támadás a soproni. Friskovec kapja meg Todd Williams-től, visszakapja aztán Todd Williams, még a három pontos vonalon kívül, akkor amikor végigfuthat ez a Vilniuszi akció, egy labdaszerzés, és ez így a soproni, aki Jankovics vár ki. Jankovics, Friskovec, jó a váltás, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Bő 5 perc van még hátra a Sopron női kosárlabda Euróliga selejtezőjéből, akkor, amikor 10 pont a hátránya a magyar bajnoki bronzérmesnek a litván Kibirstis együttesével szemben. Magyar támadás, labdával Lackó Sára, egy betörés a balszérről, Todd Williams fölemeli a kosárra, a lepattanó végül is a sikertelen kísérletet követően a magyar csapaté, Lackó Sára pedig szerez egy középtávolit, és ezzel ráadásul még szabálytalankodnak is Lackóval szemben, ezzel időlegesen 8 pontra csökkenti a hátrányát a Sopron. A mérkőzés egészében vezetett a Vilnius, tehát egyetlen egy alkalommal sem volt a Sopronnál az előny. Az első negyedet 20-16-ra nyerte meg a vendégegyüttes, úgyhogy abban a játékrészben már 6 ponttal is vezettek a litvánok. 19-20-nál a második negyedben több lehetősége is volt, több támadás a Sopronnak arra, hogy átvegye a vezetést. Nem sikerült, és innen 10 pontra, pillanatokon belül 30-20-ra nyúlt el ellenfelétől a litván bajnok. A nagyszünetben 37-28-ra, tehát 9 ponttal vezetett a vendégegyüttes, annak köszönhetően, hogy Angyal Barbara a Dudaszó pillanatában elsőjeztett egy 3-as, tehát volt mínusz 12 is magyar szempontból. Azt követően a forgatókönyv itt a második fél időben nagyjából hasonló, a Sopron 4-5 pont környékére visszazárkózik, onnan viszont a litvánok nyúlnak el 10 pont közelébe. Szűk 5 perc van még hátra, Sopron Kibirstis 55-62, kapcsolást következik a jégkorong csarnokba Virágy Zsolthoz.
3: A Met Arénában Székesfehérváron az osztrák bázisú jégkorongbajnokság van. A hatodik fordulóban miközben itt Fehérvár Fillak 0-0 és emberhátrányba kerül a hazai csapat. A Ferencváros a Linccel mérkőzik és 2-0-ra a Tüskecsarnokban a linci csapat vezet, tehát az osztrák együttes. Ott a második harmad 7. percében járunk, ami ezt a meccset illeti. Most a 12. percben akadályozásért Terbócsot állították ki, akinek egy remek szólója volt a balszélen, de észrevették a szabálytalanságot és 2 perces kisbüntetést kapott. A mérkőzés Rahuenwald lövésével indult bal oldalról közelről, szerencsére éppen fölé sűvített ott a kapuvas fölé, mellé, így megúsztuk az első osztrák kísérletet, így Fehérvár Fillak a 12. percben 0-0. Egyébként Kulmán a szólója is veszélyes volt ezt követően, közelről lőhetett, de védett Kanatta a Fillak amerikai kapusa, hogy most Rejóla is megfogja a lepkés kesztyűvel a korongot, és bedobás lesz majd a fehérvári kapu előtt. Csík lövése szintén veszélyes volt, az ellenfélnél a 8. percben Larochelle a védő elszágulott a jobb szélen, lövése szerencsére veszélytelen volt, mert kicsit túl cicomázta és cifrázta. A 9. percben emberelőnybe kerültünk, 10, de a fogásért mehetett ki, de nem lett ebből sem gól, így maradt a 0-0. A 12. percben a fehérvári jégcsarnokban, itt tulajdonképpen Fehérvár külsején, a Prérén, a Met Arénában, Fehérvár Fillak 0-0. A helyszín kosárlabda és Sopron.
0: A labdával pedig most a hazai együttes, 4 perc maradt még a mérkőzésből, közte 9, a litvánok javára. Friskovec helyzetig vinni végül, ráfordul, de hosszú ez a kísérlet, ez a középtávoli, a lepattanó pedig Labuckienyé. Egyre nehezebb helyzetben a soproni csapat, és hogy erre mi lehet a megoldás, arra majd válaszol Károly Andrea állandó szakértőnk. Előtte viszont még érdemes megvárni ezt a Zoé Vadu triplát, ami szintén hibátlan. Újabb extra a francia hátvédtől, aki már 21 pontos, eddig jutott az előző selejtezőkörben a Poznánnyal szemben is, és immáron 12 ponttal vezet a vendégegyüttes 67-55-nél. Jankovics egy dupla, plusz egy dobás még a részéről, úgyhogy végül is megint 10 ponton belülre kapaszkodhat vissza a Sopron, de ez tényleg kapaszkodás, és lassan-lassan az utolsó szalma szállandi.
1: Igen, abszolút kapaszkodás, és bár ugye sokszor feljöttek már a mérkőzés folyamán 4-6 pont környékére, de mindig elengedték utána a Vilniust, és ugye minden egyes ilyen mérkőzésnek, ahol folyamatosan mész az eredmény után, az egy idő után azt eredményezi, hogy elfáradsz, és amikor már ott vagy, akkor nem tudsz átlendülni. Egyébként most Jankovicsnak ez a betörése mutatta azt, hogy azzal a játékkal, hogy annyira célirányosan, sebességgel tört a gyűrű felé, góljó plusz egyet harcolt ki, előtte volt egy periódus még a harmadik negyedben, amikor ugyanezt a határozott célra törő játékot játszották, akkor folyamatosan eredményesek tudtak lenni. Amikor a körbeálljuk a három pontost kézilabdás módjára és várjuk a csodát, az nem annyira működik.
0: Büntetőzik most a vendég együttes, az első kísérletét azt bedobja 14-essel Naya Becker. A másodikat már nem várjuk meg, talán a jégkorong csarnokban nagyobbak az izgalmak.
3: Most egy bedobás, az egy olyan szituáció, amikor a korongot szereznek a kapunk előterében 0-0 a 14. percben a mérkőzésen, és azért újabb veszélyes helyzetet a legutóbbi bejelentkezés óta nem jegyezhettünk fel, ez részben jó, részben persze nem, sajnos a korong oda megy az osztrákokhoz, és a kék vonalnál balról jobbra átteszik, aztán be a kapunk előterébe, de a kapu mögött megy a korong, aztán átcsúszik már ott a bal oldalon a palánk mellett, rá, és hát ez nem volt erős, ahogy rátette ott a védőjátékosuk Schreier, ebből indulhat akár a Fehérvár, de mire ezt kimondom, megint elveszíti a korongot az egyik csapat jelen pillanatban, Erdély Család, a csapatkapitányunk zavaró repülésben kuráltal, és meg is szerezzük most Zolfi a kanadai be, középre Erdélynek lőj mellé, lőtt, de mellé a 15. percben marad a 0-0 a Fehérvár Fillak mérkőzésen kosárlabda.
0: Tóth Franka első kosara a mérkőzésen, egy tripla, 3 perccel a vége előtt, 60-69, viszont az előny 9 pont az bizony a Vilniusnál, ráadásul én már a megint 12 pont, mert Zoé Vadu újabb hármast vág be, ellenállhatatlan a francia hátvéd, 24 pontos már, miközben erre Tóth Franka egy rövid hármas kísérlettel válaszol, Uszé pedig még megmenti a labdát olyannyira, hogy a csapata jöhessen a saját alapvonaláról. Őrülten nehéz helyzetben a Sopron, innen a csoda kellene, az segíthet talán. 72-60-ra vezet a Kibirkstis Vilnius, akkor, amikor van még hátra a mérkőzésből bő 2 perc. Ráadásul a labda a vendégeknél. Paliulite megindulott Friskovec mellett, Friskovec meg ezek szerint odaütött ellenfelének, ezért a szabálytalanságért jár. Két dobás Paliulitének, mert hogy összegyűltek a csapathibák a hazaiaknál. 2 perc és 5 másodperc van hátra, Paliulite fújtat, készül a büntetőkre, a Sopron pedig lehet, hogy hát az Eurókupára kell, hogy majd készüljön. 72-60, tehát bő 2 perccel a vége előtt a vendég Vilnius javára jégkorong.
3: Ahol még 5 perc van hátra, amikor cserélhetnek a csapatok, és bedobás majd a fehérvári kapu előterében. Rejóla figyel, a finn kapusunk, aki már rutinosnak mondhatja magát itt Fehérváron, akár a Met Arénában, és a harmadik szezonja 45, illetve 34 az első két szezonban, amennyi meccset védett, és most 5-ből 5-tel kezdett legutóbb, ugye, ahogy mondtam, Vorarlbergben győzött a Fehérvár, és ez kellett ahhoz, hogy most 9. legyen a 14-es csapatos mezőnyben. Közben a korongszerzés megvolt, most Tipsic megy a kapu mögötti területre, és akár hozhatjuk előre a Kembel passzát követően, egy Fonák méghozzá Raiola, nem Raiola, hanem Kulmala, a másik fény, és ez az emelés, ez szép volt. Kembel a kék vonalról gondolt egyet, hogy a bal felső sarok felé célzott, nem rosszul, Kanatta a lepkéssel elkapta, a Fillak amerikai kapusa, 4,5 perc van hátra, de óriási változás, mert nagyon bedobás a fehérváriak előtti lehetőséggel kecsegtet a Fillak kapuja előtt, és jönnek a friss emberek, ott van Hári, ott van Csík, ott van Kurált, Kurált el is hozhatná, Kembel pedig a Lesi Puskás módjára itt a kék vonalnál. A korong sajnos a Fillaké, és ki is ütik a harmadukból, marad a 0-0, 4,5 perccel a vége előtt a Fehérvár Fillak meccsen kosárlabda.
0: Itt is változatlanak az erőviszonyok abból a szempontból, hogy egyrészt most áll a játék videózás miatt, másrészt mínusz 13 magyar szempontból, Sopron Kibirkstis 60-73, szűk 2 perc, 1 perc 57 másodperc maradt még a mérkőzésből. Zoé Vadó fantasztikus, a Vilnius pedig egyre inkább extázisban játszik közelebb a továbbjutáshoz, mint a Sopron. Addig, amíg áll a játék, addig ismételten a jégkoron csarnoki a szó.
3: Sajnos nincs kiállítás, elsőre pedig Hári kapott egyet ott az egyik osztrák a bot végével, bizony eltalálta az arcát, és ebből 2 perces kiállítás is lehetne, és szerencsére lesz is. Egy pillanatra túl szigorú voltam, vagy inkább azt mondom, hogy kis hitű. 2 perces kiállítás legalább, ha csak nem több, de ember előnyben folytatja az utolsó 4 percre az első harmadban, ez egész biztos a Fehérvár csapata, és ez, mivel veszélyeztette, ez 4 perces kiállítás, mert ott az orra még akár vérezhetett is volna. Szabálytalan, sportszerűtlen, nem 2, hanem 4 perces kiállítás. Magyarán, ha a Fehérvár ügyes, akkor most akár 4 percig ember előnyben játszhat végig, és abból gólt kell szerezni. Reberdik kapja a magas bot használata miatt a 2+2 perces kiállítás. Kosárlabda.
0: Itt még továbbra is tart a videózás, és a játékvezetők egyre tanácstalanabbak, úgyhogy ezt a tanácstalanságot látva visszaadom a szót a jégkorong csarnoknak.
3: Össze a pályamunkások azt a kásás jeget, ahol a vér is ott van, mert hogy a vérző Hári János most éppen nem jött vissza még a pályára, a jégre, 0-0 ugye a mérkőzés állása, Rebernik szabálytalansága miatt 4 perces kiállítást kapott a Villak egyik játékosa, aki 21-től már a 6. szezonját tölti itt a Villak csapatában. A bedobás egy biztos, hogy ott lesz majd most, illetve itt lesz közel hozzánk a mi oldalunkon a kommentátor állásból figyelve a pályával szemből. Campbell, fehérvári korongelhozata lehet, ha a bedobás megnyerjük, jó lenne. Campbell most közeledik, és aztán ott a lövőhelyzet, erdélyi lövés elakad Kanatta mamutjában, ott valóan lába között a két térdével, ahogy összeér, ott hárított, és még mindig ott térdel Kanatta, egy kicsit takarít is, de ez egy újabb veszélyes erdélyi lövés volt, 3:57-tel az első harmad vége előtt, marad a 0-0, és megint el kellene hozni a bedobást követően a korongot, Kulmanának ez nem sikerül, a Villak játékosai Fonákkal megpróbálják kitenni, Walford, a kanadai játékos, és most majd talán 10-del kiüti, nem még nagyszerűen, Campbell visszafordul, visszateszi Terbocs csak a kapu mögött, Terbocs, felállunk, és ismét köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, itt Fehérváron a jégkorong mérkőzésen 0-0, 3,5 az első harmad vége előtt, ember előny, mert ráadásul 4 percig a Fehérvár, Campbell lövés, a kék vonalról kipattan Kanattáról, Terbocs nem tudott ismételni, most bizony itt a hazai publikum is érzi, hogy itt a gólszerzési lehetőség, ez Kanatta jobb válláról, Persson lövése a kék vonalról, és a védőhálóban köt ki a korong, ismét majd bedobás, ember előnyben 0-0-nál itt a fehérvári jégcsarnokban, de mi a helyzet a kosárlabdán?
0: Utolsó perc a mérkőzésen, de a helyzet reménytelen, 16-tal vezet a Vilnius, mire ezt kimondom 19-el, mert hogy Zoé Vadu a mérkőzés legjobbja, elsőjezte a gyűrűben, immár van a 7. tripláját, én így számolom, Andi, egészen fantasztikus, amit a francia hátvér nyújt, 79-60-ra vezet a Sopronnal szemben a Kibirkstis Vilnius. Így aztán hát egyre közelebb ahhoz a vendég együttes, hogy a 2013-14-es idény után ismételten legyen litván bajnok az Euróliga alapszakaszában csoportkörében. Fél percen belül, a végén még kozmetikázatót Frankek duplával a soproni összképet. A labda a fekete mezes litvánoké, 15 másodperc van még hátra. Igazából Wulffolk már csak úgy pattogtatja a labdát, hogy teljenek oljanak a másodpercek. A végén még egy betörés az amerikai részéről, ezzel az ittszerrel pedig 81-62. Az ekkora nagyarányú soproni vereség nem volt benne a mérkőzésben. Szinte végig 10 pont közelében volt a legnagyobb litván vezetés. A zárójáték rész utolsó részére, utolsó periódusára, mintha Sopron hitehagyottá reménytelenni, és elfáradt volna a soproni gárda, így összességében, tehát ez az embernek a benyomása. A végeredmény pedig Sopron, Kibirkstis Vilnius 62-81, összességében tehát 19 pontos vereség a Sopron részéről. Folytatás az Euró Kupa csoportkörében, ahol a csoportban két rivális, a Benfica és a Student Nis már ismert. Ennyit tehát innen Sopronból. Addig pedig, amíg itt Károly Andrával összekaparjuk magunkat, és a zárösszegzést azt megpróbáljuk megfogalmazni, addig a szó Virányi Zsolt és a jégkorong csarnoké.
3: Még mindig van 1.36 a kiállításból is, emberelőny van a Fehérvár, de 0-0 a Fehérvár fillak meccs állása itt a székesfehérvári Met Arénában. Kulmalafonákkal teszi szépen oda a védőtársnak, aztán most már a kapusig, a fillak kapusáig, aki gyönyörűen indít egyébként, szép nyugodt passzal a jobb szélen, és ott aztán végül Messler az, aki beteszi a kapu mögé. Nincsenek újabb cserék, Strong és Walford a két védője most a fillaknak, 1-10 van még hátra. Nagyjából egy másodperc hiány, amikor kiegészül majd a 4 perces büntetés után a fillák, akkor nagyjából vége is a mérkőzésnek. De a lényeg az, hogy ez ne történjen meg, addig lőjünk egy gólt, szerezzünk vezetést. A 4 percből az első percet jól meghajtottuk, utána viszont kicsúszott a korong többször, pontatlan átadás, és egyelőre most nem túl meggyőző a Fehérvár támadójátéka, nem is tudja a Fehérvár bevinni a korongot, és nem kerül lövőhelyzetbe. Na, talán majd most egy lendület, egy váltás Csík Fonákkal, aztán visszakapja, ott a kapott, ötében Zloty is, de nem kapja, pedig teljesen üresen volt, most már a védők odaérnek, meg lehetne ezt lőni McPherson, akár Ferson, és ki tudják, nem vágni, csak emelni nagyon ügyesen Hancock vezetésével a fillak játékosai. 26 másodperc, meg azért be lehetne vinni. Walford és Strong kőkeményen védekezik a két játékos. Egyikőjük Strong rutinos fillakjátékos, Walford új és kanadai, Zloty, ő is kanadai, visszateszi most, jól van, bent vagyunk a harmadban, az ellenfél kapuja előtt, mert csak 11 másodperc lőlik ennen a túloldalra, és Hárinak a lövés. Hát nem volt könnyű, de nem talált el a korongot, újabb lövés, még 5 másodperc, 0-0-nál, nincs lövés, talán majd a kék vonalról, most Persson, McPherson, és ez talán, ha bemegy, nem is biztos, hogy szabályos lett volna. De így most 17 perc szünet, mert hogy McPherson lövését is fogja Canatta. 17 perc szünet, 0-0 a Fehérvár fillak mérkőzés állása. A második harmad 16. percében a Tüskecsarnokban Ferencváros Linz 2-3, már 3-0-ra is vezetett a Linz, most a Ferencváros gyorsan lőtt két gólt, az is izgalmas mérkőzés, ez is az lesz. Kosárlabda Tóth Béla és Károly Andrea, ahogy Béla mondta, akkor az értékelés, itt meg szünet.
0: Úgy van, és hát Károly Andrára tekintek, és látom rajta, hogy már összeszedte gondolatait. Na, Andi, hogy látod, hogy mi vezetett most a soproni kudarchoz?
1: Azt gondolom, az vezetett a soproni kudarchoz, hogy egyrészt, bár a légiósok tényleg próbálták vinni a prímet, de azért az érezhető, hogy még nincsenek azon a szinten. Talán Friskovec volt úgy igazán magabiztos, de amennyit mondjuk Jankovics támadó oldalon hozzátett a meccshez, azt védő oldalon ugyanúgy megkaptuk róla. Én Kennedy Todd Williams-be látom azt, hogy ő fog még nagyon sokat fejlődni, amivel a csapatjáték is fejlődni fog. Kicsit vele kapcsolatban van olyan érzésem, mint anno Gabby Williams-szel, Williams, úgyhogy akár tényleg lehet egy ilyen új lendület a Sopronnak, bár nagy valószínűséggel azokban a magasságokban nem fog eljutni, mint Gabby Williams, de benne abszolút van. De hát azért, ha látjuk Vadút a másik oldalon, aki 72%-os dobás biztonsággal dobott 27 pontot ezen a találkozón, hát ilyen teljesítmény sajnos nem érkezett soproni oldalról, és ezt a 27 pontját ez olyan egyszerű magabiztossággal dobta, hogy tényleg élvezett volt nézni a játékát. Ebbe kell nagyon-nagyon sokat fejlődnie a soproni csapatnak, és Angyal Barbinak tényleg voltak nagyon szép megoldásai, de annyira... Egyik játékos se tudta úgy egy egész meccsen keresztül hozni azt a jó játékot, amire szüksége lenne a Sopronnak. És hát Angyal Barbi mellé nem igazán sikerült egyik magyarnak se felnőnie. És ugye beszéltem Kennedy Todd Williamsről, ő pontokban nem tudott még egyelőre hozzájárulni. Ő nagyon-nagyon aktív mezőny munkát végzett, lepattanókat szedett, és tényleg a pálya minden területén jelen volt, de a támadó oldalról kicsit hiányzott, és most készhez kaptuk a statisztikát, 23 darab támadó lepattanót szedett a Sopron, ami egészen elképesztően magas szám.
0: De második esélyből 18 pont mindössze.
1: Hát igen, itt a nagy különbség egyébként, ha megnézzük, hogy 9 darab támadó lepattanót szedett a Vilnius, amiből 16 pontot szereztek, és 23-ból csak 18-at tudtunk, 2 ponttal többet, 14-jel több lepattanóból.
0: És ugye végig vezetett a litván együttes, tehát egyszer sem volt a Sopron kezében az előny. És hát, hogy tetézzük még a magyar csalódottságot, a DVTK is kikapott, 5 ponttal maradt alul hazai pályán az Euróliga selejtezőjében, méghozzá a szerb Crvena Zvezdával szemben. Ott a végeredmény 71-66 a belgrádiak javára, úgyhogy mind a két magyar csapat az Eurókupában folytatja majd, és nem lesz magyar szereplő a legmagasabb szinten, magyar csapat a legmagasabb szinten, mert hogy ugye a Sopron, valamint a DVTK is az Eurókupában szerepel, majd magyar játékosok lehetnek majd a legmagasabb szinten. 20 óra 15 perctől szurkolunk az Emlák Konutban játszó Lelik Rékának, a Girona vendégei a törökök, és akkor a mérkőzés végére ténylegesen egy összefoglaló. Litván tripla eső, magyar keserűség, Sopron, Kibirkstis, Vilnius 62-81. A magyar bajnok Pécs visszalépésével a bronzérmes Sopron indulhatott az Euróliga selejtezőjében, ahol a litván bajnok várt rá a főtáblás szereplésért. Rengeteg hibával kezdte a találkozót a Sopron, előtte viszont a vendégcsapat idegen légiósai, a francia Zoe Vadu és az amerikai Nosia Wulfolk vezérletével 6 pontos előnyt épített ki a Vilnius. 8-14 után Gáspár Dávid időkérése nyomán keményedett a hazaiak védekezése, 19-20-nál több lehetőséget elpuskázott a Sopron azért, hogy a vezetést megszerezze. Vadu triplájával már 10 pontos előnnyel fordult a második negyed hajrájára a Kibirkstis, amely csak azért vezetett 9 ponttal 37-28-ra a nagyszünetben, mert a dudaszó pillanatában Angyal Barbara elsüllyesztett egy hármast. Hiába indult Friskovec duplájával a harmadik negyed, 4-0-ás futással fordított, illetve ezzel válaszolt a Kibirkstis, és így kényszerített ki egy magyar időkérést a vendégcsapat. A Sopron ennek hatására 4 pontra még felzárkózott, ám innen ismét a vendégek tudtak újítani. 54-47-re vezetett a litván együttes az árójáték részre fordulva, és innen már nem volt visszaút a Sopron számára, ráadásul a vendégek egyre inkább extázisban játszottak. Zoe Vadu, a vendégek francia hátvége 6-3 pontos dobással egészen 27 pontig jutott el. A vége nagy arányú vereség, Sopron, Kibirkstis, Vilnius 62-81, a magyar csapat az Európa kupában folytathatja majd szereplését. Károly Andrea és Dancs Zoltán nevében búcsúzik a helyszín, a szó a stúdiójé.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szerb játékvezető dirigálja a magyar-grúz Nemzetek Ligája mérkőzést. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: A szerb Sredján Jovanovics vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Márko Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált meccset. A Ferencváros női vízilabda csapata 25-4-re győzött az Eger vendégeként a vízilabda OB egy hetedik fordulójából előrehozott mérkőzésen. A fővárosiak az első negyed után már 10 gólnál jártak. Az FTC mai sikerével az ötödik mérkőzését is megnyerte, még az egrieknek egy siker mellett 4 vereségük van a bajnokságban. A korábbi világelső Arina Sabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei VTA világbajnokságán, amelyet Indian Wellsben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott az idény legjobb 8 teniszezőjének szezon záró viadalán. 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radvanska volt képes. Tavaly Rybakina éppen Sabalenka ellen nyerte meg a VB-t Riyadban. Az idei világbajnokságon még csak a kettejük részvétele biztos.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: A kormányfő szerint a tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Sesták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. Hozzátette, a nyomozókat, ügyészeket, bírákat a kormány meg fogja védeni, ahogy a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait is. A megfélemlítésük ellen pedig minden törvényes eszközzel fellépnek. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök, csak a politikai leszámolással van elfoglalva. Kormánya pedig a koholtvádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmire nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség. Sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat és mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is, a munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
4: Közlekedés.
5: Sok jármű ütközött össze az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Sziget-Szent Miklós térségében. A 19-es kilométernél megállították a forgalmat, a torlódás már most 5-6 kilométeres. Az ellenkező irányban a nézelődés miatt 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, kerülje el ezt a térséget.
4: Időjárás.
5: Derült, száraz idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszak általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Mint közvetítésünkből hallhatták, a Sopron női kosárlabda csapata az Euroliga női selejtezőjében 81-62-re kikapott hazai pályán, így nem jutott tovább. De nem járt jobban a Diósgyőr gárdája sem, szintén hazai pályán 71-66-ra kapott ki a Cvernada Vezda gárdájától. Kosárlabda után pedig kézilabda, a női NB1-ben ma több mérkőzést is rendeztek. Budaörs-Svác 27-27, Moson-Magyaróvár-Győr 25-40, míg Kisvárda-Ferencváros 22-41. Az utóbbi találkozóról interjúkat küldött Zsoldos Barnabás kollégánk. Először Márton Grétát, a Ferencváros játékosát hallják.
2: Azt gondolom, hogy ez olyan mérkőzés volt, amire valószínű számított is a Ferencváros, de azért milyen volt ez belülről? Szóval támadtak a hazai játékosok, próbáltak helytállni, de hát nyilván a nagy különbség az megvan.
3: Ez egy olyan mérkőzés volt, amilyet igazából szerettünk volna. Úgy indultunk neki most Kisvárdára, hogy sajnos voltak hiányzók a csapatunkban, és elég kevesen voltunk. Kérte tőlünk a vezetőedző, hogy próbáljuk kihozni belőlünk magunkból a legjobbat, a legtöbbet, és igyekeztünk így is hozzáállni ez a találkozóhoz. Igen, valóban nagyon jól támadott a Kisvárda, és mutatja is egyébként, mert a 22 gólért igazán megdolgoztak, de mi próbáltuk megnehezíteni a dolgukat, és keményen védekezni ezzel, felkészülve a hétvégére.
2: Azt gondolom, inkább a második félidő volt az, amit megnyomott a Fradi. Az első félidőben még úgy döcögben növekedtek a gólok, tehát jó edzőmeccs volt.
3: Nem nevezném abszolút edzőmeccsnek, hanem egy olyan meccsnek, ami nekünk a hétvégi Romániából érkező Bukarest ellen nagyon jó felkészülés. Úgyhogy tényleg ehhez mérten igyekeztünk most ehhez hozzáállni, és tényleg a második fél idő egy picit jobban alakult, több lerohanás gólt tudtunk lőni, ezzel is ugye növelve az eredményt, de a Kisvárda tényleg azért kemény ellenállást tanúsított.
2: Dévényi János, a Kisvárda Master Gold vezetőedzője. Hát nyilván mindenki tudta, kicsit ért is a kézilabda, a női kézilabdához, hogy a Fradi az már más súlycsoportot képvisel, de az első fél időben igencsak helytálltak a lányok.
4: Hát igen, a 20. percig azt mondanám, hogy egészen tűrhető volt, még formája volt a dolognak, de hát tudjuk, hogyha nekünk cserélnünk kell bent, és egyszerre többet is, akkor viszont jön, de hát egy ilyen meccsen mindenkinek oda kell adni a játékpercet, mert tehát a tét meccsen nem fog jutni annyi. Mind a kétszer akkor jobban megnyílt az olló, tehát az első fél időben is 3-4-3-ért mentünk, ott elrontottunk egy labdát, eladtunk, visszakaptuk könnyű góltot, értelem volt egy 6-0, de ott akkor már ugyebár bent volt úgymond a cseresor. A másik félre most itt az utolsóban, itt vannak egy 2009-es ifista gyerekek, érezzék, szagolják meg, milyen egy Fradi ellen játszani, így az utolsó. Amikor annyi 7-8 percben már tulajdonképpen az a csapat volt fent, ugyebár a Cenki Petrán kívül még a Buri Virág is, illetve a ifjúsági kapusunk is szerepet kapott, tehát
2: nyilván, hát
4: ezek jó már teljesen, és akkor ott még tovább nyílt az olló, mind a két fél 10-el vagy 11-el buktuk el, tulajdonképpen azt mondom, reális papírform eredményben, a Fradi már egy kicsit kialványabb volt, ez alól jó volt, alól meg rossz, mert nem is tudott mit cserélni, és igazából egy fiatalt hozott így el, akit tudott cserélni, úgyhogy jó volt. Együnk tovább, jövő héten fontos mérkőzés vár ránk.
2: Így van, és ettől kell, mert most már ugye megvan a Győr, megvan a Fradi, tehát ez a nagy, két nagy csapat már szerepelt, most már a hasonló erőt képviselőkkel kell majd mérkőzni.
4: Igen, két olyan meccs van, amiből szeretnék mindenképpen pontokat szerezni. Ezek az időszakok jönnek, illetve utána megint egy válogatott szünet és Esztergom, azt hiszem, de hát az kettő meccs, ez most két fontos meccs jön. Eddig most, úgyhogy felhozónak jó volt, van miből építkezünk, van pozitívumok, vannak negatívumok természetesen, de azt mondom, hogy volt kétszer olyan egész normális 20 percünk, aztán ebből próbálunk tovább menni.
1: A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés után interjúkat hallgathatták meg. Zsoldos Barnabás jóvoltából Kisvárda-Ferencváros, tehát a végeredmény 22.

térdével a Mamuttal védte a kapus, Kanatta az amerikai kapus az osztrákoknak, és a kapu mögötti korongért való csatából. Most kijövünk győztesen egy kicsit, mert letámadjuk agresszívan az osztrákokat. Jól van, ebből még valami jó is kisülhet, ott McPherson volt az egyik. A kék vonal nem, mint emberelőnyben lennénk, rá a kapura. Kanatta nem sokat látott ebből a personal lövésből, és a svéd personal lövése után azért visszakerül. Megint hozzá a korong, na! Ott egy jó kényszerítőzés, és aztán egy jó passz is jobbról középre. Ez 2 perces kiállítás, mert eltakarították az útból a fehérvári játékos Németh Kristófot, aki Kulmalától kapta a korongot jobbról, középen érkezik Németh Kristóf, és amikor lőhetett volna, felszedték az ütőjét. Ez 2 perces kiállítás lesz, és azt nézem, hogy melyik fillak, melyik osztrák játékos. Nagy jelentősége nincs, de amint mindjárt megfordul, akkor látom már például a messzámát is volnak, és így elmondhatom, hogy a kanadai játékos, aki 35 éves negyedik szezonját tölti itt, 2 perces kisbüntetést kapott. Újabb előny volt már előnyben a Fehérvár, de abból azért nagyon nagy helyzetek nem jutott, akár honnan is nézzük. Aztán Terbocs, amikor összeszedett egy 2 perces kiállítást, ember hátrányból Csík szólója még veszélyt is jelentett, és a 4 perces előnyből sem lőttünk volt az első harmad végén. Az nagyobb hiba, nagyobb probléma a korongszerzés után. Jön előre a fillak, ember hátrányból Hancock Tisdale-nek, előbb is ő volt veszélyes ott a kapunk előtt, és fonákkal is megpróbálja kipattanót, a Rayo-ról kipattanót, méghozzá ez már a Valletta volt, Valenta, és az ő lövését kellett bravúrral védeni. Hát ember előnyben azért ez luxus, hogy eladjuk a korongot, és jöhetnek Hancockék, és a Villa gólhelyzetig is jut. Bizony Valenta, Elias Geronimo Valenta lövése ott közelről, Fonáka kétszer is életveszélyes volt, így a negyedik percben, a második harmadban. Még egyszer mondom, az osztrákok ember hátrányból érték mindezt el, de talán most felállunk, ott lehet lőni. Csík, kipattanó, nincs ismétlés, jól védekezik 3 osztrák játékos, de azért megszerezzük még kurált néven a korongot, majd csak eladjuk. És így megint 2-1-ben jönnek, McPhersonra felszedjük az ütőket, de így is 10-dél lőhet, és jó, hogy kimozdult a kapujában, Rayola ezzel fogta a szöget, a területet, és így nagyot védett. A kipattanó után most jövünk előre, de még nézem, hogy 50 másodpercig emberelőnyben vagyunk, ez az emberelőny, mintha ember hátrány lenne, McPherson is szenved a koronggal, nem is tudja bevinni, megint nem tudjuk bevinni, a cserék most az ellentétes oldalon a padok, így aztán még rosszul is cserélünk, és hú, a becenterezett korong balról középre, jó, hogy nem találta el most ezt. Nagy mázlink volt méghozzá, olyan volt, mert akkor lehet, hogy már vezetne a fillak csapata. A második harmad 5. perce kezdődik, 28 másodpercig emberelőnyben vagyunk, 0-0 a mérkőzés állása Kulmala, a bal oldalon a palánk mellett be, Terbocs csak lövi, és nem csúszik be! És megállítják a játékvezetők, se gól öröm magyar részről, mert hogy ott Kanatta is azért a helyén volt, Joe Kanatta az amerikai kapus, de legalább eljutottunk oda, hogy a bedobás a cseréket követően majd megint nekünk akár örömet is okozhat, szerezhet, hiszen 21 másodpercig még emberelőnyben a Fehérvár csapata. Csak el kell hozni a buli után, ami most itt a baloldali palánkhoz közeli résznél van, ott a körben. Na gyerünk, Páterka! Ő próbálja meg elhozni a korongot a buli után. Lövőhelyzet, onákkal nem tudjuk betenni, és most gól! Ha minden jól megy, akkor ott a 68-as számú játékosunk az, aki a kipattanó korongot, Farkas László, a 22 éves be tudja juttatni Kanatta kapujába, és talán a lába alatt. Mivel ő megy elsőként gratuláltatni, hogy ilyen furcsán fejezzem ki magam, ünnepeltetni magát, neki gratulálnak. Hát Farkas László egy fiatal játékos, 15 másodperccel a kiállítás vége előtt megszerzi a vezetést. Ez nagyon-nagyon jó volt, és tulajdonképpen ott Kulmaláékkal ez a sor amúgy is erős. Páterka volt bent a speciális egységnél, Németh Kristóf, és még utalomban maradhatnak is. Stipsic falus a két védőnk. 1-0-ás vezetés, tehát a második, harmad, 5. percében. Mindenképpen Németh Kristófot is dicsérni kell, aki elsőre még nem tudott vezetéshez juttatni, nem tudta vezetéshez juttatni a mi csapatunkat a Fehérvár, de aztán Farkas László igen, jól van, Fonákkal közelről betette, és így a szép helyzet kihasználás gólt eredményezett. Azért nem mondom, hogy nagyon nyomott a Fehérvár itt a második harmad elején, de legalább megvan a kötelező gól ember előnyből, mert sok lett volna már, hogy a 8. percet is úgy töltjük ember előnyben a jégen, hogy nem szerzünk belőle gólt, megvan az előny, legalább vezetünk. Aztán most figyelhetjük, hogy a fillak
ott nagyon-nagyon veszélyes játékosak, már rossza, ő is egy új, egy kanadai, aki az osztrákokat még hozzá a német Augsburgból erősíti.

0: László gólszerző fennmarad, ott van Ambrus Csongor a kapu mögött, járunk a Fillak kapuja mögött. Ambrus összeszedi a korongot lövésre vissza, de hát azért van ott 4 vagy 5 Fillak játékos egy kupacban, és persze, hogy ők szerzik meg a korongot, és kiemelik, nincs tilos felszabadítás. Spuruzik Kisrand, a negyedik sor bekje, és ha ő itt van, akkor Horváth Donát, és aztán menjünk szépen előre, egy fiatal játékos, egy újabb fiatal, ott Molnár Zétenyi a jobb szélen. Most már az ellenfél kapuja mögött vagyunk, 1-0-ra vezet a Fehérvár. 6. perc a második harmadban, aztán sajnos felszedik az ütőjét, megvan a szerelés, és a jobb oldalon akár egy Fillaki ellentámadás is indulhat. Hát ne induljon, ütközzük le. Fonákkal felemeli, ki volt az? Reberdi volt, aki jobbról a bal felsőbe, a rövid sarokra szerette volna. Hát Reijóla ott van a helyén, maga biztosan véd. A bedobás majd a mi kapunk előterében természetesen. 6. perc a második harmadban. Farkas László góljával 1-0-ra vezet a Fehérvár a Fillak ellen. Stúdió.
1: Október 6-a és 8-a között 9. alkalommal kerül sor a NetRisk Sport és Innovációs Konferenciára, amelyet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia közösen rendez. A háromnapos esemény középpontjában a 2028-as Los Angeles-i olimpia áll. Főbb témakörök lesznek többi között az utánpótlás nevelés és a tehetséggondozás. 3 magyar sikersportág, a vízilabda, az úszás és a kajakkenu szemszögéből, a sikeresség kritériumai, valamint az aktív életmód. A konferencia sajtótájékoztatóját ma tartották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. Most először hallgassuk dr. Gyenesei Leilát, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökét, a korábbi világbajnok öttusázót, Somogyi Zsófia jóvoltából.
2: Jövő héten lesz egy nagyon izgalmas innovációs, sportinnovációs konferencia, részben itt a Testnevelési Egyetemen, amely ugye azért több témát is érint. Egyrészt koncentrál a Los Angeles-i olimpiára, 3 sportágunkra, az úszás, vízilabda, illetve a kajakkenu, de lesz majd szó az utánpótlás nevelésről, illetve ugye akár az aktív életmódról. Szóval egy ilyen konferenciának szerinted mi kell, hogy legyen az? Hát az elsődleges célja, kiket kell, hogy megszólítson, és milyen területeket kell, hogy érintsen. Te hogy látod most a sportban a legfontosabb innovációs területeket?
3: Egy sportinnovációs konferenciának minden bizonnyal mindenkit meg kell tudnia szólítani, és ez azért van így, mert ahogy említetted, van egy élsport vonatkozása, van a csúcs, ami az olimpiai teljesítmény eredményről szól, ahol tényleg a legkisebb apróságokon múlik az, hogy ki az, aki olimpiai bajnok tud lenni, mi az, amivel egy picit tud javítani a teljesítményén. De van egy másik része is, ami arról szól, hogy ezt valakinek át kell tudnia adni. Tehát van a versenysport, van a versenyzői rész, van az edzői rész, és van az aktív életmód, ami meg tényleg az egész társadalmat érinti, és talán így egy ilyen nagyon komplex vonatkozása lehet, mert van egy tényleg egy ilyen felelősségvállalás azzal kapcsolatban, hogy mindenkit meg akar szólítani egy ilyen konferencia, és van egy olyan része is, amikor tényleg a csúcsot törünk.
2: Az innováció a sportban az azt gondolom egy örök dolog, tehát nyilván azért mindig lehet fejlődni. Szerinted alapvetően mi az, amiben még a leginkább, talán legmélyebben lehet?
3: Egy e-sportolónak az élete 99,9%-ban arról szól, hogy alárendeli minden pillanatát annak, hogy azon az adott napon a lehető legjobb teljesítményt tudja magából kihozni. És ebbe beletartozik az edzésmódszer, a regeneráció, a táplálkozás, minden pillanatban, akár hogyha a gondolataira utalunk, hogy miként készül fel mentálisan egy versenyre, mikor tudja és hogyan tudja a legnagyobb teljesítményt leadni. Szerintem ez egy nagyon komplex dolog, és mindenben kell törekedni folyamatosan a fejlődésre. Nincs olyan, hogy valami kész van, és ne lehessen még egy picit jobban csinálni.
2: Az utánpótlás terület az mennyire az alapja mindennek? Tehát nyilván ez most mondhatnám, hogy ez egy kijelentő mondat is, de mennyire kell tényleg oda koncentrálni az utánpótlás nevelésre szerinted?
3: Nagyon oda kell koncentrálni, és ez maximálisan egy kijelentő mondat, és nem csupán az élsportra vonatkozik ez az állítás, hanem az egész társadalomra, mert sportolni nem csak azok kezdenek el, akik később utána olimpiai bajnokok vagy olimpiai érmesek lesznek, vagy tényleg a sportágukban a legjobbakká válnak, hanem az lenne az ideális, hogy minden kisgyerek kezdjen el sportolni a sport szeretetéért. És ennek sokkal inkább van egy pszichológiai, van egy társadalom tudatossági vonatkozása, hogy a sport szeretete az egy egészségesebb társadalmat tud teremteni. És ez egy sokkal komplexebb dolog annál, mint hogy ott van a csúcs, az élsport. Tehát én mindig ezt így ilyen teljes egységében nézem, és nem tartom az egyiket fontosabbnak, mint a másikat.
2: Ha egy picit a saját pályafutásodra visszagondolsz, akkor amikor innovatív szemlélet jött be akár az edzés módszerekbe, vagy a környezetedben, vagy látod akár a külföldi módszereket, akkor azt mennyire nehéz adaptálni a saját módszereidbe? Tehát amikor van egy megszokott edzés, megszokott rutin, megszokott életmód, akkor változtatni egyébként akar az ember, a sportoló, és sportoló folyamatosan, vagy egy picit talán inkább a megszokott az, ami a biztonságot adja?
3: Kettő együtt szerintem, mert nem mindegy, hogy kitől jön az az impulzus, ami valamilyen módú átalakítást jelent, és szerintem nyitottnak kell lenni mindig az újra, de kritikusnak is kell lenni az újjal kapcsolatban, mert nem minden, és nem mindenkinél működik. Én nagyon szerettem érteni azt, hogy mit és miért csinálok, és akkor tudtam igazán jól teljesíteni, hogyha hittem abban, hogy az az adott edzés, vagy az adott módszer, az nekem működni fog. Tehát én egy ilyen tudatosabb versenyző voltam, nem tudtam így lehajtott fejjel vakon csinálni a feladatokat éppen, amit az edző kitalált, és ebből voltak nyilvánvalóan nehézségek is, mert hogyha nem hittem benne, akkor nem tudtam úgy tenni. Tehát engem azért meg kellett győzni arról, és nekem is voltak ötleteim, főleg felnőttként már, hogy mi az, amivel szerintem a saját teljesítményem jobb lehet.
2: Milyen várakozásait vannak akkor a jövő heti háromnapos konferenciával kapcsolatban?
3: Én nagyon örülök annak, hogy nagyon sok kiállító lesz, és hogy nagyobb területet kértek, mert hogy több dolgot szeretnének bemutatni, az azt jelenti, hogy nagyobb a tartalma minden egyes kiállítónak, több mindent szeretne megmutatni. Nagyon kíváncsian várom, így a Testnevelési Egyetem kötelékében, nekem ez lesz az első, de egyébként ugye ez a 9. sportinnovációs konferencia, úgyhogy egy ilyen új szemmel és kíváncsisággal tekintek erre a három napra.
2: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, a Sportinnovációs Konferencia sajtótájékoztatóján. Ezek szerint akkor ott lesz majd mint három napon a jövő heti konferencián. Nyilván lesz fókuszban a egyik sikersportágunk, ugye a vízilabda, és gondolom, hogy ilyen szempontból különösen érdeklődik. Szóval milyen várakozásai vannak a konferenciával kapcsolatban?
4: Mindegyik napon sajnos nem tudok ott lenni, mert külföldre kell utaznom, de az nagy dolog, hogy a vízilabda ott lehet, illetve a vízisportágak ott lehetnek, és azt gondolom, hogy a vízilabda olyan előadókat tud adni, a két szövetségkapitány, Alessandro Campagnát, aki az olasz válogatott szövetségkapitány, a korábbi olimpiai bajnok, az olasz válogatottat talán 2009-től vagy 2010-től vezeti, tehát hatalmas egy tapasztalata van. Tehát azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon-nagyon színvonal és nagyon erős vonal jött össze a vízilabda oldalon.
2: A sportinnováció mint egy nagyon fontos cél nyilván a sporton belül. Egy szövetség elnökének ez folyamatosan ott kell, hogy szem előtt legyen, hogy hogyan lehet megújulni?
4: Igen, folyamatosan ott kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy ez fontos volt mondjuk 40 vagy 50 éve is. Most meg olyan szinten, olyan sebességgel változik a világ, hogy most még inkább az. Tehát tapasztaljuk, látjuk, hogy nem elég csak edzeni, meg az jó, meg abban az az alap, de hogy amellé minden más új lehetőséget ki kell próbálni, meg kell nézni, és hát a mi sportágunkban is nüanszok döntenek, egy-egy gól, egy elődöntőben vagy egy döntőben, azokat lehet, hogy ezek a pici dolgok, ezek az új dolgok vagy új módszerek tudják hozzátenni. Úgyhogy ezen vagyunk, és hál' Istennek a felnőtt válogatottjaink, illetve a stábok is nagyon nyitottak erre.
2: A vízilabdán belül mik a fő innovációs területek? Hogyan lehet még, miben lehet még fejlődni? Nyilván az ember alapvetően sok mindenre tud gondolni, a regenerációtól kezdve az étkezésen, a mentális felkészülésen át, de tényleg mindig lehet még újabb területeket találni?
4: Alapvetően pont ezekben, és azért azt látni kell, vagy tudni kell, hogy más sportágakhoz képest azért le voltunk maradva. Ebből a szempontból könnyebb dolgunk is van. Elég csak ott szétnézni, mondjuk a labdarúgásnál, vagy esetleg a kosárlabdánál, és onnan kezdtünk el új módszereket behozni, pont az előbb említettekkel kapcsolatban. Tehát lehet az a dietetika, vagy a regeneráció. Sokkal nehezebb dolgunk van abból a szempontból, a vízben nehezebb adatokat kinyerni, meg mérni a játékosokat, de ezeket is elkezdtük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3 évben ebben van egy jelentős fejlődés. Sajnos mások is dolgoznak, tehát mások is, más nemzetek is ugyanezeket nagyjából velünk egy időben elkezdték, úgyhogy sok esetben ez a fajta megújulás vagy innováció az majdnem, hogy csak a szinten tartás az elég, de muszáj csinálnunk, különben hátrányban leszünk.
2: Nüanszok, amiket említett, azok ezekre a területekre összpontosulnak egyébként? Vagy mi az, amiben az alapvetően egyébként egy sikeres vízilabda sportág itthon még előre kell, hogy lépjen? Akár gondoltok az utánpótlás nevelésre, mennyire van ott esetleg hiány, vagy az is egy olyan terület, ami folyamatosan megújulásra szorul?
4: Az utánpótlás nevelésben, ha már itt a TFM vagyunk, talán az a legfontosabb, hogy az edzőinket képezzük, és az edzőképzés, úgyhogy ott azt gondolom ez a fő szempont, vagy fő terület. A nüanszok, hát elég, ha csak azt mondom, hogy mindig minden fontos dolog egy világversenynek a végén dől el, tehát azt mondom, hogy 2 hét után, és ott egy gólos meccs, vagy egy 5 méteresekkel eldőlő meccsen igenis fontos az, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, hogy pihenték ki magukat, mit tettek közben, tiszta még a fejük. Tényleg úgy van, hogy még hogyha ez pont ellentétes is lenne, egy kéthetes világverseny utolsó 4 napján kell a legélesebbnek lenni. Ezen nem elég csak edzeni, hanem nekünk is, mint szövetség, meg a stábnak mindent meg kell tenni, hogy a játékosoknak ezt tudjuk biztosítani.
2: Említette, hogy a 2 szövetségi kapitány majd Cseh Sándor és Farkas Zsolt előadást fog tartani. Azt lehet tudni, hogy ők milyen területeket érintenek, már is nyilván nem csak ők, hanem külföldi előadók is. Vagy ilyen szempontból mondjuk, ha a vízilabdára fókuszálunk, ott milyen témakörben lesz már itt a konferenciában?
4: Hát nem mennék bele, bár nagyjából tudom, de alapvetően azt gondolom egyébként, hogy ők a 2 legfontosabb vagy legjobb szakemberünk jelenleg, akik nagyon sok nemzetközi módszert is tanulmányoznak, illetve kapcsolatban vannak külföldi edzőkkel is, pont azért, hogy megosszák egymással a tapasztalatokat, mert ahogy említettem, nálunk talán ez a máshonnan való dolgoknak a, nem tudom, elnézése, elcsenése, az nagyon-nagyon fontos lehet, illetve abban ők szerintem nagyon jók, hogy el tudják dönteni, hogy mi az, ami adatálható a vízilabdára, illetve mi nem.
2: A magyar vízilabda sport, olyan szempontból gondolok most a magyar vízilabda sportra, hogy mondjuk ahogyan fejlődik az edzésmódszerek, akár a képzések. El van maradva, vagy előtte jár esetleg a konkurens nemzeteknek, vagy alapvetően azért van egyfajta átfedés és ismeret, hogy ki merre, hogyan halad?
4: Van átfedés, sajnos azt kell mondjam, hogy előtte biztos, hogy nem, tehát nem járunk előtte. Az elmúlt években talán volt egy kis hátrányunk bizonyos dolgokban, de azt hiszem, hogy ledolgoztuk. Tehát mondhatom túlzás nélkül, hogy ezt ledolgoztuk. Azt azért fel kellett ismerni nekünk is, hogy egy másfajta mentalitás kell. Nem elég az, hogy nálunk sok vízilabdázó van, és van egy 100 éves vízilabda kultúra. Ez önmagában jó, ez is jelentett előnyt, de minden mást ezt hozzá kell tennünk. Én úgy gondolom, hogy volt 1-2 évtized, ahol ezt nem tettük hozzá, illetve egy kicsit elaltatott minket ez a 2000-es évek, meg az olimpiai győzelmek. Az egy nagyon speciális együttállás volt, ahol lehet, hogy tényleg elég volt nagyjából csak edzeni, de most meg ez kevés.
2: Az jutott még eszembe, hogy amikor olyan volt, hogy hát egy nagyon sikeres pályafutás során az innováció az akkor is ilyen komoly szerepet kapott, vagy ez az évek múlásával lett ennyire fontos, akár az említett 3 terület, vagy több területre is gondolhatunk?
4: Nagyon érdekes dolog. Én amikor kimentem 2001-ben külföldre játszani, én ott sok dologban nagyon sokat fejlődtem, és tapasztalnom kellett, hogy mondjuk egy szárazföldi munkában, vagy táplálkozásban, dietetikában ők bizony előttünk vannak. Tehát hiába lettünk mi az elsők az olimpián, az olaszok meg nem jutottak mondjuk a 6-ba se, de mégis azt kellett látnom, hogy ezekben a dolgokban, még akár bizonyos esetekben edzésmódszerekben is, az itthoni klubokhoz képest ők előttünk voltak. Úgyhogy azt mondom, hogy a mi időnkben tényleg egy jó együttállás volt, biztos, hogy tehetünk volna ilyen téren többet is, de az egy nagyon jó csapat volt, és valahogy abban az időben még ez kevésbé hiányzott, most anélkül nem menne.
1: Madaras Norbertet hallottuk, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, 2-szeres olimpiai bajnok vízilabdázót. Most pedig visszatérünk a jégkoronkhoz, de ígérem, hogy majd még ebből a témakörből is hallgathatnak meg beszélgetést, még pedig Mocsai Tamással, a NECA ügyvezetőjével. Szóval jégkorong, Virány Zsolt, Székesfehérvár.
0: A második harmadban 1-0 még mindig a Fehérvár vezet a Fillak ellen itt a Met Arénában, amikor elcsúszik a jobb kapubas mellett egy korong, méghozzá ott Rachmanwald is beletett a center, az osztrák center a korong útjába. Jó van egy ellentámadás, egy egyszerű lövés. Hát mondanom, hogy fiatal Molnár Ziltény, aki játszott a Deacban, VA-ban, de hát 22 éves, azért öregnek nem nevezhető a Feha csapatából, nevezzük farm csapatnak, ugye a Fehérvári Jégkorong Akadémia pillérei, hát kényszerűségből ismert, hogy miközben most 40 másodperces játék, nem megszakítás, hát persze az a kereskedelmi szünet, ami most következik, mert összesen Bartolis István, Gerlach és Vince Péter jó voltából, de ennek egyáltalán nem örülünk. 3 csatár is hiányzik a Fehérvár csapatából, és ennek is köszönhető, hogy Michael Farren, egy 26 éves kanadai érkezett ma ide, még az utolsó lehetőség az utolsó pozíció a keretben, ezt így feltöltötték, mert majd szükség lesz rá, és ezen a meccsen még minden esetre nem játszik. A szurkolók, mint egy ilyen 2200-an itt a Met Arénában a Ligi Gitár versenynél figyelhetnek a kivetítő, meg saját magukat, hogy hogyan csinálják. John Bon Jovi fiatal korában biztos jobban csinálta, de most egyelőre 1-0-es Fehérvári vezetésnél egy lövés Persontól, bal oldalról a kapu mögött, a korong már visszakerült, most már semleges harmadban, a gólszerző Farkas László kézzel megpróbálta oda maga elé tenni, de nem sikerült, mert nagyon agresszívan és különben jól játszik a Fillag, csak nem eredményesen. Túl sok helyzete nincs, de mindig nagyon figyelni kell. Most egy elveszített korong, nagyszerűen ketten jönnek ugyan a osztrákok közül, de aztán ki tudjuk egy ilyen golfütésszerű mozdulattal megfelelően jó volt ebből tenni a semleges harmadba a korongot. Most ott jobbról balra, majd aztán balról jobbra visszapasszolnak az osztrákok, lövés és Rejoláról kipattan a kapu, nem mozdul el. Ott volt egy kisebb fajta ütközés, Kulmala is még beláll ebbe. Ezt nézem, hogy megint Rahmanwald volt a veszélyes osztrák center, a csatárok közül az első sorban kiemelkedő. Most az ellentámadásnál megpróbáljuk azt, hogy ott beszorítanánk az ellenfelet, de nincs rá esély. Nagyon pörgős második harmad, kisebb-nagyobb helyzetekkel marad az 1-0-ás előny, amikor ott most Wall Strongnak lövés mellé, ahogy oda pattan, aztán megint Strong és Wall a két védő összeszedi. Bent van a fiatal Metzler is, aki egy régen volt már fodrásznál, nagy lobonca van, jó van, rossz a passza, addig kritizálom a haját, hogy nagyon rossz, hogy onnan a sarokból, a jobb oldalról áttette volna a bal oldalra, kiment egészen a saját harmadokig vissza, és az onnan építkeznek. Jön megint Metzler, egy szép csellel, a belőtt korong, jön Reiula is, tett ki jól, nehogy gond legyen, ezt szépen megcsinálta, a palánk mellett Csík a bal oldalon, de a semleges harmadban már megint lefülelik a korongot az osztrákok. Aztán ugyan visszaszereződ, és Tipsisznek van még dolga ott bőven, és nehéz, hogy valahogy Kurátig eljuttassa. A mi harmadunkból Háriott saját magát elgáncsolja, igazából az előtt álló Fillaki játékos okozott problémát, és így a földről pontosabban jégre huppant. Még mindig a mi harmadunkban a kapunk, hát nem is előterében, de itt a harmadunk. Most egy lövés védre, Jóla! Ki volt az a csapatkapitány? A negyedik sorba került Felix Maxa, az osztrák játékos, akinek ez már a sokadik szezonja, hiszen ő 17 óta játszik a Fillag csapatában. 2 perc 54 másodperc a második harmadból, a korongot egy kicsit eladjuk, nem becsültük meg kellőképpen, de Csík visszaszerzi. Na most egy jó hosszú indítás, ott Kurált behátrál, kicsit billentik az egyensúlyából, nincs 2 perces kiállítás, korongszerzés van a Fillag játékosaitól, és a saját harmadukból bal oldalra hozzák, sőt, aztán visszateszik középről a bal oldalra, de a semleges harmadra megszerzi a korongot a Fehérvár. Lehet lőni Ambrus lövését, jobb térdel, a mamuttal óriásit védett Kanatta, a kipattanó korongot kiszerezte meg, most már semleges harmadban ott van Zolot is, és visszateszi jól van Németh Kristófnak. A fiatal Molnár ZT, nem, ő kérem szépen Fehér Kolos a bal oldalról, és a lövése végül is Kanatta az amerikai kapus alatt. Megúszák az osztrákok, 2-15-tel a második harmad vége előtt, izgalmas pillanatok a második harmadban, és nagyon kellene még egy gól, ugye az 5. percben 15 másodperccel az ember hátrányos helyzet kivédekezése vége előtt. Farkas László szerezte meg a második gólját az idei szezonban, itt a 6. fordulóban, ahogy Fonákkal Németh Kristóf próbálkozása után másodszor már bejutatta a korongot a kapuba, a kapust lába alatt. Minden esetre ez a gól nagyon kellett, és a második gólja itt a Ljubljana elleni 6-2-es vereség alkalmával szerzett egy gólt, tehát idegenben még nem, a hazai égen már 2 gólt is szerzett, a bulit elvégeztek a bedobás követően. A Fillák jött előre, aztán egy kicsit megakadályoztuk a lendületüket, illetve a támadásokat, megállítottuk őket a semleges harmadban. Visszaszerezték az osztrákok, és megint ők indítanak ott a két bek. Nagyon erősen belőtt korong, ez ott átmegy a bal oldalra. Talán onnan ki is tudnánk ütni. Most megszerezte, az előbb is említett Fehér Kolos, ő viszont azért tényleg úgy fiatal, hogy 20 éves, és saját nevelés, ha már a 22-t egy kicsit esetleg öregnek éreztem előbb. 1.39 van még hátra a második harmadban, 1-0, a Fehérvár vezet a Fillag ellen, de ugye hát a jégkorongban ez nem számít előnek, hogy előre Fehér Kolos, ott van Németh Kristóf a bal oldalon, a palánk mellett, már vele szemben a Fillag védője, Németh rendkívül ügyesen megtartja, évek óta jól játszik egyébként Németh Kristóf, a túloldalon Kulman, a jobb oldalon, aztán vissza ide Megfersonnak a lövés mellé durrant a kék vonalról, a bal kapuvas mellett ment, sivített el a korong, már csak 1-11 van hátra a második harmadból, az állás nem változott sajnos. Páterka lövése a melkasáról pattan ki Kanattának. Vannak most helyzetek, Megfersonnak, Páterka megint a kék vonalról, talán Campbell eresztette meg, és ez is ott van a Kanattánál, de ez most nem pattan ki a melkasáról, hanem összeszedi a kapus, és ez azt jelenti, hogy 59,5 másodperccel a második harmad vége előtt, amikor azért záporoznak itt a próbálkozások, Campbell, Páterka, esetleg felejtjük el, hogy a fiatalok is jól játszanak, akiket Molnár Zétényt mondtam, Fehér Kolos, Farkas László a gólszerző, 22 éves, mint Molnár Zétény, ők azért játszanak a bedobás után, mert ugye kényszerűségből kellett őket felhozni a hiányzó csatárok helyére. Az osztrákok megszerezték a korongot, aztán most elvesztik. McPherson a lövését blokkolja, ott Anderson, a svéd csatár, elesik az egyik játékvezető, de nem zavar senkit. A kék vonalon megeresztett lövés magasan, és az igencsak zavaró, ott van Páterka 35 másodperccel végelőtt. Most már a kapu mögül, sőt, inkább halánk mellé mennek ott Erdély családdal. Erdély család megy be középre, Campbell át fogja tenni ide McPhersonnak a bal oldalra, jobbról. Aztán Erdély család vissza, sajnos ez pontatlan, összeszedik az osztrákok, és a fillak hozhatja előre, csak most lövőhelyzetig ne jusson. Ez tilos felszabadítás. Fellélegezhetünk, mert 16,1 másodperccel a második harmad vége előtt, most nem cserélhet a fillak, mi már cseréltünk, Páterka is lemegy, Erdély család, Campbell szintén, talán McPherson marad egyedül, ő is új játékos, mint például Persson, vagy épp Páterka a Fehérvárnál, 1-0 ide, és most akkor szurkoljuk, hogy Kulmala, a magyar finn kettős állampolgár, aki a harmadik szezonját töltjük, és a Ferencvárostól jött, remekül elhozza, és azt a betyárját, McPherson nem tudja megszeredíteni a korongot, kicsúszik a kék vonalon túlra, a saját harmadából vissza a semleges harmadból, ráadásul elveszítjük, 5 másodperc még lövésig is juthatnak, de Anderson blokkoljuk legalább, Kulmala, ott van a gólszerzőnk, de most már lecsorognak a másodpercek, újabb 17 másodperc jó lenne, és akkor folytatódna a játék, a játékosok nem örülnének, 17 perc szünet következik ismét, egyelőre Farkas László góljával, amit a második, harmad, ötödik percben emberelőnyből szerzett Fehérvár Fillak 1-0 az osztrák jégkorongbajnokságban. Miközben a Fehérvár vezet, a Ferencváros mérkőzése a harmadik, harmad, 13. percében 4-3 a Tüskecsarnokban a Linz javára. A szó a stúdiójé Budapest.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Október 6-a és 8-a között 9. alkalommal kerül sor a Netrisk Sport Innováció konferenciára. Ennek volt ma a sajtótájékoztatója, és hallhattunk már két beszélgetést dr. Gyenesei Leilával és Madaras Norberttel. Most pedig következzék Mocsai Tamás, a NECA ügyvezetője, a riporter Somogyi Zsófia.
2: Ugye ezen a háromnapos konferencián már az első nap jövő kedden a NECA-n lesz, hogy ott kerül majd megrendezésre a konferencia első napja, és alapvetően azért itt már elhangzottak, hogy mi minden fog szóba kerülni, de az a nap a konferencián mire összpontosul és milyen témaköröket fog majd körbejárni.
3: Próbáltuk úgy felépíteni, hogy legyenek rekasztra beszélgetések, előadások, és hát a mi témánk természetesen az utánpótlás nevelés, az egészen a profi felnőtt sportig, hogy ezt az utat hogyan lehet a sportolók, az edzők számára úgy megtenni, hogy mindenki magában maximumot tudja kihozni. És így a beszélgetések keretein belül lesznek olyan témák, például, mint a crosses válogatottak szakmai képzésének egymásra épülése. Ez nagyon fontos, hogy a válogatottak hogyan épülnek egymásra. Itt nem csak kézlabdáról beszélünk, de ugyanúgy kosárlabdáról, vagy éppen jégkorongról, vagy éppen vívásról is, hiszen nagyon jó, hogyha a sportágok egymásra kommunikálnak és beszélnek. Akkor lesz egy olyan kerekasztal beszélgetésünk, amelyek a címe a koncepcionális tehetséggondozás címet viseli. Ez nem csak az edzőkről szól, hanem azok a sportvezetőkről, szintén több sportágból érkeznek hozzánk. Vendégeink kézlabdából Kökény Beatrix jön, de Fekt István a Fehérvári Jégkorong Akadémiától, Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpont, képzési központ vezetője Fórián Zsolt is jön, Mertz Tamás a vízilabdából, de örülök, hogy Szoboszlai Zsolt is elfogadta a meghívásomat, és körbejárjuk tényleg, hogy mi kell ahhoz, hogy egy tehetség tényleg kibontakozzon és oda jön. Mi az, amit egy sport, egyesület, egy közösség tehet a sportok érdekében, hiszen már nem arról szól, hogy edzés, egyedző, és akkor folyamatosan fejlődik a sportoló, ez már tudomány kell, diagnosztika kell, edzők, egy stáb kell, hogy ezt tényleg megvalósuljon. Ami nyilvánvaló, hogy a sportolók az edzés módszertan kívül a mentális képességeket is fejleszteni kell. Itt lesz egy ilyen blokkunk is, dr. Lénát Ágota egy kerekasztal beszélgetésben jön hozzánk, illetve foglalkozunk egy kis sporttudománnyal is, megnézzük a tudományos részét egyébként az egész képzési rendszereknek. Ez a délelőtti blokk, és délután pedig átmegyünk a gyakorlati részbe, ahol a sportcsarnokban vizsgáljuk azt meg, itt a NECA csapatok, a lányok, fiúk jelen lesznek, és hogy a különböző korosztályoknak a technikai, taktikai képzését hogyan lehet egymásra felépíteni, hogyan lehet egymásra hangolni. Én azt gondolom, hogy minden korosztálynak megvan a maga sajátossága, és ezt egy képzésen figyelembe kell venni. Tudjuk, hogy aki beérkezik mondjuk a NECA-ra 14 évesen, az teljesen más kívánsokkal küzd, mint egy 16 éves, vagy egy 18-20 éves. És azt gondolom, hogy erre válaszokat kell találni, amelyébként ezek meg is vannak, és ezekkel foglalkozni kell. Megjegyzem, teljesen más az én generáció, mert mostani Z-alfa generáció, mert őket is meg kell érteni, és ez is egy kihívás a szakemberek számára.
2: Mondhatjuk azt, hogy egy sikeres utánpótlás nevelés nélkül nincsen sikeres felnőtt sport? Alapja mindennek az, hogy az utánpótlás képzés az a lehető legjobban sikerüljön?
3: Én azt gondolom, hogy ez mindig úgy volt, hogy a sportban mindig vannak műhelyek, és az is megfigyelhető, hogy a sport az utóbbi 15 évben nagyon-nagyon felgyorsult, nagyon-nagyon megváltozott, és újfajta képzési metodológiák kellenek, új módszertanok egyébként, amit integrálni kell a meglévő képzésbe. A NECA-nak egyébként ez az egyik legfontosabb küldetése, hogy mi ezeket figyeljük, ezt a tudást egyébként a tapasztalatunkat másokkal megosztjuk, és így különleges hatást gyakorlunk egyébként az egyesületekre, klubokra, nem csak a kézlabdán belül, hanem más sportágokban is.
2: A mentális felkészülés az mennyire vált hangsúlyossá és elsődlegessé vagy a lényegessé az utánpótlás nevelésben?
3: Szerintem nagyon fontos. A témánk, hogy milyen mentális támogatásra van szüksége a sportolónak, és itt én azt gondolom, itt is szét kell választani a 20 éves, 22 éves már a küszöbön az élsportolót, és éppen a 14 éves fiatal kamaszodó sportolót. Ugye ez tehát másképpen nyúlunk a fiatalokhoz. Még nyilván egy 14 évesnek nagyon sok mindent meg kell tanítani, a belső motivációt ki kell alakítani, meg kell tanítani, hogy egy közösségben hogyan érvényesüljenek, meg kell tanítani bizonyos szabályrendszereket. Addig 16-17 évesen már nagyon önállósulnak a fiatalok, és van egy saját gondolkodásmódjuk, ami szintén abba az irányba kell fejleszteni, hogy ők ez a belső motiváció legyen a legfőbb hajtóerő. És nyilván itt az élsport az arról szól, hogy az nem egy virtuális világ az élsport. Az élsportban, téthelyzetben azt fel kell vállalni, és dönteni kell, és eredményesnek kell lenni. És minél élsport felé megyünk, annál jobban ez egyre több, egyre nagyobb hangsúlyt kap. Tehát egy világbajnokságon, ahol nagy tét van, hatalmas nyomást, ott helyt kell állni egy 21 éves, 22 éves, 23 éves sportolónak. Tehát ez a lényege, hogy az utánpótlásban felnőtté válás, ez a transition period, hogy ebben ezeket megtanítsuk nekik, és tényleg ne vesztenes fog sportoló az úton, hanem minél több sportolót hozunk magunkkal, és tanítsuk ezt meg, mert hogyha nem lesz élsportoló belőle, akkor is az életben ennek biztos, hogy hasznos része lesz a fiataloknak.
2: Van az a mondás, hogy minden fejben dől el. Ez mennyire ért egyet akár az élsport területén?
3: Ez akkor igaz, hogyha mindent mást a sportoló megtett. Hogyha a sportoló fizikailag top felkészült, hogyha a sportoló technikai és taktikai képzett, akkor tényleg a minden fejben dől el a végén. Hogyha az alapja hiányzik, akkor hiába lehet a sportoló fejben erős és jó, de hogyha nem tudja kivitelezni, akkor nem fog sikeres lenni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. Átalakul a TEK, megszűnik az országgyűlési őrség. Nyárias idő lesz a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A női kosárlabda Euroliga selejtezőjében a főtáblára jutásért vívott mérkőzésen a Sopron 81-62-re kikapott a Vilnius együttesétől. Még a DVTK a szerb Crvena Zvezdától szenvedett 66-71-es vereséget. Ez azt jelenti, hogy nem lesz magyar csapat az alapszakaszban, de mindkét magyar csapat szerepelhet az Európa Kupa főtábláján. A Tatabánya hazai pályán 36-31-re kikapott a szlovén Grosist Slovantól a férfi kézlabda Európa Liga első csoportkörének első fordulójában. A Tatabánya vereségével messzire került a továbbjutástól, ám jövő hét kedden a Dán Morst ellen javíthat a sorozatban. A szerb Sredjan Jovanovic vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Márkor Rösszi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált meccset. A Ferencváros női vízilabda csapata 25-4-re győzött az Eger vendégeként a vízilabda OB1 hetedik fordulójából előrehozott mérkőzésen. A fővárosiak az első negyed után már 10 gólnál jártak. Az FTC mai sikerével az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett 4 vereségük van a bajnokságban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terror elhárítási központ. Az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik holnaptól. Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerv feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvénymódosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre. Más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak. Ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
0: Közlekedés.
4: Sok jármű ütközött össze az M0-ás autóúton, a déli szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Sziget-Szent Miklós pihenőnél. A forgalmat megállították, a torlódás már 6-7 kilométeres, a feltorlódott gépjárműveket a pihenőn keresztül kiterelik, itt ki tudják kerülni a balesetet.
0: Időjárás.
4: Derült, száraz idő várható holnap is. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, helyenként megélénkül. Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések,
1: interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 50 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egy friss vízilabda hír. Az Európai Szuperkupában a Barcelonéta a Marseille ellen játszotta a döntőt, és 10-8-ra nyertek a Barcelona játékosai, különösen jól játszottak. Köztük is Vígvári Vince, aki 4 perc alatt 3 gólt lőtt a találkozó elején, és ezt követően a spanyolok meg is őrizték előnyüket. Még a Marseille együttesében Nagy Ádám egyszer volt eredményes. Vízilabda után pedig jégkorong, hiszen folytatódik a harmadik harmad, a székesfehérvári csarnokba kapcsolunk Virányi Zsolthoz.
3: Ahol egyelőre csak 13 másodperc telt el, méghozzá az utolsó, a harmadik harmadból 1-0-ra vezetünk, de aztán kap egy 2 perces kiállítást a fillak, ami nekünk nagyon jó, méghozzá Kramaros a kanadai, 2 perc a játék késleltetése miatt, a korongot úgy ítélték meg, hogy kiütötte, az szándékos volt, hát ez legyen az ő bajuk. A lényeg az, hogy újabb ember előny, és hát ezt már mondtam, hogy nagyon kellett a második, harmad, ötödik percében a gól, amit ember előnyből Farkas László szerzett, mert sok lett volna, ha az sem megy be. A korongot hiába hozzuk el, már is fillaki ellentámadás. Van lent a lövését, oly, de szépen az ütővel kitette ott a jobb kezével, azzal védte remekül Reyola, és aztán a korong visszamegy már a fillaki harmadba, kapu előterébe, Vallente, akinek voltak komoly helyzetei, és ott van a védő Walford, és egy lövés Reyoláról kipattan. Ez a lövés pedig közelről Hancock nevéhez fűződik, bal oldalról nagyon-nagyon szépen eltalálta, de hát nekünk mondjuk azért nem tetszett. Egy biztos, hogy hiába megyünk emberelőnyben, ilyet már láttunk ezen a mérkőzésen, ez pedig bal oldalról egy kapura emelt korong, amit már kitesz rögtön Canatta, aztán Schreier elveszíti, most így fel tud állni a Fehérvár, roppant pontatlan a passz, de a kapu mögött Kurát összeszedi, nem van Erdély, itt Zolati a jobb oldalon, de nem ő kapja, egyelőre zavarjuk kellőképpen ott a kapu előterében a kapust is, a védők azért jól helyezkednek, és most egyelőre úgy felálltak, hogy nem tudjuk megjáratni a korongot Erdély csanát. Fonákkal visszateszi Kurált lövés helyett, aztán ellökik, de nincs újabb kiállítás, 5-4 elleni szituációban a jobb oldalon, most itt McPherson, Zolati a két védő, és az ő passza az nagyon pontatlan Erdélynek, de még azért összeszedi szerencsére ott a mi játékosunk. McPherson a kékvonalról középre hozza, és a kapuval találja. Nincs gól, marad az 1-0, akkor amikor fél percig vagyunk még emberelőnyben. Tessék ismételni McPherson, vagy Zlatin lőjetek a kékvonalról, valamelyik védünk a túloldalra. Na ez ott Hári, és aztán blokkolják Erdély Csanádot, egy kicsit összeakasztják ott a korcsolyáját, és de nincs kiállítás, viszont Strong kiüti a levegőbe felpattanó korongot, nincs tilos felszabadítás, cserék vannak, 10 másodperc az hamarosan letelik, de még azért visszaérhetünk az ellenfél kapuja előterébe, belőtt korongra megyünk, most már Páterka második sor, ott van Terbócs is a kapu előterében, pedig hiába jön, nem kapja a korongot Kulmala, és kiegészül közben az ellenfél a fillak, 1-0-ás Fehérvárra vezet, és a harmadik percben a beemelt korongba Canatta beleteszi az ütőjét a kapus, ahogy kimozdul a kapujából, és jól tette a fillak, sokszor szépen hozza ki a korongot, de egyelőre a befejezéseknél van probléma, most nehogy aztán összejöjjön minden jobb oldalról, bal oldalra, de nincs lövés, ez nekünk jó, eltotojázták tulajdonképpen ott Strongék, aki védő, nem csatár, de ő hozta be a korongot a mi harmadunkba a kék vonalnál, miközben ez egy 2 perces kiállítás, azt mutatja a játékvezető, és jön a kapusuk, és most akkor megpróbálnak egy létszám fölényben lövőhelyzetig jutni, de nem tudnak, mert Kulmala ütője megfogja a korongot, hozzáér, és így most már érvénybe lép a kiállítás. A Wall, az, aki próbált kapura fordulni, a kapu mögül, ahogy oda korcsolyázott, de a lövésébe Kulmala betette az ütőjét. A harmadik percben, az utolsó harmadban ember hátrányba kerülünk, kis Roland szabálytalansága következtében. Ez a második 2 perces ember hátrányunk. Egyébként az egy nagyon bíztató volt szemben az ember előnyös szituációkkal, mert ahogy semmit nem tudtunk az előnnyel kezdeni, vagy nem sokat, inkább így mondom a harmadik harmad elején, ott a második harmad, nem is a második, az első harmad közepén Terbocs kiállításánál Csík szólóig is jutott. Hát ugye ez benne van a védekező csapat egy ellentámadásnál a bedobást követően. El tudjuk hozni, hát nagy nehezen, és ki tudjuk ütni a mi harmadunkból. 1-0, abból a 2 percből 10 másodperc eltelik, így hogy a bulit követően kijön a harmadunkból a korong, és vissza kell jönni, vissza kell Hancockéknak tenni a korongot. 10 dél is ott van. Az Hughes, a speciális egységük, egy ütőt elveszített valaki, de egyelőre ez nem hiányzik senkinek, mert az a valaki már nincs ott, és aztán kiteszik oda a palánk mellé, hogy ne legyen balesetveszélyes. Időközben Les, ez a bedobás, most ez a játék megszakítás, jó nekünk, hogy levegőzjünk, ember hátrányban, lehet cserélni, ha kell, és két játékosunk már le is megy, sőt, még Campbell is, tehát jönnek új friss erők, mert Stipsis Bence, Personnal a két védekező játékosunk, 5-4 ellen, még mindig rendkívül sok idő van, de a semleges harmadban a kapunkhoz közelebb. Úgy is mondhatom, hogy mit ér felünkről a bedobás után a korong vissza a fillak játékosaihoz, jön, azt nézem, hogy Valenta, ott van Hughes is, a 72-es számú, a rutinos játékosuk, mondtam talán a közvetítés elején, hogy összesen 8 játékos plusz a két kapus maradt, tehát a csapat fele kicserélődött a fillaknál, nem voltak túlságosan elégedett, és nem is lehettek az előző szezonnal. Jó van, korongszerzés a jobb oldalon, most Terbocs 2-1-ben vezetjük, passzol egy lövés, utolsó pillanatig kivár, de nem tud passzolni, nagyon jól védekezett Strong, Wall pedig most kiüti jó segítségével a korongot, de hát ne felejtsük, hogy ember hátrányból próbált meg a 2-1 szituációban gólt szerezni a magyar csapat, a Fehérvár, de Terbócs lövését jól blokkolták, nagyon egy gyors passz jól jött volna az érkező Fehérvárjának, de hát ez már elment. Most viszont Anderson, az aki, sőt Kramarossa a kanadai cikázgat be a harmadunkba, és most a bal oldalon, ott most felállnak, ott van a 17-es számú játékosok is, Metzler, és oda teszik sajnos a balról a jobb oldalra, középről Larosel lövése, ez jól van, kipattan, óriási védés, 14 másodpercig még ember hátrányban, 1-0-ás fehérvári vezetésnél, valahogy meg kellene úszni, McPherson és Persson a két védekező játékosunk, szépen passzolgatnak az osztrákok a kék vonalnál, a jobb oldalnál, most megy be két játékos is centerbe, kipattan Reiolára, és a Mamuttal megpróbálja, de még mindig nem az övé, talán most, mert most fúj a sípjába a játékvezető, akiknek a nevét elhallgattam, Alexander Lavati és Tomasz Ronski, egy osztrák és egy szlovák úriember, a két magyar vonalbíró mellett. Nagyon kellett, hogy most ezt így megúsztuk, mert lecsorognak a kiállítás másodpercei, és ez azt jelenti, hogy 15 perccel a mérkőzés reméljük vége előtt, és nem lesz hosszabbítás. Egyelőre a Fehérvár vezet 1-0-ra a fillak ellen, de mondom, ördög ilyen veszélyes ez a fillak, csak egyelőre be vannak oltva gól ellen. Maradjon ez így, stúdió!
2: Hamarosan megyünk vissza a jégkorong mérkőzésre, de labdarúgással folytatjuk, hiszen ma szünnap van a Nemzetek Ligájában, de holnap komoly rangadók lesznek. Görögország például Hollandiával, Németország pedig Szerbiával csap össze. Erről beszélgetett Gyenge Balázs szakújságíróval, Jó András kollégánk.
4: Egy nap szünet után csütörtökön folytatódik a labdarúgó Nemzetek Ligája. A sorozat harmadik fordulójában ismét várra lép több európai nagyválogatott is, és már most akadnak olyan csapatok, amelyek komoly tét mellett várják a folytatást. A németek két mérkőzés után még nyeretlenek, Görögország viszont hibátlanul kezdett. Portugália, a sorozat címvédője szintén két győzelemmel áll, miközben Norvégia Erling Haaland góljaiban bízhat. De vajon folytatódik a Görögország menetelése? Mikor szerzi meg első győzelmét Jürgen Klopp Németországa? Megállítható-e Haaland, és mire megy Dánia Portugália ellen? A Nemzetek Ligája harmadik fordulójának legérdekesebb mérkőzései következnek. No, de kezdjük Németországgal, amely két forduló után mindössze egy ponttal áll. A németek az első mérkőzésükön 1-1-et játszottak Hollandiával, majd hazai pályán 1-0-ra kikaptak Görögországtól. Jürgen Klopp tehát első két mérkőzésén még nem tudott győzelmet szerezni a német válogatottal. A vonal túlsó végén Gyenge Balázzsal beszélgetünk, Nemzeti Sport munkatársával. Mennyire fontos mérkőzés ez Jürgen Klopp számára, ami most következik?
5: Ha nagyon drámai akarnék lenni, akkor mondhatnám azt is, hogy gyakorlatilag az első élet-halál harca, de azért nem kell ennyire drámaian venni ezt a mérkőzést, de az eredmények függő vényében azért mégiscsak kiemelt pontossággal bír, akárhogy is nézzük, és az a furcsa ebben a felállásban, hogy nem is feltétlen a német válogatott eredménye nyom majd csak alatban, hanem ugye itt a görögök önmagukhoz mérteni sokkal jobb szereplése az, ami megkavarja az állóvizet. Elsősorban ugye az a győzelem, amit Németországban arattak. Tehát itt nagy kérdés, hogy a csoport másik meccsén milyen eredmény születik. A németek szempontjából egy jó kis X lenne a legjobb, tehát a görög-hollandon, de ez mit sem ér akkor, hogyha a németek nem nyerik meg a saját mérkőzésüket, ami azt jelenti, hogy már egy döntetlen is nettó kudarcnak számítana. Mert hát teljesen egyértelmű, hogy Jürgen Kloppot itt a, és megint csak önmagához érdemes mérni, vagy kell mérni, Németország önmagához mérten gyengébb teljesítmény, és itt most azért több évre gondolok vissza, majdhogy nem megváltóként fogadták az új szövetségi kapitányt. De most ahhoz képest az, hogy az első fordulóban Hollandiát nem sikerült megverni, azt mondom, hogy még úgy a belefér kategóriája, de a görögök elleni hazai vereség az pedig egyértelmű hideg zuhany. Tehát ebből a falsrajtból kellene most felállni a német válogatottnak, ami azt jelenti, hogy itt nincs más lehetőség, mint megverni az egyébként jó erőkből álló, de azért elég gyenge vagy rossz eredményeket maga mögött tudó szerbeket.
4: Mennyire lehet türelmes a német közvélemény egy új kapitánnyal?
5: Azért nem tudok erre most így hirtelen promba egy szavas választ adni, mert itt is érdemes disztinkciót tenni meglátásom szerint, hogy mennyire türelmes a német futball közvélemény Jürgen Kloppal. Tehát ő egy olyan státuszban van, nem csak Németországban, hanem úgy általában a világ futballját tekintve, hogy azt mondom, hogy a kiváltságosok halmazát erősíti. Ez nem is kérdéses. Tehát itt a beleszembeni türelem az egy más tőről fakad, mert az egy dolog, hogy van egyfajta szimpátia, amit még adott esetben az ellenfelei is elfogadnak, vagy egyetértenek azzal. Tehát egy olyan karakter, akire úgy nehéz haragudni. De hát természetesen ő is eredményekből él, viszont ami a lényegesebb, az az, hogy jelenleg Németországban azért hát maximum egy kezemen tudnám megszámolni, hogy hány olyan kompetens edző van, akik talán elérik azt a szintet, de úgy kimerem jelenteni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy jelenleg őt tartják a legjobb német szakvezetőnek. Na most, hogyha azt veszük, hogy csak Németországon belülről kell, vagy lehet választani szövetségkapitányt, akkor ez egy újabb réteg, tehát itt a bizalom az egyfajta reménybe csapát, tehát azért nem kötnek utilaput a talpára, mert bíznak abban, hogy majd eléri, vagy legalábbis elindul az utazósebesség felé a német válogatott. De hogyha kiszélesítem ezt a kört, akkor a nemzetközi porondon sem látok sokkal kvalifikáltabb edzőt. Na most, hogyha azt veszük még alapul, hogy azért nem egy klubcsapatról van, hanem konkrétan a nemzeti csapatról, szerintem egyértelmű, hogy a Német Labdarúgó Szövetség tudja, a szurkolók meg reménykednek abban, hogy Kloppal indul be ez a válogatott. Tehát azt mondanám, hogy itt nem elsősorban türelemről, hanem reményről lehet beszélni a német futball közvéleményt tekintve.
4: Alapvetően a szerbek eddig meglepetést mutattak és meglepő játékot nyújtottak ebben a csoportban. Mennyire lesz ez igazán vízválasztó mérkőzés majd a németek ellen? Mennyire kell tényleg veszélyesen venni, komolyan venni, bocsánat, a szerbeket?
5: A szerbeket mindig komolyan kell venni, tehát itt azért azt érdemes látni, hogy a Balkánról és elsősorban Szerbiából, Horvátországból a kiáramló egyéni kvalitás az mindig is konvergált a legjobb európai színvonalhoz. Ez most sincsen sokkal máshogy. Hasonló szintű játékosok kerülnek ki ezekből az országokból, így Szerbiából is. Ami viszont hiányzik, és emiatt Szerbia, ha nem is nagyon, de azért viszonylag távol van attól a potenciáltól, amit egyébként, amire képes lenne, az az, hogy a szervezettség és a csapategység az gyakorlatilag, most ezt bántás nélkül mondom, az szinte nem létezik, de főleg ahhoz mérten, amire egyébként képesek lennének. Na most azért azt is érdemes látni, hogy a szerbeknél még most is tulajdonképpen frissnek mondhatjuk Veljko Paunovic szerepét, hiszen bár 2025 októberében váltott a Dragan Stojkovicot, de ez a szűk egy év azért még egy olyan átmeneti periódusnak a vége, és ebben a helyzetben került egy ilyen, most már azt kell mondanom a görögök szereplését tekintve, hogy gyakorlatilag halálcsoportban, ahol ugyan egy-egy góla, de rendre alul maradt. Az elmúlt eredményeit tekintve, valamint a szerb válogatott eredményeit tekintve, szintén azt lehet látni, hogy nagyon sok a fájdalmas vereség, tehát most csak itt kiemelve itt a Nemzetek Ligája előtt kikaptak elég csúnyán Mexikótól, Zöldfoki-szigetektől és Spanyolországtól is, és hogyha azt nézzük, hogy ahhoz mérten azért úgy összeszedettebb játékot mutat a szerb válogatott, és csak egy-egy

0: A németek tehát az első győzelmükért, a szerbek pedig az első pontjaikért lépnek pályára. De van egy válogatott, amely ennél sokkal kellemesebb helyzetből várhatja a harmadik fordulót, nem más, mint Görögország. Ugye két forduló után hibátlan, előbb Belgrádban győztek le Szerbiát 2-1-re, majd Németországban aratott történelmi 1-0-es győzelmet, 6 ponttal vezeti a csoportot. Mennyire meglepő, hogy Görögország két forduló után 6 ponttal áll?
1: Mindenképpen az. Most leszámítva azt, hogy a szerbek elleni győzelem az mennyire volt papírforma, mennyire nem, azért ott is úgy azt nem lehet kijelenteni, hogy egyértelműen azon a mérkőzésen a görögök számítottak előzetesen fix győztesnek. Tehát azért azt a mérkőzést is be kellett húzni. Na most az, hogy viszont Németországban nyer ez a csapat, arra azért szerintem még talán a vérmesebb görög szurkolók reménykedtek benne, de hogy számoltak vele, vagy számítottak rá, az már egy másfajta kérdés. Ugyanakkor vannak előzményei ennek a jó görög szereplésnek, tehát nem véletlenül van ez a csapat most itt az A-ligában. Amikor a B-ligában voltak, már akkor elindult felfelé ez a gárda, többek között Londonban verte az angolokat. Ha megnézzük azt, hogy itt az elmúlt időszakban milyen kiáramlások történtek a görög futballból egyéni szinten, tehát a játékosaik hol játszanak, akkor megint csak egyfajta előrelépést lehet észrevenni. Tehát, hogyha most itt az előbb említettem ezt az angliai meccset, ott már Pavlidis, aki jelenleg a Benficában játszik, ő 2 gólt szerzett. Vagy például itt a legutóbbi mérkőzésükön Anastasios Duvikas, ő a Como játékosa, vagy Solis, aki most már ugye a Bruges-ből az Arzenálba került. Tehát itt ezek a görög bajnoksághoz mérten jegyzett, sőt, ugye Solis esetében most már a legmagasabban jegyzett bajnokságok fontos csapataiban játszanak fontos terepet. Tehát itt ez a típusú kiáramlás nagyon jót tett a görög válogatottnak, és úgy látom, hogy ugyan volt ott egy kis visszaesés, mert ugye a világbajnokságra nem is került kijutniuk, de mondjuk úgy egyfajta a hullámvölgy, a hullámhegyet követő hullámvölgyből ismét elindul felfelé a csapat, és hogyha most ezt a mérkőzést, amelyen egyáltalán nem érzem esélytelenebbnek a görög csapatot a hollanddal szemben, adott esetben behúzná, akkor viszont itt már kijelenthető az, hogy ebben a csoportban könnyen előfordulhat egy olyan jelenség, amire azért területesen kevesen számítottak, tehát hogy a német-holland párosból lehet, hogy az egyik nem tud tovább jutni, mert a görögök viszik el az egyik helyet.
2: Gyenge Balázs szakújságíróval Jó András beszélgetett a Nemzetek Ligájáról. Egy kézilabda hír, ugye már elmondtuk itt adásban, hogy a Győr együttese 40-25-re győzött Moson-Magyaróváron, és még egy érdekesség, hiszen sok érdekes hír érkezett már Moson-Magyaróvárról. Kiderült, mérkőzés közben jelentették be, hogy távozik Moson-Magyaróvárról Pipi Wolfs, az együttes játékosa. Hát ilyen is megtörténik kézilabda meccsen. De mi történt a jégkorong mérkőzésen? Az osztrák bajnokságban a Fehérvár vendége a Filha Gárdája, kapcsolunk Virányi Zsolthoz.
3: 6,5 perc van hátra a mérkőzésből. Reméljük, hogy az egy gólos előny elég lesz hosszabbítás nélkül. 1-0 a Fehérvár vezet a Fillak ellen, és ebben a Fillakban azért benne van a gól, azt hozzá kell tenni folyamatosan, de egyelőre jól álljuk a sarat, és hát vannak veszélyes fehérvári próbálkozások. Ugye itt a harmadik, utolsó harmadban például ember hátrányból Terbocs lépett meg, egy mellé durrantott lövés, meghoz a Valentától, a bal oldalról, a Fillak játékosától, most visszakerül egészen a Fillak kapujáig a korong, és onnan indítanak. Ez egy eléggé cél nélküli, de ez nekünk jó, mert Kembel összeszedi, aztán középen, ott most le is csaphatunk a korongra, Terbocs lövése fölé a palánkról, pedig oda patta, már érkezik Páterka Bence, Terbocs a bal oldalon jár, és a passz nem sikerül, az 5 Fillak játékos győz, és ők indulhatnak, Laros el kapja a labdát méghozzá Wolfordtól. Van itt egy kínai honosított amerikai, csak kínai válogatottban is játszott, meg kínai csapatban, miközben tilos felszabadítás, és ez most nagyon-nagyon nem tetszik a közönségnek, hogy ment a játékos, és mégis tilos felszabadítás, de hát a lényeg az, hogy így most a

0: fehérváriak, és ez azért nem tetszik a hazai B-középnek sem, amelyik folyamatosan itt bíztatja a csapatát kellő hangerővel, mert 5 és fél perccel a vége előtt 1-0-ás fehérvári előnynél a Fillak ellen a bedobás sajnos a mi kapunk előterébe egy visszakerül. Tehát a szabály az szabály, és a lecsúszott korong az lecsúszott. Strong a buli után sajnos, nevéhez méltóan erős, és beviszi a korongot oda a kapu mögötti területre. Az előbb említett játékos Sproul, ő a honosított amerikai, kínai kettős állampolgár, ott volt a téli olimpián 2022-ben, majd most egy 40 másodperces kereskedelmi szünet következik. Az utolsó lehetőség így ebben a harmadban erre, és Reiola is lemegy egy kicsit most oda meghallgatni, illetve inkább kortyolni egyet és szusszanni, mert ez is szükségeltetik. Ezen a mérkőzésen, ahol az idegek csatájában 1-0-ra, tehát a Fehérvár vezet, a Fradi, a Ferencváros otthon a Tüskecsarnokban 5-3-ra végül kikapott, pedig 3-0-ról által, vagy 0-3-ról lett 3-3, de a Linz aztán ismét megszerezte a vezetést, és végül is üres kapus góllal 5-3 lett. Grácz Valpusztéri, ez azért érdekes, mert az előző szezon döntője, ott 4-0-ra ugye a Grácz átgázolt mindenkin, például a Fehérváron az elődöntőben, aztán a Valpusztéria ellen a döntőben. Ma Grácsban a Valpusztéria, az olasz csapat 4-1-re győzött, itt 1-0 a Fehérvárnak, és hát Szélig Viktor, mint sportvezető a Milánó az újonc csapatnál, ott 3-1-re vezet a Klagenfurt otthonában a Milánó a harmadik, harmad, tizedik percében, és a Milánó rendkívül jól kezdte ezt az osztrák bajnokságot. Hoppá, kapunk mögött a buli után elveszti Sproul, ez most jól jött nekünk, ez a hiba a Fillak játékosainak a részéről, a palánk mellett, a jobb oldalon kevernek, aztán most McPherson talán megszerzi a korongot, nem, a két osztrák győz, és még mindig csak beszorítjuk a korongot, sőt, most már Sproul, ők szorítják be, jó lenne kiütni, nem tudjuk, a kék vonalon összeszedik, ebből még lehet lövés is, de egyelőre inkább passzolgatnak, ott Strong, és Sproul a túloldalon, most Wall vissza ide Sproulnak, Valentát is keresik, és jól van, pontatlan a passz, megszerezzük, csináljunk ebből egy helyzetet, de nem tudjuk kiütni a kapunk előteréből, sőt a saját harmadunkból sem. Ez most luxus volt, na ebben a pillanatban még mindig nem jut ki. Visszateszik a kék vonalról és lemennek cserélni. 4-22-vel a vége előtt. Persson is kicsit szerencsétlenkedett, a svéd új légiósunk a védő, de most már ott vagyunk az ellenfél kapuján mögött, ki jön a kapujából Canatta. Két védő passzolgat, és ők hozzák előre a korongot. Szép keresztlabda Rauhenwald. Ez egy pillanatra lesz, de mehet tovább, és a Ferrariak megszerzik a korongot a semleges harmadban, mire kimondom, eladják, csíkék, kár érte, most Campbell sprintel, nincs tilos felszabadítás, mehet Campbell, illetve Stipsic előre, jól van, a bal oldalon a fehérvári koronkiozottal, 3.40-nel a vége előtt, tehát ide fonákkal jobb oldalra, Hári János, bent van csík, Hári, kapu mögött, aztán a jobb szélen Hári a palánk mellett, Campbell is kérni a labdát, megpróbáljuk Csíknek, aki most már a bal oldalon forgolódik, aztán kihozza a kék vonalra, ez egy szép cseh, Stipsic lőd rá, lövőhelyzet, de inkább passzol középre, érkező ember Campbell bele a legrosszabb megoldást választjuk itt teketóriázás nélkül, most lehetett volna gondolkodni, mert eddig is sokat gondolkodtunk, aztán a legrosszabb pillanatban Páterkának sincs esélye, hogy ott a centerben megszerezze a korongot, lövőhelyzet, hát telnek a másodpercek, Tixdale, lassacsán kénytelen lesz a Fillak akár kapust lehozni, hiszen 1-0-ás hátrányban van és más esélye nem lesz. Hancock, vigyázni kell, olyan kiállítás, Wolford, a kanadai védőjük, ott letámadjuk, Erdély család a csapatkapitányunk, ez arra jó, hogy nem tudnak pontosan passzolni a kapu mögött, összeszedjük, aztán most meg kiütni, de Wolf összeszedi, ők is lövőhelyzet, felszedjük az ütőjét, nem tudják, passz, hű, de jó, hogy utolsó pillanatban talán Stipsic blokkolt, korongszerzés, ha eltalálja a Fillak játékosa, nagy baj van, most viszont 2-1-ben Zicser, túloldalra mellé Terbócs kapta, méghozzá Erdély családtól a bal oldalról középre, egyből bele tudta tenni az ütőjét, Erdély és Terbócs, de nem lett belőle gól, Terbócsnak volt már helyzete az ellentámadásban, a Fillak a jobb oldalon próbálja begyömöszölni a korongot a rövid sarok felé, de nem megy, nem találják el a kaput sem, mennyi van hátra, 2 perc, 23 másodperc, egy lövés, nem olyan veszélyes, de azért ez kapura ment kellett, Reiola is, nagy nehezen kijutatjuk a korongot a harmadunkból, annyira kijutatjuk, hogy ez már a ellenfél harmadában, és onnan indul Wall, a védő keresi Sproult, és aki inkább lemegy, és ilyen friss ember. A belőtt korongot összeszedjük, jól van, ezt Persson és McPherson kiteheti, nem sikerül a harmadunkban, benne marad és a kapu előterében. Ütközés kell. Farkas László a gólszerzőnk is ott a jégen. Person, és mit mutatnak? A kapu nem mozdul el, de bedobással folytatódik a mérkőzés. 1 perc, 58 másodperccel a vége előtt, és akkor most már felnézhetek, vagy átnézhetek ide a kapuhoz, mert hogy Kanattát lehozták, az amerikai kapus lejött, és majd innen folytatódik a mérkőzés. Amit mondtam, az most már bekövetkezett, hogy az utolsó szalmaszál a gólszerzésre, az egyenlítésre, és időkérés is. Egyébként az időkérés követően, a kapus lehozatal követően, a statisztikákról csak egyet, 34-24 a kapulólövések aránya a mérkőzésen a Fehérvár javára, és az első harmadban 15-9, a második harmadban 14-8 ide. Az időkérést, amint befejezik, a csapatok meghallgatják a taktikai utasítást, és akkor jöhetnek a sorok, hogy hogyan kell kivédekezni ezt a szituációt, mert nyilván most egyel többen vannak a Fillak játékosai, a fehérváriakra ráfér ez az időkérési lehetőség. Igaz, hogy ezt most egyelőre a Fillak edzője kérte, nem pedig Ted Dent. Na, 1.50-8 van hátra, 1-0, kapusuk nincs, Kanotta lent. Bent vannak a mi kapunk előterében, és a korongot a buli után jó lenne elhozni. Nem mi hozzuk el, hanem Valenta hozza el. Ki van még bent ott a jégen? Talán Henkonk is. Jó van, ki lehetne ütni, nem csorog ki a korong. Egy üres kapusból mindent el tudna dönteni. 1.58-al a vége előtt mindesetre lehozták a kapust, időt kértek, és bent tartják a korongot. Anderson, a svéd játékos. Na, üres kapu van, és most már kijön a korong. Farkas László egy gólt szerzett. Egy nagy csata, és megszerzi a korongot, üres a kapu, csak aztán Farkas kibillentik a kapu mögötti területen, és most jöhet előre, 1.26-tal végelőtt, 1-0-es fehérvári előnynél, Valenta és a Fillak csapata. Ott van 10 dél is, most egyelőre a bal oldalon a palánk mellett beszorítják a korongot, várja ott az egyik fehérvári kurát, hogy valahogy kijöjjön, két fehérvári is nézi, és egyelőre a lábbal odaszorított koronggal telik a másodperc, ez nekünk jó. A 6-5 elleni játékban 1 perc, annyi hátra van, és 5 másodperc beteszik a kapu előterébe. Most viszont lövőhelyzet, és megfogja Reiola. Hű, de kellett ez, bizony nagyon-nagyon tisztán lőhetett jobb oldalról. Azt nézem, hogy a védő vagy a csatár, bizony a honosított kanadai Sproul, aki ugye, ahogy mondtam, a kínaiakkal téli olimpián is járt, ez Sproul lövését egyelőre fogja a kapusunk Reiola, most jobb oldalról a bedobás, majd 59,6, tehát nagyjából kevesebb, mint 1 perc, ennyi van hátra, meg kell szerezni a korongot, a fehérvári béközében nem múlik a Met arénában. Megvan a korong, de még nem tudjuk kitenni, majd most talán Kulmala felnéz, üres a kapujuk, egyelőre inkább csak passzol tovább, ez is jó, most Fonákkal Német Kristóf betehetné az üres kapuba, két Fillaki játékos, de legalább nagyon messze vagyunk, és most beszorítjuk a korongot a kapujuk mögötti területére. 43 másodperccel a vége előtt, ez sokkal jobb üzlet, mint ami előbb volt a mi kapunk előterében, és a kapunkhoz közel 4 Fillak játékos se tudja a korongot, csak most nagy nehezen, de Német Kristóf visszaszerzi. Már csak 32 másodperc, kibillentik, ez 2 perces kiállítás, normál esetben. Nincs 2 perces kiállítás. Marad a 6 osztrák kapus nélkül, 5 fehérvárival szemben. Megint eltakarítják Német Kristófot, de az ő kapujuk előterében vagyunk. 20 másodperc van hátra, amikor egy nagy a rohamban jön előre. Sproul a jobb oldalról, egy lövés Reiola ezt még nagyszerűen védi, kipattan, és aztán a becenterezett korongot ki tudjuk ütni. Nem próbáljuk meg kapura, mert már csak 8 másodperc van hátra, valahogy védekezzük ki. Belőtt korong, minden mindegy alapon, mi meg most már lőjük ki, szintén minden mindegy alapon. 1-2, vége, de nincs vége, azt mutatja a játékvezető. Leperegnek a másodpercek. Nagyon remélem, hogy nem lesz most már videózás, és vége a mérkőzésnek. Hivatalosan 1-0 győz a Fehérvár itt a Fillak ellen. Nézzük a krónikát. Idegenbeli portja után hazai pályán győz a Fehérvár 3 idegenbeli mérkőzését. Egy győzelemmel zárta a Vorarlberg ellen, és most a Met Arénában 2200 néző előtt. Hidrofehérvár AB 19 Fillak 1-0. Ritka végeredmény a jégkorong sportban, méghozzá úgy, hogy a mérkőzés első helyzete Rahuan Valdé fölé durrantott a lövésével a meccs elején, aztán Kulmala és Csík is próbálkozik Fehérvári részről, közelről, de nem születik gól. La Rochelle a jobb szélen elviharzott, és a lövése az azért nem lett jó, mert inkább cselezgetett, és aztán nem találta el jól a korongot. Megúsztuk, emberelőnyből nem szerzünk gólt, emberhátrányból Csík szólóig jut, és veszélyes helyzet Erdély Csanád lövése is középről, mint egy 8 méterről. Aztán egy 4 perces kiállítás méghozzá az osztrákoktól, Rebernik kapja, a magasbot használat és a magasbot használat eredménye az, hogy Hári Jánosnak vérzett ott a szemöldöke alatt, vagy az arcánál. Lényeg az, hogy nyugos kiállítás, de ebből sincs komoly gólhelyzet, csak az első percben vannak lövések. Aztán a második harmadban, 10 dél és Vallenta helyzetei után végre az emberelőnyt értékesítjük, egy újabbat, méghozzá Farkas László a szezonbeli második góljával, 15 másodperccel a kiállítás lejárt előtt, a második harmad 5. percében Fonákkal juttatja be a korongot az ellenfél hálójába. Németh Kristófot kell dicsérni, hogy bevitte a gól előtt a korongot. Ezután csak helyzetek, Ambrus Csongor, vagy éppen Páterka, McPherson, de komoly gólhelyzet nincs, nincs újabb gól sem. A harmadik egyben utolsó játék, ezt emberelőnnyel kezdjük, emberhátrányból Terbocs Zicsere veszélyes, de a passzát blokkolják, aztán a védő, a kanadai Zlotli, az új igazolás balról lő a 12. percben, előreztett lövéséből sem lett újabb gól. Az utolsó két percben időkérés követően kapus lehozatal, de a Fillaknak ez se segít. Így aztán 5. idegenbeli mérkőzésén játszott a Fillak, és harmadik vereségét gyűjtötte a végeredmény. Hidrofehérvár AB 19, Fillak 1-0. A szó a stúdiói Budapesti.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Kedves hallgatók, kézilabdával folytatjuk a körkapcsolást. Zajlik a kézilabda klubvilágbajnokság, és ugye majd holnap este Veszprém-Barcelona döntőt rendeznek. A világbajnokságról, illetve a következő mérkőzésről beszélgetett Imre Bencével, a magyar válogatott szélsőjével, Szilágyi Dóra.
3: Te hogy vagy, hiszen az Al-Ahli elleni mérkőzésen rosszul lét miatt pihentettek inkább, de hát azóta már láttunk játszani.
4: Igen, köszönöm szépen, köszönjük, hogy a csapat nevében jól vagyunk, voltak egészségügyi problémák, igen, páran egy ilyen vírus átfutott rajtunk, egy-két napos szerencsére mindenki, egyelőre úgy néz ki, úgyhogy nem olyan komoly, ez benne van, főleg mikor azért egy messzi kontinensre jövünk, és egy messzebbi országba, ezek benne vannak, hogy az ételek kicsit másabbak, vagy egy vírus az nagyon nehezen kikerülhető, úgyhogy párunkon átfutott egy ilyen gyors vírus, de most már minden rendben, úgy néz ki a csapat nagy részével, illetve most már azért úgy nincsenek egészségügyi problémák, úgyhogy azt szerintem a döntőre mindenki bevethető lesz.
3: Ugye ez a klubvilágbajnokság Kairóban van. Milyen egyébként ott az ellátás, milyen a rendezés? Számodra ez az első klubvilágbajnokság, amint te részt veszel. Milyen kiszakadni ebből a bajnokság BL ritmusból?
4: Igen, ez egy kicsit furcsa, hogy úgymond 10 napra így eltűnünk szinte, és te úgy otthagyjuk a bajnokságot és a BL ritmust. Ez nyilván fura mindig, szerintem mindegyik csapatnak, aki ebbe van, hogy ennek a három európai csapatnak, de igazából semmilyen extra, igazából egy kicsit olyan, hogy vannak könnyebb meccsek, vannak olyan nehezebb meccsek, úgyhogy igazából nyilván nem könnyű, meg 10 nap azért nem egy rövid idő úgy eljönni, de tényleg azért jöttünk, hogy megnyerjük a tornát. Az ellátás, meg úgy a rendezés az rendben van, tényleg egy nagyon komoly komplexumban lakunk, illetve játszunk, úgyhogy igazából ezzel semmiféle probléma nincsen, úgyhogy tényleg minden úgy zajlik, ahogy terveztük és ahogy szeretnénk.
3: Ugye a legszorosabb mérkőzésetek a csoportban a Füksze Berlin elleni győzelem, amelynek nagyon izgalmas végjátéka volt, végül 34-33-ra a Veszprém nyerte meg. Emlékezzünk egy picit vissza erre az utolsó egy percre. Milyen volt a például Remilly talpról eresztett rövése, és aztán pedig, hogy a végén a kapuban Emil Nielsen hozta a slusszpoént, és így nyertetek a Füksze Berlin ellen.
4: Nagyon hullámzó meccs volt az elején, ugye vezettünk, jól kezdtük a meccset, mint a Berlinbe, de most nem az volt, hogy végig mi diktáltunk, hanem szinte végig a Berlin vezetett, és mi futottunk az eredmény után, aztán a végén felőröltük őket, igen, azért az lehet, hogy nekünk több forgatási lehetőség van, főleg úgy belső posztra gondolok most, hogy tényleg ott az nagyon fontos ilyenkor, hogy forgassák a játékosokat is, és náluk meg egy szinte egy sor végig tolta belül, és hát ez látszott is a végére, azért ők elfáradtak, úgyhogy szerintem ez volt a döntő momentum ott azon a meccsen, akkor a végén örülünk, hogy a végén mi mi tudtunk újítani, de nyilván sok mindenbe fejlődni kell a játékba, de ez is jó, hogy úgymond nem egy olyan nagyon-nagyon jó játékkal tudtunk meccset nyerni egy Berlin szintű csapat ellen.
3: Ahhoz mit szóltatok egyébként, és ez már most például a Veszprémtől független, csak azért tegnap volt egy meglepetés ebben a csoportban, hiszen a Füchse Berlin kikapott az Al Ahlitól. Azt tudom, hogy Gidzel nem játszott, a világ egyik legjobb, hanem a legjobb játékosa Matthias Gidzel, de mit gondoltok, mit csinált a Füchse Berlin az Al Ahli ellen?
4: Mondtuk,
3: láttátok
4: azt
3: a meccset?
4: Igen, néztük, vagy hát én néztem, volt, aki nézte, azt tudom, volt, aki nem annyira, igazából úgyhogy számunkra ez már úgy egy mindegy meccs volt, de nyilván ez egy meglepetés, de az hozzátenném, hogy Matthias Gidzel nem játszott ezzel a meccsen, szóval kicsit a Berlin már szerintem a hétvégi bajnoki, vagy a hétvégi játszanak, már arra koncentráltak, hisz azért, ha megnézzük, hogy nekik mi a fontosabb, hogy itt harmadikok legyek, vagy ötödikek a klubvilágbajnokságon, vagy nyerjenek Bundesligába, akkor azt gondolom, hogy már az utóbbit választanák, hogy tök mindegy, úgymond a helyezés itt a klubvilágbajnokságon, csak a Bundesligába érjenek el jó eredményt a hétvégén, egy fontos meccs van nekik, azt tudom idegenben, az sose könnyű, úgyhogy szerintem ők már fejben már kicsit ott vannak.
3: Ha a csoportmeccsekre még visszatérünk egy mondatban, akkor a Füchse Berlin elleni mérkőzés volt a legkiélezettebb, és az a csapat, amelyet a legjobban ismertek. Ugye itt volt egy Sydney elleni győzelem, az Al Ahlival is játszottatok, és akkor a legutolsó csoportmérkőzés az a Burgán elleni volt, ez a kuwaiti csapat. Milyen stílusokkal találkoztatok? Milyen volt ilyen csapatok ellen pályára lépni? Azért ezt tudjuk, hogy ez mindegyik egy nagyon sima győzelem volt, de milyen kézilabdával találkoztatok?
4: Igen, igazából más felfogások, de nyilván azért nehéz most ebből olyan nagyon sokat levonni. Ugye az Állali elleni nem voltam, talán igazából az a két mérvadó meccs volt az Állali és a Berlin elleni meccs, mert a másik kettő az tényleg szerencsére, illetve tényleg annyira sima volt, hogy nagyon nehéz önkövetkeztetéseket levonni, hogy milyen stílus igazából. Kicsit azt mondom, hogy néha ilyen ad-hoc jelleggel játszottak, szóval valami csak történjen, aztán valahogy lőjünk egy gólt, kicsit ilyen érzésem volt az másik két meccsen, de igen, a másik két csapat, az Al Ahli az egy nagyon kompakt, ugye spanyol edzővel, egy jó kis csapat, úgyhogy tényleg egy jó erőt képviselő csapat. A Berlin meg tudjuk, hogy szeret futni, német rendszerre építenek, és tényleg 60 percen át megpróbálnak futni, tök mindegy, hogy fáradtak vagy nem.
3: A mely csapat pedig még nagyon szeret futni, az a Barcelona, és ugye a párosítás a döntőben az a 2025-ös finálé visszavágója gyakorlatilag, akkor a Barcelona kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra nyert a Veszprém ellen. Emil nézem még a túloldalon, egyébként a győztes oldalon állt akkor, majd most kiderül holnap, hogy melyik oldal lesz az övé, hiszen most már ugye a Veszprém kapuját védi. Mit gondolsz, mi szól a Veszprém mellett a Barcelona elleni döntőben?
4: Egy nagyon-nagyon kiélezett döntő lesz, nagyon hasonló a két csapatnak a szintje, azt gondolom, hogy tényleg tudásban nagyon hasonló, szinte ugyanaz a szint, ilyenkor ilyen pillanatok döntetnek egy-egy meccsen, akár egy jó kapus teljesítmény az egyik oldalon, egy jó védekezések, ezek nyilván kulcs fontosságok lehetnek, illetve hát nyilván így ezáltal az, hogy használja ki az adott csapat a helyzeteit, kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen lesz. Nyilván egy tételbíró nagyon fontos meccs mind a két csapatnak, és egy nagyon jó felmérő, hogy egy szezon elején, hogy ki hol tart, és ebben kell még fejlődnie a csapatoknak, vagy az adott csapatnak. Minden meccsen igazából mi is szeretnénk futni, szerintem ez most is így lesz, azért a Barcelona is szeret gyors játékot játszani, úgyhogy szerintem nem lesz gond a rohanással, lesz biztos. Most lesz majd videózás, edzés, alaposan felkészülünk belőlük, aztán még egy kicsi pihenő, és tényleg maximális koncentrációval és energiával várjuk majd a mérkőzést.
3: Ahogy mondtad, hogy még videózás lesz, tehát természetesen majd még most fogjátok kielemezni, de azért azt mondjuk már kijelenthetjük, vagy ez már azért így ismeritek, hogy például Fabregas beálló játéka nagyon fontos lesz mondjuk, de hát azért ott a belső posztokon is van bőven variálási lehetősége a Barcelonának.
4: Persze, igazából ez azért nagy részt nyilván van egy videó, de mindenki tudja az ellenfél erősségeit, úgyhogy ez most is így lesz. Tényleg azon, ami ilyenkor nagyon-nagyon újat nem lehet mutatni, nyilván mind a két csapat próbál felkészülni maximálisan, aztán meglátjuk igazából, ez így működik. Nehéz tényleg úgy azt mutatni a csapatoknak, főleg amikor ennyiszer játszanak pár éven belül, vagy egy éven belül egymással. Úgyhogy meglássuk, főleg azért nagyon sok játékos volt, aki Barcelonában játszott tőlünk, meg voltak játékosok, akik meg Barcelonában játszottak, és akik most játszanak Barcelonában és a Veszprémben játszott.
3: Emil Nielsen egyébként azt mondta, hogy a Veszprém még csak a lehetséges csúcs teljesítménye 60-70%-ánál jár. Te hogy látod ezt a kérdést?
4: Igen, ez valóban így van. Én is azt érzem, hogy még van a csapatban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt tényleg ki is tudjuk-e hozni, ez a legfontosabb. Ez nyilván nem egy olyan egyszerű dolog, ezt nyilván mondjuk, hogy 60-70% mondjuk, de azt gondolom például, hogy Berlinben meg tényleg már több is volt. Nagyon fontos, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet. Nyilván 100%-ot nagyon nehéz játszani mindig, mert az szinte hiba nélküli. Azért ez nagyon ritka a mai kézilabdában.
3: Egy hónap alatt már volt mondjuk hibátlan 8 gólos meccsed is. Döntő pillanatban például belőtt 7 méteres, amióta a Veszprém színeiben játszol, hiszen azt azért elmondom hallgatóknak, hogy tavaly még a Kielben játszottál, és most igazoltál a Veszprémhez, de aztán volt olyan rangadó is, amelyen pedig nem kaptál szerepet. Azt jól érzem, hogy még keresed a helyet, keresed az önbizalmadat ebben a csapatban?
4: Igen, ezt mondhatjuk így. Nyilván egy új csapatba érkeztem, kell egy kis idő, vagy kellett egy kis idő. Aztán szépen lassan, fokozatosan most már úgy érzem, hogy elkezdtem felvenni a ritmust. Nyilván ez mindig változó, hogy mikor, hogy megy a játék, próbálom mindig a legtöbbet nyújtani. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Kielben is így indult, hogy nehezen az eleje. Bízom, hogy itt is ugyanolyan folytatás lesz, mint Kielben. Úgyhogy kíváncsian várom a következő időszakot.
3: És milyen fogadtatásban részesültél itt, amikor megérkeztél Veszprémbe? Milyen csapathoz érkeztél?
4: A közösség az egy nagyon összetartó, és kevés új játékos jött, szóval azért meg kellett találni a közös hangot a srácokkal, ami megvolt, de nyilván egy ilyen közösségben, amikor kevés játékos jön, akkor kicsit talán nehezebb beépülni, de azt gondolom, hogy szép lassan, fokozatosan mindenki megtaláltam a közös hangot. Azt gondolom, hogy befogadtak, elfogadtak. Igen, ez a teljesítmény alapján is múlik, ez az így van a csapatoknál általában, hogy azért kell teljesíteni az új játékosoknak, hogy meg kell mutatni, hogy miért vagyunk mit, úgyhogy ez ilyen dolog. A közönség pedig az tényleg a szurkolók nagyon-nagyon-nagyon szuperek, most is itt vannak velünk páran, úgyhogy tényleg innen is köszönjük nekik, és tényleg fantasztikus, hogy ide is elkísérnek minket.
3: Milyen a kapcsolatod például a pasztársaddal, Janis Lennel, és például mondjuk a másik oldalon játszik még egy magyar szélső, Gáncs Pető Máté?
4: Ugye Máté eredetileg ugye a másik oldalon játszik, de vele különösen nyilván jó a kapcsolatom, hisz ugye azért fiatal magyar, tényleg nagyon-nagyon berobbant a mezőnyben, és tényleg nagyon jól játszik folyamatosan hétről hétre. Janisszal is nagyon szuper, talán az egyik legjobb a csapatban a viszonyom vele, illetve Mátéval is, úgyhogy tényleg szerencsére a Janisszal egyben megtaláltam a közös hangot, ez nyilván fontos, mikor érkez egy új csapatba és egy új posztársad van, úgyhogy Janis az tényleg nagyon kedvesen és segítőkészen állt hozzám.
3: Ez a Barcelona elleni mérkőzés, ez egy olyan döntő, amely akár mondjuk a BL-ben is lehetne egy csoportmeccs is, de akár egyébként egy döntő is. Milyen egy klubvilágbajnoki döntő, miben különbözik más-e, mint mondjuk egy csoportmeccs a Bajnokok Ligájában?
4: Nyilván az atmoszféra az nem feltétlenül olyan, mint még egy BL meccsen, ugye azért kevés nézően ezt látjuk, de azért mégis úgymond azt gondolom, hogy ennek a klubvilágbajnokság lett az utóbbi időben egy ilyen kis
3: szezonindító rangja.
4: Igen, hogy egy kicsit ugye a csapatok még komolyabban veszik, ugye nyilván ezt azért sejti, meg tudja mindenki, hogy azért ugye azért kluboknak pénzdíj jár, ami nyilván az sose jön rossz, hogy egy klubnak, hogyha minél több összeget tud szerezni egy ilyen rangos tornán, de nyilván mindenkünk játékosoknak nem azért jövünk ide, hogy pénzt szerezünk, hanem azért, hogy megnyerünk egy ilyen tornát, és megverünk két olyan csapatot, most itt nyilván az európaiakra gondolok, akik azért rangosak és nívósak, úgyhogy mi tényleg azért jöttünk, illetve Paszki azt is kérte, hogy azért jövünk ide, hogy nyerjük meg ezt a tornát. Mutassuk meg, ez egy abból a szempontból egy jó mentális felkészülés, hogy kicsit talán akkor majd tartanak tőlünk, de nyilván teljesen más lesz majd az év vége, vagy a a szezonban a BL meccsek, de igen, mindenki a Final Four-ba szeretne eljutni, tehát mindegy csapatnak ez a célja, úgyhogy ez a fő célja, de ez mellett egy ilyen kis keményebb, meg nagyobb részcél, hogy például itt a klubvilágbajnokságon győzzünk.
2: Imre Bencével, a Veszprém szélsővel beszélgetett Szilágyi Dóra.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Egy világ, ahol minden mozdulat nyomot hagy.
6: A rendszer rossz, egyszerűen önmagában sem bízik.
5: Kamerák, lehallgatók, titkos ügynökök.
7: A mi feladatunk, hogy kémeket szervezzünk be, és titkokat lopjunk.
5: És két férfi, akik az ellenkező oldalról ismerik a megfigyelés világát.
8: A túlélés akkor egyet jelentett az együttműködéssel.
5: Az egyikből megfigyelt lett.
8: Valaki bejelentést tett, hogy terrorista vagyok.
5: A másik évtizedeken át maga figyelt.
7: Terrorizmussal kapcsolatos volt a megbízás.
5: Bell. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, következik a Víz Összeköt magazinműsorunk, amelynek vendége a mai napon Sós Csaba úszószövetségi kapitány volt.
0: A Víz Összeköt. A Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja.
2: Tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit szeptember 30-án. A szerkesztő műsorvezető Bitva Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az NTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
3: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
2: A következő több mint 30 percben pedig úszni fogunk, na már mint nem fizikailag, hanem csak beszélünk róla, és nem is akárkivel, hiszen itt van a stúdióban vendégünk Sós Csaba, a Magyar Felnőtt Válogatott Szövetségi Kapitánya. Szerbusz, kapitány úr!
4: Jó napot kívánok mindenkinek!
2: Először is engedd meg, hogy mindkettőnk nevében gratuláljunk a MOB Fair Play életmű díjához.
4: Nagyon szépen köszönöm!
2: Úgyhogy ezzel a kis epizóddal kezdjük, hogy azért egy ilyen társaságba kerülni. Láttuk a fényképeket, hogy micsoda legendák között volt, illetve hát a magyar sport legendái jöttek össze azon a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett eseményen. Ilyenkor azért a nosztalgikus érzések mennyire nyomják el az aktuális dolgokat?
4: Hát nem csak nosztalgia, azért sokakkal kapcsolatban marad az ember, meg látja őket tévében, olvasóluk, tehát mondjuk ugyan olimpiáknak volt az évfordulója, de ott volt a Jónyer Pista is, a nagy kedvencem, és rengetegen mások, és valóban felemelő volt, hiszen ezt a díjat még ott a Kőbárita kapta meg, és Gémesi polgármester úr, úgyhogy egy nagyon elit társaságba kerültem be, felemelő volt valóban.
2: Akkor váltsunk egy picit aktuális dolgokra. Eredetileg csak medencés dolgokkal foglalkoztunk volna, de az elmúlt, hát most már 72 órában elég sokat foglalkozott a magyar sajtó azzal a bizonyos sapka mizériával, csak a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, volt egy hétvégi horvátországi nyíltvízi Európa Kupa verseny, ahol Fábián Bettina ezüst, Betlen Dávid pedig bronzérmet szerzett. Legalábbis ők úgy érezték, aztán sapka ügy miatt mind a két magyar versenyzőtől utólag elvették az érmet, utána a Magyar Szövetség beadott egy beadványt, az Európai Szövetség kiadott egy nyilatkozatot, hogy miért vették el az érmeket. Nem biztos, hogy ezek az ügyek jót tesznek a sportágnak, főleg két ilyen versenyzővel kapcsolatban.
4: Megmondom, ezt nem nagyon értem, tehát az való igaz, hogy egyfel nekem kötelességem, hogy mieinket védeni. De nem azért mondom, hogy valami diplomatikus magatartást tanúsít, csak ez pofátlanság, tudnék, az a helyiektől kapták ezt a sapkát. A más pedig volt egy olasz versenyző, aki ugyanilyen volt, azt meg nem zárták ki.
2: Dávid pont egy ilyen fotót tett ki a közösségére.
4: Most ez is, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt van, mert ugye a Nemzetközi Úszószövetségen bal oldalt szokott, itt az Európa ez a jobb oldalra rakta, de hát tőlük kapta a sapkát. Tehát ki figyeli, mikor ott van 40 ellenfele, és éppen földolgozza a fejébe, hogy ez a következő két órában hogy ússza le azt a 10 kilométert. Nem beszélve arról, hogy az is, mert ez nem szép dolog egy sima versenybe se, de hát ez egy pénzdíjas verseny. Ez nagyon súlyosan sérti az ő érdekeiket, nem nagyon értem, szerintem lesz még ennek folyamánya.
3: Ilyen esetben kapitány úrnak egyébként van valami teendője, vagy csörög a telefon? Hogy kell elkezdeni? Ez egy nyíltvízi
4: kapitányunk, különben a Gellért Gábor, hát jobban jártak volna, ha én vagyok az. Tehát ennek lesz még folytatása.
2: Hát reméljük, hogy pozitív folytatása lesz majd. Na váltsunk akkor medencére, és hogyha már itt olimpiákról beszéltünk, akkor hát most már kevesebb, mint két év van hátra Los Angelesig, és egy kisebb fajta magyar küldöttség járt az elmúlt hetekben Los Angelesben, méghozzá 12 magyar úszó töltött 3 hetet az olimpia helyszínén. Nyilván itt sok szempontból lehet fontos egy ilyen utazás. Milyen tapasztalatokról számoltak be főleg az edzők, illetve a versenyzők?
4: Hogy mindenki értse, aztán nem Los Angeles, Irvine volt. Ez azért érdekes, mert azért egy olimpiát valaki néz, én is úgy vagyok más sportággal, mikor kezdődik a 100-sík döntő, beülök egy sörrel, aztán nézem, hogy ki nyer, de amögött rengeteg teendő van. És nem csak edzőnek, kapitánynak, versenyzőnek, hanem a háttérszemélyzetnek is. Na most ezek közé, ez Párizsban zseniális volt, ha érdekes, majd egyszer erről beszéltünk, az szerintem plusz 2 arany volt. Ez nagyon, nagyon meghatározó. És ráadásul egy ilyen helyen, ahol jelentősen eltér az időzóna, itt van egy akklimatizációs edzőtábor. Itt 10 nappal előtte fogunk kimenni, ez egy régi történet, hogy miért ennyivel kell, és abból egy hetet valahol el kell tölteni. Na most azért 25-30 fővel megyünk. Annyi a csapat, de nem úgy, hogy valahol kapunk két pályát. Az olimpia helyszínére nem mehetünk, mert ott, mint a heringek, ott azt ki kell választani, hogy mikor tudok beugrani a medencébe, hogy ne valakinek a fejre ugorjak, ott edzeni nem lehet. Valahova el kell menni, nyilván nem túl messze ugyanabban az időzónában, ez így volt Japánban is, egy Koriyama nevű kisvárosban voltunk, azt is előtte kipróbáltuk. Itt most ugyanez megy, ugye nyilván Amerikában is úgy van, mint nálunk, hogy nyáron nincsen egyetem, tehát az egyetemi helyszínek ezek nagyon klasszak. Mondjuk tavaly például ott egy világkupa egy középiskolában volt, tehát itt uszodáik az ő nekik vannak.
2: Hát tudjuk, milyen az úszósportjuk egyébként.
4: Így van, úgyhogy a szálloda volt érdekes, meg az étkezés, és azt kell mondjam, hogy jó volt a tapasztalat. Volt olyan is, ami változtatni kell, és meg fogunk nézni más helyszínt is a közelbe. De a lényeg az, hogy ez ilyen próbaedző tábor, ahova amikor élesbe megyünk már az olimpiára, kipróbált, megfelelő, minden szempontból ideális helyszínre menjünk.
2: Tehát uszodát és szállást is.
4: És meg hát a kaja sem mindegy, tehát hát. Már magyar gyerekeknek szólt, ez egy kicsit másabb az ennivaló, meg nem az a szokásuk, tehát ott van mondjuk a szállodában reggel, ez nagyon eltér a miénktől. Az nem valószínű, hogy nekünk megfelelő lesz. Elképzelhető, hogy viszünk
2: szakmát. Szirupos palacsinta és mi egymást, tehát
4: erről
2: van szó,
4: erről van szó, ami úgy nem rossz, ha mi ketten kimegyünk nyaralni, de mondjuk így versenyzőknek azért, akinek ott egy hetet edzeni kell, mégis utána az olimpia döntőre fölállni nem oké. Ugyanakkor a főétkezés, és az biztos dolog, kellett, hogy majd viszünk szakács, ott meglátjuk még. Japánban nem kellett, Párizs egészen más történet volt, úgyhogy ezért voltak kint az úszóink, és ha már kint voltak, természetesen edzettek is.
3: Szerintem azért röviden el lehet mondani, hogy Párizsban ugye az a plusz két arany, amit említett a kapitány, az ugye annak volt köszönhető, hogy privát apartmanokat, lakásokat foglalt a szövetség közel az úszodához, hasonló intelmekkel néztek körbe egyébként hát a most kintiek? Nézték, erre. Hogy mondjuk az, ugye a SoFi Stadiumban lesz. Mi beszéltünk arról, hogy nem lehet az olimpia helyszínen úszni, hogy ez egy amerikai futballstadionban lesz majd egyébként. Tehát azt a terepet
2: nem hangzik rosszul.
3: Már felmérték ott, akik most ott voltak, vagy erre most nem, még nem volt idő.
4: Azt a terepet mértük fel, hogy szerencsére előtte lesz Budapesten egy VB alatt, azért a 20-25 ezer néző meg lesz, de hogy szokják az 50 ezeret is, ki kellett menjenek egy amerikai futballmeccsre.
2: Nagyon helyes.
4: Hogy a hangulatot a szok. Hát ez a szakma, de most nevethetünk rajta, én annyira nem ismerem ezt a játékot, nem hoz lázba, én mondjuk egy jégkorongra szívesebben meg vagy kosára, ha már arra jár az ember, de itt nyilván ezért mentek ide, tényleg ez volt a főcél, természetesen nyilván élvezték is a mérkőzést, de az egy megint másik történet lesz, hogy amikor bemegyünk Los Angelesbe, akkor hol fogunk lakni, mert ugyanaz lesz a probléma, ami Párizsban volt, és ezért volt ő egyébként ez a török Enikőnek a szövetségbe, aki a anyánk helyett anyánk neki jutott eszébe, mert kiállt a férfiaknak, nem jut ilyen eszébe. Ő két évvel előtte már kiment egy emberrel, ki voltak hárman vagy négyen, megnézték, lemérték, egyszerű normál apartmanban voltunk, ahol tele volt mindenféle étteremmel a környéken. Gyakorlatilag gyalig volt nekem olyan 8 perc, a normál embernek 5-6 perc.
2: Az a semmi kategória, ezt
4: az a semmi kategória, ahelyett, hogy naponta kétszer oda-vissza egy-egy órát utazott volna, összesen napi 4 órát.
2: A sátorbuszhoz alkalmazkodni, vagy a kisbuszhoz, ami
4: visz. Meg az elején ott eltévedt még a sofőr, mert minden országba jöttek, nem ismerték a GPS, volt ott sok baj, mi ebből kimaradtunk. Nyilván mindenkivel nem tudjuk megtenni, akkor a büdzsénk nincsen, de az esélyes úszóink, például a német Nándi, amikor a döntő előtt volt, ő is ott volt az apartmanban, úgyhogy ez is most zajlik, az egy másik történet lesz, hogy Los Angeles lesz, hogy lesz leszervezve, de ez is folyamatban van, de ez az edzőtábor, ez az akklimatizációs helyszínünket nézzük.
2: És ha jól láttam, akkor itt a tenger vagy az óceán is ki lett próbálva. Legalábbis ilyen videókat láttam fent a
4: hát, az mert a nyílt víz az ott lesz, mert a nyílt víz az ott is nyílt, és megint más. Tehát ugye érdekes, ez a Szokolai Lacinak lesz kihívás, de hát ő ezt úgy néz
2: ki, hogy... Ezt a Dunán nehéz lesz most kitalálni.
3: Biztos, hogy megoldja.
4: Megoldja. A Szokolai meg fogja oldani, de ugye Tokió meg azóta baj, őrült meleg volt a víz. Ezért volt az, hogy ugye eljártak hévízre edzeni, mert ott volt ilyen meleg
2: 30
4: víz.
2: Fölötti volt, emlékem
4: szerint. Így van, és ezért reggel 4-kor edzettek, mert máskor ugye a közönséget engedsz, lementek, ezt reggel 4-kor ott edzettek. Ugye a Párizs előtt meg hát elmentek Százhalombattára, ott a sodráson, vissza lehet nézni, de a többiek elmennek a medgyesbe, sólya, ezek meg mintha a medencébe lennének, olyan stabilan fordultak meg. Ez aranyakat hoz, muszáj ezt csinálni.
3: Ebben az amerikai edzőtáborban egyébként milyen munkát végeztek a sportolóink? Ugye néhány héttel voltunk a Párizsi Európa-bajnokság
4: után. Ez csak nekünk néhány hét. Amerikában meg lehet kérdezni, a Kós hazajött Párizsba az olimpiára, és két hét múlva már ott volt az egyetem, indult, azt kellett edzeni. Ez ahhoz képest még plusz két héttel indultunk, úgyhogy az 3-4 hét pihenője mindenkinek megvolt, úgyhogy már elkezdte a munkát is. Ilyenkor alapozás zajlik, beláttak keményen, sokat úsztak. Ez ilyenkor unalmas, dög, nehéz, ez van, de ezt meg kell csinálni. Úgyhogy
2: ez az alapja, tehát senki nem szereti az úgynevezett kilométergyűjtés, de hát ugye azt tudjuk kivenni, amit beteszünk.
4: Én szerettem, mikor úszó voltam, mert hullottak ki mellőle.

0: Tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport.
1: Hogy nem a magyar sikeres számokban születtek ezek legalábbis az eredmények.
2: Most nem feltétlen ezek a mi számok.
1: De összességében mit lehet arra mondani, tehát ugye Párizsban egyetlen egy darab ázsiai aranyérem volt, 100 gyors, szerintem arra mindenki emlékszik, hogy milyen körülmények között született.
3: Amerika is csak kettő volt. 800, igen. De ez mindent európai
1: nyert. De ez az ázsia játékok, ez egy jelzés lehet egy kicsit, hogy
3: most, ha nagyon akarok köteket,
1: vegyük fel a kardot.
2: De picit kötekedtek.
3: Jó volt ők mindig. Én emlékeztetnék arra, amikor a Gyurta 12-ben világcsúcsot nyert Londonba, igen. És 3 hét múlva szintén egy fiatal japán megjavította a világcsúcsát. Hát remekkó kell úszni. Nem tudom, ezek miért most vannak csúcsformában. Nem tudom, hova tenni. A más megadom, hogy föl kell állni a többivel egy az egybe, aztán versenyezni kell. Az nem ugyanaz, mint amikor előmegyek szűzvízen, és 4-5 méterre mindenki előtt vagyok. Meg eleve harmadjára kell leúsznom, amikor már az elődöntőben nem könnyű tovább jutni. A döntőbe jutáshoz meg nem lehet gatyázni, tiszta erőből kell menni. Aztán még akkor majd harmadjára osztják az érmet, úgyhogy hasonszörűekkel meccselek. Itt nem voltak hasonszörűek, 4 másodperccel vert a következőt, ami olyan időeredmény volt, amit már nem tudom, hogy Gyurta 20 éve úszott. Tehát az idő kiugró meg nagyon komoly, de hogy ez majd mire lesz elég egy világverseny döntőbb, az egy másik műfaj lesz.
2: Hát nyilván, amikor komoly ellenfelekkel kell versenyezni, meg mondjuk ott van egy bevonulás, mellette egy olimpiai bajnok, egy másik olimpiai érmes, egy világbajnok, 25 ezeren vannak, és egyébként először egy ilyen versenyen.
3: És tudod, hogy 4 év múlva lehet korrigálni, ha nem sikerül.
2: Na, ez meg a másik. És van olyan szám, ahol a döntőbe jutás igazából már egy hatalmas eredmény. Azért, amikor az ember azt olvas, hogy egy 13 éves kínai lány 5 tizedre van 2 éredeki világcsúcsától, az ilyenkor elgondolkodtató, hogy valóban ennyire tehetséges valaki, és csak csúcsra járattak az edzői, mert innen azért tovább lépni, és a 13 éves kislány.
1: Hát tavaly döntős volt Szingapurban egyébként, tehát már akkor nagyon
2: volt a sztár,
1: úgyhogy most már
3: azért magyarként hagyták egy megjegyzni, nekünk is volt 14 évesen, az meg is nyerte az olimpiát.
2: Szóval?
3: Igen. Ez meg csak második a világranglistán, de azért még előtte vannak bőven. A pillangósról beszélek, a vegyes úszó az közele van ehhez, de hát 14 éves úszónk nekünk is, ott ez 13, no.
2: Egyébként pont az idei Európa-bajnokság mutatta meg azt, hogy nem véletlenül lett kicsit kibővítve a magyar csapat, mert olyan fiatalok tudtak bekerülni, akik közül volt, aki megmutatta az oroszlán körmeit, úgyhogy nem is azért hoztuk fel az ázsiai eredményeket, hogy itt most elkezdje mindenki aggódni, hogy atyaisten majd mi lesz itt Los Angelesben, csak látjuk azt, hogy mindenki dolgozik azon, hogy majd 28-ban jó legyen.
3: Itt mindig brutális konkurencia volt, tehát ebbe a tekintetben nem akarok a sportágok köz különbséget tenni, nem is lenne szép, de csak az atlétika mérhető az úszáshoz, az meg még ilyenebb. Tehát futni mindenki tud a földön.
2: Bárhol, ez a szándék. Nem mindegy, hogy milyen gyorsan.
3: Szóval annál nincs nagyobb konkurencia, nem létezik nagyobb konkurencia a földön, szóval az atlétikában is ugyanez van, de mondhatnám a tornát és sok más sportágat, ez van. Ilyen lett ez az atomkor sportja. Itt nagyon kis különbségek vannak. Ez régóta megfigyelhető, ez a professzori munkámban volt a fejlődés trendek vizsgálatánál, gyakorlatilag a töredéke ma már a legjobb, és a döntőbe jutáshoz szükséges időközti különbség. Mondjuk Szöulban még 200 férfi mellett volt 7 másodperc az első meg a 8. közt. Itt meg 7 tized. Szóval ez már nem ugyanaz. Itt már, aki bejött a döntőbe, erre mondtam, hogy ott megnyerni, ott vagy nagyon sokkal jobbnak kell lenni, vagy ott a hasonszörűek közt nem egyszerű műfaj.
1: Én egy kicsit a következő időszakról szeretnék kérdezni, ugye nem olyan régen elfogadták az ön egyik felterjesztését, hogy sok versenyre fogunk járni, ezzel lehet igazán rutint szerezni, kezdődik a rövidpályás szezon, rövidpályás világkupa, és igazából csak 2 magyar lesz. Ennek mi az oka, hogy alakul akár majd a rövidpályás VB-re a csapat? Mi a következő néhány?
3: Az, hogy ez a 3 verseny, ez Baku, Tashkent és Aszkana. Meg lehet nézni, aki akarja a repülőjáratokat, mikor mennek. Ezek éjszaka mennek, mint hajnalba érkeznek. Mondjuk aztán az brutál messze, az 6-7 óra. És ott 1-2 nap van köztük, átutaznak, kiesik az alapozásból 2-2,5 hét, ez nem olyan könnyű. Aki megy, az sem megy végig. Tehát a pápai csak az utolsóra megy. A pápai Olivér, a Senánszki Petra lesz valószínűleg elmegy Tashkent és Asztana, de Bakuba őse. Ő is egy hetet áldoz rá. De ami a lényeg, hogy viszont a komplet csapat elmegy az amerikai bajnokságra december elején. A VB-t kihagyjuk, a két legnagyobb megy minden bizonyan rövidpályás VB-re, és összes többi az amerikai bajnokságra, ami ugyanakkor van.
1: A két legnagyobb a Kósubert, Sárkány Zalánra?
3: Nem, a Milákra gondoltam. Nem biztos, de ha akar, ő megy. Ő megy.
2: A Kós, az a terv, hogy ketten mennek a világbajnokságra?
3: A Kós megy, azt biztosan tudom, a Milák, ha akar, megy. Én azt gondolom, hogy akarni fogja. De őt a US Open-re nem vettem figyelembe. Tehát ha ebben az időben versenyző, oda megy. Az egész válogatott, a többi része az meg Amerikában megy. Mondjuk körülbelül a fele az ott kint várja őket, mert ott tanul. Tehát különféle városokba jönnek, de itthon is az a maradék 8-10 azzal megyünk.
1: Az mennyivel van a VB előtt? Nincs előttem a
3: az ugyanakkor van telibe, mint egybe? A világbajnokság, igen.
1: Akkor december 1-6.
3: Hát 2-5 ez, mert ez egy rövidebb verseny.
2: Nagyon izgalmasan hangzik, hogy egy komplett magyar válogatott ott lesz a US Open.
3: Ott. Az rendes verseny. Nyilván itt most nem megyünk ki 10 nappal előbb, mert nem csúcsformába kell lenni. 2 nappal előtte mennek, viszont ennek meg lesz az előnye. Hát azért elég mocsok vagyok, mert ugye itt az előfutam alatt, ami a gyengén szokott lenni, magyar idő szerint akkor van délután. Ezek akkor fognak jól úszni. Ezek be fognak jutni a döntőbe, és ott fognak szenvedni, de írdatlanul szenvedjenek, tanuljanak meg ilyen szituba nyerni. Érthető vagyok, ugye?
2: Abszolút, abszolút. Melyik városban lesz 20-ban a szóban?
3: Austin. Texasban, igen.
1: Kós-Hubi hazai versenye lehetne, hogyha nem menne a VB-re.
3: Jó, hát neki van szponzori kötelezettsége is, tehát szerződés miatt is. De én még egyszer azt gondolom, hogy a Milák ezt fogja kérni, de ha valamit ekkor kér, az a verseny lesz.
2: Jardos vagy?
3: Ez 50 méteres, az amerikai. Méteres.
2: Tehát ez klasszikus nagybedences.
3: Ez rendes verseny.
2: Hát akkor ott azért lehet sok mindenre számítani.
3: Bizony.
2: Izgalmasan hangzik. És akkor a teljes repertoár lesz a versenyprogramban.
3: Ott végig megy minden.
2: Viszont ez azt is sejteti, bár nyilván az amerikaiaknál akár 3 csapatot is ki lehet állítani, hogy ott sem mindenki megy a VB-re, hanem lesznek így sztárok, van. Akik ott maradnak.
3: Az egyetem miatt nem annyira jó azoknak se. Tehát most átmegy a világ másik végére, neki is kéne akklimatizáció, nem lesz rá módja. Így milyen 3-4 napot kibírnak, de egy hetet nem. Tehát nekik sincs annyi idejük, és nem csak az amerikaiak lesznek ott, hát 1000-1200 úszó kapott ösztöndíjat a világból. Tehát ott lesznek oroszok, izraeliek, egyiptomiak, Tunéziának olimpiai bajnoka van, tehát nem akármilyen mező lesz.
2: Párizsból.
1: És egyébként ugye egy ilyen verseny szerintem elképesztően motiváló lehet annak, aki mondjuk nem volt ott a párizsi jelben, tehát nem biztos csapattag, számukra van esély bekerülni egy ilyen együttesben, hogyha valami alatt lát a kapitány?
3: Ha most nem.
1: Tehát akkor most nagyjából most a párizsi nem, csapattal számolhatunk ezen a US Openen.
3: De ha valaki decemberben olyat úszik, azonnal bekerül a válogatottba, tehát az ajtó nyitva van. Valószínű egyébként, hogy az amerikai bajnokságra a legfiatalabbakat nem viszem el. Nekik ez még sok lenne, tehát a Pápai Olivér, a Kertész Boronka, meg a Kokas Fanni nem fognak jönni, az Antal Dávid se. Ráadásul nekik itthon pont akkor a rövidpályás, korosztályos magyar bajnokságon, meg az egyesületnek nagyon nem mindegy, meg itt azért sok számot úszhat, meg a fiatalnak ez a nyüglődés kiutazik, 2 napú a verseny a világ legjobbjaival, még nem ez az övék, ami nekik kell. Úgyhogy, de rajtuk kívül megy az összes felnőtt.
1: Ez a döntés egyébként a jövő évi budapesti világbajnokság miatt született meg? Mert az is ugyan nagy medencés, tehát egy nagy medencés versenyre megyünk az, egy rövid versenyre.
3: Nem, a VB-t ki akartam adni, egyszerűen amiatt akartam kiadni, hogy ha azt akarjuk, hogy komolyan veszünk, mert különben nincs értelme kimenni egy világbajnokságra, ki kell menni 10 nappal előbb. Most lemegy ez a verseny egy hét, hazajön még egy hét, mire visszaaklimatizálódik, és akkor jönnek a karácsonyi események, amikor mindenki főszed 3-4 kilót, utána jön az új év, gyakorlatilag 4-5 hét kiesik a felkészülésből. Nekem aggasztó, nagyon rossz ebbe az időpontban ilyen helyszín egy világverseny. Ezért akartam, hogy ne oda menjünk. És Amerikában még egyszer mondom, azok nem világbajnokság, nem kell egy csúcsforma, sem olyan elváráson. Nem lesz, versenyezzenek sokat, meg kerüljenek be a döntőbe, aztán ott kilódják meg a maguk dolgát, ismerjék meg azt az érzést, és másnap jövünk haza. Tehát december 5 vége, 6-án jövünk haza.
2: 2-3 nap, aztán lehet folytatni a munkát.
3: Így van. Úgyhogy ezért volt ez döntés. Nyilván benne van a budapesti VB, és én jobban örülök, amikor ilyenkor decemberben 50-esbe úszni kell, mert egyébként itthon még a cikluszáró versenyeken ott lehet VB szintet és minden mást úszni.
2: Arról nem beszélve, hogy biztosan lesznek olyan számok a US Open-on, ahol gyakorlatilag VB szintű mezőny lesz.
3: Ha vagy erősen, mert a VB-n csak két amerikai indulat, itt meg 802. Ez így szokott lenni, komolyan mondom. Tehát ezért olyan baj, mert Amerikában aki kijut, azok olyan biztos úszók.
1: Hogyne.
3: Nem azért, mert ők zseni, de azok olyan kiválasztódáson jönnek keresztül, hogy nem szoktak hibázni.
2: Hát ugye Hubi mesél arról mindig, hogy ott egy edzés olyan, mint egy olimpiai döntő.
3: Erről van
2: szó. Tehát ott nyilván, aki már egyszer oda, akire felfigyeltek, és tényleg versenyzik, nekik ott már sok újat nem lehet mutatni versenyzésből.
3: Hát az megy nagyba ott, ami itthomázi, hál' Istennek Veszprémbe alakul ki. Mert csak idézőben csak a Rasó volt egyedül ott magával ki, aztán jött a Betlem, aztán ment hogy a Kalmárákos Bajára, majd a Sárkány Zalán, szóval ezek, mikor már együtt edzenek, azok ott tütik vágják egymást. Könnyebb is egy úszónak, mint amikor egy komoly terelésért magát kell megerőszaknom, vagy lemegy és nyomja a többi is. Egy egész más szituáció. Ráadásul hát ezek fiatalok, ez versenyhelyzetben van, ott inkább meghal, de azt nyomják.
2: 20-27 Budapest, ezzel biztos sokat fognak találkozni majd a magyar úszók, ahogy közeledik majd a jövő nyár. Nagyon izgalmasan hangzik, és nyilván itt most sok mindent alá kell rendelni annak, hogy ott majd a válogatott jól szerepeljen. Sós Csaba fejében megvan már az az ideális felkészülési menet, akár tavaszi versenyek mi egymásnek, hogy hogyan lehet majd bekerülni a budapesti csapatba, mert házigazdaként nyilván vannak kvázi, vagy lehetnek előjogaink, de azért magasra kell tenni a lécet, gondolom én, hogy ne ajándéknak tűnjen egy-egy indulás.
3: Magasan is van. Itt már nem én válogatok. Tehát itt megvan a nemzetközi szövetség szintű, de ami általában egy középdöntős idő. A másik tudomást kell venni, hogy ez a váltók tekintetében olimpiai válogató lesz. Tehát itt a VB-n az első 12 váltó az biztos indul az olimpián, és rajtuk kívül még a legjobb 4. A, mit tudom én, jövő és szebb március 1-től, mit tudom én, 2028 június valahanyadáig megúszni. Nyilván itt el fogom indítani a váltókat is. És akinek megvan a szintje, hogy nevezhető, azt nevezem. Aki nem, azt meg akármit csinálok, kilöki a rendszer, akkor is csak egy századdal rosszabb, nem engedi. Tehát ott megvan, hogy a regisztrálva van az eredmény, én csak a neveket írom meg a versenyszámot, vagy kijön egy ábra, hogy nem indulhat, vagy pedig befogadja és berakja a sorba őket. Tehát itt már nem én fogok válogatni, itt akinek megvan a szint, de azt el fogom indítani, és ugyanez lesz az olimpián. Most már nagyon nehéz kijutni. Most már nagyon nehéz kijutni egy olimpiára, és aki oda kijutott, azt be fogom nevezni. Itt az EB-n volt, hogy én tudtam üzenni azzal, hogy keménykedtem, hogy mit várok el attól, aki a csapatba kerül, és talán nem volt butaság.
2: Hát egy olimpiai ciklus felénél szerintem ez egy teljesen érthető döntés, illetve akinek komoly céljai vannak, az csak lapozott egyet és beleállt a munkába.
3: Így van.
2: Milák Kristófot szóba hozta már a kapitány úr, szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon pozitív dolog volt látni őt újra nagy medencében úszni, akár a váltóban, akár egyéniben. Most halljuk, hogy kacérkodik a rövidpályás VB-vel. Mik azok a hírek, amit vele kapcsolatban most el lehet mondani, mert mi azt látjuk, hogy ez a srác komolyan gondolja, hogy ott lesz a következő olimpián, és szerintem mindenki, aki nagyon kedveli a magyar sportot, az ennek szurkol.
3: Hát meg mi is. Hát ez odáll, akkor ott mindenkinek vége van. És hát nyilván tartanám azt, hogy csak az elnök meg a klub elnöke, illetve az edzője nyilatkozik róla, de nem teszek, hogy mintha nem tudnám, hogy mi van. Nyilvánvalóan a korábbinál nagyságrende jobb esély mutatkozik arra, hogy a következő évek világversenyen indul. És ha indul, akkor általában az szokott lenni, az a rögök. Ott a helyszínen is, meg ha visszanézem, és az a század gyors, hát én úgy láttam, hogy az oroszok nyertek, de valahogy ennek áll meg mindig előbb az óra. Tehát ha Milák úszik, akkor az nyer.
2: Hát igen, azért az egy elképesztően komoly úszás volt, és most kapott is egy, hát nem akármilyen díjat, magyar örökség.
3: Hát azt mondják, hogy az akadémián rég látta két percekig tomboló vastaps. Ott a elsősorban a tudomást, meg a kultúrát szokták kitüntetni. De én is azt gondolom, hogy ilyen teljesítmény, azért történelem 100 éve van ebből, ugye 26-ban mi rendeztük az elsőt Budapesten, és a 100 év alatt nem volt százas gyorsváltunk aranyérmes. És ez most azért Európa
2: most
3: baj.
2: Így végig gondolva ez pedig hát azért mindig voltak olyan generációk, ahol össze lehetett pakolgatni.
3: Voltak is jók, de arany nem volt. Érmek voltak, de arany nem volt. Ráadásul ugye az ismert előzmények miatt, hogy így áll föl a váltó, úgy áll. Hát még délben nem tudta senki. Mi már tudtuk, de ugye meg volt mondva, hogy, hogy nem mondjuk el senkinek, csak az érintetteknek, hogy nekem le kell adni írásba, de fél hatig lehet változtatnom rajta. A döntő fél hétkor kezdődött, tehát fél hatig senki nem tudja meg, sehonnan. És ugye fél hatkor, mikor kijött, hát na aztán akkor itt robbant minden az internettől kezdve, jó volt látni. Na, szóval megfelelő előzmények is voltak, várakozások, bejött aranyra, szóval az jó történet volt.
2: Hát meg ilyenkor gondolom a riválisok is...
3: Nem örültek.
2: Igen, mondta a kapitány úr, hogy felrobbant az internet ott a helyszínen, azért gondolom, hogy a
3: riválisok... Nem örültek rivális... az ellenfelek, nem örültek.
1: Amikor van egy ilyen váltónk, akkor az mennyiben, és most tegyük fel azt, hogy Kristóf folyamatosan vállalni fogja ezt a váltót, mondjuk a jövő évi VB-n és az olimpián is, az mennyiben változtat felkészülésen? Arra vagyok kíváncsi, tehát mondjuk egy amerikai váltó, hogy áll össze, összeteszik nagyjából a négy legjobb úszót.

0: Fepsze.
1: A helyzet az, hogy azért a váltó nem olyan egyszerű, hogy tűnik, és a Milákról nem akarok én nyilatkozni, mert egyesség van, annyit azért elmondhatok, hogy nekem számomra teljesen logikus volt, hogy az EB nem akar váltót úszni. Nézzék vissza, azért 4 egyéni számba indult, a logika szerint ott ő is arra számított, hogy történt, és mindegyiket 3-szor kellett leúszni. Abból 3 számát, 9 úszást a 100-as gyorsváltó előtt. És ebbe benne volt a főszám, a 100 pillangos. Nézzék meg, az előző nap a 100 gyorsan az egyes pályán úszik, alig jut be. És ott úszik egy nagyot, szerintem ott billent, tehát ő benne is. Hogy érezte, hogy hoppá, megy ez is. Hát ha így, ez azt ő is elkezdett kalkulni, akkor nyerhetünk. És akkor már ő is másképp gondolkozott, meg tudta azt, hogy az első szám a 100 pillangó, és az utolsó a 100 gyors. Most neki, ha van másfél óra, az nekünk pihenő van másfél év. És akkor döntött úgy, szerintem teljesen logikus volt számomra, amit ő előtte gondolt, meg ahogy ott közben változott a véleménye, meg ami történt. Ez teljesen magyarázható és logikus, mint ahogy egy-két kapufát rúgtam Párizs előtt, amit feltételeztem, hogy nem jól alakulnak a dolgok, azt azért annál jobban alakultak, de itt ez teljesen érthető volt. Teljesen érthető volt, és meg is csinálta. Megjegyzem, az IFI-be is játszottunk már így, ott a 4x200-as gyorsváltó nyert Indianapolisba, a junior világcsúcsa, ugyanígy 1 század az amerikai, és 2 tized az orosz előtt, de azt őszintén mondom, azt az orosz csapatot nekem odaadják egy órával előtte, akkor azok nyernek. Nagyon nem mindegy, hogy állnak föl. És egyszer majd beszéltünk erről, sok szempontja, nem szabad hullámba menni. De a végére olyan kell, aki a szorosban nyerni tud. Hiába ugyanolyan jó úszó. Ezért járok
2: ez ki, egy szakma?
1: Ezért járok ki egy ifi EB-re és figyelni, hogy ott mi történik, ezek hogy viselkednek ilyen feszült helyzetbe. Mert ott azért pörög minden. Szóval ott azért van, aki néha gyengében úszik, hogy éli meg. Akkor van, aki meglepeti szerelő úszik, akkor az hogy hat a másikra. Szóval van itt sok okosság ebbe, de egy biztos, hogy ez nem a legjobb felállásunk volt. Ez a 4 a legjobb úszónk, de ennél van.
3: A sorrend.
1: Igen, a sorrendben van jobb ötlet.
2: Hát akkor ezt az ötletet nagyon reméljük, hogy majd legkésőbb Budapesten látni fogjuk az MVM Dómara a jövő évi világbajnokságon. Sós Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és mesélt nekünk a magyar úszókról. Göbös Gábornak, Göbinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az adásban. Kedves hallgatók, a Víz Összeköt adása ezzel véget ért. 2 hét múlva találkozunk legközelebb, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emir is búcsúzik. Viszont hallásra!
4: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja.
5: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök pedig Egréder István. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Olasz Gergővel.
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nicki Minaj, Maroon 5, let's go.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A bajnokok ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Szerb bíró vezeti a magyarok következő Nemzetek Ligája mérkőzését. Vígvári Vince és Burján Gergely szuperkupa győztes lett. Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
0: Sportvilág.
2: A szerb Sredjan Jovanović vezeti pénteken a Puskás arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak, Marco Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem vezetett mérkőzést. A női kosárlabda Euroliga selejtezőjében a főtáblára jutásért vívott mérkőzésen a Sopron 81-62-re kikapott a Vilnius együttesétől. A találkozó krónikáját Tóth Bélától hallják.
3: Litván tripla eső, magyar keserűség, Sopron, Kibirkstis, Vilnius 62-81. A magyar bajnok Pécs visszalépésével a bronzérmes Sopron indulhatott az Euroliga selejtezőjében, ahol a litván bajnok várt rá a főtáblás szereplésért. Rengeteg hibával kezdte a találkozót a Sopron, előtte viszont a vendégcsapat idegen légiósai, a francia Zoe Vadu és az amerikai Nasia Wulfolk vezérletével 6 pontos előnyt épített ki a Vilnius. 8-14 után Gáspár Dávid időkérése nyomán keményedett a hazaiak védekezése, 19-20-nál több lehetőséget elpuskázott a Sopron azért, hogy a vezetést megszerezze. Vadu triplájával már 10 pontos előnnyel fordult a második negyed hajrájára a Kibirkstis, amely csak azért vezetett 9 ponttal 37-28-ra a nagyszünetben, mert a dudaszó pillanatában Angyal Barbara elsüllyesztett egy hármast. Hiába indult Friskovec duplájával a harmadik negyed, 4-0-ás futással fordított, illetve ezzel válaszolt a Kibirkstis, és így kényszerített ki egy magyar időkérést a vendégcsapat. A Sopron ennek hatására 4 pontra még felzárkózott, ám innen ismét a vendégek tudtak újítani. 54-47-re vezetett a litván együttes a zárójáték részre fordulva, és innen már nem volt visszaút a Sopron számára, ráadásul a vendégek egyre inkább extázisban játszottak. Zoe Vadu, a vendégek francia hátvége 6-3 pontos dobással egészen 27 pontig jutott el. A vége nagy arányú vereség, Sopron, Kibirkstis, Vilnius 62-81, a magyar csapat az Európa kupában folytathatja majd szereplését.
2: A DVTK a szerb Crvena Zvezdától szenvedett 71-66-os vereséget, szintén az Euroliga utolsó selejtező körében. Ez azt jelenti, hogy nem lesz magyar csapat az alapszakaszban, ám mindkét magyar együttes szerepelhet az Európa Kupa főtábláján. A férfi kosárlabda NB1 második fordulójában az Alba Fehérvár 98-82-re legyőzte a Sopront. A találkozó legjobbja a hazaiakat erősítő, válogatott Pongó Marcell lett 29 ponttal. A Tatabánya hazai pályán 36-31-re kikapott a szlovén Grossist Slovántól a férfi kézilabda Európa Liga első csoportkörének első fordulójában szerda este. A Tatabánya vereségével messzire került a továbbjutástól, ám jövő hét kedden a Dan Morsti ellen javíthat a sorozatban. A női kézilabda NB1 negyedik fordulójában a Győr és a Ferencváros is fölényesen nyert idegenben, míg a Budaörs és a Vác döntetlent játszott egymással. Végeredmények: Budaörs-Vác 27-27. Moson-Magyaróvár-Győr 25-40. Kisvárda-Ferencváros 22-41. A Ferencváros győzelmét követően a csapat balszélsője, Márton Gréta nyilatkozott Zsoldos Barnának.
4: Ez egy olyan mérkőzés volt, amilyet igazából szerettünk volna. Úgy indultunk neki most Kisvárdára, hogy sajnos voltak hiányzók a csapatunkban, és elég kevesen voltunk. Kérte tőlünk a vezetőedző, hogy próbáljuk kihozni belőlünk magunkból a legjobbat, a legtöbbet, és igyekeztünk így is hozzáállni ez a találkozóhoz. Igen, valóban nagyon jól támadott a Kisvárda, és mutatja is egyébként, mert a 22 gólért igazán megdolgoztak, de mi próbáltuk megnehezíteni a dolgukat, és keményen védekezni ezzel felkészülve a hétvégére.
5: Azt gondolom, inkább a második fél idő volt az, amit megnyomott a Fradi. Az első fél időben még úgy döcögben növekedtek a gólok, tehát jó edzőmeccs volt.
4: Nem nevezném abszolút edzőmeccsnek, hanem egy olyan meccsnek, ami nekünk a hétvégi Romániából érkező Bukarest ellen nagyon jó felkészülés. Úgyhogy tényleg ehhez mérten igyekeztünk most ehhez hozzáállni, és tényleg a második fél idő egy picit jobban alakult, több lerohanás gólt tudtunk lőni, ezzel is ugye növelve az eredményt, de a Kisvárda tényleg azért kemény ellenállást tanúsított.
2: A férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában 5 mérkőzést rendeztek ma. A Győr 29-25-re győzte le a Ferencvárost hazai pályán, míg a Csurgó 42-30-ra nyert a Komló otthonában. Az Orosháza a Dabastól 45-35-re, míg a Csömör az Ósztól 43-33-ra kapott ki. A Sziget-Szent Miklós 30-30-as rendes játékidőt követően 7-esekkel győzte le a Neka együttesét. A Veszprém férfi kézilabda csapata tegnap 44-19-re legyőzte a kuwaiti Burgan együttesét az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik, egyben utolsó fordulójában, így 100%-os teljesítménnyel jutott a sorozat döntőjében. A fináléban az építők ellenfele a spanyol bajnokok ligája címvédő Barcelona lesz. A döntőt megelőzően Imre Bence nyilatkozott Szilágyi Dórának. Ebből hallgathatnak meg egy részletet.
6: Te hogy vagy, hiszen az Al-Ahli elleni mérkőzése rosszul lét miatt pihentettek inkább, de hát azóta már láttunk játszani.
7: Köszönöm szépen, illetve köszönjük a csapat nevében, jól vagyunk. Voltak egészségügyi problémák, igen, páran egy ilyen vírus átfutott rajtunk, egy-két napos szerencsére mindenkin egyelőre úgy néz ki, úgyhogy nem olyan komoly, ez benne van, főleg mikor azért egy messzi kontinensre jövünk, és egy messzebbi országba, ezek benne vannak, hogy az ételek kicsit másabbak, vagy egy vírus az nagyon nehezen kikerülhető, úgyhogy párunkon átfutott egy ilyen gyors vírus, de most már minden rendben, úgy néz ki a csapat nagy részével, illetve most már azért úgy nincsenek egészségügyi problémák, úgyhogy azt szerintem a döntőre mindenki bevethető lesz.
6: Azért azt mondjuk már kijelenthetjük, vagy ez már azért így ismeritek, hogy például Fabregas beálló játéka nagyon fontos lesz mondjuk, de hát azért ott a belső posztokon is van bőven variálási lehetősége a Barcelonának.
7: Persze, igazából ez azért nagy részt nyilván van egy videó, de mindenki tudja az ellenfél erősségeit, úgyhogy ez most is így lesz. Tényleg azon, ami ilyenkor nagyon-nagyon újat nem lehet mutatni, nyilván mind a két csapat próbál felkészülni maximálisan, aztán meglátjuk, igazából ez így működik. Nehéz tényleg újat mutatni a csapatoknak, főleg mikor ennyiszer játszanak pár éven belül, vagy egy éven belül egymással. Úgyhogy megrásul, főleg azért nagyon sok játékos volt, aki Barcelonában játszott tőlünk, meg voltak játékosok, akik meg Barcelonában játszottak, és akik most játszak Barcelonában és a Veszprémben játszott.
6: Emil Nielsen egyébként azt mondta, hogy a Veszprém még csak a lehetséges csúcs teljesítménye 60-70%-ánál jár. Te hogy látod ezt a kérdést?
7: Igen, ez valóban így van. Én is azt érzem, hogy még van a csapatban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt tényleg ki is tudjuk-e hozni, ez a legfontosabb. Ez nyilván nem egy olyan egyszerű dolog, ezt nyilván mondjuk, hogy 60-70% mondjuk, de azt gondolom például, hogy Berlinben meg tényleg már több is volt. Nagyon fontos, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet. Nyilván 100%-ot nagyon nehéz játszani mindig, mert az szinte hiba nélküli. Azért ez nagyon ritka a mai kézilabdában.
6: Egy hónap alatt már volt mondjuk hibátlan 8 gólos meccsed is. Döntő pillanatban például belőtt 7 méteres, amióta a Veszprém színeiben játszol, hiszen azt azért elmondom hallgatóknak, hogy tavaly még a Kielben játszottál, és most igazoltál a Veszprémhez, de aztán volt olyan rangadó is, amelyen pedig nem kaptál szerepet. Azt jól érzem, hogy még keresed a helyet, keresed az önbizalmadat, ebben a csapatban?
7: Igen, ezt mondhatjuk így. Nyilván egy új csapatba érkeztem, kell egy kis idő, vagy kellett egy kis idő. Aztán szépen lassan, fokozatosan, most már úgy érzem, hogy elkezdtem felvenni a ritmust. Nyilván ez mindig változó, hogy mikor, hogy megy a játék, próbálom mindig a legtöbbet nyújtani. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Kielben is így indult, hogy nehezen az eleje. Bízom, hogy itt is ugyanolyan folytatás lesz, mint Kielben. Úgyhogy kíváncsian várom a következő időszakot.
2: A Ferencváros női vízilabda csapata 25-4-re győzött ma délután az Eger vendégeként a vízilabda OB egy hetedik fordulójából előrehozott mérkőzésen. A fővárosiak az első negyed után már 10 gólnál jártak. Az FTC mai sikerével az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett 4 vereségük van a bajnokságban. A spanyol Barceloneta Vigvári Vincével és Burián Gergelyel a soraiban 10-8-ra legyőzte a francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. A Barcelonetában Vigvári 3 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett, míg a Marseille-ben Nagy Ádám 2 találatig jutott. Két magyar csapat is jégre lépett az osztrák bázisú jégkorongliga mai játéknapján. A Ferencváros bár 3-0-ról is egyenlített a Linz ellen, a végén 5-3-as vereséget szenvedett hazai pályán. A Fehérvár AV19 otthon tartotta a 3 pontot, miután a Filák együttesét győzte le 1-0-ra. A találkozó krónikáját Virányi Zsolttól hallják.
8: Idegenbeli portja után hazai pályán győz a Fehérvár, 3 idegenbeli mérkőzését egy győzelemmel zárta a Vorarlberg ellen, és most a Met Arénában 2200 néző előtt. Hidrofehérvár AV19 Fillák 1-0, ritka végeredmény a jégkorong sportban, méghozzá úgy, hogy a mérkőzés első helyzete Rahuen Valdé fölé durrantott a lövésével a meccs elején, aztán Kulmale és Csík is próbálkozik Fehérvári részről, közelről, de nem születik gól. La Rochelle a jobb szélen elviharzott, és a lövése az azért nem lett jó, mert inkább cselezgetett, és aztán nem találta el jól a korongot. Megúsztuk, emberelőnyből nem szerzünk gólt, emberhátrányból Csík szólóig jut, és veszélyes helyzet Erdély Csanád lövése is középről, mint egy 8 méterről. Aztán egy 4 perces kiállítás, méghozzá az osztrákoktól Rebernik kapja, a magasbot használat és a magasbot használat eredménye az, hogy Hári Jánosnak vérzett ott a szemöldöke alatt, vagy az arcánál, lényeg az, hogy jogos kiállítás, de ebből sincs komoly gólhelyzet, csak az első percben vannak lövések. Aztán a második harmadban, 10 dél és Vallenta helyzetei után végre az emberelőnyt értékesítjük, egy újabbat, méghozzá Farkas László a szezonbeli második góljával, 15 másodperccel a kiállítás lejárt előtt, a második harmad 5. percében Fonákkal juttatja be a korongot az ellenfél hálójába, Németh Kristófot kell dicsérni, hogy bevitte a gól előtt a korongot. Ezután csak helyzetek, Ambrus Csongor, vagy éppen Páterka, McPherson, de komoly gólhelyzet nincs újabb gól sem. A harmadik egyben utolsó játék, ezt emberelőnnyel kezdjük, emberhátrányból Terbocs Zicere veszélyes, de a passzát blokkolják, aztán a védő, a kanadai Lotfi az új igazolás balról lő a 12. percben, előreztett lövéséből sem lett újabb gól. Az utolsó 2 percben időkérés követően kapus lehozatal, de a Fillaknak ez se segít. Így aztán 5. idegenbeli mérkőzésén játszott a Fillak, és 3. vereségét gyűjtötte a végeredmény. Hidrofehérvár AB19 Fillak 1-0.
2: A korábbi világelső Arina Sabalenka bebiztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán, amelyet Indian Wellsben rendeznek majd. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott az idény legjobb 8 teniszezőjének szezonzáró viadalán. Tavaly Rybakina éppen Sabalenka ellen nyerte meg a VB triádban, az idei világbajnokságon még csak a kettejük részvétele biztos. A hétvégén egy címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője. A sportoló, akit a Formula 1-es futamok során szakértőként is láthatnak a televízióban, sikerét követően Szőke Viktóriának értékelt.
9: Sorozatban 6. alkalommal lett a tiéd az EB cím, és előtte még 2014-2015-ben tudtál ünnepelni, de azóta ez a folyamat, ez a 6 győzelem, ez azt jelenti, hogy sokkal jobban megerősödött még inkább a csapat, és ez jelentős mértékben a versenymérnöknek, Csabának köszönhető?
10: És minden csapattagnak, de hát nem tudom eléggé dicsérni egyébként tényleg az egész csapatot. A munkát, amit beleraknak, elképesztő mennyiségű munka, bár egyébként már ugye 2020-tól kezdődően, 21-től kezdődően ugye az alakulás óta nagyon jó formában voltunk, de évről évre fejlődött a csapat, és hát tényleg megbízhatóságból, minden szempontból elképesztő munkát végeznek. Úgyhogy nagyon köszönöm a Révész Racing csapatának, mindenkinek. a munkát, nem csak Csabának, neki is, de az összes többi csapattagunknak is, mert így nyilván az én dolgomat megkönnyítik a versenypályán, amikor az autó ennyire megbízhatóan működik, és nem robban le sosem, mindig minden versenyen célba érünk, mindig minden versenyen pontot szerzünk. Amikor előről indulunk, akkor általában a futamgyőzelmek is megvannak, néha a fordításon is megvannak a futamgyőzelmek, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó munkát végzünk. És ugye azért vagyok erre különösen büszke, amit ugye hát sokszor elmondtunk, de nem lehet elégszer elmondani, hogy ezt a versenyautót ugye nem vásároljuk külföldről, ezt ugye mi magunk építjük Nyíregyházán, a műhelyünkben, Nyíregyháza mellett a műhelyünkben, a Csabi tervező munkája által, és ugye a szerelősrácainknak a keze munkája által. Egyedül ugye a motor az, amit bérelünk, a gyártól, az emántől, ezen kívül az összes többi, minden, ami az autón van, az alváz, a fülke, a bukócsőzés, az elektromos rendszer, a levegőrendszer, a fékrendszer, a hűtőrendszerek, minden saját fejlesztés és saját munka, és ugye ezzel elmenni, egy Európa-bajnokságot megnyerni, ráadásul német, gyári támogatott csapatok ellen, azért az azt gondolom, hogy egy nagyon komoly teljesítmény, és nagyon büszke lehet magára a csapat.
2: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További kellemes rádiózást és jó éjszakát kívánok. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkezőszalonokban, könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, ötszörös olimpikon, kétszeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, bajnokok ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdérttel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszett 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Az fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressz is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos, és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy egy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panaszra nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ebből az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Buda őrszíneiben ugye megnyertétek az Ettu kupát, aztán ugye azután igazoltan az Erdérthez, és csak a rendkedvért ugye épp a Buda őrstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre?
1: Én amondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
0: Eljutunk majd a Marcibányi tére is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez, talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek. De mivel várjátok konkrétan akkor az ide érkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
1: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu. Lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőtteknek, gyerekeknek. Szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékesboltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztatás, ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértetek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez szerintem egy sikersztori volt Buda Ősnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze 32 közéjutás, de azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a páros társad, egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, amire most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne család mellett. És akinek mondjuk nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebbe ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk 2 hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában. Tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk játszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
0: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értelemszerűen minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elitelésztem pingpongoztam, az volt az, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értelemszerűen, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is, de azért gondolom, nem lennél nagyon elkeseredve, hogyha kitűnne vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szint remelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
1: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, az keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy topjátékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysporttá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Pálos Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztali tenisz, mint mondjuk tényleg Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek, tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany egyezüst egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libin és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat kábrázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott, tehát borzasztó egységesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszereztem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa, játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motiváció, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év volt, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említett, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több rutinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése, a szülőkkel való kommunikáció, tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra, én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozottnak is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát az nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a Sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az alás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljöjjenek mozogni, hogy eljöjjenek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztő gépet. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni. Tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 37. része, a mikrofon.

0: Nál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a Haladás szombathelyi birkózó termét?
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát én Vas megyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozólag tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a Haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem, nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit nem mondjak, megkönnyeztem, és amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos erdőlőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatokkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos. De mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a félpályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda a magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikám, mennyi taxival
2: Melyik évben volt ez?
1: Ez 63.
2: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival, szerintem.
1: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
2: Hány kilós volt Csaba bá akkor?
1: Akkor 79 kilóban
2: birkoztam. Hát akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkozni annak idején, úgyhogy.
1: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóban 82 lett.
2: És akkor ahogy erősödött, akkor
1: igen,
2: pont
1: jól jött. Én már akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
2: Igen.
1: Tehát sokat kellett fogyni.
0: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
2: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, években. Így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
1: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportalán kézüldőt végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették, és apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy az borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki élve, ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8-szor akkor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pofajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor egy hétet tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriában van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik füzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától érthetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi kölnit ne tegyek magamra, mert azt mondom, hogy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok, Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a müncheni olimpián.
2: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
1: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában begombolt, nyaksállal begombolt, zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
2: Kell, persze.
1: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
0: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
1: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre. Én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játssza meg magát ez a hát a vasmegyei parasztgyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is. Hát a Vasasba a legnagyobb pestis ticik voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illos Hirudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta 4-2-4-et, és hát világra szóló eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az mai napig
2: nyilván,
1: a bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Molnár, a Szöllősi, Szarka az olimpia bajnok. Ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti stricik, a Vasmegyei kis parasz gyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőmre, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkózni, húzózkodtak, mert kivívtam a helyemet, és borzasztó, kemény, akaratos gyerek voltam, és én amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumba Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémbe bemad az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mér. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt. És vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy a végig kitartott mellettem, mert anyja nincs.
2: Az biztos.
1: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyjának leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános esiskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél, életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
2: Hagyj mondjak én is egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Én egy közös történetet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen 10 éves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamét, de ezt biztos, hogy, és ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
1: Hát köszönöm szépen. Ugye megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémián, a Kozmatisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkozót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkózót. Mi a célunk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba, mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Erszegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét. És mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasahara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabadfogást csinálta, és láttam, hogy egy 2 órás előadást tartott a Sasahara, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szorozta hanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
2: Hát 76-ban nyerte, igen.
1: Én mutatok olyat, és a Sasahara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket, és akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkózó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor 2 olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem 12-szer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozásot rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer sikerült megtörtént.
2: Igen, igen, igen.
0: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk. viszont záró gondolatnak, ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A Nemzeti Sport Rádió stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Golovin Vlagyimirt, a Magyar Női Kézilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát. Elsőként köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és épp, hogy a késő éjjeli órán megérkeztetek Romániából, nyilván egyet már aludtál, de hogy itt vagy nálunk, ennek mindenképpen nagyon örülünk. Az arcodon nem tudom, hogy mi az, amit látok, a fáradtság, a két mérkőzés keveredése, mert egy kicsit ilyen egykedvűen érkeztél. Ugye ez egy Eurókupa 4-es döntő volt, sose jó két vereséggel zárni egy 4 csapatos tornát, viszont én sokkal inkább szeretném meglátni ebben a tornában a pozitívumokat, mint sem a negatívumokat. Úgyhogy első körben egy ilyen általános benyomással kezdjünk, kérlek, hogy összességében, hogy a hosszú idő után találkoztatok, szóval így az összképet, ha nézzük, inkább félig tele van az a bizonyos pohár, vagy félig üres, milyenek az első tapasztalataid?
3: Hát köszönöm a meghívást, igen, mert nemrég találkoztunk, együtt utaztunk visszafele, igen. Hát az azt mondom, hogy pozitív. 5 hónap után találkoztunk, nagyon jó munkát végeztünk. Nem csak azt, hogy megmondjuk, mit csináljanak, hanem tényleg így közösen ezen dolgoztunk, hogy jobb is jobb legyen ezt a válogatott. Hétvége nem így sikerült, és talán a hétvége nem is mutattunk azt, amit még hét elején volt, hogy mit tudunk. Valakitől többet kaptunk abban a meccsekben, valakitől a kevésbé. Azt mondom, hogy ebben a csapatban azt a teljesítmény, ami volt, az még 30% az sajnos az ott valahol maradt, ha sokkal jobban tudunk játszani. Most keressünk az okokat, hogy miért. Könnyű megmondani, hogy az 5 hónap, az nem igaz. Bármennyire, ha megnézünk az ellenféleket is, a románoknak is volt egy rossz fél idő, itt a dánok ellen, a norvégoknál is ugyanúgy a dán. Igen, most az a időszak, amikor tényleg megnézünk, hogy ki hol tart, mondjuk a csapaton belül a játékosok, hogy hol tart a csapatmunka.
2: Nem most kellett őket elkapni majd decemberben, mert hogyha minden igaz, mind a 3 csapattal találkozunk, akik itt voltak most Bukarestben, vagy adja a jó Isten, hogy találkozunk.
3: Igen. Mi is azt tudjuk, és tudjuk, hogy az nem egyszerű feladat, de ezeket a mérkőzéseket mutatják, hogy mit kell idézőjelben javítani, és voltak olyan dolgok, amik nem is kellett foglalkozni még márciusban, áprilisban, az működött, de most látunk, hogy az ennyire nem, az fel kell frissíteni azt a rendszer, hogy mindenki vegye át, azért nem ugyanazt csinálunk mondjuk a klubok, a klubba is teljesen más kérésé lehetnek a játékosokhoz, csak egy példa, most a Kruiber 2, most a Fradin nagyon nem is védekezik, vagy a jobb szélsőt védekezik, a válogatottban neki mondjuk a kettes védő, az a fix pozícióban, meg a támadás, az mind befolyásolja a válogatott, az ő teljesítménye, meg a válogatott eredményességét, de megláttunk, és tényleg a kettitől sokkal többet kaptunk, mint vártunk.
2: Hát ha már őt említed, és muszáj közben szólnom, és elnézést kérek emiatt, erre van magyarázatod, hogy ez mitől van? Mert hogy az a Kluiber Katrin lépett pályára Bukarestben, akit szerintem az elmúlt, hát remélem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy naptári évben nem láttunk. Tehát a Fradiban voltak fel-fel lángolásai, de ennyire jó meccsei, hogy összességében ugye itt a két mérkőzés alatt 27-szer próbálkozott, 20 gólt szerzett. Amikor égett a ház, egyértelműen vette hátára, vagy próbálta a hátára venni a csapatot. Hát olyan, mintha kivirult volna, vagy hirtelen, mint egy ilyen virág, de tényleg ezt tudom mondani, aki kivirul, vagy szárnyal. Szóval, hogy ennek volt olyan, aki azt mondta, így az ismeretségi körömben, és sokat szokott kézilabdával foglalkozni, hogy Golovin Vlagyimir az oka, és hogy a két edző között keresendő különbség. Nem azt kérem, hogy Jesper Jensen bármilyen tekintetben is minősíts, de hogy valamilyen megoldás kell, hogy legyen arra, hogy ott nem tudja megmutatni azt, amit itt meg sokszorosan meg tudott mutatni.
3: Figyelj, nagyon régen ismerem a kettőt, tudom, hogy neki mi az erősségét, és nekünk az ki kell használni. meghatározza a játékosnak a válogatott. Nem csak ő egyedül, sokan vannak így.
2: Most már lassan 10 éve, ugye 2018-ban lettetek junior világbajnokok, szóval azért ez nem kevés idő.
3: Azt nem kevés idő, és így, hogy az ember is, amikor már hát ennyi idő dolgozunk, már tudom, amikor Fradi meccset nézem, látom az időkérést, tudom, hogy mi folyik ott a fejébe. Azért persze nem akarok befolyásolni, nincsen semmilyen hatásom a kollégákra, a klubokra. Találkozunk, beszélünk. Most nyáron, amikor elkezdtek a felkészülés, voltam a Jensennél, nagyon konstruktív, jó beszélgetés volt. Ő így látja azt az egészet, azt a

0: vagy rövid oldalról mindenképpen cserélik. Nagyjából, hogyha nagyon-nagyon le akarok csupaszítani dolgokat, az átlag néző ennyit vesz észre belőle. Mennyiben másabb az ő játéka a Fradiban, vagy a feladatai, mint itt a válogatottban?
1: Más feladata van a Fradiba, más feladata van a itt.
0: Válogatottban.
1: Más játék maga. A kettőnek a labda nélküli, a sebessége az, ami meghatározza. A ketté nem egyszerű játékos, hanem nálam a zseni közé tartozik, azért ő szabályokat tud felülbírálni. És így, hogy ebből eredményes, és akkor visszajön a szabályba, ő meg betartja. A váratlan megoldása, ami az szerintem nem mindenkinek a fejbe születnek, ő nála. Benne van a rizikofaktor is, a hibái, de most a kézilabda nem így, hogy ott elengedjük, hanem persze, hogy számoljunk, hogy pozitív legyen. Az ő védekezése a kettesbe, az a termete alapján, ő nem nagyon tud faltolni. Bármennyire voltak olyan mérkőzések, amikor már ordítottam ő rá, hogy engem nem érdekel, már kezdjél faltolni, de az ő játéka, olvassa a játékot, a labdaszerzéseket, jó helyezkedik, de most az nem működik így, hogy az mindig fejbe, azért a többség, a mozgás, az gerincvelőbe van, az be van idegeződve, az be van gyakorolva, és ha te ezeket nap mint nap nem csinálod, akkor ez kopik.
0: És ez nem csak ráigaz, hanem sajnos van más is, aki támadásban is ugye kevesebbet játszik. A norvégok ellen kezdődött ugye ez az Eurókupa 4-es döntő számunkra. 27-23-as vereség, 17-13 volt a félidőben, tehát egy nagyon jó második félidő, extra jó védekezéssel, 10 gólon tartva a norvégokat. Igaz, hogy ők is 10 gólon tartottak minket, vagy a lányokat. Viszont ami ebben a meccsben dühítő lehetett, tehát most mondtam a pozitívat első körből, a kezdés, hogy egy kicsit olyankor kezdett el megnyugodni a társaság, vagy kézilabdázni, vagy azt csinálni, amit tud, amikor 15-8 volt már, és 7 góllal elléptek a norvégok, és mintha az a nem tudom, képzeltbeli teher lekerült volna a vállakról. Mennyire értesz egyet azzal, amit mondok? Tehát, hogy a kezdésnél olyan kicsit olyan gyermetegnek tűnő hibák, vagy ez az 5 hónap számlájára írandó inkább, vagy a kettő között mi? Mert ugye a vége egy nagyon szoros mérkőzés, egy jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok a véleményre, hogy mennyire árazza be ezt a jó meccset utána az, ahogy a dánok számomra teljesen megdöbbentő módon lesimázták a norvégokat, de maradjunk először a mi meccsünknél és a kezdésnél.
1: Meglepett engem is. Bármennyire, ha megnézed, igen, lehet, hogy az a norvég, de az öltözőben teljesen másról beszéltünk. Tisztában vagyok, hogy nehéz őket legyőzni, de pályára így leptünk, hogy az a mai napon az meg fog sikerülni.
0: Hiszen már nincs Oftedal, nincs Lunde, tehát hogy azért ez egy jó csapat, de Mörk sem a, hogy mondjam, nem a 18. születésnapját ünnepelte, nem a 19-et, nem olyan régen is.
1: Jó játékosai vannak. Valami miatt ott nem, de figyelj már, ott is kezdődött, azért kihagytunk a helyzeteket. Azért az, ha másképpen kezdesz, ha belövőt, akkor az teljesen más. Ha belövőt, akkor még mindig a 10. percben, meg egy gólosra oda-ide, vagy mondjuk ha oda, de itt 4. percben már 5-1 volt.
0: Igen.
1: 6. bocsánat, valahogy így, de előtte kihagytunk 2 helyzetet, kidobtunk 2 labdát, az 4 gól, az bőven, az, és a meccs előtt is nyilatkoztam, hogy ő velek szembe, ha hibázol, abban a pillanatban megbünteti. És a másik, hogy most a maga lerohanási rendszer is megváltozott. Régen, amikor már ő rájuk készültünk, akkor lehetett mondani, hogy mi fog bekövetkezni. Itt az egyetlen, ami ebben marad, vagy Brésztól, vagy a másik lövő érkezik középen, ez lőni fog. Nem, most valahogy játszanak ezt a kézilabdát, ami annó meg a magyarokra volt jellemző. De most nem ennyire sablónosok lettek. Tényleg már jó, persze, hogy a Réstádon keresztül megy minden, ő dönti mindennel, a meccseket is, többi segítettek, és mondtam nekem, az első fél idő a technikai hibák meg a labdaeladás azt, ami nagyon szúrta a szemét.
0: 17-16-nál a második fél időben, amikor egyre sikerült visszajönni, ott miben látod azt, hogy nem sikerült a csapatnak átlépni a saját árnyékát, mert ott nem sok hiányzott hozzá. Én azt mondtam a lányoknak, de aztán utána egy picit mosolyogtak ezen a felvetésen, hogy ők ezt így nem érezték, mint hogyha így megijedtek volna, hogy úristen, itt vagyunk, és úristen, mi lesz, hogyha kiegyenlítünk. És mondták, hogy nem, Kornél, szó sincs ilyesmiről, viszont magyarázat mégse jött arra, hogy most jó, nyilván ott a közvetlen

0: A meccs után feldobott a hangulatban adrenalin, stb. Persze, hogy nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, de talán így egyet aludva a történtekre neked már van magyarázatod.
1: Nem hiszem, hogy most itt a mennyország kapujába és akkor megállunk. Nem, az nem hiszem, hogy az volt. Az így, hogy Ristát faktor. Szerintem az volt. Az ugyanolyan maradt, de ha megnézed ezek a kapuralövéseket, amit következtek onnan, az már 10 vagy 9-esen kívül volt. Két passzba folyamatosan passzívne, senki más nem akart már a kapura nézni, és már ugyanolyan mérkőzés volt egyszer, norvég-román Európa kupába, ott is jó kezdtek, utána a románok utalértek, X-nél időkérés, Ristát faktor, nyertek 3 góllal. Az egyetlen, amit fontosnak, nem egyetlen, sok minden ott kell majd azt javítani, de ha olyan szituáció mondjuk alakul a Európa-bajnokságot, akkor erre már kell begyakorolni egy pár olyan dolog, hogy hogyan tudunk a Ristádot kivenni a játékba mondjuk.
0: Nem lesz egy könnyű feladat, viszont hallgassuk meg Kluiber Katrint, hogy ő hogyan is nyilatkozott kimondottan a Norvégia elleni mérkőzés után, nagyon-nagyon röviden ezt idézzük most fel.
2: Te személy szerint is rengetegszer találtál be. Hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
3: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullámvölgy, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen, egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiért nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
2: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
3: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát, amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elején azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikaiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
0: Mintha csak lehet, hogy én már belemagyarázom, sokat beszéltük, de a hangján hallatszik, hogy teljesen más hangszínen, hanglejtéssel beszélt Kluiber Katrin egy vesztes meccs után is, mint a válogatottban, ugye sokat beszéltünk erről Golovin Vladimirral, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya itt a stúdióban. A második mérkőzés az Eurókupa bronzmérkőzése volt a házigazda Románia ellen. Nem nagyon kell ezt, én azt hiszem, hogy túlragozni. Beszéltünk is ott a helyszínen is erről, Bödebíró Blanka is említette, de a csapat is tisztában van azzal, hogy azért ez egy különleges meccs. Nagyon nem hiszem, hogy kellett bárkit is motiválni ellenben. Mennyi energiát veszített a csapat az első napon? Azért az, hogy 24 órán belül kell két nagyon komoly meccset játszani két jó csapat ellen, azért az fizikailag nagyon-nagyon embert próbáló.
1: Hát egyértelmű. Tudtunk, hogy milyen mérkőzés van ránk, de igazából olyan mérkőzéseket, hogy mi volt, meg az engem se érdekel. Azt tudtam, hogy fáradtak vagyunk, ezért nagyon jó erőléti stábunk van, vagy a Martin nevével, a lányok mindig minden feltört, láttunk, hogy fáradtak, de nem azt, szerintem nagyon jó kezdtünk, az a játékba, védekezésbe.
0: Jól is nézett ki, ugye 10 hétre is
1: a védésével. A fél idő vége volt, ami igazából azt onnan elindult, azt egy kis zűrzavar.
0: Ugye Pinte a érkezésével, ugye hozták az óriási tornyot oda középre, és egyszerűen a második fél időben Osztázét is megtalálták, de addig, amíg Osztázéval játszottak, ugye ő volt a kezdőbeállójuk, kevésbé működött. Az, ami nekünk egyébként, mint magyar csapat gyengeségünk, ez a beálló körüli védekezés, ez korábban is sok fejtörést okozott, vagy problémát okozott, de valahogy Pinte a érkezésével, meg aztán itt teljes mértékben, ahogy mondod, ilyen káoszos alakult, és aztán a második félidőre sajnos már Osztázét is megtalálták rendszeresen.
1: Hát igen, mondom, az jött a fáradtság, és visszatérjünk, még csak egy, azt mondom, hogy oké, mindegy, hogy mikor te játszol meccset előtte, vagy nem, mondom, hogy nagyon sok játékosod klubjába a meccsterhelés nem kap. és ezeket a játékosok válogatottba meghatározóak.
0: Hát nevezzük, akinek... nevén például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
1: de
0: játszik.
1: De nem csak
0: például.
1: Ő, nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra, az ugyanúgy, a Simi az többet tölt a pályán a, mondjuk, mint a többiek, ha megnézünk itt a belső hármos, akire akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de most így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha van olyan, ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásba, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-re, visszazárkoztunk a döntetlenre, utána megint elment 3-ra, és olyan szituáció, amikor 3 a üres kapus gólt kaptunk.
0: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved? Azért a 33 kapott gól, az sok? Azt mondhatjuk, hogy sok? Vagy az nem sok?
1: Sok. Az biztos, hogy sok. Van olyan mérkőzések persze, hogy olyan, amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól az sok.
0: Ugyanúgy a
1: Pintel dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. Azt a mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Ha az megyünk abba az irányba, hogy azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki, hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként vérekezik. Az ugyanolyan, ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, de és nagyon nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy az, ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy fog működni. A Ketti, erről beszéltünk, de ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott, mondom, az nekünk is a tanulságos, látni kell, és az a következő időszakból látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony. Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott tele az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk, higgye, hogy azt válogatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit sok fog következni.
0: Most a hétvégén kiderül, hogy hogy sikerült, mert amúgy Fradi CSM meccsön majd, amit a zöld-fehérek nagyon-nagyon szeretnének megnyerni, ugye ezért nagyon fontos nekik a Bajnokok Ligája csoportjában. Szóval 33-30-ra nyert Románia, és ezzel így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurókupában. Rögtön a mérkőzés után, miközben a csapat még egy picit lógatta az orrát bent a pályán, és mielőtt még beértetek volna az öltözőbe, sikerült pár szót váltanom Pálinger Katalinnal, a szövetség alelnök asszonyával, aki nagyon-nagyon-nagyon kritikusan és markáns véleményt fogalmazott meg.
4: Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki az a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna kettőt, már ahol tartottunk tavaly, és hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mint hogyha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy ő válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszhassanak.
0: Nem biztos, hogy a lelátóról könnyebben nézni egy mérkőzést, vagy megélni. Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a stúdióban. Akit hallottunk, ő Pálinger Katalina, szövetség alelnöke. Nem hiszem, hogy kézilabdás berkekben bárkinek is be kell mutatni. Anélkül, hogy most megneveznénk bárkit is, mert hogy ez egy csapatjáték. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hadd használjam a királyi többest. Azért ezek nagyon erős szavak Katitól, Pálinger Katalintól, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó. Tehát, hogy ő ezek szerint akkor látott hozzáállásbeli problémát, vagy mire utalhatott szerinted, amikor azt mondta, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó?
1: Hát gondolom, én is beszéltem vele a meccs után, azért együtt busszal utaztunk, tudom, hogy milyen a Kati. Hát ő, ami az eszély, az ki is
0: szívén
1: mondja.
0: Szívén a száján, így van.
1: Az biztos. Még anno, még 22-es EB előtt, vagy 21 után, amikor beleállt, hogy fizikálisan gyengék vagyunk, az tényleg, most azt mondom, fizikálisan nem vagyunk gyengék. Mondom, itt a meccs terhelés, az biztos, hogy hiányzott itt a hétvégén, de többi meccseket megnézünk, a fejmérések, mi sok mindenbe zárkoztunk az elithez, az biztos. Az hiányzott játékidő, azért belefáradtunk ebből. Igen, ő nekem is említette, hogy nem látta, hogy mindenki égne, mint az űrölt, hogy nem látszott, hogy mennyire akartunk volna, hanem olyan, mint a beletörődtünk volna. Nem értek vele egyet, ha így látszik. Az egyértelmű, tudom,
0: és
1: hogy...
0: És én sem feltétlenül láttam ezt kívülről, de ő nagyon-nagyon feszült volt, ami igen. Viszont tény, ugye, hogy ilyen nagyon, hogyha most ezt mondod, hogy az nem látszott, hogy mint az őrült, tehát ilyen sok esetben ilyen érzelemmentesnek tűnt a csapat, holott úgy ugye említetted, hogy egy repülőgéppel jöttünk haza, akikkel 2-3 szót váltottam a repülőtéren, most egy játékos nem fog érte megharagudni, ha mondom név szerint is, Hársfalvi Júlia, teljes mértékben ki volt azon. Lehet, hogy nem látszott rajta az, hogy ő ide nekem az oroszlánt is így kifelé, de belülről borzasztóan bántott ez az egész dolog, ami történt. Tehát ez azért egy nehéz kérdés, hogy nem biztos, hogy minden esetben az látszódik kifelé, amit belül érez egy játékos.
1: Így, hogy nem, és így, hogy nagyon fájt nekik. Adott napon megtettek, amit tudtak, tudják, hogy többet tudnak, és az is biztos a szégyen érzés ez érkezik, azért nem egyszerű, akarom, nem, magamtól többet. Itt a nagyon jó csapatról beszélünk.
0: Ráadásul és az fejlődnek a románok, ugye? Tehát, hogy azért a legutóbb már csak 5, idézőjelben csak 5-tel nyertünk, ugye Debrecenben 2024-ben, amikor bronzérmesek lettetek, még ugye 10 gól volt közte, igaz, akkor mi voltunk hazai pályán. Rotterdamban egy éve ilyenkor 5 gól, egy nagyon-nagyon kemény jó mérkőzésen, tehát, hogy azért azt sem lehet elvenni tőlük, hogy ám nagyon-nagyon komolyan fejlődnek.
1: Nem, ott fejlődnek, és ha megnézed, most az új kollégával más stratégiát választotta ki. Még amikor annó 10 gól volt, akkor inkább lövők voltak. És a másik, a idéző nekik az a szerencséje, hogy még 3 év ezelőtt a román válogatott játékos elég játszottak román bajnokságban. Voltak a kluboknál, a nagy kluboknál, de elég játszottak. Ugyanúgy cserék voltak, hogy 5 percre, 10 percre. Most én beszéltem velük, nekünk van ismerőse, aki ott van abban a csapatban. Nem, ők játszanak, ő nagyon komoly bajnokságban, komoly perceket töltenek, az biztos, hogy fejlődik. Az ugyanúgy van rutinos játékosok, de vannak sok fiatal. Ha megnézed, 2 sorral játszotta azt a Európa kupát, van, ahol nagy lövők vannak, van, aki inkább előnyszerzés, beálló betörés, összetett játékot játszanak, és tényleg az a kollégával már lassan 2 éve együtt dolgoznak, fejlődtek, de engem az se érdekel, fejlődjenek, nekünk már saját játékot kell játszani, és amit meg a Kati is említett, nem tudom most az, de tényleg már olyan nem égtünk 100-on azon a mérkőzésen, nem látszik, amikor még minden jónak nagyon örültünk, igen, amikor támogattunk volna
0: ez
1: egymást.
0: Ez az, ami Rotterdamban egyébként megvolt, és egy jó kezdéssel sikerült elvenni decemberben Hollandiában a románok kedvét, hogy nagyon komolyan megérezzék azt, amit itt ugye megéreztek az első félülő végén, amikor ugye visszajöttek, ott nem,
1: igen,
0: volt mit megérezni.
1: Igen, de már így kezdti, és utána ez megszűnt. Mert te jó kezdti azon a mérkőzésen, minden, amit megbeszéltünk, működött. A Zsófi nagyon szépen azt védett, utána jött egy kis zűrzavar, az ugyanaz, az meg kellene nézni, és meg kell vizsgálni. Mondom, most a mesterséges intelligenciát is használunk itt a erőléti dolgokkal.
0: Nagyon kedves, engem nyugodtan nevezhetsz a nevemen, nem kell mesterséges.
1: Igen. Az, és abban a pillanatban az meg tudjuk alapítani, hogy mi következett itt a más, vagy első fél idő végén, meg a második fél idő elején.
0: Vova, azzal mit lehet kezdeni Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk a stúdióban, hogy hadd legyek most egy picit szurkoló, és hadd mondjak egy szurkolói általánosságban inkább szurkolói véleményt, de tőlem sem áll távol, nem szeretnék se bántani, se sérteni senkit, ahhoz már régóta ismerjük egymást, hogy olyan, mintha balátlövő pozícióban lennénk a leginkább elmaradva a korábbi évek Farkas Ágneshez, Tóth Tímeához, Zácsik Szandrához, hogy ne menjek nagyon vissza az időben képest, és se nem bántva Kucora Csengét, vagy éppen Csíkos Lucát, látod-e, te érzed-e ezt, hogy az, aminek a jobbkezes átlövő, amiből elvileg a legtöbb kellene, hogy legyen, talán, mintha ott vagyunk a legjobban meglőve, Faragó Lea, mint hogyha valamilyen, tehát amíg Kluiber Katrin felszabadul a válogatottban, addig Faragó Lea meg úgy érkezik meg, mint hogyha az esztergomi felszabadultságát Esztergomból nem tudná kihozni, és mint hogyha ott a Suzuki Arena oda láncolná, és amikor idejön, akkor mármint a válogatotthoz, feszült, görcsös, ennek a keveredése. Nem tudom, érzel ebből bármit, amit most így összefoglaltam?
1: Igen. Balátlő. Mindegy, ebben országban nagyon szeretik a kézilabdát. Ékonyai voltak, akit sok-sok éven keresztül nagyon komoly teljesítmény nyújtottak. Mindig a következő hozzájuk hasonlítjuk, és ugyanaz az eredmény, a teljesítmény elvárjunk. Ha az mindig így állunk hozzá, és nekem a legnagyobb példája, hogy amikor még utánpótlásban dolgoztam, még annó meg a Fradin, amikor becsöppentem abban a női kézilabdába, majdnem 3 évente volt egy új görbic. Soha nem lett új görbic ezekben a játékosokban, akinek megmondtak, hogy ő bele lesz.
0: Mennyire mondták, nem lesz. Tényleg.
1: Nem lesz. Nem lesz farkasági, nem lesz. Azt, aki van, azt kell szeretni. És higgyetek, hogy a Csengét ismerem ugyanúgy még utánpótlásban, nagyon mellettem, tudom, hogy mire képes, utóbbi idő kevesebb mutatja, mire képes. Ugyanúgy küzdködik ő is időjátéka, azért az a 2 év, amit Thüringerbe történt, az olyan szerepet, az segítő szerepet kapott. Most itt a Bukarestben, bajnokságban játszik, de ugyanúgy válogatottban még kimagaslónak kell lennie.
0: Nehéz.
1: Nehéz, és így, hogy az ugyanaz, most a Keti is ugyanolyan cipőben van, de nem ennyi hosszú ideig, de most próbálunk az is, ha két fiatal, idéző egy korosztály, a Csikos meg a Faragole az ugyanaz a Siminek a korosztálya, ezek együtt játszottak, Európa bajnokok voltak a Szilágyi Zoltánnál, tényleg tehetségesek. A Leát nem tudok megérteni, azért szerintem még teher neki ezt a válogatott. És már voltak olyan játékosok, akik klubjában nagyon jól tud teljesíteni, itt meg nem. Bízom benne, hogy rövid időn belül az meg változni fog, azért ő bebizonyította, hogy nagyon komoly csapatok a Győr ellen is tud nagyon komoly teljesítmény nyújtani, és a Győr, ha mondjuk, az ugyanaz, az válogatott szint. A Luca más, ő a Vácot egyedül kellett sok minden megoldani, sok gólos volt, maga a játéka az más, most játéka javult itt a Thüringer, ahogy oda érkezett, már összetettebbnek láttunk ezen a héten is, és jobb is volt, mint a Lea itt az edzéseken belül, de a mérkőzésen ugyanolyan, mint a nem tudom, kis teher vagy nem, és mi itt a szakmai stában nem azon vagyunk, hogy akkor a teher, hogy rájuk rakjunk, lehet, hogy saját magának rakja, és nem tud vele birkozni, és lehet, hogy nem csak ő így van, és mondom, az válgatottban az nem U9, nem osztogatnak játékperceket.
0: Bizony.
1: Itt amikor kapsz ezt a 5 percet, akkor valamilyen szinten teljesíteni kell, és mondom, a Luca abban a szempontban még kiemelkedő, azért valaki még emlékszik bronz meccset, sokszor már meséltem, lehet, hogy már mindenki tudja. Igen, ő bronz meccsen volt nagyjából 7 percet a pályán, így bekövetkezett, hogy a labda eladással kezdte, a ketté megtámogatta, hogy semmi baj, odafigyeljünk, lőtt 2 gól, 1 góllal nyertünk. Ennyi szerepe volt, ha ő azt tudja megérteni, hogy nekem ha 5 percem van, akkor az megcsinálom, óriási segítek majd a csapatnak a végén. És most, ha megnézünk ebbe a csapatba, ha így, aki már bizonyított, hogy képes olyan csúcs teljesítményre, amit most az egész ország elvárja, hogy még egy érmet szerezzünk. Mi még nem vagyunk ott, hogy azt a érmet szerzünk. Az még pont plusz tehert oda ad. De az a csapat, ha összeállna, tud nagyon jót játszani, de még nem kész vagyunk. Ahogy te is mondtam, 2 a kupa meccsen hullámzó volt a teljesítményük, de nagyon. És azt a hullámzó teljesítmény az első meccs Montenegro ellen nem tehetjük meg. Azért itt nagyon kiegyenlített a mezőny. És az is érdekes, hogy mindig mondtak, hogy a norvégok kimagasló, utána van 3-4, a francia, svéd, dán, még valaki, most a német válogatott nagyon jó, de szerintem most azok csapatokat felsaroltam, adott napon mindenki tud legyőzni, és ha megyünk lejjebb, ott is van olyan 6-7 csapat, ami adott napon bárki tud legyőzni, és ha megnézed most válogatott hét alatt, a németek, a VB ezüstérmesek játszottak, spanyolok, aki nagyon lent voltak, az első meccs 3 góla nyertek, második kikaptak 5 góla.
0: Franciák ugye nagyon megverték a svédeket. Svédeket, talán a svédek egy picit, mint a kezdenék kikopni, és nem akarok veled vitatkozni itt a nagyon nagyok közül, de hát őket sem lehet leírni, viszont sajnos az időnk annyiban véges, hogy a végtelenségig tudnánk beszélni, de most lassan át kell adjuk majd a helyünket a folytatásnak. 2 dologról beszéljünk még, kérlek.
1: Szóval nem akarsz velem beszélni.
0: Nem, én lennék a legboldogabb, ha csak és kizárólag a kézilabdáról beszélhetnénk, de akkor az SMS falunk felrobbanna, és a hallgatóink, akik mondjuk nagyon szeretik a labdarúgást, vagy a kosárlabdát, joggal tiltakoznának. Juhász Kata személyében csiszolatlan gyémánt talált a magyar női kézilabda beállós pozícióban?
1: Figyelj, nagyon
0: mert,
1: tehetséges.
0: Mert ha már beszéltünk ugye az új görbicekről, tudod,
1: igen,
0: hogy
1: Kulcsár Anita
0: óta mindenki azt várja, hogy legyen egy új Kulcsár Anita. Szánszándékkal azért kérdeztem így, hogy csiszolatlan gyémánt, mert ez egy sarokpont, vagy egy kardinális kérdés, hogy legyen támadásban, védekezésben egyaránt jól használható beállunk.
1: Figyelj, biztos vagyok benne, hogy találtunk nagyon motivált, 92,5 fekvenyom, 100 a cél, a belső motiváció óriási szinten, most a Debrecenben van, a sérülése.
0: Jó volt az edzője, a klub edzője, jól dolgozik?
1: Igen, de pont azt akartam kiemelni, hogy sérülése után mennyire lehet látni, hogy mennyire fejlődik. Meg nincs kész. És vannak olyan dolgok, amit a Zoli is folyamatosan javítja, tehát beszélünk. Igen. Fejlődő. Oké. Csak jó. Mondom, már mindig azzal beszélünk, hogy Görbic, aki van,
0: pontosan, de
1: akkor ha szeretetet kap, akkor még több motiváció lesz, vissza kell adni, akkor sokkal jobban pontosan, tud majd működni.
0: Pontosan ezért kérdeztem, és már figyeltem is arra, hogy nem is akartam hasonlítani, hanem direkt így. Kicsit a folytatást nézzük, ugye decemberben jön majd Nagyváradon az Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései. Nagyon bízunk benne, hogy Kolozsváron aztán a folytatás, ahol terveink szerint már Romániával, Dániával, újra Norvégiával lehet majd küzdeni. Az addig vezető úton én úgy tudom, hogy lesz egy franciák elleni páros meccs, remélem jól mondom, és bólogatsz itt velem szemben. Egy október vége felé, valahol október közepe vége felé itthon Magyarországon. És
1: Hét múlva, csütörtök, ez magyar.
0: Egy pedig kint náluk Franciaországban.
1: Igen, utána van még egy egyértelmű, de visszatérve beállásokhoz, van nálunk meg a Smolik Apollónia is, ami ugyanolyan termette ugyanazt, és tényleg nagyon ügyesek. Még fiatalok, és bízunk benne, hogy valamikor magyar válogatottnak nem lesz gondja beálló játékkal, amikor már ők tényleg már rutinnal, meg mindennel fognak rendelkezni.
0: Nem szereted az ilyet, de tudod, itt mindenki olimpiában gondolkozik, úgyhogy még van rá egy szűk két évük.
1: Nem
0: akarom elviccelni a dolgot.
1: Nem, egyetemű, de higgye, hogy ők is így gondolkoznak, mindenki gondolkozik abban a 4 éves ciklusban, valakinek oda sikerült jutni, valakinek nem, valaki fejlődik, mindegy. Mi azon vagyunk, hogy tényleg legjobbak legyünk. Van nálunk ami tehetség, de sok meló is van, és mondom, az a hét vége, nagyon sajnáltam azt a 20-30 szurkoló, aki minket elkísért, és ott nem tudtunk neki, nem csak őróluk beszélünk, de ott voltak mellettünk, és támogattak minden, nem szereztünk neki sok örömet azzal, de ő mindig mellettünk vannak, és az nekik mély tisztelettel, hogy igen, idő, minden pénz szánya, hogy ott legyen, és...
0: Azt tudod egyébként, hogy ők úgy állnak össze, hogy fradisták, győriek, váciak, tehát, hogy amikor a piros-fehér-zöld színeket meglátják, olyankor nincs, valami kis csipkelődés van, tehát most a repülőtéren, mert hogy egyébként ők is, vagyis a csoportjuk egy része ugye velünk utazott, vagy együtt utaztunk haza, és akkor ott ilyen pici csipkelődés, egyet-kettőt hallottam, de amikor válogatott van, akkor nagyon helyesen csak és kizárólag válogatott.
1: De az így normális.
0: Bizony,
1: de nálam meg így normálisabb, amikor meg azt, amikor 60 perc van, akkor legyen fradista, legyen a győri szurkoló, de amikor azt a 30 vagy 60 perc eltelt, amikor kimész, akkor már legyen ember. Azért értem sok minden, de nem... Mondom, minket az nem most csak voltak. Az, amióta a szövetségi kapitány az ott a folyamatosan, ahogy csak tudnak, mellettünk állnak, és szurkolnak nekünk, és tényleg óriási is köszönöm nekik. És így, ahogy a lányok nevében is ugyanazt tudok mondani, azért voltak huszon, nem volt tehát ház Romániában, de lehetett őket hallani is. És mondom, az kiemelkedő, és azért is mindenkinek fáj, hogy így sikerült ez a hétvége, de ahogy mondtad, hogy inkább most, mint a mondjuk Európa-bajnokságon,
0: ezért sok mondtam, így van.
1: Munkánk még van, már láttunk, hogy mit, azért a szurkolók, meg te is látod, meg a Kati is, mindenkinek van véleménye az egészről, nekünk még szakmai stábbal az minden információ fel kell dolgozni, és elindítani, terelni abba az irányba, hogy olyan csapatunk legyen most, amilyen volt még 2 év ezelőtt, és itt a legnagyobb idézője olyan, hogy mindenki a magyar válogatottat, a méri mindig, nem tudom, amikor még anno a világbajnok ezüstérmes, olimpia ezüstérmes, de az teljesen más már válogatottak. Azért oké, és az a válogatott mostani nem ugyanazt, ami volt 24-ben. Mi dolgozunk azért, hogy ugyanolyan formába érkezünk erre a romániaire, a Európa-bajnokságba, hogy olyanak legyünk, mint ott. És most láttunk, hogy mi hiányzik, és ha klubban lennék, az egyszerűbb feladata lenne. azért itt megvizsgálta, és azon a következő héten dolgozó. Most nem 5 hétről beszélek, vagy 5 hónapról, most 3 hét múlva találkozunk, de román meccset lezártunk, megbeszéltünk az öltözőbe, de az nem elemzés, és egy órakor mindenki kiszállt a gépről, és már ment ahova merre lát. Itt a válogatott azért nem egyszerű.
0: Igen, ezt mondom a hallgatóknak, olyannyira ment, amerre lát, hogy a Magyarországon játszó északi különítmény, tehát a Ferencváros és a győri dán-norvég játékosok is ugyanezzel a géppel jöttek, és mindenki, ahogy a szövetségi kapitány mondja, tényleg az volt, hogy a repülőtéren egy gyors puszi, és aztán utána klub kötelezettségek, hiszen jönnek, ahogy mondtam, a hétvégén már BL mérkőzések. Szóval Vovát akartam mondani, de nem becézünk, hanem Golovin Vladimir itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Elnézést, hogy picit túlcsúsztunk, és mindenféle műsor szerkesztési keretet fölrúgtunk, de hát még annyi kérdésem lett volna, amit majd egy következő alkalommal tudok föltenni. Nagyon szépen tényleg köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és várunk vissza legközelebb is.
1: Köszönöm a meghívást, és nyugodtan mondjad Vova, az már olyan viszonyban vagyunk.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hey, what up, boy? Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
7: I'm gonna be there in like 5 minutes.
6: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
7: All right.
6: For sure.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban ennek apropóján. Itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető. Itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük.
2: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportét felelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
3: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet-ligeti színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
2: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
4: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Ikarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
2: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista, Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év az azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
5: Valóban, engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszólította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a résztvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
2: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusnál, a klubnál akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21, ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy ott voltál te is, talán a legidős,

0: Amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínű, hogy azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
1: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
0: Hát nagyon szelíd nagyon szolíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
1: saját,
0: mi volt az a hazai igaz, márka már, ami volt.
1: Saját ruhákban.
0: Egy tisza cipőt, vagy egy... Igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában olyan annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre. És hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. Hát, de a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje, az vitte előre uh-huh. dolgokat.
1: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukád mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok meghagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
0: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként megvolt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
2: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat uh-huh. idézőjelben, és mentek az IKASZ-os sportolók Budapest válogatottal, ugye, ami tovább uh-huh. erősítette a szikaruszt.
1: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
3: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
1: A csatlakozásod, vagy amikor oda, mire a klubhoz
3: ez? Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkor csoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértett édesanyámmal, hogy, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyen.

0: helyzetemmel, és nem vágytam erre. És nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyar rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
1: Sikerízett.
0: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
1: Gátfutás akkor az oda?
0: A gátfutás az egy... Lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életébe, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, vagy sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
2: Az első érmed, igen.
0: Így van. Szóval mindenféle, több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, de önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, úgy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor tudok datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
1: És te mi volt meg Daniban, ami úgy a gátfutás felé?
2: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz, amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, és azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
1: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen
0: ez
1: volt
0: egy, ez, egy, ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, ez egy, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de tehát akit én tényleg ez
1: nem volt rekordtán.
0: Hát keresgéltük, hogy itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, hogy különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Ezeket a gátonnak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt egy valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok között tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtemborítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és amikor megtudtam, hogy ugye lesz ez a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán Na, szépen közösen elevickeltünk.
1: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zolihoz még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
3: Én már a csoda jóba csöppentem, igen.
1: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz? És egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is és a mai napig is abszolút az égkövei ennek alapillére jönnek a szakosztályon.
3: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
1: Igen.
3: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén már valami semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk. Azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál le ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a 2-3 órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikációs szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha. És azóta.
1: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
3: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Úgyhogy így összesen vagyunk, vagy 420-an.
1: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
3: Nem bullshit.
1: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
3: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak, akár egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is, egymást természetesen is csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
2: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól. És nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülük lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a hevesi és a és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünkkel, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó kiskortól kezdő közös munka valószínűleg ennek a kifutása ez.
3: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keressük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik itt sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
1: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne. Ha minden igaz, van lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor igazi tényleg közösség teremtődik. Úgy,
3: megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
1: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
0: Hát erre rendben is válaszom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött a toborzás, ez a része. De mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
2: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, Dani sportolt, egy salakos pályánk volt abban az időszakban, már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
1: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
2: Nekem ugye ez természetes, nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy egy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
3: Egyértelmű.
0: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
1: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
2: Hát ez élteti.
1: Igen.
3: Van középtávfutó csoportja, persze.
1: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tomhauser Istvánnal, Kis Dániellel és Amler Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tomhauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű is eredménye volt.
2: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol a még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekéreckedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért ez egy, nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el a Bécsi Ferencváros Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutáshoz annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányának vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
1: Dani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
0: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
1: Például egy dolgot?
0: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részt, de sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, amit tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Tehát aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átutés, hogy az a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most. És akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
1: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni? Más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában az általánosabb?
2: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanán a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban. Dani azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb, úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő az eredményesebb volt, mint igen, az mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán három napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
1: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek? Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
2: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
0: Valószínű, igen. De egyutólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
1: Így van? Igen?
2: Szerénykedik azért, nem teljesen kell hozzá az adottság is.
1: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőd is. Igen. 2009-ben Igen. és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
0: Így van.
1: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit a, hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
0: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy tizedbe javítottam meg csillaglerőnkének.
1: 34-13-30.
0: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya. De nem, egy teljes korrektséggel meg egyébként, ugye szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, ezt azon egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni, csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picit, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
1: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye, most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem, futószámban ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után EB, ugye akkor Kovács József Európa-bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
2: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, azért igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki fedett pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki Hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan és tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült, mi amink kívánsággal mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
1: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dániel lehet a
0: rivális. Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose. De azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp ezt ember nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntés hozta, és jól döntött, azt gondolom.
1: Az eredmények is azt mutatják.
3: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
1: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt, ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
2: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középtávfutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal, hogy milyen aranyosak és naívak a gyerekek, Dona idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
0: Ezt a középtávról lévén szó szerintem sose futottunk 800 méternél
2: többet a pályán, szerintem van, csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jól szaladgál.
1: Ugye Bai Balázs EB ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk. Ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürkés Viktória volt ott mint Tokióban, mint Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri, vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el, akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely. Hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van?
3: A csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelési atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy ott lennénk elől.
4: Nem túlzás.
3: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként, és ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
1: Igen.
3: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada, közösség eleje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, mert egy névadó szponzorunk, a Plusz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
1: Ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan, mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekre ebben nézve?
3: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekek gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban. Sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
1: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Ikarusz BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.